jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el, akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincseinek özöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. Most képzeljétek el, ez milyen csodálatos profécia, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten népéhez fog jönni a tenger kincseinek özöne. A népeknek a gazdagsága, a népeknek a sokasága fog az Isten népéhez jönni. Miért? Mert ezek az emberek keresik a világosságnak az üzenetét. Keresik azt az üzenetet, ami az ő életükben reményt és szeretetet tud adni. Népek sokasága. Tehát még egyszer mondom, körülbelül most 7 milliárdan vagyunk a Földön. Hozzánk fog eljönni a népek sokasága, vagy Isten választ más embereket? Itt a nagy kérdés az. A 88-as üzenet 15. oldalán találtam egy nagyon érdekes gondolatot. Azt írja a szerző, ha a testvérek elfogadták volna 88-ban, tehát 1888-ban a Szentlélek kitöltetésének az ajándékát, akkor azt írja, az üzenet eredményességet biztosított volna az adventista bizonyságtevés egész világra való eljuttatásához, amelybe természetesen beletartoztak volna a muzulmán, a buddhista, a hindu és egyéb pogány területek is. Ez egy félelmetes dolog, igaz? Tehát, hogyha akkor elfogadták volna a Szentlélek kiáradását a testvérek, akkor az Isten már az egész világra kiterjedően elterjesztette volna az evangéliumot. De ez nem lett bevégezve. Akkor az Isten szerintetek ránk fog várni? Hogy lesz a munka bevégezve? Most szeretnék akkor felolvasni nektek ebből a prédikációból, amely számomra egyrészt nagyon-nagyon megdöbbentő volt, másrészt pedig meg örömmel töltött el. Ez Frank Röhling prédikációja. 2010. november 16-án szombaton tartotta Németországba. És az volt az alapigéje, hogy mondom néktek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak majd kiáltani. Szóval ismeritek ezt a proféciát, hogyha csendben leszünk, akkor az Isten nem azt fogja mondani, hogy mikor méltóztatunk már végre fölkelni, akkor majd a kövek fognak kiáltani. És mi is történt? Elmesél egy történetet, hogy 2009-ben, tehát a prédikáció előtt egy évvel történt meg, hogy 5 muszlim professzor látogatóba jött Londonba Iránból. És elmentek a New Bold College-ba, és egy nagyon különleges témával kapcsolatosan szerették volna az adventista professzoroknak a véleményét kikérni, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus második eljövetele. Ugye rendkívül ledöbbentek ott az adventista testvérek, mert hogy ezek a professzorok nem jelentkeztek be előzetesen, hanem úgy gondolták, hogy ők eljönnek, és ők úgymond bekopognak, és szeretnének beszélni Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan. És ugye rögtön, ez ilyen ad-hoc jelleggel, 5 adventista professzort úgy összehívtak, és az az 5 adventista professzor mind külön-külön Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan írta meg a disszertációját. És nagyon érdekes beszélgetés alakult ki, mert most szeretném szó szerint felolvasni, és ez volt számomra a legmegdöbbentőbb. A muzulmán papok a következő 2 kérdést tették fel az adventistáknak. Először is, ha Jézus visszajön, hogyan hat ez majd a ti szívetekre? Ezt kérdezték muzulmán papok az adventistáktól, hogy hogyan hat majd ez a ti szívetekre? Mindnyájan hisszük, hogy Jézus hamarosan eljön, ugyanez a ti szívetekre is így hat majd? Hogyan változtatja meg ez a tény a viselkedéseteket a településen, ahol éltek, és a társadalomban? Tehát értitek, ez nem adventista professzorok tették fel a gyülekezetben az adventistáknak, hanem Iránból létező muzulmán papok azt mondják az adventistáknak, hogy ha eljön Krisztus másodszor, ez hogyan hat a ti szívetekre, és hogyan változtatja meg a ti életeteket, a lakóhelyeteket,
és ott a társadalomban, ahol éltek. Mit tesztek azért, hogy a lakóhelyeteken felhívjátok az emberek figyelmét Jézus visszajövetelére? Én ezen nagyon ledöbbentem, nem tudom, hogy vagytok ti ezzel. Mert most, hogyha itt lenne egy adventista prédikátor mondjuk a helyembe, és mit tudom, jönne bárhonnan külföldre, és megkérdezné tőlünk, akkor nem is csodálkoznánk, nem? De jönnek muzulmán papok, és az adventistáknak fölteszik ezt a kérdést, hogy mit tesztek azért, hogy Jézus Krisztus második eljövetelére fölhívjátok a környezeteteknek a figyelmét. És akkor az adventista tanárok, hát ezt így tudom nektek mondani, földobtak egy labdát, amit a muzulmán professzorok azonnal leütöttek. Mert valószínűleg nagyon naívan föltettek egy kérdést, és az a kérdés arról szólt, hogy már ne haragudjatok, miért pont hozzánk jöttetek adventistákhoz ezekkel a kérdésetekkel? Miért pont minket kerestetek meg? És akkor a következőt válaszolták a muzulmánok. Hát csak azért, mert benne van a nevetekben, hogy hetedik napot ünneplő adventisták vagytok, vagyis Jézust várok. Mi muszlimok hisszük, hogy ha Jézus visszajön, akkor békességet, igazságot fog a földre hozni. Ezt ti is hiszitek? Hát ez elég megdöbbentő kérdés, nem? Hát miért pont hozzánk jöttök? Hát azért jövünk hozzátok, mert a ti nevetekben van, hogy várjátok Krisztust. Hát most ezt így is nincs benne a tanulmányban, ezt csak én mondom, hát így is lehetett volna mondani, és ilyen buta kérdés miért tesztek fel nekünk? Hát nem ti vagytok az adventisták? Nem a ti nevetekben van benne az advent szó, hogy várakoztok, várjátok Jézus második eljövetelét? Most hogy lehet ilyen kérdést föltenni? Mert azt hiszem, mi muzulmánok hisszük, hogy Jézus eljön másodszor. Azt ti nem hiszitek, pedig a nevetekben van benne. És akkor jön egy nagyon megdöbbentő mondat, mert a papok így folytatták. Nektek, adventistáknak az atombombához is elegendő energiapotenciátok van a kezetekben. De mégis csak olyanok vagytok, mint egy gyengén pislákoró villanykörte. De testvéreim, hogyha most őszinték vagyunk, akkor ha vesszük a bibliai tudásunkat, és azt, amit a Jóisten megmutatott nekünk, a proféciákat, és most nem sorolom a hittételünket, nem olyanok vagyunk, mint egy atombombához elegendő energiapotencia van a kezünkben? Ha most ezt jelképesen fordítom, nem olyanok vagyunk? És mégis, hogy világítunk? Mint egy gyengén pislákoló villanykörte. És akkor jönnek a muzulmán papok, és ezt kell elmondani nekünk. És aztán a következő dolog történt, úgy hívják ezt, hogy Petrász Bahadur, ő egy newboldi tanár Angliában, és ő mesélte el, hogy több kérdés felmerült ezzel kapcsolatosan, és akkor a muzulmánok elmondták nekik, hogy ők kerestek komoly bibliai alapokon nyugvó internetes lapokat Jézus második eljövetelével kapcsolatosan, de aztán nem találtak. És akkor ez a tanár beírta, hogy ő a bibliai alapon vett Jézus második eljöveteléről kapcsolatos honlapokat keres, és azt mondja, egyetlen egyet találtam. Az is a muzulmánoké volt. Én utána néztem ennek a honlapnak, ti is utána nézhettek, ennek az a magyar nyelven is van, tehát magyar nyelvre is le van ez fordítva, az a neve, hogy jesuswillreturn.com, tehát Jézus másik eljövetelével kapcsolatosan. Na most az a megdöbbent, hogy nyilván ne várjátok, hogyha meg fogjátok nézni, hogy ők teljesen úgy várják Krisztust, ahogy a Bibliában le van írva, mert nyilván nem. De beszélnek. Bibliai igehelyek ki vannak gyűjtve a második eljövetellel kapcsolatosan. Persze Jézusról nekik teljesen más a felfogásuk, mint nekünk. Ugye ők azt mondják, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, mert ő felment a mennybe, mielőtt keresztre feszítették volna. Helyette Júdás halt meg, amikor Jézus eljön másodszor, és várják Jézus második eljövetelét, akkor majd a Koránhoz vezeti az embereket. Tehát sok érdekes dolog le van írva ezen a honlapon. Viszont Máté evangéliumában kezdve Jelenések könyvén át szépen ki vannak gyűjtve Jézus második eljövetelével kapcsolatos. Tehát várják.
akkor mi lenne a mi feladatunk? Hogy ezekhez az emberekhez, ezeket az embereket megtaláljuk. Sőt, én most az a helyzet, hogy sajnos aki lefordította, az pontosan nem mondta Ellen White, hogy írta, csak hol írja, csak idéz tőle egy mondatot, és azt mondja, hogy azt írja Ellen White, hogy a muzulmánok elfoglalják majd a helyüket a hithű adventisták között. Tehát, hogy létezik egy ilyen White idézet, de nincs leírva, hogy honnan. Tehát ő ezt honnan idézte. De hogy beszélt erről Ellen White. Viszont egyszer olvastam egy könyvet, az a könyv címe, hogy Tanuljunk együtt, Mark Finley írta, és az a könyv arról szól, hogy hogyan tudnánk megközelíteni más vallásokban élő embereket, és ott azt mondja, hogy végül is, ha úgy vesszük, akkor a muzulmánokkal a teremtés kapcsán, meg Ábrahám kapcsán van kapcsolódási pont. De például Jézus eljövetelével kapcsolatosan ezt én sem tudtam, meg én sem ismertem ezt az idézetet. Tehát, hogy kezd előttem kirajzolódni, azt nem hiszem, hogy most mind az 1,3 milliárd muzulmán majd elfogadja ezeket a hittételeket, de azt viszont hiszem, mert bibliai leírás van róla, hogy ők közöttük is lesznek olyanok, akik keresztényé lesznek, és elfogadják Jézus személyes megváltónak. Csak most gondoljatok abba bele, hogy beírta a professzor, és azt írja, hogy beírta a Google-ba ezt, hogy Jesus will return that come, és akkor azt várta, hogy nem tudom, adventista oldalaknak a sokasága fog kijönni, és akkor kijött egy muzulmán lap. Hogyha megfigyelitek, akkor mi nagyon keveset beszélünk Jézus második eljöveteléről. Pedig hát nem az lenne a feladatunk az első angyal üzenetének a fényében, hogy féljétek az Istent, hogy van tovább? Féljétek az Istent, és mit, mert eljött az ő ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, tengert, és tehát folyamatosan erről kéne beszélnünk, de nem belterjesen. Én azt figyeltem meg, ez az én véleményem, hogy mi hirdetjük az evangéliumot, de belterjesen. Szóval néhány ilyen levélváltást olvastam a e-mailemen, amit adventista prédikátorok, tehát a prédikátoraink írtak egymás között, és ott olyan megdöbbentő volt, visszacsengő mondat volt mindegyiknek az írásában, hogy nincs társadalmi súlyunk. Ha belegondoltok, nincs társadalmi súlyunk. Egy hitgyülekezetének bármennyire megdöbbentő, de van társadalmi súlya. Ismerik őket. Én is néhány emberrel beszélgettem, és mikor mondtam, hogy hova tartozom, már nem hallottam rólatok. De ez tényleg így van. Tehát, hogy nem azzal, nincs az az erő, pedig egy atombombához mérve lévő potencia van a kezünkben, ha a Bibliára mondom, de nincs súlyunk. És persze, hogy így nagyon, tehát ezért kell az Isten szent lelkének a segítsége, és még szeretnék olvasni még egy idézetet, ami nagyon-nagyon elgondolkodtató volt. Ez Radni, nem tudom sajnos elolvasni, valami Radninak hívják, mert rossz a... De mindegy, ő egy ausztráliai farmer, körülbelül 2 évvel ezelőtt Sydneybe kellett mennie amerikai követségre, azóta az USA-ban él. A vízumát kellett érvényesítenie a követségen, egy muzulmány asszony éppen az unoka öccse vízumát érvényesítette, amit egy speciális kártyával kellett kifizetni, egy úgynevezett betéti kártyával. A hölgy nem tudta kifizetni a vízumot, és ilyenkor sokszor 2 hónapot is kell várni az új időpontra. Csak hogy akkor neki sürgős szüksége volt a vízumra. Rodney tanúja volt a jelenetnek, és felajánlott, hogy kifizeti az asszony helyett az összeget. Rövid idő múlva rákerült a sor, és ő is megkapta a vízumát. Amikor kilépett a követségről, látta, hogy az épület előtt egy padon ült ez a muzulmány asszony. Oda ment hozzá, és az asszony a következőt mondta: imádkoztam önért, hogy megkapja a vízumát. Én is önért, válaszolta Rodney. Így találkozott egy hívő muzulmán egy hívő adventistával. Megadták egymásnak a címüket, mert az asszony vissza akarta fizetni a tartozást. 3 nappal később
Rodnit egy férfi felhívta a telefonon, és ezt mondta, köszönöm, hogy kifizette a feleségemnek a vízumot, ez nagyon fontos volt nekünk. Szeretném meghívni őt hozzánk. Amikor Rodni elment, egy másik muzulmán férfi is ott volt, megkérdezték Rodnit, miért tette ezt? Ő elmondta, hogy adventista, mire megkérdezték, mit hisznek az adventisták? Rodni válaszol után a muzulmán férfi elmondta, hogy hát érdekes ez, hogy háromszor álmodott a könyvek népéről, a muzulmánok ugyanis több évszázadra keresik a könyvek népét, mert a Koránban az olvasó, hogy nekik, az olvasható, hogy nekik a könyvek népéhez kell majd csatlakozni. Megkérdezték Rodnit, hogy mióta létezik az adventista közösség, ő azt felelte nagyjából 150 év óta, akkor a férfi azt mondta, kár, eddig sosem hallottunk önökről, tényleg léteznek az adventisták? Majd olvasom tovább, csak hogy tényleg, hogy hát aztán nagyon kedves, amit tett a feleségemmel, de hogy nem hallottunk önökről. Pedig hát 1800, ha úgy vesszük a 40-es évektől, 1863-ban lettünk hivatalosan egyház. Azt mondja, már olyan keressük, olyan régóta keressük ezt a népet, most végre megtaláltuk. A proféciákat és mindazt, amit az adventisták hisznek, minden muzulmánnak hallania kell. Én egy sejk vagyok, és több mint 800 millió muzulmán lelki vezetője. Gondoskodom arról, ha ön is akarja, hogy meghívást kapjon majd a többi mósétól, és akkor hirdetheti majd az evangéliumot. Tehát ez meg egy hatalmas dolog. Hogy egy muzulmán pap felajánlja, hogy persze, hogyha azokat a proféciákat szeretnénk hallani, amit önök hirdetnek, és akkor egy nagyon aranyos dolog történt, szóval így történt, hogy Rodni több Móséban is beszéltett a hitéről. Utólag megtudta, hogy a beszéd közben ragyogott az ő arca. A muzulmán hívők Rodni bizonságtétel után beszélgettek a Mósé előtt, és ezt mondták, ez az ember biztosan Isten embere, mert nagyon fény lett az arca. Tehát, hogy ez egy ilyen kedves dolog lehetett, hát nyilván most nem tudom, hogy ennek mi volt az alapja, de hogy azt mondták, hogy lehet, hogy rásütött a nap, szóval nem tudom. De mindegy az, hogy nekik ez olyan fontos volt, hogy aki beszélt neki, annak fény lett az arca. És jó néhány meghívás után a sejk ezt mondta Rodninak. Hallottam a bizonságtételedet, Rodni, megkaptam a felvételen is, és feltettem az internetre, úgyhogy most több millióan hallgathatják az adventista hittételedet. És ezek muzulmánok. Tehát nem más keresztény felekezet, vagy nem adventistáknak a képviselői. És az emberek annyira lelkesedtek a hallottakért, hogy fél órányi időt, amit Rodni kapott a beszédre, meghosszabbították, mert azt mondták, hogy többet akarnak tudni a könyv népéről, így másfél órát is beszélhetett az adventisták hitelvi pontjairól. A muzulmánok teljesen lelkesedtek. A média sajnos úgy mutatja be a muzulmánokat, mintha mindenki terrorista volna, de a Biblia egészen más közöl. A muzulmánok nem ellenfeleink, hanem majd testvéreink lesznek. Őket is megáldja majd Isten Ábrahám révén, beszél, és akkor azt mondja a sejk, hogy ők nagyon megijedtek, az adventisták, hogy fogják ennyi embernek hirdetni az evangéliumot. Tehát egy ilyen félelem lett úrrá rajtuk, és ekkor Rodnit elfogta a félelem. Hogyan tudnánk mi adventisták, akik világszerte csak néhány millióan vagyunk, muzulmánok millióit a sorainkba fogadni? Egyáltalán nem vagyunk abban a helyzetben. A sejk ezt mondta, adunk nektek 2 évet, hogy felkészüljetek erre. Amit most elmondtam nektek, az körülbelül 1,5 éve történt. Ez azt jelenti, hogy van még 1/2 évünk a felkészülésre. Meg kell állapítani, hogy különböző adventista gyülekezetekben, ahol erről beszélek, a tagok semmiről nem tudnak. Ez nagyon megrázó a számomra, ezért beszéltem ma erről a prédikációról, és aztán beszél tovább. Tehát hogy azt mondták, hogy adunk 2 évet, hát készüljetek fel, és akkor evangelizáljatok minket, mert hát mi nyitottak vagyunk, tehát nem kell erőszakot vennetek rajtunk, mi is engedünk titeket, mert tudjátok, vannak olyan muzulmán országok, ahol hogyha hirdeted a kereszténységet, akkor ott bíróságére állítanak, és halálbüntetés terhe mellett van. Tehát vannak olyan nagyon konzervatív, fundamentalista muzulmán országok, de vannak olyanok, akik pedig ezt szívesen várnák, és akkor azt mondja, hogy eltelt a 2 évből 1,5, és az adventisták többségének fogalma nincs arra, hogy a muzulmánok erre várnak.
Tehát még egyszer mondom, ez egy prédikáció, ez Németországban hangzott el, egy testvérünk ott volt, lefordított a magyar nyelvre, de ha elolvasom Ézsaiás 60-at, akkor itt van benne, amikor azt mondja, hogy népeknek a gazdagsága fog majd, a tenger kincsözöne jön majd hozzád, szóval hozzád jönnek. Csak hogy vagyunk-e olyan állapotban, hogy mi tudunk-e példát mutatni ezeknek az embereknek. Mert én egyszer beszéltem, egyszer fölkértek arra, néhány évvel ezelőtt szeptember 11-e kapcsán, hogy beszéljek egy művelődési házban magáról az iszlám hitről, és akkor amikor készültem, akkor fölfigyeltem valamire, hogy ezek az emberek most, az én véleményem is az, hogy azért nem mindenki terrorista, mert azért ez nagyon megdöbbentő lenne azt állítani, hogy mindenki, a nagy többséghez képest egy 10% vagy 20, ez is megdöbbentő persze, mert gondoljátok el mondjuk 1,3 milliárdhoz, ha csak a 10%-ot vesszük, az se kis arány, de hogy ezek az emberek naponta 5-ször imádkoznak, és bocsánat, hogy így fejezem ki magam, halálosan komolyan gondolják. Tehát naponta 5-ször, az mindegy, hogy most az hogy vagy, mind komolyan gondolják, és nincs jogunk bárkinek a lelkiismereti meggyőződését beleszólni. Komolyan gondolják. Mi, és akkor is gondolkodtam azon, hogy annyira komolyan veszik a hittételeiket, hogy mi is ugyanilyen komolyan veszük a sajátunkat. De, mondom, én ezt csak érdekességként mutattam meg nektek, én remélem, hogy ez minden szava megállja a helyét, és ez nem kitaláció, mert mondom, le van írva, hogy ki prédikálta ezt, hol történt, stb. De hogy muzulmán papok elmennek Angliába azért, hogy halljanak Jézus második eljöveteléről, és az adventisták meg csodálkoznak, hogy mi pont hozzánk jöttetek. Hát kihez menjenek? Hát most gondoljátok, hogyha nevünkben ott van benne, hogy hetednapot ünneplő adventista egyház, akkor kihez menjenek? Hát nem mehetnek, nem tudom, más felekezethez, mert ők nyilván kerestek egy olyan egyházat, aki a nevében hordozza, hogy Jézus második eljövetelét várja, és közben pedig lehet, hogy azért én beírtam ezt, egyébként ezt még hagyd mondom el nektek, mert nekem kicsit olyan furcsa volt, hogy nincsen egy, senki nem beszél Jézus második eljöveteléről, és akkor a magyar Google-ba beírtam, hogy Jézus második eljövetele, hát rengeteg hely kijött, de nem olyan értelemben beszélnek, mint amilyen értelemben mi beszélünk a Biblia alapján. Tehát, ha így veszem, akkor nincs. Mert minden közösségnek a honlapja kijött, és beszélnek, de hogy konkrétan lebontva időkjelei, bibliai proféciák, tehát ilyet nem nagyon találtam. Hát itt sok száznak kellene, és sok száz nyelven kellene, hogy ilyen legyen. Sok száz nyelven. És akkor beírja az adventista professzor, és akkor kijön egy muzulmán honlap. De mondom, érdemes lenne elolvasnotok, hogy aki nem tud angolul, magyar, több nyelven rá lehet kattintani, és több nyelven azonnal átfordítja, és akkor például magyar nyelven is lehet olvasni. Egyébként nagyon érdekes, és nagyon szép honlap, nagyon igényes, de ne várjátok, hogy ők úgy beszélnek Jézusról, mint mi. Kétségtelen, de várják Jézus második eljövetelét. Úgyhogy én csak ezt azért említettem nektek Ézsaiás 60. fejezetét, hogy népek sokasága fog majd jönni az Isten népéhez. Csak hogy ebben a népben mi is ott leszünk, vagy nem leszünk ott. Itt a kérdés az, mert nyilván nem miattunk fogja a Jóisten lelassítani ezt a folyamatot. Ebbe benne lehet lenni ebbe a népbe, de ki is lehet hullani. Mert én hiszem, hogy nem csak muzulmánok, hanem minden vallás képviselői jönni fognak majd az Isten népéhez, mert amikor a profécia azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonságul mindenkinek, és akkor jön el a vég, akkor itt nem csak keresztényekről beszél a mindenki, meg nem csak ateistákról, hanem nyilván lesznek más felekezetnek a képviselőiből is, akik elfogadják az Isten evangéliumát. Úgyhogy én a mai alkalommal, hát így bő 3/4 órában, 1/4 van, vagy 1/3, ennyit szerettem volna nektek mondani, hogy tudjatok erről,
hogy kit kerestek meg Iránból muzulmán papok, és számomra mondom, a legmegdöbbentőbb mondat ebben a tanulmányban az volt, amikor azt mondták, egy testvérnő fordította le, és persze elnézést is kért, mert mondta, hogy a maga kezdetleges módján fordította le ezt a prédikációt, de amikor én ezt olvastam, hogy nektek adventistáknak az atombombához is elegendő energia potenciátok van, de mégiscsak olyanok vagytok, mint egy villanykörte, azért ezzel nagyon elgondolkodtam. Tessék! Hát ez a prédikáció itt van 2010. november 13-án, és ez a történet a prédikáció előtt egy évvel, azt mondja, nagyjából egy évvel ezelőtt történt, amikor Iránból Londonba mentek a New Bolt College-ba ezek az iráni muzulmán papok. Igen, mert ha úgy vesszük, akkor letelt a két év. Csak hogy mi történt azóta, mert hogy mi sem tudunk erről, igaz? Hát én nem hiszem azt, hogy ez most igazából befolyásolná azokat a muzulmánokat, akik erre tényleg vágynak, de például, hogyha megint csak az dobom, hogy ilyen feltételesen beszélek, de nem akarom megkérdőjelezni ennek a hitelességét, mert mondom, pontosan le van írva, hogy ki prédikálta, az is le van írva, hogy ki fordította, tehát minden le van, hogy ezt elfogadjuk, és hát az van leírva, hogy azt mondják itt a muzulmán papok, hogy hát várnak minket, meg föltették a prédikációt ennek az ausztrál farmernek a netre, és több millió muzulmán hallgatja az adventista profécia magyarázatot. Úgyhogy, de hát ezen most persze én is csodálkozom, látom, hogy ti is csodálkoztok, pedig nem lenne szabad, hogy csodálkozzunk ezeken, mert hogy ezekről mit tudunk, mert hogy ez le van írva a Bibliában. Jó Isten már nekünk mióta ezt leírta, csak hogy mégis ez a döbbenetes, hogy valami le van írva a Bibliában, és amikor teljesedik, akkor meg elkezdünk kicsit olyan, most ne haragudjatok, nem azt mondom, hogy mert magamat is be, kicsit olyan kételkedés van bennünk, hogy ez tényleg így volt, tényleg megtörtént, nem csak egy kitaláció. Hát nem kéne, mert hogy maga a Szentírásban van egy ilyen profécia, ami azt mondja, hogy ez így fog történni, ember. Téged ne az érdekeljen inkább, hogy ez most hogy fog létrejönni, vagy hogy nem, hanem az, hogy te benne leszel abban a népben, vagy nem leszel benne abban a népben. Inkább szerintem a mi oldalunkról ezt kéne nagyon megvizsgálni. Én nem tudom. Hát itt van Frank Röhling. Ennyit tudok róla, nyilván utána lehet ennek nézni, hogy... Hát itt majd nem tudom, netten utána lehet nézni. Meg lehet. Én azt ajánlanám nektek, hogy érdekességként nézzétek meg ezt a muzulmán lapot, ami Jézus második eljövetelével kapcsolatos. Nagyon érdekes dolgokat fogtok találni. Ott mondom, én utána néztem, és létezik. De nem úgy beszélnek Krisztus másik eljöveteléről, mint mi nyilván, és nem is lehet elvárni tőlük. Tehát azért kellene, hogy a könyvek népe helyes útmutatót mondjon nekik ebben a témakörben is. Nem tudok erre válaszolni, mert hogy nincs benne, de az való igaz, ezen a honlapon is megnéztem, és a Koránban is benne van, hogy Jézus nem tekintik Isten fiának, és nem tekintik megváltónak, mert a Koránban az van leírva, hogy Jézus felment a mennybe, mielőtt keresztre feszítették volna, és Júdást feszítették keresztre, tehát ilyen szó szerint le van írva. De hát nézzétek, ezen most nem is kellene megint csak csodálkoznunk, ez az ő hittételeik egyike, és ezért kellene az Isten népének. És azért nyilván miért mondták azt, hogy kaptok két évet? Tehát, hogy készüljetek fel erre, de hát valahogy ez nem működik. De az biztos, hogy ide szó szerint le van írva, hogy népeknek a gazdagság és tenger kincsözöme fog majd hozzád jönni. Tehát hozzád jönni. Most gondoljátok el, hogy azok a
azok a hívő emberek milyen állapotban lesznek majd a Jóisten kegyelméből, akiket Isten mer vállalni, hogy más emberek jönnek hozzá, és nyilván ezért is írja egyébként Ellen White a Krisztus példázatai című könyv 287. oldalán, hogy a hívőknek a jellemén fog tükröződni majd az Isten jelleme. Tehát, hogyha valaki ránéz egy hívőre, mondjuk én

Hány olyan könyv is egyébként megjelent, amelyben arról van szó, hogy muzulmán férfiak meg asszonyok áttértek keresztény hitre, csak hogy nyilván itt sokkal nagyobb méretekben lesz, és azért azt ne felejtsétek el, hogy itt már a Szentléleknek a késői esővel való kiáradása fog történni. Hát ezért olvasok a 88-as üzenetben, ha a testvérek akkor elfogadták volna, amit olvastam nektek, akkor a pogány területeken is hirdetve lett volna az evangélium, és ebben nyilván más vallások képviselői is benne vannak. Tehát ebben nem csak az ateista emberek, meg nem csak katolikusok, meg protestánsok, hanem épp az a lényege az egésznek, hogy más felekezetű vagy vallású embereknek a sokassága is elfogadja majd Jézus Krisztust. De egyébként nagyon jó kérdés, mert hogy tényleg nem fogadják el megváltónak, meg Istennek, de ennek szerintem pont ez a lényege, hogy az Isten átformálja majd őket olyanná, hogy felismerik. Azt mondja Pál apostol, hogy most hogy e világ Isten eltakarta a hitetlenek elmét, hogy ne lássanak. Hát most ez pont ez a függöny szerintem, hogy le fog hullani, és a messiási proféciák alapján is felismerik, hogy ki Krisztus. Tessék? Igen. Hát mondom, így én nem látunk bele az ő lelki világukba, meg a hit életükbe, és ezért is óvnék mindenkit, hogy egyből már negatív értelemben véleményt formáljunk róluk, mert sajnos tényleg hát az a fajta általánosítás elterjedt róluk, tisztelt a kivételnek, hogy ők, akik csak robbantanak, meg terrorista merényleteket hajtanak végre. Én magam nem személyesen, de amikor Budapesten dolgoztam egy ilyen sportterembe, akkor ott jártak le arab fiúk, és ott bűbájosok voltak. Szóval tényleg egy nagyon tisztelettudó apukájuk itt tanított az egyetemen Magyarországon. Tehát ugye már akkor is megfogalmazódott bennem, hogy azért nem szabadna így gondolkodni, és én hiszem, hogy nyilván az egy ördögi befolyásoltság, akik ugye robbantanak, meg terrorista merényleteket hajtanak végre. Nyilván ők másként értelmezik a Koránt. Ugye egyszer olvastam, hogy két muzulmán beszélgetett egymással, és akkor az egyik azt mondta, hogy hát az ő felfogásuk szerint, hogy Allah meg fog büntetni, mert hogy Allah az tiltja ártatlan embereknek a megölését. És akkor a másik, a fundamentalista meg azt mondta, hogy hát másként értelmezzük a Koránt. Na de hát kereszténység körében nem úgy van, hogy az egyik felekezet így értelmezi a Bibliát, másik felekezet úgy, ezt nem kell nektek mondani, ezt pontosan tudjuk. Igaz? Tehát, hogy azért hiszem azt, hogy azok az emberek, akik komolyan gondolkodnak, és nincs bennük meg ez az erőszakos reakció, azoknak az Isten meg tudja nyitni a szívét. De hát azért ott van Manassé király. Ugye ismeritek az Ószövetséget, 54 éven át a legistentelenebb király volt. A zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő fűrészeltette ketté Ézsaiás prófétát is, tehát egy botrányos, több mint 5 évtizeden át egy félelmetes ember volt, és azt mondja a Biblia, hogy megtért. És minden valószínűség szerint ott lesz a mennyben. Tehát, hogy senkiről nem mondhatunk ítéletet, egyedül az Isten lát. Ő a szíveknek meg a vesséknek a vizsgálója. Ugye Sámuel könyvében azt mondja az írás, hogy mi emberek olyanok vagyunk, hogy a külső alapján ítélünk egyből, és nem látunk az ember belső szívébe. Ezt az Isten fogja majd eldönteni. Lehet, hogy sok muzulmán ott lesz, és sok magát adventistának valló meg nem lesz ott a mennyben. De ugye ezt majd a Jóisten eldönti, tehát ez nem a mi részünk ezen gondolkodni. Nem tudom, mert ez úgy került hozzám, hogy egy másfél hónappal ezelőtt a Budapesten az Őrjárat utcában szolgáltam, és akkor a testvérek csak szóban említették nekem ezt. És mikor voltunk a Bertalan? Két hete? Igen. Két héttel ezelőtt voltam Budapesten a Bertalan Lajos utcai gyülekezetbe, és akkor kaptam ezt az egyik testvérnőtől. És akkor már ismerős volt nekem, mert mondom, előtte beszéltek nekem. Nem tudom, lehet, hogy de hát elgondolkodtató. Tessék. De hát én kedden...

lesz értekezletünk, én nagyon szívesen megkérdezem, hogy tudnak-e erről, vagy sem. Nézd, hogyha most emberileg nézem, ez megint csak az én magánvéleményem, hangsúlyozni szeretném, ha emberileg nézem, akkor nem hiszem, hogy majd a muzulmánok bekopogtatnak a Füzes utcába. De ha Jóisten szemével néznénk az eseményeket, és az nem megítélés rólunk, és olyanná válunk, vagy az Isten olyannal lát minket, mert ezt ő lát, mi nem mondjunk egymásról, hogy ki milyen, mert abból csak sértődés van, és az nem való egy gyülekezetben, de ha a Jóisten olyannak lát bennünket, hogy a Füzes utcai adventista gyülekezet egy befogadó gyülekezet, és ők a muzulmánok nem botránkoznak meg a Füzes utcai adventistákon, mert olyan példaértékűek, akkor be fognak kopogtatni bennünket hozzánk, mert a Szentlélek majd vezeti őket. Ez az én véleményem, nyilván, hogyha elolvassátok akkor a Szentírást, hogy a korai eső kitöltetésekor mi történt, volt, úgyhogy egy nap 3000 ember keresztelkedett meg az apostoloknak a bizonságtevésére, de akkor az apostolok már egy megtért emberek voltak, mert akkor már a csalódásuk meg mindenen keresztül voltak, akkor már a korai eső formájában a Szentlélek kiárat rájuk, és átformálta a jellemüket. Most már csak az a kérdés, ugye szombatiskolán erről beszéltünk, ez egy nagyon fontos gondolat volt, hogy soha ne a másikat nézzük, hogy a másik most megtérte vagy ne, hanem mindig önmagunkra tekintsünk, és magunkkal legyünk elfoglalva, mert a másikra nézünk, és azt mondom, hogy ez másik ilyen, és én jó vagyok, akkor szerintem pont az a rossz, hogy én vagyok a rosszabb állapotban, nem a másik. Szóval, hogy ne nézzünk. Majd a Jóisten ezt el fogja dönteni, de én hiszem, hogy olyan élethelyzeteket fog teremteni, amire nem is várnánk, csak hogy fölkészültek. Lehet, hogy nem tudom, majd a hinduisták jönnek, és kopasz fejjel és narancssárga ruhába itt ülnek. Voltunk a Pannával tavaly előtt egy hindu templomban, egy bibliatábor alkalmával, Magyarországon volt, elvittek bennünket, érdekességként megnéztük, hát nem tudom, nem szavakat, elájultunk, szóval tátva maradt a szánk, hogy bevittek a templomba, és a szoborok előtt úgy hajlongtak, meg olyan komolyan imádkoztak, egy szobor előtt, egy ilyen, nem akarom megbántani, egy ilyen csúnya szobor előtt, meg nem tudom, legyezték a szobrot, mint hogy ez valós, ott álltunk, és egyszerűen mondtam, hogy ezt most én látom, mert nem hiszem el, hogy ezt nekem mondja. Tehát olyan tömény bálványimádás volt, és azt mondja a Biblia, hogy ezek az emberek is, ezek között is lesznek olyanok, akik meg fognak majd térni. De ezt majd a Jóisten munkálja az ő szívüket a lélek által. Mi dolgunk az lesz, hogy befogadó képes emberekké váljunk. Tehát akiket az Isten mer vállalni ezek előtt, az emberek előtt, itt értettem meg azt az idézetet, amit említettem nektek, hogy csak akkor, amikor a jellemünkön tükröződik Isten jelleme. Tehát így szó szerint azt mondja Ellen White, hogy az utolsó kegyelmi üzenet, amit Isten a világnak ad, tehát erre nagyon fölfigyeltem, azt mondja, utolsó kegyelmi üzenet. Tehát nem a proféciák, való elterjesztés, nem a hitpontunkról való elterjesztés, nem ezek lesznek. Képzeljétek el, az utolsó kegyelmi üzenet, amit Isten ad a világnak, az ő gyermekeinek a jellemén fog tükröződni az ő jelleme. Szó szerint vagy így van leírva, így van leírva. Tehát most én ezen gondolkodtam, hogy ez hogy fog megtörténni, amikor János 14. fejezete. Krisztushoz oda mennek a tanítványok, és mit mondanak neki, hogy hogy Urunk, szeretnénk látni nem csak téged, hanem szeretnénk látni az atyát is. És akkor mit mond Krisztus? Hogy annyi idő óta veletek vagyok, aki látott engem, az látta az atyát is. Na így lesz ez, hogy Krisztus jellemén tükröződött az atya jelleme, és azt írja Ellen White, hogy ez adventista hívőknek a millióinak az életén fog megsokszorozódni. Tehát nem egy-két-három ember, hanem millióknak az életén lesz, hogy ránéznek, és azt mondják, én azt az Istent akarom követni. És lehet, hogy még meg se szólalsz, nem beszélsz a proféciákról, nem beszélsz semmiről, de én azt az Istent, ahogy te beszélsz, ahogy viszonyultál hozzám, a kedvességedet, a szeretetet, az empátiádat, hát csak egy hívőem, és én azt akarom. És azt mondja, amikor ez így fog el, akkor lezárja Isten a történelmet ezután.
Tehát amikor így a befogadóvá lesz majd az evangélium. Mindenki magában döntse el, nem úgy, hogy a másikra nézzem, hogy én igen, de te nem vagy ilyen állapotban. Tehát, hogy ezt felejtsük el, mert ez csak egy ilyen rossz magatartást hoz a gyülekezetbe, hanem hogy én vagyok-e olyan állapotban, jelen helyzetemben, hogyha az Isten hozzám küldene valakit, akkor az az ember azt mondaná, hogy nem azt, hogy jól tudsz beszélni a Bibliáról, meg ismered a történelmi proféciákat, meg stb., hanem hogy én vagyok-e olyan állapotban, jelen helyzetemben, hogy a jellememen tükröződik az Isten jelleme. De ezt magunkban, és ha azt mondjuk, hogy nem, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy igen, és lehet, hogy igen, ki tudja, mert se tudhatjuk. De akkor ezt kérjük a jó Istentől, hogy ez a fajta változás álljon be az életünkben, hogy egy megtért, ha Pál apostol azt mondja neki, minden nap meg kellett térni, akkor mi nem azt mondjuk, hogy nem tudom, 18 évvel ezelőtt már megtértem, hanem hogy ez a mindennapi megtéréseken menjünk keresztül. Tessék? Igen. Hát ebben én is hiszek, hogy így van. Hát ugye nagyon, mert ugye ezt azt is meg kell látni, hogy a televízió, tehát a különböző médiák nyilván, hogy előtérbe helyezik ezeket a muzulmán embereket, mert ugye azt is tudni kell, már a rosszabb változatát, tehát akik embereket ölnek, mert ugye a Koránban az is benne van, amit ők szintén másként értelmeznek, mondjuk, mint egy normális muzulmán ember, hogyha elkövetsz, tehát megvéded a Koránt, akkor ők ezt, és felrobbantják magukat, akkor nyilván ti is hallottatok róla, hogy ők ezt dzsihádnak nevezik, tehát szent háborúnak nevezik a Korán védelmében, és ők magukat nem terroristáknak hívják, hanem szabadságharcosoknak. Tehát, hogy az ő agyukban teljesen máshogy mutatkozik meg ezek a cselekedetek, ők ezt egy, hát idézőjelben mondom, jó dolognak tartják, és a Koránban le van írva, de egyébként ezen a honlapon is olvasható, hogy jutalom vár rájuk a mennyben, és méghozzá, hogy ilyen fiatal, szűz lányok, érzéki gyönyörökben fogják őket várni, és tehát ilyen hasonló dolgok. De most gondoljátok el, amikor valaki egy ilyen agymosáson, mert ez egy agymosás, hát nem két ilyen műsort láttam a National Geographicon, ahol pontosan erről volt szó, hogy milyen agymosáson mennek keresztül, és amikor ők fölrobbantják magukat, vagy bármilyen öngyilkos merényletet hajtanak végre, akkor ők azt gondolják, hogy a következő pillanatban ők már ott vannak fent. De, igen, így van, pontosan. Igen. És hogy ők egy szent cél érdekében teszik, hát tudjuk, hogy e mögött nyilván, hogy Allah meg a Biblia Isten az nem ugyanaz. Az két különböző dolog. De hogy azért mégis micsoda kiváltságban lehet részünk, vagy lehetne részünk, és megint azt mondom, ezt mindenki magában dönti el, hogy milyen hatalmas dologra hívott el bennünket a Jóisten, itt Magyarországon is. Mert én elég sok helyen tartottam már előadást a proféciákról, és szinte egy-két helytől eltekintve emberek azt mondták nekem, akik tényleg ilyen nagyon aranyos meg komolyak voltak, hogy fiatalember, mi erről miért nem hallottunk eddig? Tehát akik mondjuk más felekezetekhez tartoztak. Miért most kell erről hallani? Mert hogy más felekezetekben nem beszélnek Jézus második eljövetelét megelőző proféciákról. Az Isten meg kinyilatkoztatta ezt az ő népének, de villanykörte. Tehát pislákolunk, pedig nagyon nagy erővel kellene ezt hirdetni. Igen, köszönöm szépen, hogy elmondtad. Hát döntsétek el, hogy meg nyilván majd prédikátortól is függ, hogy aki lesz, az szívesen levetíti, vagy megnéznétek ezt. Hát tessék! Igen, hát ugye ez egy több évszázados, vagy évezredes ördögi eszme, hogyha meghalsz, akkor egyből vagy a mennybe, vagy a pokolba fogsz jutni, és hogy szinte nem keresztény emberek gondolkodásában is úgy
bújtatva, de ott van, hogy majd akkor a mennybe megyek, vagy a pokolba, és ez annyira elterjedt nézet, hogy teljesen háttérbe szorította Krisztus második eljövetelét, sőt ott tartunk, hogyha ma valaki gyülekezeti szinten Krisztus második eljöveteléről beszél, akkor egy megbélyegzés van, hogy egy apokaliptikus szekta képviselője, mert hogy ma az emberek, amikor arról hallunk, hogy majd összefogás lesz, szebb jövő lesz, végre eljön az aranykor, stb., akkor nincsenek felkészülve Krisztus második eljövetelének a várására. Hát ezért is, erre is sok kijelentésünk van, hogy sokszor majd az embereket úgy lepi meg, mint a tolvaj éjjel a lakókat. Hát köszönöm szépen, hogy itt maradhatok. Itt marad...

Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, és örülök, hogy még ilyen viszonylag szép, szebb vasárnapon is, így az őszi időszakban eltetszettek jönni. Ez azért azt mutatja, hogy az egészségi állapot, az egészségügyi dolgok, gondolatok azért aktuálisak, sőt egyre aktuálisabbak. Én bele is kezdenék az előadásba, és azt szeretném kérni önöktől, hogy olvassák a vetítést, és én szeretném kiragadni a lényeget, hiszen haladni kell az anyaggal. Egyébként az egész napnak a programja, az összes előadás, minden egyes szó felvételre kerül itt a Pataki Művelődési Központban. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy túl gyors volt a sebesség, nem tudta követni, nem tudta jegyzetelni az ismereteket, az információkat, az feliratkozhat kedves kollégámnál, Jankó Bélánál, a hangtechnikus kollégánknál a lemezre és az MP3 hanganyagot, tehát egyetlen lemezen minden mai előadás rajta lesz. Ez később átvehető, tehát most fel kell iratkozni, és később átvehető lesz. Ezt csak azért mondtam el, hogy oldjam a feszültséget, amit ez a sebesség, amit én fogok diktálni, talán gerjeszteni fog, de semmiképpen sem szeretném az önök immunrendszerét rombolni a stresszel. Erről ugye már volt előadás. Egyébként ezt szó szerint értem, hiszen az ember nagyon frusztrálja, amikor egy előadás túl gyorsan halad. Nem az a célja az előadásnak, hogy leadjuk az anyagot, ez nem egyetemi oktatás, hanem hogy a kedves hallgatók, akik eljöttek, érdemi információt kapjanak. Én bízom benne, hogy mi alatt beszéltem már, rávetették tekintetüket az ábrára. 4 lépcsőből áll az igazi védelem. Az első a tanulás, tanulj, hogy változtathass. A második a tönkretétel elkerülése, megismerjük a káros tényezőket, nem ártani a szervezetnek. Ez az első 2 lépés, meggyőződésem, hogy a jó kezdet. Kulcs, 2 kulcs eleme. Hadd mondjam el, hogy nem tartom jónak, ha valaki rögtön a megoldásokkal kezdi, mielőtt még tudná, hogy mik az ártalmak. A kettőnek azért valahol együtt is kell futnia, de fontos ismeretszerzés, nem ártani a szervezetnek. Ha valaki eddig eljutott, jó volna, hogyha megkeresné a számára kulcs szó, számára leghasznosabb elvet, a sokféle nagy kínálatból, ami akár itt, a kinti asztalokon, akár az egész hazai palettán, vagy a világ különböző egészségügyi palettáin megtalálható, ugye az interneten, több ezerféle egészségügyi termék közül választhatunk, nem tudjuk mindent megvenni, nem is szükséges. Egyszerre körülbelül 3 mintegy 3 terápiát alkalmazunk. Ezt érdemes talán hazavinni, 1 immunterápia, 1 immunrendszeri védelem kevés, mármint 1 elv, általában 3, 2 az még mindig egy picit kevés, 3 különböző típusú immunrendszeri védelemmel szoktunk élni, ezekre mind szeretnék majd visszatérni. Ha megtetted, amit tudtál, jön a személyes meggyőződés, a hit abban, hogy a természet törvényei működni fognak. Ez a 4 elv, amin alapszik az immunvédelem a mindennapokban. Néhány ábra vissza fog köszönni az előző előadásokból, szándékosan teszem, egyeztettem kedves Oláné Szilágyi Mónika doktornővel, aki gyermekorvosként tartott gyermekkor és immunitás témában előadást ezelőtt nagyjából 2 órával, majd Juhász Zsolt kollégám, aki korábban az Éden vegetáriánus étterem vezetője volt, most pedig dietetikusként nem sokára végez, és életmódoktatóként vélhetően tevékenykedni fog. Az ő előadásában kitért a fagociták működésére, emlékeztetőnek szántam, a limfocitákról is elég sok szó esett. Tekintettel arra, hogy sem én, sem önök nem fognak tudni egy immunológiai, ekkora immunológiai tudásanyagot megszerezni néhány óra alatt, ezért nincs értelme annak, hogy ilyen mély ismeretekbe rögtön belevágjunk, ha csak nem megmutatjuk azt, hogy itt elég komoly, elég mélyreható, elég intelligens, rendkívül hatékony mechanizmusok vannak, a megfigyelőktől kezdve egészen a támadókig. Az egyik kedvenc ábrám, gyermekektől felnőttekig mindenki talál ezen az ábrán valami izgalmasat. Az egésznek a lényege ugye az, hogy bal felső sarokból, ha elindulunk,
támadnak a vírusok, például a vírusok, és ahogy tetszenek látni, mindenki, ahogy a katonaságban lenni szokott, elfoglalja a maga helyét. A vírusok főszabályként céltámadásokat hajtanak végre különböző testi sejtek irányába, és a szervezet megindítja, mondhatnám felnőtt korban, szokásos immunrendszeri reakcióját, és ha úgy ítéli meg a szervezet, hogy kevés a mozgósított hadsereg, akkor riadót fújnak, úgy nevezzük molekuláris trombita, ezt úgy is mondhatnám, hogy gyulladás történik. A gyulladás molekuláris trombitának minősül, és antitestek termelődnek, hogyha olyan a folyamat, tetszenek látni itt egy régebbi modellt a fényképezőképek családjából, és a lényeg rögzíteni a támadást, mindenre emlékezni. Professzionális működésről van szó. Ez egy nagyon sematikus, kicsit réfás ábra annak érdekében, hogy megismerhessük, megérthessük, hogy itt pontosan, vagy nagyságrendileg inkább úgy mondom, mi is történik. Szintén említésre került az immunrendszer működése, fő célkitűzései. Elpusztítani a betolakodókat, életre van alkotva az emberi test, semlegesíteni bizonyos mérgező anyagokat, lebontani az öregedő, illetve öreg sejteket. A szervezetünk mikor bontja le a sejteket? Amikor még szavatossági időn belül van, úgymond. Régen rossz, amikor már egy szervezet akkor bontja le a sejteket, amikor az már elveszítette igazából a működőképességét. Ez megengedhetetlen. A mai világban azonban közeledünk e felé, hogy olyan sok rétű a működés az immunrendszernek, magyarul olyan rosszul él jó pár ember a világon, az immunrendszernek nincs ideje a sejteket időben leépíteni, vagyis a szervezet korai öregedési stádiumba fog kerülni. Méregtelenítés, védekező anyagok felhalmozása és bizonyos immunitás elérése különböző kórokozókkal szemben. Alapelv, lehet, hogy közhelynek tűnik, szándékosan vetítem ezt is fel, egészségesnek lenni és maradni csak jól működő immunrendszerrel lehet. Juhász Zsolt kollégám jelezte, hogy az immunrendszer az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb része az embernek. Az életünk egy részét jó, ha kiteszi az, hogy egyre többet gondolkodunk, olvasunk az immunrendszerről. Magyarországon minden negyedik ember rákbetegségben hal meg. Ennek ez a szám óriási, ugye ez 25%, ennél jóval több a rákbetegek száma, csak nem mindenkinek szerepel az a korlapján, úgymond, hogy ebben veszíti majd az életét, más betegség kerül majd rá. Nagyon magas a rákbetegek száma, ami az immunrendszer, úgynevezett alvó immunrendszerre utal. Néhány szót erről is fogok nem sokára szólni. Nem csak a megelőzésben, hanem a kezelésben, a gyógyulásban is szerepet játszik az immunrendszer. Nagyon félünk attól a kérdéstől, amit talán föl fognak önök vetni, de magukban biztos, hogy felvetettek, hogy kérjenek-e oltást a H1N1 vírus ellen, vagy nem. Kerülgetjük egész nap ezt a kérdést. Azért mondtam, hogy félünk ettől a kérdéstől, mert egyértelmű választ pro és kontra adni nagyon, nagyon felelősségteljes. Legszívesebben azt mondanánk, hogy ne. Nem csak azért, mert befűtöttek bennünket az e-mailek, vagy nem ezért, mert az e-mailek között van igaz, van igaztalan. Egyszerűen józan paraszt észre is beláthatjuk, hogy itt egy érdekes és a korábbi influenzáktól eltérő folyamat megy végbe, mind a gyógyszergyártás területén, mind maga a vírus terén. Egy erősebb vírussal van dolgunk, de ez a vírus már visszagyengült. Tehát igazából nem sokkal erősebb, mint az általános influenza vírusok nagy része, viszont az oltóanyag legyártásra került, most már nincs visszaút. Érdekes, hogy mennyire ellentmondásosak a vélemények, és talán tudják önök is, hogy bár általában az influenza elleni oltásokkal kapcsolatban az orvosi társadalom nagyjából egységes, hogy tudnélik azért érdemes beadatni, mondom, nem a H1N1-ről beszélek, hanem a többiről. Itt még a szakma is megoszlik. Tehát ez abban különbözik, hogy még a szakemberek, ugye a házi orvosok egy része is tiltakozik az oltóanyag ellen. Tehát érdekes, hogy még a szakemberek sem értenek egyet, kérdezhetnénk, akkor mi mit mondjunk, hogyha a szakemberek is egymással vitatkoznak. Főszabályként mégis megmerem kockáztatni azt, hogy nem kell rohanni rögtön a tűhegy elé odaállni, hanem el kell gondolkodni, mit tehetek ezelőtt magamért. És önök is tudják, hogy az egészséges életmód az első főszabály minden gyógyszeripari tevékenység
előtt. Azt azonban egyetlen orvos és egyetlen életmód oktató sem fogja fölvállalni, hogy az önök személyes döntése végül mi lesz. Ez egy szomorú dolog, hogy más nem dönthet, vagy nem is olyan szomorú helyettünk, de nem kell azonnal az oltásra menni, mert ahogy majd én is szeretném átadni önöknek, az egészséges étrend, az egészséges életmód sokkal többet tesz értünk, mint azt gondolnánk. Én meg vagyok döbbenve, hogy az élelmiszeripari felső oktatásban mindent megtanítanak. Egy komplett szárítószekrényt meg tudunk tervezni, mi élelmiszeripari mérnökök. De hogy mire jó mondjuk a csipkebogyó, azt nem nagyon tanítják meg. Tehát az ember lehúz 6 évet, 5-6 évet egy felsőoktatási intézményben, ahol úgy hírlik, hogy élelmiszeripari karon tanul az ember, és végül úgy jön ki, hogy alapismeretekkel nincs tisztában a saját táplálékát illetően, de az ipar érdekeivel, bizonyos közgazdasági dolgokkal, technológiákkal, géptannal meglehetősen jól tisztában van az ember, a táplálékkal nem. Ezért nekem is, hát, hogy úgy mondjam, legalább annyi évet kellett pluszban hozzá tanulnom, mint amennyit az egyetemen ültem, egyetemi padokban, mert rá kellett jönni, hogy ez kevés, ennél sokkal többre van szükség. Ismerik a mondást, ezért is mondtam, hogy nem kell mindig a gyógyszertárba rohanni, 7 napig tart kikúrálni a megfázást orvossággal, és 1 hét orvosság nélkül. Ha valaki beleolvas Mózes könyveiben, az Ószövetségben, azt fogja látni, hogy ha valaki bélpoklos lett, kvázi leprás, sajnos. Azt mondta Mózes könyve, mind a mai napig azt mondja, rekessze el a pap 7 napig. 7 nap után nézze meg, majd bizonyos jeleket, ha tapasztal, akkor rekessze el újabb 7 napig, és utána is nézze meg. Ebből azt tűnik ki, hogy ha a Bibliát veszük alapul, 1 hetes immunrendszeri terminusok, érdekes ez is, nem? 1 hetes immunrendszeri terminusok vannak. Érdekes, ha valakit kiírnak mondjuk beteg szabadságra, akkor kiírják 1 hétig, 7 hétig, nem 8,5 napig, ugye, vagy 9,5 napig. 1 hétig, 7 hétig, ez nem csak azért van, mert 1 hetes ritmusokban éljük az életünket, hanem az immunrendszer is nagyjából ebben dolgozik. Úgyhogy mire a gyógyszer megteszi a hatását, legtöbbször a természetes terápia is bőven megtenné a hatását, ha időben kezdjük el. Szeretnék egy fontos, számomra legalábbis fontosnak itt egy dolgot mondani. Ha valaki beteg, annak a betegségnek biztos, hogy vannak előjelei. Ugye önök is tapasztalják, hogy a megbetegedés a konkrét betegség előtti néhány órában rosszul érezzük magunkat. Az a kérdés, hogy olyankor mit teszünk. Meggyőződésem, hogy a betegség tüneteinek a felhalmozódása előtti nagyjából 3-5 óra idején meg lehet akadályozni, hogy a betegség nagy mértékben elhatalmasodjon a szervezetben. Ha valaki, úgy mondom, jól tud kommunikálni a testével, akkor lehet, hogy nem 10 napig fogja az ágyat nyomni, csak 3 napig, mert időben készít magának egy jó fokhagymás, citromos, nem túl mézes vagy méz nélküli kvázi limonádét, ugye ez nem limonád, mert nincs benne cukor vagy méz, egy jó erős valami immunserkentő anyagot készít, vagy egy terápiát folytat, azonnal vesz egy váltóvizes fürdőt. Ha van otthon grapefruit magcsepp, ezeket is fogom sorolni. Vagy echinácea, tehát kasvirágcsepp. Ezekből azt mondom legalább 3 különböző terápiát végrehajtani. És nem rohanni, nem stresszelni magunkat, ez rengeteget tesz azért, hogy a betegség ne alakuljon ki, és a szervezet, az immunrendszer fel tud készülni arra, legyőzze a kórokozót. A 8 alapelvünkön belül ugye testgyakorlás, tehát táplálkozás, testgyakorlás, víz vagy vízkezelés, napfény, mértékletesség, levegő, nyugalom, bizalom Istenben, vagyis hit, meggyőződés, szemlélet, tehát életszemlélet. Ez a 8 alapelv, ami körül forgunk. Azt kérdezném, hogy jól hallják-e a hangomat? Jól hallják? Ezt csak azért kérdezem, mert időnként hangosabban beszéljek? Jó. Mert mit ér az előadás, hogyha én halkan beszélek, és csak magamnak beszélek? Hangosabban. Így jó lesz akkor? Rendben, köszönöm. Nyugodtan szóljanak, mert ilyen tekintetben is teljesen rugalmas az alapítvány. Kedves hallgatók, tehát a táplálék, a táplálkozás, a 8 alapelv rendkívül fontos. A megbetegedések 50-60%-áért az étrend felelős. Ez az ábra talán már volt fent a gyermekekről szóló előadáson. Ezt szeretném csak kinagyítani. Peyer plakkok. Úgynevezett bélrendszeri immunitás, bélfodri nyirokcsomó.
az emberi immunsejtek érési folyamatának egyik központjával állunk szemben. Nagyon bölcs volt, akárki is alkotta meg az emberi testet, nagyon bölcs volt, mert egy nagyon érdekes központ van az emberi bélrendszerben. Mit tetszene gondolni, miért pont a bélben van az immunrendszer központja? Mert mindennek oka van, ez nem játék. Miért nem az agyban? Hát ott is lehetne, nem? Vagy miért nem mondjuk valamelyik más szervünkben, mondjuk a májban? Hát a máj is fontos szerv, nem? Sőt, méregtelenítőszer. Miért pont a bélben? Mert az emberi test arra van felkészülve, hogy onnan kapja a legtöbb olyan anyagot, ami ellen fel kell lépnie. A második fontos immunszerv ugye a tüdő, a harmadik pedig a bőr. Ha valaki vigyáz a bőrére, a bőrszövetére, nem mindegy, hogy mivel fürdünk, mikor, hogyan és milyen módon, tehát a tisztálkodás, a ruházat. Nem mindegy, mikor és hogyan veszünk levegőt, és mennyit, és milyen légzés technikával. Nem mindegy, hogy milyen a levegő, mennyire ionizált, milyen töltéssel rendelkezik a levegő. Mert nem csak oxigén kell bevinni, a levegőnek különböző státuszai vannak. Egy eső után, ugye tudjuk, hogy eső után kisüt a nap, mármint ha kisüt a nap, akkor a levegő tökéletesen fel van töltve. Antidepresszáns hatás tekintetében 150%-os. Ha valaki lehangoltsággal küzd, ne csak nézze az eső utáni napfényt, hanem szívja be az ilyen típusú levegőt. Ne csak az ablakon keresztül engedjük meg a levegőt, menjünk le sétálni, és figyeljük meg, hogy a szembe jutó napfény, a bőrre kerülő napfény, a hangulatváltozást, hangulatjavítást előidőző folyamatok hogyan zajlódnak le, kommunikáljunk magunkkal. Beszélnünk kell magunkkal, megfigyelem, mi rengeteget beszélgetünk időnként egy-egy emberrel, másokkal, telefon, mobiltelefon, és mennyit beszélünk magunkkal? Mert mi a saját testünkkel leélünk mennyit, 50, 60, 70, 80 évet, de mi ismerjük magunkat? Sok ember úgy hal meg, sajnos, alig ismerte meg a saját testét. Az alvás. Ezt azért veszem a táplálkozáshoz szándékosan, mert az alvás és az étrend testvérek. Ezek testvér szokások. Ha valaki este túl sokat eszik, nem fog jól aludni. Tehát az évfél előtti mélyalvási fázis kiesik, vagyis immunrendszeri gyengülés jön létre hosszabb távon. Az esti nagy étkezés elsődleges immunromboló tényező. És még nem beszéltem arról, hogy mit ettünk este. Az a következő lépcső. Hát ha valaki este sokat eszik, tegyük fel, megeszik valaki mondjuk egy egész kilogramm valamilyen növényi ételt, kenyeret pástétommal, az is egészségtelen, mert este fogyasztott el, lehet a legegészségesebb bio, egy reformpástétom, azt mondom, megterhelte a gyomrát, tönkre teszi az immunrendszert. Nem az étrend, vagy az étel a hibás, hanem a szokás a hibás. Ezért elég keveset hallunk az immungyengítő és immunerősítő szokásokról. Elég sokat hallunk arról, hogy mit vegyenek önök meg vagy én, milyen terméket annak érdekében, hogy jó legyen az immunrendszerünk. Csak mondják el azt is, hogy mikor fogyasszam el. És mikor ne fogyasszam el? Ugyanis a kémiának, a biokémiának nem csak az a vasszabálya, hogy valamit be kell vinni a testbe, hanem hogy óramű pontossággal mikor, vagy mikor nem szabad. Vannak ételek, amelyeket reggel szabad, és akkor szerencsés, este nem. Tehát nem csak enni kell, ennek az evésnek van rendje, van rendszere. A rendszeresség az immunvédelem egyik legfontosabb szabálya. Két fontos tényezőtől függ az immunrendszerünk, és nem a mozgást fogom most mondani, bár az sem másodlagos sok esetben. Étrend és gondolkodásmód, a kettő egymással is összefügg. A stresszről, nyugtalanságról, nyugalomról volt némi szó már reggel. Én az étrenddel szeretnék foglalkozni. Ha valaki zaklatott, akkor egyen vagy ne egyen? Mert a szabályok, amiket felállítanak, azok nem mindig működnek, ugyanis aki zaklatott, az nem gondolkodik azon, hogy egyen vagy ne egyen, hanem enni fog. Tehát nehéz egy szabályt felállítani, mert aztán be is kell azt tartani. De én mégis azt mondom, ha valaki zaklatott, igyon egy vagy két nagy pohár friss vizet. Ha valakinek ilyenkor sokat gyomorsabb, ne egyen gyümölcsöt, ne igyon gyümölcslevet. Egyen meg zöldséget, párolt zöldséget, ne egyen hozzá kenyeret. Párolt zöldséget fogyasszon, kétszeresen rágja meg. Előtte fogyasszon el körülbelül 25 perccel, vagy legalább 15-20 perccel, ha nincs annyi ideje, egy nagy pohár vizet, semmit ne rakjon a vízbe. És meg fogja figyelni, hogy a gyomor nyugtalansága csökkenni fog.
Az ember, amikor nyugtalan, itt látjuk, fáj a gyomor, diszkomfort, elkezdünk enni, hát hogyha az helyrehoz. Amikor az ember megbetegszik, akkor gyakran nem is kíván enni. Van olyan professzor, aki régen azt csinálta, hogy amikor vírusfertőzést kapott, akkor sokat evett, mert a gyomorsav megöli a kórokozót. Ennek is van alapja. Tehát nem biztos, hogy mindig böjtölni kell, van, amikor a betegnek enni kell, de nem mindegy, hogy mit. Nem mindegy, hogy az hogyan hat a szervezetre. Én azt tapasztalom, még úgymond nem alternatív jellegű orvosok is, a beteg embernek mi az, amit nem javasolnak. Tejtermék, köszönöm. Ha lehet, akár gyermek, akár felnőtt, betegség idején ne fogyasszon húst, tejet, tojást, érdekes, nem? És ez nem orvosfüggő. 99 vagy 100 orvosból 99 azt mondja, hogy ha lehet, állati terméket mellőzze legalább ebben a néhány napban. Pedig az orvos nem vegetáriánus, nem is tanítja a vegetáriánizmust, nem is vegán. Sőt, lehet, hogy nem is ért vele egyet. Betegség idején mégis ezt javasolja. Érdekes. Én erre azt mondom, hogy na itt derülnek ki az igazi igazságok. Egy kedves amerikai ismerősünk, barátunk azt szokta mondani, hogy van egy táplálkozási piramis egészségeseknek, és betegeknek ennek a fordítottja. És ez a doktor úr, Amerikából érkezett egyszer egy orvos, ez a doktor úr azt mondta, hogy lehet, hogy egy piramis beteg embernél megfordul. Ez nem logikus. Hát, hogy lehet, hogy az egészséges embernek nem fordítják meg a piramist? Azt mondják, hogy ehet egy kis szalonnát, de ha beteg, akkor már vigyázzon. Ha már szívbeteg, már ne egyen szalonnát. De amíg nem szívbeteg, addig egyen. Hogy lehet ez? Érthetetlen számomra, hogy amíg valaki egészséges, megengedik neki a bűnt, a hibát, a kihágást, amíg nem betegszik meg. Ha megbetegedett, eltanácsolják tőle, sőt, megfeddi az orvos, ha eszik. Ez a teljes ellentmondás, ami végig kíséri a táplálkozástudományt, számomra megmagyarázhatatlan. Ezért én magam és jó néhány kollégám úgy döntöttünk, hogy mi nem várjuk meg a betegséget. Megfordítjuk a piramist, kezdettől fogva, sőt, ha lehet egész gyermekkortól kezdve. És nem fog kialakulni a betegség, mert a piramis eleve megfordult, sőt a piramisból, most én egy piramisról beszélek, nem biztos, hogy mindenki tudja, miről van szó, ugye a táplálkozási piramis, ahol legalsó része van a gabonák, aztán szép lassan az egyre egészségtelenebb ételek, végül a cukor van, illetve a húsfélék, minthogyha mindegyikre szükségünk volna. Több méter hosszú tápcsatornát tetszenek látni, kiterítve, kicsit furcsán néz ki. Itt a nyelv természetesen. És ahogy megyünk, a több méter hosszú bélrendszer, tetszenek látni, hogy miért van bélrendszeri immunitásunk. Ez nagyon fontos. Hosszú szakaszon keresztül, ugye innen, a hasnyálmirigytől kezdődik a bélrendszer lényegében, és nagyon hosszú rendszeren keresztül egy intelligens cső, izmosfalú csőrendszer lebontja, megemészti a táplálékot, majd felszívja, a salakanyagot kiválasztja, majd a vizet besűríti. Amikor, mármint hogy a vizet eltávolítva besűrűsödik a salakanyag. Amikor elmegy a víz, amikor a víz eltávozik, mi lesz a vastagbélben? Víz nélkül jelentős mennyiségű száraz anyag. Ha abban nincs rost, akkor besül a salakanyag, és szirtekedés fog előállni. Amikor valaki ideges, ezért mondtam, hogy legyen óvatos az étrenddel. Személyes tanácsom, tartsunk otthon cékla levet, vagy sárgarépa levet, vagy mindkettőt. Tudom, hogy ezek nem olcsó dolgok, de higgyék el, a gyógyszer is drága, elsőben önök elhiszik jobban, mint én, de én is tapasztalom, bár nem személyesen, hogy drága. A betegség a legdrágább dolog ezen a világon. A megelőzés látszólag drága, hosszú távon, nagyon sok jó gyümölcsel fizet. Az ideges embernek az étrendje, az idegesen élő ember étrendje egészen más kell legyen. Ezért a menedzserek számára kifejlesztették a gyors éttermeket, és ezzel megadták az utolsó koporsó szöget is nekik. Mert a menedzsernek legalább előírnának egy vegetáriánus, most egészen konkrétan fogalmazok, egy lébőjtöt, dehogy is. Létrehozták a menedzser társadalomnak a gyors éttermeket. A lehető legüresebb ételekkel. Jó minőségűek, tehát olyan szempontból, hogy megfelel a legmagasabb rendű ISO és HACCP szabványoknak, ugye jártunk már ilyen helyen, talán, vagy láttuk, milyen professzionális felszereltség és pedáns tisztaság van, nem erről beszélek, a beltartalmi értékéről beszélek az ételeknek. Egészen más az emésztés, amikor valakinek az egész szemlélete más. Anélkül, hogy én bárkire szeretnék így hatni különböző képekkel, ez nem célja munkáknak. Ha megtetszenek nézni ezt az ábrát, szemben az előzővel, két külön világ, két külön emésztési mechanizmus.
Ne feledjék el, az emésztőrendszerünk, át meg át van hálózva idegszálakkal. Az idegrendszer pedig befolyásolja az éhség és jólakottság központunkat, és az immunrendszerünket teljes egészében. Azért is van szükségünk immunerősítésre, mert levegőszennyezés, vízszennyezés, ételszennyezések vannak, és egyéb sugárzások, ezekről mi kevesebbet szoktunk beszélni, de fontosak. A mikrohullám, a mobiltelefon, az adótornyok közelével, amikor valaki lakást keres, nem mindegy, hogy hol lakunk. Nagy feszültségű vezetékek közelében lakni. Ezeket mind meg kell gondolni. A mai világban már nem olyan egyszerű a költözés. Sok mindentől függ. Merre keressem a megoldást? Az első főszabály nem a drága csodaszerek környékén, hanem az általános, tudatos étrendi modellek mellett, amelyeket lehet kombinálni valamilyen táplálékkiegészítővel. Hangsúlyozom, a táplálékkiegészítő általában kúraszerűen működik, hatásai fölerősítik az egészséges életmódot, de nem helyettesítik. Ez rá is van írva az összes készítményre. Nem csak hivatalból kell ráírni, hanem vegyük komolyan. Tápanyagkiegészítőt szedni egészségtelen étrend mellett nem csak, hogy nem érdemes, veszélyes. Tudják, mihez vezet, hogyha valaki vitaminokat szed? Nagy mennyiségű multivitamint és közben gombás? És nem tesz semmit a gombái ellen? Szaporítja a gombáinak a tömegét. Ha valaki fellép, mondjuk a bélben szaporodó, sarjadzó gombákkal szemben, és mellette immunterápiákkal, az hat. Lehet, hogy éppen az ellenkező hatást érem el. Ha egy rákbeteg ember nagy mennyiségű multivitamint kezd szedni, és közben nem végez rákterápiákat, lehet, hogy a ráksejtet fogja táplálni. Ez félelmetes. Hamarabb meghal. Ezt ugye megint nem mondják el. Tehát kizárólag az egészséges, tudatos terápiák és étrendi modellek kiegészítésére szabad alkalmazni az immunerősítő speciális terápiákat. Nem egy és nem két szakember kimondta, hogy az egész testet kell erősíteni. Ha valaki úgy véli, hogy a májában az elmúlt 25 évben sok méreganyag halmozódott fel, végezzen májtisztítást, de ne hagyja abba. Utána végezzen egész test tisztítást is, béltisztítást. Végezzen el egy lébőjtöt, például változtasson az étrendjén, mert a máj újra telítődni fog. Az immunrendszer tehát képes regenerálódni, jó hír, képes. Az emberi testben olyan öngyógyító mechanizmusok vannak, amelyek párjukat ritkítják a természetben. Fantasztikus. Az ember nem az orvos által gyógyul meg, hanem a teremtőnk által adott hitem szerint törvények tiszteletben tartása által a szervezet öngyógyulási mechanizmusa elindul. Minden azon múlik, hogy az én szervezetemben, az önök szervezetében az öngyógyulási mechanizmusok milyen hatékonyak. Az immunrendszer ebben vezető szerepet vállal, az immunrendszer is képes öngyógyulási folyamatokra. Az egészséges táplálkozásról szólni. Az emberi immunrendszer vagy éber, vagy félállomban, vagy alszik. Azért jó ez a kép, hogy alvó immunrendszer, mert kedves kollégám Oláni Szilágyi Mónika doktornő említette, hogy vigyázzunk azzal a kifejezéssel, hogy valakinek gyenge az immunrendszere. Volt, aki ezt hallott, ezt az előadást? A gyenge immunrendszerről nagyon vigyázzunk, hogy mit mondunk, mert az betegség, az kórkép, a súlyos állapot. Ezért nem így nevezi a szakma, hanem alvó. Lehet egy erős immunrendszer kvázi alvó. És attól még rákbeteg lehet, mert nem tartják karban. Lehet egy jó autót tönkre tenni, hogy nem tartják karban. Attól még az autó lehet, hogy jó, megnézem benne a kilométereket, de egyszerűen nem úgy használták és nem tartották karban. Félelmetes dolog ez. Az immunsejtek rendelkeznek kémiai látással, amelyeket a két nagy ellenség, a cukor és a zsiradék megbénít, a kémiai látást gyengíti. Tessenek elképzelni egy elit alakulatot úgy, hogy hirtelen a katonák nem látnak semmit. Tehát ilyen erős szemüvegre van szükségük, vagy nem is tudom mire, hogy lássanak. Cukor és zsiradék. Ez is közhely. De még mindig azt látom, hogy a bevásárlóközpontokban tocsog minden a zsírtól, olajtól és a cukortól.
Sőt, nemhogy visszalépne az ipar, egyre több édesipari pultot látok. Egyre több olyan rejtett zsírtartalmú ételt látok, ami félkész és készétel formájában jut be a szervezetbe, mert az, hogy a pizzéria, valaki fölhívja a pizzériát, megrendeli a pizzát, kijön az étel, hogy abban mennyi a zsír, azt nem is sejti az illető. Azt látja, hogy kaptam egy finom ételt, és az jól esik. Annak óriási a rejtett zsírtartalma. Hozzáteszem, a zsiradékot az élelmiszeripar azért használja előszeretettel, mert táplál, jól lakok tőle. A jól lakás pozitív emóciót vált ki, függőséget vált ki. A zsiradék mit csinál? Ízanyagban mit csinál a zsiradék? Oldja az ízkomponenseket. Úgy mondják, hogy sejmessé teltéteszi az étel ízét, ezért az élelmiszeripar résztvevőnek az a szándéka, hogy jól lakjunk. Hát persze, hogy zsírt fog használni, ezután pedig az, hogy édeset is együnk. A cukor és a zsiradék mindig is testvérként teszik tönkre az emberi testet. Az érdekesség az, hogy ez a kettő együtt nem kétszeres, hanem 4-5-szörös károsító hatásra rendelkezik. A cukor és a zsiradék együtt nagyon nem is összeadódnak, hanem összeszorzódnak, tehát kettő a másodikon. Erre jól vigyázzunk. Nem összeadódnak a rossz tényezők, hanem összeszorzódnak, illetve hatvány függvényszer jelennek meg. Három tényező, már kettő a harmadikon kockázatot jelent bizonyos megbetegedésekre. Nos, mennék is tovább. Amikor az immungyengülésről beszélünk, mindig szólni kell a vízfogyasztásról. Aki reggel nem fogyaszt megfelelő mennyiségű vizet, ne is számítson jó immunrendszere aznap. Ez egy első szabály, első főszabály a reggeli vízfogyasztás. Tudom, hogy nem mindig esik jól, finoman fogalmazok. A reggeli vízfogyasztás. Lehet enyhe citromlevet fogyasztani, de ne tegyünk bele cukrot, mézet, egyebeket. Ha lehetséges, reggel ne kávéval, ne tejjel, ne kakaóval, ezek blokkolják a gyomor és a bélműködést, hanem mondjuk a kávé az nem annyira, az inkább serkenti, de mint egy ostorolovat úgy serkenti. Nem szabad ezt alkalmazni. A reggeli vízfogyasztás szükséges az immunrendszernek. Tessenek elképzelni egy szervezetet, ami 8-10 órán keresztül nem kapott egy csepp vizet sem, ha csak nem valaki éjszaka föl kell vizet inni. De ugye nem szoktunk annyira, mert akkor megint vécére kell menni, stb. Reggel a szervezet 8-10 órája nem kapott vizet. Ha erre mi ráeszünk, reggel itt mi fog történni? Még egy literrel elmegy, elmúlít, ugye, elvon. Mert az emésztőrendszer mit csinál? Az emésztőrendszer vízzel dolgozik. Gazdaságosan dolgozik a vízzel, de vízzel dolgozik. Naponta, mit tetszene gondolni, mennyi gyomorsavunk termelődik? Mennyi gyomorsav termelődik? Körülbelül egy liter. Na most egy nagy reggeli hatására újabb kiszáradási folyamat indul el. Az agyi folyamatok, az idegi folyamatok, ilyenkor a munkahelyi, illetve a stressz, ugye a busz, villamos, autó, ami újabb hőveszteség, és mire az ember elkezdi a munkát, olyan mérvű kiszáradása van, hogy az immunrendszer egyszerűen nem tud hatékonyan működni, tönkre megy. Már reggel. Ez egy rossz indulás. Ezért reggel két fontos dolog van. Reggeli vízfogyasztás, reggeli előtt, és a reggeli nyugalom. Szándékosan nem az ételt mondtam. Reggel, nem mondom, hogy elő kéne írni, főszabályként 25-30 perc nyugodt időtöltést, olvasást, nem szokás, ugye? Az emberek inkább este olvasnak, este már alig van erejük, idejük, kedvük hozzá. Reggel nyugtató olvasmányok. Ha valaki belolvas az Ószövetségbe, reggeli áhítat, reggeli áldozat és estvéli áldozat. Érdekes. A zsidó emberek életvitele alapvetően főszabályként nyugodt volt. A két fontos ideje a napnak, amit a családommal tölthetek, a reggel és esti időszak. Mind a kettő borzasztó fontos, reggel az indulás miatt, este a kiértékelés miatt. És a szervezet erre képes ráállni, fantasztikus immunerősítő hatása van. Az alvó immunrendszer jellemzői. Gyengülő működés természetesen, a fehérvérsejtek működése gyengül, nincs elég immunsejtát, sem a mozgékonyság nincs meg, sem megfelelő szám. Ezzel szintén foglalkozott már korábban a gyermekorvos kolléganő. Tünetei. Ha valaki étkezések után fáradt lesz, de rendszeresen, akkor nagyon vigyázzon, mert ott vagy a vízfogyasztással van a baj, vagy az immunitással van a baj. Figyeljük meg, hogy étkezések után mennyire álmosodunk el. Ha nagyon, ott komoly immunrendszeri problémák vannak. Ez egy első jel. Aki rendszeresen elalszik, vagy ilyen alvás roham jön rá, ilyen álmossági roham jön rá evés után, de olyan, hogy nagyon erős, ott komoly immunrendszeri problémák vannak, mert ez azt jelzi, hogy a test a táplálkozás után kiadja a parancsot az agynak,
hogy aludj el, mert különben nem tudok dolgozni. Ez azt jelenti, hogy nincs fölkészülve arra, hogy a nagy étel mellett még az ébrenléti fázisban is dolgozzon. Ez egy komoly dolog. Fertőzések hosszú lecsengése, emésztőszervi zavarok és a szellemi lelki erőllét. A szellemi lelki erőllét fontos, jelzi az immunrendszeri problémákat. Természetesen a vízfogyasztásról beszéltem, nagyon fontos, reggeli napfényterápia és torna. Nagyon sokszorosan visszajön a reggeli napfényen eltöltött 5-10 perc, higgyék el, az egész nap folyamán döntéshozásban, szellemi-lelki tevékenységben, türelemben, nyugalomban, mert hormonális folyamatokat indít el. Természetesen fel lehet ébreszteni az alvó immunrendszert béltisztítással, probiotikus kezelésekkel, nyerslevek gyakori fogyasztásával, persze megadott időben és helyen is, módon, lépőgykúrákkal. Évente egyszer, kétszer, háromszor tartunk, kedves Kőbel Wolfgang kollégám vezetésével, aki maga is itt lesz ezen az alkalmon, nem sokára ő következik, Wolfgang tart lébőgytáborokat. Ha valaki szeretné felkelteni az immunrendszerét, jöjjön el egy lébőgytáborba. Éhen halni nem fog, garanciát vállalunk érte. Sőt, vigyázni kell a hízásra a lébőgyt után, tudják, a jó-jó effektus miatt. Naponta 4 liter lé, bio lé. Az önök és az én átlag napi fogyasztásomhoz képest 5-10-15-szörös mennyiség antioxidánssal, ez immunrendszeri ébresztő. És azért lébőgy, mert nincs ételfogyasztás, vagyis semmi sem vonja el a figyelmet. Semmilyen tápladék az immunrendszertől. Ha valaki szeretne fölébredni ilyen tekintetben, akkor egy-egy ilyen táborra eljöhet, de nem muszáj a mi táborunkra eljönni, otthon is csinálhat ilyet, csak a táborunkban orvosi felügyelet van. Mert a lébőjt esetén lehetnek nem várt mellékhatások, főleg valakinek szívbetegsége van, vagy olyan problémája, amiről nem is tud, hogy a vizet hamar engedi el a szervezete, és sorolhatnám, nehogy valami probléma legyen. Juhász Zsolt kollégám felvetítette azt, hogy a gyógyszerek, illetve az antibiotikumok terhelhetik a bélrendszert, valóban igaz. A vörös, magas rejtett zsírtartalmú húsok, elsődleges immungyengítők, nem bírok belemenni a hatásmechanizmusba, a Beteg táplálékaink című könyvemben részletesen beszélek a vörös, és nem csak a vörös húsok ártalmairól. A húsok ma már eljutottak arra a szintre, nagyüzemi húsok természetesen főként, hogy egyszerűen emberi fogyasztásra, én kimerem mondani élelmiszeripari mérnökként, sajnos alkalmatlanok. Ennek a tudományos bizonyítékait 600 oldalban foglaltam össze, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy elnagyoltam ezt a munkát. 600 oldalban foglaltam össze egy könyvben, ez alapvető csőd. Egy ilyen könyvet megírni, tehát húsról 600 oldalban írni, az csőd, tehát ez halálra született ötlet, de mégis megtettem annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez nem lesz egy nagyon nagy sikerkönyv, mert szükséges az információ. Nincs más választás, írni kell erről a témáról is, akkor is, hogyha a húsipar és a tejipar Magyarországon a két nagy húzó ágazat. A húsok nem biztonságosak. Nem okoznak azonnali halált, nem biztonságosak. Tudják, ha valami nem biztonságos, hanem bizonytalan, az nekem már gyanús. Én férfiként szeretem a biztosabb dolgokat, ha valami bizonytalan. Ha nem tudnak biztosat ígérni, az a biztos, aki kell fizetnem a pénztárnál, az biztos. Hogy mit okoz, senki soha nem fogja tudni bizonyítani, hogy az én egészségem ettől ment tönkre. Nincs az orvos. Tehát perelni soha senkit nem lehet, érdekes. Mert egy táplálkozási eredetű betegség lehet, hogy 15 év alatt alakul ki, senki nem perelhető. Én vagyok a hibás, aki ettem. Utána pedig elkérjük a pénzem másik részét a gyógyszertárban. Soha senki nem kér elnézést, higgyék el, ha önök megbetegszenek, akkor legfeljebb újabb keselyű jelenik meg, aki a pénztárcán másik részét fogja elkérni. Tőlünk soha senki nem kér elnézést, sem az ipar, sem a gyógyszerész. Ők végzik a dolgukat egy gépezett fogaskerekei mindannyian. És önök és én döntünk, hogy szaporítjuk-e betegek számát, vagy nem. Én 20-21 éves koromban döntöttem úgy, hogy ezt a rendszert én nem fogom építeni sem a pénzemmel, sem az erveimmel, egészen más szeretnék csinálni. És bár azt mondták, még egyetemi oktatóim is, hogy Gábor, én is ezt csináltam a te korodban, mondták a nagy professzorok, de aztán rájöttem, hogy be kell állni a sorba, különben végünk van. Nem engedik az embernek sem a tanulását, sem a doktori végzettség megszerzését. Régebben volt ez így, ugye ma már annyira nem. De ma is azért van egy fő csapásvonal, amit egy doktorandusznak ki kell járnia, és sorolhatnám. Szóval félelmetes. Mondjuk non-profit alapítványi munkát lehet végezni,
én magam is ezt csinálom, másképp nem is tudnék így dolgozni. Kémiailag kezelt élelmiszerek ismerik a 3S számos törvényt vagy szabályt. Ugye a Magyar Fogyasztóvédelmi Felügyelőség adta ki az írást, amelyik élelmiszerben 3S számnál többet tetszenek találni, ugyanazzal a lendülettel, amivel levették a polcról, nem is kell megállni a kéznek, vissza is lehet tenni. Azért, mert ezek ugye 4S számnál már megnövekszik az a gyanú, hogy ezek egymással is reagálnak, és kvázi degeneratív folyamatokat hozhatnak létre. Kedves hallgatók, a zsírfogyasztásról volt szó, elszappanosodási folyamat. Hallottuk már? Ha valaki sok zsírt fogyaszt, és ráadásul jó sok nyomelem kiegészítést is bevisz, elszappanosodik. Szappan, szó szerint szappan képződik, csak nem olyan szappan, mint amit megszoktunk. A bélre rátapadnak a szappanszerű anyagok, ugye a fémek komplexet képeznek a zsíradékokkal, ezek rátapadnak a bélrendszerre, és tönkreteszik a bélrendszert elég hamar. A zsíradékot nagyon szeretik a bacik. A baktériumok, gombák beágyazódnak a zsírba, amelynek az a lényege, hogy nem támadhatóak így a bélflóra részéről, és elkezdenek szaporodni. A növényi olajokat javasoljuk pár cseppet, tehát minimális mennyiségben, illetve megmondom őszintén, hogy mi inkább darált olajos magvakból készítjük az ételeket. Tulajdonképpen olajmentesen mondhatnám, de természetesen van az étrendben olaj, csak ilyen módon, illetve salátákhoz és vitaminoldásra, ízanyag kiemelésre pár csepp lenmag olajat, oliva olajat, különböző csíra olajokat mi magunk is használunk. Ajánlom tehát figyelmükbe az omega-3 tartalmú élelmiszereket, különös tekintettel a dió és a lenmag, ugye a szójababról is lehetne szólni, de azt inkább majd megtartom egy másik alkalomra. A tej. A tejnek a hatása rendkívül érdekes, ugyanis blokkolja a nyálkahártya immunitást. A tej nem igazán segít az immun működésben, bármennyire is mondják ezt a tejipari szakemberek, gyártók. A tehéntej legfeljebb fehérjét pótol is némi B12 vitamint, de ezt máshonnan is meg tudjuk, más forrásban is meg tudjuk oldani. A tej étrendből való kihagyásával fellélegeznek a nyálkahártyák, rendkívüli immun serkentés érhető el. Ha valaki nem szed multivitamint, de fogyasztott korábban tejet, és elhagyja a tejet, a szervezet ezt úgy fogja értékelni, mintha javult volna az immunitás nélkül, mert a tejfehérje

természetes, meg a nem tudom, egyszerűbb népek tápláléka. Az oltóenzim kivétele a borjú oltó gyomrából, vagy a sertés, ugye a kismalac gyomrából, és azzal beoltva a tejet, soha az életben nem tartozott hozzá, soha a múltban sem az egészséges táplálkozáshoz. Ez a sajtipari marketing szüleménye. Az egy más dolog, hogy régen egészséges állat, egészséges, úgy mondom, probiotikus tejéből, mert régen probiotikus legelők voltak, ma már nem nagyon, probiotikus tejéből oltottak, illetve valamilyen növénnyel készítettek sajtot, vagy sűrű túrót készítettek valamilyen sózással, tehát vízelvonással és tömörítéssel, de azok nem a mai sajtok voltak. A mai sajtok tehát a korai világban nem voltak jellemzőek, és egyfajta nyulladáskeltő folyamatot indítanak el egyébként az emberi szervezetben, a csont erősítésben pedig főszabályként nem vesznek részt. A margarin immunerősítő hatásáról hadd ne szóljak, tudják, hogy a margarinban mi az, ami erősíti az immunrendszert, a hozzáadott E-vitamin. De hozzáadott E-vitamin nem azért adják hozzá, nem azért teszik hozzá, hogy erősítse az immunrendszerünket, hanem hogy védje a terméket. A gyártó nem azért adja hozzá az antioxidánst a termékéhez, hogy bennünket védjen az oxidatív gyököktől, hanem azért adja hozzá, hogy a termékét védje az oxidatív gyököktől. Nagyon fontos, tehát mire az élelmiszert elfogyasztjuk, az már töredékére csökken. Természetesen az alkoholos italok szabad gyökoxidációt fölgyorsítják, kis mennyiségben is. Alkohol, dohányzás, koffeinbevitel jelentős immun, illetve nyálkahártya immunitás gyengítő tényező. Sajnos azt kell mondjam, napi 2 csésze fekete kávé elfogyasztása is mérhető gyomor és bél nyálkahártya sérülést, illetve immungyengülést hoz létre. A vízfogyasztásról ugye ma már sokat beszéltem, nem 2, hanem most már azt mondják 2,5, sőt a 3 liter sem ritka, persze testtömegtől függ. A vízfogyasztás rendkívül fontos, amit az élelmiszeripar, illetve az italgyártó sorok hát mással próbáltak pótolni. Megfigyelték, hogy ma már a kóla is gyenge a fiataloknak? Tehát most már nem is kólát látok a fiatalok kezébe, hanem ilyen energiadús, mondhatnám finoman fogalmaz, energiaitalokat. Miért van ez? Mert megtörtént, amitől féltünk. A szakma régóta jelzi azt, hogy a kóla is végveszély, de eljön az idő, amikor a fiataloknak már a kóla is light lesz. Már a kóla sem fog hatni. A mai fiatalok annyira hozzászoktak a kólához, hogy már ez sem hozza a várt hatást. Nem tudom, mennyire érzik azt, hogy ez micsoda végveszély. Most már ezt is tuningolni kellett. A kóla az már csak szinte rummal, meg egyebekkel dúsítják, hogy valami hatása is legyen, félelmetes. Megjelentek a magas, emelt koffein, taurin és egyéb tartalmú energiaitalok, hogy az ingerület átvitelt még fokozhassák. Mihez vezet ez? Egészséges családapák lesznek? Családanyák lesznek ezek a fiatalok, akiknek az egész agyi idegrendszer ezektől függ. Milyen társadalom körvonalazódik ebben a világban, hogyha fiataljainknak megengedik, sőt, nem tesznek lépéseket ez ellen. Az, hogy megszüntették az iskolákban az automatákat, fontos lépés volt? Hát nincs közvetlen karnyújtásnyira a kóla, de simán meg lehet venni bárhol, mert az államnak jól jön az adóbevétel. Az, hogy mennyit veszítenek a betegek miatt, és ez emiatt összeomlik az egész rendszer, többek között az ilyen típusú italok miatt is, és még számtalan okból. Ki foglalkozik? Hol vannak az igazi tudatos közgazdászok, akik egészségre is figyelnek, és a gazdaságra is? Nem lehet megmagyarázni ezeket a folyamatokat. Kedves hallgatók, nézem az órámat, és a végéhez kell közelednem természetesen nekem is. Immunrendszert erősítő szerek és szokások, nyugodt életvitel, úgynevezett koncentrált élelmiszerek, amiből csak a vizet távolították el, és étrendi kiegészítők közül is szintén a ható, tehát természetes ható anyagtartalmú tápanyag kiegészítők és a terápiák, ezek együttesen hozzák meg a hatást. Mindenkinek személyre lebontva kell, vagy kellene immunrendszeri védelmet fölépítenie, nem úgy, ahogy a szomszéd csinálja, hanem úgy, ahogy az illető szervezetének szüksége van rá. Azért kell természetes anyagokat fogyasztani, mert a természetes készítmények szerves kötésűek, optimális arányban van bennük a szabályozó, és vannak egyéb úgynevezett savak, fitokemikáliák, étrendi savak és a rostok, amelyek a szabályozást elvégzik. Az A-vitamin, beta-karotin fogyasztást érdemes emelni, nem vitaminnal, hanem sárga húsú zöldségfélékkel és növényekkel. Nem mondok újat, de a C-vitamin bevitelt is érdemes növelni,
Én még mindig hiszek abban, hogy a citromban is van C-vitamin, mert mondják, hogy nem sok.

0: Van, de van. Meg lehet mérni laboratóriumban, jelentős mennyiségben az alma, többszöröse van a grapefruitban, C-vitaminban, vagy citromban, C-vitaminból, de a lényeg, hogy az igazi citromhoz képest biztosan kevesebb van a magyar ugye, utóérlelt, meg etilénnel érlelt citromokban, de még mindig többszöröse. Téli időszakban, ha valaki egy limonádét, vagy egy grapefruitlevet megiszik, még mindig jelentős mennyiségű C-vitaminhoz jut. Hozzáteszem, nem kell éjjel-nappal ezt fogyasztani, hanem savanyú káposztát, káposztaféléket, petrezselyemzöldet lehet fogyasztani, ha ezek elérhetők, és éljünk a fogyasztás technológiájával. Ha egy évig fogyasztok valamit, maximum 10%-kal csökken a C-vitamin tartalma. Ha fölengedtetem és jól csinálom, maximum még 5%-ot csökken, tehát egy 80-85%-os C-vitamin tartalommal számolhatok egy éves mélyhűtve való tárolás során. Nem biztos, hogy mindenkinek van nagy fagyasztószekrénye, de mégis fontos B-vitaminok, immunerősítők és az E-vitamin. Ezekre a vitaminokra különösen figyeljünk, egyik szemem sír a másik nevet, mert a hazai szürkeállomány óriási. De tetszenek látni, hogy Szent Györgyi professzor is mit csinál? Tehát érdekes ellentmondás a nagy koponyák. Persze mondhatnánk, a pipa az jobb, mint a cigaretta, ugye? Tehát lehetne magyarázni ezt. De a lényeg, hogy igen, a C-vitamin rendkívül fontos, és a doktor úr is tudta, hogy az igényt lehet növelni. Ha valaki például pipázik, a C-vitamin bevitelét már is növelni kell 50%-kal. De hogyha kiveszem a számból a pipát, akkor már lecsökken. Kétharmadára, és nem kell annyit enni a C-vitaminból. Értik? Tehát annyira a szokásainktól függ a bevitel, hogy el sem tudnám mondani. Szelén, cink. Rendkívül fontos anyagok. A szelén és a cink. Olajos magvakban, csírázott gabonákban jelentős mennyisége van. Ha megengedik, hogy felvetítsek néhány olyan anyagot, amiben én látok immunerősítő potenciált, hogy itt a bélflórát látjuk, számtalanszor elmondták ma kollégáim a hasznos flóra működését, krosztók, párbeszédet folytatnak a béllel, a bélbaktériumok rendkívül fontos vitaminokat termelnek, immunglobulin A vegyületeket termelnek, tehát fehérjéket termelnek, javítják a bélműködést, a teljes immunstátus működését segítik. Higgyék el, hogy a probiotikumok fogyasztása használata fontos, ha valaki megteheti. Nem biztos, hogy a probiotikus joghurtot kell fogyasztani, amit szándékosan, ipari úton, hogy a hadd ne mondjam a terméknek a márkáját, de önök is tudják, hogy nincs túl sok ilyen termék a piacon. Szóval megfosztják a bélben való feltapadási képességétől, kicsúszik a bélből. Ezért mindig enni kell a joghurtot, meg kell venni a terméket. Ha valaki probiotikumot vásárol, Protexin, Acidophilus, Bonolact, Normaflor, Lactosporium, mit mondjak még, szándékosan soroltam többet, hogy ne kötődjek márkához. Ezzel képesek felcsatlakozni a bélfalra, fantasztikus működést, tehát felkapaszkodni, úgy mondom, és fantasztikus immunerősítést visznek végbe. Évente egy-két ilyen terápiát érdemes megcsinálni, patikában kapható készítményekről beszéltem. A grapefruit rendkívül jó gombaellenes hatású, csak egyetlen sort hadd mondjak minden növényről, és elnézést kérek a rohanásért, de ez a nap már ilyen, tudják. De még egyszer mondom, az anyagot szívesen át is adom, ha valakinek kell így magunk között, de a hanganyagot is el lehet majd kérni, meg lehet vásárolni. Fertőtlenítő hatású fokhagyma, szintén volt róla szó, szívműködés, vérnyomás, immunterápia. Egyszerű, én azt mondom, nem is olyan drága a fokhagyma. Egy hátránya van, hogy nem mindig lehet reggel, délelőtt fogyasztani. Az immunrendszert erősítő cukkini, szoktak enni cukkinit? Rendkívül fontos. Hogyha időnként azon gondolkodunk, mit csináljak, az első gondolatom, hogy cukkinit. A cukkini egy picit jobb, mint a tökfélék más csoportjai. C-vitamin, folysav, kálium, kalcium, foszfor, mangán, cink és olyan nyákszerű anyagok, amelyek bevonják a bélrendszert, nyugtatják, segítik a bélműködést. És nem rossz az íze sem, mert mondják, hogy az egészséges az nem mindig jó ízű. Van jó íze, lehet belőle fantasztikus féleképpen ételeket csinálni. Ha lehet, akkor ne süssük hagyon a cukkinit, inkább pároljuk. Sőt, van, aki nyersen is el szokta fogyasztani, de inkább enyhe párolást javasolok. A papaja nehezen elérhető Magyarországon, ha igen, akkor érlelt formában, vagy utóérlelt formában fantasztikus rák megelőző hatása van. Ugye számos cég foglalkozik a papajából kinyert tumorellenes anyagokkal. A kivi, mint déli gyümölcs, Magyarországon szintén nem őshonos, élénkítő, frissítő, általában része a kivi a fogyókúráknak, és magas C-vitamin tartalmánál fogva immunerősítő hatású fogat kell mosni természetesen a kivifogyasztás után, ugye a fogzománc sérülésének elkerülése miatt. Színes étkezés. Első pont, zöld. A szőlő. Szőlőről nem beszélek sokat, mert már minden tele van a szőlővel. Megmondom őszintén, mi bort nem fogyasztunk, erjedetlen szőlőlét fogyasztunk, ami nehezen tartósítható, vagy fagyasztással, vagy enyhe hőkezeléssel tartósítható. Régen egyébként Izraelben az esküvőkön nem bortól tocsogott az asztal, tehát hadd mondjak egy titkot, Jézus nem részegítette meg az embereket, ugye valaki olvassa az Új Szövetségben, hogy Jézus megsokasította a bort. Hát az izraeli esküvőkön soha nem volt bor, meg furcsa is lett volna, hogyha ha az Új Szövetségben valami hatalmas részegségről, ilyen orgiáról olvasunk. A must esküvőkön must volt, ami onnan is látható, ha valaki olvassa, elnézést ezért kis kitérőjét, hogy amikor teleíták magukat az emberek a musttal, akkor fölállt az egyik ember és mondta, hogy hozzon, hogy Jézus, amikor a mustot megsokasította, akkor azt mondta az ember, hogy ez a legjobb minőségű. Tehát valaki részeg már nem érzi az ízét semminek, márpedig ott még hát az esküvői szertartási végén is érezték, hogy ez a must igazán jó minőségű és jó. Tehát ott szőlőléről volt szó, Izraelben mindig is legtöbbször legalábbis erjedetlen szőlőléről van szó, sőt az úrvacsorán is a kovásztalan kenyér mellett furcsán nézett volna ki az erjedt szőlőlé. Teljes ellentmondás lett volna, erjedetlen must volt. De hát hadd ne döntsek romba különböző vallási ceremóniákat itt pár perc alatt. A lényeg, hogy a színes étkezés, a zöld színűek, a klorofil tartalmak, tetszenek látni a brokkoli, cukkini, brokkoli, hagymafélék, a három nagy család, cukkini vagy a három nagy ételféleség. Káposzta kell, káposzta, fantasztikus. Hetente egyszer legyen káposztás ételünk, ha bírjuk, ha bérrendszerünk bírja és nem puffadunk tőle. A lila színű ételek, tehát a természetben színek vannak. Nagyon jól meg kell rágni az ételeket, a színeseket is, főleg, hogy a színanyagot kipréseljük belőle a fogainkkal. Rendkívül fontos. A lila színűek, a szilva például, idegrendszer működésjavító, immunműködésjavító, magas vastartalmú, a szeder, a kíméletesen minél kevesebb cukorral megfőzött lekvárok rendkívül fontosak. A szeder lekvár, a bodzából, fekete ribickéből készült lekvárok immunerősítőek. Narancs, illetve az egyéb színes, narancssárga színű zöldségfélék és gyümölcsök. A papajáról már beszéltem, a kajszibarack, az őszibarack, nem kell sorolnom tovább, fantasztikus immunerősítőek. Az alma és a körte, mondhatnánk, a legegyszerűbb immunerősítő. Nem kell mindig grapefruitot venni. Hiszen népi mondás is mondja, ugye az almával kapcsolatban a legegyszerűbb az alma. Ha jól tároljuk, nem csökken még a C-vitamin tartalma sem igazán nagyon. Magas pektin tartalma folytán a birs is főként rendkívül jól tisztítja a bélbolyhokat, jó immunerősítő hatású. Ha valaki szán egy-két hetenként egy napot, amikor almaterápiát végez, de nem extra szűrt, tükrös leszűrt almalével, hanem vagy házilag készített alma dzsúszsal, vagy megeszik aznap almát, vagy körtét fogyaszt, tehát hazai gyümölcsöket, fantasztikus béltisztást lehet ezzel is végezni. A banánban is vannak vitaminok, ásványok, illetve nyálkaszerű anyagok, nem beszélve ugye a zellerről, egy jó zellerkrémleves, sűrűre főzött zellerkrémleves pirított, teljes őrlésű zárójeles megjegyzés, kenyérkockával, fantasztikus jó ásványi anyagpótlás az esti szervezet számára, ugye ezt inkább este, és nem első fogásként, hanem a vacsoraként szántam, esetleg kevés zabkekszet utána elfogyasztani, ugye a mértéktartó vacsora miatt. Rengeteg sárga húsú zöldségünk, gyümölcsünk van. Én itt csak fölvetítem, tényleg az idő hiánya miatt, mert nem szeretnék nagyot csúszni most már a programban. A citrom, a sárgarépa, a mangó, a sütőtök. Gyermekkorunkban ettünk utoljára sütőtököt, legalábbis legtöbben, aztán elhagyjuk. Miért? Hogy van az, hogy a gyermek számára mondják a gesztenyét, a sütőtököt és a sárgarépát. A felnőtt már csak pizzát eszik. Érdekes, a felnőttek nekünk újra a Jézusi mondás, legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Megkockáztatnám táplálkozási értelemben is. Én időnként a gyermekemet nézem, hogy hogy eszik. Tanulom a rágást, nézem a gyerekem száját, mit csinál a légzését. Újra meg kell tanulnom úgy élnem, mint a gyermekem. Szégyen, nem? Mondhatnám, de nem. Ehhez alázat kell, hogy újra megtanuljunk gyermekekként örülni mindennek. Minden szempontból. Én depressziós gyermeket nem láttam. Önök láttak már? Mármint, mit tudom én, 4 éves kor alatt. A gyermek mindennek örül, játszik, a természetnek, a mozgásnak. Én nem látok szomorú, depressziós gyereket. Ha sír is időnként, 5 perc múlva nevet a gyermek. Én a felnőtteknél annyira szeretném magamnál is, hogy ezek a gyermeki szokások, ezek megszületnének. A gyermek úgy örül egy tál ételnek, ha éhes, hogy nem tudja hova tenni az örömét. Mi pedig leülünk és esszük. Hol van az igazi gyermeki szokásrend, ami az igazi gyermekkorunk boldogságát visszaadhatná, akár felnőtt korban is? A széles étkezést szerettem volna ezekkel a diákkal átadni. Piros és bordó színű növények, nem a héj számít, látják? Nem a héj számít, a hús. Mert azt tesszük meg. Tehát ez nem sárga, hanem piros növénynek számít. A szó biokémiai értelmében, görögdinnye, málna, ezek mind-mind immunerősítő tényezők, ezekben a növényekben a teremtőnk által adott immunerősítő anyagok ezrei megvannak. Tápanyag kiegészítők nélkül ezek a legjobb kapszuláink, higgyék el, a legjobb kapszuláink. És mostanában már a magokat is esszük, nem? Mondjuk nem is a megymagot, de mondjuk a grapefruit mag kivonat, nem? A szőlőmag kivonat. Meg kellett lássuk, hogy a gyümölcsöknek még a magját is meg kéne enni. Össze kéne rágnunk, pedig hogy undorodunk időnként, hogy fúj, meg magvérgyulladást kapok. Dehogy is. Sem hajszál, sem mag nem okoz magvérgyulladást. De meg kell rágni a magot, persze fogazat függő. Én gyorsan végig is pörgetném, és itt tetszenek látni az összefoglalás. Színes gyümölcsök, káposztafélék, brokkoli, karotinforrások, klorofilforrások, méz, méhészeti termékek, gyümölccukor, nagyon mértékkel, vigyázzunk a gyümölccukorral is, rostban gazdag táplálkozás, tehát fehér kenyeret azt tessenek elfelejteni, teljes őrlésű kenyér. 30 éve tudja a szakma, de nincs ereje megvalósítani Magyarországon a teljes őrlésű kenyerek iskolai forgalmazását. Még mindig a fehér kifli iskola teje. Félelmetes. A legrosszabb, ugye ez csirizes, ugye a tej kicsapódik a gyomorban, a csiriz is. Ez, hogyha a gyermek ezután nem igazán tud fegyelmezetten ülni a helyén, nem csoda, erjedés, pangás lép fel a szervezetben. Echinácea, aloé, csicsóka, csipkebogyó. Szeretném kérdezni, van-e okunk panaszra, hogy nincs elég anyag a természetben, amivel élhetnénk? Búzacsíra, búzafüllé, torma, hagymafélék, grapefruitmag, omega-3 források. Én nem tudom elképzelni, hogy ha valaki ezekkel él, tönkre menjen az immunrendszer. Ez lehetetlen. De ha mégis lehetséges, az esetek 5%-ában, akkor éljen tápanyag kiegészítőkkel. Vagy mielőtt élne, ezeket használja ki. A homoktöv is egy újra felfedezett növény, piros szőlőhéj kivonattal meg 10-szereződik a hatása. Professzor Dr. Dörnyen József gyártja, hazai professzor, hazai cég, akár a Herbaházban, több bevásárlóközpontban, mint Reform központban ez kapható, fantasztikus. Klinikai eredmények van, tetszenek olvasni. Vannak lehetőségeink, egymással együtt használjuk. Homoktöv is húsolaj, fantasztikus immunerősítő. Homoktöv is magolaj, 3-4 napon belül vérzőgyomorfekélyt be tud hegeszteni, vagy elindítja a folyamatot, a hámosodási folyamatot. Ezek Oroszországban általános természetgyógyászati elvek, a zöld turmixok. Végre felfedeztük, hogy körülöttünk minden zöld. Ehhez kellett több ezer év. És minden zöld körülöttünk. És most kezdjük el a zöld turmixokat az állatvilágból. Az előbb mondtam a gyermekeket, hát most már még jobban vissza kell menjek. Az állatvilágból tudunk tanulni, hogy ők ösztönszerűen a zöldet keresik, és csak utána a színeset. Érdekes, nem? Erre is rá kellett jönni. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Ilyen gyorsan le kell zárjam az előadást. Végezetül, de nem utolsósorban azért elmondom, hogy ha valaki például Johann Sebastian Bachot hallgat, én megmondom őszintén, ha rám néztek volna ezelőtt, mit mondjak, 15 évvel, hosszú dajárolt haj, félfülbe való. Tehát én nem egy Johann Sebastian Bach rajongó voltam. Én rockzenei koncertekre jártam, különös gyermekkorom volt, vagy ifjúkorom volt. A lényeg, hogy ehhez persze szükséges egyfajta szemléletváltozás is, mérhetően tetszenek olvasni. A növények hatás, a növényeknek az ellenálló képességét javítja, hogyha Bach zenéjét játsszák. Érdekes, nem? Én sokáig nem hittem el, olvastam erről szakmai jelentéseket, egyszerűen még a szakemberek is meg vannak döbbenve, hogy mi játszódik le. Ezzel szemben Mázániknél ez nem. Az orvos csak bekötözi a sebet, Isten gyógyítja meg. Alapítványunk foglalkozik lelki, mentális, mentálhigiénés előadásokkal is. Ha valaki szeretne ezekről információt kapni, a www.újéletmód.hu, mint a magazinunk is, www.újéletmód.hu honlapon ezen tud tájékoztatást nyerni, hogy akár én, akár kollégáim, mikor, hol tartunk az ország különböző részein előadásokat. Jelenleg alapítványunknak sorozata van a József Attila Művelődési Központban, ugye ez a József Attila tér 4, a Luna Plaza közelében, de én nekem már volt ott 2 előadásom most ősszel, kollégáim fogják folytatni a sorozatot, erről is találnak majd anyagot a www.újéletmód.hu honlapon. Rendkívül fontosnak érzem azt, hogy az emberi kapcsolataink, a lelki egyensúlyunk meglegyen. Pál apostol megtanulta, hogy mindenben, még egyszer mondom, mindenben megelégedett legyen. Ez félelmetes. Amikor egy ember eljut eddig, és a magazinunkat vetítem fel, non-profit jelleggel működik a magazin, és elő lehet fizetni rá olyan 1800-1900 forint körüli összegben. A postaköltséget már nem tudjuk jövőre fölvállalni. 4 számot lehet kapni ezért az összegért, ez 4x80 oldal színesben. Az 320 színes oldal, az lassan csak egy vastag könyv lesz most már, és ajánlom figyelmükbe CD-inket. Wolfgang nem sokára érkezik, majd Szabó Attila kollégám után. A gyógyulás lelki alapjairól visszalépek. Wolfgangnak van egy MP3 sorozata, az élelmiszer tudomány legtitkosabb fejezete, hát ez egy titkos előadás sorozat volt, természetesen nagy közönség számára nyitott volt, a Benczúr utcában, az alapítványi központunkban, a húsiparról, ahogy tetszenek látni, félelmetes új tényeket sikerült elmondani, átadni, új hírek a táplálkozásról és a rákbetegségekről szintén, csak jelzem, vannak CD-ink. Ha valaki nem tud olvasni, nincs hozzá türelme, ideje, de autóban utazik, vagy vonaton, valahol, akkor ma már a mai technika lehetővé teszi, hogy ne csak a rádiót, hanem mondjuk ennél hasznosabb dolgokat is lehessen hallgatni. Itt tudnak CD-t rendelni interneten, újéletmód.cd.rendelés@gmail.com. Magazint, illetve a könyveimet, vagy akár más könyveket is ezen a honlapon keresztül tudnak rendelni. Hát ezzel köszönöm meg megtisztelő figyelmüket. Ennyi fért a mai előadásba. Ne felejtjék, a rendszeresség pozasztó fontos. Főszabályként 5 óránként étkezünk. Ha valaki össze-vissza étkezik, hiába eszik egészségeset. Tönkre fog menni az immunrendszere. A légzés, a vízkezelés, a testedzés és sok egyéb tényező az étrenddel együtt kulcsszerepet vállal mindebbe. És higgyék el, onnan tudjuk, hogy ezek működnek, hogy a mindennapi életben tapasztaljuk ezeknek jótékony hatásait. Én nekem meggyőződésem, hogy amellett a munkatempó mellett, ahogy én is dolgozom és írok, amellett nem lehet. Tehát én nekem már le kellett volna épülnöm, hogyha nem működnének azok az elvek, én csak magamon tudom lemérni, amelyeket mi tanítunk. Megtiszteltek a figyelmükkel, kint egy külön asztalon a könyveim és a CD-ink megtalálhatóak. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Személyes tanácsadásra természetesen lehet jönni hozzám is. Egészen 4 óráig, 3:30-ig, 4-ig itt vagyok a házban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, hogy

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam. Amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntelek én is titeket, testvérek, sokatokat ismerlek, és sokatokat régről, de akikkel nem ismerjük egymást, azokkal remélem a mai napon sikerül ezt pótolni. A mai körzeti istentiszteletnek az egész napnak a témája az evangelizáció. Az istentisztelet, az utána való beszélgetés, és hát reméljük, hogy majd a szünetben is a személyes beszélgetések szeretnénk, hogyha e köré csoportosulnának. Ezért most nyissuk meg a Szentírást János evangéliumának 21. fejezeténél, és olvassunk el egy olyan történetet, amely az evangéliumokban az egyik utolsó történet, nem mint hogyha ennek különösen jelentősége lenne, csak könnyű megtalálni. Tehát János evangélium a 21. fejezetében, ugye a legutolsó fejezet az evangéliumok között. János leírja azt a történetet, amikor az egyik utolsó alkalmat, amikor Jézus Krisztussal találkozott, mielőtt Jézus a mennybe ment volna. János evangéliumának 21. fejezete, tehát az első fejezettől olvasom az igét. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig ekképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánál a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és másik kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták neki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nekik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek neki, nincsen. Ő pedig mondta nekik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. És odavetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert meztelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval mentek, mert nem messze voltak a parton, hanem mintegy 200 sinnyire, azaz kb. 100 méterre, és vonták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felkelt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, mely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadt el a háló. Mondta nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. És vérek, miért érdekes ez a történet számunkra is, illetve hát számomra mindenféleképpen? Azért, mert itt, ahogy az utolsó mondatban is olvastuk, Jézus a kereszthalála után már találkozott az apostolokkal. Jézus már kétszer megjelent nekik, és az alatt a két alkalom alatt, amikor találkozott velük, a tanítványok valamelyest visszanyerték a bátorságukat, visszanyerték azt a hitet, ami egy picit azért ugye megingott, sőt, elég komoly próbát élt át, amikor Jézust keresztre feszítették. És mégis annak ellenére, hogy kétszer találkozott már Jézus, a feltámadott Jézus az apostolokkal, most itt egy olyan dolgot olvasunk, ami egy picit azért megint csak elcsüggesztő lehetne. És ez a dolog pedig az, hogy Péter azt mondja a többieknek, az apostol társainak, hogy menjünk el, halásszunk, fogjunk halakat, és a többiek ebbe belemennek. Mi a probléma ez önmagában? Ugye talán ez nem tűnik olyan nagy gondnak, de hogyha egy kicsit jobban elgondolkodunk, vagy előveszük a Jézus élete című könyvet, akkor azt láthatjuk, hogy Ellen White ott szépen leírja, hogy bizony-bizony itt azért mentek el halászni újból, mert a jövő bizonytalan és reménytelen volt előttük. Azért mentek el halászni, mert hát valamiből meg kell élni, gondolták, és folytatni kell a korábbi munkájukat. Ugye érdekes ez a gondolat, annak háttérén, hogy Jézus találkozott már velük feltámadás után kétszer.
És az apostolok nem, idézőjelben nem azt a megbízatást végzik, amelyet Jézus rájuk hagyott. És egy korábbi alkalommal ugye azt mondta, hogy vegyetek szent lelket, és menjetek és tegyetek tanítványokká mindenkit, népeket, hanem elmennek halászni. És egy pillanatra itt álljunk is meg, és gondolkodjunk el saját magunkról, testvérek, hogy amikor, illetve inkább kérdésként fogalmazom meg, mikor vannak az életünkben olyan helyzetek, olyan szakaszai az életünknek, illetve kik azok a gyülekezetben, így is fel lehetne tenni a kérdést, akiken azt látjuk, vagy saját magunkon ezt tapasztaljuk, hogy örömmel és boldogan mutatjuk meg, beszélünk Jézusnak másokról. És mi lehet az oka annak, hogy ha ez hiányzik az életünkből? Mi lehet az oka annak, hogy mi is, akik ezért vagyunk itt mindannyian, találkoztunk a feltámadott üdvözítővel, az igén keresztül, saját tapasztalatainkon keresztül, a Szentlélek munkálkodása nyomán, és ott van valahol a lelkünk mélyén, vagy nem tudom, lehet, hogy félve így kell megfogalmaznom, ott volt az a szent lelkesedés, amit megfogalmaz a Szentírás, és megfogalmaznak olyan sok helyen a bizonyságtételek, ami mint egy rakéta szinte vitt bennünket, és nem tudtunk nem szólni arról, amit átéltünk, amit tapasztaltunk, amit köszönhetünk az Istennek. Miért van az, és hogy van az, hogy a tanítványok, az apostolok, akik szeretik Jézust, bizonyos értelemben elfordulnak és visszamennek a régi életbe? És miért van az, amikor a mi életünkben történik ilyen? Most erre nem szeretnék választ adni, inkább azon gondolkodjunk, persze kérek mindenkit, hogy ezen törje a fejét, és őszintén válaszoljon saját magának ezen a területen. Inkább azon gondolkodjunk, hogy az ember, amikor valamelyest elveszti a szem elől Jézust, és az apostolok elvesztették, akkor valahogy azt élték át, hogy mindenüket elvesztették, mert Jézus volt a mindenük. És akkor oda tér vissza az ember, ahonnan akkor elindult, mielőtt Jézussal találkozott. De mondom, hogy most egy picit ezt legyen házi feladat, hogy mindenki megvizsgálja én értelemben a saját életét, és remélem ez a mai nap majd ebben is fog segíteni. Inkább azt tegyük fel kérdésként, hogy ilyenkor mit tesz az Isten? Ilyenkor mit tesz a megváltó? Mit tett a megváltó az apostolokkal, és mit tesz a megváltó velünk? Nagyon érdekes, hogy nem állt oda eléjük, és mondta azt, hogy térjetek észhez, hova lett a ti hitetek, miért viselkedtek ilyen balgán, így nem lehettek az én tanítványaim. Nem kezdett el nekik prédikálni. Hanem valahogy a lelkükhöz szól, beszél a lelkükkel, de olyan módon, hogy tudatosítson bennük valamit először. És mit tudatosított az apostolokban Jézus? És mit tudatosít bennünk, mire van szükségünk, hogy mi is szembesüljünk minden alkalommal, amikor ezen az úton járunk? Egy kérdést tett fel nekik. Nem ismerték meg, hogy ő az, mint hogy az Emmauszi tanítványok sem ismerték meg, mert valami homály elborította a szívüket, a fejüket, ahogy ezt velünk is nagyon sokszor megtörténik, különböző okok miatt, de Jézus kérdez valamit tőlük. Azt kérdezi, fiaim, van-e valami ennivalótok? És miért ezt kérdezi? Ez a kérdés azt jelentette az apostolok számára, hogy akkor most mutassátok meg a vesződtségetek, a fáradozásotok, a küzdelmetek, minden erőtöknek az eredményét. Mit tudtak nekem adni? És ha Jézus megkérdezi ma, itt lenne, vagy otthon, amikor hazamegyünk személyesen, megszólítani imádságban, mit tudsz nekem adni? Mit tudsz nekem mutatni? Mi az, amit fel tudsz mutatni? Akkor mi mit tudnánk neki mondani?
Azt, hogy gyülekezetbe járok? Azt, hogy nem beszélek csúnyán? Azt, hogy olvasom a Szentírást? Az apostolok nem kendőzték azt, hogy az őszinteségükkel, azt, ami a szívükben volt. Bár itt a Biblia nem mondja el annyira részletesen, ugye egy tömör válasz, hogy nincs. Egész éjszaka beszéltünk, és nincs mit adnunk. De azért ez kifejezi azt, hogy üres a kezük, üres a szívük. És amikor Jézus bennünket megkérdez, akkor szerintem, ha őszinték vagyunk, akkor nekünk is először talán ezzel a válasszal lehet kezdeni. És ahogy említettem, Jézus nem, bocsássatok meg a szóját, nem papolással próbálja őket észhez téríteni. Nem prédikálással, nem a fenyegetésükkel akarja őket jobb belátásra és visszavezetni magához. Hanem egy kérdéssel, azért, mert nem elég azt tudnunk, hogy milyenek vagyunk. Nem elég azt tudnia az apostoloknak, hogy nem sikerül a munkájuk Jézus nélkül, semmire sem jutnak. Nekünk sem elég ezt tudnunk, hogy igen, tudom, hogy a hetedik levélben arról van szó, amit Jézus küldött a gyülekezeteknek, hogy az utolsó időkben élő nép, Isten népe, ilyen és ilyen, hiával van mindennek, amire szüksége lenne. Nem elég ezt tudni. Krisztus azt akarja, hogy ebbe belerendüljünk. Ez megrázzon bennünket, ez fájjon nekünk, ebből szabadulni akarjunk. És ezért tesz fel ilyen kérdéseket. Mit van neked számomra? Mit tudsz te felmutatni? Mit tettél te értem? És ha elkezdünk gondolkodni, hogy mennyi mindent tettünk, és valakinek tényleg eszébe jut valami, akkor ha egy picit gondolkodunk, akkor rákérünk, hogy azt nem mi tettük, hanem az Isten velünk munkálkodó lelke, és az ő kegyelme. Tehát, ha arra gondolkodunk, hogy hogyan tud bennünket Isten eszközként felhasználni, akkor azt kell látnunk itt ebben a történetben, hogy először szembesíts saját magunkkal minden esetben. És engedjétek meg, hogy egy idézetet felolvassak nektek az Isten lányai és Isten fiai és lányai című áhítatos gyűjteményből, amiben Ellen White a következőt írja. Jézus követése kezdetben a teljes szívből való megtérést igényli. Nincs vége a mondatnak, ne olvasom még egyszer az első felét. Jézus követése kezdetben a teljes szívből való megtérést igényli, majd minden nap szükség van ennek megismétlésére. 207. oldal. Jézus követése kezdetben a teljes szívből való megtérést igényli, majd minden nap szükség van ennek megismétlésére. Amiképpen vettétek Jézus Krisztust az Urat, aképpen járjatok ő benne. Ugye mondja Pál apostol ugyanezt a gondolatot a Kolossé levélben. Tehát mink van? Belerendülünk-e, megráz-e bennünket az, amik vagyunk, akik vagyunk Isten nélkül, vagy pedig csak tudjuk, hogy milyenek vagyunk. Olvassuk tovább, illetve lássuk a történetet, hogy miután az apostolok átélik ezt a nyomorúságot, ezt, hogy nincs semmiük, ezután ugye János, a szeretett tanítvány felismeri, hogy Jézus van ott, és a tanítványok igyekeznek Jézushoz, illetve előtte történik még egy csoda, ami segíti őket ennek a felismerésében, hogy Krisztus van ott. Jézus megkéri őket valamire, megkéri őket arra, hogy vessék ki a hálót, és kivonni már nem tudják a halaknak sokasága miatt. Emlékeztek arra, bizonyára emlékeztek, hiszen Biblia olvasó emberek vagytok, hogy ez mikor történt meg korábban az apostolok életében? Hát pontosan, amikor tanítványokká váltak, amikor elkezdték Jézus követni. De Lukács evangélium 5. fejezetében van leírva ez a történet. Jézus Péter kis csónakjából prédikál a parton lévő sokaságnak, és utána, a beszéd után
mondja Péternek, hogy evezzünk be a mélyre, és akkor vessétek ki a hálóitokat a fogásra. Ugye Péter mondja, hogy mi egész éjszaka aláztunk, és nem fogtunk semmit. De a te szabadra mégis kivetem. És ott történik az, hogy Péter leborul Jézus lábai elé, átöleli Jézus lábait, és mondja, hogy távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok én, és nem vagyok méltó arra, hogy itt egy helyen legyek veled. Testvérek, amikor egy ilyen csodát átéltek az apostolok, akkor még ugye nem mondhatjuk talán apostoloknak őket, halász emberek voltak, Jézus elhívja őket a követésére. Egy ilyen csodát átélnek, és nem az a csoda, hogy tele lesz a hálójuk halakkal, hanem az, hogy meglátják az Istent Jézus Krisztusban. Hogy az Isten közösséget vállal velük, hogy ott van előttük az Isten. Amikor egy ilyen csodát átél az ember, akkor biztos úgy gondolkod, én legalábbis így gondolkodtam, hogy hú, hát erre nagyon kell emlékeznem, ezt nagyon fel kell írnom, erről nagyon sokszor kell beszélnem, mert ilyen soha többet az életemben nem fog történni. És micsoda jóságos, kegyelmes Isten, ami Urunk, hogy mondja az igaz, hogy nem mérték szerint adja a lelket. Hogyha annak látja szükséget, hogy megismételjen egy ilyen csodát, ami tényleg csak egy életben egyszer fordulhat elő, akkor újból megadja azt a csodát. És mondom még egyszer, nem a halak a lényeg, hanem az, hogy az Isten közösséget vállal velem. És hát nyilván ezért esett térdre Péter is Jézus előtt, mert meglátta benne a Teremtő Istent. Szóval, amikor ez a csoda megtörténik, akkor ismerik fel, hogy Jézus van ott. Ugye megint, mint annak idején, most újból itt a feltámadás után húzzuk alá azért azt a szót, azt a mondatrészt, hogy a te szabadra az engedelmesség, az emberi kicsiny rész, amit kér az Isten azt a kicsit megtenni. És látják, hogy ott van Jézus a parton, és várja őket, és közösséget vállal velük. És testvérek, itt gyógyítja meg végleg azokat a sebeket, és itt térnek észre a tanítványok, mondhatni ezt így talán, hogy meglátják azt, hogy többet erre nincs szükség, és többet nem szeretnénk így csinálni, hogy mi félünk az életünk, hogy mi fog történni, és elmegyünk halászni. Most nehogy félreértsetek, nem arról beszélek, hogy hagyjátok ott a világi munkáitokat, szemágában sincs. De ugye az apostoloknak azért más volt a küldetésük abban a helyzetben, ami eljöhet majd a mi életünkben is, mindannyiunk életében. Hanem azt tanulták meg, hogy Krisztus nélkül, mielőtt őt megkérdeznénk, mielőtt vele megbeszéltük volna, mielőtt őt hívtuk volna segítségül, nem indulunk el. Viszont tudjuk, most már tudjuk, hogy mi a feladatunk, és mi a dolgunk, és merre kell indulnunk. A kérdés azt, testvérek, hogy mi tudjuk-e? Hogy ti tudjátok-e? Amit nem én fogok megmondani, nem Hites Gabi fog megmondani, nem Sós Attila fog megmondani, hanem az Isten fog nektek megmondani. Esetleg egymás segítség által nektek, hogy személyesen kinek mi a feladata. Nagyon sok olyan történetet tudnék mondani, mesélni a saját életemből is, de nem szeretnék ezzel inkább advent történetből hadd emeljek ki egy-két példát, ami azt mutatja, hogy az Isten, akik megindulnak, akik meghallják az ő ilyen módon hívó hangját, azok életében ad megoldást és utat. Az egyik történet egy olyan testvérünkről szól, még az 1870-es években, az úttörőink idejében, aki nagyon szeretett volna prédikátor lenni. De egy dadogó ember volt, és nagyon nehezen beszélt. Mindenesetre Ellen White és férje befogadták őt, és azt mondták, hogy egy fél szemeszter, egy fél évre vegyék fel az iskolára, próbálkozzanak vele, tanítsák, üres székeknek beszélt, hogy ott gyakoroljon, és aztán eltelt ősztől tavaszig az idő, és volt egy próba prédikációja. És azt írja le az advent történelem, hogy katasztrofális volt az eredmény, szinte megszólalni is alig tudott, és hát Ellen White és férje is belátták, hogy erre ez nem lehet, nem szabad erőltetni, mert egyszerűen nincs erre ajándéka, adománya.
De képzeljétek el, hogy elkeseredésében az Úrhoz imádkozott, és egy olyan ötlete támadt, hogyha nem tud beszélni, akkor majd valamit adni fog embereknek. És megkérte a kiadóhivatalt, hogy Dániel könyvének és Jelenések könyvének a magyarázat, tehát fűzzék egybe, egy kis füzetecskébe, és ő majd azt elviszi embereknek. És tulajdonképpen így kezdődött el a könyves, könyvevangélista munka, lehet mondani, hogy innen indult el az ő fejéből, persze hát nyilván nem az ő fejéből pattant ki, de innen indult el, hogy ő nagyon szeretett volna tenni, és aztán ezt egyre többen átvették és követték. Tehát visszatérve a történetünkhöz, Jézus ott várja őket a parton, ugye kenyér és hal van nála, mint csodálatos dolog, hogy honnan kerül oda hozzá, ugye a Teremtő Istennek semmi sem lehetetlen, és azt mondja a tanítványoknak, hogy gyertek, ebédeljetek, illetve kéri, hogy hozzanak a halakból, amiket fogtak. Hogyha mi azután, hogy megláttuk, hogy kik vagyunk, és azután, hogy az Isten meghív bennünket a magával való közösségre, azután megengedi ezt nekünk is, hogy részt vegyünk az ő munkájában. Mert azokat a halakat a tanítványok fogták, vagy Jézusnak a csodája volt? Mind a kettő? Igen. Meg volt az a kis emberi rész, tehát Krisztus nélkül nem lett volna halfogás. És mégis Jézus azt mondja, hogy hozzatok a halakból, amit fogtatok, mert nem akarja az öntudatokat, a méltóságukat letörni. És pont ellenkezőleg nem alázza meg őket, hanem naggyá teszi őket. Azt mondja, hogy ezt ketten végeztük. Most ketten készítjük az ebédet. Közösen fogjuk elfogyasztani. És erről szól a keresztény élet. Krisztussal közösen készíteni, Krisztussal közösen halászni, Krisztussal közösen ebédelni. Ugye? Aki meghallja és beenged, azzal együtt vacsorálok is ő én velem. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz, hogy ez valósággá váljon az életünkben, mindazon túl, amit eddig ebből a történetből olvashattunk, arra van szükség, hogy ennek az igénye megmaradjon bennünk. De ne felejtsük el, hogy az Isten Jézus Krisztus által keres meg bennünket mindig, amikor mi a fejünk úgy félrehúz, a fülünk félrehúz, és nem ráfigyelünk, és nem azt tesszük, amit ő kijelölt nekünk, amire ő megkért bennünket, hogy és megengedte, hogy együtt munkálkodjunk vele. Utánunk jön, hogy itt az apostolok után ment, helyre állítja a szívüket a saját közösségével, és utána azt mondja, hogy tessék, ha igénylitek, itt van a Szentlélek ajándéka, és ha kéritek, kapjátok, és csodáknak lesznek részesei. Olvasok még egy-két idézetet. A bizonyságtételek a lelkészeknek vagy prédikátoroknak több címmel megjelent 508. angol oldalszám szerint 508. oldaláról. Hogy milyen esetekben adja, amikor kérjük az Isten lelkét. Milyen esetekben adja nekünk? Figyeljétek az érdekes megfogalmazást. Az egyháznak azok az együttlétei, és minden olyan alkalom, ahol személyesen munkálkodnak lelkek megmentéséért, a korai és a késői eső kiárasztásának az Isten által kiválasztott alkalmai. Ugye mi úgy gondolkodunk, hogy a késői eső az majd egy bizonyos időben fog kiáradni Isten népére. Az utolsó napok előtt valamikor vannak valamilyen kinek pontosabb, kinek homályosabb elképzelés, hogy mikor is az elpecsételés befejezése előtt valamikor, de nem tudjuk pontosan mikor. A nagy evangélium hirdetéshez, ugye, amiről Jézus beszélt Máté evangélium 24. fejezetében, ahhoz erre szükség van, de hogy ez hogy fog megtörténni, mikor fog elindulni.
Almájt azt írja, hogy azokra, akikre kiárad a Szentlélek, azokat munka közben fog ezt találni. Az egyháznak azok az együttlétei, és minden olyan alkalom, ahol személyesen munkálkodnak a lelkek megmentésért, a korai és a késői eső kiárasztásának, az Isten által kiválasztott alkalmai. Sokan vannak vele úgy, hogy, és majd ez szerintem téma lesz a későbbiekben is, illetve a nap hátralévő részében, hogy igen ám, de hogy induljak meg. Én azt tapasztaltam, hogy amikor a Jóistennel az ember jóban van, amikor békességben van, amikor tényleg közösségünk van az Úrral, amikor közel vagyunk hozzá, akkor ez valóban olyan, tudom, hogy elcsépelt ez a hasonlat, de olyan, mint a szerelem. Nem, egy szerelmesnek nem lehet megmagyarázni, hogy ne menjen és ne udvaroljon annak a lánynak, vagy ne járjon a fejébe, ne gondoljon rá. Vagy fordítsuk meg akkor egy lány szempontjából annak a férfinak. Akkor keresi a lehetőséget, hogy fejezze ezt ki. Hogy közelítse meg, hogy ajándékozza meg. És így van ez, amikor mi Istennel közösségben vagyunk, amikor a lélek munkálkodik. Akkor nem ül az ember órákig és gondolkodik azon, hogy hogyan is kéne nekem a szomszédomhoz elmenni. Hogyan is kéne nekem valahogy, miről is kéne beszélnem. Nincsenek ilyen kérdések. Van más, lehet más kérdés, de inkább úgy fogalmaz, hogy nincs akadékoskodás.

James Bond az egyik első adventista testvérünk volt Kalifornia államban, 1870-es években. És képzeljétek el, hogy testvére vitte el neki az advent üzenetet. 11 gyereke volt ennek a James Bond nevezetű farmernak, aki ez elvitte a testvér a advent hitről szóló hitét tulajdonképpen lelkesen, és leültek tanulmányozni közösen a Szentírást, és egy pár napig ott volt náluk, de aztán a felesége, James Bondnak a felesége úgy gondolta, hogy most már azért baptisták voltak egyébként, hogy most már túl sokáig időzik itt ez a sógor, ki kéne valahogy penderíteni, mert nem haladnak a munkával, szántani kéne, az állatokkal törődni kell, hát a föld ott van, nem, nincs megművelve, munkálva tisztességesen, és aztán mielőtt kidobták volna, eljött a szombat. Ugye ez egy héten belül történt. Reggel a férfi felkelt, James Bond felkelt az ágyából, kiment, hogy befogja az ekét, az állatokat, és a felesége egy idő után csöndet hallott, és azt hitte, hogy rosszul van a férje, mert nem látta, hogy dolgozna a mezőn az állatokkal. Kiment, és azt látta, hogy a pajtában egy szombatról szóló kis füzetecskét ott olvasgat a férje. És azt mondta, hogy nem fog dolgozni aznap. És aztán leültette a feleségét, vele is átolvasták, megnézték, nem találtak benne. Próbálták keresni a Szentírásból, hogy lehet bebizonyítani azt, hogy hát mégiscsak a vasárnap az igazi. Nem tudták, és attól kezdve minden szombatot megünnepeltek, és a történetnek nem is ez a lényeges része, hanem az, hogy mi lett a 11 gyerekükkel. 5 közülük, ha jól emlékszem, 5 könyvevangélista lett, 6 pedig prédikátor. És 2 közülük, akik evangélista lelkészek voltak, Spanyolországban végeztek missziómunkát egy pár évvel, évtizeddel később. Az egyiket ott meg is ölték, megmérgezték, illetve mind a kettőjüket nem egyszer megdobálták kővel, ahogy Pál apostolt elűzték a spanyol városokból. De ami ebből a történetből a lényeges, és talán ezeket inkább csak ilyen kíváncsiság felkeltésként, érdeklődésként mondom el, hogy milyen jelentősége van annak, hogy az édesapák és az édesanyák, illetve a gyülekezet hogy éli meg a hitét, milyen jelentősége van az a gyermekeinkre nézve. És azért erről is gondolkodjunk egy picit majd, vagy ilyen szempontból is tartsatok magatokkal számadást és az Isten előtt, amikor könyörögtök, gondoljatok erre, hogy ezen a területen hogy végezzük az evangelizáció munkáját. Mit láthatunk a gyermekeink, az unokáink életében, akik nyilván már meghozhatták az ön saját döntéseiket, tehát nem az egész kicsikre gondolok. Mi az, amiben változtatnunk kell? Mi az, amiben kérhetjük az Isten segítségét, hogy módosítani kell nagy mértékben vagy kis mértékben az életemen? A Szentlélek segíteni fog. Szentlélek segíteni fog. Pátrák és proféták 213. oldaláról a legismertebb példa Mózes élete, következőt olvashatjuk róla. Isten megáldotta Mózes készséges engedelmességét, és ékes szólóvá, reménytelyessé és öntudatossá tette, és alkalmassá lett a legnagyobb szolgátra, amelyet Isten valaha is emberre bízott. Tanulság számunkra, hogy Isten mit tehet azok jellemének megerősítésére, akik teljesen bíznak benne, és maradéktanul alávetik magukat parancsainak. Ugye emlékeztek a történeten, Mózes kereste a kifogásokat, próbálta visszaadni a megbízatást, illetve nem átvenni Istentől, míg aztán igent mondott, és attól kezdve viszont teljes odaszánással végezte. Nem azt jelenti, hogy nincsenek küzdelmei, nem azt jelenti, hogy nekünk sem lehetnek küzdelmeink, de Isten megáldja. Isten, Mózes példája legyen az, hogy Isten mit tehet azok jelenének megerősítése érdekében, akik teljesen bíznak benne, és maradéktanul alávetik magukat parancsainak. Biblia kommentár 6. kötetéből is, hadd olvassak egy idézetet.

nektek lehet, hogy ezt ismeritek. Az Úr nem zárta be a menny tárházát, miután kitöltötte lelkét első tanítványaira. Mi is megkaphatjuk áldásának teljességét. Amennyi tele van kegyelmének kincseivel, és akik hittel járulnak Istenhez, azok igényelhetik mindazt, amit megígért. Ha nem rendelkezünk erejével, annak oka lelki fásultságunk, közönyünk és hanyagságunk. Lépjünk ki az ilyen szertartásos és holt állapotból. Az Úr nem zárta be a menny tárházát, miután kitöltötte lelkét első tanítványaira. És mit eredményezett a Szentlélek pünköstkör való kiárasztása? Apostolok története 31. oldal. A feltámadott üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélsőbb határáig. Mindenfelől özönlettek a hívők, a hűtlenek pedig újból megtértek. Még egy történetet hadd említsek, csak azért, hogyha egy pici készség van az emberben, akkor azt az Isten megáldja, és hogy ez mennyire az ő munkája, és hogy mi mennyire csak eszközök vagyunk abban, hogy embereknek segítsünk hozzájutni. A történet arról szól, hogy New York államban az egyik adventista szeretett volna valamit tenni a Karib-tenger térségében, tehát Közép-Amerikában lévő emberekért. Ez az ötlet megint hogy jött neki, ez az Isten titka. De mivel se sok pénze nem volt, se tehetséget nem érzett magában, ezért úgy gondolta, hogy összegyűjt jó sok szóróanyagot, Dániel könyve magyarázat, Jelenések könyve magyarázat, időkjelei folyóiratokat, és mint amikor mi újsággyűjtés, illetve papírgyűjtés van, és így egybe kötjük, ő is így egybe kötötte egy-két ilyen csomagot, kiment a kikötőbe, és találomra kiválasztott egy olyan hajót, ami a Karib-tenger térségébe ment, és odaadta a hajós kapitánynak fizetett valamint, hogy ezt vigye már el, és adja ott oda valakinek. Na most ez a hajós kapitány, akinek odaadta, ez nem volt éppen legnagyobb úriember, hogy szépen fogalmazunk, ezért amikor megérkezett oda a kikötőbe, akkor egyszerűen kidobta a mólóra ezeket a papírcsomókat. És azt gondolhatnánk, hogy ott összeszedték és kidobták kukába, de nem, pont ez a csodálatos ebben a történetben, hogy egyes emberek elkezdték nézegetni, kibontották, és képzeljétek el, hogy ahogy adták egyre tovább, akik beleolvastak, azok nem tartották meg maguknak, hanem továbbadták, kialakult ott egy gyülekezet pár éven belül. Milyen munka ez? Ugye feltehetné valaki a kérdést. Ki volt ebben az, aki valamit is komolyan végzett volna az Istenért. Megáldja az Isten a legkisebb kezdeményezéseket is. És nyilván nem, megint nehogy félreértsetek, tehát én nem gondolom, hogy ezzel a mi munkánk le lenne tudva, hanem az, hogy az Isten ott van, és nem kell attól félni, hogy mi vagyunk azok, akiknek akadályokat kell legyőznünk, akiknek emberek szívét meg kell változtatnunk. Nem mi vagyunk azok. Az Isten szent lelke, aki bennünket is megváltoztat, és bennünket is meggyógyít. És ugye a vége, és talán ez legyen az utolsó idézet, az eredménye mindennek, a Nagy Küzdelem című könyvből, ezt talán tényleg mindenki ismeri, hogy mi lesz az utolsó időben, hogy fog ez beteljesedni. Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni, betegek gyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. Amikor a gyülekezetek élő munkálkodó gyülekezetekké válnak, szívből jövő kéréseikre a szent lelket kapják meg, akkor a menny ablakai megnyílnak, és a késői eső zápora megered. Kedves testvérek, én szívemből kívánom, hogy mindannyian lássuk meg azt őszintén, hogy mi kik vagyunk. Hogy mit tudunk az Isten asztalára letenni, amikor megkérdezi, hogy mi az, amit te nekem tudsz felmutatni az életedből. Szívemből kívánom azt, hogy ez, ahogy Jézus tervezte is, ez ne az elcsüggedésre adjon nekünk okot, hanem arra, hogy megújítsuk a vele való kapcsolatunkat.
mert a vele való közösségnek és a Szentlélekkel való közösségnek mindenképpen meg lesz az eredménye. És kívánom testvérek mindannyiótoknak, hogy a mi Urunk mutassa meg azt egyen-egyenként, nektek is, nekünk is, mindannyiunknak, hogy kinek hol a helye, mi a feladata, mi a szerepe ebben az életben, annak érdekében, hogy az ő munkája valóban befejeződjön, és minél több ember meneküljön meg a végső pusztulástól és az örök kárhozattól. Jó Isten, adjon ebben kegyelmet, adja az ő lelkét, kérjük ezt tőle egyenként is, közösen is. Amen.

0: Köszöntök szeretettel mindenkit, különösen az új testvéreinket, vendégeinket az előző alkalmakhoz képest. Végére érkeztünk annak a rövid sorozatnak, amit Van-e megoldás a halálra címmel hirdettünk. Három részt szenteltünk ennek az alkalomnak, és most szeretnénk befejezni. Gondolkodtunk arról, hogy hányféle elgondolás és emberi vívódás megszületett és megfogalmazásra került az elmúlással kapcsolatban. És aztán arról is beszélgettünk, hogy hányféle emberi elképzelés van arra nézve, hogy az emberrel mi történik majd a halál után. Egy héttel ezelőtt pedig arról gondolkodtunk, hogy Jézus mit tanított a halál okáról, és ezzel kapcsolatban azt is megfogalmaztuk, hogy igazán az okot kell mindenféle probléma megoldásánál, illetve hát az ok szintjén kell kezelni a problémákat, és nem felületi tüneti kezeléseknél. És gyakorlatilag így érkeztünk ehhez a harmadik részhez. Létezik-e kiút az elmúlás állapotából, mit tanított Jézus a halál miben létéről és megoldásáról? Tehát most majd kicsit arról is gondolkodunk, hogy maga a Szentírás mit mond a halál állapotáról, amivel kapcsolatban sokféle emberi elképzelés létezik, és Jézus a megoldásáról mit mondott a Biblia, milyen öröm üzenetet közöl számukra az elmúlás megoldásával kapcsolatban. Ok és okozat megoldása, ugye azt mondtuk, hogy attól kezdve van elmúlás a történelmünkben, amikortól a szeretet törvény elveszítetett részünkről, emberek részéről, és alkalmatlanná váltunk szeretni az Istent és szeretni egymást. És ennek a szeretetlenségnek, amit a Biblia úgy fogalmaz, hogy bűn, ennek a következtében szenvedjük a megannyi betegséget, nyomorúságot, és aztán az életünk végén magát az elmúlást és a halált, és ha ez így van, akkor magát az okot is gyógyítani kell, leginkább az okot, de aztán magát az okozatot is. Itt olvashatjuk a Bibliának ezt a nagyon szép ígéretét, hogy a bűn zsoldja a halál. Az, hogy mi szeretetlenné váltunk emberek, és már nem rendeltetésünknek megfelelően élünk, hiszen az Isten bennünket szeretetre teremtett. És akármely eszköz, akármilyen szerkezet, hogyha nem rendeltetésszerűen használják, akkor az tönkre megy, ugye? Ha mi emberek nem abban tudunk élni, járni, amire az Isten bennünket eredetleg teremtett, vagyis a tökéletes szeretet betöltésében, akkor ennek következtében jelentkezik az elmúlás, a halál, tehát a bűn zsoldja, bére következménye maga a halál. Az Isten azonban felkínált egy kegyelmi ajándékot. Nyilván, ha nem kegyelemmel fordul hozzánk emberekhez, akkor mindannyian elvesztünk örökre. Jézus Krisztusban felkínálta ezt a kegyelmi ajándékot, és aki ezt elfogadja, annak út nyílik újból az örök élethez. Ez a Bibliának az örömhíre. Mind a két dologra volt az Istennek megoldása, az okra és az okozatra is. Tehát egyfelől azért küldte Jézust, hogy a bűneinket elvegye. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Krisztus volt az egyedüli személy a történelemben, aki nem követett el rosszat, aki ezt a bizonyos szeretett törvényt tökéletesen betöltötte, és ezért tudja mi bűneinket elvenni, mert ő bűntelen volt. Ő neki joga volt arra, hogy magára vegye a mi bűneinket, hogy helyettünk szenvedje a szenvedést, és ezáltal vette el a mi bűneinket. És aztán a másik ponton is, már az okozat pontján is talált az Isten megoldást, mert azt mondja a Szentírás, hogy utolsó ellenségként majd a halál is eltöröltetik. Tehát ebből ugye azt rakhatjuk össze, hogy ebben a földi életünkben egy csodálatos felajánlása van az Istennek, hogy Krisztusnak átadjuk a mi bűneinket, amik miatt el kellene vesztünk örökre. És aztán az emberi történelem végén a bűn okozta halált is szeretné az Isten eltörölni és semmissé tenni. Tehát ezekről így gondolkodhatunk, és mind a kettő ellensége, tehát az Istennek a bűn is, és ennek következtében a halál is, Ugye gondoljunk arra, hogy micsoda ellentét van a között, amit a Biblia a legelején ír, és aztán a legvégén. Ugye a legelején azt mondja, hogy Isten, amit teremtett, ímé minden igen jó. Tökéletes volt a világ, rajta az élet, benne az ember. És aztán a Biblia végén meg azt mondja az ige, hogy ez a szeretetlenség és ez az önzés az emberi történelem végére olyan szinten megrontja az életet, hogy az Istennek új eget és új földet kell teremtenie. Ugye így olvashatjuk ezt római levélben, hogy maga teremtett világ fohászkodik és nyög, rothadandóság törvénye rabság alá vetetett, szóval az enyészet és a romlás, a fájdalom, a szenvedés, ami világunknak az osztály része. Ilyen nagy a különbség, hogy Isten teremt egy jót kezdetben, a végére ez elromlik teljesen. Ennyire ellenség az Istennek az elmúlás is, hiszen ő életre teremtett, és maga a bűn is, ami okozza mindezt a szenvedést. Nézzük meg azt, hogy az ember mennyire tehetetlen mind a két dologgal szemben. Tehát tehetetlen a halállal kapcsolatban is, meg tehetetlen a halál okozójával, a bűnnel kapcsolatban is. Pascal fogalmazta meg ezt az egyik gondolatában, képzeljünk el magunknak egy csomó embert láncra verve, egytől egyik halálra ítélve, naponta kivégeznek közülük néhányat a többi szemelátára, akik pedig életben maradnak, a maguk sorsát látva társaikéban fájdalommal reménytelenül bámulják egymást és várják, mikor következnek ők. Ez az emberi sors. Tehát a kérlelhetetlen halállal, elmúlással kapcsolatban fogalmazza meg a természettudós filozófus egyébként sokak által nem ismert módon nagyon komoly hívő ember Pascal, hogy ilyen az emberi világ és ilyen az emberi sors, hogy hát napról napra kivégeznek néhányat közülünk, és igazán élünk, de bármikor sorra kerülhet bármelyikünk. Aztán a bűnnel kapcsolatban se tudunk semmit csinálni, mert Jób könyve azt mondja, hogy kiadhat tisztát a tisztátalanból. Tehát ha Ádámban és Évában és öröklött módon, ahogy ez mindannyiunkra elvetült, az önzés, a magunknak élés, ahogy mondja a közmondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát hogyha ez minden embert úgymond megfertőzött, hogy nem a szeretet, az adás, a másokért élés jellemez bennünket, hanem én, és 21-szer is én, hogy tud az ember ebből kilábalni? Hogyan tudunk ebből kilépni? Azt mondja a Biblia, hogy a tisztátalanból, vagyis magunkból tisztát kihozni mi emberek nem tudunk. És ebből fakad a reménysége az embernek. Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Az ember egyedül abban a valakiben hihet, akitől noha mi pártoltunk el, és mi távolodtunk el tőle, de mégis ő az, aki a kegyelmét felkínálja Krisztusban, és aki győzni tud az életünkben a bűn felett, az önzés felett is, és aztán majd a halál felett is. A következő kérdés, amin gondolkodjunk el, hogy mit tett Isten a megoldásért. Az első dolog, amit az Isten tett a megoldásért, közvetlenül a bűneset után hirdettetett meg a teremtő részéről. Mózes első könyve 3. fejezetében olvashatjuk, miután Ádám és Éva elesett és az ellenség oldalára állt. Ezt mondta az Isten, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Ki az, aki tudja, hogy ezt Isten személy szerint kinek mondta?
1: Sátán.
0: Köszönjük szépen, így van. Tehát ezt az ellenségnek mondta Sátánnak, aki attól kezdve, hogy elhitette az embert, uralkodott már az ember felett, elrabolta erőszakkal az ő hazugsággal, fondorlattal az ő szabadságát, Isten képűségét, és ennek az ellenségnek meghirdette az Isten ezt az ítéletet, hogy én nem fogom a te kezedben, rabságban hagyni az embert, akit becsaptál. Ellenségeskedést fogok szerezni, de még egy másik dolog talán előbbre kívánkozik, mint ígéret. Azt mondja az Isten, hogy küld valakit majd az asszony magvában, aki a kígyónak a fejére tapos, és ő pedig annak a sarkába fog marni. Vajon ez miben teljesedett?
1: Igen, teljesedett, már született Jézus.
0: Így van, így van. És Jézusban hogyan teljesedett az, hogy ő a kígyó fejére tapos? annak a kísértőnek a fejére tapos. Miben teljesedett? Hát úgy, hogy Jézus volt az, aki egyetlen egy kísértés sem fogadott el, és sátának egyetlen egy hazugságának se engedett, hanem bűntelen életet élt hozzánk hasonló természetben és testben. Ez azért volt nagyon nagy ígéret már Ádámnak és Évának mindjárt a bűnesetet követően, mert az az ember, aki lényébe befogadta az önzést és az Istennel szembeni ellenségeskedést, vajon határozhat-e úgy, hogy én holnaptól már másként élek? Majd holnaptól megint felállítom az Istennel való kapcsolatomat. Mi meg tudjuk azt csinálni, hogy holnaptól másként élünk? Meg eltervezzük, és akkor majd jobb lesz? Jönnek a születésnapok, meg az új évek, meg a szilveszterek, és akkor a nagy fogadkozások, hogy majd másképp, meg majd így, meg úgy. Mire elég az emberi tervezés, meg az emberi fogadkozás? Tehát az ember gyakorlatilag sátán rabszolgája lett, és ezért volt nagyon nagy ígéret, hogy jön majd valaki, aki ki fogja szabadítani az emberi családot sátán kezéből. Hogyan? Hogy legyőzi a sátán. Ádám és Éva nem tudtak attól kezdve ellenállni sátán kísértéseinek. De Jézus megmutatta, hogy van visszaút az atyához ő általa, mert ő legyőzte ezt az ellenséget. És aztán a másik ígéret pedig, hogy ez az ellenségeskedés sátán és az ember között, ezt az Isten munkája minden emberben a lelkiismeret által, vagyis nem engedi, hogy az ember felett kényekedve szerint uralkodjék az ellenség, hanem az emberben kell felkelteni az Istennek azt a vágyat, hogy ő akarjon szabadulni, és akarjon jobb életet élni. Nagyon nagy ígéret volt ez. Mit tett Isten a megoldásért a következő lépésben? Hát úgy, hogy ez beteljesedett. Jézus itt élt a földünkön 33 és fél évet, és az élete vége felé, amikor előre tekintett, akkor azt mondta, nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Kit nevezett Jézus a világ fejedelmének? Sátánt. Miért? Miért?
1: Ő a világ fejedelme.
0: De miért ő a világ fejedelme?
2: Mert átvette a hatalmat a
0: fejedelme. Így van, így van. És az Isten olyan szabadságra teremtett bennünket, hogy nem arról van szó, hogy most ő kiadja a kezéből a hatalmat, hanem arról van szó, hogy a teremtmények, maga az ember, akit választ urának, azt fogadja el, hogy az ő szolgája lesz. És ilyen értelemben a teremtés óta az emberi világ inkább az ellenségnek engedelmeskedik, mint az Istennek. És ezért a világ fejedelme sátán, de azt mondta Jézus, hogy ő benne semmilyen nincs az ellenségnek. Nem tudta megvetni a lábát, a gondolat szintjén sem. Az Istennek való ellenszegülésnek a csírája és az árnyalata sem jelent meg Jézusban, tehát legyőzte sátánt. Ugye sátán azt állította, hogy Ádám és Éva óta én uralkodok minden ember felett, minden ember nekem engedelmeskedik, mindenkit ráviszek a bűnre, és egyszer csak jön Jézus, és azt látja sátán, hogy se az első kísértésnek nem enged, se a tizediknek, se a századiknak, semmelyiknek sem. Ezzel beigazolódott, hogy sátán hazug, mert nem tarthat igényt arra, hogy uralkodjon az ember felett. Jézus visszavesz bennünket, és hív bennünket, hogy fogadjuk el az ő uralmát, mert lehet győzni vele. Tessék.
2: Érdekes módon nem a világ urának nevezi, hanem a fejedelmének. Tehát a fejedelem az várakozó, még csak az uralom.
0: Köszönjük szépen, ezzel nem gondolkodtam. Köszönjük a kiegészítést. A másik dolog, amiben beteljesedett az a bizonyos ősevangélium, amit Isten adott Ádámnak, Évának már a bűnt követően, hogy Jézus bűnné lett értünk. Az, aki bűnt nem ismert, aki leélte az életét, földi életét tökéletes tisztaságban és szépségben, azt úgy feszítették keresztre, azt úgy gyűlölték, és azt úgy utálta meg mindenki, és úgy fordult el tőle, mint a világ legnagyobb gonosztevőjétől. Miért? Hát Jézusból a szeretet, a jóság, az önzetlenség, az odaadás áradt az egész életében. Miért bántak vele így? Azért, mert Jézussal úgy bántak, mint amit mi megérdemelnénk. Jézus ezt önként vállalta. hogy igenis őt büntessék, úgy gyalázzák, úgy forduljanak el tőle, úgy, mintha velünk tennék. Mi megérdemelnénk a bűneink miatt, ő nem érdemelte meg. És Jézus ezt önként vállalt. Miért? Hogy mi ezáltal igazságot kapjunk. Mi igazságot csak kegyelemből kapunk, mi igazságot csak Jézus Krisztus közbenjárása által kapunk, helyettes áldozata árán kapunk, és ebben teljesedett az, amit az Isten megígért, és ezzel a vádolót is el tudja hallgattatni, hiszen a vádoló, miután bennünket belevisz a bűnbe, akkor hát újjal mutogatva azt mondja, hogy mi nem vagyunk méltóak az Isten szeretetére és irgalmára, és ezáltal bennünket Jézus védelmébe vesz, bocsánatot ad, és tulajdonképpen Jézus halála szerzett érdemet és jogot arra, hogy mi Istentől az egész életünkben érdemtelenül rengeteg jót kapjunk, ajándékokat, szeretetet, örömöt, emberi kapcsolatokat, értelmet, a szolgálat örömét sorolhatnánk, és aztán késztetést is arra, hogy mi vágyjunk ezután a szép élet után, amit Jézus is élt. Hát igen, csak bízni lehet abba, hogy amikor az ember elhagyja a 10 éveit, amikor a legnagyobb futballisták meg popsztárok a valakik és a példaképek, és ott vannak a szobánk falán, mert őt szeretnénk követni. Később, hát ha az ember meglátja, hogy ennek az emberi világnak Krisztus a mintája, és ő az ajándék, és ő a legszebb élet, és az ő követésére törekedhetünk leginkább. Mit tett Isten a megoldásért? 3. pont. Hát ezek után, amit elvégzett Jézus értünk, felkínál valamit. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd kérdezzek valamit, ahhoz, hogy nekünk örök életünk legyen, és ne vesszünk el örökre, sokat kér az Isten cserébe? Sokat kér? Azt mondja, hogy aki hisz Jézusban, ennyit kér. Nem kell elzarándokolni ide, oda, meg amoda, meg nem tudom milyen értelmszerző cselekedeteket csinálni, hanem azt mondja, hogy hinni. Hinni azt, hogy én az Isten szeretete nélkül elvesznék, hinni azt, hogy Jézust viszont azért adta az Atya, hogy nekünk bocsánatot adhasson, helyettünk halt meg Jézus, nekünk adja az ő igaz életét, nekünk azt mondja, hogy fogadd el ebben, higgyél ebben, bízzál ebben. A következő dolog, amit az Isten tett, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Az az ember, aki elfogadja Jézusban a kegyelmet, a váltságot az Istentől, befogadja ezt a szeretetet, arra azt mondja az Isten, hogy szinte újjá szülünk. Új emberré tesz bennünket. Megtanít bennünket helyesen gondolkodni, felelősen élni, szeretetben járni, az önzetlenséget megtagadni, az önzést megtagadni magunkban, és önzetlen módon élni. Erre az Isten újjászül. Figyeljük meg ezt a kifejezést, hogy ez a reménység, ez élő. Ez egy élő reménység, és mi által tette ezt meg az Isten? Azáltal, hogy Jézus meghalt értünk, de utána eltámadt. Van feltámadás. Lehet Jézus követni. Jézus által létezik egy új élet, amire mi eljuthatunk. Hatalmas ajándék ez. A következő dolog, illetve hát ennek a megerősítésére írtam ki, Halász Margit fogalmazta meg ezt a rövid kis gondolatot, hogy élni csak-csak lehet Isten nélkül, de halni nem. Jézus Krisztus, amikor érettünk, vállalta a keresztet és a szenvedést, ha mindenki elfordult tőle, de a hite mégis megragadta az Istent, és azt mondta, hogy én a te kezedbe teszem le az én életemet. És az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmi ajándékát, az a halált is, az elmúlást is el tudja maga helyén fogadni, mert megértette, hogy az életnek, ennek a bűnös, bűn miatt megrontott életnek ez egy természetes következménye. Aztán a másik dolog, amit az Isten felkínál, Péter apostol második levelében található az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Ezek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Hová jut az az ember, aki az első lépésben még csak hisz, idézőjelben még csak, mert a Biblia szerint ez a legnagyobb dolog, a legnagyobb ajándék, hogy mi reménységben el tudjuk Jézust fogadni, újjászül bennünket élő reménységre, és aztán a későbbiekben azt mondja, hogy isteni erőt ad nekünk. Sőt, múlt időben mondja, hogy megajándékozott bennünket Jézus odaadásával, hogy mi isteni erőt kaphassunk mire? Az élethez és a kegyességhez. És újból szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi Istennek tetsző életet tudjunk élni, mert kegyes életet, szerető életet éljünk, ez nem az emberi erőfeszítéseknek a gyümölcse. Nem az emberi izzadságszagú, majd én megmutatom és majd én törekszem. Nem ez. Ez hitáltal történik. Amikor én elismerem azt, hogy én egy gyenge, tehetetlen ember vagyok, de van nekem megváltom, és ezt megváltott elfogadom, az ő életemben neki helye van. Mit mond? Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, isteni természet részességé válhat az ember ebben a földi életében. Hatalmas ajándék. Tehát a Biblia ezt ígéri nekünk. Nagyon nagy lehetőség ez, és tényleg gondolkodjunk el ezen még egy picit. Mit fog tenni Isten a megoldásért? Ezt már jövő időben szerettem volna, jövő időre vonatkoztatva felvetni ezt a kérdést, mert ugye eddig azt vizsgáltuk több pontban, hogy mi az, amit tett Isten idáig, hogy megoldja a halálnak a kérdését, most pedig azt vizsgáljuk meg, hogy mit fog tenni Isten a megoldásért. Jézus miután ebben a földi életben szolgált, megmutatta nekünk az ő szeretetét, megmutatta újból az utat a mennybe, és értünk szenvedvén, elvette rólunk a gyalázatot, és felkínálta ezáltal a kegyelmet, azt ígérte Jézus, János evangéliumában olvashatjuk, hogy az utolsó napon, vagyis az emberi történelem utolsó napján, amikor Jézus vissza fog térni, fel fogja támasztani a halottakat. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Gondolkodjunk csak el ezen, hogy Jézus nekünk milyen távlatokat nyitott meg? Milyen hatalmas ajándékot kínál nekünk a megváltó? Amin az ember gondolkodik és töpreng, vívódik, így is, úgy is, amúgy is, hogy hogy lehetne megoldani ezt a kérdést, mert tényleg az elmúlás a legnagyobb veszedelem és a legnagyobb ellenség. Jézus azt felkínálja nekünk, hogyha mi ő benne hiszünk, hogyha őt elfogadjuk, ha ő neki helye van az életünkben, annak örök élete lesz, és azt ő fel fogja támasztani majd az utolsó napon. Szeretném hozzátenni, hogy nem csak őket, csak a Biblia tanítása szerint először őket. És aztán minden ember feltámad a Biblia szerint, mert mindenkinek meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, hogy számot adjon az életéről. Tessék, Bélus!
2: Mi értendő itt az utolsó nap alatt?
0: Tessék, mi értendő az utolsó nap alatt? Ki tud erre válaszolni?
1: Hát Jézus Krisztusból visszajött,
0: hát lezárul az utolsó. Én úgy értelmezem, hogy ez a történetnek az utolsó napja. Akkor lezárul. Tessék, szabad szólni. Tessék?
3: Jézus második visszajött.
0: Így van. Egy gyakorlatilag az zárja le az emberi történelmet. Korintusi első levél 15. fejezetében olvassuk, én titkot mondok néktek, írja Pál, minnyájan ugyan nem alszunk el, de minnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba, akkor beteljesül az ige, mely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra. Tehát itt láthatjuk ennek a beteljesedését, hogy utolsó ellenségként majd a halál is eltöröltetik, csak itt egy picit részletesebben írja. Ki tudná azt megmondani, hogy miért fogalmaz így Pál apostol, hogy szükség? Hogy szükség ennek a mostani romlandó testünknek romolhatatlanságba öltöznie. Miért szükség? Miért?
3: Hát akkor hogy születünk olyan?
2: Ebben a testben nem életnénk örökéletet.
0: Itt a válasz, köszönjük. Így van, így van. Tehát ez a jelenlegi betegségre, sérülésre, visszaépülésre, halálra hajlamos beállított testünk, ez alkalmatlan arra, hogy ez örökké éljen. Tehát új testet ad az Isten ebben. Ezt olvashatjuk ebben az ígéretben. És Pál ugyan azt mondja, hogy mindnyájan nem alszunk el, nyilván azokra gondol, akik élve fogják megérni, amikor Jézus visszatér, de azt mondja, mindnyájan elváltozunk. Akik élnek, azok elváltoznak, és hittek Krisztusban, akik pedig feltámadnak, azok nem ugyanabban a testben, tehát itt az üdvözülendőkről szól a Biblia, hanem romolhatatlanságban. Tehát valószínű, hogy akik Krisztusba vetett hittel meghaltak, azok nem azokkal a ráncokkal, nem azokkal a beteges és gyenge testtel és annak a külső jegyeivel, hanem egy szép és örök életre alkalmas testtel fognak feltámadni. Most azért gondolkodjunk el egy kicsit, hogy van a Bibliában egy ilyen kijelentés, hogy minden értetek van, vagy minden a tiétek. Hogy az Isten mennyit megtett értünk emberekért, és azért az egész világért, hogy mi ebből az állapotból, a bűn és a halál fogságából kiszabaduljunk. Mennyi mindent tett? Adta a Bibliát a kezünkbe, itt van az angyalok szolgálata, a Szentlélek szolgálata, elküldte Jézus Krisztust erre a világra, csodálatos ígéreteket adott, beteljesítette a jövendőléseket, minden segítséget megad Jézus, hogy mi más emberek legyünk, és aztán, amikor meghalunk, és az emberi történelem lezárul, akkor pedig azt mondja, hogy azok, akik hisznek a fiúban, hittek, azokat feltámasztja, örök életet ad, örök életre alkalmas testet ad. Bárki felvethetné a kérdést, mi az, amit az Isten nem adott meg? Van ilyen? Mi az, amire mi még vágyakozhatunk, emberek? Mit adhat ezen túl az Isten? Nyugodtan mondjuk ki azt is, egyébként nagyon sok ember nem vágyik az örök életre, mert azt hiszi, hogy ez ugyanolyan lesz, mint ez a mostani. És mondjuk, ha ezt hiszi, akkor nem is csodálom, hogy nem vágyik rá, én se vágynék. De az örök élet ez nem olyan lesz, mint a mostani, hanem azt mondja az ige, hogy ott nem lesz betegség, halál, fájdalom, elválás, sírás. Az egy örök, boldog élet lesz. Istennel és a szent lényekkel társaságban, gondoljuk meg, feltárul az egész világ mindenség kutatásra és tanulmányozásra mindazok előtt, akik ebben az életben komolyan vették a lehetőségeiket, és elfogadták az Isten hívását.
2: Csak érdekesebb kérdés, beszéltél itt az emberi történelem végéről. Uh-huh. Tehát az adott is például, mit értünk.
0: Nyilván a Szentírásban az emberi történelem vége, az megjelenik egy rövidebb időszakaszban, meg megjelenik tágabban, ugye amikor beszél utolsó időkről. Például a Bibliában a legtágabb utolsó idő az az elmúlt 2000 év. Ugye mondja az ige, hogy ez utolsó időben pedig szólott hozzánk Jézus által, aki által a világot is teremtette, Zsidó levél első fejezet, és aztán vannak ennek szűkebb és egyre szűkebb meghatározásai, úgyhogy ezt egy másik alkalommal szívesen átvesszük, de most talán nem térnél ki erre, mert akkor elmegy vele az idő. Mi van a halottakkal a feltámadásig? Na ez a nagy kérdés. Ugye amire többféle emberi elképzelést is idéztünk egy hete, de inkább két héttel ezelőtt, mit mond a Biblia erről félreérthetetlenül? Tesszalonikai első levélben írja Pál: nem akarom tovább, atyám fia, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővel együtt. Mert maga az Úr riadóval, arkangyalszózatával és Isten harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Tehát a Bibliának ez a kijelentés egyértelműen azt mondja, hogy a halottak alszanak egészen a feltámadás napjáig. Egy következő rész, Luther Márton Salamonra hivatkozunk, ugye Salamon prédikátor könyvében is írt hasonlókat. Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak, és egyáltalán semmit nem éreznek. Mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat, sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken egy percet aludtak volna. Ilyen egyszerű gondolkodású volt ez a Luther Márton. Ugye ehhez a mindannyiunk számára ismert dologhoz hasonlította a halottak feltámadását, hogy ha valaki meghalt mondjuk 2000 évvel ezelőtt, és mondjuk most csak mondok valamit, 200 év múlva pedig Jézus visszatér, hitünk szerint sokkal előbb fog, és feltámasztja a halottakat, akkor az a halott a 2000 évet nem érzékeli. Mi igen, mert a világ az a kereke, az időkereke forog, nemzedék megy, következő nemzedék jön, de amikor mi alszunk, akkor nem érzékeljük az időt. És a halottak ilyen öntudatlan alvásban vannak, mondta ezt Pál apostol, illetve Luther Márton. Nyilván idézhetnénk még több helyről is, Jézus amikor elment Lázárt feltámasztani, vagy a Jairus lányát feltámasztani, akkor azt mondta, hogy elmegyek és felköltöm őt, mert elaludt. Mikor lesz az ítélet? Ez azért érdekes kérdés, tehát nem megyünk el a témától, de azért érdekes, mert ugye sok esetben hívő emberek, Bibliát olvasó emberek azt úgy gondolják, hogy amikor az ember meghal, akkor azonnal jut valahová. Tehát nagyon sok temetésen, ha járunk búcsúztató alkalmon, akkor az emberek azt hallják, hogy vagy már a mennyországban van, azt ritkábban halljuk, hogy a pokolba megy valaki, mert általában mindenki a mennyországba jut. Ez is még elszokott embereket gondolkodni, hogy hogy lehet, hogy mindenki a mennyországba jut, független attól, hogy hogyan élt. Na most mit mond a Biblia arról, hogy mikor lesz az ítélet? Közvetlen a halál után, vagy pedig később? William Tyndale mondta, az igazat megvalva nem vagyok meggyőződve arról, hogy a halottak abban a dicsőségben vannak, amelyben Krisztus vagy Isten angyalai. Ez hitvallásunktól is teljesen idegen, mert ha ez így lenne, amit nem hiszek, akkor hiába való lenne a test feltámadásáról prédikálni. Elég logikus, amit mond, nem? Hiszen ha halottak, igaz, hogy test nélkül, de lelki mi voltukban rögtön részesülnek ebben vagy abban, akkor miért szükséges a testnek feltámadása, ha már eljutottak az emberek oda, ahova éppen eljutottak. Mivel azonban hát a hitvallásban, a keresztény hitvallás varja ugye a testnek feltámadását, ezért kérdés ez. Jobb azt mondja, mert tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára, ugye máshol utolsó napot olvasunk, itt pedig azt mondja, utoljára az én borom felett megáll, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg, vagy így is lehetne folytani, nem ebben a testben látom meg az Istent. Nagyon érdekes, hogy Jobb, aki időszámításunk előtti 20. század környékén élt, egy ószövetségi személy, már a megváltóról beszél. És azt mondja, hogy én hiszek a megváltóban, aki majd meg fog állni a korom felett. És ugye úgy is fogalmazhatott volna, hogy miután én elporladok ott a földben, majd utána köszönöm a megváltót, és nem ebben a testben látom meg az Istent. Még idéztem, Dániel könyvében olvashatjuk, nagyon kifejező. Te pedig, Dániel, mondja neki az Isten, menj el a vég felé, majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Tehát utolsó napon, itt pedig úgy olvassuk, hogy a napoknak végén. Tehát egy nyugvásról beszélünk, ugye Dániel is időszámításunk előtti 7. századra, jól emlékszem, akkor él, és jelenleg Dániel nyugszik, és majd felkel a sorsára a napoknak végén. Pál apostolnak a példája, ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják, itt, az ő megjelenését. Tehát Pál apostol egyértelműen azt mondja, hogy ez az ama nap, amikor az igaz bíró nekem igazság koronáját adja, ez az ő megjelenésekor lesz. Jézus megjelenéséig nyugszanak a halottak a föld korában, akkor történik a feltámadás, és igazán a jutalmazás is, illetve az ítélet kihirdetése. Ez csak olyan érdekességként még az ember teremtésbeli felépítettsége oldaláról. Mózes első könyve úgy beszél az ember teremtéséről, hogy szemben azzal, hogy az Isten mindent szavára teremtett, szólt és meglett, parancsolt és előállt, ahogy a Zsoltár mondja, magának az embernek olyan méltóságot adott már a formáltatásával, hogy a saját kezével, saját ujjaival formálta az embert. És miután megformálta Ádámot, lehelt az ő orrába, lehelt az életnek lehelletét, és így lett az ember élő lélekké. Ugye ez a felépítés, ha ezt megnézzük a héber kifejezésekkel, akkor a test plusz az életnek lehellete egyenlő élő lélekkel, és alatta olvashatjuk azokat a héber megfelelőket, amelyek jelzik az eredeti szentírásban ezeket a fogalmakat. Nagyon jól jegyezzük meg tehát, hogy az élő lélek, ami nem más, mint maga a működő ember, az élő személyiség, ez nefes a Bibliában, míg az élet lehellete az vagy a nösámá, vagy pedig a ruach. Na most nézzük meg, hogy mi történik a halál pillanatában. Azt mondja a Prédikátor könyv, hogy a por földé lenne, mint azelőtt volt, vagyis hát az eltemetett test elporlad a földben, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta azt. Ez a lélek, ez mit jelent? Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez az ember személyes lelki világa, ami valamilyen tartományban tovább él. Azonban itt a lélek mögött a ruach szót találhatjuk, ami nem más, nézzünk csak, az az élet lehellete. Tehát igazán nem egy személyes lelki mi voltában létezik tovább az ember teste nélkül, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azt az élet lehelletét, amit Isten adott Ádámnak, ami beindította a vérkeringést és a szív működését, a halál pillanatában ez az éltető erő visszaszáll Istenhez, az ember pedig öntudatlanul várja a feltámadást. Még egy Zsoltár 146-ban olvassuk, ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, aki meg nem menthet. Kimegyen a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ezt is a halállal kapcsolatban fogalmaz, és itt is a léleknél a ruach szót találjuk, ami az Isten éltető lehelletére vonatkozik, vagyis amikor visszaadja a meghalt ember az élet lehelletét az Istennek, akkor aznapon elvesznek az ő tervei, nincs tovább ember. Hát ennyit szerettem volna mai estén elmondani, megfogalmazni.

Szeretettel köszöntök mindenkit ez a társadalmatokon következő alkalmán. A mai alkalmat két témára szánnánk. Ez a két téma, ez a mértékletesség és a pihenés lenne. Egy kicsit változatosabbá szerettük volna tenni a sorozatot, ezért táplálkozás viszonylag tágabb köréből tovább lépünk egy még tágabb régióba, ezek pedig az életmód különböző alapelvei. De tudjuk azt, hogy az életmódnak a táplálkozás csak egy részét foglalja el, és hát igazából én az egyetemen ezt tanultam nagy részben, a táplálkozási részt, ezért is foglalkoztam vele ilyen részletesen. De az életmódnak vannak más területei is. Ugye az, hogy egy ember egészségi állapotát kb. 50-60%-ban vagy 40-50%-ban a táplálék határozza meg, ugye ez tény. De mindig hangsúlyozom azt, hogy ha valaki helyesen táplálkozik, de az életmód más alapelvei nincsenek a helyén az életében. Tehát tegyük fel, hogy egy helyes táplálkozás mozgás hiánnyal párosul. Vagy amiről meg fogunk beszélni, a mértékletesség kérdésének a nem jó kezelésével párosul, vagy a pihenés kérdésében egy-két helyen nem tudjuk követni az alapelveket, akkor nem biztos, hogy célt ér a helyes táplálkozás minden esetben, és lehet, hogy a pihenés lerövidített formája okoz majd nálunk valamilyen, azt lehet, hogy

A nyolc alapelvet csak úgy felsorolnám, hogy mit akar ez a nyolc alapelv, de biztos már elég sokat hallottunk erről a nyolc elvről. Ugye a táplálkozás az első és szinte legfontosabb alapelv, ezen kívül ugye maga az ivóvíz, illetve a víz használata és fogyasztása, maga a pihenés és mértékletesség, amiről ma fogok beszélni, ezen kívül a napfény, a testmozgás, a levegő és egyébként a stressz, illetve a stresszre való válasza, az embernek a stressz tűrőképesség, vagy ahogy máshol meg szoktuk fogalmazni, a bizalom. A bizalom az emberi érzelmek és a fizikum kapcsolata kerül előtérbe. Szeretnék egy gondolat elmondani arról, hogy egy kicsit visszatérnék az élelmiszerhez. Jelenleg a táplálkozási tudomány élelmiszer alatt a következő definíciót érti. Az élelmiszer minden olyan növényi, állati vagy ásványi eredeti anyag, amely változatlan, előkészített vagy feldolgozott formában emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát még egyszer elmondanám, az élelmiszer, tehát minden olyan növényi állati eredeti anyag, amely valamilyen formában emberi fogyasztásra alkalmas. Ez egy elég szűk definíció, elég szemmel definíció. A táplálkozás, az egészséges táplálkozásra foglalkozó szakembernek ez kevés. Ugye, mert az, hogy valami táplálkozásra alkalmas, az még egy része a dolognak, hiszen a sertéshús is alkalmas táplálkozásra. Ugye táplálkozásra minden olyan élelmiszer alkalmas, amit a szervezet többé-kevésbé le tud bontani, ugye a tápcsatorna van amely részében, a gyomorban később ugye a hasnyálmirigyésedet efe segítségével a nyombéltől kezdődően ugye a vékony bélszakaszban, itt történik maga ugye a lebontási végső része és a felszívódás, és van később a besűrűsödés és a visszaszívás és vitamin termelés a vastagbélben. Tehát a definíció szerint sok olyan dolgot is élelmiszernek nevezhetnénk, ami az egészségvédelemben nem szerepel élelmiszerként, mert bár emészthető, tehát emésztés során káros komponensek halmozódnak fel a szervezetben. Az egészségvédő táplálkozással foglalkozó ember számára igazából az élelmiszer fogalma inkább olyan növényi állati eredetű anyagot jelent, amely nem csak a fogyasztásra, tehát nem csak az emésztésre alkalmas, hanem a definíciót úgy fogalmazta meg, hogy táplálkozás ami értékéből adódóan segíti a szervezet egészének, tehát segíti, ez nagyon fontos szó, segíti a szervezet egészének működését, miközben minimális bomlástervék halmozódik fel. Tehát ugye ilyen értelemben már mondjuk bizonyos állati termékek, mint a sertéshús, az élelmiszer kategóriájának a határa súrolja, hiszen egyrészt táplálkozási életlen értékéből adódóan nem igazán segíti a szervezet egészének működését, és igen, sok bomlásterméket halmozol a szervezetben, lebontás során, hogy beszéltem, vagy ugye szóba került itt az ammónia kérdése, a nitrózó vagy ületek képződése, később a nitrózamin képződése, ugye ma már egyértelmű az összefüggés, a vastagbél, daganat vastagbél gyulladás, itt remésztőrendszeri zavarok, valamint például a fehérjedús vagy húsban gazdag táplálkozás között, tehát ezek már tényleg. Na most ezt csak azért mondtam el, mert ez kapcsolódik a mértékletesség fogalmához, amivel ma fogunk foglalkozni, tudjuk. A mértékletességet nem ilyen száraz definíció formájában fogalmaznám meg, hanem idéznék közöttek néhány idézetet. Ezeket mind a hazánkban elismert szakirodalmakból vettem. A mértékletesség fogalma a szívbarát program szerint. Az első definíció azt mondja az idézet, sokan hiszik, hogy az egészség betartása érdekében le kell mondani a kedvenc ételékről. Ez nem igaz, mondja a szívbarát program célkitűzése. Az egészséges táplálkozás alapja, hogy minden szabad enni, de egyes táplálékokat ritkábban és kisebb mennyiségben. Ez a szívbarát program szerinti mértékletesség fogalma. Egy következő definíció a Bíró Linnerféle tápanyag táblázatot, pont és a szinte alapirodalomból idéznék meg a tápanyag táblázatot, hogy alapirodalom, azt mondja, nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendő mennyiségek. Ugye nincs tiltott táplálék, csak kerülendő mennyiség, ez a második formája ennek a fogalmazásnak. És a harmadik, egy szintén érdekes szakirodalomból való, az azt mondja, egy élelmiszer önmagában nem lehet egészséges vagy egészségtelen. Mindig a különböző élelmiszerekből bevitt mennyiségek és egymáshoz való arány a meghatározó. Nem tudom, értjük, hogy ezek a definíciók mit tartalmaznak. Ugye ezek valahol fölmentik az embert, az alól, hogy ehetekén gyakorlatilag tegyük fel sertéshúst, tehát bármilyen élelmiszert, amit eladnak, annak ellenére tudom a hatását, hogy tegyük fel káros hatása, de a tudomány azt mondja, hogy ha én mértékkel eszek valamilyen egészségre káros anyagot, azt a szervezet fel tudja dolgozni, és ez nem jelent problémát. Na most fogom majd mondani, hogy a mértékletességnek ez a fajta definíció.

szinte megáss a tudománynak a, hát a síget, az avarját mondanom, mert emiatt nem tud fejlődni a tudomány. Tehát a tudomány nagyon-nagyon sok jó dolgot kimond, de ebben az alapelvben, amely egyébként a tudomány 12 alapelvében, már is mondom, hogy ugye a 10. alapelv. A helyes táplálkozást nem jelenti egyetlen ételnek élelítőnek a tilalmát sem, célszerű azonban egyeseket előnybeli mások fogyasztását csökkenteni, nincsenek tiltott táplálkozott a kerületi mennyiségek. A, ugye 2000-ben járunk, tehát 2000-ben a tudomány ezt mondja, hogy nincs tiltott táplálék. Sajnos még mindig ott tartunk, hogyha egy előadó egy előadáson azt mondja, hogy hagyjuk el a sertéshúst, vagy hagyjuk el mondjuk a húsfélék meg részét, ez szélsőségesnek számít. Mert rögtön felszólnak a szakemberek, és azt mondják, hogy hát kérem, micsoda dolog ez, ez valami szélsőség. Ugye, húst is szabad enni, csak mértékkel. Hetente nem kell, minden nap lehet egy kis szünetet tartani. És azt mondják a kutatók, hogy húsra szükség van, mert akkor honnan szedjük a B12 vitamint, akkor honnan lesz a vas, honnan lesz a kálcium, honnan lesz a cink, és elkezdik sorolni, hogy igenis ezekre a táplálékokra szükség van. Most ezt szeretném tisztázni, hogy az új életforma című könyv úgy fogalmazza meg, a mértékletesség a szervezet számára előnytelen élelmiszerektől való tartózkodás, és az előnyös táplálékok mértékletes felhasználását foglalja magában. Tehát ezt szeretném kiemelni az előadás során, hogy a tudománnyal szemben egy olyan álláspontot, illetve a tudomány kiegészítéseként olyan álláspontot foglalni kell, amennyel, és én mondjuk ezt egyértelműen kijelenteném, hogy a tapasztalat is azt mutatja, hogy amikor egy élelmiszerről megállapítjuk, hogy káros, onnantól kezdve értelmetlenné válik annak a mértékletes fogyasztása. Annyi a különbség, hogyha szokták mondani, hogy együtt sovány húsokat. Ugye egy egészségvédő táplálkozásban a szívbarát program kimondja, hogy a hús fogyasztása szinte kötelező, de fogyasztunk sovány sertéshús. Például ez javaslatok között szerepel a sovány sertéshús fogyasztás. De ugye tudjuk azt, hogy egy sovány sertéshúsban mennyi a rejtett zsírtartalom. Ugye, hogyha egyszerre valaki kipróbálná, hogy egy soványnak látszó húsféléből mennyi zsíradék tud kisülni, ha nem öntünk alá olajat, ugye a szövetek között igen nagy minőségű zsíradék található, ugye a húsnak a rejtett zsírtartalma az, ami később felülni a szervezetesség, ami tudományos alapján való érdekletesség alapelve, ez egy kicsit megkérdőjelezhető, és megmondom őszintén, egy kicsit az is elgondolkodott, hogy hamarosan karterrel kell utaznom egy orvosi sorozatra, és nagyon sokat gondolkodok azon, hogy hogy lehetne orvosoknak, egészségügyi szakembereknek ezt a kérdést úgy tárgyalni, úgy előadni, hogy ne keltsen botránkozást. Mert ugye egy orvosi társadalomban az, hogy le kell fogni valamiről, hogy el kell hagyni valamit, azért nem káros, ez ugye még nem ívódott be úgy a köztudatban. Tehát ugye az orvosi szakirodalomban a kávé fogyasztás engedélyezett, de mértékkel. Tehát naponta maximum egy vagy két csészével. Sőt, kimondottan alacsony agymást nem javasolt. Az orvosok mindig ezt foglalják el, a húsok fogyasztása szinte elkerülhetetlen, tehát fontos. Ugye az egyik alapelv között szerepel, az egyik alapelvben szerepel, rendszeresen naponta fogyasztunk mintegy fél liter tejet és tejterméket, zárójelben például sajtot, túrót, alufejet, kefir, joghurtot, a tejtermékek közül azonban a kisebb zsírtartalmakat választjuk. Na most ugye azt mondják a szakemberek, hogy jelenleg a csontcirkulásért az alacsony mértékű tejfogyasztás felelős. Most összegyűjtöttem a Magyar Statisztikai Hivatal felméréséből, hogy jelenleg hazánkban egy ember évente elfogyaszt 136 kg tejet, vagy ennek megfelelő tejterméket. 136 kg, ez naponta lebontva 44 gram. Ugye itt a, ha rettenek emlékezni, amit olvastam, naponta fogyasztunk mintegy fél liter tejet. Ugye, tehát, ugye az egy 50 gram, és egy magyar ember fogyaszt 40 gramot. Most mivel a gyermek ugye nem fogyaszt el ennyit, az idősen nagyon fogyaszt el, tehát valahol a középkorú lakosságra és a fiatalabb nemzedékre jut egy fél liter vagy fél liternél is több. Kérdem én akkor miért van csontcirkulás? Ugye, hogyha a tejtermékfogyasztás jelentős, tehát szó sincs arról, hogy mint a reklámokban halljuk, hogy Magyarországon a tejfogyasztás alacsony mértékű, és ekkel el a csontcirkulásért.
nem alacsony értékű. Ha minden magyar ember naponta elfogyaszt 40 dekagram tejterméket, vagy tejet, vagy a négyzet tehát az majdnem fél liter, akkor majdnem teljesítette a napi javaslatot. Tehát itt már van egy érdekes bukfenc, ha szabad ezt mondanom, hogy a csontkiszulásért tehát valami felel. Mert nem a felelős, hogy kezésztelt terméket fogyasztunk, hanem ugye át kéne gondolni, csak nem nagyon veszik az emberek a fáradtságot, hogy átgondolják, hogy lehetséges, hogy nem a tej a megoldás. Tehát lehetséges, hogy a tejben van egy remegveg, ami kátolja a kálcium felszívódását, hogy azt a fehérje a sajtban. Lehetséges, az a fajta kálcium, ami a tejben van, ez nem annyira szívódik fel. Tehát itt a mérték kérdések körül elég az vita van egyébként a szakirodalomban is, szeretném tehát azt megállapítani, hogy a mértékletesség fogalma nem szélsőséges, ha azt mondom, hogy ami káros, azt elhagyjuk, és ami hasznos, azt a mértékkel élünk. Egy példát szeretnék mondani, a dohányzás, hogy lehet abba hagyni? Vagy alkoholfogyasztást, hogy lehet abba hagyni? Ugye jelenleg, ha egy alkoholbeteg bekerül egy elvonó kúrára, akkor mit javasolnak neki? Ugye biztos tudjuk, hogy nem. Hogy nem azt javasolják, hogy szociális ivó mértékére adja le a magát az alkoholfogyasztás mértékét, mert nem lehet egy alkoholbeteg emberből úgymond szociális ivót képezni, hogy az a szociális ivónak minősülő ember, aki úgymond mértékkel fogyaszt az alkohol. Aki alkoholbeteg, ott teljes elhagyásra van szükség. Az alkoholfüggőség egyetlen létező gyógymódja a teljes elhagyás. Különben állandóan újra visszaesik a páciens, újra függővé válik. A dohányzásról leszokás sem úgy működik, hogy naponta egy száz cigarettával csökkentem a mennyiséget, mert az biztos, hogy az soha nem fog sikerülni, hanem egyszerűen ugye halljuk is, hogy a dohányzás leszokható program az mit tartalmaz, hogy ez azt tartalmazza, hogy elhatározom, eltökélem magamban, elhagyom, tehát egyszerűen nem szívok többet, és hogyha az ember már véletlenül egy vagy két halat elszív, de utána rögtön visszaesik el, és újra vegyük fel egy doboz cigarettát. Tehát arra szeretnék rámutatni, hogy ha az alkoholfogyasztásnál és a dohányzásnál a teljes kiiktatást tartják egyedül elfogadhatóak a szakemberek, az orvosok, a szakemberek, akkor a táplálkozásnál miért van ez másképp? Miért nincs ez így? Érdekes, hogy a táplálkozásnál megengedjük a rosszat kis mennyiségben, a dohányzásnál és alkoholfogyasztásnál nem. Ez van egy következetlenség a társadalomban, hogy ugye különbséget tesznek a szakemberek az élelmiszer és az alkohol. Az élelmiszer és a dohány között, mert a dohányban van nikotin, ami káros. Ugye a borban, vagy az alkoholban, amit alapban van alkohol, ami káros. És azt mondják az emberek, hogy az élelmiszer az más téma, az a máshogy kell bánni. De kérdem én önökkel, megkérdezném azt, hogy lehet-e például valaki függő egy élelmiszertől, függhet egy ember egy élelmiszertől, vagy nem? Ez egy érdekes kérdés. Okozhat-e függőséget egy élelmiszer? Mert az alkohol okoz. Ugye a kávéfogyasztás az okoz, a cigaretta is. De egy élelmiszer. Tegyük fel egy rántott, sült élelmiszer. Okozhat-e függőséget? Egy édesség, egy csokoládé fogyasztás okozhat-e függőséget? Ugye ma már ezek tények. És ez egy kicsit újszerű, talán még nem valós egészen az orvosi tudományban, hogy táplálék okozhat és okoz függőséget. Ugyanúgy szinte, mint a dohányzás, ugyanúgy, mint az alkoholfogyasztás, és nagyon sok ember mai napig is függő helyzetben van a saját helytelen táplálékától. Ugye, aki egy gyermek sokat massol, az nem csak rossz szokásod, mert egy függő helyzet, például egy csokoládétól, egy cukortól, ugye, azt talán már mondtam, hogy a táplálkozás idegrendszeri funkció alapján is működik, és tudjuk, hogy ha valahol az idegrendszer bekapcsolódik a folyamatba, ott a függőség mindig fennáll. Na most, hogyha valaki mondjuk édességet fogyaszt, akkor az édesség, egyébként a tejnek is van egy ilyen hatása, egy bizonyos hormont szabadít fel a szervezetben, ezt nevezzük boldogsághormonnak, vagy szerotoninnak, amely itt az agyban, az agyi vérpályában fog keletkezni, az agyi sejtekben fog keletkezni, és ez a szerotonin, ez tulajdonképpen ez egy idegi, úgy hívják, hogy ingerület átívő anyag, ez azért ideg boldogsághormona biztos tudjuk, mert egy ilyen kellemes érzést okoz az embernek, egy ilyen ellazult állapot, amikor az ember úgy igazán nem használhat a gondolkodásra, de olyan kellemes, nyugodt állapotban van, olyan félig, olyan félállomban van, de mégis ébren,
nem tudom, biztos átjátok ezt már étkezések után, hogyha az emberek itt van ilyen édességet, sütemény, akkor az agyban ez egy bizonyos szerotonin szint emelkedik meg, ez okozza azt a ilyen kiegyensúlyozottság érzést, ugye depresszióra hajló emberek, ezért fordulnak mindig az ilyen édességekhez és csokoládékhoz, mert igen gyorsan, igen hamar viszonylag lehet kezelni rövid távon a depresszív tüneteket. Persze utána fog jönni majd a hold pont, ugyanis hogyha ez a bizonyos neurotranszmitter, ez az igen látszik anyag, itt a szerotonin visszacsökken az eredeti szintre, akkor jön a hold pont, a depresszív állapot, és ugye ez egy ilyen hullámhegy hullámvölgy, egy depresszív hajlamú embernél ez nagyon komoly zavarokat, később szörnyűség zavarokat is okoz. Most gyermekeknél figyelhető meg ez a hangulati hullámzás, később a függőség kialakulása. Ez a szerotonin nevű hormon felel például a függőség kialakulásáért, mert az ember keresi ezt a bizonyos állapotot. Keresi a szerotonin szint emelkedését, keresi ezt a boldogságérzést, és ezért ennek legkönnyebb útját választja a cukorfogyasztást, ami gyorsan meg tudja ezt termelni. A tejnek is van egy ilyen hatása, mert van egy aminósav, a triptofán nevű aminósav, amely előanyaga a szerotoninnak, ezért a cukros tej nem véletlenül altatja a gyermekeket. Ugye a cukros tej fogyasztás leszekvés előtt egyik legjobb altató az emberi szervezetben. Ez abból adódik, hogy a triptofán, ami megvan a tejben nagy mennyiségben, és a cukor, ami megvan magában a mézben vagy a cukorban, ez a kettő együtt jelentősen megnöveli, szinte néhány perc, aztán fél órán belül, negyed óra alatt megnöveli a boldogsághormon szintet, és az ember egy kellemes relaxált állapotba kerül, és hamarosan elalszik maga a gyermek is. De ez az álom, ez más lesz, mert fog volna beszélni, mint a rendes álom. Ez zavarni fogja a alvási folyamatot. Erről fogok nem sokára beszélni majd a pihenés alatt. A dohányzás és alkoholfogyasztás közben keresztül csak azt szeretem valaki szemléltetni, hogy élelmiszerű is lehet valaki függő. Jelenleg hazánkban is, a világban is nagyon sok ember függő helyzetbe kerül az élelmiszertől. Egy olajban vagy zsiradékban sült húsféle. Ez bármilyen termék külső részében, ugye ezt a bundának hívjuk, maga a rántott, panírozott rész, olyan anyagok képződnek, amelyeknek köszönhetik ezt a kellemes ízt, ugye, hogy az emberek szinte ragaszkodnak a sült ízhez, mert abban olyan, úgy hívjuk ezeket, hogy földanyagok képződnek, amelyeknek jellegzetes aromájuk van. De ez az aroma, ez itt a gyomor részben bántani fogja ezek az aroma komponensek, többnyire karcinogén vegyületek is részben, ugye a trágfertanyagok, ezek bántani fogják a gyomor nyálkahártyát és a bél nyálkahártyát is. Ez fogja okozni később azt a fajta függőséget, hogy az ember szeretni fogja ezt a fajta ízt. Az idegrendszer, ami itt fut a gyomorfalon, illetve a bélfalon, az idegrendszer hozzá fog szokni ezekhez az úgynevezett föranyagokhoz, és egy idő után az ember azt veszi észre, hogy nem bír leszokni. Jelenleg is nagyon sok ember mondja azt, hogy ő bármikor el tudna hagyni sok-sok élelmiszert, nem tudna elhagyni, mert már elgyengült az akarat ereje. Sokszor hallottam azt is, hogy bármikor le tudnék szokni a kávéfogyasztáshoz, de minek? Most ezt mindenki teszem ki még ezt a jót is az életemből. Most az ember, aki ezt mondja, gyakorlatilag már függővé vált a kávétól, a csokoládétól, és nem tud leszokni. De ezt akkor tudja neki maga is, amikor egyszer megpróbálja, és akkor látja, hogy ez nem ilyen egyszerűen működik. A tudományban van egy olyan érdekesség, hogy akkor fedezik fel az élelmiszerről, hogy káros, és akkor iktatják ki az étrendből, hogyha már népbetegségé vált. A cukorfogyasztást, ez egy jó példa egyébként erre, ugye a cukorfogyasztás az évszázad elején, tehát a 100 évvel ezelőtt 1-2 ezrelék volt. A cukorbetegek száma. A cukorbeteg száma 1-2 ezer, tehát minden 1000 emberből 1-2 cukorbeteg volt. Jelenleg, ugye a hazámban is több mint 1,5 millió ember cukorbeteg. Tehát egy olyan 5-6%-os a cukorbetegség az 1-2 ezrelék helyett, ami a század előn volt. Na most a tudomány mit állapított meg? Hogy a cukorbetegségnek valami oka van. És először azt mondták, hogy az elhízás az oka, meg a nagy zsírfogyasztás, és most kezdenek rájönni, ami nem túl bonyolult dolog, hogy lehet, hogy a cukorfogyasztás volt a probléma, hogy maga a nincs, hogy cukorbetegség utal erre. Na most ezt csak azért mondtam, mert eltelt, hogy a cukorbetegek száma fölment 500 000-ra. De hazánkban 500 000 ember inzulin függő gyakorlatilag. És most végre a tudomány kimerte jelenteni azt, hogy negyedik pontban a tudomány negyedik alapelve. Csak a főétkezések befejező fogásaként hetenként legfeljebb egyszer-kétszer együtt édességet, sütemény, és soha ne az étkezések között. Tehát ez már azért valami, hogy például a cukorbeteg után ténylegesen ez bele lett foglalva a tudomány 12 alapelvei közé, tehát ennek örülök. De azért hallgassuk a következő mondatot is. A következő mondat így hangzik. Még egyszer mondanám,
az előzőt, csak a fő étkezésekben a fogásaként hetenként legfeljebb egyszer-kétszer egy édességet csinálnénk, és nem a étkezések között. Következő mondat, tehát rögtön után, ételeinket lehetőleg egyáltalán ne legfeljebb nagyon csekély mértékbe cukrozzuk. Nem tudom, értjük rá az ellenmondást. Az előző mondat és a mostani mondat között. Az első mondat kimondja azt, hogy hetünk legfeljebb egyszer vagy kétszer együnk édességet, a másik mondat kimondja, hogy lehetőleg ne együnk cukrot. Tehát értjük azt, hogy a kutató, aki ugye ez a bíró professzor és Skinner professzor, aki írta a könyvet, kínlódik a lelkében. Mert nem mondhatja ki, hogy ne együnk cukrot, mert akkor botrány lenne. Hiszen ugye mondjuk ma a cukoripar ugye az egy monopólium szinte, és óriási iparág, ezt említettem. De látszik, hogy a sorok mögött ennek mit olvasnak ki. Ugye a sorok mögött az húzódik, hogy a cukor egészségre ártalmas, abban a mennyiségben, ahogy a magyar ember fogyasztja, ha lehet, akkor iszassuk ki az étrendről. A sorok mögött tehát az van, hogy a mértékletesség alapelve nem azt jelenti, hogy fogyasztunk cukort legfeljebb egyszer kétszer. A második mondat a helyes mondat. Ételeinket lehetőleg egyáltalán ne cukrozzuk. Tehát ez az igazi mértéktartás a maga értelmében. Ha egy sportoló szeretne jó teljesítményt elérni, akkor mit fog csinálni? Ugye most az olimpia volt nem régiben lett vége az olimpiának, és hát az ember elképzelje, hogy ezek az olimpikonok hogyan készültek, mekkora energiát fordítottak ugye arra, hogy az alatt a néhány másodperc alatt, amíg lefutják a 60 métert vagy a 100 métert, maximális teljesítőképességet hozzanak ki magukból. Most ugye tudjuk, hogy a sportolók azok hogy készülnek, mondjuk 4 évenként egy olimpiára. Tehát 4 éven keresztül mit csinálnak? A mértékletességnek melyik elvét alkalmazzák? Nem azt, hogy mindenből szabad csak keveset, hanem a sportoló elkezdi bújni az életlen könyveket. Illetve az edzője megosztja vele a fontosabb ismeretanyagot, és hogy attól függ, hogy milyen sportról van szó, attól függ, hogy a sportoló egyszerűen kihagyja az étrendből, ugye biztos ezt tudjuk, aki talán a sportolót úgy is tudja, hogy a sportoló annyira el akarja érni a sikert, annyira szeretne az első helyet, hogy egyszerűen elhagyja az étrendből azokat a komponenseket, amelyek károsak. Tehát nem hagyja meg, még kis mennyiségben sem. Én azért gondolkodtam el ezen, mert az életünk az sokkal több, mint egy sport. Tehát az életünk az nem egy sport. Hasonló ahhoz bizonyos értelemben, de az életünk az sokkal nagyobb értelmet érdemel, mint egy sportteljesítmény. És mi mégis megalkozunk a lelkiismeretünkkel, és mégis azt mondjuk, hogy szabad kismértékben károsat vinni. Ja, és az a sportoló, aki csak egy ilyen, ahogy a Rivlia mondja, romlandó koszorúért harcol, ugye, ő mennyit szán rá, ő elhagyja a károsat és a hasznos építi be a szervezetébe. És mi az életünk folyamán, amely jóval értékesebb, mint egy sport teljesítmény, ezt nem veszük komolyan. Ez is egy érdekes, állítottam egyébként, úgy gondoltam, megosztam önökkel a mértékletesség az önuralom kérdésében. Ugye a mértékletesség szó más néven önuralomnak felel meg, és erről beszélnék néhány szóban még, hogy a lelki életben az önuralom, a mértékletesség nem ugyanezt jelenti? Egy példával szeretnék rámutatni. Biztosan, sajnos azt kell mondjam, hogy ismerjük valamilyen formában azt az érzést, vagy láttuk másokon, szomszédainkon, barátainkon, hogy valaki azt mondja, hogy belenézek ebbe a sorozatba. Ugye vannak ezek a szappanok alá, most a televízióba, és mondjuk van, aki azt mondja, hogy belenézek, egy-két részt megnézek. És tudjuk, hogy mi következik ezután. Valaki mondjuk bekapcsolódik egy ilyen szappanoperába, és egy részt megnéz. Hogy itt a mértékletesség fogalmának a lelki része, és azért próbálom egy ilyen gyakorlati példával megvilágítani, hogy szinte biztos, hogy ha valaki belenéz egy hosszú sorozat egy részébe, akkor kíváncsivá válik. De az ember megnézi azt a 25-30 perces részt, tegyük fel, és akkor azon gondolkodik, hogy másnap eljön ugyanaz az idő, mondjuk a fél hat, a fél hét, és azon gondolkodik az ember, hogy mi lehet ennek a folytatása, hogy amit láttunk. Tehát itt van az, hogy kicsiben kezdődik el minden. Ugye hát sajnos én is látom időnként a bizonyos rokonaimnál, hogy egy függő helyzet alakult ki a televízióval kapcsolatban, ami onnan alakult ki, hogy egyszer belenéztem egy sorozatba. Tehát egyébként maga a Biblia is úgy hívja, hogy kovász. Ez a kovász, amely az egész részt hát megkereszti. Hogyha én meghagyok az életemben kicsi kis kovász darabokat,
mondván, hogy mértékkel bánok a rosszból is, akkor az nagyra nő, és úgy mondja, a Biblia, hogy megkeresti az egész tésztát. Tehát, hogy meghagyok kis rossz dolgot, tehát mértékkel bánok a rosszal, akkor az maga alá fogja gyűrni az egész személyiségemet. Ez a lelki életben is így van. Egyébként az, hogy a rossz dolgokat az ember kiiktatja, elhagyja, mind a fizikai, mind a lelki életben. Ezek egyébként törvényszerűség szinten megállapítható dolgok. A fogyókúrára utalnék egy gondolatban, hogy még az önuralom kérdésénél előkerül az, hogy az ember ugye abban különbözik az összes többi teremtett lénytől, hogy szabad döntés, szabad választása van. De hadd kérdezzem meg először, hogy tényleg szabad a mi választásunk? Tényleg szabad a mi döntésünk? Ugye bizonyos idő után azt mondjuk, hogy szabad, hiszen döntetek jó is, rossz irányba is. De mi az, ami meghatározza az én legközelebbi döntésemet? Tehát tegyük fel, hogy én nagyon szerettem az édességet, mondjuk az elmúlt 15 évben. Elhatározom, hogy le szeretnék szokni az édességről, jövő hét, tehát hétfőtől kezdtem, gondolom ez most ismerős a szó, hétfőtől kezdtem a leszokást. Most ez egy szabad döntésem, hogy hétfőtől kezdtem és elhagyom az édességet, mert már glükózintoleranciám van, már az orvos azt mondta, hogy a cukorbetegség kezdődött hadiszában, meg stb. És az orvos is azt javasolta, hogy most már hagyjam el az édes dolgokat, elkezdem. De mi történik? Élet a szabad választásom, majd elkezdem a leszokást. Meddig tart ez? Hát jó esetben, itt mondják 3 hétig, 2 hétig, és még sokat mondtam. Azért, miért? Mert az elmúlt 15 évben én folyamatosan édességet ettem. Tehát kialakult egyfajta függőség az emberi szervezetbe. Azért utalnék csak erre, mert az, hogy én eldöntöm, hogy valamit szeretnék csinálni, az még kevés. Az még kevés, tudni, még a szokás, az elmúlt 10, 15, 20, 30 év szokása meghatározza, hogy működni fog-e az, hogy az én azt, amit én eltökeltem az én szívembe, amit én el szeretnék írni az életembe, az sajnos befolyásolja az, amit én a múltban tettem. Ezt csak azért mondom el, mert a múltbeli szokásaink sokszor tönkretesznek jó célokat. A fogyókúra erre a legérdemlegesebb példa. Ugye aztán elítettem, hogy Magyarországon minden második ember tett már fogyókúrás kísérletet, és minden harmadik ember jelenleg is diétázik hazánkban. Ugye ez a hazánk 10 milliós lakosságából az azt jelenti, hogy 3,3 millió ember jelenleg is saját szemszögéből szigorú diétán van, mégis a felnőtt lakosság 55-60%-a túlsúlyos. Ugye ez egy érdekes paradox helyzet, hogy állandóan csak, ugye hallottam elérni, hogy állandóan csak fogyókúrázok, de most már abba hagyom, mert valószínű örököltem ezt a típusú fizikumot a szüleimtől, a szüleimtől, hogy nem öröklésről van szó, hanem mondjuk a fogyókúra kérdésének egy jó kezeléséről, ugye maga a jó-jó diéta, azt, hogy hirtelen megszorítom a táplálkozást, hirtelen lecsökkentem a kalóriaigényt, kalóriabevitelt, ugye akkor lefogyok egy 5 kilót, és utána visszaszokok, és visszahízok 8-at, vagy 6-ot, ugye? Ez a jó-jó diéta, tehát az, hogy lefogyok 3-at, visszahízok 5-öt. Tehát ugye ez a diétetikában is, ez jó-jó diétaként vonult be. Erre csak annyit mondanék, hogy azért nem érdemes a drasztikus diéta, hanem lépcsőzetesen lassan kell leépíteni a kalóriaszintet. Az akaraterő elgyengül, ezért szeretnék csak utalni rá, hogy az embernél az akaraterő elgyengül. Ezért sokszor az önuralom kérdését nagyon komolyan kell kezeljük, mert sokszor külső segítségre van szüksége ahhoz, hogy visszanyerjem az akaraterőmet, hogy megerősítsem az akaraterőmet. Néhány tanácsot mondanék, tényleg abszolút triviálisak lesznek, hogyha valaki el szeretne érni komoly eredményeket a saját életmódjában, az életében, akkor mi szükséges hozzá? Az első dolog az, hogy legyen ismeret. Ugye ezek az előadások azt célozzák meg, hogy ismeretet adjunk át önöknek az életmód különböző területeiről. Ismeret nélkül igazán életmódot, helyes életmódot véghez vinni, kivitelezni nem lehet. Tehát ezért az ismeret, az információ, az, amit elhangzik, ez ilyen szinten fontos. Mi a következő lépcső? Meghallom az információt, meghallom az ismeretet, mit csinálok? Esetleg én magam is kutatok hozzá, tehát vásárolok könyveket, meghallgatom. Nem csak egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Próbálom elmélyíteni, magamévá tenni, beépíteni. Megnézem az igazság tartalmát, hogy szélsőséges, vállalható, reális, van tudományos alapja, tényleg működik. És az emberben az egyszerűen az a gondolat elindul, hogy tényleg milyen igaza van. Tényleg, hát
buta lennék, hogyha ezt nem követném. Ugye? És akkor az emberben kialakul egyfajta célzatosság, egy célkitűzés. De ezek a lépcsőfokok, ismeret, információ. Utána jön az, hogy kialakul az emberben az akarat, a vágy ennek a kivitelezése irányába. Utána én azt hiszem, hogy magamnak, hogy elhatározás, összpontosítás, ezért a szakkönyvek is ezt írják, hogy az akaraterő kifejlesztéséhez az embernek rá kell irányítani egy célra tekintetét, és azt kell követni, tehát egy akarat, utána jön az eltökélt, vagy összpontosítás, és ami még fontos, az ismétlés és rendszeresség. Ez a következő része. Tehát ahhoz, hogy én mondjuk, tegyük, hogy a túlsúlyos vagyok, szeretnék egy hosszú távú fogyókúrát létrehajtani, akkor az nem fog menni egy hét alatt, hanem az rendszerességgel és ismétlésekkel fog működni. Mint ahogy a testgyakorlásban és az izomzat, hogy fejlődik? Ismétlésekkel, és férje gyakorlatokkal fejlődik, az izomzat a lelki életben is. Az ismétlés, az akaraterő, az odaszállás, azt fogja kifejleszteni a jó szokásokat. Ugye maga a Biblia azt írja egyébként, hogy a jó szokások törvényt írnak a szívbe. A rossz szokások is. A jó szokások is. Ha valaki jó szokásokat gyakorol hosszabb távon, egy idő után az a jó szokás természetessé válik. Sokszor hallottam azt, hogy azt mondták az előadás végén, hogy szépen hangzott, csak ez kivizelezhetetlen. Mert egyszerűen az ember akaratára nem bírja. Tehát, hogyha valaki hozzászokott egy édességhez, egy csokoládéhoz, egyszerűen úgy érzi, hogy képtelenség leszokni. Mint hogyha az emberből kivennének egy darabot, tehát egyszerűen a leszokás. De aki, nem tudom, hogy ki az, aki már az egészséges életvitelbe nagyon beleásta magát, és esetleg az életében ki is ide lesz, ott a jó szokások, hogy már hónapok, évek óta jelen vannak, akkor bonyolult ezt követni, vagy nehéz ezt követni? Hogy az a tapasztalat, hogy aki a jó szokásokat gyakorolja hónapokon, éveken keresztül, akkor szinte mi lesz kulcsa, hogyha vissza, ha egy gondolat támadna az ember, hogy visszatér a régire. Az lesz idegen gondolat. És maga az új jó szokások szinte otthonosan mozognak az emberben, tehát a lényünk részét képezi. Ezt csak azért szeretném bátorításul mondani, mert sokan azt mondják, hogy a helyes életmód kivitelezése lehetetlen. Meg óriási lemondásokkal jár, meg olyan, mint az ember szinte aszkétává válik, de hogy is. Az aszkétaság az első néhány hétig van. De utána, ahogy a szervezet kitisztul, ugye, hogy a káros termékektől az emésztő csatornát ki kell tisztulnia. Valaki azt mondta, hogy vissza kellett térni a húshoz. Éppen egy igen jó fizikumban levő fiú keresett meg nemrégiben, és azt mondta, hogy visszatért a húshoz. Mert elhagyta a húst, és megbetegedett, egy fertőző megbetegedést kapott, és legyengült egészen, és a húsra visszaszokott, utána elmúlt, és itt nyert az állóképességét. De nem egy feljegyzés van erről, hogy a hús elhagyásakor egy jelentős erőlétbeli gyengeség történik az emberben. Na most, talán említettem már, hogy a tudományban ez okozza a problémát, hogy van egy ilyen megfigyelés. És ebből mi a következtetés? Ebből milyen következtetést vonnánk le? Tehát a szervezetnek szüksége a húsnak, nem? Ez egy logikus következtetés. A következtetés az, hogy a szervezetnek szüksége van kitisztulni a mérgemektől. Ez a maga a következtetés, mert hogyha valaki letérik a húsról, akkor a húsnak különböző komponensei még jelen vannak az emésztőtraktusban, sőt, a bélhár sejtek is bizonyos több napig akár hosszabb ideig is ott kölcsönhatatva lehetnek. Tehát ha valaki átverik egy helyes étrendre, lehet, hogy helyenként gyengeségérzése lesz. De néhány nap, néhány hét után, hogyha tűréssel kivárja, akkor a szervezet regenerálja önmagát, és egy magasabb életnívóra fog lépni, mondjuk egy növény alapú étrend hatására. Ezt csak azért mondtam érdekességet ér, mert ennek a fiatal embernek azt javasoltam, hogy nem, ha nyugodtan leállhat, csak azt az időszakot várja meg, önuralommal is, mértékletességgel, alapjelvileg szem előtt hatással, amíg a húsban lévő káros komponensek a szervezet kitisztul. Ugye a gyümölcsök, zöldségek, gabonák ezt a tisztító regeneráló hatást érik el. De hogyha én két nap után azt mondom, hogy ez nem működik, ez nem megy, visszatérek a húsra, akkor ugye el fogom terjeszteni és azt fogom híreskelni, hogy ez a vegetáros táplálkozás haszna lehetetlen, nálam nem működik, Ugye nem lehet tisztítani egy hét alatt évek, évtizedek káros munkáját. Ugye ez nem lehet, ehhez hetek, hónapok kellene. Tehát egy átállás mindig fokozatos és hosszú távú, ezért beszélek önuralomról. Az első volt a visszaverés a kutatás, a második volt az elhatározás, a harmadik volt az ismétlés és rendszeresség, ez a fő három dolog, amivel egy helyes táplálkozási normát el lehet érni, a negyedik pedig a hit, tudjuk abban, hogy jó, amit teszek. Ha valakinek ez a négyes pont hiányzik, tehát az, hogy
nem tudom, látunk-e már olyan embert, aki elkezdett valamit csinálni, mert ezt mondták. De valahol nem csatlakozott egészen az ő lénye hozzá. Tehát a szomszédnál ez működött. Igen, látom, egészségesebb lett a szomszéd, és jobban néz ki. Nekem is ezt meg kéne próbálni. Az ember úgy vívódik majd, meg kéne próbálni. De nincs meg az az igazi átadás, az igazi hit, és egy kicsit kétségeskedve kezdem el. Ugye ez nagyon biztos a patanyagi szűk, ezért mondom azt, hogy ha valaki elkezd egy életmodellformát, akkor higgyen benne, hogy ez működni fog. Tehát maga a abban való hír, amit én csinálok, az létfontosságú, ennélkül az egész nem ér semmit. És ha valaki egy rossz eredményt tapasztal, akkor sem az a megoldás, hogy abba hagyom, hogy én csapkodok, hogy ez nem működik, én az én szervezetem más, az ember látat, hanem megkeresem az okát, próbálkozok más oldalról. Lehet, hogy valami rosszul csinálok. Így szereteket gyűjtök újra, újra elkezdem, újra keresek. Tehát a helyet életemnek mindig egy ilyen háttere van. Mondom, az utolsó visszacsatolása nagyon fontos, hogy abban, amit teszünk, amit csinálunk, mindig legyen egy erősítünk, egy bizalmunk, tehát tudjuk azt, hogy miért csináljuk, tudjuk azt, hogy ez milyen célt szolgál. Ugye nagyon fontos, hogy erre sokszor hangsúlyt helyezek, hogy a helyes táplálkozásnak nem csak életlen okai vannak. Szóval helyes, az, hogy én egészséges szeretnék lenni, az egy alapigény az embernek. De egy helyes életmódra való átérés, ez sokkal több ennél, a szemléletváltozás is. A helyes életmód gyakorlása az egy olyan szemléletváltozás, hogy tisztelem a testem törvényeit, hogy csodálom a testemet, alig ismerem a testemet, gyakorlatilag együtt élek vele 50-60 éve. De sejtelem is nincs, hogy mi történik benne, időnként tapasztalok valamit, de sötétben, még magad orvos tudományi sötétben tapogatózik nagyon sok helyen. Tehát egy ilyen testet, amit én nem ismerek, ennek a testnek én tisztelet adózom, tisztelem a törvényeit, tehát ez egy más szemlélet, ugye ez egy lehető hozzáállás, amely nem esik egyébként az emberi jellemet, és embertársaink iránt is ugye meghatározza kapcsolatunk. A második gondolati kör, amire szeretnék rákérni, a mértékletességen kívül maga a pihenés kérdése. Azt szokták mondani, hogy az életünk egyharmadát átalusztuk, és ez úgy tűnik fel, mintha ez egy felesleges idő lenne. Ugye hallottam ilyet is, hogy hát végre megszületnék, megszülettem, és ugye az ember egyszer él ezen a bolygón, a történetnek egy bizonyos időszakában, egy meghatározott 50-60 évben, és még ezt az időszakot, ennek is a harmadát öntudat állapotban töltjük el, nem? Az ember elgondolkodik ezen, hogy hogyan is van mindez. De hangsúlyozom, hogy az életünk egyharmadát átaloztuk, ez nem felesleges, sőt, ezt teszi lehetővé, hogy a másik kétharmadot minőségben töltjük el. Tehát ha ilyen szemléletmóddal viselkedünk, akkor az alvásnak egy más átgondolást jutottunk be, mi definíciója az alvásnak, a pihenésnek. Az alvás maga, hát az egyetlen úgy tanultuk, hogy az alvás az agykérekre kiterjedő gátlási folyamat, de hogyha megvilágítanám, tulajdonképpen egy alacsony szintű öntudati állapot, ha szabad ezt mondani, amikor, hogy azt tudjuk, hogy alvás állapotában az agy nem kapcsol ki. Ugye hiszen, hogy ha kikapcsolna, akkor az régóta lenne. Hanem, mint hogy a gáz ugye takarékra tesszük, körülbelül hasonló, nappal, mint hogyha nagy lángban égne a gáz, és éjszakára takarékra tesszük a gáz, tehát sokkal energiát takarékosabbak a folyamatok, az agy csak a létfontosságú folyamatokat végzi el. Tehát ezért lesz fontos, hogy a pihenés érdekében mi az, amit kell tennünk, és mi az, amit nem érdemes tennünk a jó pihenés, a jó minőségű pihenés érdekében. A pihenésnek különböző formái vannak. Az egyik formája a napi pihenőidő, ugye ez egy bizonyos idő tartom, ez az alvás maga. Van a heti pihenőidő, ugye azt tudok mondani, hogy hetente egy nap az a pihenőidő, az a pihenési ciklus, amit az érdemes lenne az embernek betartani. Egyébként azt mondják, hogy ez hát ennek vallási háttere van, stb. De életemi háttere van gyakorlatilag, hiszen van egy olyan kutatási eredmény, hogy űrhajósok az űrben, űrhajósok szervezetét vizsgálták az űrben életemi szempontból, és ugye az űrben nincsenek napolók és nincsenek éjszakák, azt tudjuk, és nincsen heti periódus, meg ilyen dolgok, csak itt a Földön. És amikor már egy űrhajós bizony igen hosszú ideig kint van az űrben, akkor kíváncsiak voltak a kutatók, hogy vajon az űrhajósok szervezete milyen ütemre áll be? Hogy követi-e a heti menetrendet, vagy nem? És egyszerűen kimutatták azt, hogy egy űrben lévő ember szervezete, ami nem kötődik már a Holdhoz, nem kötődik a Nap és a földi területekhez, megtartja az egyhetes periódust. Nagyon komolyan.
még évek alatt is, szinte kötelezően perc másodperc fontossággal az űrhajós szervezete is heti rendszerességgel működik. És ez érdekes figyelés volt, és a kutatók elcsodálkoztak ezen, tudják miért, azért, mert minden, tehát van csillagászati oka a napnak, nem, hogy 1-24 órás csillagászati, ugye egy forgása a földnek a tengelye körül. Az évnek van csillagászati háttere? Ugye van, ugye 365 nap, amíg a föld a nap körül kering, egyszer megkerül. És a hétnek van csillagászati háttere? Gyakorlatilag nincs. Tehát a hét azt mondja, hogy a heti fejlődés hogy alakult ki, ez csillagászati alapon igazán levezetni nehéz, és nem lehet. A heti fejlődés igazából egyetlen könyvből származott, ugye ez a Biblia maga, amelyik erről beszél. Ugyanis a Bibliában van szó arról, hogy 6 napon át munkálkodj, és 7. nap pihennek. Tehát igazából a heti periódus az egy, hogy úgy mondjam, egy kicsit különc a hetes beosztás, mint a többi, mert ez nekem, amit nem tudok levezetni csillagászatilag. Ez csak egyetlen forrás volt, hogy levezetni ez a Biblia, mert a más forrás igazából nem beszél heti beosztásról. Tehát itt látjuk azt, hogy a bibliai szemléletmódnak viccelet vezetni ezt a fajta helyességet. Ugye azt tudjuk, hogy a francia forradalom idején egy 10 napos eleinte a folyamatos munkát vezették be, ugye hát abban tönkrementek az emberek, akkor bevezették a 10 napos munkarendet, és abban is tönkrementek az emberek, sőt az állatok is, és utána kellett visszaállni a heti menetrendre. Hát az a heti rend, hogy 6 plusz 1, ez az optimális emberi szervezetnek. Ha ennél többet pihenünk, az is káros, ha ennél kevesebbet pihenünk, az is káros. Tehát ez az optimum, ami a szervezet nagyon jól tud működni, nagyon jó hatásokat tud működni. Az aktív pihenés, de tudjuk, hogy itt az aktív pihenés, a testmozgás maga például, a sét a testmozgás aktív pihenésnek számít. Miért hívjuk ezt aktív pihenésnek? Mit gondolom, hogy ha egy ember testmozgást végez, akkor az alvás szükséglete nő vagy csökken? Logikailag azt gondolnánk, hogy ha én jól kidolgoztam magam, akkor többet fog aludni, ugye több idővel regeneráció. Hosszabb távon az alvás szükségletet csökkenti a testmozgás. Hogy ennek is megvan a maga oka, hiszen ugye az éjszaka mire való? Az éjszaka a regenerációra való, a feltöltődésre való, a mozgás helyben segíti a szervezetet. A mozgás tulajdonképpen a pihenéstől veszi el egyrészt a pihenést segíti, mindenkülönben, a méregfejlődési folyamatot, hogy a mozgás során a teljes vérkeringés felgyorsul, azaz éjszaka sokkal kevesebb méregfejlődést kell kiválasztani a szervezetnek, hiszen a testmozgás során egyrészt a veséken, egyrészt a májon, másrészt a bőrön keresztül izzadság formájában a méregfejlődés nagy része egyrészt eltávolodik. Magyarul az éjszakai alvás idejére eső kiválasztás mennyisége mértéke csökken, sokkal kevesebb energia kell éjszaka a méregfejlődéshez, az alvás idejére csökken. Tehát a testmozgás egyet mondjuk aktív pihenésnek, a testmozgás csökkenti az alvás kísérletet, csökkenti az alvás igény. Ezt magammal is észrevettem egyébként, amikor intenzíven sportoltam, akkor viszonylag kevesebb alvásra volt kis csodálkozni, és azt hiszem, hogy betegség jelölje el. És ez kiderült, hogy ez a háttere, hogy mozgás, hogy segíti ezt a folyamatot. És amióta az ember, hogy egyetemre jár, és csökken a mozgás, egy életmód mellett, a vérkeringés igen gyakran volt, éjszaka, tehát a szervezetek nagyon munkát kellett végezni, egy gyengébb vérkeringés mellett a kiválasztás folyamatokra, ezért volt kis a 9-10 órai alvásra. Az, hogy kinek, vagy ki mikor aktív a nappali időszakban, az test hőmérséklet határozza meg. Tehát az, hogy van olyan embertípus, aki hajnalban tud jól dolgozni, és hajnalban tud igazán jó szellemi munkát, vagy fizikai munkát végezni. Van olyan típus, akik este, sőt az éjszakában nyúlóan tudnak igen jól dolgozni, és nem álmosodnak el, néha végeznek egy kis ugolást, és aztán visszülnek újra órát, jobb tudnak dolgozni. Érdekes dolog ez, hogy van ilyen embertípus, és olyan. Az egyiket egyébként elnevezték pasírt embertípusnak, hogy az angol szóból fordított, megfelelő, hogy a kolhányra kell tud, egyébként az egészségesed, meg hallom. A másik pedig a bagoly típusú ember, aki éjszaka tud dolgozni, az a hátrányosabb, ugyanazt fogom majd mondani, hogy milyen folyamatok szenvednek zavart egy bagoly típusú embernél, és egy pacsita típusú embernél ugye egy korán kelő és reggel aktivitást folytató embernél egészen más a maga a méregfejlődési folyamat.
Most ezt csak azért mondtam, mert egy embertípustól is függ, életmódtól, szokástól is függ, de embertípustól is függ, ugyanis van akinek a test hőmérséklete reggel magasabb, és van akinek este magasabb. Ugye amikor a test hőmérséklete egy kicsit magasabb, ez egy nap folyamán egyszer-kétszer fordul elő, akkor vagyunk aktívak. És biztos mindannyian tudjuk magunkról, hogy melyik az időszak, a tapasztalatból ismerjük, hogy kinyikor aktív, van, aki reggel álmos, még hogyha egészséges az reggelizet is, akkor is reggel dekoncentrált a figyelem, és az időben 3-4 körül korai után igen jó a figyelem. Van, aki ez egészen változatos, aktivikus az ember, na most ennek van egy ilyen biokémiai háttere is, a test hőmérsékletben keresendő, na most ezt egy életmóddal tudjuk befolyásolni azért, hogy a test hőmérséklet hogyan is miképpen álljon be. Kétféle alvás típus van, az egyik az a mély alvás, ezt REM-fázisnak hívjuk, és a másik a nem mély alvás. Általában egy 8 órás alvási ciklus alatt körülbelül 4-5-ször kerülünk ebbe a bizonyos mély alvási fázisba. A mély alvási fázisban van ugye a maga az álomlátás, maga az álmodás folyamata, és ez egy kulcsfontosságú folyamat, ilyenkor van igazán a regenerációs szakasz, és a nem mély alvás tulajdonképpen azok az átmeneti összekötő szakaszok. Egyébként az, hogy ha valaki a REM ebben a bizonyos mély alvási fázisban fölébresztenek, mondjuk az öt mély alvási fázisból kétszer vagy háromszor, tehát két vagy három fázisban fölébresztenek, az az ember reggel úgy érzi, hogy alig aludt valamit. Talán hallottunk is ilyet, hogy valaki azt mondta, hogy le sem hunytam a szemem éjszaka. És a család azt mondja, hogy egész éjszaka aludt. Mert éppen fölébreszt rosszat álmodott, és a REM fázisokat fölébreszt. És úgy csapódott ez le az értelmében reggel, hogy alig aludtam valamit. Ebből látszik, hogy a szervezetnek igen, nagyon szüksége van, hogy ezeket a REM szakaszokat, a mély alvási szakaszokat, teljes egészében ébrenléti fázis nélkül töltsük el. Tehát ilyenkor jó, hogyha az embert nem keltik fel, nem csodol a telefon, stb. Hanem akkor az ember végig aludja, és hogyha éppen este sem néztünk olyan, nem foglalkoztunk ilyen dolgokkal, amelyek is stresszesek voltak, a televízió azt gondolok, hogy valamilyen munkahelyi probléma van, nem foglalkoztam, hogy nem volt egy vita a családban, vagy a gyerekkel, vagy valakivel, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ember nyugodtan töltje az éjszakát, nem ébred föl, és egészen más a kipihentség is. Ez fontos, hogy megismerjük ezt a kétfajta alvási ciklust. Érdekes, hogy a szervezet egyébként behozza a lemaradást. Végeztek egy olyan kísérletet, hogy ha valakit rendszeresen felébresztenek éjszaka ebből a mély alvási fázisból, akkor a következő éjszaka kétszer annyi. Tehát 8-10-szer fog a szervezet belekerülni ebbe a mély alvási fázisba, az 4-5 helyett. Ha valakit állandóan felébresztenek, a kísérlet végén, ugye a szegény páciensét állandóan föltázták, amikor a REM fázisba került, 200-szor süllyed le a szervezet ebbe a fázisba, vissza akarta nyerni a lemaradást, és ugye éjszakáról éjszakára mindig fölrázták, fölkelt, nem tudta magát kialudni a szervezet, nem tudta magát kipihenni a szervezet, és egymásra forultak ezek a fázisok, és idő után a szervezet volt, hogy 180-200-szor is ebbe a fázisba került. Maga a kísérletében megdöbbentő és borzasztó lehetett, de ez egy nagy tapasztalat. Az alkohol betegeknél egyébként ezt a bizonyos delirium tremens állapotot ezt okozza. Tehát az alkoholnak sajnos ilyen hatása van, hogy az alkohol függőknél ez a mély alvási szakasz torzul. Tehát egy alkohol függő embernél, aki mondjuk délután, a munka után bemegy az ivóba és megiszik bizonyos mennyiségű alkoholt, a pihenése dekoncentrált, tehát nem lesz jó a pihenése. A szervezet nem tud lesüllyedni az alkohol szervezet való hatása miatt a REM fázisba, és ez az alkohol beteg ember egy idő után olyan idegrendszeri állapotba kerül, hogy ez a delirium tremens állapot, amikor már rémlátásai vannak, amikor már halucinál, és ilyenkor már ugye nagyon komolyan orvosi ellátást igényel. Most miért van ez a halucináció, miért van ez a folyamat? Azért, mert a szervezet vissza szeretné nyerni azt a mély alvási szakaszt, amit elvesztett az elmúlt napokban, hetekben, és hogy idő után a szervezet látja, hogy nem bírja visszanyerni, ezért ébrenléti állapotban próbál hozzájutni, és ez döbbenetes változásokat okoz az ember személyiségében. Mondom, ez is a kialvatlanságra vezetheti vissza, és sajnos alkoholbetegeknél figyelték meg, egy esti kávéfogyasztás is, egy esti túlétkezés is hasonló problémákat okoz. Ezért mondom, ezért mondjuk azt, hogy az életmódnak és a szellemi kapacitásnak és a lelki folyamatoknak nagyon nagy összefüggése van. Aki nem tudja magát kialudni, és ezek a bizonyos mély alvási szakaszok nem teljesek, vagy a szervezet nem tud lesüllyedni ezek a szakaszokra, másnap dekoncentráltan ébred az ember, és hosszabb távon idegrendszeri tünetek is jelentkeznek, agresszivitás,
türelmetlenség, ingerlékenység. Ilyenkor mondjuk, hogy ballábbal keltünk fel, ilyenkor mondjuk, hogy front van. És egyszerűen csak arról van szó, hogy este olyan dolgokkal foglalkoztunk, ami nem segítette, ami gátolta ezt a mély alvási fázist. Olyan tettünk, amit a zsíros ételek, amik gátolták, vagy lassítottak ezt a fázist. Az esti alkoholfogyasztást akármilyen mennyiségben gátolja, legalábbis az éjfél előtti részben ezt a rendfázist. A kávéfogyasztást, a koffein tartalmú italok is. Ezért kell figyelni magára az esti étkezésre, és a pihenés szempontjából ez ilyen nagy jelentőségű. Az ébrálét rekordját egyébként 11 nap, 18 óra, 55 percben jegyzi a Guinness rekordok könyve. Tehát volt egy ember, aki 11 napig, hát majdnem 12 napig volt ébráléti állapotban, természetesen orvosi felügyelet mellett, hát maga a kicsit is elég bolond, meg kell valami. Mások is kipróbálták, ugye, hogy már nagyon nagy divat ez a rekordozás, hogy most már mindenben rekordot kell dönteni, de nagyon a többieknek nem ment. Mert egy idő után kibírhatatlanná vált a személyiség szempontjából, ugye itt van a kialvatlanság és a lelkiállapot kapcsolat. Egyszerűen olyan személyiség zavarok jelentettek, olyan hallucinációk, olyan rémképek a kialvatlanság miatt, hogy az életvédelmében meg kellett szüntetni a kísérletet. És ezért nem tudták túlszállni a lehetett 11 napos határt. Egyébként magát a rekordot Edison és Napóleon tartja, hogy tudjuk, hogy ők voltak azok a híresebb, nevesebb emberek, akik gyakorlatilag minimális alvás időt igényeltek, és hát Napóleonnak a barátai, illetve társai felbesülték, hogy körülbelül 3-4 órát aludhatott egy nap, de azt sem egyre, hanem ugye szúnyókált, időnként lecsukta a szemét, hogy Napóleon végül is nem aludt, tehát igazából nem látták, hogy aludni életében, időnként szúnyókált egyszer-egyszer, és így jött össze az a napi 3-4 órás ugye, alvási periódus. De most nem biztos, hogy ez az ideális. Ők különc emberek voltak a maguk nemében, hogy Edison is különc ember volt ilyen szempont. Van olyan embertípus, aki egyszerűen nem igényel sok alvást. Ez a 3-4 óra azért ez nagyon-nagyon szélsőséges. Mondjuk van, aki 5-6 órával is megelégszik, főleg egy ilyen középkorú emberek miatt az alvásigény lecsökken, vagy idősebb korban, és gyermekek nagyon nagyobb az alvásigény. Na most azt, hogy Napóleonnak és Edisonnak egy ilyen kis alvás igénye volt, az egy külön tehát egy furcsa dolog, de ezt egy érdekességként mondtam el, hogy azért nem biztos, hogy egy betegségre utal minden esetben, ha valaki 4 órát alszik. Sőt, hallottam olyat is, hogy valaki egyszerűen nincs ideje aludni, mert munkát végez, stb. És 5-10 perc alatt is tudja magát aludni, és utána órákig ismét tud dolgozni. Ehhez is viszont kell egyfajta készség, képesség, adottság, nem biztos, hogy ez mindenkinél működik. Az alvás igény csecsemőknél 16-20 óra, ugye ez a legnagyobb, fiatal embereknél, fiatal gyermekeknél is akár 10-12 óra, és felnőtteknél 6 és 8 óra között van. Megfigyelték, hogy a halálozás és az alvás idő között alapvető összefüggés van, tehát a megfelelő pihenési időt eltöltő emberek életkora magasabb. Valószínű ez társul más dolgokkal is, de ez egy alapvető összefüggés. A három műszakos munkarendnél érdemes kiemelni azt, hogy jellemző megfigyelés a három műszakos munkában lévőknél a gyomorszekély, hogy ennek is megvan a maga oka, hiszen éjszaka a nyálkahártya osztózási sebessége kétszeres, tehát a gyomorban. Ugye nappal a gyomor nyálkahártya épp, hogy tud osztódni szegényként, és épp, hogy tud termelődni az emésztés során. Maga az emésztés foglalja az energia nagy részét. Éjszaka tegyük fel, hogy üres a gyomor, tehát nem ettünk túl sokat este. Éjszaka a nyálkahártya a szervezet egészében, a gyomor, ugye a szárnyalattól kezdve a gyomron át egészen a bélrendszerig, a nyálkahártya felületének osztódási sebessége a duplája, közel duplája, mint nappal. Most aki nem hagyja a szervezetében ezt a folyamatot lejátszott, az éjszakai műszakban van, ott, és arra sem még eszik is, mert hát ugye aki dolgozik, az egyik. Ugye ott ez a bizonyos termelési folyamat nem tud lejátszódni, nappal a gyomor nem fog igazán termelni, hiszen nem állt rá genetikailag sem. Ezért van az, hogy jóval nagyobb a hajlam egy éjszakai műszak, egy három műszakos munka rendszertelenség miatt is, de az éjszakai műszak miatt is. Egy gyomorszekély, a szünet, a gyakori a fejfájás, a migrén, az idegrendszeri tünet,
de akkor az emésztés is zavar, ugye a három műszakosoknál, hogy ez mind azért van, mert ha a szervezetet nem hagyjuk pihenni, akkor felbomlik, megbomlik a szervezetettség. Látszik azt, hogy a pihenés hiányában, hiába alszik ez a munkás nappal 12-13 órát, dekoncentrált lesz, idegrendszer nem tud ugye helyre jönni. Mindezt miért mondom? Azért, mert éjszaka milyen fő folyamatok játszanak a szervezetben. Hát először is immunrendszeri folyamatok. Ugye a három műszakosoknál egyébként a megfázás, a megsülés, a fertőzésre való hajlam meg is növekszik, kimutatható módon. Éjszaka a szervezetben az immunrendszer erősítése folyik meg a mértékben, az fenyőzései termelés, ellenanyag termelés folyik a szervezetben, ugye a nyálkahártya termelés, amiről szintén beszéltem, valamint a növekedési hormon fiatal szervezetben, főleg az éjfél előtti stádiumban van intenzív növekedési hormon termelődés. Azt azért elmondanám, hogy kb. Hajnali 3-ig tud pihenni a szervezet. Hajnali 3-4 óra körül, attól kezdve egy úgynevezett ébresztési mechanizmus indul be a szervezetbe, ami azt jelenti, hogy alszunk, tehát rendesen alszunk, amíg az óra nem csörög, de már a szervezet, hogy hajnali 3-tól mondjuk 6-ig, amit fölnök kellünk, ebben a 3 órában már egy fokozott agyi tevékenységet folytat, ilyenkor indulnak be a hormontermelések, tehát az, hogy mi 6-kor fölébredünk, az nem az óracsörgésből van elsősorban, attól is, hanem az attól van, hogy már kb. 2-3 órája a szervezet megkezdte az ébresztési mechanizmus, amely intenzív hormonanyagtermelésre intenzív ébresztő anyagokat termel, amely segíti azt, hogy föl tudjunk kelni az ágyból, mert azt mondja, hogy dolog, hogy 8 óra alvás után csak is fölülünk. Tehát ahhoz a szervezetnek elő kell készíteni az izomzatot. Termelnie kell a glikogént, a glikózt, tehát ez bonyolult hormonális folyamat, hogy mi felülünk az ágyból és felkelünk, és rögtön megyünk ki ide-oda-amoda, és megkezdjük a napot. Ez egy stressz hatás a szervezetben tulajdonképpen, erre kell készülni. Hogy egy egész vérkeringésnek fog, hogyha egy ember alszik, a vérkeringés egészen más, mint amikor egy ember áll, vagy ül. Tehát a szervezetnek fel kell készülnie, fel kell készíteni az érpályát, hogy a következő 8 óra alvás után, a következő 16 órás periódusban más lesz a kavitációs folyamat, ugye, és egészen más folyamatok zajlanak le. Ezért van szükség a szervezetnek, már hajnali 3-4 órától kezdve erre az ébresztési mechanizmusra. Ezért van az, hogy ugye, azok a fiatalok, akik a diszkóban töltik az éjfél előtti időt, tehát későn fekszenek le, őnáluk hiába alszanak mondjuk vasárnap reggel, vagy szombat reggel, nem is tudom én 10-11-ig, de alapvetően dekoncentráltak ingerlékenyek, hogy ne tudjon hozzánk senki, biztos is lejük, hogy az ilyen késői lefekvésnek és késői kelésnek igazából megvan a maga idegrendszeri háttere, hiszen a szervezetben nem tudott megtermelődni a kedélyjavító hormon, amit szintén azon termelődik, a rákmegelőzés dolga, vagy a peroxidáz enzimeket termelő hormonok, és egyéb olyan fontos dolgok, amit a szervezet betegség megelőző készségét rövidítik. Általános problémákat sorolnék fel. A cukros tejről, a mézfogyasztásról, ha a gyereknek adjunk mézes lefekvés előtt, hogy ez mind a szerozonin szint növelésre vezethető vissza, amely ugye előidézi agyban azt a bizonyos boldogsághormon termelődés, az ilyen alvás nem rendfázis alvás eredményez, tehát nem mélyfázis alvás. Tehát az a gyermek, hogy az az ember, aki egy ilyen cukros tej hatásától alszik el, ott sajnos ez egy ilyen kábult állapot, szó sincs igazán pihenvető alvásról. Az edzés utáni alvás hasonló, amíg a gyomorban táplálék van, addig az agy nem tud pihenni, amíg a gyomorban akár egy falatka táplálék is van, addig emésztés van, amíg emésztés van, addig az agy nem tud megpihenni, tehát szó sincs itt sem REM-fázisról. Amíg a gyomor ki nem ürült, addig nincs igazán, vagy csak kismertőkű mélyalvási fázis van. A lefekvés előtti erős egyébként elhízást is okoz, ez biztos is lejjük, hogy a logikus is valahol, hogy éjszaka a szervezet a pihenési stádiumban jóval lecsökkenti ugye az anyagcserét, anyagcsere sebességét, tehát az a táplálék, amit megemésztett nappal 3 óra alatt, az éjszakai stádiumban akár 2 annyi idő alatt emészti meg, mert lecsökkent anyagcsere, ezért elnyedési folyamat indulhat meg, amely szintén beláthatatlan következményeket okoz a nagy funkcióban és az egész szervezet működésében. A egész vallásoknál figyelték meg, azt hiszem a ramadán időszakában az egy hónapig a melyik vallás is az elnézést? Iszlám, köszönöm, iszlám vallásban, úgyhogy ez egy hónapos időszak, amikor a nappal ugye nem ehetnek, az a bőjt időszak, hogy csak éjszaka ehetnek,
és még az egyetemi kollégiumban is esetleg, hogy mindig egy iszlám vallású férfi ott csörgött a konyhába sokszor éjszaka. És na most megfigyelték, hogy az egy hónapos ramadán időszak alatt kb. 2-3 kilós hízás van. Ugye ez elvileg bőjt hónap. Tehát ezért furcsa, hogy ez paradox ez a helyzet, mert éjszaka esznek, és ugyanannyi, tehát nem esznek többet, mint nappal, sőt, lehet, hogy kevesebbet is esznek. De ugye ez az irányzatban, ez egy életleni folyamat, hogy nem is maga az irányzat a lényeg, hanem az életleni folyamat, hogy ebben az időszakban hízás van. Mert éjszaka a szervezet minimális takarékos üzemmódon van, és hosszabb távon ez az elhízáshoz vezet. Ugye maga az elhízás, hogy az

csinál, az alvás a pihenés minősége tovább romlik. Ugye ezt a tudomány elnevezte bizonyos szakszóval, ugye hiszen tehát ahol túlsúlyról van szó, ott az éjszakai lélegzetvétel minősége. Nem ugyanilyen, ugye, hogyha el tudjuk képzelni, hogyha egy almatípusú elhízásról van szó, ami azt jelenti, hogy az igerek között található az éjszak, tehát nem körtetípusú, amely csak esztétikai problémát okoz, de egyéb más nem. Ugye sokszor férfiakkal jellemző azt, hogy az igerek között zsírszövet képződik, és ez okozza magát az almatípusú elhízást. Most ilyenkor a tüdő, éjszaka, ugye hiszen viszonyra szabadba kerülünk, a tüdőt ez a bizonyos zsírszövet veszeti, és viszont igen nagy tömeggel lenyomja, és kevesebb levegőt vesz egy túlsúlyos ember éjszaka, kevesebb oxigént vesz, ezáltal ez reggeli dekoncentrációt okoz. Tehát egy túlsúlyos férfit tegyük fel, éjszaka jóval kevesebb oxigént vesz fel, mint egy nem túlsúlyos, mert kevesebb lélegzetet vesz, és a lélegzetvétel minősége sem olyan, hiszen a tüdő csak kicsit tágul, tehát visszaesik, mert nagy tömeg van ugye rajta. Ezzel magyarázzák a túlsúlyosaknál azt a fajta lelki, időnként lelki zavart és helyi oxigén hiányt a szervezetben, amely az egész szervezetben káros dolgokat indít el, és ez az alvás a pihenésre is állni a végét. Milyen tanácsokat tudnék adni, vagy tudnánk adni, végül is egyszerű tanácsokat a pihenés szempontjából, először is a rendszeresség. Ugye tudjuk, hogy a szervezetek 3-4 napra van szüksége a rendszeresség kialakulása, az minimum. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk csak egyszer ki, hogyha 3 napig ugyanolyan időpontba kelünk fel, mondjuk 5-10 perc pontossággal, akkor negyedik nap a szervezetünk nagyjából ébreszteni fog bennünket. Csak próbáljuk, hogy a 10 percre később állítjuk, vagy a fél órával az órát későbbre állítjuk. A szervezetünk fél órával előbb fog ébreszteni, tehát megszokott időszakban. Próbáljuk, hogy ha 3-4 napon keresztül ezt csináljuk, akkor a 4.-5. nap a szervezet rá, itt a 3-4 napos megszokási időszak, erre van szükség a szervezetnek, és ezért mondom a rendszerességet, hogy a lefekvés és a felkelés időpontja nagyjából hasonló időpontra essen. Ugye ez főként fiataloknál, gyermekkel, fejlődő szervezetnél rendkívül fontos. Ha valaki tegyük fel minden nap, mondjuk 10 óra, 10 óra, 10 perc körül fekszik le, akkor egy idő után a szervezet automatikusan el fog álmosodni, 9-50 perctől kezdve, tegyük fel, és a szervezet rá legyen rendszerességre. Ugye ahol össze-vissza élünk, tehát ahol mindig máskor élünk haza, ott a szervezet illetve nem tud ráni rendszerességre, átlagot képez, egyébként a 3, mondjuk egyszer lefeküdtem 8-kor, másnap 11-kor, 30 nap mondjuk éjfélkor, akkor a szervezet valahol egy átlagos értéket próbál megkeresni, olyan 10-11 óra tájékán, és így próbál valahogy ráállni erre a rendszerességre. A rendszeresség maga a rendkívül fontos. Egy álmatlanságot jól le lehet küzdeni egy rendszerességgel. Nagyon fontos az esti nyugalom. Tehát nem is gondolnánk azt, hogy egy pihenés minőségét alapvetően meghatározza az esti beszélgetés, az esti olvasás, az esti információ. Tehát minden olyan emlékép, amely az agyban magában beint lefekvés előtti körülbelül 1-2 óra időtartamban alapvetően meghatározza a pihenés minőségét. Ugye ezért ezek a televíziós műsorok, vagy főleg ezek a krimik, a különböző, hát nem túl hasznos dolgok, ezek az esti főműsorra vannak téve, ez borzasztó, nem csak egy felnőtt, egy gyermeknél, hogy egy fejlődő szervezet gyermeknél még jobban. Tehát mindenkívül különbség van egy olyan alvás között, ahol a gyermek kálámbót nézett, vagy itt mondjuk valamilyen film sorozatot nézett, amiben tegyük fel az ember élet kioltása volt, hogy bármilyen gyűlölködés, ott a gyermek emlékképe benne marad, az agyi emlékképe benne marad, a gyermek álmába szerepelni fog valamilyen szinten, még akkor is, hogyha nem emlékszik rá. Ugye az agy az legutolsó egy-két óra információt intenzíven beépíti az álomképekbe, intenzíven beépíti az egész pihenési ciklusba, meghatározza ez a pihenési időt, és egész más minőségű annak a fiatalnak, annak az embernek az alvása, aki a lefekvés előtti egy-két órában nyugodt békés körülmények között csendben, vagy nyugodt beszélgetésre megbeszélték együtt, hogy mi lesz a holnapi program. Tehát nyugodtan, tehát úgy fekszik le az ember, hogy tudja, hogy ma mit csinált, megvan-e azzal elégedve, vagy ha nincs elégedve, akkor lemondja meg a következtetést, akkor azért nyugszik meg, hogy akkor másnak mit fogja csinálni. Megbeszélje a családdal a problémákat, de nyugodtan. Ezért mondja maga a Biblia is azt, hogy le ne menjen napati haragotokon. Ugye ez egy nagyon fontos ide. Azért, mert ha valaki úgy fekszik le, hogy nem rendezett el egy problémát, tehát feszültség van a lélekben, mondván, hogy az idő majd megoldja, szoktuk is mondani, hát az idő az körülbelül annyira oldja meg, hogy a pihenésünk már is rossz lesz.

0: és később a probléma nem tűnik meg, hanem majd föl fog szakadni néhány hónap vagy év múlva. A problémák elrendezése, tehát kulcsfontosságú ilyen szinten a nyugodt. Tehát keresztül olvasmányokat, ugye maga a kellemes nyugodt olvasmányok olvasása, a nyugodt békés beszélgetés, a meleg családi légkör, egy gyermek egészsége alapvetően meghatározza, hogyha este kiabálása volt, ha este akár valamelyik kollégának a szidalmazása, vagy negatív leírása, bármi, ami negatív, akár a családon belül, akár a kollégákra, itt meg sokszor az ember, ez a stressz kérdésére tartozik, sokszor az ember otthon elmondja, hogy mi történt vele a munkahelyen. És legtöbbször negatív haza mondja el. És ezt tudjuk ugye, hogy a stressz, ugye az újraéli az ember, miközben elmondja a történetet. Tehát aki az érnyomás, ha megmérnénk egy érnyomást este, amikor tegyük fel, engem mondjuk fölingerelt a főnök mondjuk a napközben, akkor ugye mit történt a szervezetben, hogy fölment a vércukor szinten, fölment a vérnyomásom, hormonok kezdtek felmerülni, amelyek a csontból kezdtek ki vannak, a kálcium, stb. Tehát idegrendszeri szavarok is, mert ezeket a folyamatokat újraélem este, amikor elmondom a családnak. Ugye a szervezet ugyanis nem tud különbséget tenni a között, hogy én most átélem azt, vagy elmondom. A szervezet ugyanúgy reagál maga a szervezet, ugyanúgy a hormonokat megtermeli, a magas vérnyomás is így alakulhat ki. És ezért az az ember, aki sokat panaszkodik, az az ember, aki sokszor negatív dolgokat hazavisz. Ugye szokott mondani, hogy ne vigyük haza a problémánkat a munkahelyünkről. Hát ezért alapvetően meghatározza a pihenés minőségét, az egész keringés meghatározza, hogy én otthon mire beszélek. Hogy mit emelek ki abból a napból, amikor a családom megkérdezi, mi történt akkor. Ugye ezek mind akkor dolgok a szervezet működésében, de a pihenésnek a minőségét alapvetően befolyásolják. Ugye ezek mind triviális dolgok, gondolom ezeket valahol ismertük is. Lefekvés előtt 4 órával szoktuk meghatározni azt a határt, amikor már ne fogyasztunk egyáltalán megterhelő ételt, tehát ugye 4 órával lefekvés előtt, tehát ebben az időszakban inkább folyadék tegye ki a táplálékot. Sokszor éhesnek érezzük magunkat, és azt hiszük, hogy reggelre éhen veszünk, de gyakorlatilag itt szomjúságról van sokszor szó, és ha megiszik egy nagy pohár folyadékot, vagy vizet, ott egy tehetségérzés áll elő, és az ember rájön, hogy nem is éhes volt, hanem gyakorlatilag szomjas. Testgyakorlás segíti az alvást, de nem az alvás előtti testgyakorlás, hanem az fölviszi, tehát aktivizálja a szervezet működését, ezért a testgyakorlás inkább ne a lefekvés elé, hanem inkább a reggeli órába, vagy a korai utáni délutáni órába tegyük, ugye, mert akkor megzavarhatja az alvást, hogyha az alvás előtti 1-2 órában van maga az intenzív testmozgás, nem tud visszaállni a szervezet nyugalomra. Egy melegvizes fűtő jó tehet, de nem forró vizes, ugye a forró víz az felfestíti a részeringést, az már nem jó, hanem inkább egy langyos, enyhén melegvizes fűtőt tudok javasolni, amely egy kellemes, relaxált állapotot idéz elő a szervezetben, és segíti az alvást. Egyébként kívül, de amire szoktunk hangsúlyt helyezni, az maga a szellőztetés, a szobában ezek mindegyszerű dolgok, hiszen ha egy szobában több az oxigén, akkor maga a méregtelenítési folyamat is jobb hatásfokkal le fog játszani, az oxigén is egy méregtelenítő komponens, és a pihenés idő lerövidül egy felőztetett szobában, mindegy egy nem felőztetett, vagy széndioxidban gazdagabb helyiségben, de száraz levegőt tartalmazó helyiségben hosszabb alvás időre van igényünk, és de koncentrálni, tehát a maga a levegő fontossága is ugye előkerül, mint majd később lesz a levegőről is. Az elmondás követő gondolatokról beszéltem, és ami még zárszóként kiemelésre szorulna, az, hogy biztos éreztünk már olyat, hogy nagyon elálmosodtunk napközben. Biztos előfordult ez, hogy szinte azt szoktam mondani, hogy az ember szinte bólint a leesik a feje az embernek, akár munka közben is. Van, aki arról, sokan panaszolnak arról, hogy autóvezetés közben, szinte egyik napra a másikra, vagy munka közben, annyira leesik a vércukor szint, hogy valami történik a szervezetben, hogy hirtelen egy azt érezzük, hogy ha most nem fekhetünk le, akkor végünk van. Biztos, hogy éreztünk már ilyet. Időnként ez a bioritmustal is függ. Erre azt szokták javasolni, hogy hát ha éppen nem evés után vagyunk, akkor egy kismértékű alvás engedélyezett, de nem hosszú. Tehát itt egy 4-5 órás alvásról van szó, ami kipihentséget kell, hogy adjon. De hogyha étkezés utáni fáradtságról van szó, akkor az alvás nem javasolt, pontosan a pihenés megzavarása miatt. Ilyen esetben gyakorlatilag a séta és a testmozgás és a mély lélegzés javasolt, amely elég hamar előzi a fáradtságkérdést, és ilyenkor szinte gyorsan kivegyünk a szabad levegőre, egészen más lesz az élet minőség, nem is kívánjuk utána egyébként az alvást. De mondom, hogy előfordul, hogy van, akinek, hogyha olyan munkahelye van, hogy egy szobában van és bezárhatja a szobaajtót, én olyan is olvastam, hogy betárja a kulcsra az ajtót, és egy 10-5-10 percre elbóviskol, utána minden megtalad maga rendjén, és fölérve a szervezet, és fölfrissül a szervezet. Tehát van ilyen is, nem bűn az, hogyha valaki egy kis időre lefekszik, csak itt az a lényeg, hogy a gyomor ne legyen felültet állapotban, amikor alszunk, mert ott már megzavarodik a pihenés. Tehát mondjuk inkább a gyomor legyen termesztésítve egy pihenési időszak alatt. Hát én köszönöm szépen a türelmeteket és a figyelmet. Ennyit szándékoztam elmondani erről a két kérdéskörről. És egy hét múlva folytatjuk. A szobaválasztás fontos. Nem tudom, mennyire választhatja meg a szobáját. Az a lényeg, hogy ne az aulához legyen közel. Az aulában szinte biztos, hogy csütörtökönként majd szokták mondani, buli lesz. Sajnos a kollégiumokban ilyen van, és nálunk is tanulkodtuk nagyon, hogy képtelenség. Az a helyzet, hogy még a legvégső szobákhoz is elhaladszik az üvöltésre, az a dobnak az üvöltés, ami ott van. Igazából a kollégisztáknak a pihenése nagyon meg van zavarva. Ha lehet, minden hátrét kell választani a szobát. Tehát nem szabad a tűzhöz közel lenni, hanem távolabb. Egyébként nem nagyon lehet. Tehát ha valaki érzékeny a minden netre, minden zajra, akkor az gyötrelem lesz neki a kollégium. Meg kell szokni azt, hogy függetleníteni magunkat egy bizonyos zajhatástól. Ez rajtunk is múlik, hogy melyik az a zajszint, amit beállítunk magunknak. Van, aki tud aludni úgy is, hogyha a zaj van körülötte, van, aki nem. Attól függ, hogy a gyermek milyen típusú. De, szóval most én kicsit kitartítottam a témát, a kérdést, természetesen segít. Tehát amit én most elmondtam, az nincs segíteni fog neki. Ennek ellenére lehet, hogy zavarni fogja a zene. De általában mondjuk kollégiumban a szobatársaktól is függ, és attól, hogy milyen a kollégium típusa, tehát mennyire. Most nem? Most még otthon van. Aha. Hát tény az, hogy az esti érkezés, tehát azokat, amiket mondtam, az esti érkezés, a rendszeresség, valószínűleg sokat fog segíteni. Esztén. Akkor jó. Igen. Igen, hát a kollégium ilyen szinte minőségileg más az otthoni szobához képest, de meg lehet szokni, szóval nagyon sokan laktak már kollégiumban is, nem volt igazán bajuk. Vannak renitens gyerekek, azokat lehet elkerülni valahogy. De és konkrét tanácsot, ha nincs erre, csak az alapelvek betartása. Vagy konkrét tanácsot nem tudok mondani erre. Hát, Mari akar, ehhez kapcsolódik? Nem? Kérd? Igen, a szervezetben vannak energiaraktárak. Az energiaraktárak csak akkor merülnek ki, amikor nem érkezünk. Tehát mondjuk valaki éppen koplal vagy bőjtöl, akkor az energiaraktárak használódnak fel. Na most kávéfogyasztás esetén gyakorlatilag hasonló a helyzet, hogy a kávé hatására a kávé az felfestíti magát a vérkeringést, és a raktárainkat elkezdi használni. Ugye az izom és máj követében glikogén, tehát cukorraktárak vannak, a máj, illetve a kávéfogyasztás hatására ezek az energiaraktáraink kimerülnek gyakorlatilag. Hosszabb távú kávéfogyasztás hatására lépésről lépésre kimerülnek az energiaraktárak. A kávéfogyasztás után körülbelül másfél-két órával szokták mondani a holdpontot, amikor az ember ugye a vércukorszint az egy olyan dolog, hogy a kávé felemegy a vércukorszint, utána a vércukorszint visszasüllyed, de nem a normális szint, hanem az alá süllyed vissza. És ilyenkor jön az újabb kávészünet, ami jelentően megszületik a munkahelyeken. Az első kávészünet az a helytelen reggel miatt van, az ugye kb. 10-9-10 óra, tehát a második kávészünet az első kávé miatt van, mert leesett a vércukorszint, és ez egy ilyen körfolyamat egymást erősítik. Hosszabb távon felölje a szervezetet, felölje az idegrendszert, és bizony lehetőhatásai is vannak a kávéfogyasztásnak az idegrendszeri hatás révén. Én azt mondtam, hogy azt nevezzük élelmiszernek, ami tápanyagtartalma révén hat. Tehát a fehérjén, szindat és íratalma révén. A kávé nem a tápanyagán keresztül hat, hanem az idegrendszerre való koffeinnek a hatása révén hat. Tehát ilyen értelemben az élelmiszeriparral foglalkozó, tehát én élelmiszernek a kávét nem tekintem. Ez botrányos egyébként biztos. A kávé számára nem élelmiszer, mert nem nevezhető annak, mert nincs igazán olyan tápérték, ami használható lenne. A koffein tartalmánál fogva gyógyszerre minősül, gyakorlatilag, mert az érnyomás emelő hatása van. Ilyen értelemben gyógyászati készítménynek is felhasználható lehet, de élelmiszernek semmiképp nem adható el szerintem. Ezzel nem értek egyet, tehát ez. Kimerül a szervezet idegrendszerileg fizikailag? Igen? Igen, hát itt már elég komoly kérdések kerülnek elő, gondolom, a device control, meg ezek azok a dolgok, amik úgy előtérbe kerülnek. Igen. Hát az a helyzet, hogy ez egy olyan terület, ami már határterület, sőt nagyon komolyan határterület, mert az embernek az a fajta állapota, amit ilyen alfa szintnek hívják, ugye ezt az kontrollban, ez a tudott állapot, ez egy veszélyes állapot az agyban, hogy az ember átmegy ezen a szinten, miközben az alvásban, tehát mi álomba zuhan, de maga, ugye ezek a relaxációs tréningek, ezek arra alapulnak, hogy megmaradni ebben az állapotban, ebben az alfában hosszabb ideig, ugye, és hát az a nehéz ebben, hogy az ember ebben az állapotban elveszi a saját szabad döntését és választását. Itt egy picit azt kerül elő, és az, nem is tudok ebben nagyon belemenni, hogy az embernek hát azon a szinten, ami most mi vagyunk, azon a bizonyos agyi szinten, az agyon kibocsátja bizonyos hullámokat, ugye ez béta szintnek tudat, jól emlékszem, és ezen a szinten nekünk van szabad döntésünk, szóval választásunk, tehát racionalizált emberek vagyunk, gondolkodni képes emberek, most azon a szinten, amin ott a touchcontrollnál kerülnek az emberek, ott elég könnyen manipulálható az ember, és ezt ki is használják az adkontrollban, sajnos. És nagyon komolyan ki is lehet használni ezt a fajta állapotot, ugye egy hipnózis állapot is hasonló. Ugye alfa szintű tudatállapotban az agy manipulálható, bármire felhasználható, rendkívül veszélyes állapot. Én úgy érzem, hogy az agyműködést nem ismertük meg eléggé, és már beleszólunk olyan dolgokba, amihez igazán nem értünk. Tehát én attól félek, hogy az ember kiszolgáltatja magát egy olyan dolognak, ami elkerülhető. Nem tudok ebbe a kérdésbe elmenni, meg igazából lelki kérdésket vett fel az agykontroll. Én igazából nem tartom helyesnek, tehát nincs szüksége erre. Egészséges ember ilyen tréning nélkül is el tud aludni. Ha valahol ilyen tréningre van szükség, ott pedig életmód probléma lehet, életmód van a háttérben, azon kell megkeresni az okát, és nem egy ilyen módszert kell választani, hanem ott meg kell keresni, ha van egy álmatlanság, azt szokták ezzel kezdeni az álmatlanságot, ott ugye nem biztos ez a megoldás, hanem lehet, hogy egy esti feszültség, lehet, hogy egy esti étkezés az oka, ki kell kerülni, el kell hagyni, és jó lesz. Egyébként végeztek egy ilyen kísérletet, hogy egy orvoshoz elment egy beteg, és a maga beteg arról panaszkodott, hogy álmatlanságban szenved hosszú évek óta. Az orvos felírt neki egy gyógyszert, amiben volt altató, egy ideig hatást is ért el, illetve hatása volt. Egy idő után, és ez volt, ezt hívjuk a placebo hatásnak, a gyógyszerben gyakorlatilag ártalmatlan tejcukor volt. De az orvos úgy írt, azt mondta, hogy most akkor áttérünk egy másik gyógyszerre, ami szintén is abban nem volt alvást okozó anyag, tehát nem volt altató anyag. A beteg ugyanúgy, mint a tej. De tehát az alvás, az idegrendszeri folyamat, a beteg ráállt életmódszerűen a helyes alvásra, és már gyógyszer nélkül is tudott aludni. Az orvosok egyébként alkalmazzák ezt a placebo hatást, egy olyan gyógyszert illetve, amiben nincs semmi, ami álmatlan lehet, és a betegek nagy része kibéri az álmatlanságot. Mert az agy tudja, hogy neki most el kell aludnia a gyógyszertől, hogy ez egy ilyen visszacsatolási folyamat, és meg fogja termelni a szerotonint az agy saját parancsra, és meg fog aludni. Tehát ez ilyen idegrendszer, tehát nincs szükség erre, azért mondani, nincs szükség erre a touchcontrollra, ilyen szinten, vagy bármilyen dologra, hanem egyszerű életmód tanács. Van olyan, amikor valaki már súlyos, tehát egy depresszív állapotban lévő embernél ott más a helyzet, ott előfordul a súlyos álmatlanság, de mondjuk az inkább orvosi pszichiátriai kérdés. Igen? Igen, hogy ez inkább örökölt dolog, a blagoly vagy pacsirta típusú ember. De ettől függetlenül én azért, tehát hogyha én mondjuk egy ilyen típusú ember lennék, akkor azért én megpróbálnék változtatni, mert az a helyzet, hogyha csak egy órát is tudnál nyerni az esti éjfél előtti alvásnál, óriási jelentene a tekisztségi állapot miatt. Tehát ez valahol én úgy olvastam, hogy ez inkább örökre velünk született, a testhőmérsékletből adódó dolog, hogy valószínűleg a vagy típusú embernél az aktivitás este nagyobb. A testhőmérséklet este megy fel, és ennek viszonylag kevesebb köze van a táplálkozáshoz, inkább öröklött. De én akkor is megkísérelném. Tehát valamilyen, nem tudom mennyi az időszak, amikor le szoktál feküdni, vagy éjszére lesz, vagy éjszére kerül. Ez a bagoly típusú dolog, ez is változó, van, aki korábban, van, aki később, de az a lényeg, hogy bármilyen későn is fekszel le, minél többet nyerél az éjszére előtti alvásból. ezt szoktuk mondani, amennyire csak lehetséges. Nehéz, nehéz lesz, és nem biztos, hogy erőltetni kell. Nem biztos, hogy erőltetni kell, de azon a határon belül, amíg mozoghatsz, addig erőltesd.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntök a mai estén is mindenkit. És folytatjuk a meghirdetett előadássorozatunkat. A következő részről ma Józsefről lesz szó, Jákob fiáról. De még mielőtt elkezdenénk, újból egy zeneszámot szeretnénk előadni, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a mai napi témára, úgyhogy megkérném a kórustagokat, hogy legyenek kedvesek ide fáradni. Ez a zeneszám Bachtól lesz.

Mózes első könyvében található. Ezzel zárul az első könyv a Mózesnek, a második könyv már József utáni történelemmel foglalkozik, azzal indít. És arról szeretném az elején, arról szeretnék szólni, hogy mi volt a különös József életében, illetve a gyermekkorában. Ugye tudnunk kell ahhoz, hogy megértsük az ő dolgait, hogy Jákobnak 12 fia volt, illetve 12 fiú mellett még egy lánya is. József akkor volt fiatal gyermek, amikor abban az időben, amikor a jákobi küzdelem volt, amiről múltkor beszélgettünk, a legkisebb fiú Benjamin még nem született meg. Nem tudom, mennyire említettem múltkor, hogy négy felesége volt Jákobnak, ugye a félrebicsaklott élete után. Volt a becsapottként elvett Ráhel, aztán volt Lea, aztán volt a kedves, akiért küzdött és szerette, ő volt Ráhel. És ezen kívül, mivel a feleségek elkezdtek versengeni egymással, hogy kinek születik és hány gyereke születik, ezért az ő szolgáló lányukat is időnként odaadták, tehát ők is feleségül mentek Józsefhez. Bonyodalom volt az egész családban, ugye beszéltünk múltkor róla, hogy egy-egy rossz döntés milyen következményeket hoz maga után, és el tudjuk képzelni, hogy ebben a családban Jákob hiába küzdötte meg, nem hiába, de megküzdötte a nagy dolgait, de következmények nélkül nem maradt az élete. És ezt végig kellett néznie, és bizony a hívő életbe is belefér jócskán az, hogy noha teszünk rossz döntéseket, de az Isten nem veszi el a következményeit, és nagy fájdalmak útján, de végig kell néznünk a rossz döntéseinknek a következményeit. Így zajlott a gyermekkora Józsefnek, méghozzá azért neki volt talán többek között a legörömtelibb és legkeservesebb a gyermekkor, mert kitűnt a többiek közül. Ugye Jákob tanította a gyermekeit a proféciákra, az Isten útjára, de nem voltak rá fogékonyak. És ez az akkor legkisebb fiú, ez a fiatalemberré cseperedett kisfiú, aki aztán 17 évesen kerül majd be a történetünkbe, ez a fiú úgy nőtt fel, hogy ő nagyon szerette az édesapjától tanult dolgokat. Folyamatosan tanult tőle, szerette hallgatni, és nem csak hallgatni, hanem az életévé tette azokat, amiket az apjától tanult, amiket ő örökített rá. Ő volt az egyedüli, aki igazából figyelt ezekre a dolgokra, és nem vetjük meg Jákobot ugye azért, hogy kedvesebb volt ez a fiú neki, mint a többiek. Sajnos könnyebb szeretni az olyan gyermeket, aki fogékony rá, és nehezebb az olyan gyermekkel, aki kevésbé érett, kevésbé fogékony ezekre a tanításokra. És Jákob ezzel együtt elkövetett egy nagy hibát, egy nagyon nagy hibát. Az, hogy az emberi szívnek mi áll közelebb, mi könnyebb neki, az az egyik oldala a történetnek. A Jákob hibája az volt, amit még az Isten ki kellett, hogy csiszoljon belőle, és bizony elég borzalmas tanulságokkal szolgál, és erről szól a mai történetünk, hogy kivételezett is ezzel a fiával. És nyilvánosan kimutatta az iránta érzett, megkülönböztetett szeretetét, méghozzá úgy, hogy csináltatott egyszer neki egy olyan ruhát, ami fejedelmi ruha volt, ami hétköznapi munkára, hétköznapi viseletre nem volt alkalmas, ami így mondták akkoriban, hogy cifra ruha, hosszú ujjú volt, kifejezetten azoknak készítettek ilyen ruhát, akik megkülönböztetett pozícióban vannak, megkülönböztetett szerepben a mindennapi életben. Ezt a ruhát nem viselték munkába, tehát nem arra készült. Ez a fiúcska mégis hordta, mert szerette, és nem dologtalan volt, sőt, nagyon megtanult a gyermekkorában a kötelességet és az engedelmességet. De az egyébként is irigykedő, civakodó, rosszindulatú testvérek között, akik között majd meglátjuk, hogy miért alakult ki különösképpen még ez a magaviselet, ez a ruha, ez már csak egy ilyen gyújtózsinór volt. Tehát akkor, amikor emberek, pláne egy családon vagy közösségen belül nem azt követik, mint amit a család vagy a közösség diktál, és összefognak azért, hogy védjék egymást, hogy kijátsszák egymás dolgait, palazzanak időnként egymásnak, és ha van közöttük olyan, aki megköveti az Istent, meg szereti az Istent, az törvényszerű módon ki lesz téve a többiek gyűlöletének. Ugye van egy olyan ige a Szentírásban, hogy a búsulásban keserűség van.

amikor búsul az ember, az nagyon rossz dolgokat hoz maga után, sok benne a keserűség magának is, a környezetnek is. Azt mondja, hogy a haragban meg áradás van, az meg megállíthatatlan, az is sodor visz magával mindent, de kiáll meg az irítség előtt. Példabeszédek könyvében van ez az ige, és nagyon-nagyon jól rámutat arra, hogy ugyan nagy dolog a harag, nagy dolog a keserűség, csalódottság, búsulás, de az irítség az egy megfoghatatlan dolog. Amikor emberek között irítség van, akkor nem tűnik ki, hogy mi a mozgatórugója a dolgoknak, az alattomos, megfoghatatlan az irítség, mert belátni magát az irítséget is egy nehéz dolog az ember életében, és azik szenved körülötte mindenki. Ezek a fiúk irigyek voltak. Irigyek voltak, és amikor az ember megengedi magának ezt az érzést, akkor jönnek a buta gondolatok, a mögé gondolások, és ezek a fiúk azt tárgyalták együtt, ők már felnőtt férfiak voltak, azért elég nagy korkülönbség volt. Én is tudom, én is egy 5 gyerekes családból származok, késői gyerek vagyok, a legidősebb bátyám napra pont 20 évvel idősebb nálam. Tudom, hogy milyen nagy korkülönbségek lehetnek, náluk még nagyobbak voltak, ugye a terjedelem miatt is, az életkor miatt is. És bizony, ezek a fiúk egymás között beültették a bogarat egymás fülébe, azt beszélték egymás között, hogy József biztos az első szülöttségre pályázik. Ugye múltkor már beszéltünk erről, hogy ki lehetett egy családon belül első szülött, bent van a kifejezésben is, aki először születik meg fiú gyermekként, de mivel olyan nyilvánvaló gonosz tetteket tettek az első két fiú, Simeon és Ruben, ő rájuk nem szállhatott a dolog. Lévivel más volt az Isten terve, ő is egy elég véres dologba bent, mert a beszélgetés közben szívesen beszélek róla. És ezért a negyedik fiú, Júda volt az esedékes az első szülöttség, de József, mondom, a legvégén volt, tehát esélye nem volt rá, és mégis megengedték maguknak ezt a buta gondolatot, hogy József erre pályázik, és amikor megengedi magának az ember ezt a félre siklást, nem a tiszta lelkiismeret síkján mozog, akkor rombol és taszít. A Biblia így emlékezik meg József gyermekkoráról, hogy a testvéreinek egyetlen egy jó szava nem volt irántuk. Egyetlen egy jó szava nem volt irántuk. És ez a fiú mégis szerette őket. Ez a fiú mégis boldog volt közöttük, mert örömmel tette azt, amit az apja tanított neki, amit mutatott neki. És egyszer megbízta azzal, amikor 17 éves volt, hogy menjen el utánuk, ők itt éltek Bételben, és elmentek Síkembe. Ugye félnomád életet éltek még ők is, ami azt jelentette, hogy elég nagy területet bejártak a anyájjal, és ezek a fiúk, mivel már fel is hergelték eléggé magukat, és messze szerettek volna egyébként is lenni, elvitték anyájat elég messze Síkembe, Bétel és Síkem között ennyi különbség van, és még onnan is felmentek Dótánba, hogy még messzebb legyenek, és Jákob aggódott értük. Nem is alaptalanul, mert történt régen egy nagyon csúnya, véres dolog Síkem környékén, eredetileg ott éltek, erről a beszélgetés folyamán szívesen beszélek, és féltette, hogy az ott élő népek ellene támadnak a fiainak, mert szerette a többi fiát, és aggódott értük is. És utánuk küldte Józsefet, az akkor éppen legkisebb kis fiát, bár már megszületett, aztán a legkisebb is Benyámin, aki még karonülő volt, hogy menjen, nézzen utánuk, és vigyen hírt róluk. Ugye József tényleg szokott hírt vinni róluk. Azért is, mert látta a testvéreinek a fals dolgait, a buta dolgait, a gonosz dolgait. És még abban a hitben élt, hogy majd az apai tekintés segít rajtuk, tud rajtuk változtatni, ezért mindig tényleg vitt róluk hírt, nem mint árulkodást, hanem mint aki attól remélte a változást, hogy majd az apai tekintély tud rájuk hatni, nem tudott. És most is elment utánuk nagy boldogan, és azzal a különös esettel találkozott és megrázó eseménnyel, hogy nem örültek a testvérei, bár ezt megszokta, de arra, ami ott történt vele, nem tudott igazán felkészülni. A testvérei, amikor messziről meglátták, megint egymást belehergelték a gonosz gondolatokba, a gyűlölködésbe, a számításba, és olyan dologra vetemettek, amit talán még ők sem tudtak elképzelni magukról soha azelőtt, hogy összefogva tízen ezt meg fogják csinálni, arra vetemettek, hogy el kell tenni az útból Józsefet. Annyira elviselhetetlen a jelenléte. Annyira
feltűnően más csinál, mint mi, és annyira piszkálja a lelkiismeretünket mindig, amikor mi szeretnénk a magunk útján járni, hogy ez így elviselhetetlen számunkra, még akkor is, ha csak néha látjuk, úgyhogy el kell tenni útból. Egyikük kitalálta, méghozzá az első szülött Simeon volt az értelmi szerzője ennek, kitalálta, hogy meg kell ölni. Most mi történik egy közösségen belül, amikor valaki nagy gonoszságot próbál elkövetni, még ha a többiek valamennyire ellenkeznének is, de ugye a nagy szájú, az erős jellem, aki viszi a dolgokat, ő tud rájuk hatni úgy, hogy ne tűnjön olyan nagy dolognak az, amit elkövetni szándékoznak. Tehát csöndbe maradnak. Még azok is, akik egyébként szólnának, vagy félig legalább érzik, hogy nem normális a dolog, de nem szólt senki. Illetve volt valaki, méghozzá Ruben, a legidősebb testvérek közül, ugye Simeon, Ruben volt a második fiú, aki azt javasolta, hogy ne tegyük, hát szóval nem merte így kimondani, csak volt egy ötlete, hogy itt van egy kút, dobjuk bele, és majd kialakul valami, hát gondolkodjunk rajt. Ő neki az volt a terve, hogy vissza fog menni, és kimenekíti, lesz, ami lesz, nem mert szólni nyíltan a többiek előtt, de ő neki volt az az ötlete, hogy dobják a kútban. De hozzá tartozik a történethez, hogy nem csak megfogták, és kedves szavakkal betették a kútba, leeresztették szépen úgy, ahogy illik, hanem kifejezetten gyűlölködve, kiabálva, nekirontva, a ruháját letépve, elvetemült módon és könyörtelenül, amikor ő könyörgött, így írja később a Szentírás, könyörgött az életéért, hát hiszen megrendülhetünk mi most is, ahogy halljuk, egy 17 éves fiatal ember a saját testvéreinek könyörög az életéért, és könyörtelenül ezt a gyors ötletet kihasználva, jó, hát ebben mi lenne rossz, mi addig szépen étkezünk és megtesszük a magunk dolgát, aztán majd utána rendelkezünk vele, beledobták a kútba. A kút száraz volt, ennyi jó dolog volt a történetben. És volt egy harmadik testvér, méghozzá Júda, akinek meg az a korszakalkotó ötletet támadt, hogy jó, hát mégse üljük meg, mert hát vére rajtunk lesz, meg azért, hát azért ezt mégse. Közben Ruben elment a társaságból, és azt gondolta, arra ment egy ismaelita karaván, ami Egyiptomba tartott, és úgy gondolta, hogy mi lenne, hogyha eladnánk. Ugye ez volt a harmadik variáció, mi lenne, hogyha eladnánk, legyen ott rabszolga, távol tőlünk, számításból, nem lesz útba, és ha ő nem lesz útba, akkor mi majd boldog emberek leszünk. Nem lesz mihez viszonyítani, nem lesz folyton a lelkiismeretünk piszkálva általa. Adjuk el jó messzire, az élete is megmarad, mi is jól járunk. Apánknak se ő lesz a kedvence, első ágon biztosított, hogy mi leszünk a várományosok, adjuk el. Sikerült is nekik. Eladták Józsefet, és azt szeretném itt elmondani, hogy és azt szeretném a történetből ennek a szakaszában kikerekíteni, hogy mi történik egy fiatal emberrel, aki annak az Istennek a közvetlen tanítványa, aki elhívta Ábrahámot Mezopotámiából, egy pogány nép közé, ugye beszéltünk róla múltkor, hogy segítsen az ott élőknek, hogy bemutassa az igaz Istent. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki annak az Ábrahámnak az unokája, a dédunokája? Ugye Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki tud az Isten terveiről, aki szeretné betölteni? Nem úgy, hogy ő lesz a várományos, és ő lesz a proféciák beteljesítője, de része van benne. Szeretné az Istent követni. Senki nem követi körülött az Istent. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki kap két különös álmot, és naívan elmondja a testvéreinek még ezelőtt, a tragédia előtt, hogy képzeljétek, azt álmodtam, hogy kévéket szedtünk, gyűjtöttünk, és a ti kévéitek meghajoltak az én kévéim előtt. Meg gondoljunk csak bele egy ilyen felpaprikázott környezetben, mi lehetett, még egy lapáttal ugye a gyújtózsinór mellé.
Aztán elmondta a másik álmát is, ugye a búzakalászokról, ja, az egy másik, a csillagokról, a napról és a csillagokról, hogy azok is eljöttek és meghajoltak előttem. És ki volt akadva, így tudom csak mondani, az egész család, hogy nem gondolod, hogy mi előtted fogunk hajlongani. És mi történik azzal a fiatal emberrel, aki tudja, hogy része van az Isten munkájában, és ketté törik az élete. Mert rabszolgának menni, az nem olyan volt, mint egy kéztörés, hogy eltörik a kezem, és majd befor, ha nem, akkor törnek rajta még egyet, de előbb-utóbb csak befor, és csak jóra változik. Ez egy megmásíthatatlan dolog volt, ez egy visszafordíthatatlan esemény volt. Mit érez egy fiatal ember, aki tanult az Istenről, szereti az Istent, és nincs tovább? Nincs tovább az élete. Egy olyan tragédia történik vele, amit hogy dolgoz fel? Fel tudja-e dolgozni? Megakasztja-e őt abban, hogy az Isten mellett döntsön a további életében? Lehet az Isten mellett dönteni akkor, ha rossz dolgok történnek velünk? Ugye múltkor arról beszéltünk, amikor Jákob a saját hibája révén került nehéz és kibogozhatatlan körülmények közé. De mi van akkor, ha nem azért kerülök, mert rosszat teszek? Hogy lehet ezt feldolgozni? Hogy lehet ennek utána járni? Meg tudom-e az életben azt, hogy mi ennek az értelme? Lehet-e így élni? Ahhoz, hogy tovább gondoljuk, meghallgatunk most egy másik számot is Mendelssohntól, amelyik elgondolkodtat továbbra minket, hogy mit érezhetett József, és vajon mi történik vele a további életében.

0: József azt tanulta az édesapjától, hogy aki az igaz Istent szereti, az minden körülmény között szereti. Akkor is, ha nem érti, hogy miért történnek vele a dolgok. Akkor is, ha nem ő a hibás. Akkor is, hogyha nem tudja elrendezni a bűneit, mert nem a bűnei miatt van ez a dolog vele. Akkor is, ha semmi kapaszkodót nem lát közben. És Józsefnek döntenie kellett. És ez az egyik tanulság, kedves hallgatók, a mai napon nekünk. Dönteni minden körülmény között. Két út állt előtte. Emberileg vagy belerokkanok a történtekbe, és mi történik akkor, amikor valaki belerokkan a történtekbe? Milyenné válik? Zárkózottá, keserűvé, gyűlölködővé. És olyanná válik, mint a többi ember. Erről szól ez a világ. Mindenki ezt csinálja. De aki ismeri az Istent, az, ha történik vele valami, arra van kihegyezve egyik oldalról, hogy zárkózzon be, gyűlölködjön ő is, taszítson el magától mindenkit, és bántódjon meg mindenen. De a másik oldal nem ilyen. Az Isten nem ezért adta nekünk az életet. Mindenkivel történnek rossz dolgok ezen a világon. Elhordozhatatlan, felfoghatatlan, fájdalmakkal teli dolgok. De a másik oldal másik távlatot nyit. A másik oldal azt mondja, hogy te ismersz engem. Noha most nem értesz semmit, de ha mellettem döntesz, akárhova kerülsz, akármi fog érni, én ugyanaz az Isten vagyok, mint akit megismertél a jólétben, a dédelgetésben, a könnyebb gyermekkorban, mert noha bántottak a testvéreid, de végig érezted, hogy szeretlek, és édesapádon keresztül is érezted. És ezen az úton, ahogy őt vitték Dótánból lefelé, Egyiptom felé, keresztül mentek azon a vidéken. Keresztül mentek azon a vidéken, ahol ő élt, Bétel környékén. El tudjuk képzelni, milyen fájdalmas lehetett neki. Láncra verve, így ír róla a Szentírás a 105. Zsoltárba, láncra verve, vasba volt egészen addig, míg az Isten megmutatta rajta a kegyelmét. És ez a fiú 17 évesen, egy kiforratlan, mit mondunk mai világban a 17 évesekről? Kamasz. Még nem érti a lényegét, még nem érti a maga értelmét se, nem tudja hova tenni magát a világban, formálódik. Éretlen gyermek még. És József megérett ezen az úton. Dönthetett. Kedves hallgatók, minden élethelyzetünkben ugyanez a kérdés. A vagy-vagy kérdése. Vagy így döntök, vagy úgy döntök. A körülményem adott. Azon nem tudok változtatni. A körülmények hajlíthatják az embereket, és hajlítják is a gyenge embereket. De az Isten embereit a körülmények nem változtathatják meg. És ez a fiú itt ezen az úton erről tett bizonyságot, és döntött a szívében. Honnan tudjuk a Szentírásból, hogy ő jól döntött? Honnan tudjuk, hogy mellette volt az Isten? Mellette van az Isten azoknak, akik ő mellette döntenek? Milyen formában nyilvánul ez meg? Van-e ennek látványos módja? Figyelnek-e erre az emberek? Hogy mindenhol taszító? Mi értelme ezen a világon jól dönteni, Isten mellett dönteni? Ha tovább olvassuk a történetét, amelyik röviden ír erről a szakaszról, ahogy őt eladták, és ahogy megvetették, nem arról, ahogy kútba dobták és eladták, hanem arról az útról, ami itt volt. Ennyit olvashatunk az első Mózesi könyv 39. fejezet első verseiben. Józsefet pedig alávitték Egyiptomba, és megvette őt az ismálitáktól, kik őt oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraónak főembere volt, és a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt,
1: és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt, látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik az Úr, minden szerencsésé tesz az ő kezében. Minden szerencsésé tesz az ő kezében. Kedves hallgatók, milyenné válik az az ember, aki a körülmények ellenére úgy dönt, hogy az Isten mellett marad. Hit az, amikor azt látjuk, hogy csak a jó dologban van valaki az Isten mellett. Tanultunk Jobról. Emlékeznek-e rá, hogy mi hangzott ott el? Jobot kikérte az ellenség, hogy megnézze, hogy tényleg valóban igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember-e, vagy csak a jólétben. És ez a fiú 17 évesen lett kikérve. És az az ember, aki az Isten mellett dönt, és nem gyenge, nem gyenge, nem hajlítható, meghozza a döntését, a gondolkodás döntését, a szabad gondolkodás döntését. Ahogy említettem, a körülmények adottak, azon nem lehet változtatni, akkor mi az Isten szabadsága? Mit kalkulál bele az életünkbe? Miért kellene nekünk minden alkalommal dönteni? Azért, mert mi alakítjuk a jellemet ilyenkor. Mert ezek a döntéseink, ezek a hozzáállásaink nagyban befolyásolják a további sorsunkat. Ezt jó, hogyha megjegyezzük. Akkor néha úgy tűnik, hogy semmi, olyan mindegy, hogy elkeseredem vagy nem, de a további életemben nem mindegy. A kihatásokban nem mindegy, mert az az ember, aki nem keseredik el, és nem roppan bele egy ilyen súlyos dologban sem, és mi mennyi mindenbe belerokkanunk, ami kisebb is. Ugye utólag szoktuk csak értékelni, hogy milyen hálásak lehetünk az Istennek, hiszen milyen jó dolgunk volt akkor, amikor azon keseregtünk, most már mennyivel nagyobb dolog van. De az az ember, aki nem rokkan bele, az megalapozza a jövőjét. És ezt teljesen vehetjük nyilvánvalónak. A Szentírás alapján mondhatom önöknek. Az az ember, aki az Isten mellett dönt, a keserűsége ellenére, hogy vagy befele fordulok, vagy megmaradok emellett az Isten mellett. Ha megmaradok emellett az Isten mellett, akkor az Isten velem lehet, szerencsés emberré tehet, és nem gazdagságban. Miben vált ez a fiú szerencséssé? Mit látott rajta az ő ura? Azt látta, hogy bármilyen feladatot, amit rábízok, megtesz. Nagy dolog az életben? Munkahelyen is nagy dolog? Nem lázadozni? Én is dolgoztam kollektívában, normában, és tudom, milyen az, tudom, milyen volt egy főnöknek is az, amikor be kellett ugrani valakinek más helyett. Vagy volt egy kevésbé fizető feladat, ami csak az aljának jut. És az, aki oda beugrott szívesen, teljesen mindegy volt, hogy ezt kell csinálnia, vagy azt kell csinálnia, az az ember fejlődött. És arra az emberre lehetett számítani. A többiek meg maradtak mindig ugyanazon a szinten, amit ők nagynak gondoltak, és megrekedtek. Nagy dolog az életben, amikor megtesszük az apró kötelességeinket. És szívből tesszük meg. Idegen országba, olyan közegbe, ahol apám tanította, hogy bálványt imádnak. Látom is. Ahol a bűn nem bűn, ahol az Isten nem Isten, nem az az Isten, amelyiket én megismertem. Fogalmuk nincs az embereknek, és butaságokat csinálnak, és bután élnek. Látom. Hogy legyek én egy ilyen közegben? Mit tegyek? És aki az Isten mellett dönt, és az Isten vele van, azt az Isten megtanítja arra, hogy ha te igazán akarsz élni, és mellettem döntöttél, akkor feladatod van. És ha neked most éppen az a feladatod, hogy ezt kividd, akkor ezt töltsd be. Ha az a feladatod, hogy azt fölmerd, akkor azt tedd meg értem. És így tud az Isten fejleszteni. A jellem a mindennapokban így fejlődik. És ez a fiú így mutatta meg, a gyakorlat életben mutatta meg, mi az Isten hit. Idegen nyelvet beszélt, nem ismert senkit, egyedül volt, távol volt, megvetett volt a sajátjai között, de itt, ahol volt, ő eltökélte, hogy bármit kell tennie, az Istent fogja szolgálni, és ezt mindenki látta rajta. És így alakította az Isten a további sorsát, noha az ő szabad döntése volt, a mellette való kiállás, de a munkához való viszonyát, a kötelességének az elvégzését, teljes lelkiismerettel. És mit gondolunk, ezt hányszor kellett eldöntenie? Úgy marad az ember, ha egyszer döntött, és akkor már természetszerűen csinálja a dolgait? Nem. Minden nap kell dönteni. Minden nap kell dönteni. Sokszor minden nap, minden esetben kell dönteni. Valóban ezt az Istent akarom-e szolgálni, vagy nem? És ezen a fiún látszódott. Ugye az a kérdés itt ebben a helyzetben, megáll-e? Megáll-e ebben a helyzetben? Megállt abban, hogy eladták, hogy bántották? Megáll-e abban a helyzetben, hogy rabszolga? Nincs szabad ideje, nincs jövedelme, nincs értéke, nincs semmije, nincs jövője. Megáll-e ebben a helyzetben, ebben a tudatban hosszú távon? Megállt. 11 évig volt ennél a Potifárnál, a fáraó főemberénél, aki egyiptomi származású volt. Ez azért érdekes egyébként a történetben, mert ekkor nagy dolognak látszott, hogyha egyiptomi ember tölti be a magas pozíciókat, mert olyan dinasztia uralkodott a fáraók között, akik nem egyiptomi származásúak voltak. Ezért említi meg a Szentírás, egyébként régészetileg is tökéletesen utána lehet járni, mindenkinek ajánlom, ha valakit érdekel az a vonal, akkor bátran nézzünk utána, nagyon sokat lehet tanulni. Én elárulom, én nagyon nem szerettem a történelmet gyermekkoromban, most a gyerekek dugják be a fülüket, mert nem értettem. Soha nem értettem, és én amit nem értettem, azt nem szerettem. Azt nem szerettem tanulni, mert nem volt eleje, vége, ki miért, mikor, mit csinál, hogy miért öldökli, rettegtem a történelem óráktól. Én matekba voltam erős, a barátnőm a történelemben, amikor kértem, hogy súgjon, akkor ide rátette a kezét a szájára, és súgott, és én megmondtam, hogy várj csak, visszajön még a matek óra is, majd amikor nekem kell súgni. Nem értettem a történelmet, de ahogy megismertem a Szentírást, onnantól fogva világossá vált előttem. Nem tudom, még most se úgy, de kutatom. Mert ennek a fényében már egész más vetülete van a dolgoknak, és helyére állnak a dolgok, ami értek. Szóval Potifár házában 11 évig szolgált József, és egy különös fordulat jött az életében, mert egyre följebb emelkedett. Így ír róla a Szentírás, hogy mivel Potifár látta, hogy ez egy különös ember, és különös istene van, és megbízható ember, azért a megbízható emberekre jó számítani. Azért előbb-utóbb, még hogyha megvetés veszi is körül, azért nagy becsben tartják azok, akik körül vannak, de legalábbis a nagy feladatoknál azért mindig lehet rá számítani. Ugye ott is voltak lopások, ott is volt egy, a rabszolgák között is volt egy munkaközösség, hogy így mondjam, és nem voltak, hát bánatosak voltak, keserűek voltak, ő azért lelki vonalon is végezte a maga dolgát. Miért? Mert szerette az Istent. Nem érdekből. Mi lehetett volna ebbe érdeke? Semmi. Szerette az Istent, és ha valaki az Istent szereti, akkor a körülötte lévő embereket szolgálja, éppen azzal, amit kell tennie. De egy különös fordulat jött az életében, nem csak a közvetlen főnökének tűnt fel az ő jósága, kedvessége, szolgálatkészsége, hanem rávetette a szemét Potifárnak a felesége. És mindenét rábízta ez az ember, és így olvasom, ezt feltétlenül szeretném felolvasni, hogy az ő urának felesége Józsefre vetette szemeit, és azt mondta, háj velem, mai probléma? Hát mit mondana erre egy fiatalember manapság? Nagy bűnnek számít-e, mit látunk a világban? Nem nagy dolog, még magasabbra is kerülhetek. Ő azonban vonakodott, és azt mondta az ő ura feleségének, íme az én uramnak, én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, mindenét az én kezemre bízta. Senki nincs nálam nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged. Mivel hogy te a felesége vagy, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogy vétkeznék én az Isten ellen? Milyen fordulat jött József életében? Mi történik vele, amikor már nem a legalja nép között van, mikor lehetne emberileg látszólag egy úródeszka? Ki tudja meg? Ha megtudják is, hát jó, az életemmel játszhatok, de azért egy feleség elég bős lehet, pláne ha ilyen rámenős. Ki tudja játszani a dolgokat a férjénél? És ezt mondta neki, De nem zárul le a történet, mert utána az asszony minden nap mondogatta Józsefnek, de ő nem hallgatott rá, hogy vele egyesüljön. Hirtelen dolog, rám törő kísértés, megszokott a közegemben, mindenki ezt teszi. Hogy lehet erre előre felkészülni? Előre kell erre készülni? Tud-e az ember úgy dönteni helyesen, hogyha nem mérlegel minden nap korán reggel, hogy mire számolhat az életben? Nem. Ha nem dönt minden nap az Isten mellett, akkor a rájövő kísértések közben egész biztos, hogy elbukik. És az a fiú számolt vele. És az azonnali jövő kísértésnél is rögtön nemet mondott az Istenre való tekintettel, és itt is döntött, és a következendőkben is kitartott emellett. Pedig tudta, hogy most kockázatosabbá válik a dolog. Mert egy nő, aki meg akar magának kaparintani valakit, az nem hagyja ennyiben a dolgokat. És ki fog fundálni valamit, hogy rossz legyen a másiknak. Sok filmet láttunk mi is, az életet is látjuk magunk körül, nem kell hozzá nagy fantázia. Az történt Józseffel, hogy bemártotta, bevádolta ez a Potifárné, a többiek előtt egyszer egy nagy csetepatét csapolt, a kezébe maradt József ruhája, ő elment onnan, leszapta róla, és kikiáltotta ő bűnösnek, mint aki őt akarta megerőszakolni, és rosszat akart vele tenni. De azért a férje jól ismerte a feleséget is, jól ismerte Józsefet is. Ilyenkor, hogyha beigazolódik a vád, azonnali halállal kell lakoznia annak a pláne rabszolgának, aki ilyet követel. De Potifár nem ölte meg Józsefet, de valamit tennie kellett. Hát a család védelmébe is ugye elmismásolni a dolgokat, börtönbe dugta. De nem akármilyen börtönbe, hanem kemény, nehéz börtönbe. Döntött ez a fiú az úton, amikor hozták, döntött a mindennapi kötelességei mellett, döntött a kísértésekben akkor is, amikor látszólag és valóban a nehéz dolog jött rá utána, de hogy követhetné elő ezt az Isten ellen? Érezzük a súlyát, hogy hogy növeli a jellemet az Isten? Hogy szeretné, hogy egyeneságon fejlődjünk? Belekombinálja a bukdácsolásainkat is, láttuk múltkor az édesapjánál. De ez a fiú miért tudott az Isten mellett dönteni? Azért, mert ez a fiú sok mindent látott gyerekkorában. Nem feltétlenül ott, mert azt is látta, de akkor már tudta, hogy mibe van, hogy pogány nép között, és ezt teszik, mert fogalmuk nincs, hogy nincs fogalmuk róla, hogy milyen az Isten. De mit látott ez a fiú otthon? Hogy itt az Isten, aki szívét, lelkét kiteszi, hogy megismertesse magát a világgal, és itt vannak a hálátlan testvérei, akik ebben nem akarnak belekapcsolódni. Vallásosnak mondják magukat, mert leszármazottai egy vallásos embernek, mert beleszülettek egy vallásos dologban, de megelégszenek azzal, ahogy ők élnek, megelégszenek a pillanatnyi kényelmükkel, megelégszenek a pillanatnyi kedvező körülményeikkel, teljesen jól el tudnak élni az indulataikkal, a kívánságaikat maximálisan be tudják hozni az életbe, és meg is teszik. És József elgondolkodott, hogy ez a vallás, ez az Isten követés. Külsősök is látják, hogy nincs összhangban, nincs kontrasztban az, amit mondunk, és amit teszünk. És ne felejtsük el, hogy valaki ezen folyton munkálkodik, hogy megakassza azt a folyamatot, amivel az Isten a dicsőségét szeretné az emberek között bemutatni. És látott ő elég csúf dolgot otthon. Látta, hogy milyen indulatosak a testvérei, hogy hogy vérengzenek, hogy hogy állnak bosszú csíken vidékén, amiről az előbb említést tettem. De látta azt is, hogy az egyszem leány testvére mennyire vette komolyan az Isten szavát akkor, amikor elment Síkem népe közé, mert félvárról vette azt, hogy ne menjen még a bűn felé sem, és kellette magát ott, csak így említi a Szentírás, hogy jóba lett az ottani lányokkal, megtetszett az ottani fiúnak, aki aztán erőszakot vett rajta, és egy családi tragédia 2 perc alatt összeállt. És József tudta, hogy az életünk nagy dolgai pillanatnyi döntéseken múlnak. És ő meg akarta magát attól óvni, hogy a tragédiák előhozója, okozója legyen. Mert ahogy mondtam, végig az volt benne, hogyan követhetném én el ezt az Isten ellen, akit megismertem és szeretek. Megáll-e József a börtönben? vagy megakasztja az a valaki, aki folyton azon munkálkodik, hogy az Isten dicsősége megláttassék az embereken. Meg tudja-e akasztani azt, aki döntött már mellette ott, döntött mellette a dolgaiban, döntött mellette a bűn ellen, most összeroppan-e a börtönjén. Nem kis dolog volt, én ezt mindig el szoktam gyerekeknek is mondani, hogy az akkori börtönök, meg a mostani börtönök összehasonlíthatatlanul mások voltak, és mások most is. Tehát nem olyan életük volt az akkori raboknak, mint a mostaniaknak. Robi, el tudod képzelni, hogy milyen volt akkor a börtön? Régen. Most mi van a börtönben? Szépen kimeszelt falak, tévé, rádió, szabadidő, de akkor hallottál-e róla, hogy milyen volt a börtön? Nem láttál még olyan filmet? Elmondom neked, jó? Sötét volt, nyírkos volt, tele volt betegségek hordozójával. Sokszor úgy kellett benne élni, hogy ki se lehetett egyenesedni. Sok ember együtt volt, nem volt ám olyan ételük, mint nekünk most, vagy mint a börtönben lévő foglyoknak. Kiszolgáltatottak voltak. És most, kedves hallgatók, azért gondoljunk bele, innen milyen távlat lehet. Egy kettétört élet után, amikor a szeretteim áskálódtak ellenem, és cudarul, és kíméletlenül megtoroltak rajtam valamit, egy viszonylag jónak tűnő közegben, ahol sikerült az Istennek velem lenni, és mindenki látta, és dicsőséget hoztam a nevére, de mi történik velem egy börtön mélyén? Lehet-e innen kijönni? Felolvasom, hogy mit ír erről a Szentírás, jó? De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá az ő kegyelmességét, és kedvessé tette őt a tömlösztartó előtt. És a tömlösztartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlözben voltak, József kezébe adta. Úgyhogy ami ott történt, minden ő általa történt. És semmi gondja nem volt a tömlösztartónak azokra, amelyek keze alatt voltak, mivel hogy az Úr volt Józseffel, és valamit cselekedett, az Úr szerencsésé tette őt. Mit gondolunk, mi történt megint Józsefben? Volt-e ő neki abban része, hogy az Úr vele lehetett? Döntött. Megint döntött. Nem a csüggedés, nem az elkeseredés, nem vagyok hajlítható nátszál. Azért történt velem a dolog, mert az Isten mellett álltam ki, de én most már kezdem megérteni, hogy szolgálatra születtem. Ha itt halok meg a börtön mélyén, akkor is szolgálni szeretnék, és a szolgálatban nincs erőszak, a szolgálatban nincs gyűlölet, és a szolgálatban nem lehet keserűség. Aki keserű ember, az nem tud másokért élni. Aki nem keserű ember, tud másokért élni. Az Úr akkor van az emberrel, az a látványos része, így tudja biztosítani az embert, hogy a meglévő képességeit fejleszti. Biztos mi is megtapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor higgadtak vagyunk, mikor nyugodtak vagyunk egy körülmény között, és valahogy valami plusz jön ki belőlünk, ami néha megvolt, néha nem, néha magunk se láttuk, nem is hittünk benne. És valahogy úgy a maximumára emelkedett. Na ez az, amikor az Úr van velünk. Mert itt is mit csinált? Akármi volt a feladata, megtette, úgy, mint Istennek, és nem, mint embereknek, de az embereket szerette közben. És ez a békesség, ez a maximális megbízhatóság, ez a megvesztegethetetlen becsületesség, ami a kereszténységgel, a Krisztusivá válással együtt kell, hogy járjon, ez meglátszódott rajta. Megállta itt is a helyét. És itt is egy magasabb börtön részlegbe emelkedhetett, de ott is lelki gondozóként volt. Most így mondanák, megtette ő a pohárkihordástól kezdve a mindent. Hát ott azért el tudjuk képzelni az akkori cellákat. Nem biztos, hogy volt külön WC, nem biztos, hogy mindent lehetett biztosítani, azért ő egészségügyileg is helyén kellett, hogy álljon, tanulta édesapjától, családjába, hogy mik az Isten követelményei, hogy kell tisztán élni, hogy kell betegséget megelőzni, hogy kell a betegséget gyógyítani, hogy kell az embereket gondozni, hogy lehet reményt adni egy olyan helyzetben, amikor magam is reménytelen esetben vagyok, helyzetben vagyok. De ezután az történt, és ez nem rögtön történt József életében, itt is idő kellett, míg ez kiforrotta magát, de a vallását mindenüvé magával vitte, ezt a vallást. Nem azt, amit otthon látott, és amiben ő is megrendült, és látta, hogy ez fals, és mindenki számára nyilvánvaló, hogy emögött nincs semmi, hogy lesz az Isten művéből valami, amikor a testvéreim nem töltik be, amit kellene. Ez nem az én részem, nem tudok vele foglalkozni. Az én részem az, hogy én tegyem meg, ahol vagyok, és amit tenni kell. És az történt, hogy egyszer egy olyan tömlöc részlegben volt már, ahol a felsőbb rabok lehettek. A kedvezményezettebb rabok, úgymond, nem a rabszolga, meg az alja nép közül. És bekerült két olyan ember, aki közvetlenül a fáraó alatt dolgozott. Az egyik fősütőmester volt, a másik főpohárnok. És ennek a két embernek különös álma volt, és mind a ketten ott tűnődtek, töprengtek rajta, hogy vajon mit jelenthet. És József megfejtette mind a két álmot, és elmondta nekik, hogy mit jelent. Nem magától, ezt is az Istentől adottan. És elmondta az egyiknek, hogy te halállal fogsz lakolni, te pedig visszakerülsz az eredeti pozíciódba. És megkérte azt a főpohárnokot, akit visszahelyeztek, aztán tényleg az ő szava proféciája szerint az állásába, az életébe, a szabadságába, megkérte, hogy csak arra kérlek téged, hogy tegyél említést rólam a fáraó előtt, mert úgy adtak el engem igazságtalanul, és úgy kerültem be ide, börtönbe igazságtalanul, hogyha módod és alkalmad nyílik rá, legyél kedves, és tegyél rólam említést. És két évig nem történt semmi. És most a hálátlansággal kellett neki szembenéznie, amikor nem történik semmi, mikor nem változik semmi. Megállok-e akkor, amikor látványosan az Isten csodát nem tesz az életembe? A kezét nem így nyújtja ki, és emel ki egy helyzetből, egy körülményből. Megingathatóvá válok-e, vagy kitartok akkor is az Isten mellett? Most már az eddigiekből talán van annyi rálátásunk, hogy döntött József. Kitart. Végezte a dolgát tovább, és az Istennek szolgált. És az a különös dolog történt, hogy a fáraó is álmodott. Két év múlva. És nem tudta senki megfejteni, ugye akkor is voltak ilyen csiribiri csoda emberek a politikusok körül is, ugye régen a magyarság körül is voltak ezek a táltosok, meg mindenfélék, akik majd megmondják, és majd megteszik. A mai nap is virulnak ezek a dolgok, akkor is voltak ilyenek, és a fáraó megkérte az övéit, hogy segítsenek megfejteni az álmot, és senki nem tudta. És akkor eszébe jutott ennek a főpohárnoknak, hogy hoppá, én is ezúton kerültem ide, és mély nyomot hagyott akkor az életembe, és elkezdett a lelkiismerete dolgozni, és próbálta behozni az elmulasztott dolgát, és bátorkodott a fáraónak szólni, hogy én ismerek egy olyan embert, aki meg tudja fejteni az álmokat. Különös ember, és különösen furcsa és különcnek tűnő, de megbízható ember, és jóságos ember, rajtam is segített és megvigasztalt. És akkor a fáraó magához hívatta, elmondta az álmait, és József elmondta neki nyíltan és egyenesen, hogy arról szólnak az álmaid, hogy 7 bőséges esztendő fog az országra következni, nagyon bő lesz a gabonatermés, de utána 7 nagyon szűk esztendő, szárazság, asszály, éhség lesz a környéken, Egyiptomban, és még a környező országokban is. És hát ez bizony nem kis dolgot ró rád, fáraó. Fáraó furcsálotta, de aztán belátta, hogy ebben van reális esély, hogy erről szól az álom. Látta József különös mi voltát is, és megkérdezte tőle, hogy mit javasolsz. Ugye kijelentette, hogy milyen bölcs vagy, hát te meg tudod oldani, és József azt mondta, hogy nem én, hanem az Isten. És azt mondta, hogy te mit javasolnál? És egy értelmes épp választ adott, mert kedves hallgatók, az Istennel járás, az Isten mellett döntés, az azt jelenti, hogy az ember fejlődik a gyakorlati életében. rálátásai lesznek dolgokra, és észszerű, józan paraszti észszel és felsőbb pozícióról is belátható, észszerű, normális, követhető gondolatai, tanácsai támadnak, amit be lehet tölteni a gyakorlatba, és ahhoz, hogy megéljünk, be is kell tölteni. A Szentírás nagyon sokat beszél az észszerűségről. És itt József bemutatta ennek a fáraónak, hogy hogyan lehet észszerűen kormányozni egy ilyen helyzetben. Hogyan lehet észszerűen beosztani, észszerűen takarékoskodni. Nem eldőzsölni azt, amink most van, hanem számolva a következendőkkel, a jövőbeli szűkölködéssel, észszerűen beosztani, takarékoskodni, csűröket építeni, gabonatárolókat az emberektől, aztán ha elfogy az övé, mennyit kell beszedni adóba, közössé tenni a földeket, és elmondta, hogy mit kellene tenni, és hát mit gondolnak, hogy mit tett a fáraó? Megtette magának ezt az embert, ő utána a legnagyobbnak Egyiptomban. Láttuk, hogy ez a fiú megállt a helyét az úton, nem roppant bele. Láttuk, hogy ez a fiú megtette a munkáját ott, ahol volt, a legkisebbtől a legnagyobbig, az Istent szolgálta. Kitartott mellette a kísértésekkel szemben is. Nem hagyta magát a börtönben. Na de hol szoktak az emberek legtöbbször elcsúszni az életben? Amikor hatalmat kapnak. Vajon megáll-e ez a fiatal ember? Eltelt most már sok év. 11 év, 2 év, plusz 1-2 év, 13-14 év, 30 év körüli. Megáll-e ez a fiatal ember a helyzet magaslatán? És megállt. Ő a 7 bő esztendőben azon dolgozott, hogy egy pogány nemzetnek az élelmezés ügyét, a gazdasági életét fellendítse, helyrehozza, beossza. Azon dolgozott, hogy akármilyen pogány nép is életük legyen és bővölködjenek abban, hogy mindeközben megismerik az Istent. Egy szem ember egy pogány helyen. Azt szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat. A Biblia megcáfolja ezeket a mondásokat. Igenis csinál. Ugyanúgy, ahogy azt mondják, hogy a kutyából nem lesz szalonna, erre a Biblia azt mondja, hogy a megváltást viszont erre találtam ki. És csinált. Észszerűvé tette a dolgokat, bemutatta az Istent, mivel? A munkájával, a lelkületével, a szeretetével. Azzal, hogy nem megvetette azokat, akik nem olyan Istenbe hittek, mint ő. Hiszen tudta, hogy Istent megismerni idő kell. Hitre jutni nem jut egy ember egyik pillanatról a másikra. Tudta, hogy ennek kifutási ideje van. Elnézni a botladozókat, néha süketnek meg vaknak lenni arra, amiben ők még vannak, de segíteni ott, ahol kell. Hagyni az Istenre azt, ami az Isten része, és megtenni azt, ami az én részem. Aki az Istennel jár, aki a hitet megtanulja, aki jól dönt a helyzeteiben, az bölcsességet nyer. És a bölcsességgel együtt szeretetet nyer. A szeretet pedig sokszor elnéző bizonyos dolgokkal szemben, de nagyon következetes a saját dolgaival szemben. Nem bukott el a hatalmon sem. És eltelt a 7 bő esztendő, megtette az ország, amit kellett, és eljött a 7 szűk esztendőnek a kezdete. És az a különös dolog történt, és most érünk el, azt kell mondjam, az egész előadás leglényegi pontjához, hogy éhség és szárazság volt Palesztina területén is, amelyik akkor egyiptomi fennhatóság alá volt esve. És nem csak Egyiptomba éheztek az emberek, hanem Palesztinában is. Éhezett az a 10 ember is, aki őt ide juttatta, és otthon is egy családi válság volt, egy gazdasági válság. A gazdasági válságban általában összefognak a családtagok is, jó esetben, meg a társadalom is. Ugye annyit láthatunk, itt vannak idősebb emberek, de azért, amikor háború volt, amikor nehézség volt, amikor szűkölködtek az emberek, azért nagyobb összefogás volt, mint akkor, amikor bőség van. Így van? Akkor jól hallottam én is. Én még nem értem meg ilyet, de fogok. Ez egész biztos. És az a különös dolog történt, hogy ahogy ő végezte a dolgát, akkor, amikor már osztani kellett az embereknek, akkor, amikor meg kellett őket tanítani arra, hogy most, amikor úgy tűnik, hogy kevesebb beteg van, akkor sem fogtok éhen halni, mert az éhenhalástól nagyon messze vagyunk, még akkor, amikor azt hiszük, hogy már nincs semmink, hanem bölcsnek és okosnak kell akkor is lenni. És mentek idegen országokból hozzá emberek gabonáért, és egyszer, amikor fogadott egy társulatot, ott állt előtte 10 ember. A testvérek. Mit gondolunk, milyen érzés lehetett Józsefnek? Az egész előadásunk lényege most következik. Mert az az ember, aki az Isten mellett dönt, kettévágott élet között, megfejthetetlen dolgok mögött, a börtön mélyén, a munkájában, a kísértések között, a hatalmon, de a legnagyobb kérdés az életben, hogy meg tudok-e bocsátani. A legnagyobb mérőpróba Krisztus mérlegén, hogy meg tudok-e annak az embernek bocsátani, aki miatt nehéz helyzetbe kerültem, aki ketté vágta az életemet. És József hogy döntött? Lehet-e kapásból jól dönteni, vagy erre is készülni kell? Az egész addigi élete erre volt készülőben. Azért ne felejtsük el, ő kapott 2 álmot. És amikor megjelentek a testvérei, és meghajtották magukat előtte, eszébe jutottak az álmok. Az álmok proféciák voltak. A Szentírás tele van proféciákkal. Amikor az ember felismeri, hogy beteljesedik az Isten proféciája, akkor tudja egy hívő ember, hogy feladata van. És amikor feladata van, abban nem fér bele a harag, nem lehet helye az érzelmeknek, amik feltörnének, mert egy hívő embert nem az érzelmei vezérelnek, ugyanúgy, ahogy őket sem szabadott volna az irigység, a harag, a számítás, a féltékenység, de egy megvetett, egy bántott, egy kegyetlenül elintézett embert sem vezethetnek az érzelmei akkor, amikor lehetősége lenne visszaadni vagy megtorolni. És mit gondolunk, mit tett József, mikor ott voltak előtte a testvérei? Ellátta őket gabonával. Elolvasta, vagy gondolja? Mi mit tettünk volna a helyében? Ellátta őket gabonával, ez tény. De próbára tette őket. Mert az, aki jól dönt, aki a hitet gyakorlattá teszi, és készpénzre váltja azt, amit tanított, aki megteszi a dolgát, bármi legyen is az, aki szereti az embereket és szolgálja őket bármilyen körülmény között, az az ember megtanulja azt, hogy az élet igazi értelme és célja az, hogy embereket megbánásra segítsünk, bűnbánatra segítsünk, de ez a férfi tudta, hogy emberileg ezt nem lehet. Hogy az édesapjánál sem látta az akarás ellenére, hogy változnak a testvérek, tudta, hogy ha ehhez emberileg nyúlok hozzá, törvényszerűen kudarca vége, és nem tudom a feladatomat beteljesíteni. Lehet, hogy ezért kerültem én ide? 22 év telt el azóta. Lehet, hogy most van az életemben a legnagyobb kérdés? Uram, hogyan? Megátalkodott embereket, hogyan? 22 év óta nem beszélni egy bűntényről. 22 évig falazni egymásnak. 22 évig becsapni az apánkat. Azért ez kegyetlen dolog. És csak 10 vannak. És mi van az öcsémmel? Vajon vele is ezt tették? Változtak ezek az emberek azóta? Mit csináljak? Megjelentek előtte, gabonát kértek, és azt mondta, hogy kémek vagytok. És elkezdtek védekezni. Uram, mi nem vagyunk kémek. Ugye tolmács volt közöttük, és azt mondta, hogy uram, mi nem vagyunk kémek, mi Mi igaz emberek vagyunk, egy igaz embernek a fiai is vagyunk, de ti kémek vagytok. A tipikusan olyan a megjelenésetek, látni rajtatok, azért jöttetek, hogy kikémlejétek az országot, és megtegyétek a magatok dolgát. Bizonyosságot szeretett volna szerezni arról, hogy mi van az öccsével. Ugye ő, meg Benyámin az öccse születtek a szeretett feleségtől, aki aztán meghalt a második szülésben. Változtak ezek a bátyáim azóta, és mondta neki keményen bizony, hogy kémek vagytok. És sokszor elgondolkoztam ezen az eseten, mert én úgy gondoltam, hogy a szeretet arról szól, és a megbocsátás is arról szól, hogy rögtön leborulok a másik előtt, és biztosítom arról, hogy megbocsátottam. De mit érünk el ezzel?

tanácsot adni, és neki is ő adta a tanácsot. És amikor azt mondta, hogy kémek vagytok, és most bezárlak bennetek, és itt maradtok, és foglyok lesztek, és rabszolgák lesztek, akkor megijedtek a testvérek. Azt mondták, hogy addig maradj, azt mondta, hogy kiszedte belőlük, hogy tizen vagyunk egy igaz embernek a fiai, még egy öcsénk van otthon, meg egyikünk nincs meg. Ugye nem mondták meg nyílt, hát persze nem tárulkozik ki egy idegen uralkodó előtt, még félelmében sem az ember, egyikünk nincs meg, tizen vagyunk, egy öcsénk van otthon, a tiszta sor, életben van az öcsém, de vajon hogy reagálnak ezek most rá? Akkor menjetek haza az öcsétekért, itt fogva tartalak benneteket, azzal bizonyítjátok be, hogy nem vagytok kémek, hogy valamelyik őtök hazamegy, visszamegy Palesztinába, elhozza az öcséteket ide a szemem elé, mert azért hiszem is, meg nem is. Látni akarom, hogy hogy viszonyultok hozzá, és akkor elhiszem, hogy nem vagytok kémek. És végig hallgatta, mert nem tudták, ugye nem tudták. Nem tudták, hogy ő József. És ne felejtsük el, hogy legkönnyebb lenne azt, amit mi tudunk, azonnal előtárni. Legkönnyebb lenne emberi gondolkodás szerint kitálalni rögtön mindent, amit tudunk, amit érzünk, amit vélünk, hogy jó. A nehéz dolog az, hogy nem megtenni ezt rögtön, hanem kivárni. Kivárni minden körülmény között. És József végighallgatta, ők nem tudták, hogy érti, végighallgatta, hogy hogy esnek kétségbe. Hogy ők azon tanakodnak, hogy hát most egyedül kiáll apánk elé, belerokkant már ebbe is, hogy nincs József. Ki mer odaállni? Én nem. Gyerekek, nem valahogy az Isten büntetése van rajtunk? És József végighallgatta, hogy ezek az emberek már aggódnak az apjukért, már nem akarnak bajt az öccsüknek, nincs bennük olyan, ami akkor volt, és mit tesz egy igaz ember, aki hívő? Nem hordozza a saját sérelmeit se, de örül a változásnak. Örül minden morzsának, ami a másik emberbe pozitívum, és látja, hogy ezek az emberek a bajban, a szorongatás közben összefognak, és valami jót próbálnak már kihozni belőle. És 3 nap múlva azt mondta, hogy én is istenfélő ember vagyok, hazaengedlek bennetek, de egyikőtöket itt tartom. Ugye pedagógiai jellege volt a dolognak, minden mozzanata ki volt számítva, és ott tartotta Simeont, azt a Simeont, aki az eszmei kitalálója volt az ő megölésének. De nem azért, hogy bántsa, nem azért, hogy megbosszulja, hanem azért, hogy forhasson benne az, amit ő nem tud benne elérni. Se ráolvasással, se magamutogatással, se a szeretettel nem tudja hirtelen elérni azt, amihez idő kell, és annak az isteni személynek a munkája, aki őt is vezeti. És ez nagy tanulság az életben. Ott hagyta Simeont fogva, a többieket hazaküldte, bőven gabonával ellátva, még azt megtette, hogy mindegyikőjüknek a zsákjába visszarakatta a pénzt, meglássa, hogy ehhez hogy viszonyulnak, és amikor mentek hazafelé, már észrevették, hogy ott van a pénz, már akkor tanakodtak megint egymás között, nem tudták eldönteni. Most ez az Isten büntetése, vagy az Isten jó téteménye, de már legalább gondolkodtak az Istenről. Mert szorult helyzetben voltak végre az életben. Ne felejtsük el, a szorult helyzet nem mindig negatív helyzet. Úgy tűnik, és fájdalmas, de sokszor azért van az életünkben szorult helyzet, hogy megláthassuk, hogy mi van bennünk, és az Isten tudjon minket formálni. Náluk is ilyen volt. Aztán hazamentek, és elmondták Jákobnak, hogy bizony, édesapánk, nem tudtunk mindannyian hazajönni, és Jákob kétségbe esett. Elvesztette Józsefet, és most már nincs meg neki Simeon sem. És azt mondta, hogy Benjamint el nem viszitek, nem adom. Elkezdett Ruben fogadkozni. Az a Ruben, aki menteni akarta annak idején Józsefet, hogy majd visszamegy, és kimente a kútba, és azt mondta, hogy én kezességet vállalok érte. Vagy odaadom az én két fiamat, nem mehet veletek. De hát a gabona elfogy hamar. Mi is úgy táplálkozunk, hogy itthon sütjük a kenyerünket, tudjuk, hogy milyen nagyon sűrűn kell hozatni a gabonát, ott is elfogyott. Egy nagy kolóniában az éhség idején nagyon hamar elfogyott, de nem mertek szólni az édesapának. És ez az idő.

és arra volt jó, hogy forjon bennük a lelkiismeret, hogy forjon, hogy mi legyen a jó. És amikor látták, hogy az apa is látta rajtuk már az aggódást, de a csöndességet, akkor amikor látták, hogy egy picit befolyásolható, akkor rászették arra, hogy apánk figyelj, de tényleg, és az a júda kezdett el fogadkozni, amelyik végül a kútba dobás mellett döntött, és ezt az ötletet adta, az kezdett el fogadkozni, és annak a lelkiismerete fakadt fel, hogy elvisszük Benjamint magunkkal, nem maradhatunk éhen, muszáj még gabonát szereznünk. Tudom, hogy hosszú a történet, de ahhoz, hogy megértsük, kell, hogy tudjuk a mögöttes dolgokat. És én garanciát vállalok neked azért, hogy visszakerül a fiad. Az életemet adom azért, bármit tehetsz velem, elveheted a fiaimat, megölhetitek. Inkább én maradok ott, mint Benjamin, hadd menjünk el. De vitték magukkal Benjamint, visszaértek, és ott állt József megint. És kiengedte közéjük Simeont, akkor örültek, hogy megint együtt lehetnek, elmúlt a vész, talán minden simán lesz, nem tudódik ki itt semmi, de azért tudjuk, hogy milyen az, amikor valami nagy gazdett ott áll az emberek mögött, és már kezd felszíre fakadni, és már nem lehet annyira tartogatni, ott azért jön a vádaskodás, ott azért jön az egymásra mutogatás, meg jön az, hogy eddig 22 évig csöndben voltunk, de lehet, hogy szólni kéne? Lehet, hogy valaki előtt szint kellene vallanunk? És József azt a különös dolgot tette, hogy megvendégelte őket ebéddel, egy olyan terembe, ahol születési sorrendbe ültette le őket, már ez is különös volt nekik, de nem ismertette meg magát. És ne felejtsük el, háromszor ír a Szentírás arról, hogy József megrendült, mikor hallgatta őket, bement a szobájába és sírt. Örömében is, fájdalmában is, de nem ez motiválta, hanem az Isten lelke és a higgadság. És megvendégelte őket, Benjaminnak ötször annyi részt adott, mert kíváncsi volt, hogy hogy reagálnak. Féltékenyek-e, irigyek-e még, mi jön ki ebből? És azt látta, hogy láttad, hallotta őket, ismerte őket, tudta a nézésüket. Tudta, belük élt 17 éves koráig, tudta, hogy egy nézés miről árulkodik. Tudta, hogy egy gesztus, vagy a háta mögött elejtett szó, egy-egy célzás, egy-egy mozdulat, egy-egy viszonyulás, mit sejtett maga mögött, mert ismerte őket. Semmi nyomát nem látta bennük. Semmi nyomát. És azt tette, hogy aztán megetette őket szépen, megint adott nekik gabonát, elengedte őket, mindannyiukat, együtt voltak már, hazafele mentek. De azt tette, hogy az ezüst poharat, a fáraó ezüst poharát beletetette Benjaminnak a zsákjában. Zsákjába. Mi lesz most? Mi történik most? Megvédik-e a testvérüket, vagy nem? Vagy hagyják? És útközben utánuk küldte az ő főemberét, mondta, hogy mertétek ezt tenni ezzel a magasrangú kormányzóval. Mi aztán nem tettünk semmit, hogy elkezdték magukat jogosan védeni, mert tényleg nem tudtak semmiről. Akinél megtalálod ezt a poharat, rabszolgává teheted, lenyakasztathatod, amit akarsz. De nem számoltak arra, hogy Benjaminnál fogják megtalálni. És mit gondolnak, kedves hallgatók, mit tettek akkor, amikor kiderült, hogy Benjaminnál van? Most tettünk valamit a mi szavunkkal, és fogadkoztunk, mi történik most a családunkkal. Mi egyszer már átéltünk egy tragédiát. Mi voltunk az okozói, majd belehaltunk. Nem lehet nyugodtan élni. De hogy volt nyugodt az életünk? Azért, mert jól lepleztük. 22 évig azt hittük, hogy eltüntetjük a színünk elől, de ez nem ad az ember életében nyugodtságot. Nem voltunk nyugodtak, alig tudtuk elhordozni. Rányomta a bélyegét a mindennapi életünkre, és most tettünk olyat, amivel nem tudatosan, de bajba sodortunk megint egy apánk kedvenc gyerekét. És odaálltak, visszamentek, és Júda, aki a kútbadobás eszmei kitalálója volt, szívére beszélt Józsefnek, hogy nem tehetem meg. Értsd meg, nem tehetjük meg. Apánk otthon van, vár minket. Ez a gyermek a lelkéhez nőtt. Majd belehalt abba, hogy
elvesztette a másik fiát, és így írja szó szerint, hogy ha te most visszaküldesz minket a mi atyánkhoz, és nem lesz velünk, annak lelke ennek a szívéhez van nőve, ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal. Inkább itt maradok én. Tégy velem, amit akarsz. Mit látod benne, József? Mit látod benne, József? Itt már nem tudta tartani magát. Kiküldött mindenkit, minden egyiptomit maga körül, és itt már nem tudta az érzelmeit visszatartani. Hangosan zokogott, és elmondta nekik, hogy én vagyok József. És nehéz elfogadni a megbocsátást. Nem csak adni nehéz, kapni is nehéz. De a szívből jövő megbocsátásnak törvényszerű következményei vannak. Idővel el kell, hogy fogadja a másik. Idővel be kell, hogy bizonyosodjon a másik előtt, hogy én sem haragszom rád. És én is el tudom hinni, hogy megbocsátasz nekem. Kedves hallgatók, az élet másik nagy kérdése. Sarkalatos kérdése. Mindannyian halálra méltó emberek vagyunk. El tudjuk-e fogadni Krisztus áldozatát? Most volt húsvét. Szokásszerűen végigmentünk az ünnepen. Tudjuk-e, hogy miről szólt a húsvét ünnepe? Tudjuk-e, hogy Jézus azért halt meg, hogy ezt a megbocsátást, amit itt József bemutatott, mi is elfogadjuk az Istentől? Értékeljük-e? Utána járunk-e? Érdemes. Ez fog minket ítélet alá vonni, mert aki elfogadja, az lesz más emberré, azon tud az Isten alakítani, azt tudja magához felnöveszteni, arra mondja azt, hogy jól van, jó és hű szolgám, mert igaz és biztos voltál az utaidon, de aki nem engedi magában ezt a változást, azon nem tud az Isten alakítani. És mi történik azzal az emberrel, aki nem esik kétségbe, jól dönt minden helyzetben, az utolsó nagy helyzetben is jól dönt. Milyen az igazi megbocsátás? Van ott még fejére olvasása a másiknak? Van ott olyan, hogy te ezt tetted, azt tetted, emlékszel, majd én megmondom. Majd én felserkentem benned. Nincs. Tudják, mit tett József? Azt mondta nekik, hogy ne busuljatok. A ti megmaradásotokért küldött ide engem az Isten. Most már látom, hogy bánkodtok. Tudom, hogy ez iszonyúan fáj. De most már azon vagyok, hogy ne fájjon. És inkább azt mondom, ami a lényeg ebből, hogy az Istennek mi volt ezzel a szándéka. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat a földön, és hogy megmenthesselek titeket a nagy szabadítással. József bemutatta a testvéreinek, és megélte azt, amiről Arany János így ír, hogy legfőbb cél ebben a létben ember lenni mindig, minden körülményben. Az igazi emberré válás erről szól. Megbánásra segíteni azokat, akik ellenem tettek. Így beszélt erről Jézus. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket bántanak. És imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek. És ne csak azokat szeressétek, akik titeket szeretnek, mert akkor semmivel nem vagytok különbek, mint mások, hanem az ellenségeiteket. És bosszúállók ne legyetek, és így fejezi be ezt a blokkot Jézus, hanem legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves hallgatók, az emberi életben a tökéletesség mércéje a megbocsátás, a másokért élés, a nem bosszúállás, nem az érzelmek hajtása, nem a szerint cselekvés, az Istenre hallgatása mellett a döntés. Ez az élet igazi értelme, és aki ezt megismeri, az megismeri ezt az Istent. Azt az Istent, aki előre tudott ezekről a dolgokról, és hogy lehet, hogy mégis mindenki szabadon döntött. Milyen Istenünk van nekünk? Hogy tud ő proféciákat mondani rólunk? Mit ismert Józsefről? Mit ismert Józsefről? Ismerte Józsefnek az indítatását, a jóhoz való maximális ragaszkodását előre ismerte. Tudta, hogy meg fog állni ezekben a helyzetekben. Ezért engedte meg. Tudta, hogy nem hátrál meg. És tudta, hogy bekövetkezik az, amit ő megmond előre, mert ez a törvényszerű dolog,
hogy mindenki csinálta a maga számításait, szabadon elkövethette a gonoszságait, de a végkifutása akkor, amikor valaki őt akarja követni, ez kell, hogy legyen. Ez kell, hogy legyen. És így ír erről a római levél, Pál apostol első levele a sorrendben a Szentírásban. Római levél 8. fejezete, és ezzel szeretném zárni az előadásunkat, hogy azok, akik ismerik az Isten, tudják, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra az életükben, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket előre így ismer az Isten, ismeri a szándékaikat, indítékaikat, azokat elrendeli, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívja, bármilyen körülmény között. Akiket elhívott, azokat meg is igazítja, megszenteli, jellemben, magatartásban, indítékokban, hozzáállásban, Krisztusivá teszi, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőíti, és az ő nevét dicsőíti benn. Mit is mondjunk ezért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, kedves hallgatók? Ha az Isten így van velünk, és így volt Józseffel, amikor azt mondja, hogy az Úr volt vele, akkor ez ezt jelentette, hogy ezen a folyamaton végigviszi, és a végén megdicsőíti a saját nevét is, és azt a környezetet, ahol él ez az ember, megsegíti. Ez a kereszténység. Erről semmelyik más vallás nem beszél. Ilyen Istent nem tudnak kitalálni, aki az életét adja azért, hogy embereken így segítsen. Ilyen Istent nem lehet kitalálni. Ez a Biblia Istene. És erről szól a predesztináció, amit szintén félreértelmeznek különböző történelmi egyházak is. Hát az Isten nem előre elrendeli, hogy valakinek ilyen legyen az élete, és betölti a szerepét, és akkor mi történik? El tudjuk képzelni? Hanem az Isten előre ismer. Előre ismer, és erre épít. És nem megváltoztatja a dolgokat, hanem betölti annál az embernél, aki szeretné. És egy utolsó gondolatként minden embernek a saját kezébe van az, hogy hova fog jutni. Ezeknek az embereknek is a saját döntéseik voltak az, ami mozgatta őket, ami befolyásolta őket, ami segítette vagy elbuktatta őket. Mindenkinek a kezében van a saját élete. Hívhatja ezt az Isten segítségül, vagy eltaszíthatja magától. Az, hogy melyik érdemes, arról otthon gondolkodjon mindenki maga tovább. De én egyet tudok mondani, és a Biblia ezzel a gondolattal zárul többek között, hogy az Isten azt mondja, és azt így fejezi ki, hogy a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj. Az Isten lelke és az övéi ezen a világon azt mondják, hogy jöjjetek. Aki ezt hallja, az tovább mondja, hogy jöjjetek. És aki erre figyel és hallgat, és aki akar, az jön, és veszi az élet vizét ingyen. És én azt kívánom mindenkinek, hogy akarjunk. Akarjunk így élni. Akarjunk így hitre jutni, mert akkor fogjuk tudni betölteni az Isten dolgát, és akkor dicsőülhet meg ezen a világon az Isten neve. Olyankorban, ami ránk fog következni, ami kevésbé lesz könnyű, mint Józsefé volt, ahol a proféciák arról beszélnek, hogy nagyon nagy megpróbáltatásai lesznek azoknak az embereknek, akik ő mellette döntenek, rendkívül kevesen lesznek a világhoz képest, mindenki mást fog csinálni inkább, de ezek az emberek így dicsőítik meg az Isten nevét, és én azt kívánom, hogy mindenki legyen ezek között, és akarjuk az életvizét ingyen venni. Zárásként pedig meghallgatunk egy nagyon szép zeneszámot Bachtól.

0: Kedves gyülekezet, szokás szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik, leegyszerűsítve mondom nektek, Jelenések könyvéből való ez az ige: senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát senki sem megy be az Isten országába, mondjátok csak velem, senki sem megy be Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Egy kis rövid történetet mondok nektek arról, hogy a Jóisten mennyire megveti, mennyire utálja a hazugságot, és ezért mondja, hogy senki sem megy be oda. Én tudom, hogy a gyerekek nagyon könnyen mondanak nem igazat. Olyan könnyen, még esetleg csak egy kis füllentés, ugye is szokták mondani. Nem is olyan direkt hazugság, de azért nem egészen igaz. És szeretném, ha ez a Biblia ige megtanítana titeket, hogy ti nemhogy ne szeressétek a hazugságot, utáljátok a hazugságot, mint a Jóisten is gyűlöli, és soha semmi olyat nem mondjatok, ami nem teljesen igaz. Na, a kis történet, bibliai történet, ami szeretném, ha ezt világossá tenne számotokra, valószínű, hogy többen már ismeritek. A Biblia leírja, hogy régen Izraelben élt egy próféta Elizeus, és egyszer hozzáment Szíriából, a szomszéd országból egy főember, aki leprás beteg volt, ez egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegség volt, és a prófétánál keresett gyógyulást. És ez nagy dolog volt, hogy egy pogány ember, egy főember egy idegen országból elment az egyisten tisztelő, az igazistent ismerő Izraelbe gyógyulást keresni. És a próféta meggyógyította őt, illetve az Úr szava gyógyította meg, a próféta csak közvetítette ezt. És ekkor ez a főember megkérdezte a prófétát, hogy mivel tartozik. Hát bármit megadott volna, eleve úgy ment, hogy megrakodva voltak a kíséretében állatok, lovak, mindenféle értékkel, hogy ő majd gazdagon megfizeti a prófétát. A próféta azt mondta, hogy semmit, él az Úr, én semmit ezért el nem fogadok, nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És erre azt mondta ez a szíriai főember, hogy jó, akkor én viszont soha többé más Istent nem is imádok az Izrael Istenén kívül. Tehát nem csak a gyógyulása volt neki meggyőző, nem csak az volt nagy dolog, hogy meggyógyult és látta, hogy Izrael Isten az igaz Isten, hanem hogy a próféta semmit el nem fogadott a szolgálatáért. De a prófétának volt egy szolgája. És az ott nézegette, hogy meg vannak rakva ezek a lovak mindenféle drágasággal. És azt mondta magában, hogy ez olyan gazdag ember, ha adna valamit, meg se érezné, hát az én uram miért nem fogadott el semmit. És titokban utána szaladt, és azt mondta neki, hogy hát éppen most érkezett két fiatalember ide az én uramhoz, hogy majd itt tanuljanak mellette, és nagyon szegények, és kérlek, adjál neki két öltöző ruhát, azt kéri a próféta. Na, számoljátok? Ugye ez egy hazugság volt, mert a próféta semmilyet nem mondott, oda sem ment két fiatalember, már lehet számolni a hazugság, de egy oda sem ment, kettő a próféta nem mondta, hogy kérjen. Hát a szíriai főember, nem tudjuk, hogy mit gondolt magában, de rögtön készségesen leszállt a lováról, és ott zsákokba adott neki sok mindent, és akkor azt mondta nekik a szolga, hogy, mert mondta, hogy még elkísérik őt és viszik, mert hát egyedül nem tudná elvinni. És mikor közeledtek a próféta házához, akkor azt mondta a szíriai főembertől jött kísérőknek, hogy ne jöjjetek tovább velem, itt van egy kis kunyhó, itt tegyük le mindent. Nem tudni, hogy ezek az emberek mit gondoltak magukban, de észreveszitek, ez már hányadik hazugság volt? Ez már második volt, hogy ne gyertek odáig, csak itt tegyünk le mindent, mert meg el akarta rejteni, nem olyan direkt hazugság volt, csak el akarta rejteni azt, hogy nehogy oda menjenek a próféta házához. Azért kiügyeskedte. Aztán, amikor hazaballagott egyedül, mert ugye ott el volt rejtve minden, akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét jössz, Géházi, így hívták, honnét jössz, Géházi. Ő pedig azt válaszolta, nem ment uram a te szolgád sehova. Hát ez hányadik hazugság volt?
1: Harmadik.
0: Harmadik, pontosan. De ebből láthatjátok azt, hogy aki egyet hazudik, az nagyon könnyen fog kettőt, és könnyen jön belőle a harmadik is. Ezért nem szabad szeretni a hazugságot, hanem gyűlölni kell a hazugságot, és ha egyet se hazudsz soha, akkor nem fogsz kísértésbe jönni, hogy hazudjál másodikat, harmadikat. És tudjátok, hogy akkor mit mondott a próféta Géházinak? Azt mondja, de az én nekem az Isten megmutatta, hogy hogy mentél oda ahhoz a szíriai főemberhez, hogy szállt le az ováról, hogy kértél tőle. És azt mondta, most azért, mivel te ezt tetted, mivel te vétkeztél, és leromboltad abban az emberben az élő Istenről szóló bizonyságot, azért most szálljon az ő szörnyű leprás betegsége te rád. És azonnal leprás lett a Géházinak a teste. Ezzel mutatta meg a Jóisten, hogy ő úgy gyűlöli a hazugságot, mint a leprát. Gyerekek, ugye, aki a Jóisten tiszteli, szereti, az nem fog olyat tenni, amit a Jóisten gyűlöl. És belátjuk, hogy nem csak az Isten elő gyűlöletes, hanem embereknek is ártunk. A ti szemetekben is csúnya, ha más hazudik, nagyon rosszul esik. Ezért kérlek titeket, hogy legyetek mindig igazmondók. Még egy igét mondunk utoljára. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, az a gonosztól van. Ezt ugye Jézus mondta. Tiszta igen, tiszta nem, és soha se próbáljuk összekeverni a kettőt. Mindig csak abszolút igazat mondjunk. Mondjátok csak velem együtt. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. És még egyszer a másik igét. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 34. verstől a 38-ig. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 34. verstől a 38-ig. Felelt Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlást szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Kedves gyülekezet, én egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, csak a szöveg összefüggés miatt olvastam egy kicsit nagyobb részt, ugye, még ha még elé néznénk ennek a résznek, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy Jézus a templom szentelés ünnepén a jeruzsálemi templomban van, és egy párbeszéd bontakozik ki közte, és az ott összegyülekezett vezetők, vallási vezetők és az ünneplő sokaság között, és amikor Jézus ennek során azt a kijelentést teszi, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor mindjárt meg akarják őt kövezni, mondván, hogy ember létére Istenné teszi magát, és egy ilyen Isten káromlónak megkövezés jár. És ekkor mondja nekik Jézus azt, hogy hát nincs megírva a ti törvényetekben, ugye itt a törvény szó tágabb értelemben szerepel az egész írott ószövetségi, írott igére, a prófétai iratgyűjteményre vonatkozik, mert valójában egy Zsoltár igére hivatkozik Jézus, és azt mondja, hogy nincs megírva ott istenek vagytok ti. És ha azokat is isteneknek mondja, akikhez az Isten beszéd előn, és Jézus hozzáteszi, az írás fel nem mondható, vedd komolyan úgy, ahogy olvasod, akkor most ti engem kárkoztattok, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok, és hát ha nekem nem hisztek is, hát itt vannak a cselekedetek, higgyetek a cselekedeteknek. Nos, az az ige, amit én ebből szeretnék kiemelni, ebből az ige szakaszból, ez a 35. vers. Így olvassuk. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn. Kicsit nekünk is magyarázata szól ez az ige, mert hát tudjuk, hogy mind a zsidóság egy Isten hívő volt, mind a kereszténység, hát olyan furcsának hat, hogy itt istenekről van szó. Ugye említettem, hogy Jézus egy Zsoltár igét idéz, és keressük is meg ezt a Zsoltár igét, a 82. Zsoltárban találjuk. A 82. Zsoltárból olvasom. A 82. Zsoltár 6. verse az, amire Jézus hivatkozott. Ugye így idézte Jézus, én mondtam, istenek vagytok ti. És a 82. Zsoltár 6. versében így olvassuk: Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Itt a héber szövegben az Elohim szó szerepel. Több Isten név is van, de az Elohim az, amely nem csak szó szerint magára Istenre vonatkozhat, a levél többes számú formájú szó, hanem az Istennel rokon lényekre is. Van példa arra a Bibliában, hogy angyalokat is Elohimnak nevezi, és embert is nevezi Elohimnak. Ugye a Bibliában sokszor megfigyelhetjük, úgy hívják ezt, hogy ilyen párhuzamos gondolatizmus, hogy két rövid mondat mond együtt valamit, és itt is figyeljük meg, így mondja, Istenek vagytok ti, és jön a magyarázó, kiegészítő mondat, a felségesnek fiai ti mindnyájan. Tehát itt abban az értelemben szerepel az Elohim szó, hogy embereket így szólít meg, hogy Istennel rokon lények a felséges fiai. És Jézus beidézi ezt az igét, és hozzáteszi azt a kiegészítést, hogy azért nevezi Isteneknek, Istennel rokon lényeknek az Úr az embert, és azért mondja, hogy a felségesnek fiai vagytok ti mindnyájan, mert hozzájuk az Isten beszéde hangzik. És ez az ige rá akarja terelni a figyelmünket arra, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy az Isten beszél, szól hozzánk. Egyáltalán a beszéd egy óriási ajándék. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy tudunk beszélni. De ha bárki belegondol, hogy micsoda fantasztikus tevékenység a beszéd, hogy mögötte tudunk gondolkodni, hogy képesek vagyunk a gondolatainkat kifejezni, mert sok-sok árnyalatban és hihetetlen fokozatai vannak még a beszédnek, és hogy tudunk egymással beszélni, és a másik gondolatait megérteni. És ami még e fölött van, hogy az Isten beszél hozzánk, az Isten szól hozzánk, és az Isten beszédét is meg tudjuk érteni. Azt mondhatjuk, hogy sehol nincs jobban megalapozva, egyetlen vallásban vagy világnézetben sincs jobban megalapozva az ember méltósága, mint éppen az írásban, éppen a Szentírás igéiben, mert nem csak azt olvassuk az írásban, amit a 8. Zsoltár olyan nagyon, nagyon emelkedett nyelven fogalmaz meg, hogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, mindent lábai alá vetett, dicsőséggel és tisztességgel koronázta, meg úrrá tette kezei munkáin, hanem Jézus azt mondja, hogy az ember méltósága, hogy Isten Elohimnak is nevezi az embert is, Istennel rokon lénynek, az abban áll, hogy az Isten beszéde hangzik az emberhez. Ez egy kimondhatatlan kiváltság, és az egész Szentíráson végigvonul, hogy mint tényszerű valóságról beszél Isten szaváról, Isten beszédéről, amely az emberhez is hangzik, amit az Isten a bűneset után sem vont meg az embertől. Látni nem láthatjuk az Istent a bűneset után. A bűneset előtt nem így volt. Ugye a Biblia első lapjain is olvassuk, hogy közvetlen érintkezett Isten és az ember. És olvassuk a Biblia végén, hogy az újjáteremtett földön majd megint látják az ő arcát, és közvetlen kapcsolat lesz Isten és ember között. De egyet Isten a bűneset után se vont meg az embertől, azt, hogy beszéljen velünk, szóljon hozzánk. Nem adta föl az embernek a rendeltetését. Ugye az a hasonló, ez a tény ahhoz, mint mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezzel azt az evangéliumot hirdette meg, hogy Isten nem adta föl ezt a tervét, nem adta föl ezt a szándékát, és beszél az emberhez. A bűneset óta alkalmatlan az ember arra, hogy színről színre az Isten dicsőséges lényével érintkezzék, de Isten megtartotta azt, hogy beszél az emberhez, küzd az emberért, hogy végül az ember újra visszataláljon a maga rendeltetéséhez, és végül az Isten eredeti jó tervei mégis beteljesüljenek. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk, már az Ószövetségben is sokszor idéz valamit, amit az Isten mond, és azt mondja, mert az Úr szája szólt. Jézus pedig azt mondta, hogy olyan beszédek vannak az írásokban, amelyek az Isten szájából származnak. És ez óriási dolog, hogy ez a beszéd hangzik hozzánk, és mi ezt mi felfoghatjuk, és ezt mi megérthetjük. Van egy nagyon szép és fontos ige Mózes 5. könyvében, és ezt szeretném is felolvasni a 30. fejezetből. Ugye mi emberek sokszor sopánkodunk, hogy hát Isten miért olyan elrejtőzködő Isten, hát miért van olyan messze tőlünk. Sok Isten kereső ember azt mondja, hogy hát Isten olyan messze van tőlünk, Isten olyan nehéz megtalálni meg. Hát az ember hogyan igazodjon el a tarka vallási kínálatban, hát hogy lehet az Istent megtalálni? Ugye ez a legáltalánosabb emberi vélekedés, hogy Isten elérhetetlen, Isten nehéz megismerni, Isten messze van tőlünk. Én azonban így olvasnám most Mózes 5. könyve 30. fejezetéből az ígét, ugyanaz érvényes ránk is, ahogy Mózes is szólt a népéhez. Így olvasom a 30. fejezetben a 11-től a 14. verset. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mintha azt mondaná ez az ige, hát nem kell panaszkodnotok, hogy én hogy menjek föl a mennybe, vagy ki fog fölmenni a mennybe, hogy idehozza a hiteles Isten ismeretet, vagy a földet kéne megkerülni, vagy tengeren túlra kéne menni érte. Azt mondja, itt van az Isten beszéde, látni nem láthatjuk. De az Isten beszéde felettébb közel van hozzánk. A szánkon lehet, a szánkban lehet, az ajkunkra vehetjük, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Isten megfoghatatlan, az Isten messze van, az Isten kikutathatatlan, mert a szánkban lehet, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét, és a beszéde által mégis létezik hiteles ismeret, Isten ismeret és közeli kapcsolat az Istennel. Mert az nagyon egyértelmű, hogy ha nem így volna, akkor ki kell mondanunk azt, hogy akkor nem létezhetne hiteles Isten ismeret és hiteles vallásosság. Ugye gondolom, ez egy nagyon egyszerű és logikus tény, mert nekünk nincs fizikailag lehetőségünk arra, hogy bejárjuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten létezik-e és kicsoda ő, de szellemileg sem tudjuk elérni az Istent. Mert ha létezik tényleg egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor úgy kell lennie, ahogy Ézsaiás könyvében ő maga meg is szólal, és azt mondja, hogy az én gondolataimmal annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földnél. És akkor mi nem tudunk, hogy így mondja mai nyelven kifejezve kommunikációs hidat építeni Istenhez, ez lehetetlenség, ha az ő gondolataival annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, ő épít kommunikációs hidat hozzánk. És ezért mondta ki azt Jézus, és ez egy nagyon-nagyon fontos ige, Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versét idézem. Akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Vagyis azt mondta Jézus, azok az én földi családom, vagy nyugodtan fogalmazhatok így is, az a hiteles egyház, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye itt két gondolat nagyon fontos, hogy Isten beszédére épül a hitük. Hiteles egyház csak ott van, ami Isten beszédére épül. A másik pedig nem csak hallgatják, de meg is tartják. Tehát ez a legegyszerűbb meghatározásra és a legalapvetőbb meghatározás a Bibliában annak, hogy mi a hiteles vallásosság, vagy mi a hiteles Isten ismeret alapja, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs ez a fogalom szilárdan, hogy Isten beszéde, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is lehet hiteles vallásosság egy pillanatra sem. És emellé állíthatjuk Jézusnak azt a földi életében tett kijelentését, amit Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében találunk, amikor Jézus azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát itt Jézus egymás mellé állít kétféle vallásosságot. Az egyik vallásosság, ami azért hiteles, mert az Isten beszédére épül, Isten beszédét hallgatják és megtartják. A másik, ami hiába való haszontalan istentiszteletnek mondja, mert oly tudományokra épül, amely embereknek parancsolatai. És én azért szólok ma erről, és hangsúlyozom azt, hogy milyen óriási kiváltság, hogy az Isten beszéde közel lehet hozzánk a számban és a szívünkben, és hogy egyáltalán Isten beszéde létezik, és ez a kapcsolat Isten között és köztünk ma is megvan, mert előttünk áll egy óriási küzdelem, hatalmas küzdelem fog kibontakozni a kérdés körül. Van a Bibliában egy nagyon ünnepélyes ige, mondhatnám egy hatalmas ígéretet, és egy félelmetes ténybejelentést is tartalmaz egyszerre, ez Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse, ahol Isten így szól, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. A nagy ígéret ez, hogy megtartalak téged, egészen személyesen az egyesekhez intézve. De a félelmetes bejelentés ez, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. És ez kettős értelmű ez a megpróbáltatás. Egyrészt egy fizikai megpróbáltatás, mert az emberi civilizáció összeomlása bekövetkezik az emberi történelem végén, annak a törvényszerűségnek a beteljesedéseként, hogy a bűn, az önzés, az én középpontuság teljességre jutva halált nemz. És hogy ez milyen fenyegetően közel van hozzánk, arról mindenki maga meggyőződhet. A közelmúltban jelent meg az egyik magyar napilapban egy cikk, nem tudom ki olvasta, Köpönyek tornádó előtt. A cím arra utalt, hogy mint a tornádó közeledik egy rendkívül kritikus összeomlás, és arról volt szó, hogy elsőben már az Egyesült Államokban, ENSZ keretében micsoda konferenciák zajlanak, és hogy próbálnak forgatókönyveket készíteni erre a válságra. És hát ugye arra utalt, hogy Köpönyek tornádó előtt, hogy hát tulajdonképpen az összes, amivel próbálkoznak ezt kivédeni, az semmi ehhez képest. És idézte a cikk azt is, hogy egy nagyon magas rangú szakértő, aki egy ilyen konferencián nyilatkozott, végül széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát csináljuk a forgatókönyveket, de valóságban fogalmunk sincs róla, hogy mindezek a dolgok hogy zajlanak le, hogy fognak erre emberek reagálni, és egyáltalán mit lehet itt előre védekezésül elkészíteni. Tehát egyrészt ez egy fizikai megpróbáltatás, de másrészt lelki-szellemi értelemben a megpróbáltatás ideje. Ugyanis a Szentírás arról beszél, hogy ahogy ez a válság mind jobban kiteljesedik, valósággal felízzik a vita és a küzdelem a körül, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, és mi lesz ebből a kibontakozás. A Biblia beszél egy globális vallási szövetségről, amely uralni fogja a világot, és amely azt fogja mondani, hogy ebből a válságból a kibontakozás egy vallásos alapokra épített teljesen új társadalmi rend, egy teljesen újfajta civilizáció. Ez lesz az egyik oldalon a beszéd. A másik oldalon pedig ennek egy pontosan ezzel ellentétben, és ez az Isten beszédére való hivatkozással hangzik, és pedig az, hogy nem, olyan mélyen gyökerezik a bűn, az önzés, hogy ezzel fertőzött emberekkel új társadalmat építeni, meg kivédeni a problémákat nem lehet, ez annak a törvényszerűségnek a beteljesedése, amit az előbb mondtunk. És ugye így fogalmazza meg a Biblia, röviden, tömören, az Isten beszéde alapján így fog hangzani az üzenet, hogy most féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, egyedül nála lehet menedéket keresni, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez a két ellentétes nézet között óriási eszmei küzdelem fog kibontakozni. Nem tudom, ki figyel fel igazán a 16. Benedek pápa legújabb enciklikájára, a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban. Ez egy konkrét programot hirdet a világnak, és azt a biztatást adja, hogy ha a vallási tényező felértékelésével lehet teljesen egy szeretetben és igazságban gyökerező új civilizációt felépíteni, világ, hatékony világhatóságról, világkormányról beszél, konkrét modellt ad arra, hogy hogyan lehetséges ebből a válságból kilábalni. És szeretném, hogyha nagyon világosan látnánk, hogy ez a küzdelem miért lesz olyan nehéz. Mert a kérdés nem csak azon fog múlni, hogy hát az egyik oldalon van egy vélemény, hogy így fogunk kilábolni a válságból, és ezt mindenkinek támogatni kell, és ebben mindenkinek hinni kell. De a másik oldalon nem egyszerűen az lesz, hogy az Isten beszéde meg ezt mondja, hanem ott van az a kritikus kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten beszéde. Mert ma, és ezt az a tapasztalatom, hogy sok Bibliát tisztelő, Istenben hívő kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen mértékben ment végbe, nem egyszerűen a világban, hanem a kereszténységben is, a Biblia hitelének a teljes, szinte teljes lerombolása. Egy mondat döbbenetes, hogy mennyire beteljesedett, amit még 1888-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írt le Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, és szeretném ezt a mondatot idézni. Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, ezért más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit, romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Mi azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia sok-sok évszázadon át hallgatott. Jelképesen így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétálhatott csak, mert egyrészt nemzeti nyelveken hozzáférhetetlen volt, a tanulmányozása tilos volt, sok-sok évszázadon át Isten beszédét széles tömegek nélkülözték. Csak az előreformációs, reformációs mozgalmak óriási küzdelmekkel, áldozatok árán, életük kockáztatásával kezdték újra megszólaltatni az Isten beszédét. De ez ma már nem megy. Ugye a Jóisten gondviselése igazgatta bizonyára, hogy egybeesett a könyvnyomtatás feltalálása és a 16. századi nagy reformáció, amikor elképesztő gyorsasággal ugye, történt a Bibliák lefordítása, nemzeti nyelvekre a nyomtatása. Mi magyarok is azok között vagyunk, akik már a 16. század végén Bibliát kaptunk, de ezt végig Európában megfigyelhetjük. Aztán jött a 19. század, az utóreformációs nagy ébredési mozgalmak, amelyek pedig beindították a Biblia társulatok működését. Ahogy még sokaknak a Bibliájában még ott olvasó, hogy brit és külföldi Biblia társulat, ezeket a Biblia társulatokat laikus ébredési mozgalmakból származó hívők hozták létre. Ennek meg az volt a célja, hogy olcsón kiadni Bibliákat nagyon nagy számban, tovább fordítani minden lehetséges nyelvre, fordítatni és terjeszteni. Ezek a Biblia társulatok könyvterjesztőket is alkalmaztak, és ami ma jellemző, hogy alig találsz helyet, ahol nincs Biblia, tehát Biblia nagyon könnyen hozzáférhető, családokban szinte mindenütt akad egy-egy Biblia, ez nagyrészt a Biblia társulatok erőfeszítéseinek az eredménye. És tehát ma már így nem lehet az Isten beszédét visszatartani az emberektől, ezért így olvastuk, itt egy más taktikához múl az ellenfél, mert a Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. És szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy mi az a két irány, amilyen két irányból ma az ellenfél dolgozik, ez a bizonyos természetfeletti ellenfél dolgozik azon, hogy a kereszténységen belül is, de a kereszténységen kívül is a Bibliának, mint Isten beszédének a hitele, vagy a valóság, az teljesen romba dőljön. Hát az egyik irány az, ami ma a közmeggyőződés, és ezt nagyon kevesen látják világosan, úgy így van, hogy a Biblia az a keresztény hagyomány egy része, és nem több annál. Egyébként is megfigyelhetjük, hogy ma a hagyomány szó mennyire felértékelődik az emberek között. Mindenütt hagyomány, hagyomány, ami még önmagában is azt sugallja, hogy hát nincsen másunk, csak a emberi szellemi vallási hagyományunk. Mi csak ezekre támaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag van történik,

el nem vettek az Isten beszédéből, hogy az Isten nem közönséges körülmények között, hanem külön profétikus látomásban és különleges körülmények között szólt hozzájuk, hogy sértettem látvegyék az üzenetét, hogy utána az Isten abban is segítette őket, így mondja a Biblia, Szentlélektől vitetve, hordozva, Istentől tanítva tették át emberi nyelvre, fogalmakra az Isten üzenetét, hogy utána az Isten még tanítókat is támaszt, akinek külön lelki ajándékot ad, hogy a már adott írást feltámasszák, feltárják az értelmét, és hogy még az egyes embereknek a Szentlélek által segít, hogy az írott vagy hallott ige által megértsék az Isten magas gondolatait. Tehát ez a hosszú kinyilatkoztatás lánc, aminek minden egyes lépcsőfokánál ott van az isteni biztosíték és a gondviselés, hogy az ő gondolata hiánytalanul és sértetlenül eljusson hozzánk emberekhez, ezt figyelmünk kívül legyek. Erről nem esik szó. Hanem csak az, hogy van egy nagy, óriási hagyomány, és annak egy része a Biblia, talán a legemelkedettebb és a legértékesebb része, de alapvetően ez is csak hagyomány. Mindig megy a hangsúlyozás annak, hogy ez is szájhagyománnyal kezdődött, és ez sem több emberi hagyománynál. Nagyon jellemző ma, hogy mivel természetesen keletkezett más vallásos irodalom is az ószövetségi és az újszövetségi iratokkal egy időben, ugye ezeket így hívjuk, hogy apokrif vagy pseudepigráf iratok, tehát nem kanonikus, nem mértékű szolgál, nem Istentől ihletett iratok, ezeket ma egybe mossák a bibliai iratokkal. Ilyen könyvek jelennek meg, hogy a Bibliából kimaradt könyvek, elveszett könyvek. Mi azt érzékelteti, hogy hát egyáltalán ne legyünk olyan biztosak abban, hogy az a 66 irat, ami ma a Bibliában benne foglalkozik, azok az Istentől ihletett iratok. Itt vannak kimaradt könyvek, itt vannak elveszett könyvek. Én most ezt az erős kifejezést kell használnom, hogy úgy fel vagyok háborodva ezen, mert ha én nem lennék Biblia ismerő, meg a Bibliában meggyőződéssel hívő ember, akkor is azt mondanám, hogy ha csak irodalom történetileg nézném is, ez olyan, mint a nagyon értékes irodalom, meg a semmit érő polyva, az apokrif iratok, és a pseudepigráf iratok, meg a bibliai iratok. És ma ezeknek divatos az egybemosása. Ugye ezek azért maradt fönn, főleg az apokrif iratok, mert ugye a Vulgata, a latin fordítása a Bibliának, ami az egész középkorban létezett, az a Septuagint, tehát az ókori görög fordítást követte, azt pedig egy egyiptomi hellén uralkodó készítette, akinek nem hitbeli szempontból voltak fontosak az ihletett írások, hanem irodalmi szempontból, és abba belekerültek a bibliai iratokon kívül, hiszen már az a zsidóságnak is nem egy hiteles időszaka volt, az úgynevezett intertestamentális kor, belekerültek ilyen úgynevezett apokrif iratok is. És ezek így fönnmaradtak. És ma ezekkel mossák egybe többnére a Bibliát, és nincs éles különbség, hogy mi az, ami Istentől ihletett. És még a reformáció korában is, amikor a Bibliákat fordították, nem tették ki mindjárt ezeket az iratokat, hiszen ez volt a középkor Bibliája, de azért nagyon élesen megkülönböztették. Csak két rövid mondatot olvasok Luther Mártontól. Ugye van egy könyve az Előszők a Szentírás könyveihez, és ugye hát ő ezen végigmegy, ugye még ezek az apokrif iratok is benne vannak, de például ilyen megjegyzést fűz a Jézus sírák könyvéhez. Azt mondja, ezt az egyház olvasmány, ének és prédikáció formájában gyakran, valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és haszonnal, attól eltekintve, hogy a papírrendet és az egyház fényűzését hivatott dicsérni. Ez volt Luther véleménye például róla. Egy másikról az Előszó Báruk könyveihez ezt írja. Igen, hitvány könyvecske ez, akárki légyen is a jó Báruk. Balgaság volna azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Báruknak neveznek. Így végig lehet olvasni, hogy noha még nem tették ki azonnal a Bibliából, de élesen megkülönböztette már Luther is, és a többi reformátorok is, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett könyv, ugye, amit a zsidóság is kizárólagosan ismert el Istentől ihletettnek az Ószövetségből, és ebben a kereszténység is megegyezik vele, melyek azok a könyvek, amelyek önmagukat bizonyítják és egymást hitelesítik, és melyek azok, amelyek ég és föld különbséget jelentenek ehhez képest. Noha kicsit későbbi, de mégis még a bibliai iratok keletkezéséhez közeli

0: időből való egyéb vallásos irodalom. Tehát ez az egyik irány, ahol itt a támadása történik annak, hogy Isten beszéde, egy másik irány pedig az értelmezés felől. Az az állítás hangzik, hogy úgysem lehet a Bibliát azonosan érteni. Annak a Biblia szövegnek az a természet, hogy mindenkor és minden ember azt ért bele, amit jónak lát, és ez így is van rendjén. Én ezzel most egy kicsit szembeállítanám azzal, amit Jézus az alapigényben mond, és az írás fel nem bontható. Ugye ebből mindenki érti azt, hogy annak van egy fel nem bontható, egy szilárd, azonos, világos értelme. Az írás fel nem bontható. Egy másik igét is idézek, a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 15. versét, hol Pál apostol azt írja a munkatársának, Timóteusnak, hogy vigyázz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit. Ezzel kimondja azt, hogy lehet az a hasogatja, ugye kicsit olyan ismeretlen, már réges kifejezés nekünk, az azt jelenti, hogy helyesen elemzi, helyesen magyarázza, helyesen tárja fel az értelmét. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy az írásnak van egy fel nem bontható, szilárd, világos egyértelme, mondta maga Jézus. A másik igében pedig azt olvassuk, hogy lehet az igazság beszédét helyesen, hozzátétel és elvétel nélkül elemezni, feltárni a tartalmát, magyarázni, úgy, hogy az hű marad annak az igazi értelméhez. És ez a küzdelem valóban félelmetessé válik a közeljövőben. Én csak úgy nagyon röviden sorolom fel már a befejezés keretében, hogy mindenkit úgy szeretnék megerősíteni és bíztatni is arra, hogy az a néhány tétel, amit felsorolok, annak tényleg nézzünk utána, és jussunk ezekben személyes meggyőződésre. Hogy mi az, ami nyugszik az, hogy a Biblia valóban Isten beszéd. Ahogy Pál mondja egy helyen a Tesszalonikai első levélben, hogy írja a gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok a hallott igét, mint nem emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét hozzáteszi, mint ahogy valósággal az is. Tehát, hogy melyek azok a tételek, amelyeket személyesen meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján meggyőződésre jutnunk, hogy a Biblia valóságosan Isten beszéde. És csak ezért lehetséges hiteles Isten ismeret, és hiteles vallásosság ezen a világon. Az első az a Bibliának a kinyilatkoztatást, annak itt mindenkinek nagyon gondosan végig kell tanulmányozni, hogy tényleg a Biblia leírja, hogy jött el az Isten gondolata hozzánk emberekhez. És ez egy racionálisan követhető út, akkor is, ha természetesen benne vannak az isteni bölcsességnek és a gondviselésnek a titkai. A második a Biblia történelmi proféciái. A mai napig nem ismerünk olyan emberi képességet, hogy évszázadokkal előre megmondani adott esetben nevet, dátumokat, eseményeket, de főképpen olyan mélységes történelem filozófiát, olyan összefüggéseket rámutatni, amire ember nem jönne rá. Hogy mondhatnám, az egész világ történelem összezsugorodik egy ilyen könnyen átlátható kis összképbe, amiben új világosak az összefüggések és a dolgok tengelye. A következő a magas eszmék a Bibliában. Ha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor el kell várnunk tőle, hogy emberit meghaladó magas isteni eszméket találjunk benne. Nos, amit a Biblia Isten személyéről, erkölcsi lényéről mond, az Isten erkölcsi törvényéről, az isteni megváltásról, ezek valóban messze magasan az emberit meghaladó isteni gondolatok. Ember agyából ki nem pattanhattak. Ki kellene oltani az embernek az értelmét, hogy ezt elhiggye, vagy ezt el tudja fogadni. És egy következő a Bibliának, a Biblia igéinek a cselekvő ereje, a teremtő ereje. Hiszen erre folyamatosan láthat az ember példákat, hogy bibliai igék képesek én középpontú, önző gondolkodású embereket tökéletesen átformálni, mintha csak újra született volna. Olyan új gondolkozásmód, új cselekvés. És ezt egy bizonyos fokozatossággal teszi az Isten igéje, de bámulatos az eredménye. Ilyen szert, vagy ilyen módszert, vagy ilyen pedagógiai bravúrt nem tudott produkálni az ember soha. Hogy ezeknek az igéknek
1: teremtő hatalmuk van az ember lelki világában, az ember jellemformálásában. Ennek nagyon egyértelmű bizonyságai vannak. Még ide tehetném a Biblia nyelvezetét is. Nemrégiben jelent meg egy könyv, Dér Katalin, a Biblia olvasása. Hát elég igénybe vevő olvasmány, de mindenkinek ajánlom, mert csodálatos dolgokat ír. Filológusként elemzi a Biblia nyelvezetét, és azt mondja, igenis az isteni ihletettség félreérthetetlen bizonyságai ott vannak. Hogy az emberi nyelv lehetőségeit a végségig használják ki a bibliai megfogalmazások, és oly gazdagon alkalmaznak minden létező nyelvi eszközt, és annyira pontosan igen, igen, nem, nem beszéd, annyira fel nem bontható, és annyira szilárd tartalmú beszéd, amihez hasonló másot nem találhatunk. Ezeket kell mindannyiunknak nagyon végig gondolnunk. És én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy térjünk még egy pillanatra vissza az alapigénhez, és gondoljunk arra, hogy a Biblia az ember méltóságát ezzel alapozza meg. Maga Jézus mondta, hogy azért is neveztetünk Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mi emberek, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. És ebben rejlik az ember magas rendeltetése, ez az embernek a hatalmas kiváltsága. És én szeretném megkérdezni, hogy ehhez méltóan becsüljük meg az Isten beszédét. Igazán megbecsülni az Isten beszédét, az azt jelenti, hogy nem érjük be azzal, hogy hallgatunk egy héten egyszer egy prédikációt, és közvetve hallunk valamit róla. Nem érjük be azzal sem, hogy könyveket olvasunk róla, hanem ezt az acélos búzát, a Bibliának ezeket a fantasztikus igéit saját magunk akarjuk megismerni, és saját magunk kutatjuk élethosszígan. Olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, mint amit Jób könyvében olvasunk, ugye Jób könyve a Biblia egyik legősibb, legrégibb könyve, és azt olvassuk itt, hogy ezt mondja Jób, a te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Csak egy pillanatra megjegyzem, hogy el tudnánk ezt magunkról mondani, hogy te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Hát csak olyan nagyon prózaian, hadd mondjam, hogy ennyi nem felejtünk el, de azért az Isten igéjét, ezt nagyon sokszor kimarad. Kimaradhat hetekre, kimaradhat akár hónapokra, vagy hosszabban is. De így mondta, te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Pedig mindenki tapasztalni fogja azt az élményt, amit Jeremiás így mond, ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és azok szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak. Ha ilyen közvetlen tapasztalatunk megkopott, hogy a szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, akkor sürgősen fogjunk hozzá újra Bibliát kutatni, még akkor is, ha először szürkének érezzük, először nem fog meg, először nincs nagy kedvünk hozzáfogni, de csak egy kis kitartás. Egyszerre csak kezd kinyílni, és egyszerre mi is ugyanazt érezzük, amit Jeremiás, hogy szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, és én élveztem azokat. És mint egy házi feladatnak ajánlom a minden kedves jelenlévőnek, hogy olvassuk el otthon a 110. Zsoltárt. Olvassuk el a 119-et. 119. Zsoltárt azért olvassuk el, hogy Dávid, a leghosszabb Zsoltár az egész Bibliában, nem fogy ki az Isten beszéde dicséretéből. Mindenki azt nézze meg, hogy mint ugyanarról a témáról szól egy ilyen végtelenül hosszú Zsoltár, és hogy egyetlen Biblia verse unalmas-e. Hogy mit mutat ez a Zsoltár, hogy milyen nagyra becsülte Dávid az Isten beszédét, az Isten szavát, mennyire megtanulta azt értékelni. És erre nekünk is igen-igen nagy szükségünk van. Mert még egyszer mondom, a megpróbáltatás ideje itt van a küszöbön, amikor a kérdés nem csak az lesz, hogy most mi a magyarázata a válságnak, és mi lesz a kimenetele, hanem hogy létezik-e Isten beszéde valóságosan, és hogy ez a beszéd mit mond. De nem lesz elég azt mondani, hogy ez a beszéd mit mond, hanem azt is megalapozni kell tudni, hogy ez a beszéd valóban Isten beszéde. És ez az egyetlen szilárd és megbízható alap és tájékozódási pont a válság.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt elkezdenénk a délelőtti igehirdetést, szeretnék a gyerekekhez néhány szót szólni, és Jézus életéből szeretnék egy történetet, és a tanítványok életéből, Jézus és a tanítványok életéből egy nagyon rövid történetet megemlíteni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a tanítványoknak egy jelentős része milyen foglalkozású volt, mielőtt Jézust elkezdte követni. Mivel foglalkoztak? Igen? Halászok voltak, így van. Tehát nagyon sokat voltak a vízen, eveztek, értettek a hajózás mesterségéhez. És egyik alkalommal Jézus ment a tanítványaival, éppen nem haláztak, de mentek egyik helyről a másikra, és Jézus olyan fáradt volt, hogy beült a hajóba, és elaludt. Nagyon mélyen elaludt Jézus. És egyszer csak a tengeren, a galileai tengeren, a galileai nagy tónál, egyszer csak valami hatalmas vihar kerekedett. És olyan vihar kerekedett, hogy ezek a nagyon megpróbált és tényleg nagyon ügyes tanítványok nem bírtak egyszerűen a viharral, és attól féltek, hogy a vihar el fogja borítani a hajót, annyi víz megy a hajóba, hogy az el fog süllyedni, felborítja őket, attól féltek, hogy ott meg fognak halni. És mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne következzen meg. Küzdöttek a viharral, és minden elképzelhető és elképzelhetetlen dolgot megtettek, hogy nehogy valami baj történjen, és mind hiába. A vihar egyre erősebb lett, a veszély egyre nagyobb lett. És amikor már semmi elgondolásuk nem volt, hogy mit lehetne tenni, akkor oda mentek Jézushoz, és Jézus mit csinált még mindig? Jézus még mindig aludt. Olyan fáradt volt, hogy a nagy vihar sem ébresztette föl. És szinte elkezdték rázni Jézust, és mondják neki, hogy Uram, hát nem törődsz vele, hogy mit el fogunk venni, el fogunk veszni. És Jézus ekkor mit csinált? Jézus ekkor fölkelt, megdorgálta a szelet, és teljes csönd lett. És megdorgálta őket, hogy kicsinyhitűek voltak. Na most egyetlen egy kérdést szeretnék a történet kapcsán föltenni nektek. A tanítványoknak mit kellett volna csinálni? Helyesen viselkedtek-e a tanítványok, vagy nem viselkedtek helyesen? Mi lett volna a helyes magatartása részükről vajon? Mit kellett volna csinálni? Igen? És mikor? Akkor, amikor már minden hiába való fáradozásuk volt? Nagyon jól mondtad. Ha nem, mikor? Pontosan. Pontosan így van. Pontosan így van. Tehát ők azt tették, amit mi általában emberek teszünk, amikor egy bajban vagyunk, mindent megpróbálunk megtenni, hogy elhárítsuk a bajt. És sokszor az még nagyobb lesz, és még nagyobb lesz, és nem tudunk vele mit kezdeni. Ahelyett, hogy mindjárt, amikor a probléma előadódik, abban a pillanatban mennénk Jézushoz, és imádkoznánk. És ők is már csak akkor szóltak Jézusnak, amikor már minden reményük elveszett. Amíg még valami remény volt emberileg, addig ők próbáltak a hullámokkal küszködni. Jézus arra tanít bennünket, hogy mindjárt az elején menjünk ő hozzá, bármi történik, azonnal menjünk. És ne csak akkor, amikor már minden reményünk elveszett, és nehogy így forduljunk hozzá, hogy Uram, te nem is törődsz vele, hogy mi el fogunk veszni, hanem mindjárt az elején bízzuk rá az adott problémát, és végig kitartóan higgyünk benne, hogy ő majd fogja hozni a megoldást. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor nyissuk meg az Isten igéjét, és egy olyan kérdésről szeretném, hogyha szólnánk közösen, ami mindannyiunk életét, mindannyiunk lelki életét közelről érintő kérdés. Az alapigét olvassuk el Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetéből, a 25-től a 27-ig terjedő verseket a következőképpen olvassuk. Az Efézusi levél 5. fejezet 25-től 27-ig, a következőt mondja Pál apostol. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent, és fedhetetlen.
Tehát az igében Isten egyértelműen, ami értésünkre adja, Jézus Krisztus értünk való fáradozásának a célját. Mit mond, miért fáradozik Jézus minden korszakban a hívő emberért és minden emberért? De ugye itt most elsősorban az ő népéről, a gyülekezetről van szó, hogy megtisztítsa minden szeplőtől, minden sömörgőzéstől, hogy tisztán és fedhetetlenül állíthassa majd önmaga elé, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre, akkor magához tudja venni az övéit, mindazokat, akiket sikerült az ő kitartó, hűséges fáradozása által megtisztítani. Tehát ez Jézusnak a hatalmas célja, ezért volt a megváltás, és ezért tart még most is a megváltásnak a műve. Ez Jézusnak a fő célja, hogy akiket csak lehet megmentsen, és az ő népét dicsőségben, az ő jellemét visszatükrözve tudja majd önmaga elé állítani. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek a célnak az elérése érdekében mit tesz meg Jézus? Hogy tisztítja meg az ő népét? Hogy megy végbe ez a munka, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül való legyen az ő népe? Hadd kérdezzem meg, emberileg nézve, ez milyen munka? Hatalmas munka, vagy apróság, jelentéktelen munka? Költői a kérdés, azt lehet mondani, a legnagyobb munka, ami létezik. Hadd mondjam, és most értsétek jól, amit mondani szeretnék, és tudom, hogy nem helyes a megfogalmazás, de értsétek, mit szeretnék mondani, az Istennek a legnehezebb munkája. A legnehezebb munkája. Világokat teremteni. És egyáltalán semmi ahhoz képest, ugye, mint egy embert a bűnéből megtisztítani. Sokkal nagyobb fáradozás, sokkal nagyobb munka. Miért? Mert az ember is kell hozzá, az embernek a szabad akarata. És a bűnből megtisztítani az embert a legnagyobb isteni munka. És az Isten ezt hogy végzi el egyes emberek életében, és hogy végzi el az ő népe életében, az egész nép életében? Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy Isten az ő igéjét, az ő szavát azért adta, hogy minek utána abban megszentelő erő van, az ige élő és ható, hogy az ige által mi megváltozzunk. Hogy az ige által, az ige befogadása által, az ige szeretete által, Istennel való élő kapcsolat által az életünk megújuljon és megváltozzon. Ezért adta az igét. De hadd kérdezzem meg, hogy eléri ez mindig a célját egyes ember életében? Az Isten adta az ő igéjét. Elég ez? Elég kellene, hogy legyen, de sajnos az életünk azt bizonyítja, hogy nagyon sokszor ellenállunk az ige szavának. És ezért Isten kénytelen tovább lépni a mi életünkben. Ha az igével, az ő szavával nem tud megszólítani bennünket, akkor valami más tesz. És mit tesz? Adja a próbát, a nehézséget, a fenyítéket az ember életében. Megpróbálja ezáltal kivonni az embert a bűnéből, a helytelen jellemvonásából. Hadd mondjam, hogy nagyon sokszor ez sem ér célba. Nagyon sokszor előfordul, hogy a próbák is hatástalanok, ez az isteni eszköz sem talál célba. De hadd mondjam, ez nem úgy van, hogy az Úr adja az egyiket, akkor utána visszavonja a másikat, megpróbál mást, az sem működik, jön a harmadik. Nem, folyamatosan minden eszközzel megpróbálja az embert megmenteni. Utána jön egy következő eszköz az Isten kezében, nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ezt tapasztaltuk-e már, hogy sokszor emberek életében, és most a gyülekezetről beszéljünk, mert én most alapvetően majd a gyülekezetről szeretnék, mint Isten népéről beszélni, és Isten fáradozásáról az ő egész népe életében, nagyon sokszor megengedi azt, hogy egyes emberek a bűneiket ne tudják leplezni, hanem azok a bűnök felszínre törjenek nyilvános bűnök formájában. Tehát lelepleződjön az egész gyülekezet előtt egy-egy helytelen dolog, egy-egy bűn, amit valaki dédelgetett. Na most hadd kérdezzem meg, hogy az ilyen helyzetekhez mi hogy szoktunk hozzáállni? Hogy szoktunk hozzáállni? Amikor egy nyilvánvaló bűn jön,
felszínre, és az ember látja azt a helytelen magatartást, akkor mi úgy általában megbotránkozunk, vagy azt mondjuk, hogy fú, hát azért ilyet hogy lehet, úgy elítéljük azt az embert a gondolatainkban, aki valamilyen komolyabb, látványos bűnt elkövet. Teljesen mindegy, milyen jellegű legyen az. De hadd kérdezzem meg, hogy ebben az Istennek mi a nevelő eszköze, amikor megenged egy ilyet a gyülekezet életében? Amikor megengedi azt, hogy az egyik embernek a jellemhibája itt bukkanjon felszínre, a másik embernek ott bukkanjon felszínre. Tudnélik, álljunk meg egy pillanatra, és még mielőtt itt a konklúziót levonnánk, hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek a mi jellemhibáink ismeretesek egymás előtt? Szerintetek a gyülekezetben mi ismerjük egymásnak a jellemhibáit? Olyan mélységig, amilyen jellemhibával mi küszködünk? Nem, állítom, hogy nem ismerjük. Van egy-két apróság, amit ismerünk, de igazából a bűnöknek a legnagyobb részével nem vagyunk tisztában, amivel a másik ember küzd. Na most, amikor az Úr megengedi, hogy egy-egy bűn így valakinek az életében, vagy valakiknek az életében felszínre törjön, szerintetek mi az Úrnak a célja ezzel, hogy ezt megengedi? Hogy nem eltakarja, hanem nyilvánosságra hozza. Mi a célja? Az a célja, hogy az ember tükörbe nézzen. Tükörbe nézzen, és meglássa azt, hogy igen, én is ide fogok jutni, hogyha azokat a csírákat, amelyeknek az adott bűnnek a csírái bennem vannak, hogyha én azokkal nem fordulok szembe, akkor ennek ez lesz majd a következménye, ez lesz az eredménye. Csak egy példát hadd mondjak. Látunk például valakit a gyülekezetben magából kivetkőzve tombolni és kiabálni, veszekedni valami miatt, valamilyen nagyon csúnya megnyilvánulást. Akkor mit mondunk, hogy fú, hát azért ennyi önkontrollja nincs, hát azért ilyet hogy lehet csinálni. Ahelyett, hogy végig gondolnánk azt, hogy van-e bennem az ingerültségnek, a haragnak még valami csírája. Otthon nem szoktam kitörni, vagy nem szokott felszínre kerülni bennem valahol, valamilyen olyan formában, ahol nem a gyülekezet előtt vagyok, de nem szokott ez úgy igazából úgy valamilyen módon jelentkezni nálam. Hadd mondjam, hogy az ilyen esetekben az Úr tükröt tart elénk. Ember vigyázz, mert ha ez a bűn ott van benned, akkor el fog jönni az az idő, amikor már nem csak otthon négy szem közt a családban, vagy nem csak amikor senki nem lát, ott tombolsz, hanem az egész gyülekezet előtt, bárki előtt nem fogod tudni kontrollálni magad. Mert a bűn, ha beteszi az ember életébe a lábát, és megengedem, hogy ott maradjon, akkor egy idő után nem fogok tudni parancsolni neki, nincs az, hogy gátat fogok tudni vetni neki, és azt mondom, hogy csak eddig engedem, tovább nem engedem. Tehát az Isten ezt is az ő kegyelméből engedi meg, ember szembesülj vele, ez van te benned is. Még nem tört így ki ilyen módon, de vigyázz, mert hogyha nem veszed fel vele a harcot, te is ugyanilyen módon a bűn fogságában leszel, és áldozatául fogsz esni. Ha ez sem enged, vagy ennek sem engedünk, az Isten nagyon sokszor, mit csinál? Emberi eszközöket küld. Küld embereket, akik figyelmeztetik az embert, szólnak. Az más kérdés sokszor, hogy szólnak, de az ember ilyenkor mit csinál nagyon gyakran? Az ember megsértődik, az ember hárít, az ember igazolja magát. Tehát miért említettem én mindezt? Azért említettem, hogy az Isten minden egyes korban megpróbált mindent megtenni az ő népéért, hogy a jellemhibáikból megszabaduljanak. És hogyha nem engednek az egyik eszköznek, alkalmazza a másikat, újból és újból visszatér ezekre az eszközökre, az igével is hányszor és hányszor megszólít bennünket, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést az ige által, vagy emberek által, vagy leleplező magatartások által, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést, próbák, élethelyzetek által. Minden korban ezt tette az Úr az ő népével. És nézzük meg, olvasunk is el egy igét, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. versében, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verse a következőt mondja, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged,
hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tehát mit mond az ige? Az Úr azt mondja, ugye itt Mózes mondja ugye a népnek, ugye, de az Úr ihletése által, azt mondja, emlékezzél meg az Úrról, 40 évig hordozta őket, és újból megszólította őket az igével, Mózes tanításaival, mennyből küldött üzenettel, akkor újabb próbákkal, fegyelmező eszközökkel, intésekkel, figyelmeztetésekkel, és mindennek mi volt a célja? A nehéz helyzeteknek, próbáknak, a legkülönböző élethelyzeteknek, mi volt a célja? Hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Hadd mondjam, az Istennek mindenre nincs szüksége, mert ő pontosan jól tudja, hogy mi van az ember szívében. De az Isten azért engedi meg ezeket az élethelyzeteket, a nyomorúságot, a megsanyargatást is, hogy felszínre kerüljön, és az ember szembesüljön azzal, hogy mi van igazából a szívében, a szíve legmélyén. Ez volt minden egyes korban az Istennek az eljárása az ő népével, és valóban azt lehet mondani, hogy mindannyiunk életének, a jellem fejlődésünknek bizonyos szakaszán az Úr megenged különleges megrázásokat, különleges megpróbáltatásokat, különleges figyelmeztetéseket, üzeneteket küld. Az Úr minden egyes korban így bánt az ő népével. De hadd mondjam, hogy a vég idején ugyanezeket az eszközöket alkalmazza az Úr, de még koncentráltabb formában, még erőteljesebb formában, hiszen most már nem az a feladat, nem az a cél, hogy valakik, akik eljutnak majd az életüknek a végéig, megtisztítassanak az ő életüknek, az egyéni életüknek a végén, hanem Jézus eljövetele közel van, itt van a küszöböm, és Jézusnak egy egész népet egyszerre kell megtisztítani, tisztítani, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami afféle. És ebben a népben, akik Jézus eljövetelét meg fogják élve érni, ebben a népben lesznek egész kisgyermekek, lesznek fiatalok benne, lesznek felnőttek, lesznek érettkorúak, lesznek idősek. Jézus eljövetelét meg fogják látni egy egész nép, szemtől szembe. És Jézus meg akarja az egész népet tisztítani. Hadd kérdezzem meg, mi az eszköze az Istennek abban, a tekintetben, hogy egy népet elkészítsen az ő fogadására? Olvassunk el egy igét Ámos próféta könyvéből, Ámos próféta könyve 9. fejezet, 9. versét a következőképpen olvasom. Mert ímé, én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Tehát az Úr arról beszél, hogy majd Isten népe életében el fog hozni egy olyan hatalmas megrázást, ami be fogja tölteni ezt a funkciót, ezt a feladatot, hogy megtisztítja az ő népét, és külön fogja választani a búzát a konkolytól, a búzát a polyvától. És ezt a folyamatot az Isten ígéje rostálásnak, megrázásnak nevezi. Hadd mondjam, mint ahogy az előbb említettem, minden korban használta az Úr ezt az eszközt, a megrázásnak az eszközét, minden egyes korban használta az Úr az ő népe megtisztítása érdekében. És most mégis azt olvassuk, és majd Máté evangéliumánál is több helyen fogunk erre vonatkozó igét olvasni, hogy Isten az ő népét a vég idején különleges megpróbáltatásnak, megrázásnak fogja kitenni. Meg fogja rázni az ő népét hatalmas erővel. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha egy igét felolvasnánk Máté evangéliuma 3. fejezetéből, Máté evangéliuma 3. fejezetéből olvassuk el a 12. verset. Nézzük meg, Jézusról keresztelő János a következőt mondja,
és a végidejére futtatja ki Jézusnak ezt a tevékenységét, amikor azt mondja, hogy akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát azt mondja, hogy a rostálásnak is, noha a végső célja a nagy megrázásnak a külön választás, a búza és a polyva szétválasztása, de mégis azt mondja, hogy megtisztítás eszköze bizonyos értelemben a rostálásnak az eszköze az Isten kezében. A hatalmas megrázás az egyben hatalmas megtisztítás munkáját hivatott elvégezni. De utána egyértelmű, hogy az lesz az eredménye, hogy akiket nem lehet megtisztítani, ugye azok polyvának fognak bizonyulni. De akik csak megtisztíthatók, azokat be fogja majd csűrbe takarítani, hogy Jézus eljövetelére végbe menjen ez az isteni terv, hogy se szeplő, se sömörgőzés, se semmilyen aféle ne legyen rajtuk. Na most nézzük meg ezt a képet, olyan érdekes a rostálásnak a képe. Mit olvasunk? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, két képet is alkalmaz. Ugye Ámosnál azt olvastuk, hogy megrázom ugye Izrael házát, ugye? Az Isten népe között megy végbe ez a folyamat. Megrázom, mint ahogy a rostával rázogatnak. Itt pedig azt olvassuk, Jézus azt mondja keresztelő János, hogy szóró lapát van az ő kezében. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus idejében és egyáltalán a régi időben hogy tisztították a búzát? Hányféle eszköze volt a búza megtisztításának? Alapvetően kétféle eszköze volt ennek. Az egyik az volt, amikor ilyen nagy rostával rázták, ugye rátették a búzát, és rázták, és kihullott belőle mindaz, ami a szemét, az oda nem illő dolog volt, és fennmaradt ugye a rostán a tiszta búza. De volt egy másik módja is a búza megtisztításának, hogy nagyon erős szeles időt választottak ki a búza tisztítására, és amikor fújt a szél nagyon erőteljesen, akkor ott volt egy búzahalom, és a lapáttal földobták a búzahalmot, és amikor fújt nagyon erősen a szél, akkor a polyvát, ami könnyebb volt, mint a búza, ugye kifújta a búzahalomból, és vissza a földre már csak a tiszta búza esett. Tehát így tisztították meg a búzát az oda nem illő dolgoktól. Hadd kérdezem meg, előttünk van ugye a kép. Vagy úgy rázzák, hogy rostában rázzák, vagy úgy, hogy föl lapáttal földobják az egészet. Mit mutat önmagában ez a kép a megrázásnak, a rostálásnak erről a munkájáról és folyamatáról? Minden egyes búzaszem külön meg van rázva, ugye? Mert nem létezik az, hogy a búzahalomban egyes búzaszemek majd szépen kényelmesen elhelyeződnek, beágyazódnak, és ők nem lesznek megrázva. Minden egyes búzaszem külön-külön meg lesz rázva, de ahogy elnézzük, ugye lelki szemeink előtt ott van ez a kép, az egész halom búza is teljes mértékig átforgatásra, megrázásra fog kerülni. Hadd mondjam, az Úr nem fest rózsaszín képet elénk, hanem elénk tárja a valóságot. Azt mondja, Izrael házát meg fogom rostálni. Olyan válság, olyan élethelyzetek sokasága fog a gyülekezetben bekövetkezni, hogy egy ilyen mérvű rostálásnak lesz az egész közösség kitéve. Szeretnék megállni, és még mielőtt tovább mennénk ennek a folyamatnak a végig gondolásában, szeretnék valamit megemlíteni. A rostálás egy több lépcsős folyamat. A rostálás nem egy olyan folyamat, ami egyszer csak megtörténik, tehát olyan, hogy egy esemény egy pillanatban megtörténik, és akkor vége is van annak az eseménynek. A rostálás több lépcsős folyamat. Hosszú folyamat, hosszabb folyamat, több állomása van. És ezt fogjuk majd egész röviden áttekinteni, hogy hány fázisa van, milyen fázisai vannak a rostálásnak. Mindenek előtt szeretném, hogyha egy idézetet olvasnánk, egy olyan idézetet a Tapasztalatok és Lásomások című könyvből, amit mindannyian nagyon jól ismerünk,
A Tapasztalatok és Látomások című könyvből szeretnék olvasni a 301. oldalról egy részletet. A 301. és 302. oldalról, ez legalábbis ebben a régi kiadásban ez az oldal szám. Azt mondja, láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Arcuk álhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Utána így olvasom. Miközben az imádkozók tovább folytatták komoly kiáltásaikat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy szívüket erősítse és arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban, gondtalanoknak és közömbösöknek látszottak. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, és kérlek válaszoljatok is rá, tehát valóban ezt tárgyaljuk meg ezt a kérdést, hogy miért olvasuk itt ezt az idézetet, és miért volt azoknak az arca, akik komolyan vették ezt az adott élethelyzetet, miért volt sápat, miért küzdöttek, miért volt ez a hatalmas nagy vívódás az ő életükben, amitől valóban az arcuk sápat volt. Miért volt ez a nagy küzdelem az ő életükben? Mit jelent a rostálás? Az első fázisban. Miért volt ez a hatalmas küzdelem? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a küzdelem azért van, ez az arcot elsápító küzdelem, ami valóban a legnagyobb lelki gyötrelmeket fejezi ki, azért van, mert próbák és nehézségek olyan mérvűek, ami valóban ezt a mélységes gyötrelmet idézi elő az Isten népe között. De hadd mondjam, hogy nem. Nem. Nézzük meg, olvasok egy másik idézetet, a következő idézet így hangzik. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd annak szívére, aki elfogadja és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Nézzük meg, mit mond ez az idézet. Azt olvassuk, hogy a rostálást Laodiceának, a hű tanúbizonyságnak Laodiceához intézett üzenete fogja elindítani és kiváltani. Mi a laodiciai üzenet? Hadd kérdezzem meg a laodiciai üzenetnek egész röviden mi a lényege. Egész röviden mi a lényege? Sok mindent hallok, de egyet sem. Tehát... lelki alvás, és mi az üzenetnek, az Istentől jövő üzenetnek a célja, a felhívásnak mi a célja? Térjetek meg, felébredés, megtérés. Szeretnék itt megállni, és ne haragudjatok, de egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Ugye nemrég voltunk Oszi bácsi temetésén, és azért ilyenkor azért az emberben úgyból és újból felidéződnek az emlékek Oszi bácsival kapcsolatban. És egy olyan történetet szeretnék egész röviden elmondani, amit ő olyan sokszor elmondott. Azt mondta, hogy amikor ő fiatal prédikátor volt, akkor sokszor küzdött azzal, hogy milyen témáról beszéljen a gyülekezetben. És azt már elfelejtettem, hogy melyik prédikátornak, de egy prédikátorral, egy idősebb tapasztalt prédikátor bácsival beszélt, és elmondta neki, hogy hát miről is beszéljen. És azt mondta neki, fiam, én mondok neked valamit. Állj fel a gyülekezet elé, és mondd el azt az üzenetet, amit még soha-soha igazából nem vettek komolyan. Állj föl, és csak annyit mondj, hogy térjetek meg, és üljél le. És erre ő abszolút nem értette, hogy hát ezt annyiszor hallottuk, hát állandóan ezt halljuk a gyülekezetben, és ezt úgy azt mondja, hogy később értette meg, hogy igen, ezt az üzenetet, légy buzgóságos és térj meg, Laodicea üzenet, szerintetek hányszor hallottuk? Hányszor hallottuk? És szerintetek hányszor vettük ezt igazából egészen komolyan, hogy nem vagyunk megtértek, nem vagyunk megtértek. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, nem vagyunk megtértek. Amíg rossz indulat, ingerültség, magabízás, sértődékenység, susálás, bármi, de ott van az életemben,
Nem azt jelenti, hogy alapvető megtérés, az újjászületés nem ment végbe az életembe, de ezekből a bűnökből nem vagyok igazából megtért. Nem veszem komolyan. Igen, és ha egy ige hirdetés csak ebből állna, hogy térj meg, elegendő lenne üzenetnek az Isten részéről, hogy ember állj meg és gondolkodj. De nézzük meg, mi történik. Az Úr küldi az üzenetet, légy buzgóságos és térj meg. És nézzük meg, az Úr, amikor küldi, le van írva az igében, és hány helyen olvassuk. Sőt, még egy igét hadd mondjak, Sofóniás könyvéből csak egész gyorsan, röviden idézem az igét. Sofóniásnál azt olvassuk, hogy az utolsó napokban Jézus eljövetele előtt azt mondja, hogy megmotozom Izraelt szövét nekkel. Ugye erről is már olyan sokszor beszéltünk, éppen ezért most csak utalok rá. Megmotozom Izraelt szövét nekkel. Az ígével rávilágítok az ő életére. De hadd mondjam, nem vesszük komolyan. És ezért az Úr mit csinál? Ezért az Úr a gyülekezeten belül is az események sorozatát indítja el, megengedi, hogy Sátán tomboljon a gyülekezetben, és nem tudom, hadd kérdezzem meg tőletek, mert a rostálásról többször beszéltünk, de vannak részek és vannak gondolatok, amiket az ember egy idő után ért meg, és bizonyos összefüggések. Hadd mondjam nektek egész őszintén, hogy én egészen az utóbbi időig, utóbbi pillanatokig nem értettem azt, hogy hogy lehet az, amikor azt mondja Ámos könyve 9. fejezet 9. verse, hogy imé én parancsolok, ugye, és megrázom Izrael házát, amiképpen a rostával rázogatnak, elnézést. És ugyanakkor nem tudtam összeegyeztetni azt, amikor például azt mondja az Úr Simonnak, Péternek, hogy imé Simon, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Akkor kiráz, kirostál? Az Isten rostál, vagy Sátán rostál? És megvilágosodott egyértelműen a számomra, hogy igen, Isten az, aki a rostálás folyamatát végzi, és ebben a folyamatban megengedi Sátánnak, visszább viszi az ő kezét, hogy így mondjam, és megengedi Sátánnak, hogy tomboljon. Megengedi, hogy a gyülekezetben is olyan állapotokat idézzen elő Sátán, ami valóban megrázó állapotok. Megengedi, hogy az egyenetlenség és a viszály bekövetkezzen Isten népe között. Megengedi olyan mértékig, ahogy azt korábban nem engedte meg. És miért? Mi a célja? Hogy a megrázás által, az élethelyzetek által, a legkülönbözőbb problémák által az ember szembesüljön azzal, hogy nyomorult vagyok, nyavajás, vak, szegény és mezítelen. Hadd kérdezzem meg, mikor szembesül az ember leginkább ezzel az állapotával? Amikor az események egyre inkább irritálóbbak. Hadd mondjam, csak egyszerű példát szeretnék nektek mondani. Amíg csak valaki lát egy kis problémát a gyülekezetben, valaki ezt csinálja, vagy azt csinálja, lehet, hogy nem is tör föl belőle semmi igazából, semmilyen ilyen indulat. Amikor egyre vadabb dolgokat látunk, egyre inkább felszínre törnek belőlünk, ugye bizonyos indulatok, magatartásformák. Szeretnék megint csak egyetlen egy gondolatot megjegyezni. Meleg van, füllett a levegő, éppen ezért szeretnék egy-két ilyen gondolatot is elmondani, hogy valóban, hogy felébredjünk igazából. Olyan érdekes, hogy az emberben milyen érzések és milyen gondolatok vannak. Amíg csak úgy valaki általában zajong, ugye esetleg az ember föl se, oda se figyel rá, amikor már jobban zajong, esetleg az embert idegesíti, de amikor már este van, és ott az ablak előtt randalíroznak, és kiabálnak, és nevetgélnek, akkor az ember érzi, hogy egyre inkább olyan gondolatok jönnek, ami magától is meglepődik, hogy miket gondolok, hogy mit kéne csinálni, hogy valami vizet kiönteni esetleg, hogy felocsúdjanak, vagy valami. És akkor az ember kezdődik, hogy ilyen, hogy jut eszembe? De amikor már, szóval nem tudom, de értetek a helyzetet, amíg csak valaki egy kicsikét ott valamit csinál, nem is.
De igen, hogy hát azért milyen gondolatok vannak az emberben, hogy hát azért nem azzal kéne elintézni, hogy egy kis hideg vizet rájuk locsolni, hogy térjenek észhez. És csak apróságot mondtam, direkt apróságot mondtam. De amikor nagy problémák vannak, viszályok vannak a gyülekezeten belül, akkor igen, az ember szembesül egy idő után, hogy mit vált ki önmagából, mit vált ki. Lelepleződünk önmagunk előtt. És hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy a rostálás azt jelenti, hogy valaki valami helytelen dolgot csinál a gyülekezetben, vagy valamilyen helytelen irányvonalat követ, és akkor nyilvánvaló, hogy ő kirostálódott, mert helytelen irányvonalat követ. És nem gondoljuk azt, amit az elején is említettem, hogy az Úr mások példája magatartása által is tükröt tart elém, és azon kívül pedig felszínre hoz olyan dolgokat, amikről nem is gondoltam, hogy bennem van. Felszínre hoz szeretetlenséget, meg nem értést, közömbösséget, haragot, pártoskodást, ki tudja, hogy mi mindent hoz felszínre az, ami a rostálás viharában a gyülekezetbe be fog köszönteni. És hadd mondjam, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amikor valaki az elvi oldalról közelít csak, pusztán elvi oldalról közelít a rostálás kérdéséhez. Mert a rostálás nem abból áll ilyen értelemben, hogy elvek síkján dőle valami, az majd később el fog dőlni az elvek síkján, az majd el fog dőlni. De először az Úr tükröt akar elém tartani. Ember, lásd meg, hogy igazából ki vagy. De ha én ezt nem veszem komolyan, ha én ezzel nem foglalkozom, akkor egyre nagyobb veszélybe vagyok. Sőt, annál veszélyesebb, minél inkább tisztán látja valaki elméletben az igazságot, de mégis nem veszi észre, hogy a gyakorlatban, a magatartásában helytelen dolgok, helytelen lelkület nyilvánul meg. Hadd kérdezzem, Jézus életében mindegy volt az, hogy mi az igazság? Jézus életében soha nem volt mindegy. Jézus az elvi igazságnak a legtökéletesebb őrizője és védelmezője volt. De hadd kérdezzem meg, mi lett volna akkor, ha Jézus egyetlen egyszer is a tökéletes igazságot ingerülten képviseli? Vagy odavág valakinek szavával valamit? Vagy helytelen módon, valamilyen módon reagál valamire? Mi lett volna? Tehát Jézus az ő példáját állítja elénk. És amikor a rostálásról beszélünk, akkor igenis, hogy vegyük komolyan, hogy mind az elvek terén, de mind a gyakorlata jellemben, jellem tekintetében megrázása alá kerülünk, megpróbáltatás alá kerülünk. És minél nagyobb a viszály a gyülekezetben, minél nagyobb a megpróbáltatás, minél súlyosabb válság idéződik elő a gyülekezetbe, annál inkább ott van a tükör előttem. Hadd kérdezzem meg, emlékezünk-e Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. versére, az elpecsételése. Azt mondja, hogy kiknek a homlokára fog az élő Istennek a pecsétje kerülni? Akik sóhajtoznak és nyögnek, azok miatt az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepén történnek. Azt mondja, igen... Ez Esdrás, azért nézem, igen. Tehát akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik Isten népe közben, körében történnek. Hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy azok fogják elnyerni az élő Isten pecsétjét, akik ugye a világbeli állapotokat már egyre nehezebben tudják elviselni, és fájlalják azokat, nem, semmi köze nincs hozzá. Azt mondja, hogy az Isten népe között levő állapotok, hogy ehhez hogy viszonyulunk, ez fogja eldönteni igazából, hogy az Isten pecsétje a homlokunkra kerül, vagy nem. A rostálásban való megállás ennek a függvénye lesz. Hogy tudok-e fájlalni, és tudom-e fájlalni a bűnt, ami Isten népe között van? Tudok-e úgy hozzáállni, hogy igazából sírok a másik miatt, imádkozok és böjtölök azért, az emberért, akivel elméletben abszolút nem tudok egyetérteni, és úgy látom, hogy helytelen úton jár, de tudok-e igazából érte küzdeni, imádkozni érte? Van-e bennem krisztusi megmentő szeretet, vagy leírom a másikat? Tehát egyénileg is, óriási.

És hadd mondjam, amikor valaki szembesül önmagával, és meglátja a viszályok, a problémák közepette, hogy mi van bennem, ott van bennem a szeretetlenség, ilyen gondolat is bennem van, olyan gondolat is bennem van, nem tudom szeretni azt a másik embert, akkor mit fog csinálni az az ember, aki komolyan veszi a megtérésnek az üzenetét? Mit fog csinálni? Akkor az az ember el fog kezdeni küzdeni Istennel, és az arca sápat lesz a kiárt küzdelemtől, meg fogja látni, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagyok, és küzdeni fog Istennel, hogy az Isten adjon szabadulást és gyógyulást a jellem hibájából, az ő bűnéből. Szeretném megkérdezni tőletek, és erre kérem valóban mindenki tényleg csak magában válaszoljon, mert nem egy ilyen nyílt bűnvallás a célja a kérdésnek, de voltatok-e már olyan helyzetben, hogy valakit egyszerűen nem tudtatok szeretni? Valaki hihetetlenül ellenszenves volt. És előfordult-e már olyan is, eljutottunk-e már addig a szintig, hogy szenvedtünk ettől az állapottól, és azt mondtuk, hogy Uram, nem lehet, hogy haragudjak rá, nem lehet, hogy ellenszenves maradjon. Nekem szeretnem kell őt. És előfordult-e, hogy elkezdtetek küzdeni és imádkozni ezért? Hadd mondjam, a legnagyobb küzdelem. Amikor az ember önmagával kell, hogy küzdjön, hogy levetkőzze a megbántottságát, levetkőzze a szeretetlenségét, az unszimpátiát, bármit. Akkora küzdelem, amekkora lelki küzdelem nincs is. Ehhez hasonló nincs. Ezerszer könnyebbek azok a küzdelmek, amikor valami külső próba ér bennünket, és belekapaszkodunk az Istenbe, és kérjük az ő segítségét. Nem várt ki akkora harcot és küzdelmet az emberből, mint az, hogy önmagával kell megküzdenie, a rossz természetével, jellemével, érzéseivel, indulataival. És hadd mondjam, hogy ez a rostálásnak az első fázisa. És ezért mondja az Úr, hogy igen, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg, lásd meg a valódi állapotodat. És hadd mondjam, a laodíciai üzenet a rostálásnak az üzenete, a könyörületnek az üzenete. A rostálás üzenete, a megtérésre hívás üzenete a laodíciai üzenetben. Nem a mindenestől való elvetés üzenete. Mert igen, ilyen állapotban vagyunk. De még most is felkínálom neked ezek között, a válságos idők között, amit a béke időben nem tettél meg és elmulasztottál, még most is lehetőséged van, hogy szembesülj önmagaddal. Önmagaddal szembesülj, és légy buzgóságos, és térj meg. Szeretnék egy idézetet olvasni a Kiben bízhatunk című könyv harmadik kötetéből. Egy idézetet a következőképpen olvasom. Az 1002. oldal. A próba keserű órái állnak a gyülekezet előtt, mivel nem engedelmeskednek Isten figyelmeztetéseinek, intéseinek és tanácsainak. A próba sötét órája be fog következni mindenkihez, mint a magasabb munkára, odaadóbb erőfeszítésre, megszenteltebb igyekezetre való nevelés része. Az Úr nem azért engedte meg, hogy a vihar a tanítványokra törjön, hogy hajótörés szenvedjenek, hanem hogy egyénenként megvizsgálja és kipróbálja őket. Igen, ezért engedte meg a tanítványok életében is a vihart, és ezért engedi meg a rostálást is, hogy kipróbáljon egyénenként bennünket, hogy szembesítsen bennünket önmagunkkal, és hogy az igazi megtérésnek a lehetőségét tárja elénk, és az üzenetet küldi, a visszafogadásnak az üzenetét. Szeretnék egész röviden tovább lépni, és a rostálásnak a befejező szakaszáról valóban csak röviden néhány szót szólni, csak azért, hogy erről a kérdésről összefoglalóan tudjunk beszélni, de erről már valóban csak érintőlegesen szeretnék szólni. Ezek után azt mondja a Szentírás, hogy a végidején a hamis tanoknak a tömkelege fog beáramlani Isten népe közé. A hamis tanoknak a tömkellege fog beáramlani. És talán egy idézetet szeretnék olvasni. Amikor a rostálás

is jön, amelynek egyik oka a hamis tanok megjelenése lesz, akkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni. Hasonlók lesznek a futóhomokhoz. Ezek után jön a rostálást kiváltó olyan eszköz, és a rostálásnak a következő fokozata, amikor a hamis tanoknak a sokasága fog a gyülekezeten belül megjelenni. És azt mondja, hogy ekkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni, hasonlók lesznek a futóhomokhoz. De még egy idézetet szeretnék olvasni. És azért szeretném ezt a következő idézetet felolvasni, mert sokan úgy gondolják, hogy igen, hogy ha a hamis tanok megjelenése lesz a rostálásnak a kiváltó oka, akkor úgy tudunk igazából felvérteződni a rostálás viharában, hogyha az igét nagyon komolyan elméletben elsajátítjuk és megismerjük. Hadd mondjam, ez részint igaz, de nem teljesen. Mert figyeljük, a következő idézet így hangzik. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk helytállni, amennyiben milyen az igazság és az Isten ereje. Ugye? Ideig egyértelmű. Amennyiben milyen az igazság, tehát bírunk az igazság ismeretével, de mit mond, és az Isten ereje. És a következő mondat így hangzik, és ezt a mondatot szeretném, ha megtanulnánk kívülről. Ez annyira fontos. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Nem döbbenetes egy mondat? Az ember csak annyiban ismeri az igazságot, amennyiben maga is az isteni természet részese. Ha az én életemben megengedek magamnak bűnöket, amitől a rostálás előkészítő vagy első fázisában, mindegy, mit mondok, nem szabadultam meg, amikor az Úr tükröt tartott elém, nem szabadultam meg ezektől, melengetem a bűnt, akkor ez el fog engem vakítani, és az igazság elmélete nem fog engem tudni megmenteni, mert nem ismerem az igazságot, nem ismerem. Mert az igazságot csak annyiban ismerem, amennyiben az isteni természet részesévé váltam. Szeretnék csak kívülről idézni egy Biblia verset, és engem ez a Biblia vers teljesen megrémít. Be kell, hogy valljam egész őszintén. János apostol azt mondja az első levele második fejezet 11. versében, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, az a sötétségben van. És a sötétség megvakította az ő szemeit, és nem tudja, hogy hova megy. Tehát megvakul az az ember. Itt speciál a gyűlöletről beszél, a haragról, ami el tudja az embert vakítani. De nem azt mondja, hogy a gyűlölet, a harag az legfeljebb olyan, hogy hát nem szép jellemvonás, hanem azt mondja, hogy vakságot fog előidézni. És nem tudom, hogy hova megyek, mit csinálok, mert elvakultam, mert megvakította a szememet a gyűlölet. Éppen ez az adott jellem, hiba vagy bűn. Tehát egyértelművé válik, hogyha ebben a fázisban, a rostálásnak ebben a fázisában nem fordulunk szembe önmagunkkal, és nem vállaljuk ezt a küzdelmet, amiről itt olvastunk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, akkor nem fogunk tudni megtisztulni, és akkor az elméleti igazság ismeretünk is, minek utána az isteni természet részeseivé nem váltunk, az elméleti igazság nem igazából a miénk, és a tévtanoknak az áldozatává fogunk állni, mert meg fog bennünket tudni Sátán fertőzni. Hadd mondjam, Sátán sokkal bölcsebb és okosabb a legokosabb embernél is. Éppen a múltkor hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy egy héttel ezelőtt volt Vankó Zsuzsa prédikált Zugligetben, és mindig meg szoktam kérdezni ugye a családot is, hogy miről szólt az ige hirdetés, mert ugye az ember nagyon érdeklő, hogy máshol miről van szó, hogy az ige miről szólt. És hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy Zsuzsa arról beszélt, hogy a bűnnek micsoda hatalma és ereje van. És azt mondta, hogy a bűn a legártatlanabb embert, Ádámot is legyőzte, ugye? Sátán legyőzte. A bűn legyőzte a legbölcsebb embert, Salamont, ugye ő volt a legbölcsebb ember, a bűntőt is legyőzte, és legyőzte Sámsont is, a legerősebb embert is.
annyira tetszett ez a mondat, hogy azért gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, hogy valóban a bűnnek ilyen ereje van, sátánnak ilyen ereje van. Lehetek a legbölcsebb, a legokosabb. Ha sátának teret engedtem az életemben, a bűn ott van az én... Ha a bűn ott van az én életemben, akkor nem fogok tudni ellenállni a sátáni megtévesztésnek, és a próba idején áldozatul fogok esni. És ezek után hadd mondjam, csak zárszóként szinte hadd mondjam, hogy ezek után jön a rostálásnak az utolsó fázisa, szinte a harmadik lépése, amikor be fog következni a külső nyomorgatás és a külső üldözés. De ekkor, amikor talán egy idézetet hadd olvassak, amint a vihar közeledik, a hármas angyali üzenet hitvalóinak nagy osztálya, akik vallják a hitet, de az igazság iránti engedelmesség által nem szentelődtek meg, fel fogják adni álláspontjukat, és az ellenséghez fognak csatlakozni. Utána azt olvassuk egy másik helyen, hogy azok, akik futó homokként, nem akarom már az összes idézetet olvasni, csak a hasonlatot, hogy nem fognak tudni hol horgonyt vetni, és futó homokként fogja a vihar, a megpróbáltatás vihara kivinni a gyülekezetből azokat, akik az igazság által nem szentelődtek meg. És akkor utána azt olvassuk, hogy nincs messze az az idő, amikor ugye a megpróbáltatás minden emberre rátör, és akik lépésről lépésre alkalmazkodtak a világ követeléseihez, és a világi szokásokhoz, azoknak könnyebb lesz behódolni a földi hatalmaknak, mintsem, hogy kitegyék magukat a gűnynek, az üldöztetésnek. Mondom, csak a részleteket olvasom. Tehát, még egy idézet, azért hadd olvassam, sok ragyogásáért nagyra tartott csilla fog kihunyni a sötétben. Polyva felhőket hord majd el a szél, még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Tehát mi történik? A megpróbáltatás, a rostálás első fázisában egy belső szétválás fog majd csak történni először, egy belső szétválás a gyülekezetben, ami még szemmel nem látható. És majd a rostálásnak a külső vihara, amikor a külső üldöztetés és nyomorúság fog a gyülekezetre törni, akkor viszont azok fognak majd kirostáltatni, akik az első fázisban nem vállalták ezt a küzdelmet, hogy az arcuk sápat legyen az önmagukkal szemben vívott küzdelemtől. Szeretném Sofóniás próféta könyvéből idézni a harmadik fejezetből, Sofóniás könyve harmadik fejezetéből, hogy a rostálás milyen mérvű lesz, és hogy mennyire fogja majd Isten népe között a szétválasztást előidézni. Azt mondja a harmadik fejezet második verse először, nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. A hetedik vers, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Tehát mit mond? Figyelmeztette, fenyítette az Úr az ő népét. De mégis, és ugye ez kettős profécia, ugye a végidejére, de mégis eredménytelen volt az Úr fáradozása az egyik csoport életében. De nézzük meg a másik csoportot, a harmadik fejezet 12 és 13. verse. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugasznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Hadd kérdezem meg, két különálló csoport? Hatalmas a különválás. A polyva a búzától, vagy a konkoly a búzától, mindegy, melyik bibliai példát használjuk, külön fog válni a rostálás következtében, és a rostálás vihara fogja majd azokat kirostálni, akik nem szentelődtek meg, és nem vették komolyan a laodíciai üzenetet. És én befejezésül csak egy bátorító gondolatot szeretnék megjegyezni. A Biblia végig arról beszél minden egyes élethelyzetre vonatkozóan, hogy nem kell félnünk, mert nem lesznek nagyobb nehézségek semmilyen területen, mint azt az ember az isteni segítségével meg fogja tudni állni.
nem lesz nagyobb a megpróbáltatás. Az Isten mindig bíztat bennünket, hogy ne féljünk, de ugyanakkor felhívja a figyelmünket, hogy tegyük meg a szükséges lelki előkészületet. Hadd kérdezzem meg, mikor fogunk tudni megállni a rostálás idején? Mikor tudunk megállni a rostálás idején? És hadd mondjam, ha a rostálás idején megállunk, ha most megállunk, ezekben a viharokban felismerjük önmagunkat, vállaljuk az önmagunkkal való küzdelmet, akkor végig, akkor a győzelem már a miénk. Biztosak lehetünk benne. Mert akik a rostában megmaradtak, azok elpecsételtetnek, és azok meg fogják látni Jézus Krisztus szemtől szembe, azok meg fognak már tudni majd állni. Hadd kérdezzem meg, mitől függ tehát, hogy a rostálásban meg tudunk-e állni, vagy pedig elesünk? Egyetlen egy dologtól függ, hogy az Istennel való kapcsolatunk, Jézus Krisztussal való kapcsolatunk töretlen-e. Ha mi most komolyan vesszük az ő szavát, olvassuk az ő igéjét, komolyan vesszük az ő figyelmeztetéseit, igazából megtanulunk vele járni, akkor ő segít nekünk a mi bűneink legyőzésében, akkor a próbáknak biztosak lehetünk benne, hogy nem lesznek nagyobbak, mint amit az ő ereje által el tudunk viselni. Bölcsességet, értelmet fog adni a felismeréshez, a hamis tanítások felismeréséhez. És erőt fog tudni adni, és erőt fog adni, hogy minden probléma és nehéz helyzetben meg tudjunk állni ő mellette. Hiszen a római levélben, Pál apostol a 8. fejezetben a következőt mondja, a római levél 8. fejezetében, ezt olvasom, a 35-től terjedő versekben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érette gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mit mond Pál apostol? Semmi. Sem nyomorúság, sem üldözés, sem veszedelem, sem fegyver, semmi nem szakaszthat el a Krisztustól. Tehát hadd mondjam, megadja előre a megállás kulcsát, de azt mondja, hogy ember, gondolkodj. És amikor azt mondja, hogy térj meg, amikor mindent megtesz annak érdekében, hadd mondja, mi ne attól féljünk, hogy milyen lesz az üldözés. Mi ettől félünk. Meg amikor a körülményekre nézünk, meg a gazdasági válságra, meg a nyomorúságra, meg az egyházügyi törvényre, meg a fontos dolgok, mind fontos dolog. De hadd mondjam, sokkal jobban meg vagyunk ettől rendülve, mint attól, hogy észreveszem magamban, hogy ingerült vagyok, vagy pedig dühös vagyok valamiért, vagy nem tudok valakit szeretni. Ettől nem jedünk meg, attól félünk. Pont fordítva kellene lennünk. Ha nekem a legfontosabb dolog, hogy a Krisztus képmása kiábrázolódjon bennem, akkor nem lesz semmi, ami elszakaszthat tőle. Jöjjön bármilyen nyomorúság, bármilyen üldözés. És szívem mélyéből kívánom, hogy a laodíciai üzenetet komolyan vegyük. Szívem mélyéből kívánom, hogy amikor elhangzik a megtérésre való felhívás üzenete, akkor lélekben ne egyik oldalunkról a másik oldalra forduljunk, hanem vegyek komolyan azt, hogy Jézus azért küldi, mert ha nem állunk meg ebben, nem vesszük komolyan ezt az üzenetet, nem vállaljuk magunkkal a küzdelmet, akkor a megpróbáltatás vihara biztos, hogy ki fog bennünket rostálni. De vigasztaljon bennünket a bátorító üzenet, hogy nem fog a földre esni egyetlen szemecske se. Szívem mélyéből kívánom, hogy szemecskék legyünk mindannyian. Amen.

Kedves vendégeink, kedves testvérek, kedves gyülekezet! A Biblia 66 iratában nagyon sok olyan rövid részlet van, ami az egész győzelmes emberi élet alaptörvényszerűségeiről beszél, vagyis az, hogy hogyan lehet itt a Földön valóban emberhez méltó győzelmes életet élni, és a mai délelőtt során egy ilyen alapigét tanulmányozzunk, Pál apostol zsidókhoz írt leveléből a 12. fejezethez lapozzunk. Tehát keressük ki közösen Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből a 12. fejezetnek az első 4 versét, és a következőképpen olvassuk ezt el, és gondolkodjunk el ezen a rövid összefoglaláson. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az első verstől így olvashatjuk. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állattatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Idáig olvassuk. Kedves gyülekezet, az ilyen kis evangéliumoknak, ahogy ezeket szoktuk nevezni, olyannyira fontos minden egyes szava és kifejezése, hogy ennek a 4 versnek a méltó elemzését, értelmezését akkor végezzük el, ha tényleg szóról szóra tanulmányozzuk. Még egyszer olvasnám, hogy hogyan is indítja Pál apostol ezt az összefoglalást. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Mire gondol itt az apostol? Mire mondja az, hogy minket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül? Ez a kifejezés érthető egyrészt az előző fejezetből. Az előző fejezet a Bibliának egyik leghíresebb fejezete. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében az úgynevezett hithősökről van szó. Vagyis azokról az emberekről, akik Ádám és Évától fogva, természetesen nagy lépésekben halad előre az apostol, győzte Krisztus ereje által a történelemben. Nagyon tanácsos ezt a fejezetet sokat tanulmányoznunk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Itt szó van Ádám, Ábel, Noé, Ábrahám, József, Mózes győzelméről, aztán a bírák koráról, felsorol néhány hithőst az apostol, akiknek a győzelme különösen emlékezetes a Biblia lapjairól. És miután befejezi ezt az összefoglalást, ezután mondja, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonyságuknak így nagy fellege vesz körül. Kedves gyülekezet, ebben már is egy nagy tanítás és figyelmeztetés rejlik. Egy keresztény ember élete az tele van a bizonyságoknak nagy fellegével. Egy keresztény ember életénél, a jobb kezénél ott van sok példa, hogy előttem már sokan éltek itt a történelemben, és nagyon sokan győztek ebben a történelmi küzdelemben. A legnagyobb példára majd ezek után utal az apostol Jézus Krisztusra, de ezt nem véletlenül veti előre, talán azért is, mert sokszor mondják emberek, kívülálló emberek, de keresztény emberek is, hogy hát igen, Jézus győzött, na de hát mutassunk még valakit, aki olyan tökéletes, átütő győzelmet hajtott végre, mint Jézus Krisztus az ő életében. Ha nem volt is annyira tökéletes és átütő győzelem, mint a Jézusé, aki ugyanolyan emberi természetben jött el hozzánk, de mégis a Jézusban való hit által hatalmas győzelmeket elértek emberek, és az egész életük győzelmesnek minősül, és ezek itt kell, hogy legyenek a jobb kezünknél. Egy keresztény embernek mindig erre emlékeznie kell, hogy előttem évezredek során nagyon sok ember, ahogy Isten befogadta, hogy Isten erejével élt, győzelmes életet tudott élni. Ez egy hatalmas, hatalmas felhajtó erő az életben, ez egy hatalmas bizonyság. Hadd vessem fel ezt a kérdést, miért azt mondja, hogy bizonyság? Miért nem azt mondja a Pál apostol, hogy annak okáért mi is, akiket az isteni tanításoknak így nagy fellege vesz körül? Mi a különbség a tanítás és a bizonyság között? Miért használja itt ezt a kifejezést, hogy minket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül?
Azért, mert azt mondhatjuk, hogy a tanítás, az isteni tanítás és az emberek életében elért bizonyság között az a különbség, hogy a bizonyság az az életté vált tanítás. A bizonyság az, amikor az Isten tanítását szívükre vették az emberek, komolyan vették, és az isteni tanítások által, az Isten szent lelke által olyan győzelmeket értek el, amelyek bizonyságul szolgálhatnak más emberek számára is. Nagy baj van a mi életünkben, ha csak isteni tanításokra tudunk hivatkozni, és nem tudunk hivatkozni isteni bizonyságokra. Minden keresztény embernek személyes, mély tapasztalatai kell, hogy legyenek Isten segítségéről, de még valamit hadd mondjak, még egy jelzőt hadd tegyek ehhez hozzá, megrostált bizonyságokra van szükség. Az életünket szegélyezik az olyan bizonyságok, amelyek napról napra erőt adnak nekünk a földi életünk küzdelméhez, de ezeket tudatosítanunk kell, ezeket megrostálnunk kell, ezeket mindig megint csak a kezünk ügyénél levőknek kell lenni, hogy másokat is bátorítani, erősíteni tudjunk. Olyan szépen kezdődik Dávidnak a 103. Zsoltára. Mindjárt a második versben azt mondja Dávid, hogy áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tehát Dávid a Zsoltára elején már azzal készíti fel magát, hogy Istenhez és emberekhez való viszonyulásunkban mi a legeslegfontosabb dolog, hogy az Istennek nem csak a tanításait ne felejtsük, az Isten bizonyságait, a jó téteményeit ne felejtsük, mert ezek adnak nekünk erőt, hogy az az Isten, aki egykor segített, az ma is fog segíteni, meg a holnapi problémánkban is fog segíteni. Nagyon érzékletesen szeretném ezt a bizonyság szót kiemelni egy ókori izraeli szokással. Mi volt abban az esetben a szokás, ha például valaki jogosult volt arra, hogy egy megözvegyült asszonyt elvegyen feleségül, hiszen tudjuk, hogy Isten nem hagyta az özvegyasszonyokat, főleg, hogyha már hát gyermekeik voltak, családjuk volt, nem hagyta támasz nélkül, és Isten a polgári törvények között elhelyezte a sógorházasság intézményét is. Tehát ha valaki megözvegyült egy asszony, akkor a férjének, ugye, hogyha természetesen, ha volt fiútestvére, bátyja vagy öccse, elvehette első rendben, neki volt joga elvenni feleségül, hogy a családon belül maradjon ugye az a házasság. És akkor abban az esetben, amikor hát fennállott ez a helyzet, de nem akarta feleségül venni, illetve egy más valaki akarta feleségül venni, akkor volt erre egy régi ószövetségi szokás. Lapozzunk is Rút könyve 4. fejezet 7. verséhez, és olvassuk el ennek a szokásnak egyik gyakorlását, amit Rút könyve 4. fejezetében a 7. versből olvashatunk. Ugye Rút is megözvegyült asszony volt, meghalt a férje, és a hozzá legközelebb álló férfi nem akarta őt elvenni feleségül. De volt valaki, aki el akarta venni, Boáz, aki szintén özvegyember volt már ebben az időben, és Rút könyve 4. fejezet 7. versében a következőt olvashatjuk. Ez volt pedig a szokás régen Izraelben, a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak megerősítésére. A férfi lehúzta az ő saruját, és odaadta fele barátjának, és ez volt a bizonyság Izraelben. Tehát ugye miről volt szó? Egy férfi át akarta adni az ő jogát arra, hogy ne ő vegye el feleségül Rútot, hanem az az ember, aki őt valóban megismerte, megszerette, de hogy kivédje az embereknek esetleges hát, rosszallását, vagy pletykálkodását, vagy bármilyen rossz körülményt, ezért az ókorban egy nagyon értékes ruhadarabot, tehát ugye a cipőjét levette, az egyik felet levette, és átadta annak az embernek, itt nevezetesen Boáznak, hogy ő majd tudjon hivatkozni arra, hogy ő bár nem sógora az illetőnek, a Rútnak, de ő mégis elveheti feleségül, mert a sógorházasságban jogosult ember átadta ezt a jogot. Tehát kézzel foghatóan tudta bizonyítani. Most ezt szerettem volna kiemelni ebből a történetből. Azt mondja, ez volt a bizonyság Izraelben. Tudjuk jól, hogy a bizonyság a hétköznapi életben is milyen nagy szerepet játszik. Ha valaki valamit kézzel foghatóan tud bizonyítani. Ugye például gondoljunk bírósági tárgyalásokra, jogi esetekre, amikor például egy bűncselekményt valaki egy tárgyal tud bizonyítani, amit ő megtalált az illetőtől, vagy valami emlékkel, vagy valami maradvánnyal, ami ellen nincs appellát, hogy szokták mondani. Kedves gyülekezet, a lelki életben is ilyen bizonyságokra van szükség.
A lelki életünk nem lelki élet, ha mi bennünk csak eszmei tanítások vannak, mi csak beszélni tudunk dolgokról, de nekünk kézzel fogható bizonyságaink nincsenek az életben. Miről? Az Isten jó téteményeiről, az Isten áldásairól, az Isten vezetéséről. Hogy Isten bemutatta az életünkben százszor és ezerszer, hogy mire képes. Hogy az isteni erő mire képes, hogyha hagyjuk, hogy az emberi erőhöz hozzájáruljon. Ez nekünk ilyen kézzel fogható bizonyságaink kell, hogy legyenek, mint hogy valaki lehúzta a cipőjét és átadta a másik embernek, és ott volt az a tárgy a kezében, és mindig bizonyítani tudta a jogosultságát arra, hogy ő legyen Ruthnak majd a férje. Kedves gyülekezet, ilyet egy hívő ember megrostált, megtisztított, értelmezett állapotban százával kell, hogy tartson magánál ilyen bizonyságokat. Az élet legkülönbözőbb helyzeteiben ezek a bizonyságok lelkeket mentenek ki a halálból. Csak egy apró történetet hadd mondjak el a saját életemből. Én tanultam katekézist, jártam hittanra, minden hitpontot megismertettek velünk, így például a feltámadást és az örök életet is. Hát minden keresztény egyházban ezt meg is ismertetik, más kérdésre aztán kik hisznek majd benne. Hogy majd felnövén, kamaszkorban, felnőttkorban, kik fognak hinni ebbe, hogy feltámadás. Hát, hogy én is felnőttem, 20-21 éves lettem, a hitpontot ismertem, de hogy ez, hogy van feltámadás, hát arra én nem adok sokat, hogy mennyit hittem, semennyiben nem hittem, hogy ilyesmi, hogy feltámadás, hogy örök élet van. Mindig eszembe volt egy francia költőnek a kifejezése, aki azt mondta, hogy ez nekem már túl sok a kereszténységből. Hogy még feltámadás és örök élet, addig mindent elhiszek, ez egy szép erkölcs, de hogy feltámadás és örök élet, ez túl sok. Egyszer egy keresztény emberhez voltam menendő, egy egészen más egyházban élt és író volt, és vittem ennek az embernek kéziratokat egy embertől, egy idős férfitól, akit én sokat látogattam és segítettem, de ez az ember ez rendkívül rossz természetű volt, és sokszor ott majdnem a szemem előtt verte agyon a feleségét, tehát körülbelül ez jellemezte a család életet. Hogy vittem a fordítás kéziratait ehhez a keresztény emberhez, átvette a csomagot, és mondta, hogy hát hogy mertél te bemenni ennek az embernek a lakásába, hát tudom, hogy milyen rossz természetű, hát nem ölt meg tégedet is. És tudtam, hogy ő ismeri a helyzetet, ő is hallott a botrányos életviteléről, egy nagyon ismert, neves ember volt, azért is nem mondom a nevét. És ahogy kimondta ezt nekem, hogy téged is megölhet, kicsit megállt, és azt mondta, na de te ugye hiszel a feltámadásban. Csak ennyit kell. Ugye te hiszel a feltámadásban? Hát nagyot hallgattam, vártam a következő mondatot, meg a következő dolgot, hogy majd elmegyünk erről a témáról, én nem hittem a feltámadásban. De nekem ez a kis bizonyság, hogy egy ember, egy 61-néhány éves ember, aki író volt, aki országszerte ismert költő, műfordító író volt, ő hitt a feltámadásban. És csak úgy mellékesen, hogy megjegyezte nekem, ugye te hiszel a feltámadásban. Ezt máig nem tudom elfelejteni. És akkortól elkezdtem gondolkodni, hogy én milyen keresztény vagyok, hogy én tudok valami eszmét, én tudok valami tanítást, valami keresztény tanítást, de én ebben nem hiszek. Kedves gyülekezet, bizonyságok kellenek, hogy itt legyenek a kezünkben. Bizonyságok. Olyan bizonyságok, amelyeket soha az élet semmilyen vihara nem ingat meg. Mire nem lehet azt mondani, hogy most 10 éve hittem benne, de most átéltem mondjuk egy gyászt, vagy egy szenvedést, vagy egy kudarcot, és most megingott ebben a hitem. Ha elővette Boáz azt a cipőt, akkor ott látta, igen, ez egy bizonyság, ez egy darab. Nem lehet letagadni, hogy nincs itt a kezemben. Nem lehet letagadni, hogy nem az. A lelki életben ilyen bizonyságokra van szükség. Ezért mondja Pál apostol, ha visszalapozunk most a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez, hogy Isten bizonyságokat akar adni nekünk az életben, de nem akármennyit, bizonyságoknak fellegét akarja nekünk adni. Mert a Jóisten tudja, hogy nem elég egy-egy bizonyság az életben. A Jóisten tudja, hogy hétről hétre, napról napra ő neki szolgáltatnia kell az ő jóságáról, az erejéről a bizonyságokat, mert nekünk erre szükség van, mert az életben millió helyzetbe belejutunk, és tulajdonképpen fel kell idéznünk magunk előtt, hogy Isten mire képes, mert gyengék vagyunk, mert álhatatlanok vagyunk. A bizonyságoknak nagy fellegének kell körülvennie bennünket. De nézzük a következő kijelentést. Mit mond ezután Pál apostol? Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül,
félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt. Itt is álljunk meg egy pillanatra. Itt is olyan érdekes kijelentéssel találkozunk. Most felvetném a kérdést, hogy a most felidézett két kifejezésből mit értünk meg rögtön? Nem tudom, mit válaszolnánk. Én legalábbis azt mondanám, hogy a megkörnyékező bűnt tegyük félre, ezt olyan gyorsan megértjük, hiszen tudjuk, hogy az életben tele vagyunk kísértésekkel, tele vagyunk megpróbáltatásokkal. Ezt talán úgy könnyebben megértjük, de mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt? Mi a különbség az akadály és a megkörnyékező bűn között? Egyáltalán miért említi ezt a két csoportot? Mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt egyrészt, és a megkörnyékező bűnt másrészt? Mondom azt, hogy a megkörnyékező bűn, mindannyiunkat érnek kísértések, megpróbáltatások, tudjuk, hogy ezeket le kell győzni, nem elbukni ezekben, ez a keresztény élet egyik célja. De mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt? Egyáltalán hiányzik ez a kijelentés ebből a versből? Mi lenne, ha Pál apostol ezt mondta volna, hogy titeket, akiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden megkörnyékező bűnt, fussátok meg az előttetek levő küzdőteret. Jó lenne ez így is? Ugye a Bibliának a mély kutatása és értelmezése mindannyiunk feladata. És a Bibliában sokszor jutunk ilyen kérdés elé, hogy mi lenne, hogyha ez nem szerepelne, vagy nem így szerepelne. Én is sokat gondolkoztam ezzel, mit jelent az, hogy félretéve minden akadály? Tehát a bűnben nincs meg minden akadály? Hát a bűn, a kísértés, az minden akadályt magába foglal. A kedves gyülekezet, itt mutatkozik meg, hogy a Biblia mennyire mély látásra akar bennünket rávezetni. Tudnék, itt a Bibliának egy nagyon nagy eszméje szólal meg, de csak annak persze, aki végigolvassa a Bibliát, gondolkozik, felidézi a Bibliát, állandóan hányja, veti az Isten kijelentéseit az elmébe, hogy mi a különbség a megkörnyékező bűn és az akadály között. Én úgy látom a Biblia alapján, hogy az a különbség, hogy vannak kísértések és bűnre vezető alkalmak az életünkben, amikről tudunk, amikről nem tudunk, de sejtjük őket, amikről nem is tudunk, de tudjuk, hogy valahogy ott vannak a háttérben, valamit már mocorog az életben, itt valami nehézség jön, valami megkörnyékező bűn, milyen érdekes ez a kifejezés, megkörnyékező. Ugye mire használja a magyar nyelv is, hogy megkörnyékez, hogy egyszer jobbról, egyszer balról, nézi, hogy hol lehet valahol kis rést találni. De van az életünkben olyan akadály, ami nem bűn, de mégis akadály. És ez a mi tulajdon lényünk. A mi tulajdon lényünkben nem mindig a kísértés a nagy probléma, hanem az a nagy probléma, hogy elfelejtkezünk arról, hogy mielőtt jönne a kísértés, mielőtt jönne a megpróbáltatás, a tulajdon lényünk mennyire gyenge és mennyire erőtelen. Akadály vagyunk. A legnagyobb akadály mi vagyunk a saját magunk útjában. Hogy gyengék lettünk, hogy leromlottak lettünk, hogy a bűneset után nem a paradicsomban élünk már. Ne olyan képzetünk legyen magunkról, mint hogyha ha valami paradicsomi állapotban élnénk. Sok ember azt mondja, hogy amit én akarok, megtehetek, amit én eltervezek, végrehajtok. Milyen magabízó kijelentések ezek az életben. Akadály. Milyen szemléletes szó ez, hogy tele van a mi életünk akadállyal, tele van a mi lényünk akadállyal, még nincs szó bűnről, még nincs szó kísértésről, vétekről, de ott van már egy korlátoltság, hogy mondjam másképp, korlátoltság, egy behatároltság, egy gyengeség, egy erőtelenség az életünkben. Én úgy gondolom, hogy azért lehet ezt nevezni a Biblia egyik legmélyebb tanításának, mert a Biblia szerint az az igazi keresztény ember, aki mindig látja a gyengeségét. Aki nem csak a bűnöket látja, nem csak a megkörnyékező bűnt látja, hanem aki igazán látja a maga gyengeségét és tehetetlenségét. Ezért nem volt igazi követője Jézusnak Péter. Akart lenni, és majd lett is, de nem látta a gyengeségét. Fogadkozott. Mondta, hogy ő kész vele a halálra, a tömlöcre menni. Mondta, hogy ha mindannyian elárulnak is, én téged soha el nem árulak. Szóval nem élt annak a tudatában, hogy mennyire gyenge. Azt mondja a bölcs Salamon, hogy boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. És ezt úgy kell érteni, nem úgy, hogy állandóan az ijegység állapotában van, de úgy kell érteni, hogy aki állandóan érzi azt, hogy ő mennyire gyenge, mennyire behatárolt, mennyire erőtelen, ne csak azt nézzük, hogy most jön a megkörnyékező kísértés, ami bűnt akar fakasztani az életünkben,
hanem a jó állapotunkban sem mondjuk azt, hogy meg nem rendülhetek soha, mert a jó állapotunk mögött is ott van a gyengeség és erőtelenség. Mi Istenre minden lélegzetvételünkkel rá vagyunk szorulva, hogy valami jót tegyünk ebben az életben. De mennem is kell tovább a harmadik kijelentés, amikben ezt mondja Pál apostol, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Ugye tudjuk jól, hogy a hasonlatot az apostol honnan veszi, amikor Pál élt az időszámításunk szerinti első században, az ókori versenyjátékok, hát ha nem is olyan pompájukban, mint régen, mondjuk egy pár évszázaddal azelőtt, de még gyakorlatban voltak, még Athénban is rendeztek játékokat, Delfiben is, még az olimpiai játékok is folytak, és tudjuk jól, hogy ezekre a játékokra hogy kellett felkészülni. Szóval nem csak a 20. században van egy sportőrület, de ez megvolt már az ókorban is, ugyanúgy vesztegettek akkor is bírákat, meg másokat is, de úgy meglepő volt például tanulmányoznom magamnak is, hogy az ókori olimpiai játékokra hogyan készültek fel az emberek, és micsoda küzdelem volt ott. Tehát Pál apostol, amikor azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, akkor tudta, hogy mire gondolt. Nekünk is tudnunk kell, hogy mire gondolt. Mit jelent az, hogy küzdőtér, meg mit jelent az, hogy kitartással megfutni. De volt ilyen kötelező szabály, hogy 2 hónappal a versenyjátékok kezdése előtt oda kellett már menni arra a helyszínre. Ez volt az akkori idők aklimatizálódása. Fel kellett készülni, minden nap edzések voltak, a legnehezebb edzések voltak, hadd tegyem hozzá, mert az ókori versenyjátékokban volt egy nagyon különös sajátosság, amit megint csak ismerni kell egy bibliaolvasó embernek, hogy csak az első helyezett kapta meg a babérkoszorút. Nem volt dobogó, nem volt második meg harmadik helyezett. Aki második meg harmadik lett, a szégyenében el kellett, hogy sompolyogjon arról a vidékről, csak az első helyezett kapott babérkoszorút. Ott a küzdelem azért ment, hogy ki az első. Nem voltak még modern technikai eszközök, videókamerák, meg célfotók, meg nem tudom én mi, de azért ment a küzdelem, hogy aki első, az első, a többi az lemaradt. Aki 3-szor első volt, egymás követő 3 évben, a szobrot is kapott, amit ki is állítottak ott olimpiában, meg is maradt néhány ilyen szobor a győztesek közül. Tehát ez egy utolsó izompattanásig menő versenyjáték szellem volt. És Pál apostol innen veszi a hasonlatot, azt mondja, hogy egy keresztény ember élete a munkában eltöltött, a másokért való munkában eltöltött, megfeszített élet. Nem túlzok, nem akarok most nagyot mondani, vagy nem akarok most olyasmiket felcsigázni, ami nincs benne a Bibliában. A Biblia, amikor kimondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, 3 dologra is hivatkozik. Először is arra, hogy az élet küzdőtér. Másodszor is arra, hogy az életünk futás. Harmadszor is arra, hogy kitartással való futás. Ez nem véletlenül hangsúlyozna, hogyha ezen nem lenne hangsúly. Tehát ezért mondja a Szentírás, hogy egy keresztény embernek az életét így kell beprogramoznia, hogy az életemben minden tehetségemet, minden adottságomat mozgósítanom kell azért, hogy azt a pár évtizedet, amit itt élek a Földön, azt az Isten szolgálatában tudjam eltölteni és leélni. Kedves gyülekezet, ma délelőtt miről tanultunk? Ma délelőtt arról tanultunk, hogy Jézus az egyik végidőről szóló példázatában, úgy így nevezzük ezt a példázatot, hogy a 2 szolga példázata, vagy a hű és bölcs és a gonosz szolga példázata. De ne felejtsük el, hogy ez a példázat arról szól, hogy Jézus így kezdte a példázatot, hogy kicsoda hasonlatos ahhoz a hű és bölcs szolgához, aki. Tehát Isten mindenkit hűnek és bölcsnek akar kiválasztani. Isten a küzdőtéren egyes embereként is győztes embereket indít a startvonalnál. Egy gyülekezet vagy egy egyháztörténeti korszakban is Isten elindít egy mozgalmat, akkor nem azt akar Isten, hogy az ketté váljon, hogy majd legyen egy hű és bölcs, meg legyen egy gonosz. Isten valamit elindít, akkor azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. És mit tanultunk ma délelőtt, hogy ki az a hű és bölcs szolga? Akit az ő ura munkában talál. Akit az ő ura abban a munkában talál, hogy a maga idejében eledelt ad az ő háza népének. Kedves gyülekezet, a keresztény élet az küzdelem, az futás. Pál apostol máskor is így mondja, ki ne ismerni a 2 Timóteus 4. fejezetét, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem.
de máshol a Cselekedetek könyve 20. fejezetében is azt mondja, hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Pál apostol, ahol csak beszélt a szolgálatáról, mindenhol futáshoz hasonlította. Nem gyalogláshoz, nem sétáláshoz, nem kimért szép menéshez, hanem futáshoz hasonlította. Akinek minden gondolata, szívének minden vágya nem akörül forog, hogy hogy vihetném előre a jó ügyét. Hogy hogy lehetnék az Isten szolgálatában egy megfelelő eszköz, az a keresztény életét nem fogja győzelmesen befejezni. És erre nagyon szeretném a hangsúlyt tenni, mert ha azt mondja a Pál apostol, hogy a bizonságuknak nagy fellege vesz körül bennünket, ha azt mondja, mi igenis félre tudunk tenni akadályt és megkörnyékező bűnt, igen, tudatosítani tudjuk a mi lényünknek az elesettségét, de ezt félre lehet tenni hitáltal, a megkörnyékező bűnt le lehet győzni hitáltal, kitartással meg lehet futni az előttünk levő küzdőteret, hát akkor Pál apostol itt komoly dologról beszél, valóságos dologról, megvalósítható dologról beszél. De most jön a negyedik kijelentés, ami egy újabb lépcsőfokhoz vezet el, amikor azt mondja, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Szeretném itt egy kicsit a fordítást pontosítani, ha jól olvassuk a Bibliát, és sokszor azzal találkozunk, hogy nem értjük a szöveget. Sokszor az a helyzet, hogy nem is érthető a szöveg, mert rossz. Mert ez érthetetlen mondat, hogy aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot. Ez így érthetetlen. Mit akar itt mondani? Itt egy egyszerű sajtóhiba van, illetve egy olyan hiba, amit a károlyi fordítás revidálói követtek el. Itt az eredetiben ez van, hogy aki az előtte levő örömért megvetette a gyalázatot. Nem arról van szó, hogy öröm helyett. Éppen Jézus is, aki küzdött ezen a küzdőtéren, aki futással győzött, aki kitartással futotta meg az előtte levő küzdőteret, Jézus mit látott? Az előtte levő örömöt látta. És ezért tudta megvetni a gyalázatot. Tehát így hangzik a pontos szövegünk, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő örömért megvetette a gyalázatot, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztusra miért utal itt Pál apostol? Miért utal itt Jézus Krisztusra Pál apostol? Jézus Krisztus győzelmes futására miért utal itt az apostol? Azért, és most figyeljük meg, hogy tényleg minden szó mennyire fontos itt, mert kevés nekünk a bizonyságuknak a felhője is. Kevés a kitartással megfutandó küzdőtér is, hogy mindezt tudjuk és lássuk magunk előtt. Mi nekünk állandóan nézni kell Jézus Krisztusra. És milyen érdekes az a kis szó nézni. Valaki egy 20. századi gondolkodó egy nagyon szép mondásában ezt mondta, az ember, amit a maga tehetségéből tehet, ez a következő. Hova emeli a tekintetét? Ennyit tudunk mi emberek tenni. Amit a magunk erejéből tudunk tenni, ami a magunk választása, a magunk döntése, hogy a tekintetünket lesütjük, és azt mondjuk, hogy hát így él minden ember, vagy ez a világ, vagy ez az élet, vagy a tekintetünket fölemeljük, és azt mondjuk, hogy ilyennek kell lennünk, és ehhez az Isten erőt is ad. Én, mint aki irodalommal foglalkozom, itt eszembe jut egy nagyon híres mondás. Az ókorban a görögöknél nagyon sok híres drámaíró volt, de a két leghíresebbről talán mindannyian hallottunk, az egyik Szofoklész volt, a másik Euripidész. Körülbelül egymás kortársai is voltak. Amiért felidézem a nevüket, a következő. Szofoklész egyszer a kettejük közötti különbségről a következőt mondta. Euripidész úgy ábrázolja az embereket, amilyenek a maguk valóságában, én meg úgy szeretném ábrázolni őket, amilyeneknek lenniük kellene. Nagy mondás volt. Nagy mondás volt. Nem csak azért, mert bemutatta a két drámaíró közötti különbséget, valóban Euripidész úgy ábrázolta az embereket. Az Euripidész darabjait, ha valaki elolvassa, örjöngő, dühös, irigy, nem tudom, tehát az ember életet kapja. Olyan volt Euripidész az ókori világban, mint később Shakespeare. Mind a két drámaíró úgy ábrázolja az embereket a maguk maszatosságában, koszosságában, rúdságában, amilyenek. Ezért nem tudtam soha szeretni ezt a két drámaírót. Azért tudtam szeretni Szofoklész. Szofoklész meg úgy ábrázolta az embereket, és ennek ő is a tudatában volt, amilyenek lenniük kell, vagy lenniük kellene.
És ezért mondja itt Pál apostol, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Miért? Mert mi emberek olyan sokszor beleragadunk abba, hogy ilyen az élet. Mások is ezt csinálják. A hittestvéreink is ezt csinálják. Ez ott van a hátterében, a tudatunk hátterében, hogy ezt látom, ezt csinálj, ez az élet, kérem, többről beszélni, az már illúzió. Kedves gyülekezet, az igazi kereszténység ott kezdődik, ahol ez a több kezdődik. Hogy igen, ezt látjuk, de nem erre nézünk, nem ide nézünk, hanem oda nézünk. Jézus azért jött közénk, hogy felemeljen bennünket. Jézus azért küzdötte meg a földi pályáját, hogy bemutassa, hogy küzdelemmel, igaz küzdelemmel, de lehetséges fölemelkedés. Ne maradjunk meg ebben a sárban és koszban, amiben vagyunk. Ezért nézzünk mindig a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. Ezért még a bizonyságoknak nagy fellege sem elég. Még a hitpontok tudatosítása, tapasztalatok megrostált bizonyságként való kéznél tartása sem elég. Nekünk naponként kell néznünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Micsoda csodálatos kifejezés. A hitnek fejedelme és bevégzője. Jézus megmutatta, hogy hogy lehet a hitet betölteni, hogy lehet a hitet teljesen megvalósítani. Az igaz ember hitből él. Ez ennyit is jelent, az igaz ember Krisztusból él. Egy igaz ember attól igaz ember, hogy mindig a krisztusi mértéket tartja maga előtt, hogy ne süppedjünk bele az életbe olyan gyorsan, mint Péter apostol elmerült a Genezáreti tó vízén. Olyan gyorsan vagyunk képesek a hétköznapokban. Nem is vesszük észre. Általában csak utána vesszük észre. Én már rosszat mondtam, már ideges voltam, már ilyen voltam, már csak utána vesszük észre. Mert nem látjuk az akadályt, még ha látjuk is a megkörnyékező bűnt. De ha Jézusra tekintünk, akkor látjuk az akadályt, látjuk a megkörnyékező bűnt, látjuk a küzdőteret. Jézus mindig erővel telíti meg az életünket. És ezért mi is láthatjuk magunk előtt az örömet, és meg tudjuk vetni a gyalázatot. Az elmúlt héten beszéltem a 69. Zsoltár egyik jövendőléséről, most a másik jövendőlését olvassuk el, a gyalázatról szóló jövendőlését. A 69. Zsoltárhoz lapozzunk, és ott a 17. verstől szeretném felidézni, hogy Jézus Krisztusra nézve hogyan szólt a jövendőlés előre. 69. Zsoltár 17. versétől olvasom, egy hosszabb szövegrészlet lesz. Tehát 69. Zsoltár 17. versétől. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed. A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én rám, és ne rejtsd el orcádat a te szolgától, mert szorongattatom nagyon, siess, hallgass meg engem. Légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg azt, az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételembe mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Ugye érezzük a felolvasott részből, hogy ez kettős kijelentés. Egyik rész vonatkozott Jézusra előre már, ugye, akit a keresztfán ecettel akarták hűsíteni a szenvedéseit, és vonatkozott magára Dávidra, aki az életében ebben az időszakban rendkívül mély próbatételt szenvedett el. De figyeljük meg, hogy mivel is kezdődött ez a rész, hogy hallgass meg, Uram, tehát Istenhez fordul, ne rejtsd el orszádat, hozzá tekint, hogy Istenem segítsél, légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg. Micsoda csodálatos kijelentés, hogy hívlak, Istenem, hogy gyere közel, te látod az én életem nyomorúságait, bajt, légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg. Te tudod az én gyalázatomat. Milyen gyönyörű kijelentés. Nem azt mondja, hogy én tudom. Sok ember azt mondja, hogy én tudom, hogy velem mik történnek, te nem tudod ezt átélni. Egy keresztény ember nem használ ilyen kifejezést, hogy én tudom, hogy nekem mit kell átélni. Én tudom az én nehézségeimet. Egy keresztény ember azt mondja, hogy te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. És ezután jön ez a döbbenetes profécia, mondom, kettős kijelentés a 21. versben. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Kedves gyülekezet, miért kell nekünk naponként nézni Jézus Krisztusra? Miért kell fölemelni a tekintetünket a hitnek fejedelmére és bevégzőjére? Azért, mert nagyon sokszor a lelki életben komoly betegségek állanak benálunk.
És a lelkéletben általában akkor állnak be komoly betegségek, nem akkor, amikor erős a külső támadás, hanem amikor gyenge a lelki életünk. És akkor úgy érezzük, hogy valami megtöri a szívünket. Valami beteggé tesz bennünket. És mire mondja ezt? A gyalázatra. Mi az életben sokszor előfordul az, hogy gyalázatos időket, gyalázatos helyzeteket, gyalázatos emberi kapcsolatokat kell átélnünk. Nem tettek róla, hogy a múlt héten is ezt hoztam fel példaként, de az utóbbi időkben annyira sok ilyen eset fordult elő az életemben, hogy át kellett élnem emberek mérhetetlen szenvedését, például válások nyomán. Házasságok megromlása, válása nyomán. Hát az valami nem emberhez méltó dolog, hogy emberek ezt átélik, se élő, se halott már nem az az ember. Valami félelmetes, ahogy egy emberi lélekre a gyalázat ráereszkedik. Mert amikor gyenge a lélek, akkor behatolnak a gonosz erői, mint a démonok megszállják az emberi lelket. És Jézus Krisztusnak mindig erős volt a lelki élete. Jézusban volt az élet, Jézus volt az élet világossága. De Jézusra is rányomakodott, de ott nem egy fok felől, vagy nem 10 fok felől, 360 fok felől nyomakodott rá a gyalázat. Senki nem értette meg. Mindenki elfogadott.

magát. Csak úgy dőlt az emberekből a szidalom, meg a gúny, meg a megvetés. Jézust 360 fok felül körbevették. Úgy, hogy a 22. Zsoltárt imádkozva Jézus mondta, hogy feltátották rám szájukat. Hát egy oroszlán, amikor feltátja a száját, ő maga is ehhez hasonlította. Hát az olyan, hogy a következő pillanat az már a megsemmisülés, az már a semmi, az már a halál. És Jézus az utolsó pillanatig kitartott. Miért? Az előtte levő örömért. Kedves gyülekezet, miért idézem az alapigényből ilyen hosszasan ezt a tanítást? Azért, mert sokszor mi az életben a gyalázatokban nem tartunk ki. Szidalom, megvetés, gúny, még csak egy kis enyhe meg nem értés is ér bennünket, már föladunk küzdelmeket. Már érezzük, hogy belül szinte összeroskadunk. Mi hiányzik az életünkből? Mi hiányzik az életünkből? Nem nézzünk fel a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. És mint ő, nem az örömet látjuk, az örök élet ígéretét, hogy lesz majd örök élet. Lesz majd olyan világ, amikor nem tátják fel ránk a szájukat. Lesz majd olyan világ, ahol nem lesz gyalázat, nem lesz köbdösés, nem lesz semmi emberhez méltatlan dolog. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ez a két dolog, hogy Jézusra nézni, és az örök életbe vetni a bizalmunkat, ez nem lehet elég az élet minden küzdelmében? Valahogy mindig a mi hitünkkel van a baj, mindig a mi gyengeségünkkel van a baj. Ha most visszalapozunk az alapigénk utolsó gondolatára, akkor itt még valamire ráutal Pál apostol, amivel baj van az életünkben. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 3. és 4. versében. Még Jézus szenvedéseihez, Jézus kitartó küzdelméhez hasonlítva az életünket, azt mondja, gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Kedves gyülekezet, elmondtam már itt sokszor, hogy a sok szép magyar közmondás között van egy fertelmesen rossz és egy nagyon elhibázott közmondás. Vidéki helyeken nagyon sokat szoktam hallani, és ez így hangzik, hogy az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése se nagyobb. Nem tudom, hogy hallottuk ezt a közmondást, ha nem, vagy ha nem használják az emberek, de nagyon sokszor így érzik. Mert az emberek azt mondják, hogy igen, Jézus küzdött, keresztván, na de hát Jézus nem küzdött a 20. századnak ebben az agyontechnicizált világában, ezer függőségtől vagyunk körülövezve. Mint hogyha ma is az emberek azt mondanák, keresztények is, hogy hát én megnézném, hogy Jézus most mit csinál ebben a világban. Ahol 42 adófajta van, ahol 10 000 szabály van, ahol két hetenként változtatják a törvényeket. Hát ez egy őrültek világa. Hát Jézus életében milyen csendes, nyugodt élet volt ott. Jártak, keltek Palesztinában, tanította az embereket. Bárcsak most élne Krisztus, mert az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése sem. Szóval ezt mondják az emberek. Kedves gyülekezet, ez nem így van. Azt mondja Pál apostol, gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől. Nemrég olvastam egy könyvet, arról egy 20. századi bölcselő írta, arról szól, hogy a mai ember akar gondolkodni, de nem tud. Ez olyan borzalmas világban élünk, hogy az emberek sokszor akarnának gondolkodni, végig akarják gondolni az életet, nem tudnak. Mert minden szétaprózza a figyelmüket, nincs 10 perc nyugalmuk az emberek. Nem, aztán nagyon szeretnének az emberek gondolkodni, csak nem tudnak. Miért mondom ezt? Gondoljátok meg azért. És ez az író is, aki egyébként ateista volt, ez a bölcselő, azt mondja, hogy miről tudunk mi gondolkozni. Azt mondja, a gondolkodást és a szeretetet valami titkos lánc fűzi össze. Csak azt tud igazán gondolkodni, aki az igazi szeretetre képes. A Krisztus iránti szeretetünket mi bizonyítja, hogy mennyire tudunk gondolkodni és beszélni Krisztusról? A Krisztus iránti szeretet, ez nem egy szó, ez nem egy kifejezés, hogy szeretem Krisztust, meg szép, kegyes dolgokat mondok és énekeket éneklek, hogy úgy szeretem Krisztust. A Krisztus iránti szeretetet azt mutatja meg, hogy mennyire tudok gondolkodni arról, hogy Jézus hogyan győzött. Mennyire van előttem Jézus példája és élete. Gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett a bűnösöktől. Mielőtt kimondanátok, hogy az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése sem nagyobb, hát gondoljátok meg, hogy Jézus mit szenvedett a bűnösöktől ártatlanul és teljes öntudatával a végsőkig. És a 4. versben is kell eszközölnünk egy fordítási helyesbítést, ugyanitt csak egyetlen egy betű, ez valóban sajtóhiba, mert még végig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen, így is érthető, csak a végig helyett ez van, vérig.
mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodnál a bűn ellen.

Szóval itt életre halálra megy a küzdelem. Itt arra megy a küzdelem, hogy az előttünk levő öröm, az örök élet fog beteljesedni az életünkben, vagy arra megy a küzdelem, hogy elfolyik a vérünk, elfolyik az életünk, mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Kedves gyülekezet, egy keresztény ember életében egy másik szokás és egy másik tapasztalat is helyet kell, hogy kapjon az előbb soroltak után, és ez a következő, hogy egy keresztény ember nem panaszkodik és nem csügget, hanem azt a kérdést veti fel, hogy még mire adna Isten erőt, hogy győzzek. Egy keresztény ember nem úgy gondolkozik, hogy milyen nagy a megpróbáltatás, épp hogy súrolom a lecet és akkor átviszem. Keresztény ember úgy gondolkozik, hogy mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, mi felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mi felettébb diadalmaskodunk. Egy keresztény ember azt mondja, hogy én még vérig nem állottam ellen, tusakodván a bűn ellen. Egy keresztény embernek ez a gondolkodása, ez a szavajárása, hogy dehogy is voltunk a határuknál, dehogy volt ez olyan megpróbáltatás, amit csak épp hogy el tudtam szenvedni, még megengedhetett volna ott az Úr, az ő kegyelméből még ahhoz is erőt tudott volna adni, de azért nem engedett meg többet, mert látja, hogy még milyen gyenge és milyen erőtelen vagyok. De ez még belül van a határokon, ez még nem annyit jelent, hogy kimerítettük volna az emberi lehetőségeket. És ez mennyire így van, egy utolsó ige helyet is lapozzunk fel, a 120. Zsoltár utolsó versét szeretném befejezésül idézni. A 120. Zsoltár utolsó versében Dávid egy nagyon szép példát mond arról, hogy egy keresztény ember mi mindent tud kibírni, és mi mindent tud átélni. Talán amivel egybefügg a 120. Zsoltár utolsó előtti 6. és 7. versét is olvasom. Tehát 120. Zsoltár 6. 7. verse. Sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. Kegyetlen állapot lehetett a Dávidé, nem? Most is szoktuk mondani, hogy egy ember csak megjelenik, bizonyos emberekben már reakciókat vált. Még nem is szólt. Már ellenérzések támadnak a többiben. Milyen lehet egy olyan embernek a helyzet, hogy tudja, hogy valahova belép, és mindjárt félreértik, mindjárt félremagyarázzák, mindjárt elkezdenek róla minden rosszat gondolni. Voltam néhányszor ilyen helyzetben, nem kívánja az ember az ilyen helyzeteket, ugye nem kívánja. Hát ha még meg is szólalok, akkor mi lesz? Akkor honnan jönnek majd a nyilak, milyen jobb, baloldal, fölülről, alulról? És azt mondja a 120. Zsoltárban, sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel. És akkor azzal folytatja, hogy hát jaj, Uram, most már vedd el ezeket, vagy már alig bírom, vagy hogy már le fogom verni a lecet a legközelebbi alkalomra, nem? Azt mondja, magam vagyok a békesség. És még hozzáteszi, persze, hogyha megszólalok, már viadalra készek, tovább tartósul ez az állapot, még erősebb az ellenkezése az embereknek. Azt mondja, magam vagyok a békesség. Nem önmagát dicséri Dávid, hanem azt mondja, hogy az Úr olyan erőt tud adni, ne is vegye el tőlünk a megpróbáltatásokat az Isten. Ne is szabja a mértéket lejjebb. Emelje csak a megpróbáltatások mértékét, hogy majd mi is el tudjuk mondani, hogy magam vagyok a békesség. Hogy magam vagyok a békesség, a bizonyságuknak nagy fellegét ne felejtsük. A küzdőteret kitartással megfutni, de főleg mindig felnézni a hit befejezőjére és bevégzőjére Jézusra, és látni azt az örömet, amit majd ő vele együtt ad az örök élet. Nem önmagában az örök élet, hanem ő vele együtt ad majd az örök élet. Adja meg az Isten, hogy ez legyen a mi tapasztalatunk, hogy még vérig nem állottam ellen. Én nem az elcsüggedést szégyellem, mert Jézus minden gyalázatot megvetve tudott győzni, és ő azért jött, hogy én is győztes lehessek. Adja meg Isten ezt mindannyiunk számára. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében szólítunk meg téged az ének szavaival, hogy add nékünk azt a szent erőt, a Jézus Krisztusét, hogy mi is győzni tudjunk. Adjál nekünk, Istenünk, olyan világosságot és olyan erőforrásokat nyiss meg az életünkben, amelyekkel mi is követhetjük a mi megváltónkat, aki azért jött el erre a földre, hogy felemeljen magához bennünket, hogy ugyanolyan életet tudjunk élni, amit ő élt. Istenünk, tudjuk, hogy erre az ige szavai szerint fel kell nézni ő rá. A bizonyságok fellegén túl még a mi örök napunkra és világosságunkra, a hitnek fejedelmére és bevégzőjére.
És ebben ez a nézés, ez egy gondolkozó nézés. Istenünk, segíts bennünket, hogy tudjunk gondolkozni a Jézus Krisztus életpéldájáról és győzelméről, hogy ne legyenek számunkra ezek szokványos, rutinszerű dolgok, ne legyen csak hallomás az életünkben, de személyes törekvés, személyes gondolkozás, hogy mi meg akarjuk érteni azt, amit eddig még nem értettünk meg, el akarjuk érni azt, amit eddig még nem értünk el, azáltal, hogy nézünk ő rá, és végig gondoljuk, hogy ő mi ellene való gyalázatot szenvedett el, és mégsem alélt, mégsem csüggett el sohasem. Istenünk, te látod a mi életünket, bármit mondunk is most előtted, te látod a mi hétről hétre való sok elesettségünket, hibánkat, vétkünket, azokat is, amelyekben olyan könnyen megyünk bele is, és nem teszünk belőle problémát, és azokba is, amelyeket csak utána látunk, mert nem akartunk belemenni. Istenünk, segíts bennünket, hogy a megkörnyékező bűnt felismerhessük, és félre tudjuk tenni azt az akadályt, ami az én, amire nézünk Jézus Krisztus helyett, vagy másokra nézünk Jézus helyett. Segítsél ebben meg, hogy mindvégig tudjunk küzdeni, és azt az örömöt el tudjuk érni, abban az örömben nekünk is részünk legyen, hogy az örök életre az ő kegyelmével eljuthassunk. Add meg ezt mindannyiunk számára, kicsinyeknek és nagyoknak, a Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.

A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen prófétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a prófétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység, ez Izraelben kisincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak. Ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész prófétája volt, de a vidék prófétája. Nem volt jeruzsálemi, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék prófétájának, mert ha eltesznek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadásra egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt, az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve mondjuk nek a szerkezetét egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást. Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus próféta könyve, hogy a prófétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tengerhullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől. Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert
rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre, és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mi korunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat, és bedobják a kondérba, hogy ott főzzék meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikiás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kis emberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikiás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy ország szerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikiás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikiás könyve és a mi korunk között. Felvethető a kérdés, és Mikiás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikiás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, Példabeszédek könyvében, és itt Mikiás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban
hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és csalárd így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, csalárdok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító itala, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallási vezetők, akik a koncból akarnak részesedni, azt mondja, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek. Tehát pénz, hatalom. Ugyanaz fűti őket, mint a politikai vezető réteget, csak előnyösebb helyzetben vannak, mint a politikai vezető réteg, mert őrájuk jobban hallgatnak. Nem véletlenül mondta Jézus is a kihallgatásai közben egy ízben Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem a te kezeidbe adott. Nagyobb a kajafások bűne, mint a Pilátusok bűne. Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondás, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintélyt képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepett bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történelmnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikeás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikeás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk, akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen,
De ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal, esete létrejön. Tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek, és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás felfogást és erkölcsiséget, hogy ezek az erők így és így gondolják a társadalmakat vezetni. Olvasok ezzel kapcsolatban is pár verset Mikeás könyve 6. fejezetében, amelyben a következő mondatokat lehet olvasni. Tehát Mikeás könyvében a következőket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. A könyvnek a 6. fejezet 11. versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárt fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a 2. fejezet 1. versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyasházukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mi korunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két fogalomnak a feltalálója, hogy úgy mondjam, Freud volt a századunk elején, aki azt mondta, hogy a társadalomban kétféle embertípus van. Van az agresszív embertípus, aki erőszakkal akár, de mindent el akar érni és érvényesíteni akarja a befolyását. És van a visszahúzódó embertípus, aki inkább elviseli a kárt, ugye a depresszív, és innen jön a depresszió kifejezés is. Én úgy gondolom, hogy egyik sem valami rózsás alternatíva számunkra, emberek számára. Törtetni, erőszakoskodni, azért magunknak mindig többet nyújtani, és jobban kikaparni a gesztenyét, mint ezt elismerni másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedüllétbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel, és aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek vagy unokáinknak jobb lesz. Szóval ez sem valami lélekemelő vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi, mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a 3. pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk,
Mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a próféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a próféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az istenfélő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, ki hálóval vadászhatja fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, amikor a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe, az ellensége. Félelmetes világállapot. Amikor annyira elterjed a gonoszság, az erőszak, illetve ez a aki bírja marja életfelfogás, minnyáján vér után ólálkodnak, tehát egyik ember hasznot húz a másikból, vér után ólálkodnak, a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy valaki meg akarja ölni a másik embert, vér után ólálkodnak, ez tágabb értelemben annyit jelent, hogy az egyik ember a másik megkárosításán keresztül gazdagodik meg, vagy lesz előnyösebb helyzetben. Kiki hálóval vadásza az atya fiát. Ember embernek lesz az ellenség, és emberek áldász gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a 4. vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámbor fajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, majd Jeremiás ezt így mondja, hogy a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet, és rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázúdulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság. Ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől.
Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé. A kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek, és az embereket ismertessék meg az Istennel, igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikás is, hogy ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárdba szárnak ajtaját, és mondja tovább, hogy a családokban óriási megoszlások lesznek, nemzedéki problémák. Azt mondják majd gyerekek, unokák, ó, az a bolond apa meg nagyapa, hát az még tisztességgel, becsülettel akarta keresni a pénzt, vagy még egyáltalán ismert ilyen régi módi monarchia előtti felfogást, hát nem erről szól az élet. Szóval mondom, hogy félelmetesen időszerű, egyszerre eszmeileg is nagyon érzékeny pontokat érint, de gyakorlatilag is, ami képeket felvillant Mikás, szinte úgy érezzük, hogy Mikás itt van és a mikorunkról beszél, de önöknek a 7. versét olvastam fel ezt a részletet. De én. Most következik a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közé, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, de hát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a 3 versor Mikás könyvének egyik legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is. Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, ő neki is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem, elestem. Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik lenézték a tömegeket. Az akadémikusok voltak, az ókori görög világban lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel. És Mikás is bevallja, hogy igen, én is az életben itt csetlek, botlok. Én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok. Hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet. A nagy per gondolata Mikeásnál, Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett, ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Na hát ez a profétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem ugyan, jól lehet elestem, de én nem nyugszom bele, hogy ilyen vagyok. Nem nyugszom bele abba, hogy a világ ezt azt akarja mondani, hogy ha ide sorakozz be, oda sorakozz be, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én ha elestem is,
én szeretnék felkelni, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Kedves hallgatók, hogyha valaki csak egy ilyen pszichológiai leírásnak tartaná ezt a három verset, hogy Mikás itt küzd a korával, küzd önmagával, és itt ad egy belső, mély, ugyan mély lelki leírás, de ennél nem többet, annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet, 8. verse. Mikás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a harmadik út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet 8. versét van jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled. Három dolgot kíván az Isten, és három dologhoz ad nagyon sok erőt az Isten annak, aki a harmadik úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járja te Isteneddel. Ebben a három mondatban, ebben a három tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk, és elkezdünk kiabálni, csapkodni, és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk. Elmennek az emberek templomokba, gyülekezetekbe, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy cirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért olyan jó azért hazug embernek lenni, és olyan belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot. A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17:17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17:17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert. Amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, ez 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a kétféle font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté Evangélium a 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják, az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot, de kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog, ezt ne tegyük, ezt ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki, és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot.
Na is, hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekesszük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek. Hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatal ember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus. Hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekesznek igazságot, neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom. Hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet. Hogy mondja József Attila? Ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Különben nagyon megvetni való az emberi nem. Utálatos az emberiség, mi magunkat is beleértve. Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem nincsen. Ha most megszólalhatna egy marslakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki belenézne itt a dolgokba, mint a Löszás híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani. Ha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van, minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel. Az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénéket, de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas. Az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva, az agresszív ember nem tud megbocsátani, a depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérjukból hőse, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza. De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az sem jött a nagy tumultusban. Úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések, ezek mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tartatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember. Nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckesen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz.
Ő jár az Isten tiszteletekre. Sőt, hát ő nem ateista. Főleg nem bolsevik. Még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos. Ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Milyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem? Mondom, nincs. Tessék megmondani, hogy az embernek milyen érdeme van. Azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszt ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Kedves hallgatók, erre kicsoda alkalmatos. Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a 4. pontunk. Mikás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsajás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhián az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt, tetszenek tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Hát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek, most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni.
Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valóban vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukat ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az 5. fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az 5. fejezet 7. versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka a pogányok ugye mindig a Biblia fordításban népek, nemzetek, ugye törőjük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a prófétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet. Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek, és az elveinkből jottányit nem engedőnek? Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka. Aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása, a Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő. Kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom. Köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A Jó Hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény, vatózkodó.

Ne, sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak e mögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbent önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra. Ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt, ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia. 5. fejezet első versétől. Seregelj hát egybe seregek leánya, ostrommal támadt ellenünk, pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata, a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házaspár názáreti lesz. Mária és József. De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó, azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel. Kérném szépen.

700 évvel. Nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra. Nem egy nagynevű futurológus, aki azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért-hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehemben fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. A többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Na, Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket? Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban? Itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit? Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi próféta, körülbelül 200 jövendőlést mondtak a próféták Jézusról. És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig. Megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hivatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikeás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikeás. Még zárójelben hagyj jegyezzem meg, hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiás, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját prófétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek? Mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag, második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek.
A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az ötödik, hanem már az előző harmadik fejezet, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre. Rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. Négy pillanatkép profécia. De van itt egy ötödik pillanatkép profécia, és a harmadik fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozásra, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kőkövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelmet, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok. Igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői. Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben. De már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben, és barkokba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti hős volt abban az időben, fölkelés szítottak ezt a rómaiak, leverték 135-ben, egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották. Sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ezt az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Sion kezdte fölverni a gaz. És erdős hegy lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték. Most már gazt, erdős hegyet, kőhalmot nem tudok mutatni. De mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvó pontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve Mikeás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad, és mint egy özönvíz által folyik itt a háború, ameddig ez a vidék áll, a történelemben itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók,
amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy két lapon mi minden van? Tessenek olvasni Mikeás könyvét, mert én csak a hámréteget érintettem meg. Mikeás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikeás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak, ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra is. Talán hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet, harmadik verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele, egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívőnép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis, profétai, papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívőnép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abbahagytam.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget is, mert hát az orvosnak a gyógyítás mellett a feladata az egészségre nevelés, az egészséges életmód bemutatása is, és a mai világban, a mai gyógyászatban, főleg így a nyugati gyógyászatban sokszor elmegy az idő azzal, hogy az orvosnak egyre többet kell adminisztrálnia, persze gyógyít is szegény, de arra, hogy most tényleg elmondja azokat a betegségek megelőzésével kapcsolatos információkat, sokszor nehézen van idő. Szerencsére talán, nem tudom, a mi rendelőnkben úgy alakult, hogy mi elég nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felvilágosítsuk a betegeinket azzal kapcsolatban, hogy mégis mi történik velük, mivel tudja megelőzni ezeket a betegségeket. És azért is szívesen vállaltam ezt az előadást, mert hát talán így fehér köpeny nélkül, fogorvosi szék nélkül és sivító fúróhang nélkül még szívesebben hallgatják a fogorvost erről a témáról. De hogy mégis méltó legyen az előadás ahhoz, hogy kapcsolódjunk a Szentíráshoz is. Én kerestem olyan igéket a Bibliából, hogy hogyan lehetne megközelíteni igazából ezt a témát. És ahogy Katika is említette, Isten valóban úgy teremtette az embert, hogy teste van és lelke van, és mind a kettő nagyon fontos. Az emberi test csodájáról nagyon sok helyen olvashatunk a Bibliában. Mózes első könyvének második fejezetében, a 7. versben is, ugye konkrétan szinte egy ilyen matematikai egyenlet formájában olvassuk azt, hogy formálta val az Úr Istent az ember földének porából, és lehelt val az ő órába élet leheletét, így lett az ember élő lélekké. Tehát minden ember egy csodálatos lény, megismételhetetlen személyiség, és ennek szerves része az, hogy hogyan nézzünk ki a fizikumunkra, és a lelki oldala is természetesen. Nagyon tetszik még nekem, és nagyon szépnek tartom még a 139. Zsoltárban, ahogy ír a testről a Szentírás, vagy Jób könyvének 10. fejezetében. Talán ez a legszebb, ahol talán az is eszünkbe juthat, hogy Isten képére vagyunk mi teremtve, mert ahogy olvassuk, hogy kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül, és mégis megrontasz engem. Emlékezzél kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem. Tehát, hogy látjuk szinte a szemünkkel, ahogy tényleg egy atya, egy hozzánk hasonló lény formált minket gondosan, szeretettel, hogy legyen nekünk ilyen szép testünk, ilyen állapotban élhessünk. Fogorvosként természetesen kiszúrtam az Énekek énekében található részt, amikor Salamon a mátkáját dicséri és felhívja a figyelmet a fogak szépségére rögtön. Mert itt olvassuk, hogy a te fogaid hasonlók a megnyírt juhok nyájához, melyek a fürdőből feljönnek, melyek mind kettősüket ellenek, és nincsenek azok között meddő. És én fogorvosként rögtön egy kicsikét elgondolkodtam ezen a szövegen is, hogy itt ápolt juhokról van szó. És ugye, hogy a fogakhoz hasonlítja, hát ugye az ápolt fogakról is van ebben erről szó. Tehát, hogy a fogápolás gondolata, meg a fogak esztétikája is része az emberi test szépségének. Talán ez egy ilyen nagyon enyhe utalás lehet arra, hogy abban az időben is egyéb higiéniás szokások mellett lehet, hogy volt valamilyen olyan eszköz, amivel a fogakat ápolták. Egyszerűbb civilizáltan népeknél van is ilyen Afrikában egy olyan fának a kérge vagy gyökere talán, amelyik eléggé ilyen rostokra bontható, és azt, ahogy rágcsálják, illetve dörzsölik a fogukhoz, hát a fogkeféhez hasonló hatása lehet. A test megbecsülése, méltóság, és az, hogy testünkkel is Isten dicsőítjük, Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében, ez a szerintem nagyon jól ismert szakasz, a 6. fejezet 19-20. verse, hogy mi így szól: avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek ezért Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi. Hogy igen, valóban a testünk ápolása, egészségünk megőrzése is része Isten dicsőítésének, és még azt talán a legkomolyabb ér, vagy hogy miért olyan fontos a testünkkel foglalkozni, vagy hogy a test miért dicsőíti Istent is, az talán az, hogy Jézus Krisztus is ugye ebbe a testbe jött közénk, és ahhoz képest, hogy ő milyen állapotban volt ő, hát olvashatunk róla az Ószövetségben, ahogy elvonult Mózes fölött, és milyen, hát úgymond fantasztikus, vagy hogy ember számára felfoghatatlan minőségben létezett, illetve Jelenések könyvében is, amikor ugye hozzászólt János apostolhoz, ő is szinte elesett, és úgy kellett hozzá nyúlnia Jézusnak, hogy elviselje az ő lényét. Ő mégis vállalta, hogy ebbe a testbe jön közénk. Azt hiszem, hogy ez most már elvitathatatlan, hogy nekünk igenis törődnünk kell ezzel a testtel, bár ugye Ádámhoz képest szörnyű állapotokba került a Föld, és a testünk is nagyon jól érzékelhető, hogy egyre jobban csökkent az átlag életkor, ugye ezek, ahogy írják a Genesis könyvében, mindig oda van írva, hogy meddig élt egy-egy ember akkor a Földön. Hát valóban sajnos ilyen állapotba kerültünk, de hogy mégis mire lenne képes a testünk, hogyha mi odafigyelnénk rá, és gondosan élnénk, és amennyire lehet megvédenünk magunkat, és megbecsülnénk magunkat, arra tulajdonképpen a genetikusok is rámutattak, mert ők is azt mutatták meg a gének vizsgálata alapján, hogy az ember igenis 100-120 évig kellene, hogy éljen. Ez tény. És mégis Magyarországon az átlag életkor olyan 65-70 között halnak meg az emberek, ugye 65 és 70 éves korukban. És hát leginkább természetesen ugye ez összefügg az életmódunkkal, a szennyezett környezetünkkel, de ezt talán nem is kell túlságosan itt ragoznom a társaságnak, hogy mennyire így van. Talán erről több előadás is szól, nem akarok ezre kitérni. Én itt a főiskolára járva beszélgettem Tiborral pont erről, hogy engem nem is nagyon kötött le ez a dolog, de valahogy a főiskola nem tanítottak semmi ilyesmit, hogy egészségmegőrzés, hogy hogyan gondozzuk magunkat, milyen életmódot éljünk, hogy hogyan táplálkozunk. De valahogy így átjött ez az egész dolog, ahogy az ember a Bibliát is olvassa, ugye Dániel könyvében is vannak ilyen részek, amikor mennyivel egészségesebb lett Dániel és társai, amikor rákényszerítették őket, hogy fogadják el azt a táplálékot, amit a babiloni ifjak is ettek, és ők mégsem vállalták, és maradtak annál a úgymond biblikus életmódnál, vagy Isten által javasolt életmódnál. És aztán ezek a dolgok egyre jobban érdekeltek engem, és próbáltam beleásni magat, és én egy csodálatos könyvet kaptam, a Döntő Bizonyíték címmel, Dr. Shelley-nek a könyv, azt hiszem, hogy jól mondom, és nagyon szomorú vagyok, és azért mondom ezt a nagy plénum előtt is, mert én ezt a könyvet így rögtön elajándékoztam egy ismerősnek, fú, ez egy nagyon jó könyv, ezt el kell olvassad, mert ez szenzációs. És tényleg az, mert nekem ott volt a nappalimba is, hát jó nagy könyv, nem az elejétől végig olvastam, de azért úgy lapozgattam, és tele van ábrával, nem tudom, hogy ki az, aki nem ismeri, én annak mesélem most így lelkesen, hogy egy csodálatos könyvről van szó. Egy orvos írta, nagyon komoly tudományos feldolgozással, cikkekkel, irodalmi hivatkozásokkal, nagyon jó táblázatokkal és rengeteg jó tanáccsal, és hát tényleg egy nagyon széles spektrumot ölel föl, és sajnos nem lehet kapni, úgyhogy akinek van tartalékban, azt szívesen átvenném egyrészt, de én így javasolnám, hogy újból adják ki Magyarországon, úgyhogy ha aki ebben szeretne minket támogatni, az akkor szóljon. Én ott olvastam tovább ezekről a dolgokról, illetve a New Start, vagy az új életmód, vagy új életprogramról, ami megint megerősített engem is abban, hogy igenis az életmódunkkal kell nagyon sokat foglalkoznunk. És most már itten oda kanyarodunk a fogászatra, így a hosszú bevezetőm után, de az életmódnak nagyon komoly része a táplálkozás, és hát a fogak ugye az emésztő rendszerüknek a legelején vannak, bár nem csak ez a fogak feladata, de elsősorban ugye a rágó funkció, tehát a tápláléknak a megragadása, a feldolgozása a legfontosabb. Fogakat úgy, hát bemutatván vannak metszőfogak, szemfogak, illetve őrlőfogaink, más-más feladatokkal rendelkeznek, és mondhatnám azt is, hogy a metszőfogak, mint az olló úgy viselkedik, tehát ilyen vágó hatásuk van, a szemfogakhoz az is hasonló ehhez, illetve az őrlőfogak pedig ezt az őrlő mozgást végeznek, és nagyon érdekes a fogak elrendezése, illetve az álcsontban elhelyezkedő fogaknak a helyzete, mert egy ilyen görbe mentén a rágósík, ez egy ilyen ívben helyezkedik el, méghozzá úgy, mint egy mozsár az őrlővel, mert a felső fogak, őrlőfogak, azok így lefelé, ilyen lefelé tartó ívben helyezkednek, az alsó fogak pedig egy ilyen ezzel párhuzamos, tehát követik ezt az ívet, és valóban ez a mozsárban való őrlő formájuk van, mind a mellett, hogy persze ilyen csücskök és barázdák vannak rajta, hogy még aprólékosabb legyen a falatnak a felaprítása, de a fogaknak feladata még a beszédben ugye nagyon fontos, hogy segítik a hangok képzését, illetve egy esztétikai része is van, hiszen a rendezett szép fogazat ez egy tényleg egy nagyon kellemes benyomást tesz az emberekre. Nem csak a látványuk, hanem a környező szövetek megtartása miatt is. Tehát a fogatlanság az egy beesett arcot is ad sajnos az embernek, tehát egy sokkal inkább öregíti az illetőnek az arcát. Ezért is fontos nem csak a rágó funkció visszaállítása a fogorvosnak, de hát ugye ez az elsődleges feladata a fogorvosnak, hogy a rágó funkciót biztosítsuk a paciens számára. De nagyon fontos, ahogy említettem, ugye a beszéd, illetve az esztétikai rész, és hatalmas nagy változást tudunk elérni, hogyha valakinek a fogait helyreállítjuk egy fogsorral, vagy fogpótlásokkal, mert rengeteg változás történt benne, és ezzel vissza tudjuk adni az egészséges önbecsülését is valakinek, azáltal, hogy ő újból képes lesz megjelenni mások előtt, újból vidáman, felszabadultan tud nevetni. Tehát a magánéletében van, illetve a szociális életben sokkal jobban vissza tud valaki térni, hogyha a fogait helyreállítottuk. Van is egy ilyen kis ábrám, így a fogakról hoztam, hogy mégis hogy néznek ki a fogak, meg hogy megértse mindenki, hogy két nagy betegséggel foglalkozik tulajdonképpen a fogorvos, és ezt talán a fogorvosok sem nagyon szokták elmondani a pacienseknek, hogy igazából itt nem csak a fogszúvasodásról van szó, hanem a másik nagy betegség a fogágy betegség. És ez a kettő dolog, ami a legtöbb problémát okozza az embereknek, ugye a fogászati betegségek területén. Tehát, hogy megértsük mégis, hogy miről van szó, itt mutatok egy ilyen egészséges fogat. Tehát a fogak azok úgy helyezkednek el, hogy van egy korona részük, ezt az a része a fognak, amely a szájüregben helyezkedik el. Ez a nagyon fehér rész, ezt kívülről a zománc réteg borítja, hidroxilapatit kristályokból van. Bocsánat, az elején elfelejtettem mondani, hogy ez lehet ilyen beszélgetős, tehát valakinek valami kérdése van, az rögtön tegye fel, mert lehet, hogy mondok olyat, ami talán nem annyira érthető, de lehet jelentkezni. És ez a szervezetünknek a legkeményebb szövete, ez a külső ilyen kékes rész, ez a zománcnak hívjuk. Alatta ez a rózsaszínes, ami már nem csak a koronai részben van, hanem ez a fog gyökere, úgy hívjuk ez, ami a csontban helyezkedik el, ez a rózsaszínes rész. Ez viszont már egy élő szövet. Ezt nem mondtam, hogy a zománc szövet, ez egy elhalt szövet. Amikor kifejlődik a fog, tehát kibújnak a fogak, előtte elhalnak a zománcban a sejtek, és tulajdonképpen egy élettelen szövetről van szó. Ezért van az, hogy fogfúráskor például, amikor a fogorvos érzéstelenítés nélkül akár egy ilyen kicsi felszíni területen fúr, vagy dolgozik, azt tényleg nem lehet nagyon érezni, mert nincs benne élő szövet. Amikor az alatta lévő dentin állományba jutunk el, ezekben már élő sejtek nyúlványai vannak, ezért ez már érzékeny, ezen keresztül érezzük a fogaknak a fog környezetének a hőmérsékletét, a hideget, meleget, illetve az édes, a savanyút. Mert kristály szerkezetű a fog szövete, az ománc is és a dentin is. Ezekben vannak szerves, illetve szervetlen anyagok, természetesen nagyobb arányban vannak ilyen a szervetlen anyagok, ezek ilyen hidroxilapatit kristályok, vagy fluorapatit kristályok, és ezekbe a dentin tubulusokba, vagy a kristályok mentén nyúlnak be ezek a érző ideg nyúlványok, amelyeknek a receptorai azok bent a fogbélben helyezkednek el. Tehát itt lehet látni, hogy itt van a koronai rész, van a zománc, ez a kiüső, az a dentin, ez nagyrészt a fognak nagy részét ez adja, és belül pedig van a fogbél, amiben az erek és az idegek vannak, amik ugye táplálják ezeket a sejteket, amiket mondtam, ezeket a dentinben lévő sejteket, és ezek pedig, tehát a fogbélbe, a gyökér csúcs felől lépnek be ezek az erek és az idegek. Tehát itt mondjuk ez a szivacsos állomány, ez a csont, Benne van ez a két gyökerű fog, és egy gyökér csúcsok mentén mennek fölfelé ezek az elek idegek, és táplálják a fogat. A dentin állományt, amiben vannak ezek az idegek, illetve magák a dentin odontoblasztok, amelyek azért is érdekesek, mert regenerációra képesek. Tehát, hogyha, majd lesz erről is szó, fogszúvasodás során eléri ez a szúvasodás, vagy esetleg egy mély tömésnél megközelítjük jobban a dentin állományt, vagy a fog belet inkább, akkor elkezdenek ott osztódni a sejtek, hogy még jobban elhatárolódjanak a léziótól, ami lehet egy, mondom, egy tömés, vagy egy fogszúvasodás. Tehát egy regenerációra képes területről van szó. És majd, ha itt elkezdünk beszélgetni ma a fog szúvasodás és következményes betegségeiről, de már most szeretném jelezni, hogy a fogorvoslás és a agysebészet között nagyon kicsi lehet a határ, mert nagyon hasonló az anatómia, bár kicsikét furcsának tűnik ez a mondat, de gondoljunk bele, hogy ugye az agyunk is egy zárt, kemény testben van benne, ugye a koponya csontok veszik körül, és ugyanez van a fogakkal is, hogy egy zárt, kemény üregben van benne egy szerves állomány, az erek és az idegek. Az tény, hogy azért az agyunk azért sokkal fontosabb, mint a fogbél tartalma, de hasonló eset történhet akkor, ha például valamilyen sérülés éri a fogbelet, vagy ugye az agyvelőt, mert minden traumánál, minden sérülésnél legyen az egy fizikai behatás, vagy egy gyulladás. A lágyszövetekben ilyenkor fokozódik a keringés, ödéma, duzzanat alakul ki, és egy zárt üregben, ugye az agysérülteknél is azért nagyon-nagyon nagy a veszély, gyorsan kell orvoshoz fordulni, hogy az agynyomást csökkenteni lehessen, hiszen összenyomja ez a fokozódott nyomás az agyat ellátó ereket, és ezáltal alakulhat ki aztán ugye agysérülés, mert pusztulnak el olyan agyterületek, amelyek nem kapnak kellő táplálékot, főleg oxigént. És ugyanezt történik aztán a fogbélben lévő szövetekkel is, hogyha ott egy gyulladás alakul ki, nem tud tágulni, hiszen egy kemény dolog veszi őt körül, és ezért aztán elhalhatnak, ezért alakul ki, ezért olyan nagyon fájdalmasak sajnos a fogbél gyulladások is. Tehát azért iszonyú fájdalmas. Tehát én ezt teljesen megértem, hogy borzalmas fájdalmakat áll ki valakinek fáj a foga, de ezt így könnyen megérted. De ez nem vigasztalásképpen mondom, csak ez egy ilyen tény, hogy ezért ilyen borzalmasan fájdalmas. Ezt majd körbe fogom adni, mert szerintem ez egy nagyon jó ábra, de még egy kicsikét magamnál tartom, mert mondtam az elején, a két nagy betegségről van szó, a fogszúvasodás és következményes betegségei, és a fogágy betegségeiről. Tehát a fogról már így beszéltem, a fogágynak pedig nevezzük a fogat körbevevő szöveteket. Tehát az ínyt, ugye, ami ugye a fog nyakánál helyezkedik el, alatta lévő csontokat, ami a fog körül van, illetve a csont és a fog között lévő rostokat, gyökérhártya rostoknak hívjuk, mert minden nap megtapasztaljuk azt, hogy a fogunkkal ugye érzékelni tudjuk az ételnek a konzisztenciáját, hogy kemény vagy puha. És ez azért van, mert kicsikét tud rugózni a fogunk, és ezek között a gyökérhártya rostok között vannak ilyen nyomásérzékelő receptorok, érzékelők, ami által mi nagyon jól tudjuk megállapítani, hogy most ebbe keményebben, erősebben harapjunk bele, vagy nem szükséges ilyen erősen beleharapni. Tehát ezt nevezzük fogágynak, és amikor ebben van valamilyen gyulladás, akkor ezeket nevezzük aztán fogágybetegségeknek. És azért nagyon fontos erről beszélnünk erről az utóbbiről, mert erről tudnak kevesebbet az emberek, pedig, hogyha az idő függvényében ábrázolnánk a fogelvesztéseket, akkor azt mondhatnánk, hogy a fogszúvasodás következtében kialakult fogelvesztésnek a csúcsa az olyan a 30-as évekre tehető, viszont a fogágybetegségek következtében elvesztett fogaknak a csúcs az pedig az 50 éves kor körül magasodik ki, és erről az emberek tényleg kevesebbet tudnak, viszont megdöbbennek azon, hogy aztán miért esnek ki a fogai, miért lazulnak meg, miért történik az, hogy épp fogak esnek. És ez a tragédia a fogágybetegségekben, hogy tulajdonképpen teljesen épp, egészséges fogak esnek ilyenkor ki, lazulnak meg, mert a gyulladás következtében annyira elpusztul a fogágy, a fogtartó szerkezete, mert ugye ez tartja a fogat stabilan a szájüregben, hogy egyszerűen kiesnek. Természetesen tele van fogkőből az ilyen fog, és borzalmasan gyulladt az íny, illetve a csont, de hát ez egy tragédia, hogy nem figyelünk oda, és ez egy nagyon alattomos betegség, én ezt tudom, mert nagyon sok tünettel nem jár, mert kicsit fájdogál, enyhén vérzik, van egy rossz lehellet hozzá, az is egy jelzője lehet ennek, de igazából olyan túlságosan nagy fájdalma nem jár, ellenben a fogszúvasodás, ugye, amikor már az embernek lüktetott meg minden, tehát viszonyú fájdalmai lehetnek vele. De hogy mégis megértsük, hogy miért alakulnak ki ezek a betegségek, vagy mi az alapja ezeknek a betegségeknek, ahhoz meg kell értenünk azt, hogy ezek olyan multikauzális betegségek, tehát több tényező együttes hatása okozza ezeknek a betegségeknek a kialakulását. Négy dologról van szó, hát nem lehet prioritást nevezni, közülük talán mind a négy ugyanolyan súlya van, viszont vannak közöttük olyanok, amelyeken tudunk változtatni vagy javítani. Ilyen a táplálkozás, a mikroorganizmusok, a baktériumoknak a szerepe, az idő faktor is fontos, illetve a fogak és a fogmosás. Hát ezek között a táplálkozásról lehet azt mondani, hogy erre lehet legjobban odafigyelni, de erről fogok majd később is beszélni, és az az érdekes, hogy ahogy készültem erre az előadásra, és nagyon sok mindenben igazolódott az a felkészülőm, és amíg én fogászati könyvekből készültem föl, amiket én például a Döntő Bizonyíték című könyvbe olvastam, vagy amit a főiskolán is találtam, hogy milyen táplálékok, milyen élelmiszerek azok, amelyek nagyon hasznosak és fontosak. És kiderült, hogy a fogszúvasodás, illetve a fogágy betegségek megelőzése szempontjából is nagyon hasznos például a vegetáriánus életmód, mert konkrétan, majd itt fogok olvasni egyet, pedig ez egy abszolút fogászati könyv, de itt pont egy ilyet találtam. Hát, hogyha már erről beszélek, akkor felolvasom, hogy volt egy ilyen vizsgálat, hogy ugyancsak a finomított, tehát fermentálódó, egyszerű cukrokról van szó, szénhidrátok szerepére utalnak Ausztriában, a Hopewood House-ban intézeti gyermekeken végzett megfigyelések. 80 kiskorától 12 éves koráig vegetáriánus táplálkozáson tartott gyermek, akiknek az étkezéséből a finomított szénhidrátokat kiküszöbölték. 10 év után jelentősen kisebb káriesz intenzitás mutatott, tehát fogszúvasodás kialakulási gyakoriságot mutatott, mint a családokban élő kortársaik. Egy magyar felmérés is volt itt, ahol pedig a cigányok körében vizsgálták ezt, hát ott nem kellett diétára fogni őket, hanem inkább a szegénység következtében, ugye jóval kevesebbet fogyasztott a cigány lakosság, és ugyanez volt az eredmény, hogy sokkal kevesebb fogszúvasodást mértek. És még van itt más, akkor elmondom, ami ugye olvassuk szintén itt a táplálkozással kapcsolatban, a New Start programban is benne van, vagy a Döntő Bizonyíték könyvben, hogy mennyire fontos az, hogy az ember főétkezésekre figyeljen oda, a reggeli, az ebéd, a vacsora, az étkezések során, ugye itt arról is volt szó, hogy ne terheljük meg úgy az emésztőrendszerünket, hogy folyamatos nassolgatások mellett állandóan ugye dolgoznia kell a szervezetünk, hanem ki tudjon örülni a gyomrunk. De ugyanezt írják itt megint ebben a könyvben, hogy mennyire nem helyes, hogyha az ember gyakrabban eszik, főleg persze szénhidrát tartalmú ételeket. Tehát ez is azt mutatja, hogy tehát a főétkezések között gyakran édességet fogyasztó betegek csoportjában a káriesz szaporodott jelentékenyen magasabb volt, mint a csak főétkezéssel kapcsolatban szénhidrátot fogyasztó csoportokban. Tehát, hogy ezek a dolgok itt is így hozzákapcsolódtak az én témámhoz, pedig nem is gondoltam volna. A mikroorganizmusokra, hát azokkal sokat nem tudunk tenni, majd fogok beszélni a prevenció részben arról is, hogy hogyan tudjuk esetleg kémiailag, meg a fogmosás mellett mechanikailag, kémiailag is csökkenteni a szájüregben a számukat. Itt az időfaktorról, hát annyit táplálkozással kapcsolatot gondolhatunk arra, hogy ugye milyen gyakran fogyaszt valaki esetleg szénhidrátokat, mennyi ideig van a szájban, Tehát például már kisgyerekeknél nagyon szomorú látni azt ilyen csecsemőknél, hogy ilyen cukros teára vagy italokra szoktatják a gyerekeket, és ott áll a szegény gyereknek a áznak a fogai abba a cukros lébe, és akkor csodálkoznak, hogy aztán elfeketedett a gyerek foga. Hát miért feketedett el, mert tiszta szúvas az egész, és szétszúvasodott szegény gyereknek a foga, és ugye elporlott. Tehát, hogy már időben, ugye kár rászoktatni szegény kisgyereket arra, hogy most ez a cukros ételekre. De ugyanez a cukrok, a nyalókák, meg ezek az ételek is azért borzasztóan rosszak, mert ázik ebbe a cukros lébe az embernek a foga. Tehát, hogyha fogyasztunk is szénhidrát tartalmú ételeket, nagyon fontos az, hogy azt kapcsoljuk hozzá egy főétkezéshez, és lehet akkor utána mosunk fogat, de hát ez gondolom evidens, hogy az étkezések után mindenképpen javasolt a fogmosás. A fogak az megint egy olyan dolog, amiről nehéz ugye változtattunk, mert ugye ezekkel születünk, viszont a fogszabályozásnak például itt van jelentősége, hogy a torlódott fogakat sokkal nehezebb tisztítani, ezért fontos szakemberhez elmenni, hogy hatékonyabban tudja az ember otthon tisztítani magának. Ebben tudnak segíteni a fogszabályozó szakemberek, illetve megint olyan prevenciós beavatkozásokat lehet csinálni a fogorvosnál, hogy akiknél például anatómiailag mélyebb barázdák vannak valakinek például a fogaiban, és ezért mondjuk nagyobb a valószínűsége a szúvasodás kialakulásának, akkor lehet prevencióból ezeket a barázdazárásokat csinálni, ami tényleg egy fontos dolog lehet, mert ezáltal kiköszöböljük azokat a adott helyi tényezőket, amik fokozhatják a fogszúvasodás kialakulását. Ja, amiket a táplálkozáshoz, akkor még azt hozzávehetjük ezen túl, hogy beszéltem már egyrészt a vegetáriánus táplálkozás már eleve ugye, ajánlott, és sokkal kevésbé okoz fogszúvasodást. Aztán fontos természetesen a táplálék állaga is, de hát mondjuk itt szerintem sokan hallottak, vagy ismerik ugye a vegán táplálkozás, ahol sokkal több a friss gyümölcs, zöldség, a kevésbé konyhatechnikailag kezelt zöldség, tehát rostokban gazdagabb, és ezáltal van egy ilyen öntisztító hatása is az ételeknek, tehát a teljes kiörlésű lisztből készült végtermékek, a friss gyümölcs, zöldség fogyasztásának is van egy ilyen hatása. De azért a fogközti lepedékképződést ezt nem helyettesít. Tehát nem lehet azt, hogy én most akkor nem mosok fogat, mert csak ugye, nyers dolgokat eszek. A fogközti részeket ugyanúgy tisztítania kell az embernek. Tehát nem helyettesíti ezt teljesen ezért a fogmosás, de eleve sokkal jobb helyzetben van valaki, aki mondjuk így táplálkozik. Beszéltem az étkezés gyakoriságáról is, ami fontos lehet, és arról is ugye, hogy mennyi ideig tartózkodjon a szájban ugye az étel.
1: Azt szeretném mondani, hogy akkor soroljuk fel azokat az ételeket, amikben kálcium van. Hát, vagy foszfor van, vagy magnézium. Ha gondolod, én segítek ebben.
0: Akkor segítsél, légy szíves, mert biztos jobban tudod.
1: Akkor soroljuk fel gyorsan azokat az növényeket, amiben sok a kálcium, a foszfor és magnézium. Nagyon magas a kálcium tartalma az összes hüvelyesnek. Tehát bab, sárga borsó, zöld borsó, lencse. Ezek. Azután a magvaknak, akkor elmondom, ha írjátok még egyszer. Tehát mindenféle hüvelyes. Bab, borsó, lencse, csicseri borsó, szójabab, és az összes, ami sárga borsó, zöld, száraz sárga borsó, zöld borsó. A másik pedig, tehát az összes hüvelyesek, emellett pedig a magvak. A magvak közül kifejezetten a dióra szeretném fölhívni a figyelmet, nagyon magas a kálcium tartalma, és hallottam egy asszonytól, aki egy konferenciára kellett volna elutaznia, eltörte a bokáját, és bokorkati volt, és bokorkati szerette volna meggyorsítani, hogy minél gyorsabban gyógyuljon meg a csonttörése, mert neki 5 hét múlva egy konferenciára el kellett menjen. És a következőket tette, megreszelte a diót, és egy evőkanál diót beáztatott 2,5 deci vízbe, ezt írhatjátok is, tehát egy evőkanál reszelt diót beáztatott 2,5 deci vízbe, amit másnap reggel leszűrt, és ezt a hófehér, tejszínű folyadékot itta, amiben a kioldódott kálcium benne volt, valamilyen oldott formában. Ezt 5 hétig itta, ezen kívül a csontját természetesen hideg-meleg váltóvizes zuhanynak is kitette, lefejtette róla a gipszet, és akkor hideg-meleg váltóvizes zuhanyt is adott neki, És a lényeg az, hogy 5 hét alatt befort a csontja. Tehát olyan erős a diónak a csontgyógyító hatása, hogy a normál csontosodási folyamatot meggyorsítja. Meg lehet enni, meg lehet... Valószínűleg ő azt is felhasználta, amit kiáztatott, de valamilyen okból ő kiáztatta. Akinek van elég erős foga és meg tudja rágni, lehet, hogy ő már azok közé tartozik, akiknek el kellene menni Péterhez.
2: Minden vízzel, kívül belül mindent vízzel, nem neki ezzel.
1: Igen?
2: Igen?
1: Jó. Tehát akkor a Katika ezért. A lényeg az, hogy 5 hét múlva elment a MÁV kórházba, megrögenesztette a lábát, és az orvos nem akarta elhinni, hogy már befortak a csontjai, és azt mondta, hogy ilyen nem fordult még elő, hogy pont a bokacsont, ami a legkisebb darabokra tört, hogy az ilyen hamar összeforjon. Diónak ez a jótékony hatása, és akkor elmondom még, hogy foszfor szükséges ugye a csont felépüléséhez. Nagyon sok foszfor tartalmaz a mák. A mák, most olvastam, és magnéziumot is tartalmaz, tehát a mák, a javasolják, hogy a vastartalma miatt is...
0: A kálciumot is.
1: Tehát a mák, és még nagyon magas a kálcium tartalma a banánnak is. Hát akkor visszaadnám a szót neked.
3: És a füge?
1: A fügét, igen, a füge is magas kálcium tartalma.
4: És a szezámmag.
1: A szezámmag meg pláne. Igen, a szezámmag is, így van.
3: Jó.
0: Köszönöm szépen a segítséget. Térjünk rá akkor arra, hogy hogyan is alakul ki egy kis ilyen kortörténete a fogszúvasodásnak, meg a fogálybetegségnek. Mindenek előtt a plak, foglepedék az az, ami mind a két betegséget okozza. Ezt a plakot vagy foglepedéket tulajdonképpen két dologból áll, a cukrokból és mikroorganizmusokból, baktériumokból. A táplálékban lévő egyszerű cukrokból, monoszaharidokból a baktériumok egy ilyen poliszaharid vázat képeznek, amiben ők szépen tudnak szaporodni, és nőnek, ahogy a táplálékkal fokozódik a cukorbevitel, és szépen kialakulnak több helyen is a fogon. Ez lehet az íny fölötti rész, illetve lehet az íny alatti rész. Leggyakrabban a fogak közti területen szokott lenni, mert annak a öntisztulása legkevésbé történik meg a szájüregben, mert azért az ember a nyelvével, a rágással, ugye a rágófelszíneket, illetve a fogak belső felszíneit valamennyire még tudja tisztítani, hogyha például valaki nagyon jó diétán van, odafigyel a táplálkozására. De a fogmosásnak azért van mindenki számára jelentősége, mert a fog közti részeket kell mindenkinek jobban tisztítania, mert ott alakul ki leggyakrabban a fogszúvasodás, illetve a fogágybetegség is. A baktériumok különböző volta miatt alakul ki egyes fogakon fogszúvasodás, illetve másik fogon pedig ugyanazon a fogon, de más területen ugye a fogágybetegség. Tehát másfajta baktériumok okozzák az egyiket, illetve a másikat, de tulajdonképpen ugyanabból indulunk ki. A lepedékben fogszúvasodás esetében olyan baktériumok vannak, amelyek fermentálják a cukrokat, és sav képződik, és ez a savasodás, mind a mellett ugye ez a táplálék is hozzájárulhat, ugye, hiszen elég savas táplálékot fogyaszt az emberiség nagy része, ezért van nagy szerepe a lugosító ételeknek, úgyhogy nagyon jól jött ez a recept például. Tehát ez is közre játszódik, hogy eleve savas ételt fogyasztunk, illetve azt, hogy ezek a baktériumok a cukorból savakat képeznek, és a savak magas koncentrációja helyileg a fogak felszínén kioldja a fogakból a szervetlen ásványi anyagokat, és ezáltal puhul a felszínük, majd pedig ezek a baktériumok képesek olyan enzimeket, fehérjéket gyártani, amelyek proteolitikus, tehát fehérje bontó, szerves anyagot bontó hatásuk is van. Tehát először kioldják a szervetlen anyagokat, az ásványanyagokat, és utána pedig tovább bontják a fognak a szerves részét. És azért nagyon fontos tényleg fogorvoshoz járni, hogy minél hamarabb vegyük észre a betegséget, vagy a kialakuló fogszúvasodást, mert a káriesznek a legelső stádiuma, a káries incipiensnek hívják, lényegtelen, de ilyenkor még csak az az állapot alakul ki, amikor az ásványi anyag része oldódik ki, tehát felborul ez az ásványi anyag tartalma annak a fogterületnek, viszont ez még remineralizálható, ha letisztítjuk a fogat, megfelelő fogkrémeket használunk, vagy öblögetőket használunk, vagy olyan kezelést kap a páciens, akkor visszaállítható a fognak az a keménysége. Viszont amikor vár egy üreg alakul ki, mert összetöredezett már az a meggyengült fogterület, ugye a felborult ásványanyag tartalma miatt, illetve ezek az enzimek is elpusztítottak szerves állományt, akkor ott már sajnos nem tudjuk visszaépíteni egyelőre a fognak az eredeti állapotát. Ilyenkor már csak tömésekkel tudjuk visszaállítani a fognak a helyzetét. Hogy miért fontos elmenni a fogorvos, ez azért van, mert beszéltük az elején, és azért volt fontos, hogy megértsük, hogy milyen szövetekből áll a fog. Ugye kívül van ez a zománc réteg, ami nagyon-nagyon kemény. És hogyha lehet látni ezen a kicsi ábrányt, lehet látni, hogy icipici lyukat vájt ez a fogszúvasodás ezen a zománcon, de az alatta lévő dentin állományt, ahogy eléri ez az előre haladó folyamat, mivel hogy ez egy puhább anyag, alacsonyabb az ásványanyag tartalma, magasabb a szerves anyag tartalma, sokkal gyorsabban kezd folytatódni ez a romboló folyamat, és lehet, hogy a fogon egy icipici kis fekete pöttyöt látunk, vagy pindur kis lyukat, alatta sajnos egy nagy barlang lehet már, ezért van az, hogy sokszor úgy jönnek hozzánk, hogy egyszerűen doktor úr, beszakadt a fogam. Vagy hogy fúrjuk a fogot, és belezuhanunk egy ilyen nagy lukba, mert alatta már akkora üreg van, és alattomosan ugye nőtt ez a szúvasodás sajnos. Nem mindig jutnak így el hozzánk az emberek, mert amíg a fogbél kamerát nem éri el ez a pusztulás, addig a fogorvos a fúrójával, amelyet ilyen gyémánt fúró, pontosan azért, hogy ezt a nagyon kemény szövetet ugye tudja preparálni, ezt kitisztítjuk, és akkor tömőanyagokkal látjuk el, visszaadva fognak a közel eredeti állapotát. Ha viszont ez a folyamat tovább folytatódik, eléri a fogbélkamrát, amit aztán ugye ezek a baktériumok, mert tele van baktériummal ez, ugye ottan ők is szaporodnak, miközben pusztítják a szöveteket, befertőzik ezt a területet. Ilyenkor alakul ki a fogbélgyulladás, eznek már eléggé jelentős tünetei vannak. Előtte még csak ilyen fogérzékenység, hidegre esetleg érzékeny lehet, vagy ugye beszakad az a terület, hogy letörik a fogból valami. Ilyenkor már túlérzékeny a fog, magától is fáj, kialakulhat súlyosabb esetben ez a lüktető érzés, ez a pulpitises fogbélgyulladásos folyamat. Amit említettem, hogy ugye milyen agysebészek is vagyunk szinte, ennyire értünk a szakmához, hogy ezen a zárt területen ez a gyulladásos folyamat ugye nem tud terjedni. Most aztán ez még mindig tovább folytatódik, végig haladhat ez a gyulladás a gyökérem, és a gyökér csúcson tovább a csontban is elkezdődhet a gyulladás. Ugye itt a baktériumok csodálatosan el vannak, hiszen az immunrendszerünk egyre kevésbé éri el ezt a területet, hiszen elpusztul a fogbél tartalma, az erek és az idegek elpusztultak, az immunsejtek ugye nem tudnak oda eljutni, önmagát pusztította ugye el a rendszer, hiszen összenyomódott. Itt a gyökér csúcsi részen viszont már elindul az immunrendszerünk működése, de sajnos a fogbél felől folyamatosan, meg a szájüreg felől folyamatosan egy baktérium forrás áll fönn, tehát nem tudja magától meggyógyítani a szervezetünk sajnos a fertőzött fogat, vagy az elpusztult fogat, állandó gyulladás alakul ki, ezért van szükség arra, hogy ilyen esetekben aztán gyökérkezeljük a fogat. Ilyenkor a fogorvos még nagyobb üreget csinál, és ezekbe a csatornákba speciális eszközökkel lemegy, kitisztítja, kifertőtleníteni és szépen megtömi, egészen a gyökér csúcsig. És hogy a gyökér csúcsig meg van tömve egy fog, megszűnik a baktérium forrás a fogból, és ezáltal képes aztán az immunrendszer úrrá lenni ezen a helyzeten, és szépen elpusztítja a maradék baktériumot, ami a csontba eljutott, és egy normális, hát nem egészséges fog, de tulajdonképpen egy funkcióban működő fogat tud a fogorvos is biztosítani a páciense számára. A helyzet komolyságát azért fokozzam. Ha még mindig nem megyünk el ilyen esetben fogorvoshoz, és hagyjuk továbbra is romlani a helyzetet, ilyenkor van az, hogy hatalmas a dagad valakinek a feje, jobb esetben kifelé tör a gyulladás, ilyenkor vannak ezek a vicces ábrák, hogy ilyen nagy feje van valakinek. Valóban kialakulhat egy csontvelő gyulladás, vagy csonthártya gyulladás, ilyenkor már gennyes folyamatokról van szó, tájag alakul ki, ilyenkor már szájsebészeti beavatkozásra van szükség, ugye fel kell vágni, ki kell üríteni ezt a területet, antibiotikumot kell adni. Van, amikor még így sem jönnek el a fogorvoshoz, ilyenkor sajnos kialakulhat. Ez sajnos szomorú, hogy fogbélgyulladásba belehalhatnak emberek, és előfordulhat, azért természetesen nem olyan gyakori, de ugyanúgy, mint bármilyen más gennyes gyulladás a szervezetben, például egy vakbélgyulladás, ugye, hogyha valaki nem jut el egy sebészetre, akkor kialakulhat egy szepszis, ugyanúgy ez a folyamat is betörhet a szervezetbe, flegmóni szepszis alakulhat ki, és bele lehet halni ebbe a betegségbe. Sajnos, ami tulajdonképpen egy ilyen icipici kis szúvasodással kezdődött el, csak nem látogatta a fogorvost elég gyakran, és a kezdeti tünetekkel sem jelent meg a szakembernél. Igen?
2: Itt úgy mondanék valamit.
0: Mondjad.
1: Hogy nem tudom, mennyire ismert köztetek, hogy van egy módszer, amivel a foglepedéket el lehet távolítani. Tudod-e, Péter, hogy de ezt így mindenkinek mondom, hogy régebben olvastam, és aztán mi is kipróbáltuk otthon a családba, és most már anyukám is használja, reggelente fogtisztítás olajos gargarizálással. Tehát egy evőkanál olajat, bármilyen olajat a szájunkba veszünk, és én úgy szoktam, hogy miközben tusolok, közben gargarizálok a... De hát igen, nem jó, de hozzá lehet szokni, viszont teljesen leoldja a fogról a lepedéket. Tehát utána, amikor már fogat mosok, egyrészt vagy már nincs is rajta lepedék, vagy nagyon könnyen leoldódik a lepedék bármilyen olajas öblöketéssel. Körülbelül egy olyan 10-15 percig kell a szájba forgatni, utána kikörlajat.

0: a lepedéket, de hogy egy védő réteget képezhetnek a fogon, az biztos, tehát ezt most fogászati szakkönyvekben is megtalálható. Én azt mondom, hogy mindenképpen a mechanikus tisztításon van a hangsúly, tehát a fogkefe megfelelő használata, illetve azoknak az eszközöknek a használata, ami nagyon fontos.
1: Igen, tehát én semmiképpen nem szeretném, hogy ezt nem lehet kikerülni, a fogmosást az olajos gargarizálással. Ez a technika, ez a fogtisztítási technika még komplexebb egy kicsit. Azzal kezdődik, hogy reggel mindenki, amikor fölkel, akkor egy kis kanállal a száját, a nyelvén, főleg a nyelvén vakarja le, húzza le a lepedéket. Állítólag a legtöbb baktérium akkor így följön a szájba, és ez eltávolítható. Nagyon sok betegség megelőzhető lenne, ha mindenki reggelenként egy evőkanállal vagy kis kávéskanállal lehúzná a fogáról a fehér lepedéket, és ezt az olajos gargarizálást elvégezni, ez csak föllazítja ezt a plakkot, és utána fogmosással el kell távolítani, és utána ugye gargarizálással, fertőtlenítős gargarizálással.
2: Szerettem volna kérdezni, hogy ezt miért poszt reggel, tehát este nem egyszerű, akkor esetleg, tehát reggel általában azért...
1: Az az érdekes, hogy reggel följönnek a szájba ezek a baktériumok, és reggel lepedékként, fehér lepedékként akinek, annak belepi a száját. Tehát érdemes egész hátulról kinyúlni, és le lehet vakarni egy réteget. Ahogy olajjal is én gargarizálok, akkor ahogy kiköpöm, egy egészen sárga nyártól is, az olajtól is nyilván, de meg fogjátok érezni, hogy kifejezetten úgy érzi az ember, hogy kellemesebb lesz a szája, és hogy tisztul a szája, mert ahogy Péter mondta, ezek a baktériumok, amik a fogak közé mennek, ezek is kijönnek belőle, feloldódnak, sokkal puhábbakká válnak, nem kell annyira erősen dörzsölni is a kefével, mert hamarabb leválnak, nagyobb darabokba is leoldódnak. Úgyhogy nekem jó a tapasztalatom, próbáljátok ki, és majd aki kipróbálta legközelebb, mondja el, hogy milyen tapasztalata van. Kíváncsi vagyok mindenkire. Nekem is furcsa volt először bevenni az olajt a számba, aztán pedig nagyon jó tapasztalatom van vele.
3: Ez nem a fogkövet volt,
1: nem? Nem a fogkövet, hanem a lepedék.
4: Mindenféle méreg.
1: Mindenféle, igen, a szájba összegyűjti.
0: És akkor a másik betegségről beszélnék, a fogágybetegségről, amit szintén ez a plak, a dentális plak, vagy a lepedék okoz, csak mint említettem, másfajta baktériumok vannak itt jelen. A fogkő tulajdonképpen elmeszesedett lepedék, tehát a nyálban lévő ionok, magnéziumionok, kálciumionok, ezek szépen kicsapódnak a lepedéken, és egy ilyen nagyon kemény, szilárd vázat. Azokat hasonló, mint a vízkő, tehát olyan keménységűek. Ezek elhelyezkedése lehet a fog felszín, az íny fölött, illetve az íny alatt. És ahogy említettem, ez aztán végképp egy alattomos betegség, mert nem annyira látványos, eleinte nem okoz sok tünetet, de ha valakinek mondjuk fogmosáskor vérzik az ínye, akkor biztos lehet benne, hogy ínygyulladása van, és ezt meg kell keresni az okát, hogy ez mi lehet. Későbbiekben, ahogy említettem, ezek a baktériumok ugye gyulladást okoznak a környező szövetekben, eleinte csak az íny van gyulladásban, utána pedig a csont, ugye az íny alatt lévő szövetek, és a minden gyulladás a szervezetünkben, ezt úgy kell azért elképzelni, hogy az immunrendszerünkben lévő sejtek, makrofágok, azok nem csak a baktériumokat pusztítják, hanem sajnos a saját szöveteinket is pusztítják, és aztán amikor vége van egy gyulladásnak, megtaláltuk az okát, akkor regenerálódik az a szövet, amelyik ugye elpusztult valamennyire. Ebben az esetben, amikor folyamatosan ott van egy baktériumforrás, ugye egy eltávolíthatatlan, fogkefével eltávolíthatatlan baktériumforrás a fogkő, akkor ez a folyamatos, állandó gyulladás következtében állandóan pusztulhat, és nincs idő a regenerációra. Ezért van az, hogy egyszerűen a fogágy az teljesen, hát mondjuk itt van egy ilyen íngyulladás, ilyenkor az íngyulladás esetében egy piros színű lesz az íny, és egy ilyen kis tasakmérő szondának hívjuk ezt, belemenve a fog és az íny közé, azt mérhetjük vele, hogy az íny sokkal jobban meg van duzzadva, egy ilyen kis tasak kezd kialakulni a fog és az íny között. Hogyha ez a gyulladás folytatódik, és elkezd a csont is pusztulni, itt lehet látni, hogy itt kevesebb a csont, egyre mélyebben tudunk lemenni ezzel a szondával, hiszen tapadás veszteség alakult ki. Úgy hívjuk ugye, hogy az íny fog ágy, kevésbé

0: tapad már a fogon, hiszen elpusztulnak ezek a szövetek. Ez a folyamat, ahogy még tovább fokozódik, sajnos egyre nagyobb ez a csont pusztulása, fogágy pusztulása. A fog egyáltalán nem szuvasodik, mert nem olyan baktériumok vannak ott, ezek csak a fogkőképződésben van szerepük, és egy hatalmas nagy, egyre nagyobb baktériumtelepet alkotnak. Későbbiekben pedig már olyan mérvű a fogágy pusztulása, hogy a fog elkezd mozogni, és hát legrosszabb esetben pedig ki is eshet, akár magától, vagy kialakulhat szintén egy tájog, egy gennyes folyamat, amikor már olyan mély ez a tasak, hogy egyszerűen nem tud kiürülni, ugye ez a baktérium flóra, vagy ez a gennyes folyamat, ami ott kialakul. És hát sajnos mondom, az 50-es életkor területén a fogok elvesztése főleg emiatt alakul ki. A megelőzésről mégis mit tudunk tenni a fogak, a szájüreg egészsége érdekében? Egyrészt fontos azt, hogy eleve megelőzzük a betegségek kialakulását, tehát nagyon fontos az, hogy kialakuljon egy olyan rutinos szájhigiénés program, amit az ember otthon is meg tud tenni. Elsősorban tehát a legegyszerűbb tényleg az étkezések utáni fogmosás. Az, hogy milyen fogkrémmel mos az ember fogat, az szerintem másodlagos. Mindenki olyat használ, ami jól esik. Érdemes odafigyelni persze arra, hogy kinek milyen szájüregi betegsége van, és ahhoz lehet kapcsolni, hogy esetleg olyan gyógynövénytartalmú fogkrémet használjon, vagy valakinek úgymond gyengébbek a fogai, mert genetikailag olyat örökölt, hogy kevésbé ellenállóak, akkor ő jogos a fluortartalmú fogkrémek használ, mert valóban a fluor tulajdonképpen úgy erősíti a fogakat, hogy a fogak azok hidroxilapatit kristályokból állnak, de hogyha a fluor bevitelével, szisztémásan a táplálékkal, úgyhogy nem tudom, hogy milyen fluortartalmú zöldségek, gyümölcsöket tudsz Katikám javasolni, most nem mit teszünk be, vagy pedig lokálisan, tehát helyileg fogkrém formájában, akkor hidroxilapatit kristályok helyett fluorapatit kristályok képződnek, mindegy, de sokkal erősebb és keményebb kristály szerkezet alakul ki a fluor hatására. Aztán, amit tehát elsősorban akkor mondom, hogy a mechanikus tisztításon van a hangsúly, tehát nagyon fontos, hogy jó fogkefét válasszunk. A jó fogkefe jellemzője az, hogy én azt mondom, hogy puha sörtéjűt vegyünk, és kicsi fejű fogkefe legyen. Azért, mert ez így praktikusabb, hogy az ember a hátsó fogakat is könnyebben elérhesse. Általában mindig jelölve vannak, hogy a puha jelzés, vagy soft típusú fogkefét vásárol az ember, mert maga a lepedék egy tulajdonképpen egy nagyon finom lerakódás a fogakon. Tehát ehhez nem kell erő, hogy az ember ezeket eltávolítsa, hanem egy finom fogmosással nagyon szépen karba lehet tartani. Tehát lehet, hogy úgy érezzük, mint egy, nem tudom, talán takarításkor, hogy érzi úgy az ember, hogy most akkor azzal a szőnyegtisztító kefével nekem is, amikor jól megsikálom, akkor annál tisztább lesz. Fogak esetében ez egyáltalán nem javalt, azért is mondtam a puha fogkefét, vagy maximum közepes keménységűt, mert ha túl durván mosunk fogat, egyrészt látszöveti sérülést is okozhatunk, hogy az ember ledarálja az ínyét, megsértheti az arcát belülről, illetve a kemény szövet is, a fogszövet is elkophat. Sokszor alakul ki ilyen fognyaki kopás embereknél, pontosan azért, mert és általában ez a szemfogak területén szokott lenni, mert ez ott a kanyarban van, és akkor a jobbkezesek itt a bal oldalon szokták jól megsikálni, mert neki úgy kézes, jó megsikálják, és akkor jó tiszta. Ugye ledarálják a fogak külső felszínét. És ugye szegény TV Maciba is ezt láttuk, hogy így vízszintesen sikál, tehát abszolút nem hatékony fogmosási technika ez a vízszintes irányba való sikálás, mert egyrészt ugye ezt a kopást is okozhatja, és nem hatékony, hiszen a fogak azok ugye ilyen domborúak, példának mondhatnánk a fésűnek a tisztítását otthon, amit néha az ember megcsinálja, a fésű fogaira nem merőlegesen sikáljuk ki a körömkefével, hanem ugye az a párhuzamosan, hogy kijöjjenek közüle a szöszök. Hát ugyanezen a fogakkal is, mert ugye fésűnek is fogai vannak, tehát akkor nem egyszerű a hasonlat. Tehát akkor figyeljünk oda, hogy ez a sepregető mozgás, vagy ez a körkörös mozgás, amit végzünk a fogakon, azok a fogak tengely irányába párhuzamosan történjenek, tehát ugye ez a föllemozgás az, ami hatékonyabb, és ennek nem szabad túl gyorsnak lenni, hanem inkább odafigyelve, persze a rutin majd ki fog alakulni, lehet aztán kicsit gyorsabban is, de inkább arra figyeljünk oda, hogy az íny felől, tehát a felső fogak esetében felülről lefelé irányban söpörgessük így a fogainkat, alul pedig ugye az ellenkező irányban, tehát alulról fölfelé, az íny felől, ne az ínybe sodorjuk bele a dolgokat, oda tunkoljunk bele esetleg ételmaradékokat, még hanem inkább kisöpörjük ezeket az ételmaradékokat, illetve a lefedéket. Aztán, ami még praktikus lehet, és fontos, hogy vannak olyan területek a szájüregben, ahol gyakrabban képződik fogkő, hát bármennyire is mossuk, sajnos vannak olyan területek, ahol jobban képződik. Ez a nyálmirigyek kivezető nyílásaival van összefüggésben. Például az alsó fogak esetében a metszőfogaknak a nyelv felőli oldalán van sokkal gyakrabban fogkő, meg általában az alsó fogakon van több fogkő, hiszen a gravitáció miatt azok jobban állnak a nyálban, és ahogy mondtam, a nyálban lévő ionok csapódnak ki a lepedékre. Elméletileg, ahol nincsen lepedék, ott fogkő sem alakul ki, tehát ez is fontos. És a nyelv alatti nyálmirigyeknek a kivezető nyílása az pont ott van az alsó metsző fogaknak a nyelv felőli oldalán, és hogyha az embereknek az nem is esik annyira kézre, hogy ottan megtisztogassák, és ott gyakrabban alakul ki fogkő. Én azt a területet én úgy szoktam, hát kinek hogyan fér hozzá a keze, de ezt is így lehet így alulról fölfelé seperegetni, vagy egészen fölülről magasan, merőlegesen, vagy hogy mondjam, tehát így lefelé tartva a fogkefét, azzal így megsikálni belülről. Azzal is nagyon hatékonyan lehet tisztítani. Tehát, hogy ezen a területen, hogyha fogat mostunk már, akkor erre érdemes ide visszatérni. Illetve a felső fogak esetében pedig a felső nagyőrlő fogaknak a külső felszínén van gyakrabban fogkő, mert a fültő mirigy, a parotisznak a kivezető nyírása pedig oda nyílik. Tehát ott is gyakrabban folyik oda nyál, és hogyha ez megint hátrébb van, az emberek ugye hátsó fogakat nem látni annyira, hogy a kirakat legyen rendben alapon, hát akkor ott nem mossák meg annyira, és ott is gyakrabban van fogkő. Tehát felső fogakon kívül kell jobban mosni, alsó fogakon pedig az alsó metszőknek a belső felszínét érdemes jobban mosni, mert ott gyakrabban alakul ki fogkő. És ugye, hogyha nincs lepedék, akkor fogkő se fog kialakulni. Ez a jó hír. De mi van a fogközöknek a tisztításával, mert sokszor nem elegendő a fogkefével a fogmosás, ezért ehhez vannak nagyon jó eszközök. Ezekhez tényleg érdemes olyan eszközöket vásárolni, amik nem olyan drágák, viszont nagyon hatékonyak tudnak lenni. Ilyen a fogsejem, azt már biztos, hogy ismerik az emberek. Ezek közül a viaszoltat vagy wax feliratú érdemes venni, tehát waxolt vagy viaszolt, amik könnyebben becsúsznak a fog közé, és óvatosan, tehát nem szabad erőltetni, mert az ember sokszor erőltet, és akkor kevés, és akkor bum, belevágja az ínyébe, és akkor még rosszabb helyzetbe kerül, aztán meg is sérti, vagy elvágja. Hát óvatosan, ilyen előre-hátra mozgásokkal vigye be az ember, két ujjára föltekerül, akkor szépen ottan be lehet vinni, és ezeket a területeket is, amit említettem, illetve vannak, akiknél mondjuk tudja, hogy ott gyulladtabb szokott lenni, akkor azokat a részeket nagyon jól meg lehet tisztogatni. Ez az egyik. Hát itt van egy ilyen kis ábra, hogy az ember így föltekeri az ujjaira, és akkor két ujjal szépen mozgatva beviszi. De van ez a Super Floss nevű, ezt így hívják, nincs rá magyar szó, kis eszköz, ami nagyon hasonló a fogsejemhez, de igazából a cipőfűzővel is rokonságban van, mert olyan eleje van, mint a cipőfűzőnek, egy kis merevebb, mint egy ilyen tűszerűség, csak hát persze műanyagból van, ez így be lehet szépen vezetni a foghézakba, a fogak közti területbe, fel van aztán így bolyhosítva a további része, és az egy vastagabb anyag, amit lehet mozgatni aztán a fogak közötti területekben. De ennél, tehát hogyha valakinek ez még mindig problémás lehet a használata, mert lehet, hogy valaki korától fog, vagy a betegsége miatt nem lát jól, vagy manuálisan nem olyan ügyes, akkor talán még jobb választás lehet a fogköztisztító kefe, vagy fogkefe, ami olyan, mint az üvegmosó kefe, csak icipicibe, és ez nagyon praktikus, tehát ezt érdemes használni. aki fogvályozik, az felejtse el, az inkább öblítse ki a száját, és egy ilyennel próbáljon meg mahinálni a szájával, mert ezzel tényleg sérülésmentesen és nagyon hatékonyan lehet nem csak az ételmaradékot eltávolítani, hanem a lepedéket is, hiszen tényleg az üvegmosókefe elvén működik, és egy ilyen vékony drót köré van sodorva ez a sörterész, és azt szépen be lehet vezetni. Többfajta méret van, van vékonyabb és vastagabb, érdemes több méretet tartani otthon. Ezeket lehet cserélni általában a nyílen, és szépen óvatosan, szinte mindenhová be lehet ezeket vezetni. Érdemes ezt is naponta használni. Fogmosást kiegészítendő. Hát itt van egy ilyen kis ábra erről is. Akinek pótlása van, vagy fogszabályzó készüléke van, azoknál is nagyon jó kiegészítő eszköz. Vagy akinél ugye a fogágybetegség miatt kialakul egy ilyen visszahúzódott íny, nagyobb a rés, könnyebben bemegy oda az ételmaradék, fogkefében nem lehet kitisztítani, ugye a lepedék is inkább kialakul, azokon a területeken még inkább lehet ezt tartani. Tehát az a jó hír, hogyha valakinek elindul ez a folyamat, hát nem volt idő beszélni arról, hogy hogyan lehet kezelni a fogágybetegségeket, de természetesen a fogorvos ugye el tudja távolítani ezekkel az ultrahangos készülékeivel ezeket a fogkövet, gyönyörűen ki lehet takarítani, és ott, ahol csontveszteség alakult ki, sajnos ott már nem fog visszaállni az eredeti állapot, mert csont az már nem tud oda visszaépülni, viszont folyamat megállítható, és akkor ez az állapot fenntartható. Tehát akiknél például szinte 50%-os fogágypusztulás van, tehát mondjuk a fog gyökerének a fele van a csontban, és icipicit mozog a fog, de hogyha ezt az állapotot fönntartja egy jó szájhigiénével, a fogorvossal együttműködve, akkor megmarad a foga az illetőnek, és bár lehet, hogy esztétikai nem egy jó szép látvány, hogy ugye le van sorvadva, de még mindig funkcióban működő fogról van szó. Természetesen egy paradontális műtéttel van mód arra, hogy visszaállítsuk aztán a fogágyat, tehát hogy az íny és a csont visszaállítsuk az eredeti állapotára, csak ezek már komoly műtétek. És nagyon kellemetlenek is lehetnek, tehát itt mindig el kell dönteni, hogy mi a cél, mi az, amit szeretnénk, nagyon sokfajta megoldás van, de most igazából inkább a prevencióról beszéljünk. Hát igen, a fluorról mondtam, aztán ilyen kémiai kontroll lehet az, hogy a fogkrémek tartalma, amiről már volt szó, illetve a szájöblögetők, oldatok használata. Kétfajta ilyen oldatot érdemes, ami komolyabb, ezt tegyük hozzá, mert nagyon sokfajta ilyen szájvíz van. Nagy részük csak ugye mentol tartalmaz, bár elmondható, hogy a mentol, a kakukkfű kivonata, vagy tehát a menta, a kakukkfű kivonat, kakukkfű olaj, mert ezek inkább olajformában vannak, és ezeknek a általában alkoholos oldatát készítik, és azt alkalmazzák. Akkor az eukaliptusz olaj zsájából is készítenek. Az is ilyen fertőtlenítő hatású, azt mondjuk nem kell olajformájában. Azért készítenek olajat, mert sokkal koncentráltabb a hatásuk. De a zsáját, azt ugye az ember csinál egy főzetet, és azzal öblöget, nagyon jó fertőtlenítő hatása van és nyugtató hatása van a nyálkahártyákra. Ellentétben a kamillával, az inkább a bőrre jó, a zsája az pedig inkább a nyálkahártya gyulladásokra nagyon jó hatású. És például a Listerin nevű készítmény, ha ugye márka nevet kell mondanom, egy baja van, hogy iszonyatos alkoholtartalma van, borzasztóan csíp és nagyon magas az alkoholtartalma van, de ez például ilyen gyógynövénytartalmú öblögető, de tényleg nagyon magas alkoholtartalma, azért hívom fel a figyelmet. Felszívódik, nem szívódik fel belőle szerintem semmi, de nagyon tud csípni, ugyanúgy, ahogy mint a jód is csípi az embernek ugye a bőrét. De ezekben növényi olajok vannak, és nagyon komoly tiszta koncentrátumban vannak, azt hiszem, hogy kakukkfű, eukaliptuszolaj, meg mentaolaj van. A másik nagy csoport pedig a klórhexidin tartalmú készítmények, ilyen például a korzodil, vagy a kúraszept. Ez egy abszolút szintetikus vegyi anyag, ez a klórhexidin, ezt gyógyszertárban is elő lehet állítani, tehát most nem kell ezért rögtön ezeket a készítmények megvenni, de tehát gyógyszertárban is elő tudják ezt állítani. Ezek is antibakteriális hatásúak, tehát csökkentik a baktériumok szaporodását a szájüregben, és ezáltal segítik a regenerálódását a szöveteknek. Tehát például egy fogkőlevétel után, amikor valakinek szépen megtisztították a szájüregét, volt egy ilyen professzionális szájhigiénés beavatkozás, akkor utána kúraszerűen napi szinten kell használni egy hétig legalább ezeket az öblögetőket, utána pedig hát hetente egyszer-kétszer érdemes csak ilyet használni, ezeket a tömény készítményeket. Aztán, hogy az ember milyen egyéb megoldásokat talál, amik kevésbé erősek, azokat lehet, hogy Katalin tud majd mondani erről, milyen növényi olajok vannak, amiket lehet esetleg használni öblögetőnek.
1: Amint így visszaemlékezem, ugye a mentát, amit mondtál, az fertőtlenítő hatású, ugyanígy a citromfű, annak is van egy antiszeptikus hatása, tehát fertőtlenítő hatása, aztán a kakukkfű, az antibiotikus hatása van, és lehet a cickafark, a kamilla, a kamillát azt mondtad, hogy jobb kívülre, a zsáját említetted. Én azt hiszem, hogy még néha van olyan szájvíz, ami fahéj tartalmú.
0: Fahéj, így van.
1: Úgyhogy elképzelhető, hogy a fahéjas szájvizek is még ilyen antiszeptikus hatásúak.
0: Tehát most nagyjából ezeket mondtam el, amelyek fontosak lehetnek a megelőzésben, illetve a kialakult betegségek kezelésében, de hát ugye a fogorvos feladata sokszor ugye az is, hogy kialakul a fogszúvasodás, vagy a fogágybetegség, ugye azt is kezeljük. Volt szó, hát ezt így elsorolom most, hogy a szakmám, hogy mivel foglalkozunk, de hát nem tudom, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor lehet erről még beszélgetünk, de ez nem tudom mennyire, ugye elment az idő, csak azért mondom, hogy ha valakit érdekel, hogy hogyan készülnek ezek a tömések, hogy milyen anyagokat használunk, vagy hogy milyen fogpótlások vannak, milyen modern technikák vannak, milyen lehetőségek vannak. Tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a fogorvosnak tényleg az az elsődleges feladata, hogy a rágó funkciót helyreállítsa, és két nagy részből áll így a fogászat, amikor tulajdonképpen szívű konzerváló fogászatnak, ugye a neve is azt mutatja, hogy konzerválni próbáljuk a fog állapotát, visszaállítani a fog eredeti formáját tömésekkel, illetve azzal, hogy gyökérkezeljük, megtartsuk a fogat, illetve koronát készítsünk, hogy ugye ezt a fogat, ha már nem tudjuk tovább tömni, mert annyira elpusztult, vagy le kellett fúrni a fogszövetet, akkor már ugye egy koronával, egy sapkaszerűen körbevesszük a megmaradt fogszövetet, tömőanyagot. És a másik terület aztán a fogpótlás, ugye ez is a neve adja, hogy a hiányzó fogakat pótoljuk, hiszen a gyulladás miatt, amikor már egy fogat nem tudunk megtartani, mert már gyökérkezeltünk, már egy csappal is felépítettük, meg már korona is maradt, és már végképp teljesen tönkre ment a fog, mert már nem bírta a szegény fog ezt a sok traumát, vagy elrepett, vagy begyulladt, és nem kezelhető, és el kellett távolítani, akkor ugye a fogpótlásokról van szó. Ilyenek esetekben készítünk hidakat. Ez a klasszikus ugye, megoldás, hogy a hiányt határoló fogakat preparáljuk, úgymond koronákat készítünk rá, és ezek, mint a híd tartó, hát ugye pillérfogakon lévő elhorgonyzó eszközöket köti össze a tag, ami pótolja az elveszett fogat. A legmodernabb technika pedig az implantáció, ami ugye szájsebészet területe, amikor pedig egy műgyökeret ültetünk be. Ez a műgyökér, ez most már csak ilyen titán ötvözetből készülnek, és ezek a titán ötvözetek, ezek azok, amik tulajdonképpen nem csak hogy szövetbarátok, hanem olyan bioaktív anyagok, hiszen nem csak hogy elviseli a szervezetünk ezt az anyagot, hanem egyszerűen ránő a felszínére a csont. Annyira csodálatos, hogy egy ilyen biológiai egység alakul ki az implantátum és a csont között. Tehát egy ilyen szövettani metszetet, ha megnéznék, akkor azt lehet látni, hogy az implantátum réseiben eleve durva felszínére, hát mondjuk mikroszkóposan durva felszínére készítik az implantátumokat, hogy a csontsejtek azok szépen ezekbe az egzugokba be tudjanak oda nőni, és bár ezek úgy néznek ki, mint egy facsavar, és a fog szájsebész tulajdonképpen abszolút egy ilyen asztalos szakma, hogy belefúr, és van ilyen önvágó menete ezeknek, és becsavarja, és akkor tényleg olyan jól tart. De nekünk nem az a célunk, hogy mechanikusan rögzüljön ott, mert hát azért nem fából vagyunk, hanem egy élőszövet, Viszont ezt használjuk ki, mi fogorvosok, szájsebészek, hogy ne ez a mechanikai feszültség, ugye ez az éghatás alakuljon ki az implantátum és a csont között, hanem ez a biológiai egység alakuljon ki, és ez tartsa aztán a fogat, a műgyökeret, és erre tudjunk aztán koronákat készíteni, vagy hatásokat. Ez úgymond a csúcs technológia, most jelenleg a fogászatban, de most már ez is kezd elterjedni, most már mindenhol használják, mert annyira megbízható kezd lenni ezek a módszerek. De maradnak még azért a fogpótlások, tehát a fogsorkészítés is egy nagyon fontos dolog, mert sokszor ugye annyira elpusztulhat az állcsont is a gyulladás következtében, tehát felhívom a figyelmet arra is, hogy a fogak pótlása azért nem csak arról szól, hogy most akkor a, mit tudom én, szép legyen, és akkor most akkor van neki egy szép porcelánhídja, és akkor milyen jól néz ki, hanem azért is nagyon fontos, hogy a funkció visszaadása mellett, hogy akkor eltávolítunk egy fogat, akkor tulajdonképpen ez az erőrendszer meggyöngül, ami a fogak között vannak. A fogak ugye nincsenek összenőve, de kontaktpontok vannak a fogak között, és ezért van az, hogy amikor egy fogat eltávolítunk, akkor sajnos a foghiányba elkezdenek bedőlni a szomszédos fogak, illetve a vele szemben lévő, a foghiányjal szemben lévő területen lévő fog, az pedig elkezd belenőni, mert ezek a fogak keresik az erőrendszert, hogy mechanikailag ugye meg legyenek támasztva, és egymásnak úgymond segítsenek rágás közben, megtámaszkodjanak egymáshoz képest. És ezért fontos, hogy pótoljuk a fogakat, mert később ilyen egyre nehezebb az ilyen ferde, bedőlő fogakat előkészíteni egy pótláshoz. Nem megfelelő okklúzió vagy érintkezés alakul ki, aztán a szembe levő fogakkal egyre kevésbé fog tudni rágni az illetővel, hiszen a rágó felszín eltekeredik, elferdül, és ezáltal kevésbé hatékony a rágás. Nem beszélve arról, hogyha végképp elhanyaguljuk a fogpótlást, hát ugye az emésztőtraktusnak a hátra levő többi részét is terheljük azzal, hogy egyszerűen nem tudjuk olyan minőségbe továbbítani, tehát úgy olyan apróra, finomra rágni az ételt, hogy aztán a gyomorban ez az emésztés az hatékonyabb lehessen, és túlterhelődik aztán az ember. Tehát mindenképpen valamilyen formában fontos a fogpótlás elkészítése. Ez lehet egy implantáció, lehet egy klasszikus híd megoldás, porcelán híd megoldás, vagy pedig a kivehető fogsoroknak is abszolút létjogosultsága van, nem elvetendő egyáltalán. Nagyon fontos, hogy ezáltal is pótoljuk a fogat, és a rágó funkciót vissza tudjuk adni. Itt is több fajta van, ugye vannak, amelyek ilyen részleges foghiányt pótolnak, vagy a teljes foghiányt ugye pótolnunk kell. Sokszor például van olyan eset, amikor valaki szeretne, hogy implantáljuk meg, de javasoljuk azt, hogy inkább fogsort készítsünk, vagy fogsorral kombinált implantációs munkát készítsünk, mert annyira elpusztult az állcsont, hogy ugye azt is pótolnunk kell valahogy. Az iszonyú mennyiségű műcsonttal lehetne esetleg valahogy oda helyreállítani, de azt, hogy az arca ne legyen olyan beesett például, azt egy kivehető fogsorosokkal szebben lehet helyreállítani. Például ott a Mari Zsuzsi, annak is fogsor van pont azért, mert valószínű, hogy nem lehet másképpen pótolni, de hát most sok már egyéb példát lehetne mondani, de ez tényleg így van, hogy nagyon fontos, hogy akár fogsorokkal is, de pótoljuk a foghiányokat. Nem tudom, hogy mi az, amit még, hogy kérdések vannak, így van. Szájzuhany, igen, jó kérdés. A szájzuhany elsősorban arra jó, hogy az ételmaradékokat eltávolítsuk a fogok közül. Arra egyáltalán nem lehet használni, hogy a lepedéket teljesen eltávolítsa. Főleg azoknak jó, akiknél kialakult már valamilyen fogágy sorvadás, tehát nagyobbak a hézagok a fogak között, és könnyebben belemegy az ételmaradék, vagy esetleg fogpótlások vannak, ami alá szintén könnyebben bemehet az ételmaradék, azokat könnyen el lehet távolítani a szájzuhannyal, de nem mellőzi a fogmosást. Tehát ilyen kiegészítésképpen. Nagyon fontos, hogy ne az íny irányába használjuk a szájzuhany, tehát ne oda mossuk bele az ételmaradékot vagy a lepedéket, hanem inkább onnan elfelé használjuk a szájzuhanyt.
1: Másik terület a fogénynek, a vérkeringésének a serkentése.
0: Hát én azt mondom, hogy az is lehet, csak óvatosan, hogy ha túl erősre állítva például egy szájzuhany, ha valahol például van egy ilyen tasak, egy kezdődő tasak, hogyha oda véletlenül belemegy a szájzuhany, azt sokkal jobban kiszakíthatja, megsértheti. Én azt mondom, hogy a fogkefével, ahogy említettem, ugye az íny felől mossuk a fogunkat, tehát azáltal, hogy ott masszírozzuk a fogkefével az ínyt, azáltal is ugyanezt a hatást érhetjük el, és egy puha fogkefe nem fogja bántani az ember ínyét, pláne, hogyha egészséges. Ha pedig érzékeny, akkor pedig a fogorvoshoz el kell menni, mert meg kell keresni, hogy vajon esetleg ott egy fogkő van lepedik, vagy a tömés nem jó.
1: A fogény betegségekhez kérdezném, hogy nekem nagyon le van sorvadva az alsó ujjam, de nem fáj semmi, meg nincsenek gyulladások benne, csak úgy sorvad. És hogy mit tudok én ezzel most csinálni? Rendesen mosom a fogam, meg így ezzel a bőrös technikával.
0: Meg kell nézni, hogy miről van szó pontosan. Az is elképzelhető, hogy van olyan szituáció, hogy az álcsont és a fog mérete, illetve a fogak száma miatt a fogak körüli csont az eleve kevesebb tud lenni. Tehát itt ilyen anatómiai különbség is lehet. Most csak azért, mert hogyha valakinek van egy erős temén álcsontja, és abban vannak mondjuk átlagos méretű, vagy esetleg kisebb fogak, akkor logikus, hogy a fogak körül eleve ugye vastagabb csontozat van. És pláne azoknál, akiknek még fogszabályozzák is, tehát ugye kitolják a fogait például, vagy ez az aránytalanságban, hogy gyengébb a csont, vékonyabb a csont, de viszont én nagyobb fogakat örökölt valamelyik őstől, akkor lehet egy ilyen aránytalanság, és a fogívben lévő feszültség miatt is, ahogy kinyomódnak ezek a fogak, jobban lesorvad az íny. Tehát lehet egy ilyen hátterés ennek a dolognak, de meg kell vizsgálni mindenképpen, hogy mi van a háttérben. Lehet, hogy esetleg íny alatt van valamilyen gyulladás, fogkő, vagy pedig valami helyi egyéb tényező lehet. Tehát sajnos hozzá kell tenni, hogy vannak nagyon agresszív íngyulladások is, amikor például egy adott fog mentén olyan rapidan kialakul egy agresszív baktériumtelep, hogy szinte hetek alatt meglazul egy fog és kiesik. Ez általában olyan esetekben fordul, amikor az szervezet általános egészségi állapota is mondjuk gyengébb, és kialakul egy ilyen nagyon agresszív baktérium csoport.
1: És a C-vitaminos kezelése?
0: Ja, hát nem beszéltem, igen, itt a vitaminokról is lehetett volna beszélgetni, hogy nagyon sok vitamin van, ami... És az A-vitamin is például azok a sejteknek a regenerációjában fontos, hiszen a, hát úgymond ektodermális eredetűek a fogak, tehát a hámsejtekhez hasonló eredetűek fejlődéstanilag. A C-vitamin, hát ez a skorbutot ismerik az emberek nagyjából, ezt a betegséget, hogy a C-vitamin hiány ugye okozta ezt a fogíny, fogágy gyulladást, és emiatt ugye lazultak meg a tengerészek foga, és akkor ez a savanyú káposztával és citrommal kezelték őket, és akkor a magas C-vitamin következtében helyreállt az egészségi állapotuk. Aztán a B-vitamin káriesszel szembeni védőhatását emelném ki, és ugye a D-vitamin mindig ugye a kálciumnak a...
1: Nemrégiben olvastam, illetve apukám olvasta nekem, hogy a D-vitamin ugye napozással vehetjük magunkhoz, hogyha nem tabletta formájában akarjuk, és a D-vitaminnak az az érdekes kettős hatása, ez itt ez az helyzet áll elő, hogy egy csapásra két legyet ütünk, ugyanis a szervezet a D-vitamint koleszterinből képzi. Tehát napozás hatására egy csapásra két előnyt szerzünk, egyrészt csökken a koleszterin mennyiség a szervezetbe, másrészt D-vitamint alakít a szervezet a koleszterinből. Tehát menjünk minél többet. Azt mondják, hogy naponta 15 perc az arc és a kéz napon levése, tehát 15 perces napfényterápia, az elegendő a napi D-vitamin szükséglethez. 15 perc arc és kéz napoztatás.
2: Bocsánat, ha jó koleszterint használja ezt a szervezet, vagy rosszabb, de nem mindegy.
1: Hát ennek utána nézek.
2: Termeli, és akkor még az üsz koleszterin szint csökken, de a rossz koleszterin szinten nem változik.
1: Ezt meg fogom nézni, jó? Mert erre van egy Knoll gyógyszerhatástankönyvem, abban majd megnézem.
0: Igen. Milyen anyagokkal dolgozunk? Hát úgy kezdjük az amalgámmal, ugye ez a legközismertebb. Az amalgámmal tulajdonképpen ugye a WHO álláspontja az, hogy azért nem vonják ki tulajdonképpen a forgalomból, mert mérlegelni kellett azt, hogy milyen egyéb alternatív anyagot találjunk, ami ennyire tartós és ennyire olcsó. Tulajdonképpen ezért nem vonják ki a forgalomból, bármennyire is ugye nehéz fémeket tartalmaz, és ugye mérgező hatásuk van, bármennyire is mondjuk minimális, ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen a friss tömésből származhat elsősorban a higany, ami a szervezetbe bejuthat. Ennek is a 80%-a az biztos, hogy kiürül az emésztőrendszerből. Aztán a 20%-ában mi történik, azt pontosan azt nem tudom, de hát az valamilyen szinten a szervezetünkben maradhat. Nagyon kicsi mennyiségről van szó, az is igaz, és azt is mondhatnánk, hogy sokkal több szennyezőanyag van itt a budapesti levegőben, mint abban a kevés higanyban, de az tény, hogy mégiscsak egy nehéz fémforrás, és főleg nem is a paciensek, hanem inkább a fogorvosok, az asszisztensek az, akik fertőzöttek, hiszen ők vannak állandóan ott, akik kevergetik ugye ezt az amalgámtálat, illetve a levegőbe vagy a rendelőbe ugye szétgurulhatnak ezek a higanyszemcsék, és ugye azokkal kontaminálódhatnak, és ugye bekerülhet a szervezetükbe. Tehát inkább azt mondom, hogy a fogorvosok és az asszisztensek vannak kitéve ennek a veszélynek. És hát tényleg ez az oka, hogy van még a higany, mert gondoljuk bele, hogy hát jó, Magyarország is, de Magyarországon a szegényebb országokban egyszerűen nincs olyan alternatív anyag, amivel megoldhatnák ugye a fogaknak a konzervatív ellátását. Egy másik csoport ugye a fehér tömőanyagok, ezek közül is vannak az üvegionomer cementek, amiknek az a jó tulajdonságuk, hogy már esztétikusabb színük van, viszont nem olyan fényesre polírozhatóak, tehát mattabbak azért egy kicsikét, mint a kompozitok, viszont van fluor tartalmuk, és a foghoz képesek kötni, valamennyire ugye a fluor által erősítik a fogat is, de nem olyan erős szakító szilárdságuk van például, mint az amalgámnak, vagy mint a kompozitoknak. A tömőanyagok csúcsa, tehát a kompozit tömőanyagok, amelyek tulajdonképpen akrilát alapúak, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, tehát műanyagokról van szó, műgyantákról van szó, csak olyan állapotúak, amik ugye ezeket a szájüregi körülményeket is bírják. Természetesen ezek vannak keverve mindenféle olyan anyaggal, amivel optikai hatást fokozni tudják, tehát hogy minél inkább fogszínű legyen, minél fényesebb legyen, vagy transzparensebb legyen, vagy opakabb, mattabb legyen, ahogy a fogorvos dolgozni szeretne, mert ez is egy ilyen szobrás szakma. Törekszünk arra, hogy minél inkább vissza tudjuk állítani direkt technikákkal, tehát nem a fogtechnikus segítségével, hanem én ott a szájban vissza tudjak állítani egy fogformát, fel tudjam építeni annak a fognak az anatómiai formáját. És ezek közül csodálatos munkákat lehet végezni, mert tényleg egy szép tömés, egy előső fogva szinte láthatatlan tud lenni. Ezt úgy hívják, hogy fotopolimerizációs tömőanyag. Ez a neve. Fényre kötő, ez a jobb szó, így van. Fényre kötő tömőanyag. Ezek általában kompozitok. Hát ez azért drágább, mert ezért ehhez kell egy fotopolimerizációs, egy ilyen lámpa, amire ezek mivel, hogy műanyagok, és a műanyagoknak a kötését polimerizációnak hívjuk. Maguktól is megkötnének, polimerizálódnának, csak fokozza ez a fény, hogy gyorsabban megkössön, hiszen a szájüregben nem igazán kedvezőek a feltételek ezeknek a tömőanyagoknak, ezért gyorsítják ezzel a fénnyel a kötését, mert ott ugye párás, nedves területen is, hogy a kötés az erősebb legyen és tartósabban ragadjon a foghoz, ezért ezt így ezzel a technikával csinálják. Hát ezek a drágábbak persze, csak esztétikusabbak és tartósabbak.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy említettem, hogy itt a felső fogakon hátul képződhet fog, külön fült mirigy, hogy ha valakinek mondjuk feldagad az egyik arcfele, de nem fogászati okból, lehet fültőmirigy gyulladás?
0: Persze. Vagy ezt mondjuk fettük egymással, vagy mondjuk mit tart? Hát egy banálisan abból is adódhat, hogy van egy nyálkő például a kivezető nyílásban, ami elzárja azt a területet, és akkor azért duzzad meg. Lehet szájüreg felül egy fertőzés, vagy nem a szájüreg felől, hiszen ott nyirokcsomók is vannak azon a területen. Hát egy eléggé izgalmas terület, mert ott a arcideg is keresztül vonul azon a területen, nyirokcsomók is található, aki ott, ezért a mumps az tulajdonképpen ugyanott alakul ki, de hát ott nem a nyálmirigy gyulladásról van szó, elsősorban nem a nyirokcsomóknak a iszonyatos duzzadásáról van szó. Tehát ez lehet más is. Lehet azon a területen valamilyen gyulladásos folyamat, hiszen a nyirokcsomók azért duzzadnak meg, mert a adott területen valamilyen gyulladás van, és ezért az immunrendszer fokozott működése következtében innen látja el azt a területet jobban. Ezért lehet az egy középfülgyulladás is, lehet valamelyik fognak a gyulladása, szájüreg gyulladás, vagy egy, mit tudom én, torokban lévő betegség, vagy akár a bőrön egy valamilyen gyulladásos pattanásból kifolyó dolog, tehát egy tűz, igen. szőrtűszőgyulladás, vagy ilyesmi.
3: És ezzel mondjuk tovajvasodkát volt
0: oldani? Határterület, el lehet jönni, megnézzük. Legalább azt derítjük ki, hogy most tudunk-e segíteni, vagy sem. Igen?
3: Többször próba került a döntő bizonyítékkönyv, uh-huh. nagy kedvencem nekem is, uh-huh. és mondtad, hogy elfogyott, tehát hogy nem lehet venni. Rajta van az egész könyv az interneten. Uh-huh. Szünetben azt szoktam olvasni, hogy én szeretem, vagy kinyomtatok egy-egy fejezetet.
0: Jaj, de jó. Na, és ez melyik honlap? Vagy hol lett?
3: Úgy hívják, hogy golgota.hu. Tehát ez a TH-val golgota.
0: Golgota.hu. Jó, valaki felírta, mert nekem most nincsen, tudom, majd akkor leteszem. Jó.
3: Golgota.hu.
0: Jaj, szuper.
3: Ebből szülemben ezt kaptam olvastatni, úgyhogy nagyon jó.
0: Köszönjük szépen. Igen.
4: Én azt szeretném kérdezni, hogy mitől függ az, hogy valakinek állandóan képződik a popköve, valakinek meg évekig nem?
0: Ez sok minden.
3: Genetika vagy...
0: Igen, ez lehet az is. És visszatérve, tehát nem az a lényeg, hogy csak ezeken a területeken van fogkő, amiket említettem, csak segítségképpen mondtam, hogy ezeken a területeken gyakrabban alakul ki. Tehát mindenhol kialakulhat sajnos fogkő, hogyha valaki nem tisztítja megfelelően, és ott marad a lepedék. De ez összefügg a nyál tartalmával, az összetételével, és természetesen a nyál összetétele, ez lehet egy genetikai dolog, alkati adottság, de lehet a, természetesen a táplálékból eredeztetően, hogy valaki például mennyit iszik, ugye ez is befolyásolhatja a nyál minőségét, az, hogy mit eszik, mennyi ásványanyagot vesz magához, aztán a refluxbetegség is befolyásolhatja ezeket a dolgokat. Az nagyon súlyos, nem csak a fogkő, hanem a savas tartalmú dolgok jönnek föl, és ezek is tovább savasítják a szájüreget és okozhatnak. Nem is fogszúvasodás, hanem egyszerűen nagy felületeken leoldódik a fog felszíne. Tehát az ilyen pacienseknél azt lehet észrevenni, hogy a szájpadlás, illetve a nyelv felőli oldalakon egyszerűen, mintha elkopott, lemálott volna a fog szövet, annyira durva tud lenni ez a jelenség.
4: És még azt akartam kérdezni, hogy tök helyen olvastam, hogy az igaz, de hogy közvetlen érkezés után rögtön nem szabad fogat mosni. Különböző, van amelyik azt mondja, hogy fél óra, valamelyik azt mondja,
0: hát, hogy mi akarjuk élvezni az ízeket, még akkor megértem,
4: nem
0: hogy
4: tudom,
0: lehet.
4: Nem emlékszem, mivel indokolja.
5: Én hallottam erről egyébként is, a Békés Jovitalival összekerésben hallottam, hogy
0: na,
5: úgy képződés, hogy egy is, hogy szívódik a B12-től, de nem most az ember közvetlen étkezés után fogad.
0: Igen.
6: Készítésként még a C-vitamin ilyen, illetve általában a savas táplálékon azok megmarják a fogzománcot, az étkezéskor felújítják, és ezért nem érdemes utána fogat mosni. Tehát savas, kúrgos ételek után probléma
4: ja, igen,
6: ezért kell tartani szünetet utána, igen. Hogy visszaépüljön egy kicsit, illetve higuljon.
0: Itt igazából lehetséges, csak mint említettem, a fogmosásnál nekünk nem arra kell törekednünk, hogy itt az ember nagyon sikáljon, ezért fontos a puha fogkefe, tehát a puha sörtéjű fogkefék használata, amivel könnyedén el lehet ezeket támogatni. Tehát ez igazából, nem tudom mihez hasonlítsam az állagát a lepedéknek, de hát ilyen túrószerű valami lehet ez, ami egy ilyen puha dolog, ugye, és az nagyon könnyen le lehet mosni a fogról. Tehát aki így mos fogat, az nem hiszem, hogy túl sok kárt tudna tenni a fog szövetét, de annyira nem oldódik, vagy puhul föl a fog azért, hogy ezzel károsíthatnánk.
7: De bocsánat, de nekem is azt mondta a fogorvosom, hogy egy almát tettem, akkor se egy fél órán belül nem mossa a fogat.
0: Most az almával, meg a savas dolgokkal megint ez a gond, hogy... és érdekes módon a banán az, amelyik a leginkább fogszúvasodást okozó gyümölcs, mert nagyon erősen lepedékképző, és valamiért az összetétel nagyon savas típusú, és cukortartalma miatt valószínűleg azért savas gyümölcs, tehát például a banán is egy kevésbé jó ebből a szempontból a savassága miatt. A hölgy akart még valamit kérdezni.
8: Minek az oka lehet, hogy az eddigi világos fog megsötétedik?
0: Hát az egy elszíneződés. Tehát ez a teától, vagy a ételekben
8: jössz. És olyan fémes ízt is érzek.
0: Hát ez a fémes íz az inkább a vérzéstől van, meg a gyulladástól. Igen. Hogy ezek váladékozik és gyulladásban.
8: A vérben sokat.
0: Hát azért van a vérnek olyan fémes íze, ugye? Lehet. Ez sajnos azért van, mert már ott gyulladás van, tehát a fogkő az igazából 3-4 nap alatt alakul ki. A fogkő szempontjából mondjuk elég lenne 3 naponta fogat mosni, mert olyan lassan alakul ki a fogkő, de sajnos viszont tényleg kialakul 4-5 nap alatt, és ezért van az, hogy ott már egy stabil baktérium forrás van, és ezért ott folyamatosan már akkor gyulladásban van az íny, és a gyulladás az mindig vérzéssel jár, ezért van egy ilyen fura szájíz, váladék, szerózus vagy véres váladék lehet ilyenkor már a szájban, és ez is okozza a rossz lehelletet. Tehát, hogyha valakinek csak az a tünete, hogy most rossz a lehelletem, annak is lehet az oka az, hogy igen, lehet, hogy van valamilyen gyulladás a szájban, ami nem biztos, hogy fogkő, lehet esetleg például egy elálló tömésszél, esetleg vagy a koronaszél áll el, az is ugye egy ilyen plakretenciós terület, tehát ahogy a lepedék könnyebben megtapadott, és azért van így gyulladás. Tehát ennek utána kell járni.
3: Elnézést, ez igaz, hogy az én vérző, én például a piros paprika az jó?
0: Én nem tudok ilyenekről, tehát én nem tudok segíteni, szerintem annyira nem lehet jó. Hát a piros paprika, tehát hogy, ugye az biztos, hogy elpusztít mindent, tehát abból a szempontból, hogy lehet, hogy jó, hogy szétmarjuk az ínyünket, és akkor a baktériumok is elpusztulnak. Hát ilyenek lehetnek. Meg ugye a enyhe fájdalmat még nagyobb fájdalommal lehet csillapítani. Technika.
1: De mint a piros paprikának az antiszeptikus hatását, meg a vér, itt is a vérkeringés serkentő hatását használják föl.
0: Lehet.
1: De véleményem szerint nagy hintításba kellene használni.
0: És meg az okot kell megszüntetni, elsősorban úgy gondolom, tehát hogyha ott van valami fogkövet, akkor el kell távolítani.
2: A B12 elhangzott nem a felszívódásra, hanem a képződésre, tehát miután baktériumon képezik a B12-t. Ezért gyakorlatilag, hogyha a szájban még ott marad rövid ideig a félig szétbontott tápanyag, akkor abból keletkezhet elvileg B12, az a nagy a vita, hogy ez aztán tényleg hasznosul és felszívódik-e vagy sem. A másik az, hogy elhangzott az, hogy a lugos is meg a savas is rossz. Ezt én nehezen tudom összerakni. Én azt gondolom, hogy a savas az rosszabb lehet a fognak, mert hogy a luggal folyamatosan találkozik, mert a nyárban képződő
0: eleve lugos a
2: kémhatás. Amiláza, az gyakorlatilag lugos kémhatású.
0: Igen, eleve lugos kémhatás a szájüreg.
2: Úgyhogy ezzel többször találkozik. A sav az, ami valószínűleg...
0: Persze, egyértelmű a sav. Tehát igazából, ahogy beszéltünk róla, hogy a fogszúrásodás kialakulásában ez a savas tényező az, ami okozza, hogy kioldja.
2: Viszont van egy nagy csoportja az ételeknek, méghozzá az ecettel készült ételek, és ez egyébként a Bibliában is benne van, hogy az ecet, ami a
1: fogokat megmarja.
2: Megmarja, igen. De ezt gondolom, hogy a zománc szempontjából is.
0: Persze, tehát itt, ahogy említettem, ezt a refluxbetegséget is, ugye ez is ugyanezt jelenti, vagy aki savas ételeket fogyaszt túl nagy mennyiségben, azoknál is a fogkopás. És érdekes módon, hogy például most egyre több cikk jelenik meg arról, hogy egyre komolyabb probléma a fogszúvasodás vagy fogálybetegségek mellett a fogak kopása, és ezt hozták párhuzamba azzal, hogy a savas ételeknek a fogyasztása is egyre inkább. Tehát a civilizáció országokban ugye egyre savasabb ételeket fogyaszt, ugye nagyobb fehérje fogyasztás, ezek a cukros üdítők, szénsavas üdítők fogyasztása, magas savtartalmú gyümölcslevek fogyasztása. Hát ezek fogyasztása miatt ugye egyre gyakrabban van kitéve a szájüreg a savas kémhatásnak, és emiatt ugye oldékonyabb a fog, ahogy beszéltünk erről, a rágáskor is jobban kopik a fog. És ezért van aztán az, hogy ugye koronákat kell készítenünk, vagy töméseket kell gyakrabban csinálni, nem csak azért, mert elszúvasodott a fog, hanem azért, mert egyszerűen elkopott.
1: Most ez, nekem az az érzésem, hogy ugye a kálcium az alapvető csontképző anyag többek között, és hogy ezek a kálciumok minden olyan anyaggal, például az ecetsavval, kálcium acetát vízben oldódó sót képez. Az már eleve a vízben oldódó só, az azt jelenti, hogy oldhatóvá válik a kálcium, és az már kiürül abból a szerkezetből. Tehát ugyanígy a citrom is, a kálcium citrát képződik, az is vízben oldható só. És azt gondolom, hogy kálciumklorida só a sima.
0: Hát ez a fogszúvasodásnak a lényege tulajdonképpen, ez a savak által kioldódik az ásványi anyag.
7: Én annyit mondanék, tehát most itt a savakról van szó, én állatorvos vagyok, és tehát az állatoknál az a speciális helyzet, hogy náluk a fogszúvasodás nagyon ritka, tehát igazából nem találkozni vele. Aminek a fő oka az, hogy nekik ugye a nyárjuk az sokkal lugosabb kémhatású, mint az emberi,
9: meg ők egy kicsit jobban rágnak, és ezért több nyálat termelnek, tehát jobban dugosítják vissza a szájnak a pH értékét. Pont ezért nem fogszúvasodás fog jelentkezni, hanem egyéb más probléma. Tehát mondjuk itt az emberrel össze lehet hozni azt, hogy nekünk nem annyira rúgos a nyálunk, nem eleget rágunk, tehát nem eléggé hamar vissza a pH-t, meg az, hogy túl sok savasat eszünk, hogy mondjuk állatok nem szokás.
0: Hát igen, az. Igen.
9: Tehát mondjuk én így ezt...
0: Igen, hát ez logikus, igen.
10: Csak szeretném megkérdezni, hogy szó volt itt a idővel a fogénysorvadásról. A fogénysorvadást egy picit lehet befolyásolni azzal, hogy mennyire rohamosan romlik, ahogy múlik az idő, hogyha az ember jó alaposan rág, sokat rág, és például répát teszik, vagy ilyesmi.
0: A rágás az egyáltalán nem ront. Igen, azt mondhatnám, hogy a rágás minden szempontból nagyon hasznos, mert tulajdonképpen ahogy funkcióban tartunk valamilyen szervet, akkor az ugye nem sorvad, hanem akkor az megerősödik és működik. Tehát a fogunkkal is, ugye rágunk, akkor a környező szöveteket nyomkodjuk, tehát ugye a csontot, meg az ínyt is használatban van, ugye, ahogy mondtam, ugye oda vannak függesztve a csonthoz ezekkel a közőszöveti rostokkal, tehát ezáltal is, ahogy húzódik, nyomódik a csont, fokozódik annak is a vérkeringése jobban, tehát ezáltal is megerősödik a környező szövet. Ez egyáltalán nem rossz, sőt, fontos dolog tényleg a rágás.
10: És ezen kívül, hogy az ember rág megtanítálja a fogait, meg a fogényet, ezen kívül, ugye említetted a vitaminokat is, mi az, amivel még egy kicsit hozzá lehet járulni ahhoz, hogy ezt a természetes folyamatot egy kicsit lassítsa az ember, ahogy az öregszik, és akkor a fogénysorvadás mondjuk ilyesmi lehet-e még befolyásolni ezen túl valamivel?
0: Tehát, hogyha megértettük azt, hogy mi okozza a fogénysorvadást, és csak a szájhigiénének a tökéletes elsajátítása az az, ami 90%-ban a megoldás, és ezt tényleg a fogorvossal együtt kell közreműködve kitalálni azt, hogy hogyan tudja valaki otthon kiegészíteni a fogmosását, melyek azok a területek, és erre hívja fel a fogorvos a figyelmét, hogy ezeknél a fogaknál ilyen eszközt érdemes használni és gyakorolni. Sőt, nálunk a rendelőben az is szokott lenni, vannak ilyen, de ezt lehet kapni szerintem gyógyszertárakban is, vannak ilyen plakfestő tabletták, és ha valaki nagyon profi akar lenni, akkor egyik este, amikor hazamegy, megvacsorázott, vagy tudom én, fogmosás előtt szétrág egy ilyen tablettát, pár perc alatt gyönyörű lilára vagy vörösre megfesti a száját, és nagyon szépen láthatóvá válnak a lepedékek a fogakon. Mert ez is ilyen sárgás színű szokott lenni, a lepedék fehéres, és nem nagyon látjuk. És akkor gyönyörűen látszik, és akkor az ember csinálhat ilyen tesztet, hogy akkor látom, megmosom szépen azokon a területeken sokkal jobban, ahol látszik, utána lehet egy ilyen kontrollfestést csinálni, hogy most akkor hogy néz ki. De itt a rendelőben gyerekekkel szoktunk ilyeneket játszani, és borzasztó látványos is, nagyon nekik is tetszik. Szenzációs játék. Ez például egy jó dolog, hogy az ember láthatóvá teszi ezeket a dolgokat. De tényleg fontos, hogy egy fogorvossal jó kapcsolat legyen, mert nagyon sokat tud segíteni, vagy szájhigiénikussal, nagyon jól képzett szájhigiénikusok is vannak, mert nem muszáj fogorvoshoz menni, érdemes keresni szájhigiénikust is, hogyha gondolják, mert ők pont erre vannak kiképezve, hogy azokat az eszközöket, technikákat mutassák meg. Mi sokszor még felnőttekről is szoktunk fogmosást gyakorolni a rendelőbe, mert tényleg nem tudnak az emberek fogat. Most van egy ilyen, ahogy lehet, hogy az óvodában ottan valamit tanított neki az óvónéni, hogy fogkefét ottan rángassa a szájába, de igazából, hogy eléri azokat a területeket, amiket fontosabb neki megmosnia, hogyan tartsa a fogkefét, tükör előtt együtt megbeszéljük, bemutatjuk ezeket a dolgokat, azt, hogy milyen eszközöket hogyan kézbe adjuk, ott tükör előtt próbálja ki ő is betologatni azt a fogköztisztító kefét, vagy a fogsejmet hogyan használja. Jó, ha az ember kiépít egy ilyen kapcsolatot a fogorvosával, mert tényleg ez egy nagyon komoly befektetés, és azért is olcsóbb így, mert az ember otthon tudja megőrizni a fogait, és nem az van, hogy akkor mehetek majd akkor fogat csináltatni, mert hát kihullottak a fogaim idő előtt.
10: Én a fogszabályzásról hogy kérdezek, hogy gondolkodtam fogszabályzáson, csak hogy eléggé el kéne mozgatni a fogsoromat, mert egy előre állnak, és valahogy mennek is kifelé, meg torlódnak. És egy
2: ismerősünk, aki fogtechnikus, ő azt mondta, hogy egy 30 éves valaki csinál fogszabályzást, nagyon látványos, hogy minden fogát gyönyörűen onnan mozgatták, hova kell, és utána a rövid időn belül több foga kihullott, mert hogy így kilazultak a fogszabályzás következménye, ez teljesen sokkolt.
0: Igen, a fogszabályzás egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Abszolút van egy létjogosultsága, hát ezzel kell kezdenem, mert tényleg vannak olyan helyzetek, amikor, tehát ilyen aránytalanság van. Az édesapjától örökölte például a nagy fogait, az édesanyjától pedig a kis gracilis csontjait, és persze, hogy ilyen hatalmas fogai vannak szegény kis arcú illetőnek, és akkor torlódnak a fogak. Ilyenkor segíteni kell a fogorvosnak, pontosan azért, hogy ugye a rágó funkciót és a szájüreg higiéniáját biztosítani tudja magának az illető. Sok lépés van, amit érdemes vállalni a paciensnek. Én azt mondom, hogy még egy-két fog eltávolítása, fog szabályzás miatt is jó döntés, pontosan azért, hogy helyet csináljuk a többinek. De nagyon alapos tervezés kell a fogszabályzó szakorvostól, hogy mely fogokat távolítsuk el, illetve a végeredmény az valóban tartós legyen. Mert az is nagyon fontos, hogy azért a koponya csontjai és a fogak azért nem úgy vannak, hogy én ottan bárhogy torigálhatom a dolgokat. És nem csak koponya csontról van szó és fogakról, hanem a környező szövetekről, lágyszövetekről és izmokról. Nagyon erősen befolyásolják a csontoknak, illetve a fogaknak a helyzetét a környező izmok. Ez annyira igaz, hogy például a nyelvlökéses nyelés, például van egy ilyen kisgyerekeknél egy ilyen dolog, hogy úgy nyelnek, hogy közben előre lökik a nyelvüket, és ezáltal a fogacskáikat ugye tolják előre. Vagy például, ahogy ugye cumiznak, ugyanúgy nyomják szét a szájpadlásukat. Vagy pedig a szájlégző gyerekek nem csukják be a szájukat, mivel hogy eleve valamiért ugye a logopédus nem figyelt oda, vagy az óvónő, vagy a szülő, eleve gyengébb tónusú a száj körüli izomzata. És emiatt van az, hogy a fogai is kijebb állnak, hiszen a száj körüli izomzat ugye nem fejt ki erőhatást a fogakra, és ezért van például az, hogy előrébb állnak a fogai. Tehát ezért kell ezt nagyon komolyan megtervezni, hogy mi van a háttérben, például mi okozza a fogak rendellenes helyzetét, ugye ez lehet egy anatómiai dolog, lehet a környező szöveteknek a következménye, és hogy mi az, amit el akarunk érni. Tehát nem biztos, hogy minden áron az a fontos, hogy nekem tényleg ottan léckerítés legyen sorba, és akkor még az is probléma szokott lenni, hogy nem csak, hogy meglazulnak a fogak, hanem hogy nem megfelelően érintkeznek aztán az alsó a felsővel. És ezáltal ugye ez az örlő mozgás, a hatékony rágás vész el. Gyönyörűek a fogai, csak nem tud szegény rendesen rágni vele, mert nem úgy érintkeznek a fogak egymással. Az, hogy meg kiesnek, meg kilazulnak a fogak, az meg azért is lehet például, ahogy mondtam, hogy ahogy ugye tolják a csontban ezek az ívek a fogakat, ugye határos az embernek a koponyája, hát ugye elő már kevesebb csont van, ugye kifelé szokták az ívet terjeszteni, amikor ugye rendezetlen egy fog, és ezáltal például kívül egyszerűen eltűnik a csont a fog körül, és már nincs, amit tartsa. Tehát ezt is meg kell tervezni egy fogszabályzó szakembernek, és egy lelkiismeretes szakember ez biztos, hogy figyelembe is veszi, és ennek megfelelően fog tervezni, és megmondja, hogy mi az, amit el lehet érni. Egyre inkább az a tendencia különben a fogszabályozásban, hogy nem ezek az ívekkel szabályoznak, hanem például vannak ezek a miofunkcionális készülékek, pontosan arról szó, hát nem mindent lehet ezzel megoldani persze, de hogy a neve is mutatja, a fogak körüli lágy szövetek funkcióját figyelembe véve szabályoznak, pontosan úgy, hogy ezeket az izmokat, ennek a működését fokozzák, vagy gyöngítik, ugye annak megfelelően, hogy most milyen irányba menjenek ezek a fogak, és tulajdonképpen akár magától idézőjelben helyreállhat a helyzet. Ez főleg ugye gyerekeknél könnyű ezeket megoldani, ahol még ugye fejlődik az arckoponya, és könnyebben mozdulnak ezek a dolgok, illetve ezeket a gátló mozgásokat, vagy gyengében fejlett lágy részeket, izmokat lehet szépen irányítani.
2: Egy ilyen cumizásos szituációban már a tejfogakat is szabályozni kell? Vagy nekem most kisgyerekem van, cumizik, szépen áll is előre tőle a foga, ez mikor érdemes?
0: Hát ezeket nem nagyon lehet szabályozni, de inkább a helyes szoktatásra nevelés az, ami fontos. Én azt mondom, hogy a fogszabályzásnak a létjogosultsága a vegyes fogazatban kezdődik el, amikor már a metszőfogak vagy a hatos fogak már kinőttek, és már kezdjük látni azt, hogy mivé fog fajulni a folyamat.
10: És ez a harcmi? Hogy korba belülve?
0: Hát ez azt jelenti, hogy 7-8 éves kor.
1: Péter, és ezek a cumik, amik a kifejezetten ilyen fogszabályzós cumik, azok jók szerinted?
0: Nem tudom, milyen az a fogszabályzós
1: cumik. Tehát olyan, hogy ilyen alapú. Tehát ilyen, hogy itt ilyen... Szóval kifejezetten olyan csontvédők, amiket bevesz a gyerek, akkor nem tud...
0: Ja, erről beszéltem, ezek lehet, hogy arra gondolsz, ezeknek, hogy kívül mennyire van, azt nem tudom. Nekünk, amik vannak, azok ilyen szájüregben vannak elsősorban, kivehetőek, és ezek is ilyen miofunkcionális készülékek tulajdonképpen. Tehát ezek is ezeket a ajak, illetve nyelv mozgásokat próbálják valamennyire irányítani.
1: Lehet ilyen cumit venni, hogy fogszabályzós cumit.
0: Ezek kicsi gyerekeknek egy szájukba rakni.

0: a gyermeknek is az intelligenciája, hogy ő most eldöntse, hogy ő valóban akarja, mert itt nem arról van szó, hogy most a anyuka eldöntötte, úgyse fogja hordani a gyerek, ha ő nem akarja. Tehát ehhez kell a gyermek beleegyezése, ehhez meg kell azért egy működés a fogorvossal, hogy most akkor megegyezünk.
1: Szeretném kérdezni, mivel tudjuk, hogy a szervezetünk egy teljes egész, és hogy a szervezet különböző pontjain lévő gyulladások egymásra hatással lehetnek. Tehát például azt mondjuk, az már bizonyított, hogy mondjuk egy tüdő, hogyha be van gyulladva, akkor előfordulhat egy szemgyulladás.
0: Ezek a góc betegségek talán.
1: Is, hogy például egy fog gyulladásnál előfordulhat egy nyirok probléma, de ez visszafelé is igaz a fognál? Tehát mondjuk egy máshol van valamilyen gyulladás, és ez adott esetben hatással lehet mondjuk a fogágyra, mert ez akkor így a fogin sorvadásnál is egy ilyen összefüggés lehet.
0: Lehetséges, de én inkább azt mondanám, hogy fordítva van, inkább gyakoribb az, hogy valamilyen fogágybetegség vagy fogszúvasodás következtében kialakult betegség okoz góc tünetet valamelyik más távolabbi területen. És az tény sajnos, hogy egy gyullad gyökerű fog, vagy egy krónikus fogágybetegség az igenis gócnak minősül. Tehát ez egy folyamatos baktériumforrás, ami nem csak helyileg okoz problémát, hanem ugye bejutnak ezek a baktériumok a vérkeringésbe, és eljutnak bárhová. Okozhatnak sajnos ízületi gyulladás, szívbillentyű, szívhártyagyulladást, szívizomgyulladást, ilyen borzasztó dolgokat is, de lehet, hogy csak egyszerűen egy nyirokcsomó gyulladást okoz valahol a környéken, vagy valami távolabbi területen még az is lehet.
2: Én meg még szeretnék valamit mondani, mert láttam embereket, akik nem rágták meg eléggé a táplálékot, és különösen akkor, amikor már idős valaki, egyre jobban fontos, hogy rágja meg az ételt, bár mindig fontos. Nekem volt egy tapasztalatom, hogy körülbelül egy jó néhány napig bőjtöltem, és ezért összeszűkült a gyomrom. Tehát körülbelül egy olyan vasárnaptól csütörtökig. És előtte mondta egy természetgyógyász, dr. Demény János, hogy minden falatot 40-szer meg kell rágni. Uh-huh. És hát azelőtt nem tartottam fontosnak, és amikor a pénteken mondjuk fölébredtem, és enni akartam, bevettem az első falatot. És olyan rosszul lettem, mert nem rágtam össze, hogy azt el sem tudom mondani, tehát rosszul lettem szabályosan, és onnantól kezdve minden falatot, én dupla olyan lassan eszek, mint bárki más, én tényleg mindig addig rágom a falatot, amíg pép nem lesz a számba. Ugye a fogak, azok csak a szájban vannak, a gyomorban nincsen fog.
0: Igen, tehát, nagyon fontos ez bizony.
2: Ami pépesre összedarálódott a szájba, azt fogja megemészteni a gyomor. És ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy véleményem szerint, illetve ezt hallottam is, hogy amikor már kezdenek hullani a fogak, egyre rosszabb fognak az őrlő funkciója, tehát a táplálék nagy darabokba kerül le a gyomorba, és romlik ezáltal a felszívódás, akkor a

De tudjuk azt, hogy az Isten mindig utánunk jön, és mindenkit nagyon keres, hogy mint Viktóriát is mindig kereste, és azt, amikor minket megtalál, még utána is sokszor keres, mert sokszor elkóborunk attól a bizonyos nyájtól, és utánunk kell jönni. A Isten tiszteletünknek az igéhez keressük meg a Ézsaiás 53 fejezet 6. igéjét az alapigének, és még ehhez majd hozzáolvassuk a első Péter levél második fejezet 24. és 25. verse. Az Ézsaiás 53, 6. és első Péter második fejezet 24-25. verse. Ezek az igék is arról szólnak, hogy az ember mennyire eltéved, és az Istennek mennyire kell minket keresni, mert mi magunk nem keresnénk az Istent. Mégis Ézsaiás 53:6 és első Péter második fejezet 24 és 25. versét olvasom. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Aki a bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebével gyógyultatok meg. Most az első Péter levélből olvasom. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye a két ige látjátok tulajdonképpen, ugyanazt mondja el csak más szavakkal, hogy mind a kettő azt mondja, hogy eltévejettünk. Olyanok voltunk, mint a tévejgő juhok. Hát azt hiszem, hogy ebben a világban mindenki el van tévejedve, nem? Szóval az egész világ eleve rossz úton halad és eltévejedett. Mi is eltévejedtünk, mi is mentünk a magunk útján. Nincsen olyan ember, aki úgy született a földön, hogy egyenesen az Isten házába született volna. Mennyire eltévedik az ember, és mennyire nem tudja, hogy vakon botorkál, ebben az eltévedésben, az Istentől elszakadásban, talán nem is az is rossz, ha az ember eltéved és elmegy más irányba. De tudjátok, hogy mi a legrosszabb ebbe? Hogy az ember nem is tudja, hogy el van tévedve. Szóval, hogy aki már tévedte el, gondolom, én már tévedtem el. Ugye milyen rossz érzés az ember hirtelen nem tudja, hogy most merre is kell megindulni? Merre van a haza? Ugye? És akkor tanástalan és bizonytalan, és kicsit fél, hogy most merre. De gondoljuk bele, hogy az ember úgy születik erre a földre, hogy nem is tudja, hogy el van tévedve. Sőt, azt hiszem az emberek úgy gondolkoznak, hogy mindenki jó úton halad. Az emberek úgy gondolják a saját életüket, a saját gondolataikat, felfogásukat az életről, a dolgaikról, a munkájukról, hogy ők biztosan jól csinálják, ezen az úton kell járni. Ha több pénzem lenne, akkor még jobb úton járnék, akkor még jobban tudnám, mit kéne csinálni, én akkor tudnám, hogy merre van a helyes irány. Hogyan kell az életemet vezetni, és hogyan kell ezen a földön úgy élni, hogy nekem jó legyen. Csak ugye mindig a külső körülményekre fújjuk azt, hogy azért nem jó nekem, mert... És akkor mindig jönnek a felsorolások, hogy azért, mert ő olyan, meg a világ, meg a szomszéd, meg a politika, meg a kormány, meg a satöbbi. Ugye? De mi tudjuk, ami tudnánk a saját életünket értelmesen és jól vezetni ebben az életben, csak hát sajnos ez a világ nem kedvez nekem. De ez nem igaz. Hogy is mondja Péter apostol, vagyis Ézsaiás, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Mindenki eltévedt. Kérdés az, hogy honnan tévedtünk el, és hová. Ugye? Az ember miért téved el? Hogyan tévedhetünk el, mondjuk, hogy meg sem találtuk a jó pásztort? Hogyan téved el az ember? Hát ugye, amikor megszületik az ember és gyerek, minden embert az Isten már gyerekkorban is vonz magához, erősen készteti, hogy törekedjen jóra. Azért a gyereknek általában tiszta a lelkiismeret, és az Isten nagyon mélyen tud ráhatni. De ahogy jönnek az életben a különböző bűnök, a rossz szokások, a különböző, ugye akár valaki olyan közegbe születik, hogy abban a vallás közegben akkor azt látja, azt tanulja, vagy nem azt tanulja, de mindenképpen az önzés törvénye az valahol megnyilvánul, már gyerekfejjel is, gyerekekben is, és ahogy az ember növekszik, fejlődik, ahogy a bűnök sokasodnak az életében, annál inkább az Istentől teljesen távol kerül. És úgy eltéved, hogy tulajdonképpen nem is látja végül az Urat. Persze az Isten akkor is készíti, de nagyon el tud az ember tévedni, és teljesen messzemi az Istentől. Azt mondja első Péterében, szintén Péter apostol 4. fejezet 3. versében, hogy mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festességekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ugye, hogy életünk elfolyt idejében tulajdonképpen addig az elfolyt, míg az Isten meg nem talált, így éltünk. Hát mindenféle kívánságban járt az ember, és borzasztóan eltéve, teljesen vakká lesz az ember.
És gondoljátok bele, hogy ebben az eltévedésben az Istennek micsoda küzdelem, hogy minket megtaláljon és visszavezessen önmagához. Ti is tapasztaltátok, hogy az a sötétség, ami ugye ezt a világot is már lassan teljesen betakarja. Milyen küzdelem az Istennek, hogy az embernek egy kis világosságot adjon, hogy ne azon a sötét úton járjon, hogy ne a halálnak az útját járja, hogy az élet fele menjen. Milyen nehéz, nem? Mi is sokszor látjuk, hogy az emberek akkor is a rossz irányba mennek, ha azt mondják, hogy rossz, de hát most mit csinálják én a világ? Ezt szokták rám mondani. De milyen csodálatos az, hogy nézzétek meg, hogy eltévejettünk, és azt mondja, hogy mindjárt eltévejettünk, és mindenki a saját útjára tért, de nézzétek meg, hogy minek szólít minket az Isten. Azt mondja, mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Ez nem furcsa? Ha most mindenki juh. Ugye tudjuk, a Bibliában a juh az miért juhnak említi? Ugye Krisztusnak is a jelképe a bárány, mert a juh az olyan szelíd állat. Azt úgy lehet terelgetni, nem? Ha most minden ember olyan szelíd, és minden embert lehet úgy terelgetni, miért mondja, hogy mindenki juh? Mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Mi nem farkasok? Mondjuk mi azt mondanánk, ugye, hogy az emberek azok farkasok, nehogy már juhok legyenek. Ugye? Hát akik megváltoztak, azok már juhok lettek, de akik még el vannak tévedve, az mind farkas. Gondolnánk mi? Azt mondja Péter apostol, és mint tévelygő juhok olyanok voltunk. Ugye előtte. De mégis azt mondja itt a következőben, amit olvastam nektek, hogy mégis életünk elfogyt idejében, miket cselekedtünk. Ugye mindenféle kívánság, részességek, festeslégek, dobozódások, szóval mindenféle olyan teljesen gonosz dolgokat műveltünk, és ennek kell mégis jóknak szólítja az Isten az övéjét, akik eltévedtek. Ez furcsa ellentét, ugye? Az Isten részéről. Olvasok egy igét, hogy az Jézus Krisztus is hogyan tekintett az emberekre. Máté evangélium a 9. fezet 36. versében így olvashatjuk, hogy Máté evangélium a 9. fezet 36. verse. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. De milyen furcsa ez is, nem, hogy mint a pásztor nélkül való juhok. Az Isten így tekint az ember, azt mondja, könyörületességre indult. Azt úgy látta az embereket szétszórva, mint a pásztor nélkül juhok. Hát az emberek mennek össze-vissza. Tudjuk, milyen a pásztor nélkül juhok. Minden százfele mennek az emberek össze-vissza. Az Isten azért is szán minket, mert végül is az ember nem önmagától téved el csak, nem az ember százszázalékos hibás abban, hogy rossz úton jár. Egyszer láttam egy olyan filmet, talán ti is láttátok, nem tudom most mi a címe, hogy amikor a hajót el akarják téríteni titokban, akkor az iránytűhöz mit szoktak oda rakni? És akkor merre megy a hajó? Látszatra jó irányba megy, csak mire célbér, akkor vesz ész, hogy valaki minket nagyon félrevezetett. És nem is. Ebben az életben ki a mágnes az iránytűnél? Az ördög, nem? És ezért nem látja az ember, hogy rossz irányba halad. Ezért hisz, hogy jó irányba halad. Ugye? Mondhatnám azt, hogy a sátán a mágnes ebben a világban. És az Isten ezt látja. És úgy tekint az ő, mint juhok. Mert valaki rossz irányba vezet őket. Rossz dolgot mutat neki, de úgy tünteti fel, hogy az jó irány. Ez a csalásnak a tökéletesség. Az emberek azt gondolják, hogy jó irányba mennek, és közben abszolút rossz irányba mennek. És megdöbbentő az, hogy csak a végén döbbennek rá, amikor már célbe értek, hogy ez nem az az út volt. Ugye? Milyen csodálatos kifejezés, mondtam, hogy figyeltétek azt, mondja Péter apostol, hogy de most megtértek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye ez szép kifejezés, hogy léleknek a pásztora. De az Isten hogyan terelgeti az övéit? Hajtja vagy? Ütlegeli? Hát a rossz pásztor talán igen, ugye van béres is a Biblia szerint, akinek a nyáj nem a tulajdon, aztán úgy bánik velük, mint nem tulajdonos. De a lélek pásztora az ember lelkét belülről terelgeti. Ugye beszélgettünk a múltkorában a Szentléleknek a munkájáról, ez megfoghatatlan dolog. Az megfoghatatlan, hogy hogy tudja a lélek pásztora az embernek a bensét úgy terelgetni, hogy végül is magához édesgesse, magához hívja, hogy valóban eltérítse arról a rossz útról is, és a helyes utat elérje az embert. Szóval ez számomra is mindig megfoghatatlan, és az Istennek egy csodálatos munkája az ember életében. Ugye? Mi a magyarunk abban, hogy eltévedünk? Hogy a pásztor minket megtalál, ugye a pásztor a Bibliában Jézus Krisztus jelenti. Mi a mi dolgunk abban, hogy a pásztor megtaláljon? Tulajdonképpen csak hagyni kéne, nem? Hát aki ellenáll,
azt nem lehet visszavinni. Ugye, ha hagyjuk, hogy az Isten minket megtaláljon, akkor az Isten utánunk jön is, és visszavisz a nyájhoz. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ott hagytam a 99-et, ezért az egyért is utána ment, hogy megtalálja, és visszavigye a nyájhoz. Ugye? Az ember sokszor még a Bibliát ismerve, vagy bizonyos világosságot ismerve is rossz útra tévedhet. Ugye ezt tapasztaljuk a saját életünkből. Ugye az ördög az a nagymester ebben, meg a természetünk is olyan, hogy azért mindig elfel akar terelni, és akkor is rossz útra térhetünk, de a pásztor az mindig utána megy annak az egyjúnak. Nem akarja, hogy elveszem. Az Isten maga keresi meg a juhát. Ugye talán ugye beszélgettünk a szomotiskán, hogy az ember mégis milyen kicsinek gondolja magát, azt olvasok, hogy a legkisebbet is ezzel léteszi, hogy mi magunkat sokszor úgy gondoljuk, hogy hát az Isten törődik én velem. Hát vagyok én valaki. Hát engem nem senki nem foglalkozik. Hát én egy kis pont vagyok ebben a világegyetemben, egy kis semmi, hát élem az életemet, de hát törődik is Isten én velem. Ugye néha az ember felmer ez a kérdés, hogy az Isten személyesen foglalkozik velem, hát az Isten nagyba gondolkozik, ugye. Isten talán tömeget néz, de hogy egyénenként keressen meg minket. Olvashatjuk a Ezékiel könyvében, a 34. fejezetben, maga az Isten szól így, mert így szól az Úristen, imé én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Gondolnátok azt, hogy Viktóriát az Isten személyesen kereste? Vagy akár mélykötöket személyesen keres? Tudja, hol laktok? Tudja, hol születtetek? Tudja, hogy éppen mire gondoltok? Hogy milyen kínok gyötörnek? Milyen problémáitok vannak? Az Isten azt mondja, magam keresem meg a nyájamat, én magam. És azt mondja, tudakozódom utána. Hogyan tudakozok az Isten mi utána? Mit gondoltok? Valakit megkérdez már elnézést. Így folytatódik ez az igely, miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszület juhai között, így tudakozódom nyájam után. Hogyan tudakozódik az Isten utánunk? Nézzétek csak, mit mond. Miképpen a pásztor tudakozódik nyáj után, amely napon ott áll elszélet juhai között. Az Isten minket hogyan talált meg? Hát azt mondja, ott állt elszélet juhai között. Neki el kellett jönni erre a földre, hogy megkeresse a nyáját. Ott áll közöttük. Eljött az emberiséghez, eljött az emberekhez, hogy megkeresse és megtartsa, mi elveszett. Ugye Krisztus eljött 2000 évvel ezelőtt ide a földre, hogy az emberiséget, az embereket, akik őt elfogadják, visszavezesse őket az Istenhez. És tudjuk jól, hogy Istennek vagy Krisztusnak milyen áldozat volt ez, hogy megszülessen ide a földre, és hogy megkeresse a nyáját, aki elveszett. Ugye ő mondta is, hogy én ott hagytam a 99-et, ezért az egyért. Ugye ez vonatkozik arra is, hogy magáért a földért, a földön élő emberiségért, de vonatkozik személyesen azért az egyre is. És így tudakozott utánunk. Úgy tudta meg ő is, hogy mit jelent kiemelni minket a bűn sötétségéből, hogy eljött ide a földre, és itt tudakozódott utánunk. Ugye könnyű lett volna, hogy felülről elnézést irányítani az embert, de ő nem. Ő előtt együtt akart érezni, ő tudni akarta, mit jelent az embernek járni azon az úton, tudni akarta, mit jelentek a küzdelmek, a szenvedések, hogy mindet átérte, hogy minket ki tudjon emelni abból a sötétségből. Ugye szoktuk mondani, hogy az az ember tud együtt érezni a másikkal, aki ugyanazt átérte, mint a másik. Nem? Egyszerű az alapelv. Krisztus mindent átélt az életében, amit a másik ember átél. Ugye Krisztus még azt is átélt, hogy mit jelent elszakadva lenni az Istentől. Csak Krisztusnak ez mélyebb szenvedést okozott, mert ugye én említettem az elején, mi ha eltévedünk, hát el vagyunk téved, de nem is tudjuk, hogy eltévedtünk, minket annyira sokszor nem zavar, hogy megyünk a saját fejünk után. De Krisztusnál az méretetlen szenvedés volt, mikor érezte neki, hogy ő elszakad az Istentől. Ugye a halál akkor azt érezte, hát mit jelent meghalni és örökre elveszni. Az rettenetes dolog. Az emberek csak akkor döbbenek majd erre az ítélet, hogy mit jelent az Istentől eltévedni és örökre elveszni. De Krisztus mindezt átért életünk. Hogy ezért is mondja a Márti Evangélium a első fejezet 23. versében, hogy imé szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánónak nevezett, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Köztünk van az Isten. Velünk az Isten. És most Krisztus itt van közöttünk?
még annál is közelebb akar kerülni, hogy közöttünk volt. Ugye, mert azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni. Krisztus azt mondta, elküldöm a vigasztalót helyettem, és ő megjelent azt nektek, ami én vagyok tulajdonképpen. Ha már megtalálta, ha már engedte az ember, hogy megtalálja a pásztor őt, a lélek pásztor utána ment, akkor, hogy amikor az ember találkozik először az Istennel, vagy találkozik azzal a lényel, aki megmutatja, hogy milyen erkölcsi magasabb az embert felemel, és honnan akarja kiemelni, és hogy amikor megtalálja azt az elveszett jutot, akkor az Isten mit tesz? Én beszélgettem az egyik ismerősem, és azt mondja, hogy te János, azt mondja, és az Isten, az ő hogyan tekint arra, aki mondjuk nagyon benne volt, úgymond ebbe a világba, és bűnös életet folytatott? Van az egyik munkatársam, az mindig azt mondja nekem, hogy én annyi bűnt elkövettem már, hogy én az Isten már szóba sáll. Sokan van, aki nem is gondolnánk különben, hogy sok embert azt tart vissza attól, hogy hagyja, hogy az Isten megtalálja, hogy a pásztor utánja menjen is visszavezessen nyájhoz, hogy úgy gondol, hogy ő arra érdemtelen. Hogy olyan életvitelt folytatott, hogy neki már az Isten se bocsátana meg. Mi szokták ezt mondani. És ezért nem akar az Istenhez visszafordulni. Pedig a lelkében szeretne. Csak ez a kettőség ott van. Nem vagyok rá érdemes. Én már semmi vagyok. Nekem már mindegy. Ugye? És pedig nem így van. Ugye nem tudom, ez kisugalja, de valószínűleg nem a Istentől van. De ilyen is van, és ezért nem mindegy, hogy ugye mi is hogyan viszonyulunk emberekhez, mit mondunk ilyenkor? Ugye most a személyre hányjuk a bűneit, na te ilyen vagy, na hát ez az ember olyan züllött, nekem sokszor mondják a munkatársaim, na annak már te hiába beszélsz, az már úgy sem fog megváltozni. Ugye az emberek tudják, hogy ki fog megváltozni. Hát mondom, én meg úgy vagyok, hogy addig, míg az ember él, addig változhat. Míg ki nem lehel a lelkét, addig változhat. És az Isten, ha megtalálja, ugye amikor az Istennek tiszta lényével mi szembesülünk, és látjuk, hogy ő mit akar velünk, akkor az Isten, amikor minket megtalál, nem tudom, ti éreztétek, akiket az Isten megtalált, ugye, hogy ledorongol, szemünkre hányja a bűneinket. Na, te ilyen voltál, na látod, én mondtam, mindig figyelmeztettelek, ugye, mint amikor egy rossz gyerek eltéved, és a szülei megtalál, és akkor megráncigálják, vagy még meg is nász meg, hogy mondtam neked, fiam, hogy nem menj, mert ugye, és ő tesz ilyet velünk? Szemünkre hányja, hogy milyenek voltunk? Mond ilyet az Isten. De az ember tart ettől azért, nem? Hogy szembesülni kell azzal, amit elkövetett. És ez a kettőség ott van. Tehát nézzük meg, hogy Ézsaiás 40. fejezete első versében milyen szépen fejezi ki maga a Szentírás, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk, ha minket megtalál. Tehát Ézsaiás 40. fejezet első versét olvasom. Mint a pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. A szoptatósokat szeliden vezeti. Ugye milyen csodálatos szeretet megnyilvánulás, nem? Azt mondja, mint a nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat. Hogy mondja, ölében hordozza. Azt mondja, a szoptatósokat szeliden vezeti. Amikor az Isten megtalál minket, akkor nem a szemünkre hány dolgokat. Na, te ilyen meg olyan voltál, nem lesz a jó, akkor pokolra vágunk. Hanem azt mondja, mint a jó atya, mint az igazán szerető atya, aki olyan gyöngéden vonza magához. Ugye az ölében hordozza. Ugye olyan jó képies kifejezés ez, nem, amikor kisbárányt valaki felvesz az ölébe, mert látja, hogy még gyenge, nem tud járni, és esetleg sebesült meg, messzire kóborot kimerült, és ő szerette az ölébe vinni, hogy melegítse, hogy közel vonja magához. Ugye kit vesz az ember általában az ölébe? Kit ölel meg? Hát akit nagyon szeret, nem? Hát az ellenségünket nem ölelgetnénk, ugye, akit nem szeretünk. És az Isten ezzel kifejező, hogy mennyire akarlak benneteket, mennyire hordozni akarlak benneteket, mondja, hogy ölében hordozni. Az Isten így hív minket, így talál meg minket. Nem egy olyan Isten talál meg, aki fejünkre olvassa a hibáinkat, és azt mondja, ha meg nem térsz, akkor el fogsz veszni. Az Isten nem ilyen. Hogy ismertek a 23. Zsoltát, ugye már majdnem kívülről is tudjuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm. Hogy amikor megtalálja az Isten az embert, amikor ránk talált, akkor hogyan terelget utána a juhait? Ostorra? Ugye bottal, vasvillával? Azt mondja Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm.
hüves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Még a halál árnyékának völgyémén járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Asztalt ejtesznék az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházámmal lakozom hosszú ideig. Ugyan szép képies kifejezéshez, de hogyha megkérdezném tőletek, hogy mit jelent az, hogy füves legelőkön nyugtat engem, vagy csendes vizekhez terelget engem, ez mit jelent amúgy? Tudjuk, Dávid az költő volt. És olyan képies kifejezések. Mi az, hogy füves legelőkön nyugtat engem, meg csendes vizekhez terelget engem, meg asztalt ejtesz nékem az én ellenségeim előtt? Mit is jelentenek ezek a kifejezések? Azt mondja Dávid, az Úr az én pásztorom. Egy kicsit úgy hallatszik, mint az első parancsolat, hogy kezdődik? Én az Úr vagyok a te Istened. Dávid mit mond? Az Úr az én pásztorom. Dávid ugye király volt, emlékeztek? És mégiscsak ő egy unak számította magát. Az Isten az én pásztorom. Ki tudjuk mi ezt mondani úgy imádságban, vagy magunkban, lelkünkben, hogy az Úr az én pásztorom? Mert ha az Úr az én pásztorom, akkor én hagyom, hogy engem füves legelőkre tereljen. Én elismerem, az Isten az Úr, és ő az életem ura, ő az életem pásztora, aki tudja, hogy nekem merre kell menni ezen az úton. Hogy én ezt elfogadom. Azt mondja, nem szükölködöm. Vagy az arra vonatkozik, hogy most anyagilag nem szükölködik? Ugye az a régi kifejezés, hogy szükölködni, azt jelenti, hogy hiány szenvedni. Nagyon szegénynek lenni az ember. Éppen hogy csak megélni, ugye szükölködni. Azt mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Nyilván nem vonatkozik anyagi dolgokra is, de vonatkozik lelki dolgokra is. Az Isten megelégíti az embert, azt adja a lélek pásztora, oda terelgeti az embert, ami az ember lelkét elégíti meg. Ugye szokták ezt mondani, hogy nem a pénz kevésebb a világban, a jó szándék meg a szeretet. Nem? A pénz az sok van, csak valahogy a jó szándék az a pénz nem úgy mozgatja, hogy kellene, meg a szeretet. Úgyhogy nem a pénz kevés az emberek életében. Azt mondja János Evangélium 10. fejezet 11. versében maga az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engemet is ismernek az enyém. Ugye ez a tökéletes kapcsolat, nem? Én ismerem őket, de ők is ismernek engem. És ők jó pásztornak ismerik a pásztort, nem rossz pásztornak. Amikor ilyen személyes viszonyba kerülünk az Istennel, hogy tudjuk, hogy a jó pásztor az kicsoda, és amikor engem terelget ebbe az életbe, akkor az valóban jó dolog, és nekem az áldásomra válik. Ugye azt mondja, hogy nem szükölködöm, az első korintusi levél első fejezet 5. versében olvashatunk erről egy igét, hogy mit jelent gazdanak lenni, mert ha nem szükölködünk, ugye akkor végül is meggazdagodtunk. Azt mondja Pál apostol, hogy mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Tudjuk jól az ismeret, mit jelent a Bibliában. Az nem azt jelenti pusztán, hogy én ismerem a igét, már el nem vagy Bibliát. A múltkor tanultuk, emlékeztes Zsuzsa könyvét tanultam múlt héten az ismeretről, hogy az ismeret meg a szeretet váltó fogalmak. Aki azt mondja, hogy ismerem az Istent, ez azt mondja, hogy szeretem az Istent. Aki azt mondja, hogy szeretem az Istent, azt mondja, ismer az Istent. És azt mondja, ebben gazdagodtatok meg. Ezért mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem. Mit jelent a füves legelő? És azt mondja, hogy nyugtat. Van valami gondolatotok? Mi lehet a füves legelő? Csak tudjátok, az az érdekes az igében, hogy nagyon sokszor, ezt már majdnem kívülről tudjuk ezt a 23. Zsoltát, de elkezdünk gondolkozni, hogy kiderül, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez amúgy? Az Ezékiel 34. fejezet, 31. versét, ha elolvasom, talán akkor rögtön látjátok, hogy világosabb lesz ez a kérdés. Ti pedig az én juhai, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úristen. Azt mondja az Isten, hogy ti pedig az én juhaim, legelőim nyája vagytok. Tehát ebben az életben mind anyagilag, mind lelkileg, amit mi itt kapunk, az mind az Isteni. Azt mondja, az én legelőim nyája vagytok. Mi ezen a földön élünk?
Amit itt ezen a földön kapunk, mondom anyagilag is, meg lelkileg is, az mind az Isten ajándéka. De amikor az Isten terelget minket, ugye, azt mondja, nyugtat engem a füves legelőkön, amikor az Isten tudja az életünkben, merre kell nekünk menni, ami nekünk ki az egy nyugalmat és békességet ad. Ő tudja, hogy mik azok az élethelyzetek, mik azok a dolgok, ahol nekünk valóban olyan táplálék jut, ami megnyugtatja az embert és megelégíti. Mi nagyon sok ötletünk lehetne külön, hogy hogyan érezzük ma is jól magunkat szerintem, azon ki, hogy itt ültök. Ugye? Biztos volna ötletünk, de az Isten tudja, mi az, ami minket megnyugtat. Mi az, ami igazán megelégít és táplálja az embert. Még egy igét szeretnék ehhez olvasni az 1. Timóteusi levél 4. fejezet 6. versében, hogy még világossábbá tegyük. Ezeket, ha elégbadod az atyafiaknak, mondja Pál, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, mondja Timóteusnak, táplálkozva a hitnek és a jó tudománynak beszédével, amelyet követtél. Ugye mi az a füves legelő? Azt mondja, a hitnek és a jó tudománynak beszédeivel. Azt mondja Dávid, hogy a te beszéded az nekem élet. Ha nem a te beszéded lett volna az én gyönyörűségem, mondja az egyik zsoltában, elvesztem volna az én nyomorúságomban. Jézus maga mondta, ez az életnek beszédét tartott elő. Tehát amikor az ember úgymond az Istenhez megy, akkor nem csak anyagi vonatkozásban kell érteni, amikor úgymond legel az ő juhai, akkor az Isten beszédével táplálkozik, ami megelégíti, megnyugtatja és megerősíti. És mondhatnám, kövéré teszi, hogy a Biblia mondja, gazdaggá teszi. Csendes vizekhez terelget engem. Mi lehet a csendes víz? Nincs gondolatotok, mi lehet? Micsoda? Hogyan terelgeti az Isten, a lélek pásztora, hogyan terelgeti a mi lelkünket csendes vizekhez? Ugye mondjátok, hogy a Szentlélek. Elolvasom Izsaiás igét a 44. fejezet 3. verséből. Mert vizet öntök a szomjúhúzóra, és a folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Itt azt, hogy vizet öntök a szomjúhúzóra, kiöntöm a lelkemet. Hogyan tereget az Isten? Mi az a csendes víz, ugye? Az Istennek a lelke. De hogyan tud az Isten az ő saját lelkéhez terelgetni minket? Ez már kicsit nehezebb kérdés, ugye? Hogyan tud az Isten minket a lelke által jó irányba terelgetni? Hát ez az Isten titka. De tapasztaljuk. Amikor az Isten lelke valaki a munkálkodik, amikor érzi, hogy a belül az Isten lelke őt indítja, és készteti, és nyugtatja, és bátorítja, akkor az emberben valóban békesség van. Azt mondja, csendes vizekhez terelget engem. Az Isten lelke az mindig csendes, nem? Az nem harsogó. De az nem kiabál. Az mindig finoman, csendesen és tapintatosan szól az ember szívéhez. És az Isten ezt a munkát folyamatosan végzi. Mindig terelgette a mi lelkünket az Isten lelkéhez. Hogy engedjünk neki. Hogy csendesedjünk el. Hogy az ember, ugye tudjátok, mi az embernek a lelke? Sokszor tele van mindenfélével, feldúlva, indulattal, aggodalommal, kételyekkel, sokszor mindenféle haraggal, mindenféle méreggel, kétségeskedésekkel, az ember állandóan, mint valami mékes a lelki, felfordítva, és tele van mindenféle gonda, hogy most mi lesz, hogy lesz, mert az ember nagyon nehezen tud elcsendesedni. De az Isten ezt munkálja bennünk, hogy csendesedjetek el. Az Isten lelke meg tudja az embert fogni, és meg tudja erősíteni, és meg tudja elégíteni. Még egy igét felolvasnák ebben kapcsolatban. Ezt maga az Úr Jézus mondta a János Evangélium a 7. fejezet 37 és 39. versében. Aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja a lélekről, melyet verendők voltak az ő benne hívők. Mert még nem volt Szentlélek. Ugye itt egyértelműen azonosítja, hogy az az élő víz, az maga a Szentlélek. Ugye? Vagy a jelenéseként még olvasunk egy igét. Ott a jelenéseként érdekes. Ugye akik ismerik a jelenéseként, ott van olyan leírás, hogy az Isten trónjáról víz folyik ki, és az élet fájához folyik.
Ugye? És azt mondja, akik esznek az élet fájáról, azt mondja, azok ugye soha meg nem halnak és örülnek. És azt mondja, itt is így mondja a Jelenések 22.17-ben, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondja, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ugye az élet vize, az maga az Isten lelke. Mert minden az Isten lelke által él ezen a földön. Ugye emlékeztek a teremtéskor, mit mond a Szentírás? Hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Ahol az Isten lelke megjelenik, ott van élet. Ahol nincs, ott azt az írás, hogy kiszáradt, elszáradt, meghalt. Vagy még Ezékielnél olvashatjátok, amikor ott egy látomás, hogy azt láttam, hogy egy kis folyó jött, aztán a folyó folyt, és aztán dagadt, belefolyt a tenger, és az egész földet beterítette a víz. Úgy azt is azt jelképezi, hogy az Isten lelke az egész földön majd fog tudni munkálkodni. De azt mondja, aki akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Ingyen. Isten nem pénzzel adja az örök életet. Tudom, hogy vannak emberek, hogy pénzzel árulják azt is, ugye? De az Isten azt mondja, aki akarja, aki csak akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Az Isten a szent lelke bárkinek azt mondja, a Szentírás mérték nélkül adja és ingyen. Tovább így folytatódik a 23. Zsoltár. Míg ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ugye ez egy képies kifejezés, hogy a halál árnyékának a völgyében. Az azt jelenti, hogy az ember úgy él ezen a földön, hogy tudja, hogy meg fog halni, és az élete mindig veszélyben forog. Mert ki gondolja azt, hogy holnap még élni fog? Hát gondolhatjuk, csak az nem biztos. Ugye? Ez a föld a halál árnyékának a völgye. De hogyan folytatja? Nem félek a gonosztól. Mert te velem vagy. Az egy milyen csodálatos dolog, nem tudom nektek mennyire volt ez az ember lelkének ilyen üdítő, hogy az Isten megmutatja azt, hogy ez az élet, ez a halál, ez nem végleges. Hogy az Isten, hogy egy keresztény embernek, egy megtért embernek, akiket az Isten megtalált, annak kinyílik ez az élet. Ugye az emberek élnek ebben a világban, és úgy élnek, hogy mindent ebbe kell belezsúfolni, mert meghalunk, aztán mindenek vége. Tehát még most kell élni, mert éljük ki az életet. Aztán úgyis már mindegy. Akkor megismertem az írás, nekem az egyik legnagyszerűbb dolog az volt, hogy az Isten mint kinyitott előttünk a végtelenség kapuját. Hogy nem lezáródik az embernek az élete, igazából itt kezdődik el az örök élet. Aki befogadják az élet vizét, mint az Isten ingyen ad, azt mondja, az örök élete buzgó víznek kurtfeje lesz ő benne, mondta a szamári asszonynak Jézus Krisztus. Örök életnek. És így tekint, és azért mondja Dávid, hogy nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Én tudom, hogy az Isten vezet engem, és velem van, és örökre velem szeretne maradni. Azt mondja, a te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Ez érdekes párosítás, nem? Vesző meg bot. Hát most az Isten akkor hogyan lehet vesző meg bottal vigasztalni? De a vesző az mit jelent a Bibliában? Ki tudja? Mire használták régen a vesztőt? Nem arra, amit mi használjuk most, ugye, hogy megcsápoljuk a gyereket vele. Ugye a Bibliában a vesző az mindig azzal mértek. Ezért a könyvben van, amikor megmért a templom, és vesztőt húzta ki, vagy mérőzsinót, ugye, az mérésnek. A vesző az igazságos ítéletnek a jelképe. Tehát az Isten mivel tud minket vigasztalni? Hogy igazságosan ítéllek meg. Ez nem tudom, mennyire vigaszt, de gondoljatok bele, hogy sokszor emberek, ugye mondtam, elszomorodnak, úgy érzik, hogy ők elvesznek, hogy az Isten velük nem törődik, vagy ők olyan bűnösek, az Isten nem fogadja el, de az Isten mindig igazságosan ítél, és az Isten jól ismeri, mi van a lelkünkben, és csak ő érti, hogy mi van benne. És tudom, hogy ő megért bennem, és ő igazságosan tud megítélni. Mert az Istennek az igazságos ítéletében a szeretete is ott van. Ő nem oda dorgálja az orrunkkal, hogy na már neki mit csináltál? Megérti, hogy miért esünk bele valamibe. Ő igazságosan ítél. Ugye a bot azt meg tudjuk mi a Bibliában. Kit fenyít meg az Isten? Hát akit szeretne. Akit szeret az Úr, azt megdolgálja és megfenyíti. Mint az jó szülés a gyereket, nem? Nem azért van a fenekére, mert jaj, de gyűlöli, hanem pont az, hogy a rossztól egy kicsit eltávolítsa, és ne csinálja többet a rosszat. Az Isten szeret minket, és ezért megfenyít. Azért belátjuk mi is, ugye később, hogy is mondja Pál apostol, hogy jelenleg a fenyítés nem látszik örvendetesnek, de utólag a békesség gyümölcsével fizet.
Azért felnőtt feje mi is sokszor belátjuk, hogy azért jó volt, hogy a szüleink fenyítettek, nem? Talán többet kellett volna néha, vagy nagyon pofont adni, ahogy szokták mondani, mert nem tettük volna azt a rosszat. Akkor az Isten hogyan vigasztal, hogyan erősít? Igazságos ítél, szeretettel ítél, nem hányja a szemünkre, ő megért minket, és bizony néha megfenyíti az embert. Jelenleg nem látszik örvendetesnek sokszor. Nehéznek látszik, és az ember úgy mondja, hogy ez, hát az Isten ezt miért engedte meg, szokták mondani. Nem, az Isten azért engedte, mert tudja, hogy javunkra fog válni elő vagy utóbb. Ugye asztalt elítesz nékem az én ellenségeim előtt. Erre mi a gondolatotok? Nincs-e? Hogy asztalt elítesz nékem? Emlékeztek, hogy hol volt asztal a Bibliában? Hol csináltak először asztalt? Kifejezetten asztalt kellett készíteni. Hát a Szent Sátorban, nem? Ott volt egy jelkép, hogy egy asztalt kellett készíteni, ahol a kenyeret kellett rárakni, 7 kenyeret, azt hiszem. Úgy titák, hogy a kitett kenyerek asztala. Ugye? Azt mondja, az ellenségeim előtt. Az ellenség, mikor Dávid ellenséget mond, akkor sose úgy gondoljátok, hogy most nekem a másik ember az ellenségem. Mikor Dávid ellenséget mond, akkor ő a bűnt mond ellenségenek. És ha az Isten asztalt ejtett néki, az azt jelenti, hogy mintha táplálni akarna. Ugye az asztal mellé ki szokott leülni? Hát aki étkezni akar, ugye? Ott a Szent Sátorban mi volt az asztalon? Ugye a kenyér. És a kenyér mit jelképezett? Az Istennek az igéjét. Tehát akkor az Isten miért mondja Dávid, hogy nekem asztalt ejtesz az én ellenségém előtt? Hogy amikor az ember érzi azt és látja azt, hogy a világ támad, hogy az én önzésem is támad, hogy a kívánságaim is támadnak. Az Isten rögtön mutatja, hogy az én beszédem, az én igém. Ha te azzal táplálkozol, akkor a te ellenségei sem tudnak legyőzni. Nem fognak tudni elvinni. És az Isten mikor nem akar asztalt teríteni? Az Isten mindig asztalt terít nekünk, nem? Ma is szombat van, Isten ma is asztalt terít nekünk, hogy ne csak a testünk eltörődjünk, hanem lelki táplálékot is vegyünk magunkhoz. És ő mindig nekünk asztalt terít. És az ellenség hol van amúgy? Hát nem a szomszéd az ellenségem. Az ellenségem bennem van. Ugye? Szoktam nektek mondani, amikor láttam a filmben, az ellenségünket mindig magunkban hordozzuk. Ugye? Azt nem hagyjuk kívül az ajtón. A saját önző természetünk, az mindig az ellenségünk. És a soha nem alszik. De azt mondja, ő asztalt terít nékünk mindig. Együnk arról az asztalról. Az Isten beszéde az megelégít az embert, és segít abban, hogy az ellenségét le tudja győzni, még ha ott is van mellette. Ugye befejezésül még azt mondja a befejező sorokban Dávid, hogy bizonyára jóságot és kegyelmet követnek engem életem minden napján, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ugye ez a tökéletes bizalom az Istenben, nem? Azt mondja Dávid ilyen határozottan, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amikor nekünk is így kell az Istenhez imádkozni, hogy mi bízunk abban, hogy az Isten jósága, ami abban nyilvánul meg, hogy megbocsátja a bűneinket, nem? És utánunk jön, és megkeres, és nem hányja a szemünkre. És az ő kegyelme, amely felemel minket, amely erőt ad nekünk, amely mindig megtart, amely bennünk bizalmat ébresz, hogy az Isten kegyelmes, elkövetted 100-szor, én megbocsájtom, gyere hozzám. De a kegyelme alkal minket tisztítani minden önzéstől. És azok követnek engem. Ahogy járunk az életben, az Isten vezet, azt mondja, ez soha el nem marad mellőled. Talán nem mindig érezzük az Úr jóságát, amikor nehézségek érnek, ugye? Meg bajok támadnak. De azt mondja, mindig követnek. Mindig velük vannak. És azt mondja, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Dávid beköltözött a Szentek Szentjébe? Vagy nem? Akkor hogyan lehet az Úr házában lakozni? És egy képies kifejezés. Ugye azt mondta az Úr Jézus első János levél, vagyis a János Evangélium a 14. fejezet 20. versében, azon a napon megtudjátok majd ti,
hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem. Ugye, és ti én bennem, és én ti bennetek. Hogyan lehet az Isten házában lakozni? Ha az Istenhez úgy menjünk, hogy mi elrejtőzünk benne, hogy hagyjuk, hogy az Isten is bennünk lakozzon, mi pedig ő benne lakozunk. Az azt jelenti, hogy mi teljesen átadjuk a házunkat, vagy a Biblia az edényünket az Istennek, hogy ő használja fel, hogy ő lakozzon, hogy ő vegye birtokába, és mi is elrejtőzünk benne. Ugye az én képieskőz, én ő bennük, és ők meg én bennem. Azt mondja, hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, hát úgy is mondhatná, hogy örökké való ideig. Én kívánom, kedves gyülekezet, hogy fondoljuk meg ezeket a csodálatos igéket, és hagyjuk, hogy az Isten megtaláljon minket. És ha elkóboroltunk volna, akkor is, ha már megtaláljunk,

Ő megtalált minket. Akkor hálánkat azzal fejezhetjük ki, hogy mi is keressük az elkóvolott juhokat. És hogyan kereshetjük az elkóvolott juhokat? Úgy, hogy most a szombatiskán beszélgettük. Hogy hagyjuk, hogy a lélek pásztora terelgesse a mi életünket. És a mi életünk lesz bizonsága több embernek, hogy ők is keressék az Istent. És hagyják, hogy az Isten megragadja őket, és visszavigye anyájhoz, hogy ne vesztenek el. Mindenkinek kívánom, hogy engedjen annak a víznek, amit az Isten ingyen ad, és aki akarja, az vegye ingyen vizet, hogy örökké élhessünk az Isten országában. Ámen.

Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. A ma délelőtti igehirdetésünk alapigéjéül fejből, mert remélem ti is fejből tudjátok, János Evangélium a 17. fejezetének a 3. versét idézem, amely így hangzik: az pedig az örök élet, mondja Jézus imádságában az atyának, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye óriási nagy szó ez, amikor Isten valamiről azt mondja, hogy ez maga az örök élet. Ugye ez azt fejezi ki, hogy ha mi Istent mind mélyebben, növekvő módon megismerjük, akkor ez átalakít minket, magunkat is, és alkalmassá tesz az örök életre. Ezért mondja, hogy ez maga az örök élet. És azt is el kell mondanunk, hogy imádkozni akkor tudunk igazán, hogyha az Isten egy élő, eleven valóság számunkra, de nem csak annyi, hanem olyannak ismerjük őt, és mindig jobban megismerjük, amilyen ő a valóságban. Én mindig azt szoktam mondani, hogy addig ki sem mondjuk az Isten megszólítását az imádságunkban, különösen, amikor a belső szobában elmélyülten imádkozunk, míg előbb úgy magunk elé nem idézzük, hogy kicsoda is ő. És az a jó, hogyha ez nem egy szinten van a mi életünkben, hanem mindig növekvő módon ismerjük meg őt, és mindig van valami, amit frissen fedeztünk föl, és értettünk meg az írásból, és úgy megmelegszik a szívünk, mikor kimondjuk azt, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, Krisztus nevében jövünk hozzád, mert tudjuk, hogy kihez beszélünk, és megelevenednek bennünk azok az igék, amelyek őt nekünk bemutatják. És én ma délelőtt szeretnék 3 kifejezésről szólni, ahogyan a Biblia Istenről szól, és ezek nem olyan mindennap idézett vagy ismert kifejezések, és az a vágyam, hogy ahogyan ezekről beszélünk, valahogy közelebb kerüljön hozzánk, hogy kicsoda is az Istenünk, és felszabadultabban és bátrabban tudjunk imádkozni hozzá, másrészt pedig jobban hasonlítsunk hozzá. Lássuk magunk előtt az eszményképet, a mintát, hogy milyenné kell lennünk, hogy mi is alkalmassá váljunk az örök életre, ezzel az Istennel való együtt lakozásra az újjáteremtett földön. Ez a 3 bibliai kifejezés a következő. Az első, hogy Isten elrejtőzködő Isten. A második kifejezés az, hogy ő önmagát megalázó Isten. És a harmadik egy szimbólum, egy jelképes ábrázolás, amely Jézust úgy mutatja be, mint aki egy szemében bárány és oroszlán. És mi ennek a szimbolikus beszédnek a jelentése, illetve az üzenete nekünk? Nézzük mindjárt az elsőt. Hol szól a Szentírás Istenről úgy, hogy ő elrejtőzködő Isten? Olvasom Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetéből a 15. verset. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetében a 15. vers így hangzik. Bizony te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene szabadító. Tehát ez az ige azt mondja, hogy Isten állandóan dolgozik a mi szabadításunkon, ő az nagy szabadító, de ezt ő mint elrejtőzködő Isten műveli. Vagyis azt akarja ezzel mondani, hogy nem látványosan, közvetlenül önmagát szemtől szembe megmutatva, hanem emberi eszközökön, eseményeken keresztül, mint egy közvetve fáradozik a mi szabadításunkért. Emberek sokszor fölvetik, és azt mondják, hát igen, megvan írva a Bibliában, hogy Isten hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja. De hát miért van ez így? Hát miért rejtőzködik el Isten, mint egy előlünk? Miért nem tesz több csodát? És miért valahogy látványosabban nem nyilatkozik meg? Mindig eszembe jut, mikor ezt olvasom, hogy elrejtőzködő Isten, I. és Gyulától, a 20. századi magyar írótól és költőtől olvastam néhány sort egy interjú során, azt mondta, hogy hát az én értelmem nyitott az Isten előtt is, de hát miért rejtőzködik el előlünk? Tisztességes viszony az, amiben a gyerek nem ismeri az apját.
Szóval ilyen szenvedélyesen fejezte ki azt, hogy hát miért rejtőzködik el Isten előlünk. De én szeretnék most mindenkit emlékeztetni arra, hogy mindjárt az emberi történelem elején, az első bűnesetnél mi is történt, amikor a szokott meghitt viszonyban Isten jött, hogy az emberrel találkozik, akkor mit tett az ember? Elrejtőzködött Isten elől, mert fél tőle. És valahányszor proféták és apostolok, ha nem is szemtől szembe látták Istent a maga dicsőségében, de ha közvetett módon is valamilyen benyomást szereztek az ő isteni fenségéről, mindannyiszor erejüket vesztve estek a földre, és Istennek külön meg kellett erősíteni őket fizikailag is ahhoz, hogy utána Isten kinyilatkoztatását át tudják venni. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy Isten kegyelemből rejtőzik el előlünk, mert a bűnös ember, a méltatlan ember nem tudja elviselni szemtől szembe az ő dicsőségét, a jelenlétét. Úgy is mondhatnám, Isten nem úgy akar velünk találkozni, hogy mi féljünk tőle, megrettenjünk tőle, mi elmenekülni vágyódjunk az ő szent és hatalmas jelenlétéből, hanem kegyelemből inkább ő rejtőzik el előlünk. De ugyanakkor a háttérből, közvetett eszközökön keresztül állandóan dolgozik a mi szabadításunkért. Amikor az Isten kihirdette azt a bizonyos ős evangéliumot a bűneset után, ugye a kígyóhoz intézte a szavakat, de az ember jelenlétében, és inkább döntően az embernek szólt az ígéret, és ugye így szólt a sátán médiumához, a kígyóhoz, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. És ez a finom, pontos kifejezés, hogy ellenségeskedés szerzek, rögtön érzékeltette azt, hogy Isten nem fog a bűneset után a maga mindenható hatalmával nyíltan beavatkozni ebbe a küzdelembe, nem fog az ő akarata szerint itt rendet csinálni, és megsemmisíteni az ellenségét, meg megleckéztetni az ellene lázadó embert, hanem ezt annyira finoman fejezte ki, hogy azon fog dolgozni, hogy az emberben ellenségeskedés szerezzen a bűnnel és a bűnszerzőjével szemben. Hogy az embert rávezesse arra, hogy ez a bizonyos ellenség nem a barátja, hanem az ellensége, hogy maga forduljon szembe vele, maga tagadja meg a bűnt és a sátán uralmát. És mindnyájan sejtjük, hogy ez egy nagyon türelmes és hihetetlen bölcsességgel végzett munkát igényel, amit Isten elrejtőzködő Istenként a háttérből cselekszik. Nagyon szeretek egy bibliai ígét, amely kétszer is előfordul a Zsoltárokban, a 33. Zsoltárban is, meg a 119-ben is, amely ezt mondja, az Úr kegyelmével teljes a föld. Hát, ha most arra gondolnánk, hogy ez Isten ismeretét jelenteni, na akkor mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy az Isten ismeretével teljes a föld, vagy az Isten tiszteletével, de az Úr kegyelmével teljes a föld. És ez azt jelenti, hogy az Isten nagyon sokféleképpen, és mindenütt munkálkodik, ahol csak ellene nem állnak a Szentlélek által. Még olyanok által és olyanokban is munkálkodik, akik Istent közvetlenül nem ismerik, akik az írásokat nem is látták. Mintha azt mondanánk, hogy az Úr kegyelmével teljes a föld, itt van egy kegyelmi légkör veszi körül a mi földünket, ami gyakorlatban a Szentlélek mindenütt jelen valóságát és munkálkodását jelenti, és ahol csak ellene nem állnak, és el nem zárják az utat, a Szentlélek munkálkodik. Nagyon érdekes, hogy milyen összefüggésben olvassuk azt, hogy ő elrejtőzködő Isten Izraelnek, Istene szabadító. A 45. fejezet első 5 versében Círuszról van szó, vagy görögösen Kűrosz, héberesen Kóres, ugye a nagy perzsa uralkodó, aki a 70 éves, a Júda beliek 70 éves babiloni fogságának véget vetett, és visszaengedte őket a hazájukba. És hadd olvassam az első verseket. Így szól az Úr felkentjéhez Círuszhoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, és ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk bene zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétség kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait,
hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Én vagyok az Úr, és több nincs, rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismertél. Eddig olvastam az igét. Érdekes, hogy Círuszról nem tudjuk, hogy konkrétan megtérte az egyetlen igaz Isten tisztelői közé. Ugye Nabukodonozorról, az Új-Babiloni Birodalom uralkodójáról konkrétan mondja az írás, hogy ő végül kemény dió volt, de végül ő teljesen megtért az egyetlen igaz Istenhez. És az, mondja is az írás kétszer, hogy noha nem ismertél. Tehát ekkor még ő nem volt az Istennek az igazi ismerője. És azt sem tudjuk, hogy végül az a megindító tapasztalat, hogy megtudta, hogy Isten róla sokkal korábban még meg se született név szerint jövendőlt, és arról, hogy mit fog tenni. Ugye ezen kívül még egy van Józsiás, akiről a Bibliában tudunk, hogy Isten név szerint előre jövendőlt róla. És ezt nem tudjuk, hogy végül ez milyen hatással volt rá, de ő még nem ismerte az Istent. Amikor az Isten azt mondja, megfogtam a jobb kezedet, azt mondja, én megyek előtted, én ütöm le a vaszárakat, én nyitom meg a kapukat, én egyengetem az útját a győzelemhez. Érdekes, hogy úgy vonult be a történelembe Círusz, hogy a nemzetiségi és a vallási türelem atya. Ő az első, és az ókorban ez egyáltalán nem jellemző, hogy egy uralkodó ilyen legyen. Tehát mindenesetre nem mindennapi személyiség volt. Volt benne valami alkalmasság arra, hogy a Szentlélek így tudjon munkálkodni vele is általa. Tehát én ezt csak példának hoztam arra, hogy soha ne azt gondoljuk, hogy az Istennek a tevékenysége a benne hívők szűk körére korlátozódik. Az Úr kegyelmével teljes a föld. Mintha kegyelmi légkör venné körül a földünket, a Szentlélek mindenütt jelen van, és mindenütt munkálkodik, és közvetett eszközökön, emberi eszközökön és eseményeken keresztül is munkálkodik az ő népe szabadításáért. És neki minden lehetséges, és neki ezen az egészen áttekintése van, ha szükséges tesz királyokat és dönt királyokat az ő népe szabadítása érdekében. Tehát ő mindig így gondoljunk Istenre. Nekem az egyik nagyon kedves ige a Jelenések könyvében, Krisztus a föld királyainak fejedelme. Én ilyenkor mindig annyira megnyugszom, hogy övé minden hatalom menjen és földön is. Ugyan hagynia kell, hogy a bűn történelme zajlik, és amit vet az ember, ezt aratja. Nem kormányozza a világot, de ellenőrzése alatt tartja. És pontosan tudja, hogy ő, mint elrejtőzködő Isten, aki a háttérből dolgozik, mint szabadító, mikor és hogyan fog közbelépni, és mit fog cselekedni. De mindjárt lépjünk is tovább egy másik kifejezésre, és ez a másik kifejezés a Bibliában az, hogy Isten önmagát megalázó Isten. Ez pedig a 113. Zsoltárban fordul elő, és itt is olvassuk a 113. Zsoltárból az 5. verstől a 7. azt a szakaszt, ahol ez a kifejezés előfordul. 113. Zsoltárból olvasom az 5. verstől a 7. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen is földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonza a sárból. Milyen érdekes bemutatása ez is Istennek. Az, hogy ő magasságban lakozik, azt érthetjük fizikailag is, mert az egész roppant univerzum ura, ő, ahol ő mindenütt jelen van, és minden az ő hatalmában van. De magasságban lakozik a bölcsességét is tekintve. A Biblia mindig ezt a megjegyzést kapcsolja Isten nevéhez, hogy végére mehetetlen a bölcsessége. Ember számára végére mehetetlen, felfoghatatlan a bölcsessége. Ilyen szempontból is magasságban lakozik fölöttünk. Ugye ismerjük az ígét, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai annyival magasabbak a miénknél, mint az ég a földnél. És erkölcsileg is a magasságban lakozik hozzánk képest. Az ő erkölcsisége hihetetlen magasságban van. Az emberi, vagy a fölött, amire egy ember még a legjobban igyekvő, vagy az Isten segítségét legjobban igénybe vevő ember is képes. És azt mondja, mégis ő önmagát megalázva tekint szét mennyen és földön,
és lehajol az alacsonyhoz, és a szűkölködőt is kivonza a sárból, vagyis azt mondja, hogy Istent az ő minden szempontból való nagyságához képest, a legkisebb emberhez, a legkisebb mozzanatokhoz, a legkisebb feladatokhoz is lehajol, hogy segítsen, hogy szabadítson. És ez egy csodálatos tulajdonsága Istennek. Én azt hiszem, hogy ezt a kifejezést, hogy önmagát megalázva hajol le a legkisebbhez és a legkisebb dolgokhoz, még ezt is csak emberi kifejezés miatt mondja így a Biblia. Mert mi másképp nem tudnánk megérteni. Egyébként, mivel kimondja a Biblia, hogy Isten a szeretet, neki nem kell önmagát megalázni ahhoz, hogy így cselekedjék, neki ez a természetéből fakad, neki ez a lényege, neki ez természetes, de nekünk embereknek így kell fogalmazni, mert nekünk ez nagy dolog, és ez az emberi természettel egyébként ellentétes, hogy Isten önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Ez olyan ember,

már nagyobb tisztelettel, komolysággal azt mondja, Uram, látom, hogy te próféta vagy. De Jézus hallgat, most sem mondja, hogy ő kicsoda. És végig ezt látjuk Jézus egész földi életében. Ő egészen más az Isten erkölcsisége, mint a miénk. Tudjuk, hogy Jézus hogy megszépítette a szolga és a szolgálat fogalmát. Mikor azt mondta, hogy ti úgy hívtok engem Mester és Uram, jól mondjátok, mert tényleg az vagyok, de én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Az is nekem mindig olyan megkapó, hogy a Biblia azt mondja az angyalokról, hogy szolgáló lelkek. Elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Szóval a menny szemében a legmagasabb minősítés, ha valakire azt mondhatja, ez egy szolgáló lélek. Ennek ez már nem kell magát megalázni hozzá, neki ez a világon a legtermészetesebb. Ugye Ellen White egyszer használja ezt a hasonlatot, hogy emberek is juthatnak oda, hogy úgy folyik bennük az isteni szeretet, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. Szeretnénk ilyenek lenni? Akikben az isteni szeretet úgy folyik, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér, és ez, hogy szolgáló lélek, ez neki nem megalázó, ez a világon a legtermészetesebb, örömmel, boldogan, teljes szívvel teszi ezt. És eszembe jut erről, ugye Vörös Sándor, a magyar költőnk, Reisinger János népszerűsítette azt a kis versét a Kisvers Nagymestere kötetben. Sokat emlegetik most, hogy a születése 100. évfordulója van. Hát egy kis versszakot idézek, ami annyira frappáns, annyira tökéletes. Azt írja, valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a mindenség. Találó sorok? Azt hiszem nagyon, és minket is megszégyenít, akik még nem jutottunk arra az erkölcsi magaslatra, hogy szolgáló lelkek legyünk, és ez számunkra természetes. De szeretnék egy képet felvillantani Jézus szenvedés történetéből is, mert hiszen, ugye tudjuk, hogy mondja a Filippi levélben is, hogy Jézus, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És az a jelenet, amit felvillantanék, Márk evangéliuma 16. fejezetének a 65. versében található, csak egy kis mozzanat Jézus szenvedés történetéből. Mi azt gondoljuk, hogy részletesen örökíti meg a Szentírás, de én épp a közelmúltban jutottam arra a következtetésre, hogy nagyon is visszafogottan beszél erről a Szentírás. Sokkal iszonyatosabb mélységei vannak ennek, sokkal nagyobb dráma, csak egy tömör összegezés van erről a Szentírásban. Itt például azt olvassuk, hogy két kihallgatás között Jézus ott van kiszolgáltatva, és mielőtt elolvastam a 65. verset, valamire emlékezzünk, ami szintén nem szokott úgy világosan megjelenni előttünk. Ugye legelőször Annás előtt, a hivatalban lévő főpap após előtt hallgatták ki, és ő teljesen törvénytelenül, mert hiszen semmi rábizonyítva nem volt, megkötözve küldte tovább. Tehát mi sokszor elfelejtjük, hogy Jézusnak a végig összekötözött kezekkel volt, amíg lezajlott ez az egész kihallgatási tortúra. És itt például ezt olvassuk a 65. versben. És kezdték őt némelyek köbdösni, és az ő arcát elfedni, és őt öklözni. És mondták néki, profétálj, ahogy másik evangélium mondta, hogy profétáld meg ki az, aki üt téged, és a szolgák pedig arcul csapdossák őt. Megrázó. Képzeljünk el valakit, aki tehetetlenül van az emberek keze között, összekötözve a keze, öklözik, bekötik a szemét, és úgy gúnyolodnak vele, hogy na most profétáld meg, hogy ki az, aki üt téged. És jön ez az alantas nép, szolgák jönnek, és mind pofonvágják. És Jézus tudta ezt hallgatva eltűrni. Döbbenet? Az önmagát megalázó Isten, micsoda hihetetlen kép az erről. Ez az igazi nagyság, a legnagyobb erkölcsi nagyság, amit el sem lehet képzelni. Aztán még egy kis mozzanatot elevenítsünk föl Lukács evangélium a 23. fejezetéből. Lukács evangélium a 23. fejezet.

igében úgy olvassuk, ugye, amikor Pilátus nagyon szabadulni szeretett volna ettől az ügytől, mert látta, hogy Jézust irigységből adták a kezébe, hogy az írás mondja, és mikor megtudta, hogy Jézus Galileában működött, akkor és ott is született, illetve ott neveltetett föl, akkor átküldi őt Heródes hatóságához. Ugye ez már nem a nagy Heródes, hanem a fia Heródes Antipasz, de ő a keresztelő János gyilkosa, egy lealjasodott, kemény ember, és így olvassuk itt a 8. verstől, Lukács evangélium a 23. fejezet 8. verstől, Heródes pedig Jézust látván igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és remélte, hogy majd valami csodát lát, amelyet ő tesz. Kérdezte pedig ő sok beszéddel, de ő semmit sem felelt. Ott álltak pedig a főpapok és az írástudók teljes igyekezettel vádolván őt. Heródes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldte Pilátushoz. Ugye rövid néhány sor ez is. De ugye mit akart Heródes? Hogy Jézus, mint valami mutatványos, produkálja magát ő előtte. Tegyen valami csodát. Micsoda megalázó követelés. Azt mondja, kérdezte őt sok beszéddel. Lám, itt is az írás milyen visszafogott. Miket mondhatod? Na, tudsz te valamit? Te vagy proféta? Micsoda megalázó, sötét, gonosz beszédeket vághattak a fejéhez. De ez nem elég. Ugye a főpapok és az írástudók ide is elkísérték Jézust. Nagyon biztosra akartak menni, és azt olvassuk, teljes igyekezettel vádolták őt. Itt is visszafogott a Szentírás, nem írja le, hogy miket mondtak. Csak a fantáziánk tudja elgondolni, hogy micsoda aljas hazugságokat, gonoszságokat, mindent mondtak, teljes igyekezettel vádolták őt. És Jézus hallgatott. Önmagát megalázó Isten? De éppen ebben van az erkölcsi nagysága. És végül Heródes katonáival együtt semminek állította őt. Miket mondhatott? Na ki vagy te? Semmi vagy te? Senki vagy te? Jézus pedig ő tudta, hogy ő kicsoda. És nem válaszolt rá. És el tudta hallgatni ezt is. Itt volt összekötött kezekkel, többször olvassuk, hogy levetköztették, ezt adtak rá, gúnyos ruhát, stb. Ezt is némán tűrte, mindezt a megalázást. Csodálatos kép ez az önmagát megalázó Istenről, döbbenetes kép. És szeretnék még ilyen kis gyakorlati szemléltetést is elmondani arról, hogy a Jóistennek mennyire ez jellemző rá, hogy ő neki nincs kis dolog és nincsen kis ember. Ő már magasságban lakozik, ilyen értelemben is önmagát megalázó Isten, a legkisebbekhez is, a legkisebb dolgokhoz is lehajol. Én ezt két esetben különös módon tapasztaltam, az egyik régebben volt, a másik pedig most egész frissen 3 hete is. Röviden elmondom nektek ezeket az eseteket. Elekre hívtak keresztségi igehirdetése sok évvel ezelőtt. És hát ott is van ilyen tábla, mint itt nálatok, megbeszéltük szépen az énekeket, kitették, és mikor már az igehirdetés vége volt, nekem állandóan az jött a fejembe, hogy mégse azt az éneket kéne énekelni, hanem egy másikat. Hát persze lebeszéltem magamat, ugye egy keresztségi ünnepélyes istentisztelt, sok vendég, mindenki, hát most hogy jön az ki, hogy én fölálljak, és azt mondom, mégse azt énekeljük, ráadásul azt is én mondtam, ami ott van a táblán, hanem helyette énekeljünk másikat. És ezt jó párszor rendre utasítottam magamat, hogy ugyan már, hát nehogy kitaláljak ilyesmit, hogy most helyesbítem az éneket. És addig halogattam ezt, hogy már a testvérünk még be is mondta, hogy befejezzük ezzel az énekkel. És akkor magam se tudom megmagyarázni, hogy hogyan, de olyan ellenállítottam volt a készletés. Mégis felálltam, és azt mondtam, hát én azt javaslom, hogy mégse ezt az éneket énekeljük, hanem ezt. És a végén képzeljétek el, hozzám jött az egyik keresztelendő. Hozzá kell tennem, egy nagyon egyszerű, félénk kis nő volt, aki mindig habozós, mindig kételkedős, ingadozó kis, ilyen kis nehéz természetű valaki. És odajön hozzám, és azt mondja, hogy
hát megrendülten könnyekkel, hogy hát ő úgy félt eljönni erre a keresztségre, hogy őt Isten nem fogadhatja el, neki nem bocsát meg, és ő azért imádkozott otthon, hogyha Istennek őt mégis elfogadja, és neki megbocsát, akkor ezt az éneket énekeljük a végén. Hát én annyira elcsodálkoztam ezen, hát a Jóistennek ez fontos volt, hogy ő most megnyugodjon, és ezért jön nekem ez az ellenállhatatlan késztetés, hogy cseréljük ki az éneket. Hát nagyon, tényleg örökemlék marad ez a különös eset. Aztán ez a másik dolog meg most történt, röviden pár héttel ezelőtt az első főiskolai konzultációs napon. Előző nap volt egy érdekes esetünk, pontosabban egy nagy isteni szabadítás, mert mentünk Dombovára, és hát a Flonyi Károly testvérünk, aki mellékhálásba engem szokott vinni, egy nagyon jó sofőr. És én egy kicsit úgy elszundítottam, és arra ébredtem föl, hogy látom, hogy menthetetlenül frontálisan ütközni fogunk egy kis teherautóval. Úgyhogy csak ennyi gondolat tudott át, hogy most halunk meg, ezt az ütközést elkerülni nem lehet. Aztán még imádkozni se volt időm, mondom, a másik gondolatom rögtön az volt, hogy minimum pont, ahol én ülök, azt az oldalát elkapja, mert az, hogy elmenjen mellettünk, az autó, az lehetetlen. És vége az lett, hogy mi megálltunk egy árokba, és nem fordultunk föl, és az az autó elment mellettünk. Három autó volt végül az ügyben érintve, és a végén mindjárt csak ott álltunk, hogy három autóból egy autónak se lett semmi baja, és senki meg nem sérült. És a kis teherautóban három erős férfi volt, azok még pillanatok alatt ki is húztak bennünket az árokból. Kézi erővel ki nyomtak onnét. És hát ez volt az egyik nap. Másik napért mesélem el, csak majd megmondom, hogy ezt miért mondtam el ezt is. Másnap megyünk a főiskolára, és én oda akartam érni 10 perccel 10 előtt, mert egy fiú utolsó percben jelentkezett, egy nagyon kedves, szimpatikus fiatalember, hogy mégiscsak jönne a főiskolára, és tudom, hogy a tanulmányi osztályom nagyon szigorú, és ilyenkor be kell vetni magamat, hogy ha ez már szabálytalan utolsó perces jelentkezés, akkor is valahogyan intézzük el ezt a dolgot. És hát megyünk, és az a százszor járt úton, és az én nagyon prima sofőröm mégis egy helyen rossz helyre kanyarodik be. Hát nem mondtam neki hangosan, de magamban azt mondtam, hogy hát mi történt ez a karcsi, még nem heverte ki a tegnapi sokkot, vagy mi van? Hát soha az életben nem tapasztaltam ilyet, hogy ő eltévedjen, ráadásul egy ennyire járt úton. Megyünk tovább, a Villányi útra kellett volna kanyarodni a főiskola felé, ő meg fölmegy szembe a Gellért hegyre vezető útra. Hát teljesen ledöbbent, tehát karcsival még egyszer se történik ilyen, nem hogy kétszer is, ráadásul, amikor így sietünk, és úgy átfutott a gondolatomon, hogy hát ez most vajon miért történik, hát annyira képtelenség. De abban a pillanatban, ahogy ő megfordult, hogy menjünk vissza a Villányi útra, meglátok valakit, egy hölgyet, egy olyan középkorú valakit, akit én 20 éve ismerek, a rehabilitációs táborba jártak a férjével, és én már teljesen elfelejtettem, hogy nyáron a főiskolai táborba eljöttek pár napra, egy nagyon helyes, okos, szimpatikus valaki egyébként, és ő mondta, hogy beiratkozni ugyan nem mer a főiskolára, de szabad főiskolásként eljönne, és ő székesfehérvári. És őt pillantottam meg, hogy ott a Bach csomópontnál, a hídnál nagy buzgón kérdezősködik. Hát aki ott egy kicsit járatos, tudja, hogy ez jó messze van a főiskolától, aki különben egy kicsit eldugottabb helyen is van, és megláttam, hogy ő kérdezősködik itt. Abban a pillanatban kiszólt, hogy gyere, szállj be gyorsan. Utána azt mondta nekem, hogy ő egész első órán figyelni se tudott, mert folyton az járt az eszébe, hogy létezik, hogy a Jóistennek rá ilyen gondja van, hogy oda most el szeretne jutni, és mikor itt össze-vissza eligazítják, és eltévedne, akkor pont mi ott megjelenünk, és ő beszáll az autóba. És én is teljesen biztos voltam vele, hogy a karcsi ezért tévedt el kétszer, és ment rossz utcába, hogy mi időzítve pont abban a pillanatban legyünk ott, amikor ő ott a hídlábánál kérdezősködik. És az életben érdemes ezeket megjegyezni, hogy nekünk olyan Istenünk van, akinek nincs kis dolog, és nincsen kis ember. Ő önmagát megalázva tekint szét, menjen is földön. És ebben mi mindig legyünk biztosak. És végül szeretnék a harmadik szimbólumról is szólni, ami megint csak
Istent, Jézus Krisztust jellemzi. Jelenések könyve 5. fejezetében van egy szimbolikus látomás, és bár első percben nem olyan könnyen érthető, egy rövid pár szóval világossá tudom tenni a szöveg összefüggést. Így olvassuk itt Jelenések könyve 5. fejezetében, az első versekben. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasásra, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Előzőleg János apostol bepillantást nyert a mennyei világba, erről szól a 4. fejezet, és azt mondja, látott a királyi székben ülőnek jobb kezében, ugye ez egyértelműen az atyára utal, egy, ugye akkoriban még nem ilyen lapokból összefogott könyvek voltak, hanem tekercsek, és ez jelezte a súlyos tartalmát, hogy mind a két oldalán tele volt írva, ugye a pergament tekercsekre szoktak mindkét oldalon írni olykor, és le volt pecsételve 7 pecséttel. De ezt ne úgy képzeljük el, hogy ahol a tekercs összeér, ott egymás mellett 7 pecsét, hanem ahogy a 6. fejezetből kiderül, amikor a pecséteket felnyitotta, hogy mindig egy-egy szakasz volt újból belül is lepecsételve, és mikor felnyitott egy újabb pecsétet, akkor feltárult egy újabb szakasz a tekercsből. És mit ábrázolhatott ez a tekercs? A 6. fejezetből kiderül, mert mikor egy-egy pecsétet aztán ott Krisztus fölnyit, akkor lezajlik egy fejezet az egyház küzdelmes történetében, mikor fölnyitja a másikat megint. Tehát az a kérdés, hogy ki volna méltó, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit, igazából a szimbolikus nyelvet lefordítva azt jelentette, hogy ki volna képes, hogy ezt a küzdelmes történetet, az egyház harcát vezesse, levezényelje a történelemben. Mikor Sátán kikéri, hogy ha lehet, a pokol kapuival legyőzze. Ki volna erre méltó? És jellemző módon még ezt is egy erős angyal kiáltja ki, hogy érzékeltesse, milyen nagy kérdés ez. És azt olvassuk, hogy senki, nem hogy felnyitni a pecséteket, de még hogy így mondjam, ránézni se tudott erre a feladatra, se menjen se földön. És azt írja János apostol, hogy akkor én igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására, elolvasására, a ránézésre sem. Gondolom, hogy János apostol teljes egészében nem volt tisztában azzal, hogy mit tartalmaz ez a tekercs, de valahogy úgy megérezte, hogy ezen az emberiségnek a sorsa, az emberek megmentése függ. És valójában ez a tekercs ezt is jelképezte, a megváltás tervét, annak különösképpen a Krisztus kereszthalála és feltámadása utáni szakaszát, amikor a leghevesebb a küzdelem. Hiszen Jelenések könyve 12. fejezetében úgy olvassuk, hogy a mennyei seregek ezt mondják, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És de János megérezte, hogy erről van szó, és azt írja, hogy ő igen sírt. Valahogy nekem olyan megindító ez, mintha azt mondaná, milyen sírásra lenne okunk, ha nem lenne szabadító. Milyen sírásra lenne okunk, ha nem lenne mindenható és szerető megváltunk. Milyen kétségbeesésre lenne okunk, milyen külső sötétségbe lennénk mindnyájan, ha nem lenne szabadító. Valahogy ezt érezte át János, ezért ő igen sírt. És akkor egy a vének közül, ti gondolom itt, akik itt vagytok a gyülekezetben, nem kell magyaráznom, tudjátok, hogy ezek a megváltott emberiség képviselői, akik különleges kivételként, hogy úgy mondjam, ott élik át az ő koruk utáni viharait a történelemnek, és
ezek közül, akik tehát a megváltott emberiség képviselői, egyik odalép Jánoshoz, és azt mondja, ne sírj, mert győzött a Júda törzs nemzetségéből való oroszlán, a Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet és felbontsa annak hét pecsétjét. Ugye ezek messiási proféciákból idéznek, Mózes első könyve 49. fejezetében a Jákob halála előtti áldása a fiaira, akkor ez egy ihletett profécia volt, és ebben hangzott el, hogy az eljövendő megváltó majd Júda törzséből való oroszlán lesz. A Dávid gyökere meg egy ézsaiási messiási proféciában fordul elő, Ézsaiás könyve 11. fejezetében. És ha valakinek kétsége lenne, hogy itt Krisztusról van szó, és ráutalnak ezek a szimbólumok, ha felüti a könyv 22. fejezetének a 16. versét, ott Jézus azt mondja, én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága. Tehát azonosítja magát ezeknek a szimbólumoknak egy részével, és utána egy meglepő ellentét hallja ezt a kijelentést, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és utána egy megölt bárányt lát. De ez egy furcsa megölt bárány, mert egy megölt bárányt úgy képzelnénk el, hogy holtan megsebesítve fekszik a földön. De ez a bárány áll a lábán, 7 szarva van, a szarva a Bibliában mindig a hatalom szimbóluma. A 7 szarva van, azt fejezik, hogy hatalommal teljes, és 7 szeme van, amit meg is magyaráz az Isten lelke, tehát hatalommal és szent lélekkel teljes. És áll a lábán, és odalép a királyi székben ülőhöz, és átveszi a könyvet, hogy majd fölbontsa annak pecséteit. Tehát semmi kétség, hogy Krisztust ábrázolja úgy, mint aki oroszlán és bárány. Hát a bárány nekünk az nagyon ismerős, ugye? Ézsaiás könyve 53. fejezet. Ahogyan keresztelő János bemutatta őt a népnek, ímé Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. De az oroszlán az kevésbé ismert. És megkérdezem, nem torzul el sokszor a mi gondolatainkban is, és nem válik egyoldalúvá a Krisztusról való gondolkodásunk? Hogy őrá csak úgy gondolunk, mint bárányra. De különösképpen a modern kereszténységben ez nagyon jellemző. Elméletig ugyan senki nem tagadja, hogy lesz egy végső egyetemes ítélet, meg egyszer Jézus visszajön. Ugye a régi apostoli hitvallásban ez még hangzik, de a gyakorlatban a modern kereszténységnek a Krisztus képe az egy toleráns Krisztus, aki mindent elfogad, mindennel kiegyezik, aki csak maga a béke és a szerítség, és ő mindent elfogad, és ő mindenkinek, és mindenkinek béke jobbot nyújt. De a Bibliában nem ilyen egyoldalú a Jézus kép. Jézus bárány és oroszlán. És szeretném megkérdezni, földi életében, már csak itt, amikor emberfiakért élt a földön, Jézus csak bárányként nyilatkozott meg mindig. Jut eszetekbe olyasmi, amikor Jézus oroszlánként nyilatkozott meg? Gondolom, a templom tisztítások egy pillanat alatt eszünkbe jutnak. Ugye kötélből font ostort nem ütött ugyan meg vele senki, de ott volt szimbolikusan a kezében, és erélyesen rászólt a pénzváltókra is, galambárosokra, hordjátok el ezeket innét. Fölborította a pénzváltók asztalait, gurult szét a pénz, és azt mondta, az én atyám háza imádságházának hivatik, ti pedig latrók barlangjává tettétek. Azért még Jézus földi életében is volt oroszlán, és akkor is oroszlánként nyilatkozott meg, amikor a farizeusok és az írástudók elleni nagy vádbeszédét elmondta. Nekem abban az egyik legfélelmetesebb részlet, ugye Máté evangélium a 23. fejezetében található, azt mondta, ti olyanok vagytok, mint a meszel sírók, akik kívülről szépeknek látszanak az emberek előtt, de belül rothadás és pusztulás, halál. Akkor értjük meg ezt a hasonlatot, ha tudjuk, hogy a zsidók úgy temetkeztek, az egyszerű átlagember, ugye a sziklasír, ahova Jézust is temették, az már a gazdagok sírja volt, hogy a földbe letették a holttestet, és a földdel egyenlő kőlappal lefették. És ugye ez a rabbinikus gondolkozás volt, hogy minden, ami a halállal kapcsolatos tisztátalan, hát az is tisztátalanná tesz, hogyha valaki véletlenül rálépne erre a kőlapra, és így kultikus értelemben tisztátalan lenne, ezért lemeszelték fehérre, hogy véletlenül se lépjen rá senki, nehogy tisztátalan legyen. És akkor én nem is tudom, hogy Jézus hogy merte ezt a hasonlatot elmondani. Ez dermesztő lehetett, mikor ő elmondta.
a nagy tiszteletű vallási vezetőkről, hogy ti olyanok vagytok, mint a meszel sírok. Kívülről szépeknek látszottok az emberek előtt, de belül rothadás, halál, pusztulás van. Hát ekkor is oroszlán volt Jézus, nem? Volt bátorsága hozzá. És szeretném megkérdezni tőletek, hogy mindennek csak az a jelentősége, hogy mi Jézust ilyenről ilyen teljes képünk legyen. Egyébként hozzátenném, hogy mikor lesz ez, amikor Jézus egyértelműként oroszlánként nyilatkozik meg. Egyébként a történelemben is volt ilyen, amikor a babiloni támadás érte Júdeát. Még ezt a hasonlatot is használják a proféciák, azt mondják, tépet, mint az oroszlán. Ugye döbbenetes az, amikor Isten azt mondja, meg nem szánom, és most útjukat fejükhöz verem. Szóval ahányszor a Biblia Istenről beszél, ő igazság és kegyelem, a kettő tökéletes egysége és összhangja. És nem szabad, hogy egyoldalúvá váljék a mi Krisztus képünk, mert amikor Jézus visszajön, oroszlánként fog föllépni. Az írás ezt a kifejezést is használja, hogy vasvesszővel fog legeltetni, és azt mondja róla, hogy megmotozza Jeruzsálemet is szövétnekkel, és semmiféle igazságtalanság és bűn az nem állhat meg előtte. Ezért teszi föl a Biblia sokszor a kérdést, eljött az ő haragjának napja, és ki állhat meg? Tehát mi helyesen gondolkozzunk Krisztus felől, ő oroszlán és bárány. És még egyszer felteszem a kérdést, mindez csak azért fontos, hogy mi, amiről beszéltünk, hogy Istent jobban ismerjük, hát mindenek előtt ezért, mert őt megismerni maga az örök élet, mert úgy tudunk hozzá imádkozni, ha őt hitelesen ismerjük, hogy kicsoda ő a valóságban, és úgy tudunk bízni benne, és úgy tudunk helyesen viszonyulni hozzá. De olvasnék még egy igét befejezésül Lukács evangélium a 6. fejezetéből, Lukács evangélium a 6. fejezetéből a 40. verset idézem, ahol így olvasom Lukács evangélium a 6. fejezetében a 40. verset. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. Akkor mindezekben a tulajdonságokban nekünk is kellene hasonlítani Istenhez, ha a mi növekedésünk abban állna. Miben követhetjük őt, hogy ő elrejtőzködő Isten? Abban, hogy mi se legyünk zártak, ahogyan az Isten kegyelmével teljes a föld. Mi is járjunk nyitott szívvel és örökké a Szentlélek együttműködésért fohászkodva, és senkire erőszakosan ne törjünk rá, hanem ahogy az Isten elrejtette, mert nem tudnák elviselni az ő dicsőségét, jelenlétét, a háttérből türelmesen munkálkodik a mi szabadításunkért. Mi is így fáradozzunk embereknek a megmentésért. És az önmagát megalázó Isten, ó, mennyit tanulhatunk tőle. Eszembe jut sokszor a 190-es ének, nem tudom, titeket megszólította már egy néhányszor, amikor ugye... Én különben megmondom, hogy én nem nagyon szeretem, hogyha ha Istent úgy megszólaltatják, mert ugye ember hát, ha nem pontosan szólaltatja meg őt, még költői formában is, de ebben az énekben azt hiszem helyén van, amikor Jézus megszólal, én mindezt érted hagytam el, de értem, mit hagysz el. És főleg utána én mindezt érted tűrtem el, és te értem, mit tűrsz el. Hogy amikor az önmagát megalázó Isten előttünk van, akkor nagyon szívbe markoló ez a kérdés. Én mindezt érted, tűrtem el. Te értem, mit tűrsz el? És a harmadik dolog az oroszlán és a bárány. Nekünk is kéne oroszlánnak és báránynak lenni. Az oroszlán egyrészt a báránynak a szimbóluma, de másrészt a bátorsága is. Példabeszédek 28:1-et nagyon szeretem. Ez az ige azt mondja, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Még csak azzal se éri be, hogy azt mondja, hogy mint az oroszlán bátrak, hanem még fokozza, mint az ifjú oroszlán bátrak. Sokszor beszélgetünk arról, hogy melyek a keresztény tulajdonságok, de a bátorságot sokszor kifelejtjük. De az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. És
Kellene nekünk is oroszlánnak és báránynak lenni? Kell, amikor erőseknek kell és bátornak lenni, amikor pedig szelideknek is, mindent eltűrőnek. Biztos, hogy így van, csak mi sokszor összekeverjük, hogy mikor az egyik, mikor a másik. Amikor személyes sérelmek érnek, akkor kéne báránynak lenni. És olyan némán eltűrőnek, mint Jézus volt. De amikor helyt kell állni az igazságért, vagy amikor az élet nehézségeivel bátran kell szembenézni és megküzdeni, akkor pedig erősnek és bátornak kell lenni, mint az oroszlán. Amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. Ez az eszmény. Ebbe az irányba kell haladnunk, hogy mi is legyünk oroszlán és bárány, de mindegyik a maga helyén. Egyszerre, egy személyben, de mindig a megfelelő viszonylatban. Én testvéreim, azt hiszem, hogy egy élet nagyon kevés ahhoz, hogy a mi Istenünket megismerjük. De nem szabad egy szinten megrekednünk, hanem nekünk állandóan növekedni kell az egyedül igaz Isten is, akit elküldött a Jézus Krisztus ismeretében. És így lesz a mi szívünk, mindig jobban felmelegszik iránta. Nekünk olyan bizalmas kapcsolatba tudunk vele kerülni. Most, hogy éppen a Szentéről tanulunk, nekem úgy megint úgy megelevenedett, hogy igazán főpapunk van nekünk, és igazán mi olyan bizalmas viszonyban vagyunk vele, mint aki tudjuk, hogy a szívén hord bennünket, mint aki tudjuk, hogy képvisel minket. Mi tudunk-e igazi bizalom teljesen kérni és hozzáfordulni? Tehát nagyon fontos, hogy mi őt mindig jobban és mélyebben megismerjük, és mindig jobban hasonlítsunk hozzá. Mert amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. Én egy időben abba hagytam, de most újra fölelevenítettem, és nektek is hadd ajánljam. Sajnos az sok elfoglaltság a fejemre ült, és valahogy kicsúszott a kezemből, de egy időben én mindig vezettem egy naplót, minden hétvégén, pénteken beírtam, amit azon a héten újonnan értettem meg a Bibliából. Lehet, hogy az csak egy egész kis mozzanat volt, egy pici részlet, de egy nagy örömmel akkor, hogy ezért is el nem ulasszak a hétvégén hálát adni, mert ez a legnagyobb kincs, mikor az ember valamit felfedezett és többet értett meg, mindig fölírtam. Sajnos aztán mondom, kicsúszott a kezemből, de egy pár hónapja megint felelevenítettem. És nektek is ajánlom, ezt legyen egy Biblia olvasó naplótok. És dátummal szépen emlékeztetőnek jegyezzétek föl, hogy és közben hálásan köszönjük meg, hogy valamit most újonnan többet megértettem az írásból a személyes Biblia kutatásaimmal is. És ez megeleveníti az én hitéletemet. A másik napló meg, amit érdemes vezetni, nekem is van ilyen naplóm is, az Istennel szerzett tapasztalatok. Én olyan szomorú vagyok, mikor egy kicsit lemaradok, de nem hagyom sokáig, akkor megint visszamenőleg, és közben mindig mondom, hogy ezt fel kell írni, és ez olyan csodálatos dolog, mikor föllapozzuk, és visszatér minden bátorságunk és minden bizalmunk, mikor látjuk, hogy a Jóisten lépten nyomon hányszor megsegít, hányszor megszabadít, és folyamatos bizonyságát adja az ő kegyelmének. A Jóisten áldja meg szívünkben az ő igéjét, és ne felejtsük el a hármat. Olyan Istenünk van, aki kegyelemből elrejtőzködő Isten. Olyan Istenünk van, aki önmagát megalázó Isten. És olyan Krisztusunk megváltunk, aki oroszlán és bárány. Isten őrizze meg az ő igéjét szívünkben. Amen.

szólni. Ennek a Zsoltárnak a szerzője maga Dávid király, és elénk tárja ebben a Zsoltárban az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét, törődését, gondviselését az élet minden körülményei közepette. A 139. Zsoltárt az önismeret Zsoltárának is szokták nevezni, mert felfedi valódi állapotunkat, hogy milyenek is vagyunk valójában, és hogy tudjuk úgy megismerni önmagunkat, meglátni valódi énünket, ahogy az Isten lát minket. Ugye tükörbe is azért szoktunk nézni, hogy megnézzük, milyen az arcunk, a hajunk, a ruhánk, vagyis hogy ellenőrizzük a külsőnket. Ez a Zsoltár is egy tükröt tár elénk. Nézzünk bele, lássuk meg önmagunkat, lássuk meg a lelkünknek az igazi ábrázatát, és ennek segítségével, ha ezt megtesszük, akkor megláthatjuk, sőt néven is nevezhetjük, hogy bizonyos élethelyzetekben mi is lakozik bennünk. Ennek a Zsoltárnak az átolvasása során rá kell, hogy jöjjünk, hogy Dávid, amikor leírta ezt a Zsoltárát az Isten szent lelke által, akkor a lelki ismeretünket ébrezgeti. Megtanít bennünket arra, hogy hogy tudjuk Isten szemével meglátni a szívünk legelrejtettebb indítékait, hogy bizonyos élethelyzetekben mi motivál bennünket. Az önzetlenség, vagy az önző énünk. Ha valakinek én segítek, akkor én ezt önzetlenül teszem-e, vagy kizárólagosan azért, hogy nekem ez milyen lelki vagy anyagi előnnyel fog járni. Szintúgy, hogyha én az Istent keresem, akkor miért keresem és miért szeretem őt, önmagáért, az ő személyért, vagy csak addig keresem az Istent, amíg teljesíti a kívánságaimat. Ebben a Zsoltárban benne van, hogy hogy tudjuk megismerni saját magunkat. A 139. Zsoltár segít nekünk lenézni a mélybe, lássuk meg lelkünk igazi állapotát, azt az állapotát, amivel nem szeretünk szívesen szembenézni. És Isten ebben szeretne nekünk segítségünkre lenni, mert hogyha nem ismerjük önmagunkat, akkor lelkileg halottakká fogunk válni. Az emberre általában ilyenkor két dolog jellemző. Goethe, a német irodalom talán egyik legnagyobb alakja, ezt így fogalmazta meg. Nagy hiba, hogy többnek látjuk magunkat, mint amik vagyunk, és kevesebbre becsüljük, mint amennyit érünk valójában. És általában az emberekre ez a két dolog jellemző. Vagy többnek képzeljük magunkat, mint amik vagyunk valójában, vagy pedig kellő önértékelés hiányában lebecsüljük magunkat, és semmi más nem szoktunk hangoztatni, hogy én semmit nem érek, minek születtem erre a világra. Kedves táborozók, ennyi bevezető után, akkor lássuk meg, hogy mit is mond erről a 139. Zsoltár. Lássuk meg önmagunkat Isten szemével, hogy Isten hogy ismer bennünket, hogy figyel ránk, és miképpen gondoskodik rólunk az életünk minden körülményei közepette. A 139. Zsoltár első négy versét szeretném felolvasni, és ez a következőképpen szól. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Kedves táborozók, azt mondja Dávid, azt kéri az Úrtól, hogy ő vizsgálja meg őt, mert egyedül az Isten ismer bennünket. Az első versben a hangsúly az ismersz kifejezésen van. Dávid király itt mondja ki minden dolgok végső alapját, hogy miként tudunk eljutni az igazi önismeretre, ahogy Isten ismer minket. Azt mondja Dávid király, hogy ezt az ismeretet sajátítsuk el, hogy ahogy az Isten lát bennünket, ugyanúgy tudjuk mi is látni önmagunkat. Ahogy ő látja a mi belső életünket, a gondolkodásunkat, ezt ismerjük meg magunkról, hogy kik is vagyunk valójában. Dávidnál
az Isten kérdés tisztázva volt. Dávid tudta azt, hogy kicsoda az Isten. Nála nem volt probléma, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Tudta azt, hogy van egy élő Isten. Tudta azt, hogy az Isten mindenható, éppen ezért rábízhatja magát. Tudta azt, hogy az Isten soha, de soha nem hazudik, és nem csap be bennünket, mert ő az igazmondó Isten, és ő igaz. Dávid tudta azt, hogy az Úr irányítja az életünk minden egyes lépését. Ő szent, ő hűséges, ő figyel ránk, vigyáz ránk. Ő a teremtő Istenünk, aki alkotott, és aki létrehozott bennünket. Éppen ezért az életünkben nincs olyan dolog, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte, amit ne tudna rólunk. Azt mondja az 56. Zsoltár 9. verse, hogy az Úr még a könnyeink számát is tudja, amikor sírunk. Ennyire ismer bennünket, ismeri az egész életünket, kezdetektől egészen a halálunkig, és ismerni az Isten részéről annyit jelent, hogy belénk lát, ismeri a gondolatainkat, ismeri az érzelmeinket, a vágyainkat, és minden szándékunk nyitott ő előtte. Olyan csodálatos, hogy Pál apostol fogalmaz a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében. Azt mondja a Pál, hogy Isten az, aki a szíveknek és a veséknek is vizsgálója. Ugye a szív és a vese a Szentírásban mindig átvitt értelemben szerepel, és ami belső életünket jelenti, vagyis mindent ismer rólunk. Ismeri tettünk minden indítékait. Egyszerűen az Úr átvilágít bennünket. Hogy ezt kicsit úgy gyakorlatiassabbá tegyen, azt jelenti, hogy átvilágít bennünket, amikor mondjuk, hát elmegyünk a repülőtérre, és átmegyünk egy bizonyos kapun, és a kapu átvilágít bennünket. Belénk lát, hogy mi van a kabátunkban, mi van a zsebünkben, pontosan tudja. Az Úr ugyanígy, amikor ránk néz, belénk lát, mindent ismer rólunk. És azt mondja ez a Zsoltár a 2. verstől a 4. versig, hogy Uram, ismered az ülésemet. Vagyis tudod azt, hogy nyugalmi állapotban milyen vagyok. Hogy viselkedek nyugalmi állapotban. De Uram, ismered a felkelésemet, vagyis azt is ismered, hogy hogyan fogok hozzá, milyen lelkülettel és indítékkal az élet dolgaihoz. Ezt is pontosan tudod rólam. Minden utamat jól tudod. Az egész életemet látod úgy, ahogy ezt más nem. Vajon ez alatt mit kell érteni, hogy ő látja az egész életünket úgy, ahogy más nem? A 4. vers megadja a választ. Azt mondja itt ki Dávid, hogy belelátsz a gondolataimba, és amikor még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Nem látunk bele egymás gondolataiba. Nem tudjuk azt, hogy a másik ember mit gondol rólunk, mi ezt nem tudhatjuk. De Dávid azt mondja a lélek által, hogy az Isten belelát a gondolatainkba. Már akkor tudja, hogy mit akarunk tenni, amikor még a nyelvünkön sincs a szó. Ő már ezt pontosan tudja. Uram, belém látsz, hogy más emberekhez való viszonyomban milyen szándékok motiválnak. Miért keresek meg egy másik embert? Mit akarok én egy másik embertől? Amikor a másik ember én nem tudja, hogy én mit akarok tőle. Jó dolgokat, vagy rossz dolgokat, vagy hátsó szándékaim vannak. De Uram, te ezt tudod. Azt is tudod, mert te ismersz engem, hogy amikor téged megkereslek, bármilyen kérésemmel, akkor miért kereslek meg? Azért, hogy segíts rajtam, és miután segítettél, akkor köszönöm, nem kérek belőled, és aztán megint, ha baj van, akkor jövök. De ezt pontosan tudod. Megint csak Pál apostol írja a zsidókhoz itt levél 4. fejezetének 13. versében, nincs olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Vagyis ő pontosan ismer bennünket. És akkor Dávid itt kimond egy óriási igazságot, amit úgy gondolok, mindegyikünknek nagyon meg kell szívlelnünk. Uram, ismered azt, amit én nem ismerek magamról. Hogy bizonyos élethelyzetekben mire is vagyok képes. Nem tudom, kedves táborozók, voltatok-e már úgy az életetek során, én sokszor, amikor belekerültem egy élethelyzetbe, meg is cselekedtem azt a dolgot,
És akkor azt mondtam, hogy hogy voltam erre képes. Hogy tudtam ilyet megtenni? Hogy tudtam ilyet mondani egy másik embernek? Hogy tudtam ennyire megbántani valakit? Vagy egyáltalán hogy voltam erre képes? Nem ismertem magam, hogy egy bizonyos élethelyzetbe, ha bekerülök, akkor ott meg tudok állni, vagy azonnal elbukok. Nem ismertem magam, hát buktam is jó nagyot. És aztán mi marad? A szégyen. Azt kéri Dávid az Úrtól, Uram, ismertess meg magammal, hogy bizonyos élethelyzetekben milyen vagyok. Vizsgálj meg engem, és ismersz, ismertess meg önmagammal, hogy tudjam is, hogy milyen vagyok valójában, mielőtt elkövetnék valami helyrehozhatatlan vétket. Segíts, Uram, megismerni önmagamat, segíts megelőzni a bajt. Nehogy késő legyen, és valami helytelen dolgot tegyek. Segíts, Uram, ezt megelőzni. Nehogy tönkre tegyem kellő önismeret hiányában magam és a környezetem életét. Uram, vizsgálj meg és ismertess meg önmagammal. Dávid egy úgynevezett preventív, vagyis egy megelőző intézkedés kér az Istentől, hogy ismertesse meg önmagával. De kedves táborozók, hogyan tudjuk magunkat megismerni Isten szemével? Francis Schaeffer, ez az ismert keresztény gondolkodó egy alkalommal azt mondta, hogy az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Vajon ez alatt mit kell értenünk? Hát Mózes első könyve rögtön elénk tárja, hogy a bűneset után többek között az emberben a gondolkodó és az erkölcsi ítélő képességünk súlyosan eltorzult. Pál apostol így fogalmaz, hogy meg van fertőzve mind az elménk és mind a lelkiismeretünk, és ennek az a súlyos következménye, hogy az esetek többségében Sátán veszi át az irányítást az elménk fölött. Ő irányít bennünket, vagyis megvakítja az elménket, hogy ne lássunk tisztán, és ennek következtében nem annak látjuk magunkat, mint akik vagyunk. Nem tudunk reálisan látni, hogy kik is vagyunk valójában. Olyan ez, amikor esetleg régen, vagy talán most is elmentünk a Vidám Parkba, és a Vidám Parkon belül bemegyünk az elvarázsolt kastélyba, ott különböző tükrök vannak. Azokban a tükrökben nem látjuk reálisan magunkat, mert az egyik tükörben kövérnek, soványnak, vékonynak, szóval mindennek látjuk magunkat, de nem reálisan. Sajnos a bűneset után az értelmünk ugyanilyen. Nem tudjuk reálisan meglátni magunkat, hogy kik is vagyunk valójában. És ennek hatására vagy többnek képzeljük magunkat, mint akik vagyunk, vagy pedig sokkal, de sokkal kevesebbnek. Mindkét esetben az önbecsapás áldozataivá válunk. Mert az az ember, aki magát többnek képzeli magánál, büszke, és ezt a környezete számára ki is mutatja, büszke ember, nagyra vágyó, az érzéseit nem meri kimutatni. Mai korunk erről szól, hogy senki nem meri az érzéseit kimutatni, mert gyengeségnek tartja, hogyha én valakit szeretni akarok, és annak kimutatom az érzelmeimet, vagy büszke, nagyra vágyó, gőgös. Hát kedves táborozók, a beszélgetés alkalmával erre vissza lehet térni, de én úgy gondolom, és lehet velem nem egyetérteni, hogy ez az embertípus fél a világtól. Ezért nem meri annak mutatni magát, aki, és ezért többnek képzeli magát. Pilinszky János ezt így fogalmazta meg, hogy az emberek többsége álnéven éli az életét. Többnek, szebbnek, áldozatkészebbnek, igazabbnak mutatjuk magunkat, mint akik vagyunk, és akkor azt mondja Pilinszky, éppen ezért valódi nevük csak keveseknek van. Aztán ott van a másik oldal, és úgy gondolom, ez sokkal súlyosabb. Önmagunk leértékelése, alkalmatlanságának érzése, a kisebb rendűségi érzés. Amikor ez az embertípus azt mondja, hogy én senkinek nem kellek, semmit nem érek, csúnya vagyok, mindenki engem bánt, mindenki nekem akar rosszat, és aztán ebben az a súlyos ebben az állapotban, hogyha ezekkel a személyekkel kisgyermek koruk óta ezt el is hitetik.
És ebben nőnek fel, hogy te semmit nem érsz, fiam, rád semmit nem lehet bízni, és amikor felnő, akkor kellő önértékelés hiányában egy nagy nullának képzeli magát. És akkor a kör zárul, és csak Magyarországon megközelítőleg 1 millióra tehető azoknak a száma, akik súlyos depresszív megbetegedésekben szenvednek. Mert nem tudja elfogadni magát. És folyamatosan ezt hangoztatják, hogy te egy senki és semmi vagy. A 139. Zsoltár szeretne megtanítani bennünket arról, hogy ne az emberektől tegyük függővé, hogy kik is vagyunk valójában. A legfontosabb az legyen számunkra, ahogy az Isten lát engem. Ne a mások véleményétől tegyen függővé, hogy én ki is vagyok valójában, mert akkor Sátán játékszerévé fogok válni. Egyik végletből a másikba fog taszítani engem. Amikor jót mondanak rólunk, jókat mondat Sátán rólunk másokkal, hogy így képzeljük magunkat többnek, mint akik vagyunk valójában. Becsap bennünket. Talán zárójelbe hadd jegyezzem meg Blaise Pascalnak, ennek a nagy gondolkodónak az egyik mondatát, aki azt mondta, ha minden egyes ember tudná azt, hogy mit mondanak a háta mögött, szóval 4 barát se lenne a világon. Vagyis Sátán belevisz bennünket abba, hogy érdekből jókat mondjanak rólunk. Aztán ott van a másik oldal, amikor beledöngöl a földbe minket, mert úgy formálja az embereket, hogy irítségből, haragból, rossz indulatból, rossz megvilágításba helyezzenek bennünket önmagunk és mások előtt. Dávid mit kér? Uram, mutasd meg, hogy én mennyit érek te előtted. Ne más emberek véleményétől tegyen függővé, hogy ki is vagyok. Pál apostol ezt így mondja a Római Levél 12. fejezetének 3. versében, hogy ne képzeljük magunkat többnek, de kevesebbnek se. Nagyon-nagyon fontos, de kevesebbnek se. Istentől kérdezzük meg, hogy aki megalkotott bennünket, aki létrehozott bennünket, hogy kik is vagyunk valójában az ő szemében. Egy ember, ha ezt megkérdezi Istentől, kivé válhat, ha megtanulja Isten szemével látni önmagát. Isten megmutatja nekünk, hogy nélküle, vagy így, vagy úgy, de be fogjuk csapni saját magunkat. Vagy többnek, vagy kevesebbnek képzeljük. De vele és mellette mivé válhatunk? Mit mond a Szentírás, hogy az Isten hogy tekint ránk emberekre? Csak néhány dolgot szeretnék felsorolni. Hát a legfontosabb, hogy nagyon szeret bennünket. Aztán fiává fogadott bennünket. Segít nekem. Isten elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Tegnap hallottunk erről este egy előadást, hogy az Isten nem személyválogató. Ő úgy fogad el engem, ahogy vagyok. És hogyha én ezt elfogadom az Istentől, mert az igazmondó Isten mondja ezeket rólunk, aki soha nem csap be bennünket, és soha nem hazudik, akkor azt mondja, akkor békességetek lesz velem, ő nem kárhoztat bennünket, megbocsát számomra, nagyon-nagyon gyengéden szeret, és ami a legfontosabb, az Isten kimutatja felénk az érzelmeit. Ő nem titkolja el. Kimutatja felénk, hogy ő mennyire szeret bennünket, betölti minden szükségletünket, és kedves táborozók, mi a Bibliának a központi gondolata? Hogy az Isten mit tett értünk? Azt mondja, hogy odaadta az életét. Akkor kimutatja az érzelmeit? Akkor ha az Isten szemével látjuk önmagunkat, akkor ő segít nekünk azzá válnunk, akivé válhatunk, de nélküle tényleg csak semmik maradunk. Vagyis az Isten azt mondja, hogy rendkívül értékesnek tart bennünket, és vagyunk valaki az ő szemében. És ha mi ezt elfogadjuk az Istentől, ha megismerjük azt, hogy az Isten hogy gondolkodik rólunk, így már nem akarjuk másnak mutatni magunk, mint akik vagyunk valójában, de nem is engedjük majd lebecsülni magunkat. Mert megismertem azt, hogy ő hogy tekint rám, és Isten szemével látom magam, ezért se többnek, se kevesebbnek nem kell
képzelnem magam, az ő szemében vagyok valaki, és ezt hangsúlyozni szeretném, akárki, akármit állít rólam. Mert nem az emberek véleményétől teszem majd ezt függővé, hanem az Istentől kérdezem meg. Az Isten szeret engem, nagyra becsül, értékel, gondja van rám, és terve van velem. Azt mondtam, hogy Francis Schaeffer ugye azt mondta, hogy az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Ha így látom magam, akkor az ember milyen? Akkor már csodálatos. Ha az Isten szemével látom magam. Dávid itt ebben a Zsoltárában nem csak azt mondja ki, hogy Isten mennyire szeret minket, hogy mennyire értékesek vagyunk a szemében, hanem azt is kimondja, hogy a gondviselésével körülzár bennünket. Szeretném felolvasni az 5. és a 6. verset, és ez pedig a következőképpen szól. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Kedves táborozók, mit ért az alatt itt Dávid király, hogy az Úr körülzárt bennünket? Szeretném felolvasni Jób könyve első fejezetének a 9. és a 10. versét, mert itt megadja a választ Jób, mit is jelent az, hogy az Úr körülzár bennünket, és vigyáz ránk. Jób könyve első fejezetében a 9. és a 10. vers így szól. Felelt pedig az Úrnak Sátán, és mondta, avagy ok nélkül féljé Jób az Istent, nem vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, ami van? Vagyis mit mond ki? Hogy ő körülvesz bennünket, körülveszi a házunkat, körülveszi mindenünket, amink van. Körülzár bennünket. Hát ez olyan, mint amikor nekünk van egy nagyon-nagyon becses kincsünk, vagy valami nagyon értékes dolgunk, és azt nagyon féltjük. És mondjuk betesszük a vitrínbe, bezárjuk azt a vitrint, vagyis minden környezeti hatástól óvjuk, mert nagyon fontos az a dolog számunkra. És mindentől óvjuk.

Láthatjuk, hogy az anyák eldobják maguktól a gyermeküket. Meg azt is láthatjuk, hogy a gyermekek egy idő után megtagadják a szüleiket. Vagyis a családnak a szentsége az semmivé válik. És akkor az Úr azt mondja, ha ez meg is történik az emberi világban, én téged soha, de soha el nem hagylak, mert körülzártalak, és akkor azt mondja Jézsaiás, a markomba metszettelek fel téged. Annyira ismerlek, és annyira szeretlek. Egy gondolkodó így mondta, és ez nekem nagyon sokat jelentett, hogy az Isten úgy tud figyelni ránk, minthogyha ebben a világ mindenségben az egyes személyeken kívül senki nem lenne. Megközelítőleg hellyel közel 6 milliárd 300 millió ember él a Földön. Ha az a 6 milliárd 300 millió ember egyszerre imádkozna az Úrhoz, ő annyira hatalmas, hogy ő ezt képes lenne meghallgatni, és képes lenne az egyes emberekre úgy figyelni, mintha rajtuk kívül senki, de senki nem lenne ebbe az egész világ mindenségbe. És Dávid király, aki megírta ezt a Zsoltárt, ezt ő tapasztalatból tudta. Nyugodtan mondhatjuk, ez egy tapasztalati Zsoltár. Ha elolvassuk Dávid élettörténetét, akkor láthatjuk, hogy jó két évtizeden át mennyi minden történt ezzel az emberrel, micsoda megpróbáltatásokon és micsoda fájdalmakon ment keresztül, és akkor azt írja Dávid, hogy én tapasztalatból tudom, hogy Uram, te körülzártál engem, mindentől megvédtél. Értek megpróbáltatások, értek fájdalmak, értek szívet tépő fájdalmak az életben, de mégis körülzártál engem, és élek, mert te vagy az én teremtő Istenem. De vajon azt is mondja Dávid, hogy nem csak, hogy körülzártál engem, hanem fölöttem tartod a kezedet. Vajon ez alatt mit értett? Hát a 7. verstől szeretném felolvasni a 12. versig, mert erre is megadja a választ, hogy az Úr fölénk tartja az ő kezét. Azt olvasom a 7. verstől. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség biztosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Hát ezek csodálatos gondolatok, és ha a 7. verset hagy olvassam fel még egyszer. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Hát ez egy költői kérdés, a körülzártál kifejezés folytatása. Hogy Isten mindenütt jelen van az ő lelke által. Mindenütt jelen van. Amikor Jézus Krisztus visszament a mennybe, akkor mit ígért a tanítványoknak és minden embernek, hogy elküldöm majd nektek ama szent lelket, ama vigasztalót, aki majd elvezérel titeket minden igazságra, és aki majd ott lesz veletek. Hát kedves táborozók, hogy ezt úgy még jobban elmélyüljön bennünk, néhány gondolatot szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan. A kérdés, hová menjek a te színed elől, és a te orcád elől hova fussak, költői kérdés csupán. Azt érzékelteti, hogy Isten mindenütt jelen van. Dávid nem akart elmenekülni Isten jelenlétéből, azt akarta csak szemléltetni, hogy Isten szeme, azaz lelke, jelenléte mindenhová behatol, és mindenhova elkíséri az embert. Másrészt viszont szükséges, hogy mindenkor tudatában legyünk a következőknek. Soha nem vagyunk egyedül, van egy társunk, akár választjuk őt, akár nem. Emlékezzetek erre, hogy bárhol is vagytok, és bármit tesztek, Isten ott van. Minden szavatoknak és cselekedeteknek tanúja van a Szent, a bűngyűlölő Isten. Egyetlen szó, egyetlen cselekedet sem menekülhet el az ő végtelen lényének tekintete elől. Lehetséges, hogy emberi fülek nem hallják szavaidat, de a világ mindenség kormányzója igen. Olvas a szívedben, érzékeli még a belső felindulásodat, haragodat is, amivel akaratod keresztezésére válaszolsz magadban. A közönséges szavakat is hallja, a legmélyebb sötétségben és az egyedüllétben is ott van. Senki sem csalhatja meg Istent, senki nem menekülhet el a nekivaló számadás elől.
Isten dicsőségét.

0: Dicsősége számunkra felfoghatatlan. Isten királyi széke a mennyben van, de szent lelke által Isten mindenütt jelen van. És kérlek, figyeljétek a következő mondatot. Pontosan ismeri, és személyesen érdeklődik kezének minden alkotása után. Vagyis itt mondja ki Dávid ezt a csodálatos dolgot, hogy nincs miért aggódnunk. Mert ő mindenhol elkísér bennünket, mindenhol jelen van, körülzár bennünket, és ismer bennünket. Dávidban ezek után még mélyebben ültetődött el az ember iránt Isten gondviselése, és én úgy gondolom, amit most szeretnék felolvasni a 13. verstől a 16. versig, ez ennek a Zsoltárnak a csúcspontja. Amikor Dávid visszaemlékezik mély hálával Istennek, mikortól fogva érvényesült a gondviselése és a körülzárása az ő életében. A 13. verstől olvasom a 16. versig. Bizony te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, melyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Jeremiás próféta ugyanezt mondja ki az első fejezetének az 5. versében, hogy az Úr már akkor körülfogott bennünket az ő gondviselésében, amikor csak az anyamében formáltattunk. Azt mondja, én már akkor ismertelek titeket, amikor az anyamében formáltattatok. Szeretném még felolvasni, hogy Dávid király szintén a 22. Zsoltárában mit mond erről a 10. és a 11. versében. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és te biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Csodálatosak ezek a gondolatok? Hogy már a születésünktől fogva az Úr gondot visel rólunk. Azt mondja Dávid, hogy te már akkor ismertél, amikor még a szüleim gondolatában sem voltam. Anyám méhétől fogva gondot viselsz rólam. Ügyeled csecsemő koromtól fogva mind a mai napig az ülésemet, a felkelésemet, az egész életemet. Vagyis folyamatosan gondot viselsz rólam. A te kezed munkája vagyok, és már akkor gondomat viselted, amikor én még nem is tudtam, hogy te vagy az én teremtő Istenem. Már akkor a gondomat viselted, és azt mondja, te takargattál engem anyám méhétől fogva. De hogyha ő takargatott bennünket anyánk méhétől fogva, és ő már akkor ismert, amikor az anyamében formáltattunk, akkor a Szentírásnak a következő csodálatos tanítása a predesztináció. Ugye a predesztináció egy latin kifejezés, és magyarra lefordítva annyit jelent, hogy az Isten előre látja a dolgainkat, és ismer bennünket, és hogyha ismer bennünket, akkor anyánk méhétől fogva egy tervet készített minden egyes emberre vonatkozóan, már az idők kezdete előtt, hogy minden, de minden dolog, ami itt bennünket ér, örömök is, meg rettenetes nagy fájdalmak is, ami javunkat fogják szolgálni akkor, amit így mond ki Pál apostol, és ez volt az életem első Biblia verse, amit megismertem, a Római Levél 8. fejezetének 28. verse, hogy akik az Istent szeretik, azoknak itt a földön minden a javukat szolgálja. A terv része. A terv része. Hogy minden dolgot úgy alakít az életünkbe, hogy még a látszólag rossz dolgok is, amik érnek bennünket az életben, mivel anyánk méhétől fogva ismer, a javunkat fogja szolgálni. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ha ezt komolyan elhisszük, lehet ennél nagyobb örömhír? Hogy bármi ér bennünket itt az földön, bármit mond rólunk, vagy bárki okoz nekünk iszonyatos nagy fájdalmakat. Ha én az Isten szeretem, akkor minden az én javamat fogja szolgálni. Vagyis az életemben nem a véletlen, meg nem a sors, meg nem az emberek gonoszsága, hanem az Isten gondviselése történik. Ha az ő kezét fogom, bármi történik velem, bármi. Később örülni fogok neki. Kedves hallgatók, szeretnék egy versből idézni az egyik legkedvesebb versem, és pontosan ide tartozik. Babits Mihály megírta a Zsoltár Férfi Hangra című versét, és csak néhány gondolatot hagy idézzek ebből. Azt mondja Babits, tudod, érted, történnek mindenek itt a földön. Miért búsulsz? Még a madárka tolla se hull ki, még az ég se remeg úgy, hogy közben Isten rád ne gondolna. Te érted alkotott földet, tengert, eget, hogy örömet okozzon. Te érted szerezte az alkonyt, a hajnalt, mindent. Neked kevert sorsot, örömet, bánatot, hogy gazdag legyen a lelked. Minden háborút, minden betegséget, minden fájdalmat, lelkedre mért öltöny gyanánt. Csodálatos kifejezés. Azt mondja, öltöny gyanánt. Akkor felveszünk egy ruhát, és az a ruha se nem kicsi, se nem nagy ránk, az pont jóra, pont jól áll, jól nézünk ki abba a ruhába. És az Úr mit mond? Hogy a fájdalmakat, az örömöket csak annyit engedett meg, amennyit el tudunk hordozni. Öltöny gyanánt ránk mérte ezeket. Azt mondja Babits, eleve elosztott számodra mindent, mert érted történnek mindenek, miért búsulsz. Pál apostol azt mondja a korintusi hívőknek, hogy minden ti érettetek van itt a földön. A fájdalmak is, az örömek is, mert akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Nincs rossz dolog az életükben. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan egy idézetet, ezt is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sokszor elolvastam. Amikor olyan volt a lelkem, akkor nagyon sokszor elolvastam, és nagyon sokat segített, és ez így szól. Minden, ami velünk történik, a körülményeink és élményeink összefüggésben van Isten tervével. Isten enged meg mindent, hogy formáljon, alakítson, alkalmassá tegyen szándékának végrehajtására. Próbák és csalódások, sebek, amelyeket ellenségeink és barátaink ejtettek rajtunk, az élet viszontagságai és megpróbáltatásai, a bajok, csapások, szívet tépő fájdalmak és veszteségek, mind Isten eszközei, amelyek előkészítenek minket Isten szándékának betöltésére. Öröklött tulajdonságaink, szerzett képességeink mind tőle származnak, és az a rendeltetésük, hogy Isten tervének megvalósítására használjuk fel valamennyit. Nincs okunk tehát lehangoltságra vagy csüggedésre. Istennek gondja van ránk, és mindennek, ami velünk történik, célja és helye van Isten tervében. Hogy megszépül az életben minden, ha hisszük ezt? Napjainkat fény ragyogja be, életünk erőtől duzzadó, lelkesedéstől fűtött lesz. Akik elfogadják azt a hatalmas igazságot, hogy az Úr már akkor ismert bennünket, amikor az anyamében formáltattunk, körülzárt bennünket, az ő lelke által mindenütt ott van, ismer bennünket, akkor történhetnek velünk olyan dolgok itt a földön, amitől végérvényesen elesünk, és nem kelünk fel. Bárki bármit tehet velünk. Később meg fogjuk köszönni az Úrnak, ha szeretjük őt. És akkor Dávid azt mondja ki, ha én így megismertem az Istent, akkor nekem egy dolgom van. Szeretném felolvasni a 17. és a 18. verset. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagyoknak annak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Mit mond ki, hogy nekem milyen kedvesek, Uram, most már a te gondolataid? Ha én a te beszédedből, a te írásodból így megismertelek téged, hogy ennyire értékes vagyok a szemedben, ennyire gyengéden szeretsz engem, ennyire reménységgel töltesz el az élet viszontagságai közepette, akkor azt mondja Dávid, hogy akkor nekem egy dolgom van, hogy az életben a legfontosabbak számomra a te beszédeid legyenek. Legfontosabb az legyen számomra, hogy, te hogy tekintesz rám. Ne más emberek véleményétől tegyen függővé az életem. Mert tudom, hogy a te beszéded által, ha ezek kedvesek lesznek számomra, kapcsolatba tudok kerülni te veled. És azt mondja, és mindennyikünknek ezt tanácsolja Dávid, hogy a te gondolatod legyen egyedül irányadó számomra, hogy te minek tekintesz engem. És kedves táborozók, ezek után ebben a Zsoltárban első olvasásra egy óriási ellentmondást vélünk felfedezni, de csak első olvasásra. Mert az a Dávid király, aki ilyen csodálatosan bemutatja előttünk az Isten jóságát és törődését, egyszerűen elragadtatja magát egy gondolatra. És ezt nekünk pontosan kell tudni, hogy ez alatt mit értett Dávid király. A 19. verstől szeretném felolvasni a 22. versig. Vaj, ha elveszteni Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utáljam. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Hát ez egy nagy ellentmondás, nem? Hogyha így megismeri az Isten szeretetét, akkor most azt mondja Dávid, hogy gyűlölni kell az embereket? Hogy Isten, te is gyűlöld az embereket? Itt Dávid egy nagyon fontos törvényszerűséget mond ki, amit mindegyikünknek meg kell szívlelnünk. Mert sajnos tisztelet a kivételnek, de az esetek többségében hajlamosak vagyunk mi is megítélgetni az embereket. Azt mondja ki Dávid, hogy Uram, az embereknek a gonoszságát és a bűneiket gyűlöld. Az embereket ne. Itt a bűn gyűlöletéről van szó, mert Isten mit mond ki? Hogy a bűnös embert szánja, de a bűnt gyűlöli. És Uram, az emberekben a bűnt gyűlöld, de az embereket próbáld megmenteni. És azokról beszél Dávid itt, akik tudatosan szembeszállnak az Istennel, akik nem akarják meglátni az Isten felénk irányuló szeretetét. Uram, ezeknek az embereknek az életében gyűlöld a bűnt, de a bűnöseket szeretni kell és szánni. Nem azt mondja Dávid, hogy a bűnös ember gyűlölni kell, mert akkor teljes ellentmondásba kerülne. És azt mondja Dávid, Uram, nekem se lehet örök életem, ha én azonosulok ezekkel az emberekkel. Ha nem ítélem el ezeknek az embereknek a cselekedeteit. Ha én azonosulok ezekkel a cselekedetekkel, nekem sem lehet örök életem. Vagyis, Uram, nekem az legyen a legfontosabb számomra, hogy te milyen vagy. Téged kövesselek, akkor te meg tudsz menteni engem attól, hogy bűnöket kövessek el. Nekünk a legfontosabb az legyen az életünkben, amit szintén Babits ír le egy másik versében, a Pszichoanalízis Krisztiána című versében, hogy nekünk föl kell úgy kiáltanunk, hogy Krisztus Urunk segíts meg. Ha mi úgy felkiáltunk, hogy Krisztus Urunk segíts meg, akkor sohasem fogjuk azt mondani, hogy én gyűlölöm a másik embert. Itt a bűnök gyűlöletéről van szó. És mivel zárul ez a Zsoltár? Nézzük meg a 23. verstől a 24. versig. Vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Vagyis mit kér Dávid, mire tér meg én vissza? Lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Kedves táborozók, meggyőződésem, hogy igazából a próbákban ismerjük meg magunkat, hogy kik is vagyunk valójában, és milyen az Isten iránt való szeretetünk. Hogyha valami nagy próba, valami nagy megpróbáltatás ér bennünket, valami nagy fájdalom, mind testi és lelki vonatkozásában, itt tudjuk igazából lemérni, hogy milyen is az Istennel a kapcsolatunk. Dávid mit mond? Hagylássak magamba, hogy van-e bennem a gonoszságnak valamilyen útja. Uram, add a próbákat, hogy ismerjem meg magam. Van számomra egy nagyon kedves gondolat a Simone Weilnek, ennek a francia filozófusnőnek, aki azt mondta, hogy az igazi Isten szeretetünket úgy tudjuk lemérni, hogyha a jó dolgok és a rossz dolgok egyforma hálát sugallnak az Isten irányába. Ha én nem csak akkor szeretem az Istent, amikor jó dolgok történnek velem, ha én el tudom tőle fogadni a látszólag rossz dolgokat is, annak fényében, hogy minden ti érettetek van itt a Földön, és semmi olyan dolog nem történik, ha az Istent szeretitek, hogy az később ne a javatokat szolgálná. Uram, ismertess meg, van-e bennem valami olyan dolog, ami megakadályoz engem, hogy az örök életbe jussak? És akkor itt egy nagyon fontos gondolat van. Uram, ha én a másikban meglátom a rosszat, de magamban nem, na ezt akadályozd meg. Hajlamosak vagyunk meglátni a másikban a rosszat? Hajlamosak vagyunk kritizálni a másik embert? Úgy gondolom, sajnos igen. De sokszor nem látunk magunkban, és azt gondoljuk, hogy szinte mi tökéletesek vagyunk. És Dávid mit kér? Ha én a másik emberben meglátom a rosszat, akkor szeretettel mondjam el neki, segítő szándékkal, de ugyanúgy lássam ezt meg magamban is. Kedves hallgatók, ez a Zsoltár az emberi befelé nézésnek a legmélyebb tárházait nyújtja felénk. Egy keresztény ember, ha igazán keresztény, akkor nem a hagyományaira, nem a neveltetésére, nem az ösztöneire épít az önmegismerésében, hanem az Isten dolgaira. Egyedül az Isten személyében lássa meg, hogy ő kicsoda valójában. Hogy az Isten hogy tekint ránk, mert egyedül a jó Istenhez való viszonyunkban ismerhetjük meg magunkat, kik is vagyunk valójában, Isten hogy vigyáz ránk, mit jelent azt, hogy ő körülzár bennünket, mit jelent azt, hogy a lelke által mindenütt ott van, mit jelent azt, hogy semmi nem történik velünk véletlenül, mindennek helye és célja van az Isten tervében, és mit jelent azt, hogy ő minden sejtünket ismeri. Minden szándékunk nyitott ő előtte. Ha én ezt az Istent ismerem meg, akkor egyszerűen nem tudok elcsüggedni. Mert én tudom, hogy egy olyan Istenem van, aki az életét adta értem. Pál apostol ezt így mondta el a római keresztényeknek a 8. fejezetének a 32. versében, hogy az Isten a legnagyobbat, Jézus Krisztust odaadta mi érettünk. Akkor mi módon ne ajándékozna már mindent oda? Ha már a legnagyobbat Jézust odaadta, akkor a többi csekélység, hát kérjük el tőle. A 139. Zsoltárban ez egy csodálatos imádság Dávid részéről, hogy ő hogy megismerte az Istent, és az Isten hogy válaszolt neki, hogy ő mennyire figyel rá, és mennyire a gondviselő szeretetével folyamatosan körbefogja az élet minden körülményei közepette. Kedves táborozók, ennyit szerettem volna szólni a mai alkalommal a 139. Zsoltárról. Én arra kérnélek benneteket, hogy olvassuk el még jó párszor ezt a Zsoltárt, és tényleg úgy önmagunk számára is fedezzük fel, hogy egy-egy bibliavers mögött micsoda mélységek vannak, mennyire felfedi előttünk azt, hogy az Isten hogy tekint ránk, és akkor tényleg el fogjuk tudni mondani azt.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kálnoki László, tanács halaknak. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, ha létek, vagy csalétek. Egy régi mondás szerint nem az igazság maga nehéz, hanem az elfogadtatása nehéz. Mert mi nem igaz emberek vagyunk. Az igazság nem bennünk van. És ha kívülünk van az igazság, az mindig egy bizonyos ellenállásba ütközik. Nem akarjuk elfogadni, nem akarjuk túl gyorsan elfogadni. Persze ez szép dolog is lehet, hogy valaminek utána nézzünk, utána járunk, de sokszor alapelvi dolog, hogy a hazug ember szembeáll az igazsággal. És ezért hazugságokkal sokkal könnyebben meghódíthatók az emberek. Megint csak egy régi mondást idézek, ha világ azt akarja, hogy csapjuk be, hát csapjuk be. És ez folyik szinte minden nap. Az emberek azt akarják, hogy becsapják őket, és egy óriási gépezet működik, hogy valóban be is csapják őket. És erről szól Kálnoki László rövid négy sorosa. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Ó, hány költő hasonlította már az embert a halakhoz? Hányan és hányan hivatkoztak erre, hogy sokszor az ember is olyan, hogy csak úszik a vízben, csak él az életben, és egyszer csak egy háló gyorsan kifogja. Maga Salamon, bölcs Salamon is erre hivatkozik a Prédikátor könyvében, amikor azt mondja, hogy mint a halak megfogatnak a hálóban, és a madarak megfogatnak a tőrben, úgy fogatnak meg az emberek fia is a gonosz idején, mely eljön rájuk hirtelenséggel. A halak nem tudnak gondolkodni, a madarak nem tudnak ügyelni, és a háló és a tőr rögtön elfogja őket. Miért? Mert nem gondolkoznak, nem készülnek a jövőre. Most már ezt az emberekről mondom. Mi az emberi életben a legfélelmetesebb? Ha nem gondolkozunk, ha nem futtatjuk végig gondolkodásunkban azt, amit a gondolkodás csodálatos módon tud, hogy a gondolkodás előre lát, ha nem gondolkozunk, sőt, nem gondolunk valamit végig, akkor jönnek élethelyzetek, jön a gonosznak ideje, és hogy a halak a hálóban, a madarak a tőrben találják magukat. Nem csak Salamon, hanem a magyar költészet bizonyos művei is beszélnek erről. A fiatal Pilinszky János is ezzel a verssel lépett fel, az első kötete élére ezt a verset helyezte, halak a hálóban. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, halétek, vagy csalétek. Humoros vers, a költő a magyar nyelvben jelenlévő szójátékra épít, a halétek, vagy csalétek. Nehéz lenne ezt a verset tehát más nyelvre lefordítani. De túl ezen a szójátékon az előző sor is figyelmet érdemel. Kiderül néhány perc alatt, halétek vagy csalétek. Vagyis csak egy kicsit kellene várni, csak egy kicsit kellene utána járni, csak egy kicsit kellene óvatosabbnak lenni, csak egy kicsit kellene gondolkodni, és az eszünket magunkhoz venni. És akkor már is láthatnánk azt, hogy miről van szó. De sokszor az emberek szeretnek becsapottak lenni, aztán jön az illúzióvesztés, a kiábrándulás, a megkeseredés, és ez bizonyos mennyiségben olyan tömegnyivé válik, ez bizonyos mennyiségben olyan óriási hordalékot halmoz fel, hogy az ember már ki sem látszik alóla. Ezért jó, hogyha modern magyar költészet jeles képviselőinek, Kálnoki Lászlónak ezt a versét, szinte megjegyezzük. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, halétek vagy csalétek.

Látom, az ömében fiúk vagytok, és így még inkább aktualitása van annak, amit mondani szeretnék nektek. És egy kicsit a saját tapasztalataimon is átszűrve mondanám. Tudjátok, minket fiúkat a harciasság jellemez, biztos nem kell nektek mondani, a saját bőrötökön is érzitek, hogy elemi erejű késztetés van bennünk, hogy a magunk igazát akár kis verekedéssel is érvényre juttassuk, és emiatt szeretnék egy történetet elmondani nektek. Egy kisfiú hazajött az iskolából, és haragosan ledobta a táskáját, és szemrehányással illette az anyukáját, hogy anyu, most volt utoljára az, hogy én szót fogadtam neked, mert azt mondtad, hogy nem szabad visszavágni, és nem szabad az engemért sérelmeket megtorolni, hát én ezt tovább nem viselem. Ma engem a Robi szájon vágott, és én nem adtam vissza, és ezt én nagyon nehezen éltem meg, mert nagyon szívesen visszaadtam volna. Hát az anyukája elbeszélgetett ezzel a kisfiúval, nevezzük Lacinak, és mondta neki a Biblia alapján, hogy az Isten világában az az erős, aki megfékezi a maga indulatait, aki nem üt vissza. Ugye Jézus Krisztus úgy tanított bennünket, hogy ha valaki téged arcul üt, jobb felől tartsd oda a másik arcodat is. Azt mondják az emberek úgy általában a világban, hogy ez a gyengeség jele, a gyávaság jele. És amikor a legközelebbi alkalommal az iskolában ez a két fiú megint találkozott, akkor a másik fiú, aki pofon ütötte ezt a mi történetünk hősét, ismét próbálkozott, és amikor nem ütött vissza, mondjuk Laci, akkor azt mondta, hogy te gyáva vagy, egy gyáva kukac vagy, veled nem foglalkozom, te nem vagy méltó arra se, hogy ide jár közénk. És hát ez a kisfiút ugyancsak elkeserítette, de emlékezett az anyukája szavára, és arra, amit anyukája mondott, hogy ha téged valaki megbánt, akkor azzal mutassad ki, hogy te külön vagy nála, egyrészt, hogy nem ütöd vissza, nem torolod meg, nem érezteted vele, hogy te most ilyen sérelmet szenvedtél, hanem keresd az alkalmat, hogy amikor lehetőség nyílik, akkor te segíts rajta. És történt egy ilyen eset, éppen kapóra jött két héttel később, torna órán, nem a tornaterembe mentek, hanem uszodába. És ennek a Robi gyereknek volt egy vízhatlan órája, ami ott hancurozás közben leoldódott a kezéről, és benne maradt az uszoda vizében. És amikor erről a többiek értesültek, akkor Laci visszament, fölhozta a víz alól az órát, és visszaadta. És ezt nem tudta a Robi hova tenni. Én pimasz voltam vele, meg is ütöttem, és ő mégis a segítségemre sietett. Én biztos nem tudtam volna felhozni az órát 2 méter mélyről, ez a Laci mégiscsak külön gyerek, mint én, rendes gyerek. Hát, bocsánatot kérek tőle inkább. Meg is történt a bocsánatkérés, és barátok lettek. Leegyszerűsítve. Biztos volt egy bizonyos összeszokási folyamat, de a lényeg, barátok lettek. És ami az én személyes tapasztalatommal kapcsolódik ehhez a témához, az az, hogy ugye mi fiúk, bocsánat a lányok, biztos átéltek hasonlót, bennünk ez a megtorlásra irányuló késztetés, ez sokkal erősebb, mint a lányokban. És annak idején engem is ez jellemzett. Szóval, ha engem bántottak, én kerestem az alkalmat, hogy megtoroljam. És amikor aztán édesanyámnak a szeretetét, meg azt a sok jó akaratot, amit rám árasztott, tapasztaltam, hát nem fogok én intőt hozni az iskolából csak azért, hogy én eleget szerezzek, eleget tegyek a magam belső elvárásainak. Aztán volt egy további késztetés is, amikor az ember mondjuk sportolni jár, a többiek meg nem, akkor egyfajta erőfölény is megjelenik, és hát az pedig még szánalmasabb, hogy én a magam erőfölényét a másik ellenében érvényesítsem. Úgyhogy Jóisten szép lassan leszoktatott engem erről. És így elmondhatom, hogy ez a történet, ez igaz, ez működőképes,
és szívből kívánom, hogy ti is tapasztaljátok a magatok bőrén, a magatok tapasztalataiban, amikor iskolában, vagy ahol éppen más gyerekekkel találkoztok. Legyetek ti a legerősebbek azáltal, hogy szelidek maradtok, hogy alázatosak és segítőkészek maradtok, és a többiek fel fognak nézni rátok, megbecsülnek, keresik majd a barátságotokat. Segítsenek bennektek a Jóisten. Kedves testvéreim, hadd mondjam el, hogy amikor itt Zugligetben felállok ígért hirdetni, mindig van bennem egy kis szorongás. Mert nem tudom, hogy majd hogyan értelmezitek. Persze próbálom túltenni magam azon, hogy hogyan értelmezitek, mert úgy gondolom, hogy az én hivatásom az, hogy az ígét hitelesen szólaltassam meg, függetlenül attól, hogy ki hogyan reagál és ki hogyan minősíti, de azért nem tudom én se teljesen felszabadult szívvel túltenni magam ezen az érzésen. Ma is van bennem egy ilyen érzés, főleg azon a háttéren, hogy ugye felolvassuk ma a jelölő bizottság javaslatának az eredményét. Hallottam már testvérgyűlésen hozzászólásaitokból így kezdődő mondatokat, hogy igaz, hogy az igehirdetésben ez és ez hangzott el, de és akkor bekövetkezett ez az egy azzal nem éppen kompatibilis megnyilatkozás. Hát remélem, hogy most az ígére fogunk koncentrálni, és az ígé a benne lévő teremtő erőnél fogva a mi tudatunkat, a mi gondolkodásmódunkat majd a mennyeihez igazítja. Nem tudom, hogy amikor ígét hallgatunk, gondolunk-e arra, hogy az íge, ami elhangzik a szószéken, vagy ha a Bibliából olvassuk, az Isten teremtő erejétől áthatott íge. Az jellemzi a deféle ígéket, a Szentírás minden kijelentését, hogy mindazt, amit ígéret, vagy támogató segítség formájában megfogalmaz, azt, ha valaki befogadja, a benne rejlő teremtő erőnél fogva véghez is viszi. És aztán elgondolkodtam azon, hogy miért van a Bibliában olyan sok gyógyításról szóló történet, hát éppen ezért. Mert meg kell értenünk és meg kell tanulnunk azt, hogy az Isten ígéjében erő van, hatalom van. Nem csupán elméleti igazságokat képvisel, nem csupán intellektuális élményt akar nyújtani azáltal, hogy a mennyei gondolkodás igazság tartalmát közvetíti, hanem erőt és hatalmat akar adni ahhoz, hogy ha valaki befogadja, akkor az életében véghez vigye mindazt, amit megfogalmaz. És ezért írja Ellen White azt, hogy ha valaki bűntől való szabadulásért könyörög, akkor míg más esetekben az Isten talán nem azonnal és nem úgy felel az imádságra, hogy az ember számítana rá vagy elvárná, ha bűntől való szabadulásért könyörög, akkor minden esetben azonnal felel. És kivált képen való alkalom ehhez az úrvacsora. Egy további White idézettel is szeretném ezt megtetézni, ez így hangzik. Onnan tudom, hogy Isten egy bűnt megbocsát, hogy azt el is veszi. Mert annak bizonysága, hogy velem megutáltatta azt a bűnt, hogy szembefordított azzal a bűnnel, és én valóban azonosítva magam az isteni értékrenddel, magam is elhatárolódtam attól, ennek bizonysága, hogyha segítségül hívom az Úr nevét és belé kapaszkodom, azt elveszi. Ezért az úrvacsorában az előkészítő prédikációnak az a jellegzetessége és funkciója, hogy segítséget nyújtson nekünk mindabban, ami itt történik. Négy igei gondolatot szeretnék egymással párhuzamba állítva elétek tárni. Rövid, tőmondatos, vázlatos formában. Az egyikre gyakran hivatkoztam már, ezt csak az ismétlés kedvéért és jegyében mondanám, Péter apostol első levele arról beszél, így tesz bizonyságot, János első levele, arról beszél, hogy onnan tudjuk, hogy nekünk közösségünk van az Istennel, ha közösségünk van egymással.
Az úrvacsora a közösséget állítja helyre, a lábmosás szereztetés ígéi között így olvassuk, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám, tehát a lábmosás testvér és testvér közösségét hivatott helyreállítani. Ennek előfeltétele, hogy az Istennel való közösség helyreálljon, mert a lábmosás formális cselekménnyé válik. Ha az Istennel való közösségjutás nélkül próbáljuk ezt a dolgot rendezni, viszont onnan tudom, hogy közösségem van az Istennel, hogy készséget mutatok a másikkal való feltétlen közösségre. Ha az utóbbi nem valósul meg, az előbbi kérdésessé válik. Ez az egyik, amit szeretnék ilyen axiomatikus jelleggel elétek tárni. A másik a Korintus beliekhez írott második levélben található, ez sokak nagyon kedvenc ige szakasza, az enyém is. Így kezdődik a 14. versben, tehát a Korintus beliekhez írott második levél 5. fejezetének 14. versében, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Ez a motiváció, ez a kiinduló pont, ebből táplálkozik és fakad mindaz, ami ezt követi. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Ebben úgy bulkoltan, rejtett formában benne van az a gondolat, hogy a Krisztus szorongató szerelmet ez képes-e engem arra, hogy önmagammal szembeforduljak, hogy aki én voltam, azzal többé ne kelljen számolnia se nekem magamnak, se a közösségnek, mert hogy az meghalt. A Krisztus halála és az abban megnyilatkozó isteni szeretet képesítő hatalom arra, hogy én az én óemberemet, az én régi élet szerint való óemberemet halálra adjam. Ez minden keresztség alapvetése, az úrvacsorában pedig ez a döntésünk kap ismételt megerősítést. Azért mondja Péternek Krisztus, hogy aki egyszer megfürdött a keresztségre,

annak a valakinek, aki voltam, hogy annak minden megnyilatkozásától, mindenféle ösztönzésétől, belső késztetésétől elhatároljam magam, mert hogy a Krisztus szorongató szeretetébe kapaszkodva én más életet akarok élni, új életet. Azt akarom, hogy a régiek elmúljanak, és újjá legyen minden. És ezért szeretnék egy példát említeni ennek összefüggéseit, egy kicsit foghatóvá tenni. Azt mondja a Biblia, amikor a halál állapotáról beszél, hogy a halott embernek gerjedezései, tervei, elképzelései azon a napon, amikor meghal, vele együtt sírba szállnak. A keresztség ezt fejezi ki. Aki én voltam, indulataimmal, vágyaimmal, törekvéseimmel együtt, a hullám sírba kerülök. És aki előkerül onnan, aki Krisztussal együtt meghal, és Krisztussal együtt támad fel, az új teremtés. Az a krisztusi értékrenddel, a krisztusi gondolkodásmóddal közösséget vállalni akaró, és azt a gyakorlatban kivitelezni akaró emberré válik. Ha a halál halál, akkor mindaz, ami az én énemhez kötődik, az ott marad a szándékom, a vágyaim, a törekvéseim szerint. Ezért én többé olyan mondatot nem kezdek, amiben az én központi szerepet kap. Önér, önbecslés, önsajnálat, ezek úgy elmaradnak. Mert hogy az halott, akkor meg nincs sajnálata, nincs önbecslése. Szóval ezek a dolgok akkor odavalók, hogy helyettük a Krisztus éljen. De ez a gondolatmenet folytatódik, és erre tenném a hangsúlyt, mert a durvacsorával összefüggésben ez a hangsúlyos. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Tud-e a békétlen ember békéltetni? Ezt csak úgy mellesleg jegyzem meg. Mint hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés ígéjét. Azért bízta ránk Isten a békéltetés igéjét, mert Krisztusban az Isten megbékéltetett magával. Aki keresztény, annak a szívében békesség él. Az más ember élet. Ott a régiek elmúltak, újjá lett minden. Ott a Krisztus lakozik. És amikor mi úrvacsorát szeretnénk venni, akkor az átmeneti időre belőlünk kiköltötött Krisztust várjuk vissza. Valakik befogadják őt, ez az úrvacsora lényege. Hazatérjünk azért, mint tékozló fiak, hogy ezután érvényes legyen ránk nézve az atya mondása, fiam, te mindenkor én velem vagy. Mert hogy megromlott a közösség. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha én megbékéltem az Istennel, akkor alkalmas vagyok, képes vagyok a békéltetés szolgálatára. Nem vagyok alkalmas a békéltetés szolgálatára, ha velem az úrvacsorában ez a csoda nem következik be. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ahogy a Biblia egyéb kijelentései kapcsán is tapasztalhattuk, ez a rendkívül tömör megfogalmazás a kereszténység lényege. Amikor én gyülekezetbe jövök, én hihetetlen békesség utáni vágyódással jövök. Szóval mindig abban a hitben és reménységben jövök ide, hogy itt a szívemet az én hittestvéreim körében majd betölti a békesség. És tapasztalom mindazt, amit ez az íge egy keresztény gyülekezettel, egy keresztény közösséggel összefüggésben kifejezésre juttat. És ez a békesség független a jelenlévők viselkedésétől. Ha én Krisztussal megbékéltem, ha az Isten engem önmagával megbékéltetett, akkor fölrobbanhat körülöttem a világ. Az én szívemben akkor is békesség fog élni. Mert nem az a fontos, hogy a környezetem hogyan reagál, hanem az a fontos, hogy én megbékéltem-e az Istennel, vagy sem. Hogy helyreállt a közösség Isten és közöttem, vagy sem. És

hogyha ez helyreállt, akkor a hátamon lehet fát vágni. Szemem serepben. Ezeket azért mondom, mert hogy ezek ilyen axiomatikus jellegű megfogalmazások a Bibliában, ilyen egyenletbe tömörített igazságok, és éppen ezért gondoltam arra, hogy egy kevésbé értett ígért is most már ezek hátterén elétek hoznék. Nekem annak idején, amikor ezt úgy halványan kezdtem megérteni, nagyon sok bátorítást nyújtott. Ez az Efézus beliekhez írott levél második fejezetében található, és ott a 12. verstől. Abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok a világon. Ez egy definíció, és úgy gondolom, hogy a mi keresztség előtti állapotunkra ez igaz és jellemző volt. Most pedig Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, itt van a kapcsolódási pont, aki egyé tette mind a kettőt. Figyeljétek meg, hogy a nemzetséget dőlbetűvel van, tehát az eredetiben nem szerepel. Egyé tette a kettőt. És ha a szöveg összefüggést tovább vizsgáljuk, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy ki ez a kettő. Isten és ember. És ebből vezeti le azt a későbbiekben, hogy zsidó és pogány között is a krisztusi áldozat egységet teremtett. De ha Isten és ember egysége megvalósul, akkor az alaphangja és az alaptétele jelen van minden olyan gyógyulási folyamatnak, ahol emberek között korábban békétlenség élt, oda beköltözik, és ott megjelenik a gyógyulás, a békesség. Mi tehát a mi békességünk alapja? Azt mondja, ő a mi békességünk, ki egyé tette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett választófalat. Ember és ember között lerontja a választófalat az, ha Krisztus és köztem ledül a választófal. És ezért központi gondolata az úrvacsorának a közösség, ha meg nem most semmi közünk, ha viszont meg most, akkor vele közösségre kerülünk, közösségbe kerülünk. Ebből pedig az következik, hogy egyé teszi a különböző nézeteket valló, különböző véleményen lévő és különböző nemzetiségből származó embereket is. Amiből nem következik az, hogy mindenben egyetértenek, de megjelenik a békességre jutás készsége, a megbékélni akarás készsége. És ez egy kiindulási pont, egy alaphang, egy olyan tényező, ami alapvetése lehet minden keresztény kapcsolatnak. Folytatnám. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Ennek van egy párhuzamos szakasza a Kolossi levélben, ahol azt mondja, hogy eltörölte az ellenünk való kézírást, az ellenünk szóló kézírást. Az ellenünk szóló kézírás a görögben keirográfon és adós levél magyarra fordítva. Nem a ceremoniális törvény, adós levél, és azzal teremt Isten békességet, hogy a mi adós levelünket magára vállalja. Az adós levelet annak idején úgy tették érvénytelenni, hogy átszegezték, vagy elszakították. Krisztus magára vette, és a keresztfára vitte a mi adós levelünket, és ennek az a hivatása, hogy békességet teremtsen, ezt az adós levelet átszakították, amikor Krisztust keresztre feszítették, és ezzel létrejött a békesség alapja. És itt erről beszél. Erről a gondolatról szól ez a szakasz. Eljövén békességet hirdetett néktek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mi tehát ennek a lényege? Az a lényege, hogy Krisztus eljött, felvállalta a mi emberi természetünket, és ezzel önmagában egyesítette az emberit és az Istenit, azért, hogy békességet szerezzen.
felvállalta a mi létformánkat, és ezzel nyilvánvalóvá akarta tenni azt, hogy ő velünk emberekkel valóságos, tartalmas, igazi közösséget akar létrehozni a keresztfa által, mert erre hivatott. És az ellenségeskedést, az egyiket, mert két ellenségeskedésről beszél a Biblia, az egyiket ezáltal megsemmisítette. A bennünk Istennel szembeni ellenséges viszonyulást, a távolságtartásra való készséget, a rejtőzködést. Az úrvacsorában, vagy a keresztségben Isten és ember egymásra találásáról van szó. Ez a keresztfa által valósággal létrejön, mert Krisztus a mi adós levelünket is magára vállalta. Nyilvánvalóvá tette az Istennek abbéli szándékát, hogy neki fáj az elveszett, és hogy velünk emberekkel a mi érdekünkben közösséget akar alkotni. A közösség a bizalom megteremtésén alapul, és a bizalmat a keresztfa hozta létre, és ezután, miután a mi adós levelünket megsemmisítette, miután nyilvánvalóvá tette, hogy örökkévaló szeretettel szeret minket, ezért a bizalom vélhetően helyreáll, és a bizalom létrejötte után magától értetődő természetességgel kellene létrejönni a közösségnek, Isten és ember között. De Isten és ember helyreállított közösségéből szükségszerűen fakad a másikkal való közösség. A kettő soha el nem választható, egymástól nem függetleníthető. Nem vagyok közösségben az Istennel, ha nem vagyok közösségben a másikkal, vagy legalábbis ebbéli készségemet nem teszem napnál világosabbá és egyértelműbbé. És akkor már csak egy lezáró gondolatot említenék. Ez azóta kedvenc ígém, amióta egyszer a Boda Laci testvérünk idézte. Ez pedig a Római Levél 15. fejezetében található. Így olvasnám a 15. fejezet 5. versétől. A békességnek, tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Én szívből kívánom, hogy az úrvacsora ezt a tapasztalatot ajándékozza, vagy legalábbis ajánlja fel mindannyiunknak, hogy akik befogadják, akik élnek ezzel, azok élhessenek általa. Én úgy szeretném, hogyha ez a 7. vers különös hangsúlyt kapna ma. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ha mondjuk én megjelennék a menny kapuja előtt, így, ahogy vagyok, hát nem valószínű, hogy befogadnának. Vagy megjelennék valahol el nem bukott világ, mondjuk egy félreeső kis bolygóján, ahol tiszta égi lények laknak ebben a lelki toprongyos állapotban, hát, hogy is mondjam, visszás érzéseket keltenék minden bizonnyal. Krisztus nem idegenkedett tőlünk. Nem idegenkedett tőlünk akkor, amikor ellenségei voltunk, amikor az ellenségeskedésnek meg annyi kifejezési formát adtunk, a Krisztus befogadott. Befogadta a rongyaiban visszatérő, tékozó fiút, akit akkoriban még csak az éhség vitt haza. De amikor az Isten szeretete és jó akarata megnyilatkozott az Atya magatartásán keresztül, amikor ezt a toprongyos, koszos, áporodott szagú fiatalembert magához ölelte és csókolgatta, akkor ebben a fiúban megroppant valami. És már nem az éhség vezérelte, és nem az éhség miatt akart az atyai ház belső javaiban ismételten részesedni, akkor már csak egy dolog érdekelte. Az a valaki, aki elé sietett, aki ölelgette, aki csókolgatta. És az úrvacsora efféle hazatéréseket kínál, ilyen lehetőségeket kínál. Ezért fogadjuk be egymást, hiszen az Isten is befogadott minket. Amen.

Kedves testvéreim, alámosás ígét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, ura leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A Jóisten ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel a boldogsággal. Foglaljunk helyet. Kérném a diakonus testvéreket, hogy szíveskedjenek a szolgálatokat megkezdeni. Mi pedig, akik visszamaradunk, énekeljünk, és pedig a 363-as számú éneket keressük ki először.

0: Kedves gyülekezet, olvasom a kenyér szereztetőség igéjét, kérem a gyülekezet álljon fel. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökben is adtam, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely téletetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, boruljunk le, és mondjunk hálát a kenyérért.
1: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szabadulást szereztél. Köszönjük, Istenünk, hogy nem riasztott vissza, ami elidegenedett, irányodban ellenséges magatartást tanúsító lényünk, hanem te, ami szívtelen, elutasító magatartásunk ellenére is vállaltad a kereszthalált, vállaltad, hogy ide jöjj közénk, hogy itt meggyalázzanak, megcsúfoljanak, leköpjenek, csak azért, hogy kimutasd azt az örök béke szándékot, amellyel viseltetsz irántunk. Urunk, köszönjük ezt a szeretetet, és köszönjük az ebben rejlő átalakító hatalmat, hogy ez a szeretet képes értéket teremteni abban, amire irányul, ha befogadják. Urunk, köszönjük, hogy most is e szeretettől vezérelve kerestél meg bennünket. Köszönjük, hogy lemostad a mi lábainkat a másik testvér közreműködésével, és köszönjük, Istenünk, hogy közünk lehet most hozzád, hiszen a közbevetett válaszfal, a bűn, az ellenségeskedés megszűnt. Urunk, Istenünk, segíts, hogy most, amikor majd a kenyeret magunkhoz vesszük, akkor tedd egészen személyesen, mert tudatvilágunkban, a mi belső lényünkben a megváltást. Attól, hogy tudatosuljon bennünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat értünk is odaadtad volna, ha mi lettünk volna egyedül az eltévejedettek. Urunk, segíts, kérünk, hogy az a személyes szeretet gyógyítson bennünket tovább, hogy mint ötvös és ezüst tisztogató, kiírtsad belőlünk a szeretet hatalmával mindazt, ami elválaszt tőled, és ami alkalmatlanná tesz a te országodra, a vele való közösségre. Urunk, segíts, kérünk, áld meg a kenyeret, és segíts, kérünk, hogy a jelképen túl magával, a valósággal szembesülhessünk. Amen. És az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint akiről orszánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Bízál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnt.
0: És hálákat adván, ad azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek, az én atyámnak országában. Ismét hajtsuk meg térdeinket, és mondjunk hálát a pohárért. édesatyánk, örökkévaló Istenünk, ami szeretett megváltunk nemében, újból meghajtottuk egész lényünket a te szent orcád előtt. Adulunk, hogy mi mindig a te áldozatodhoz, mély alázattal és tisztelettel forduljunk, mert drága árat fizettél minden egyes ember megváltásáért. Köszönjük, Urunk, hogy a te véred, amely a Golgotán folyt, az bűntörlő vér, az megtisztító vér, az kegyelmi vér, amely alkalmassá tesz bennünket újból a megmosásra, a megtisztulásra, a veled való közösségre. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy újból és újból, időről időre felkínálod a te megbocsátó szeretetedet, kegyelmedet, és a bűneinktől újból és újból meg akarsz mosni, tisztítani bennünket, hogy így újból létrejöjjön a szeretet közösség kapcsolat te veled, mint az élet forrásával, hogy újból belőled táplálkozunk, újból élő vízhez jussunk, amely megújítja életünket, megújítja lelkünket, amely valóban új életet fakaszt mások áldására, gyógyulására és neved dicsőségére. Urunk, köszönjük a mai ige hirdetést is, hogy újból arra intesz bennünket, hogy a szeretet hatalma gyógyít, a szeretet hatalma befogad, a szeretet hatalma megbocsájt, ha mi elvárjuk, hogy te alkotó és megváltó szerető Istenünk, eltöröld a mi álnokságunkat, bűnünk sokaságát, akkor te is elvárod, hogy úgy, ahogy te befogadsz minket, mi is fogadjuk be egymást és bocsássunk meg egymásnak. Urunk, ebbe a hitbe, ebbe a reménységbe jövünk te hozzád, hogy elkövetkezendő időben létrejön az egység, a szeretet megnyilatkozása, hogy szívünk, lelkünk egy lesz úgy, mint a tanítványoknak a felházban. És ha talán nem is jutnánk el erre az állapotra, onnan könyörgünk az imádkozás, a könyörgés lelkét. Önts ki mindannyiunk lelkére, hogy valóban egyé tudjunk forrni, hogy művedet, küldetésünket ezen a földön be tudjuk fejezni, hogy te minél hamarabb visszatérhess az ég felhőiben, a te megváltott, véreden megvásárolt gyermekeidért és örökségedért. Köszönjük, hogy te itt voltál most is, és a bűntől való szabadulás áldott örömével ajándékoztál meg mindannyiunkat. Dicsérjük, magasztaljuk, szent nevedet megváltunk. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Szonlejtner Károlynak hívnak, és hát itt rám ragasztottak egy ilyen életmód tanácsadó titulust, akkor maradjunk ennél. Én nem szeretem különben a titulusokat. Én úgy gondolom, hogy ez az alkalom is olyan, amikor ki igyekszik átadni az ismereteit abból a célból, hogy akik ezt elfogadják, vagy akik ezzel szóba állnak, azok épüljenek belőle. Tudom, hogy a címválasztás önmagában is nyomasztó, és csodálom, hogy egyáltalán egy ilyen, ilyen címen meghirdetett előadásra eltetszettek jönni, mert ugye általában az egészséges életmódról, mint pozitív jelenségről szokás beszélni, és itt pedig ez az előadás ezt a címet viseli, hogy az életmód változtatás akadályai, vagy nehézségei, mintha az lenne az én tisztem, hogy kit-kit elriasszak az életmódváltoztatástól, és mindjárt a legelején. Nem azért hirdettük meg ezzel a címmel, hogy a későbbi előadásokra nem maradjon senki, hanem azért, mert, ahogy mondani szokás, a fejben dőlnek el ezek a dolgok, és tudnunk kell, hogy egy-egy döntés meghozatala kapcsán milyen mechanizmusokkal, és ezek kapcsán milyen nehézségekkel vagy problémákkal kell számolni. Nagyon sokunk szívében, lelkében ott él a vágy, és az eltökéltség, hogy majd változtatni fogunk, mert változtatni kell, viszont olyan ez, mint hogyha valami ballaszttal, valamilyen ránk rakodott teherrel élnénk az életünket. Valamikor a 4. században született egy nagyon érdekes mondás, egy bizonyos Augustinus nevéhez kötődik, és ebből a Vallomások című munkájában megjelenő hosszabb szakaszból csak egy rövid részletet hadd idézzek. Ahhoz hasonlítja az ember döntésképtelenségét, mint amikor valaki mondjuk beállítja a vekkert, persze akkoriban még nem volt, tehát elhatározza, hogy ő fel kell korán, és azt mondja önmagáról, hogy én tudtam, hogy elérkezett az ébredés ideje, de állandóan csak azt mondogatom magamnak, hogy hagyj még egy kevéssé, és a hagy még egy kevéssé a végtelenbe húzódott. Mondja ezt valakiről, de utána, mint egy zárójelben hozzáteszi, ugyanígy voltam én is. Hát szerintem nincs olyan közöttünk, akinek ugyanígy lenne, és becsületes önmagunkkal szemben, vagy önmagunk iránt, hogy ha az életmód változtatásnak vannak nehézségei, akkor ezekről beszéljünk, ezekről szerezzünk tudomást, hogy miközben elhatározások születnek, akkor számoljunk az ezzel együtt járó nehézségekkel is. Mindenek előtt, remélem, hogy az idővel jól fogok gazdálkodni, mindenek előtt néhány szót hadd szóljak a döntéseink hátterében meghúzódó biokémiai folyamatokról. Tudnilik, minden döntéshozatalnál bizonyos idegingerület közvetítő anyagok keletkeznek. És ezeknek a mennyisége és jelenléte adott esetben óriási szerepet játszik a szokások kialakításánál. De egy picit lépjünk visszább, néhány statisztikai adatot is hadd mondjak el, mert ugye mindez az agyunkban zajlik. Az agyunk bonyolultságáról is néhány statisztikai adat birtokában próbáljunk fogalmat alkotni. Egy John R. Platt nevű ideggyógyász szerint 100 milliárd agysejtünk van, és ez a 100 milliárd agysejt 100 billió szinapszissal tart egymással kapcsolatot, vagy összeköttetést. Egyetlen sejt DNS-e 30-szor több információt tartalmaz, mint a teljes Enciklopédia Britannica. A DNS lánc, az összes sejtünk DNS lánca körülérni a naprendszert, hogyha kihúznánk, a spirált kinyújtanánk, és egymáshoz kapcsolnánk őket, és az agy probléma megoldó képessége sokszorosan meghaladja azt a mértéket,
amire valaha szüksége lehet a jövőben vagy jelenben. A szokásunk kialakulásához, vagy a szokások kialakulásához annyit hadd mondjunk el, nem tudom milyen számítások és milyen megfigyelések alapján fogalmazta meg valaki, hogy naponta mintegy 22 ezer döntés születik. Egyesek azt mondják, hogy ez túlzó becslés, mások azt mondják, hogy akár 60 ezerre is tehető a naponta meghozott döntések száma. Ha kivetítjük mondjuk ezt egy 24 órás napból 8 óradékra, akkor egy-egy döntés meghozatalára nem marad egy perc sem. És ebből rögtön következik, hogy nem lehetnek a döntéseink átgondoltak, kiérleltek, mert nem egész egy perc egy átgondolt döntés meghozatalára kevés. Tehát a döntéseink, az állásfoglalásaink döntő többsége spontán módon a beidegződés jegyében születik, és ennek az a sajátos és hátrányos konzekvenciái, mindjárt az akadályokkal foglalkozzunk, hogy kialakít minden egyes döntés hozzájárul a már kialakított szokáshoz vagy elképzeléshez, és minél több döntést hozunk egy adott irányban, annál több idegingerület közvetítő anyag halmozódik fel az idegpályák mentén, olyannyira, hogy a többlet mennyiség kis butonokba rendeződik, ezek az idegpályák mentén található kis zsebecskék, és ebben is idegingerület közvetítő anyag halmozódik fel, olyannyira, hogy egy adott mennyiségű döntés meghozatala után már szinte nem is kell elhatározásokat tenni, mert a beidegződés jegyében működik a mechanizmus. A dohányzással próbálom egy példával illusztrálni, tehát a dohányzás egy olyan szokást kialakító mechanizmus, ami ezt a képet próbálja talán világossá tenni. Amikor valaki mondjuk kamaszkorában a körülmények vagy a környezet hatására elfogadja a másik kínálását, akkor biztos, hogy nem esik jól neki. Köhög, küszködik, folyik a nyála, folyik a könnye, minden baja van, de imponálni akar, és akkor rágyújt. Elzöldül tőle, nehezére esik. 2-3 nap elteltével, hogyha mondjuk rendszeres kínálásnak enged, már sokkal könnyebben fogadja el, nem ütközik ilyen nehézségekbe, és néhány hónap elteltével olyannyira természetessé válik a folyamat, hogy nem kell külön arra gondolni, hogy most előveszi ezeket a kellékeket, és a szájába teszi, hogy melyik végénél kell a szájába tenni, és hogy hol van az öngyújtó, vagy hol van a gyufa. Egyszerűen közben bármi mással foglalkozhat, mert beidegződéssé, szokássá vált. És hogyha valaki mondjuk már néhány éve gyakorolja ezt, akkor végképp nem. Tudni kell, hogy minden egyes ilyen állásfoglalásnál, akár tudott, akár csak spontán, automatikus mechanizmus formájában működik, minden esetben születik idegingerület közvetítő anyag. És ezek felhalmozódnak, és azért válik automatikussá, és azért nem kell a későbbiekben tudatos átgondolással, hogy is mondjam, kialakítani egy e-féle cselekvés sorozat útját, mert olyan nagy mennyiségben van jelen az idegingerület közvetítő, hogy ezt az egészet automatikussá teszi. Mondjuk tételezzük fel, hogy amikor én döntést hozok, akkor egy idegingerület közvetítő, egy acetilkolinnak nevezett idegingerület közvetítő keletkezik. Ha rendszeresen ugyanilyen irányú döntéseket hozok, akkor ez az acetilkolin mennyiség, ez minden egyes döntéssel arányosan növekszik. Butonokban tárolt idegingerület közvetítő anyaggá válik. Hogyan lehet egy szokástól megszabadulni? Ugye mindenkinek megvan a maga különleges életvitele. Szereti mondjuk, ahogy apám mondta, a pörköltöt, sok szaft tedd rá, így tette hozzá ezt. Nem éppen magyaros, de
aztán inkább a has fakadjon, mint ez megmaradjon. Ilyen mondásokat örököltem tőle, holott cérna vékony ember volt. Szóval büntetlenül lehetett magyarán, de hát biztos megvoltak ennek a konzekvenciái. Tehát amikor kialakulnak szokások, és a szokáshoz ráadásul élmény is társul, akkor nagyon nehéz ezektől megszabadulni. Ott van a butonokban tárolt, idegingerjedt közvetítő mennyiség, ami automatikussá teszi a dolgokat, és ott van az élményanyag is, az ízzel együtt járó élményanyag, és ez szinte ördögi körré változtatja egy-egy ilyen szokás jelenlétét. Hogyan lehet egy ilyentől szabadulni? Egy sokkal erősebb motivációra van szükség, mint amikor az ember mondjuk az első cigarettát elővette. Hadd mondjak el egy családi történetet. Ugye amikor az ember megnősül, akkor kibővül a családja. Hát én is örököltem egy sógort, aki a középiskolában már rendesen elszúrta az életét, ahogy mondani szokás, mert rászokott a cigire, és olyan mennyiségben dohányzott, hogy az érettségi előtt a tanárok eltanácsolták, hogy olyan nagy idegi megterheléssel járna az érettségi, hogy akár maradandó károsodással is számolnia kellene. Így aztán az érettségre nem került sor. Ettől pedig ugye, hát igen-igen frusztráltá vált. És megpróbált ilyen kitörési pontokat keresni az életében, utána bekövetkezett a minden fiatalember életében megnyilvánuló rossz, elvitték katonának. Ugye a katonaság nem az a környezet, ahol az ember a rossz szokásaitól megszabadul, hanem inkább azok felerősödnek, mert a kölcsönhatások érvényesülnek. Na, ráadásul elkövette azt a további baklövést, hogy 3 évre aláírt. Letöltötte a 2 év kötelezőt, és még 3 évig benn maradt. Ugye egy további tudatmódosító is társult a dohányzáshoz, és hát ennek az együtthatása igen-igen megterhelővé vette a vele való kapcsolatot, és a családja életét is. És az én feleségem az annyira tud szeretni, hogy arra nincs kifejezés, és annyira tud aggódni, hogy az időnként már terhes, és ez az aggódás, ez mondjuk a sógorom esetében is érvényesült. És mondta neki, hogy figyelj, Árpi, van kapcsolatunk a korányi országos tüdőgondozó intézetben egy bizonyos Levendel nevű professzorral, aki ott a tüdőgondozó keretében kialakított egy külön szárnyat, hogy az alkoholbetegeket ott gyógyítsa. Azért a tüdőgondozóban, mert az esetek többségében az alkoholizmus tüdőbetegséggel párosul. Be fognak ültetni a hátsó feletbe egy kapszulát, és az szépen lassan pulzálva engedi ki magából azt az anyagot, amire ha ráiszol, akkor rettenetes rossz szüllőt fog megkörnyékezni. Na hát nem igazán lehet az én feleségemnek ellenállni, aggódó tekinteteivel ugye, naponta megküzdeni, ezért elvállalta. Sikeres volt nála ez a beavatkozás, de ott maradt a dohányzás. Ráadásul ugye nem volt szakmája, aztán mellesleg egy asztalos üzemben munka mellett kitanulta az asztalos mesterséget, és koloniál bútoroknak a fa részeit gyártották tölgyfából, és a tölgyfapor és a dohányzás együtt az garantáltan rákra hajlamosít. És ugye megint megjelent a képben az én feleségem, és egy további tényezővel. Valamikor a rendszerváltás után ugye sok-sok munkahely megszűnt, KFT-k szétszették, és az én feleségem is. És kialakítottak a kollégáival egy KFT-t, ami nem működött, mert közben felajánlottak nekik lehetőséget egy osztrák-magyar cégnél. A KFT csak volt. És abban az időben legalább fél éves átfutási idő volt egy KFT bejegyeztetésének a procedúrája. És azt mondja nekem a feleségem, mit szólnék én hozzá, hogyha ezt a KFT-t ők eladnák. Hát mondtam, nézd, olyan mindegy, azt csináltok, amit akartok, de mi lenne, hogyha így befolyt pénzből vennénk az Árpinak, a sógoromnak egy használt autót? Hát mondtam, ezért a pénzért nem tettünk semmit, ölünkbe pottyant, miért ne lennénk nagy lelkűek. Szóltunk a sógornak, mondtuk, hogy menjünk el a budaörsi autópiacra, ugye melyik férfi az, aki egy ilyen hívásnak ellen tudna állni. Autó, az mindenkinek valahol a szíve csücske.
Na és elmentünk. Nem mondtuk neki, hogy miért, és ott láttuk, hogy nagyon felcsillan a szeme egy ilyen öreg, de nagyon jó minőségű autó láttán. És akkor a feleségem előállt, és azt mondta, figyelj ide, Karcsival eldöntöttük, hogy veszünk neked egy autót. Egy kérésünk van. Nem kötelező, de ezt azért úgy kérnénk nyomatékosan. Dobd el a cigit. Én még ilyen elképett arcot nem láttam. Benyúlt a zsebébe, kivett a dobozt. Mondjuk, ha szarkasztikus akarok lenni, akkor azt mondom, volt benne, vagy két szál, könnyű volt eldobni. De ugye már nem képviselt értéket. Mindegy, eldobta. Azóta nem dohányzik, utálja a szagát is. Ha mások rágyújtanak a jelenlétében, rájuk szól. Na, miért? Azért, mert volt egy erősebb motiváció. És úgy lehet életmód változtatáshoz kezdeni, ha egy ilyen erőteljes motiváció is jelen van. Ha ez a vágyakozás, amivel én az életmódomon változtatni akarok, az nem elég erős, akkor nagyon könnyen, modern szóval élve visszarendeződök. Visszanyúlok a régi szokásokhoz, és az az érdekes, hogy amikor mondjuk én egy a korábbi szokásaimmal ellentétes döntést hozok, akkor egy másfajta idegingerlet közvetítő anyag keletkezik, jelen esetben egy gamma-aminobutirik sav, egy vajsav, és ez felülírja az acetilkolin hatását. És amíg én fenntartom ezt az állapotot, és a korábbi döntés folyammal ellentétes döntéseket hozok, ez az állapot megmarad. Egészen addig, amíg vissza nem nyúlok a régi dolgokhoz, és akkor olyan elemi erővel lángol fel a régi szokás, mintha soha változtatásra sor nem került volna. Ezért mondom, hogy azért próbálom láttatni a tudatunkban, az agyunkban lezajló biokémiai folyamatokat, hogy lássuk, hogy milyen tényezőkre, milyen szempontokra van szükség ahhoz, hogy eredményes legyen a változtatás, mert annál szánalmasabb és szomorúbb dolog nincs, mint amikor valaki vért verítékezve, görcsölve próbál változtatni, akár fogyókúrát bevállalni, és utána életének egy-egy sötét pillanatában visszanyúl a régi élményt is, tehát egyfajta kellemes érzést is produkáló anyaghoz. Nézzük akkor tovább. Ezt a gondolatsort ki lehetne tágítani abba az irányba is, hogy voltak éppen a szokások kialakításában mi vagyunk a ludasak, mert hogy mi voltunk azok, akik ilyen döntéssorozatot felvállaltunk, akár évekre visszamenőleg is, és ugyancsak mi vagyunk a saját sorsunk kovácsa, amikor egy elhatározás függvényében változtatni akarunk, de hozzátenném, hogy a motiváció az mindenképpen erős kell legyen. Tovább fokozva vagy alakítva ezt a gondolatsort, még talán azt is el lehetne mondani, hogy mi azzá leszünk, amivé a szokásaink formálnak. Van a példabeszédek könyvében, a bölcsesség irodalom egyik jelentős alkotásában egy kifejezés, ahogy az ember szívében gondolkodik, olyan ő. Tehát nem azok vagyunk, aminek mutatjuk magunkat. Általában próbálunk jobb képet nyújtani a környezetünknek, mint amilyenek vagyunk. Ez a bölcsesség, ez leleplező erejű, mert azt mondja, hogy az ember szívében gondolkodik, olyan ő. Ugye a szív az a belső szerv, idézelbe téve, ahol a döntések születnek. Tudjuk, hogy az agyunkban, mégpedig az agyunknak itt az első homloklebenyi részében születnek a döntések, és ennek az állapotától és minőségétől nagyon sok minden függ, erre az előadás második felében szeretnék majd kitérni. Tehát a szokás kialakításában az első legfontosabb tényező, a változtatás tekintetében az első legfontosabb tényező a motiváció. A második az akarat. Van-e olyan erős elhatározásunk a motiváció hatására, hogy döntést hozzunk, és emellett a döntés mellett kitartsunk?
És akkor most próbáljunk a döntéshozatal agyi területével foglalkozni egy kicsit. Egy orvostörténeti érdekességgel kezdeném, valamikor a 19. század közepére tehető ez a történet, időpontját tekintve, Amerikában ez volt a nagy vasútépítések kora. Egymással versengtek vasúttársaságok, hogy a keleti parttól, ahol mondjuk horgonyt vetett az Európából új hazát, jobb hazát keresők hajója, onnan el akarták érni a kontinenst átszelve a nyugati partot. És ennek komoly gazdasági előnyei lehettek, mert ugye meg kellett volna egész Amerikát kerülni, az északi sark felé nem lehetett, és mondjuk Dél-Amerika csücskénél, ott Patagóniánál a tűzföld területén pedig rendkívül viharos és veszélyes. A hajózás tehát nagyon-nagyon komoly megterhelést jelentett az, hogyha valaki egy ilyen útvonalat akart hajóval bejárni, tehát sokkal kedvezőbb volt a keleti partról a nyugati partra vonattal átjutni. Egy Phineas Gage nevű valaki áll a történet középpontjában, egy robbantási szakember volt. Abban az időben úgy próbáltak utat előkészíteni a vasút számára, hogy lyukat fúrtak, beletöltötték a puskaport, a szikla méretével arányos mennyiséget, folytást tettek rá, mielőtt bevezették, vagy miután bevezették a gyújtózsinort, erre földet döngöltek, és utána, hogy a robbanás ereje a szikla belseje felé hasson, és utána jó messzire elszaladtak, elbújtak, és meggyújtották a gyújtózsinort, és a robbanás bekövetkezett. Ez a Phineas Gage egy hihetetlenül rendes ember hírében állott, nagyon szerette a családját, rajongva szerették őt is a gyermekei. Talán vallásos életet is élt, mert valamiféle vezető szerepet töltött be egy helyi kis közösségben. A munkaadói is legekben beszéltek róla, mert megbízható volt, mert a munkájának a minősége is őt dicsérte. És hát valamilyen 1840 valahányban, egy szeptemberi napon, egy kora őszi napon elment otthonról, és az orvosi leírás így fogalmaz, a National Geographic 1991-es számában található egy cikk róla, hogy nem ugyanaz az ember ment haza, mint aki reggel elment otthonról. De a következő történt, kifúrták a lyukat, beletett,

belső falán, és berobbant a puskapor, anélkül, hogy a gyújtózsinót meggyújtották volna. A robbanás ereje kitépte a kezéből a vasudat, és olyan 15 méterre elhajította. Mondhatná önök közül bárki, na és, hát mi történt? Utána elmegyek 15 méterre, felszedem a vasudat, és visszahozom. Csak az volt a baj, hogy a feje útban volt. És a bal járomcsont alatt behatolt ez a bizonyos rúd, és a feje tetején távozott. Az a különlegesség az esetnek, hogy csak megszédült és el sem ájult. Utána egy sebfertőzés lépett fel, 3 hétig élet-halál között lebegett, felépült, de abszolút megváltozott. Kórhely lett, káromkodós. A munkájában megbízhatatlan. Ellenszenves figurává vált, az a különben nagyon rendes ember, és olyannyira felfigyeltek az esetre, főleg a minőségi változás nyomán, hogy pár év elteltével egy orvos megszerezte halála után, megszerezte valahogy a koponyáját és azt a bizonyos vasudat is, ami a sérülést okozta, mintegy 11 néhány évvel élte túl a balesetet, és nem természetes halála halt meg, valami cirkuszhoz szegődött, és egy kocsmai verekedésben valószínűleg ellátták a baját. Azóta is foglalkozik a tudomány azzal, orvostörténeti érdekességként tartják számon, hogy vajon ez a személyiségváltozás, ez a minőségi változás a sérülés nyomán hogyan alakulhatott ki. És megalapítást nyert, hogy ennek az embernek a homloklebenye sérült. A homloklebeny a közvetlenül a homlokunk mögött meghúzódó, található agyi terület, az agy ösztérfogatának mintegy 38%-át kitevő agyi rész. Itt van a döntéshozatal székhelye, itt van az erkölcsi kiértékelés székhelye, itt vannak azok a tényezők, amelyek az embert igazán emberré avatják, már csak abból a megfontolásból is, hogy például a macska homloklebenye az agy ösztérfogatához képest 3%. A kutyáé, miután tanítható és normálisabb, a kutyáé 7%. És minél inkább tanítható egy állat, annál nagyobb az agy ösztérfogatához képest ez az agyi terület, de az emberét arányaiban egyik sem haladja meg. Például a sasnak a látóközpontja igen fejlett. A hegyekben, sziklákon ugráló zergéknél pedig a mozgásközpont. Az embernél pedig az intellektus, a döntéshozatal, az érzelmi és értelmi kiértékelés székhelye. Azt mondhatná bárki, hogy a mi homloklebenyünk nincs kitéve ilyen mechanikai sérülésnek, mert nem vagyunk robbantási szakemberek. Biztos, hogy nem fogunk se a Szikláshegységben, se máshol, akár vasútépítés ürügyén, akár más oknál fogva ilyen helyzetbe kerülni. Nos, azért kell erről mégis beszélnünk, mert az akarat székhelyét, a döntéshozatal székhelyét és az értelmi és érzelmi kiértékelés székhelyét mi az életmódunkkal komoly mértékig veszélyeztetjük, és ez azért ördögi kör, mert minél helytelenebb életmódot folytatunk, annál kevésbé hozunk értelmes döntéseket, és annál kevésbé vagyunk konzekvensek a helyes döntések meghozatalában. És miután ez egy önmagában záródó kör, egy helytelen életmóddal hosszú távon együtt élő embernél, miután a homloklebeny az életmódnak, tehát a bevitt ételeknek, anyagoknak köszönhetően nem áll a helyzet magaslatán, szinte alig elképzelhető, hogy változtatásra képessé teszi az embert. Néhány adatot hadd mondjak el, de mielőtt ezt tenném, hogy az ember, hát hogy mondjam, azért sok butaságot is elkövet, megállapították, hogy legalábbis úgy vélték, hogy megállapítják, hogy krónikus, visszatérő, visszatérő és nagyon erőteljes fejfájások esetén az a legcélra vezetőbb beavatkozás, ha valakinek vagy részben, vagy teljesen eltávolítják a homlok.

0: krenyét. Néhány ezzel összefüggő műtéti leírást is hadd ismertessek önökkel. Egy Patricia nevű ápolónő ugyancsak olyan nemes, szép vonásokkal rendelkezett, mint ez a Phineas Gage. Empatikus volt a betegekkel, a legmesszebb menőkig együttérző, rajongtak érte. Ugyanakkor irodalmi vonzódása is volt, szerette a verseket, talán valamilyen irodalmi körnek is a tagja volt. Visszatérő, hihetetlen heves fejfájásait a szakmai protokoll abban az időben ismétlen homloklebeny eltávolítással próbálta mérsékelni vagy gyógyítani. Ez az asszony a műtét után megbízhatatlanná vált, nem lehetett rábízni önálló feladatokat, de nem azért, mert a szellemi képessége nem lett volna meg hozzá, hanem az erkölcsi érzéke nem volt meg hozzá. Egyszerűen elvesztette a beleérzés, a beleképzelés képességét, akiknek különben ilyen jellegű sérüléseik vannak, az elvont gondolkodásra is alkalmatlanokká válnak, nem értik a közmondásokat. Például, hogyha mondjuk én azt mondanám, hogy ne dobálózzon kővel senki az üvegházban, ugye ennek az átvitt értelme az, hogy bizonyos környezetben óvatosabban kellene mozogni, egy homloklebeny eltávolításán átesett nő azt mondaná, hogy igen, mert betörik az ablak. Hát szóval persze ezt mindenki tudja, de az átvitt értelméről fogalma nem lenne. Egy ehhez kapcsolódó kísérletet is, inkább azt mondanám, hogy vizsgálatot vagy felmérést is végeztek, emberekkel nem lehet kísérletezni ezért. Egy asszonynak homloklebeny eltávolítása volt szüksége a műtéti elképzelés vagy az orvosi vélemény szerint, de előzetesen megkérdezték tőle, hogy asszonyom, mit tenne, hogyha kölcsön kapna egy órát, és elveszteni. Hát azt mondta ez a normálisan gondolkodó, akkor még normálisan gondolkodó nő, hogy ha elveszteném, akkor vennék egy másikat, és visszaadnám. Amikor felépült a homloklebeny eltávolítás okozta traumából, begyógyult a seb, újra feltették neki ezt a kérdést. Azt mondja, mit csinálna, ha kölcsön kapna egy órát, és elvesztené. Ugye kitetszettek találni a választ. Kölcsön kérnék egy másikat. Na szóval ezzel csak szeretném azt megragadhatóvá tenni, hogy komoly minőségi változás következik be. Meggyengülnek az erkölcsi elvek. Romlanak a társas kapcsolatok. Az előrelátás, mint olyan, minimumra csökken. Például a gyerekeknél figyelték meg, hogy mondjuk balesetet szenvedő, homloksérülés szenvedett gyermeknél, vagy amikor esetleg a szülésnél a feje mondjuk elől sérült, akkor szinte borítékolni lehetett, hogy a későbbiek során deviáns, kezelhetetlen magatartású gyerek lesz. Kezelhetetlen nem a szellemi képességek hiányában rossz tanuló, hanem a felelőtlenség miatt rossz tanuló. Nagyon korán kezdik ezek az erkölcsi érzék hiánya miatt a szexuális életet. Igen, labilisak a párkapcsolatok. Könnyen szállnak fiú létükre, mondjuk virágról virágra, mert nincsen erkölcsi érzék, ami ezen a területen gátat szabna az efféle törekvéseknek. Az empátia hiányáról már szóltunk, az önuralom is elkerüli őket. Önuralom és az akarat szervesen kapcsolódnak, tehát ha nincs önuralom, akkor az akarat sem működik kellő mértékben, és az életmód változtatás, mint olyan, további nehézségekbe ütközik. Szétszórtság, nyugtalanság jellemzi őket, gondolatok csapongása, fantáziálás és emocionális kiegyensúlyozatlanság. Tehát hol mély depresszió irányába mozdul el, hol pedig teljesen indokolatlanul ilyen feldobott állapotba kerülnek, és egy óriási szempont, amit mondjuk életmódváltoztatás kapcsán mindenképpen meg kell jegyezni, az étvágy feletti kontroll hiánya jellemzi őket. És újra hangsúlyoznám, nem a mechanikus sérülésektől kell féltenünk a homloklebenyünket, hanem az életmóddal együtt járó káros hatásoktól. Mi minden hat kedvezőtlenül a homloklebenyre? Csak felsorlás szintjén. Bizonyos gyógy- és kábítószerek. Vannak legális kábítószerek is, és vannak olyan gyógyszerek, amelyeknek tudatmódosító hatásuk van. Ezek a homloklebeny működését általában kedvezőtlen irányban befolyásolják. Ugyanilyen a nikotin, az alkohol, a koffein és más mérgek. Ezek mind-mind átmeneti vagy maradandó homloklebeny károsodással társulnak. Tudom, hogy akár önök között is lehet személyesen érintett, mondjuk akár a kávéval kapcsolatban, dohánnyal kapcsolatban. Ezeket nem megbélyegző tényezőként említem itt önök előtt, hanem csak amiatt, hogy számolni kell ezeknek a döntéshozata vonatkozásában megnyilatkozó, kedvezőtlen, visszahúzó erejével. Nem csak azért, mert szokás kialakító befolyásuk van. A kávénak, a nikotinnak, az alkoholnak szokás kialakító hatása van. A csokinak is, a kakaónak is. Vannak benne olyan anyagok, teobromin és társai, amelyek kialakítanak szokásokat. Izgatottá, idegessé válik az ember, hogyha nem fogyasztja akár a kávét, akár a csokit. A csokit azért szeretjük enni, mert ugye azt mondják, hogy endorfin, tehát boldogsághormonok termelésére sarkalja a szervezetet, és ugye arról nem is beszél, vagy finom, tehát ugye egyfajta ízélmény is társul hozzá, és ez még nehezebbé teszi a dolgokat. A koffein különben az agy kommunikációs rendszerére is hat, az előbb említett idegingerjedt közvetítők egyensúlyát rontja, adenozin, dopamin kiegyensúlyozatlanságot von maga után. A koffeinról még annyit lehet tudni, hogy az agy vegyi folyamatait szétzilálja. A nikotin pedig közvetlenül rongálja a homloklebenyt, és ezzel megnehezíti a döntéshozatalt. Az étrendnek is kimutatható hatása van a homloklebenyre. Először hadd mondjam el a pozitív hatásúakat, anyatej. Az a gyermek, aki mondjuk jó néhány hónapig anyatejjel él, annak sokkal kedvezőbbek az ilyen jellegű adottságai, mert az agynak ez a funkciója egészségesen működik, és az anyatejjel bevitt anyagok jelenléte is a szervezetben ugyancsak a homloklebeny működését teszi kiegyensúlyozottabbá. Ugyanakkor az omega-3-as zsírsavak kedvezően hatnak a homloklebeny működésére. Szemben a telített, vagy többszörösen telített zsírsavak befolyására. Nagyon olcsón hozzá lehet jutni omega-3-as zsírsavhoz, Lenmag. Egy zacskó 150 forint, és eltart sokáig, napi két evőkanál. És hogy ennek milyen sok egyéb hatása van, egy pici kis kitérőt hadd tegyek. Amikor én ilyen jellegű képzésre jártam, akkor minden egyes találkozáskor megosztottuk egymással a pozitív és a negatív tapasztalatainkat, és volt egy osztálytársunk, aki ilyen amúgy is alkati adottságaiból fakadóan is ilyen extrovertált volt, tehát így kiadta magát, és tudott nagyon örülni, meg nagyon bánkodni, és egyszer csak megjelent az órán, és azt mondta, hogy mielőtt bárki bármit mondana, hadd mondjon el valamit. Van neki egy apósa, aki minden olyan szokást bevállalt, ami arra a jeligére működik, hogy mindegy csak ártson. Ennek megfelelően a csillagos egekbe szökött a vérnyomása, mert nagyon nehéz ételeket, fűszeres ételeket fogyaszt rendszeresen, iszik, dohányzik, és hát olyan látens módon valahogy hatva rá, egy kissé megpróbálták ezzel az emberrel elfogadtatni, hogy egy hétig reggel és este egy evőkanálnyi őrölt lenmagot hadd keverjenek az ételébe. és a hét végére valamilyen csoda folytán normalizálódott a vérnyomása, noha az életmódján semmit nem változtatott. Egyszerűen csak lendmagolt, amiben ugye van rostanyag, és van omega-3-as zsírsav. Persze utána nem foglalkozott a bácsi ezzel többé, hanem élte a maga életét úgy, ahogy ilyen macerával, hogy neki ezt azt most kevernek az ételébe, nem foglalkozott. Vannak bizonyos jobb agyi kommunikációt elősegítő vitaminok is. Ilyenek a tiamin, a riboflavin, a niacintát, a B6, B12, folsav, antioxidáns vitaminok, C, E, vas. És hozzá kell tennem azt is, hogy a szénhidrátok minősége jelentősen befolyásolja az agy működését, ugyanis az agy nem képes energiát tárolni. Napi rendszerességgel kell a szervezetünkbe bevinni mindazt, amire az agynak szüksége van, és ezért nagyon-nagyon komoly mértékig oda kell figyelnünk a szénhidrát bevitelre. A finomított cukor nem tárol tápanyagot, tehát nem tekinthető agytápláléknak. Sokkal inkább a gyümölcscukor és azok a gyümölcsök, amelyeket a maguk tápegész mi voltában veszünk magunkhoz. A zsíros ételekben lévő hamis idegingerlet átvivők pedig megzavarják az agysejteket. Mostanában olvastam egy hosszú cikket arról, hogy a szervezetünkben lévő zsír, hormontermelő szerepet is betölt. És adott esetben megbontja a szervezet hormonális egyensúlyát. Vannak a homloklebeny működését kedvetlenül befolyásoló anyagok is, ilyen a tiramin. Sajtban, borban, nagyon tápláló ételekben található. A stresszrendszert serkenti, és a stresszhormon ugyancsak károsítja a homloklebenyt. Bizonyos norenefrin nevű anyagot szabadít fel, és beszűkíti a gondolkodást. A triptamin agyi átviteli problémákat okoz. Sajtokban, halakban, kolbászfélékben, romlásnak induló húsokban található. Ha most azt mondja valaki önök közül, hogy kieszik romlott húst, hát annak elment az esze, csak azt képzeljük, hogy nem eszünk romlott húst. Amikor a gyerekünk kicsi volt, és járt hozzá egy gyermekgyógyász, ő hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország általában a közétkeztetésben főleg élelmezési gondokkal küzd. És olykor nagyon lazán kezelik a közegészségügyi szakemberek az étel minőségének a kérdését. Ki szalmonella fertőzés, nem nagy probléma, megy a hasa egy kicsit, aztán legalább kipucolódik, jeligére. A hűtőben tárolt hús a tárolás ideje alatt is romlik, hiába hűtjük. Tehát, és mint ilyenekben kialakulhat az agyműködést kedvezőtlenül befolyásoló anyag. Csak állati termékekben találhatók bizonyos olyan jellegű anyagok, például a 17-es kortikoszteroid, egy stresszhormon, aminek a mennyisége ugyancsak arányban áll a homlokleben jó vagy éppen rossz működésével. Egy tanulmány arról beszél, hogy az agy működésére a legkedvezőbb hatást a spártai étrend fejti ki. Nem a reklám helye, mert semmi anyagi érdekeltségem nem kötődik hozzá. Nemrégen jelent meg a könyvpiacon egy könyv. Elég, hogy mondjam, rossz címe van, mert ha valaki elolvassa a címét, biztos nem veszi meg. Kína tanulmány. Borsos áron is adják. De ha valaki ezt elolvassa, ez a könyv forradalmasítja, ha komolyan veszik, forradalmasítja az egészséges életmódról szóló eddigi tudásmennyiséget. Tudom, hogy állok idővel. Húha. Akkor hadarni fogok, bocsánat. Remélem nem megy az érthetőség kárára. Egy Colin Campbell nevű szerző nevéhez fűződik ez a bizonyos könyv. Kínában ő is része volt annak a tudós csoportnak, akit annak idején még Mao Tse-tung hívott az országba, mert rákos lett ez a komoly politikai vezető, és úgy gondolta, hogy tanulva a saját kárán a népének is azzal tesz a legjobbat és a legtöbbet, hogyha behív egy tudós csoportot, és ez a tudós csoport majd megvizsgálja, hogy milyen rákot kiváltó tényezők érvényesülnek mondjuk a kínai ember életvitelében. Fogodkozzanak meg, 880 millió emberre terjedt ki a vizsgálat. Ilyet máshol nem lehetett volna elvégezni, és 650 ezer egészségügyi dolgozó vett részt az adatok gyűjtésében. És a következő megalapítást tették. A jóléti társadalom alanyai szenvednek leginkább degeneratív jellegű betegségektől. Olyan városokban, ahol a tehetősebb polgárok megengedik a nagyobb mennyiségű fehérje bevitelt maguknak, főleg állati eredetű fehérjékre gondolok, de a növényi eredetű fehérjék tekintetében sem sokkal jobb az arány. Ha 12-13% fölé emelkedik a fehérje bevitel mennyisége, akkor majdnem biztos, hogy a környezeti ártalmaknak, kitett kínaiaknál kialakul valamilyen rákos elváltozás. De hiába vannak kitéve komoly mértékű környezeti ártalmaknak, ha az állati fehérje vagy a fehérje bevitel összmennyisége nem haladja meg a 12%-ot. Egy másik példát is tartalmaz a könyv. A Fülöp-szigeteken élő emberek, hogy is mondjam, megkívánták az amerikai életformát, ugye ott katonák, támaszpontokon élő amerikai katonák éltek úgy, ahogy az amerikai életforma is tápanyagok szerint, és ugye ezek itt ott megkóstolhatták a mogyoróvajat és egyebeket, amit az amerikaiak a mindennapos étkezésük részének tekintenek, és megalapították, hogy ott, ahol az amerikai étrendet bevállalták ezek a különben nagyon szegény körülmények között élő emberek, ott általában kialakult a mogyoróvajban lévő aflatoxin terhelés miatt a májrák. Ott, ahol ennek az anyagnak a bevitele, illetve az ebből származó fehérje mennyiség és zsírmennyiség nem haladott meg egy bizonyos százalékos mértéket, ott nem alakult ki semmilyen degeneratív jellegű elváltozás, pedig a szegény embereknek a mogyoró törmelékéből csináltak mogyoróvajat, aminek az aflatoxin terhelése, tehát a májrákot kiváltó anyag jelenléte akár 300-szor meghaladta a megengedett mértéket, és nem alakult ki májrák azért, mert nagyon szegény körülmények között többnyire növényi táplálékon éltek ezek az emberek, és ezért a spártai étrenddel összefüggésben egy kísérlet sorozatot indítottak el. Egereket normális, hát ha az ugye normális az egész számára, szóval hagyományos ételekkel tápláltak. Egy egér élettartama nem túl hosszú időn, nem tudom, azt hiszem 6-7, nem vagyok biztos benne, de nagyon kevés. Ugye azért ilyen szapora, hogy azért a faj fennmaradjon. Azok az egerek, akik fele annyi táplálékot kaptak, mint a normális étrenden tartottak, amikor azok már haldokoltak, mert ugye elérkezett a kritikus időpont, ezek még virgonckodtak, még nemzőképesek voltak, még a haldoklás egyetlen jelét sem mutatták, és ebből azt a következtetést lehet levonni rövidzárlatosan, hogy a spártai étrend, tehát a kalória megvonás és a tápláló ételek, a nehéz ételek kiszűrésével együttesen kialakított életforma az élet minőségének és az élettartamnak, az élet hosszúságának is kedvez. Egy szarkasztikus megjegyzés is olvasható a könyvben, így hangzik, kilátott már 90 éves elhízott embert. Az idős emberek azok általában soványak. És itt szeretnék még valamit gyorsan elmondani, majd a kollégát, aki jön egy kicsit maradásra bírom, hogy hallgasson engem, mert még szeretnék valamit elmondani. A következőről van szó. Interneten utána lehet keresni egy Hulda Kruk nevű asszonyra, aki 60 éves korában meglehetősen előrehaladott negatív jellegű betegségektől szenvedett. Amerikában úgy működik az egészségügyi rendszer, hogy aki eléri a nyugdíjkorhatárt, az attól függően, hogy milyen biztosítást kötött, egy alapos kivizsgálásnak vetheti alá magát. Megalapították, hogy csontitkulása van, magas vérnyomása van, előre, hogy is mondjam, prediabétesze van, elhízott, és ez az asszony úgy gondolta, hogy most miután már élvezhetni az életet, mert nem kell dolgozni, általában a nyugati társadalmakban úgy működik a társadalom, hogy ha valaki becsületesen dolgozik egy életidő alatt, akkor annak jelentős mennyiségű tartalékai halmozódnak fel, és a társadalomnak elemi erejű igénye, hogy ezek az emberek a felhalmozott tőkét most már elköltsék. És ezért illik őket, és érdemes őket életben tartani. Most nem akarom azt mondani, hogy Magyarországon ez nem így működik, és nem érdemes életben tartani bennünket, mert hogy nem halmoztunk fel semmit, de ez rosszul szocializálódtunk. Na mindegy, a lényeg, hogy ez az asszony, ez az öreg asszony észbe kapott, és elkezdett egészségesen élni. Megmászta Amerika 300 méteres csúcsait. Megmászta a Fujiyamát. 106 éves korában megnyerte a 90 évesek részére rendezett 10.000 méteres futást. Hát nem tudom, hogyha én most egy ilyen ötlettel előállnék, hogy önök közül, fiatalokat is belevéve, ki vállalkozna 10.000 méter lefutására. Én a katonaságnál fiatalon bevállaltam egy ilyet, de never more, ahogy mondta a holló, Edgar Allan Poe-nál soha többé, ugye főleg felszereléssel. Na, a lényeg az, hogy azt hiszem, hogy ez az asszony 106 éves korában halt meg, és olyan mosolygós a képen látszik rajta, hogy az idő eljárt felette, de az ízületei jól működnek, nem merevettek be, stb. Szóval a degeneratív jellegű betegségek életet megnyomorító volta, nem igazán látszik. Na, még egy dolgot el kell mondanom, és ezt is hadarva, itt keresem az órát, ott a kezemben van. Van még a homloklebenyre kedvezőtlen hatást gyakorló egyéb tényező az életmódon kívül. Ma már a pszichiátria bizonyos területein megengedik a hipnózissal történő gyógyítást. Hát ugye az ember idegenkedik ettől, mert ugye kényre kezdve kiszolgáltatva egy ideg ember ágyán heverőjén feküdve, aki ugye agyturkásznak minősül, mert próbálja az én agyi folyamataimból kitalálni azt, hogy engem gyermekkorban vagy az élet egy adott szakaszában miféle lelki traumák értek, és hogy hogyan lehetne az ezzel együtt járó görcsöket vagy beidegződéseket feloldani, szóval az ember nem szereti magát kiszolgáltatni. Hogyan jön létre ez a hipnotikus állapot? Kell hozzá egy lesötétített szoba, ezen belül egy monoton hang, egy nagyon megnyugtató monoton hang, kis pislákoló fényecske, és ilyenkor az ember lemegy alfába. Nem cinikus a megjegyzésem, tudnék, amikor alfa hullámokat bocsát ki az agy, akkor nincsen tudati tevékenysége, hanem csak a funkciókat működteti. Amikor tudatos agyi tevékenységről is beszélhetünk, akkor béta hullám kibocsátás is van. Tehát amikor az ember hipnotikus állapotba kerül, akkor nincsen tudatos agyi tevékenység, a tudata kitágul, és minden kívülről származó információ érzelmi és értelmi kontroll nélkül jut be. És éppen ezért félünk ettől egy kicsit. Amikor katona voltam Pápán, egy kollégám valószínűleg összekötetése volt a vezetéssel, engedélyt kapott, hogy építsen egy fonokromátort. Én a repülősöknél voltam, a repülőgépek rádió berendezéseivel foglalkoztunk, és ez a fonokromátor is egy ilyen elektromos berendezés. Tetszettek hallani róla? A nevet biztos nem ismeri senki, annál inkább magát a szerkezetet. Ez az, ami a diszkóban villog. Ugye a fény frekvenciájának megfelelően, tehát a fény színeinek megfelelően, illetve a hangfrekvenciájának, megfelelően bocsát ki különböző fényeket, és a hang intenzitásának megfelelően is egyfajta ilyen visszatérő periodikus jelenség hat terhelőleg az agyra. Amikor az agynak két jelentős területe az ilyen jellegű zsibbasztó hatásnak kitéve elfárad, akkor lemegy az ember alfába. Ugye a látóidegen keresztül a látóközpont van kitéve egy ilyen jellegű hatásnak, és a hallóközponton keresztül pedig ennek a bizonyos zenének a monotóniája hat kedvezőtlenül, és ezért történnek diszkóbalesetek. Mert hogy értelmi és érzelmi kiértékelés nélkül fogadják be a látottakat és a hallottakat, és amikor felocsudnak ebből az állapotból, akkor sírni tudnának, és ha esetleg videón visszanéznék, hogy hogy viselkedtek, akkor elkeserednének, és nem vállalnák magukat, mert a gátlások felszabadulnak, ismétlem, tudatos agyi tevékenység nélkül, tudati kiértékelés nélkül jut be minden kívülről. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van otthon egy házi hipnotizőrünk. Van vagy nincs? Nincs, na hát azok kedvező életformát folytatnak. Vágó Istvánról derült ki, hogy neki a ház minden helyiségében van. Tehát még azon abban a bizonyos nagyon kicsi helyiségben is, hogy ott nagyon jól érezze magát. És ott is nézi. A szegényebb embereknek ugye 50 hercen villog a képernyő. Ez a villódzás szemmel is érzékelhető, tehát a gazdagabbaknál 100 herces a villogás, ez nem bántja annyira a szemet, nem fáraszt annyira. Ugye általában szegényebb emberek vagyunk, nincs plazmatévénk, nincs LCD tévénk, hanem van ez a régi hagyományos villog. Hát ugye hanghatások is vannak, van egy lesötétített szobánk hozzá, közben ropogtatunk, hogy ugye azért az agyunk minél rosszabb vérellátással működjön, és ugye az összes tényező egy irányba hatva levisz minket alfába. Nem egyszer vagyunk úgy, hogy kezdünk nézni egy filmet, na csak még ezt az egy jelenetet, na csak a végén, amikor a másfél óra eltelt, akkor bosszankodunk a kihozanodás jegyében, hogy de őrült voltam, kidobtam másfél órát. Pedig mással is tölthettem volna. Óvodában, iskolában támadnak ebből egészen könnyen tetten érhető problémák. Este megnézik mondjuk szülőkkel együtt a gyermekek Tom és Jerry egyik mondjuk kalandját, mondjuk ahol az egér brutalizál és ütivágja a macskát. A macskára ráesik egy hatalmas üllő, vagy ő egy óriási kalapáccsal ráver a macska körmére, és akkor az úgy pirosra színeződik és dagad, és a macska ugrál és huhog. Na és a kisgyerek ugye örült ezen, mert látta ő is, hogy a szülők mennyire örülnek, együtt nevetett az egész család. Másnap az óvodában a fakockával jó fejbe vágja a másikat. És szidást kap, és nem tudja, hol kezelni ezt a dolgot, mert miközben otthon mindenki nevet rajta, az óvodában ugyanezért büntetést kap. Azért, mert a szülőknél is tudati kiértékelés nélkül jutnak be az információk. És hagyják, hogy ez tudatmódosító szerepet és befolyás gyakoroljon. Tehát ezek a tényezők, még egy dolgot. Egy ilyen jellegű előadáson, Orgoványban beszéltem erről, és egy asszony az első sorban igen-igen komoly érdeklődést mutatott, és azt mondja, hogy lehet, hogy a bevásárló központokban azért szól állandóan az a zene, ami a kutyának nem kell, de mégis szól. Azért, mert ha nem viszek magammal bevásárló listát, és nem kötődök nagyon szigorúan ahhoz, akkor megveszek mindent, amit a reklámban láttam, mert nincs értelmi kiértékelés. Elég egy képkocka bevillanása valamilyen módon, tévénézés közben megfigyelték, gondolkodás nélkül leveszi a polcról. Nem is tudja, hogy mi az, de az kell neki. Szóval bennünket hihetetlenül lehet manipulálni, és főleg úgy, hogyha a homloklebeny működését a saját életmódunkkal nagyon alacsony szinten tartjuk, és az ilyen jellegű környezeti hatások is ilyen módon hatnak a mi agyi tevékenységünkre. És most, amikor önök majd életmódváltoztatással kapcsolatos dolgokról hallanak, akkor én nagyon szeretném, hogyha mindazok, amiket én itt elmondtam, egyszerre csak úgy előjönnének a tudatalattiból, és segítenének a dolgok megítélésében. Mert hogy életmódváltoztatás címen annyi mindent kínálnak. Paleolit diéta, vércsoport szerinti diéta, Atkins diéta, stb. Ez a bizonyos kína tanulmány majd segít ezeket leleplezni, hogyha önök veszik a bátorságot és elolvassák. Miután 22 000 döntést hozunk állítólag naponta, ezért amikor ezekről a diéták, vagy ezekről az életmódváltoztatásbeli tényezőkről hallunk, akkor valószínűleg az újdonság erejével hatnak ezek, és miután kiértékelésre nincs időnk, adott esetben kísérletezünk velük. Én azt ajánlanám, vagy javasolnám önöknek, hogy ami átgondolt, hosszú kiértékelés után igaznak tűnik, csak azt. Még egy esetet hadd mondjak el. Ha az embernek kialakul egy értékrendje, akkor a dolgokat, a környezetében lévő dolgokat ezekhez az értékrendekhez szabja. Ha én elfogadok egy egészségesnek minősülő életformát és életmódot, és ezzel belső megegyezésbe kerülök, akkor a lelkiismeretem majd úgy működik, hogy minden egyebet megpróbál kiszűrni és elhárítani, ami ezzel a belső értékrenddel nem megegyező. De ha én mondjuk szembe megyek a belső értékrendemmel, akkor megszól a lelkiismeret. Van egy elbeszélés, egy bizonyos Szaltikov Csedrin nevéhez fűződik, aki a cári Oroszországban élt, és ez a bizonyos Szaltikov Csedrin írt egy elbeszélést a lelkiismeretről. Az elbeszélés egésze alatt egyszer sem mondja ki ezt a szót, hogy lelkiismeret, mert ezzel is hatni akar. Azt a benyomást akarja kelteni, hogy ez az a terület, amivel az ember nem foglalkozik, tehát ennek neve sincs. Ez ott van az ember életében, az ember működésében egy nem szimpatikus tényező. És a történet úgy kezdődik, hogy botorkál egy részeg az árokparton, és megtalálja ezt a bizonyos holmit, fölveszi, és attól kezdve nem akar a kocsmába menni. De a beidegződés hat, a régi mechanizmusok működnek, eljut a kocsmába. Abban a reményben megy oda, hogy talán ezért a holmiért néhány kopejka értékű vodkát majd kap, felsian a szeme a kocsmárostak, mert nem tudja, hogy mi az, de amelyik pillanatban a kezébe veszi, egyszerűen elszabadul benne a butaság, és azt mondja a jelenlévőknek, hogy menjenek haza, lőrét mérek, ne vegyen senki a vodkámból, 26. osztályú minőség. Az emberek félrehúzódnak, ez megőrült. Hát egyedül az asszonyokra nem hat ez a bizonyos dolog, mert az asszony valahogy elveszi ezt a dolgot, és elviszi kora hajnalban a piacra, és a piac felügyelő felleghajtó köpenyegének az egyik zsebébe helyezi. Attól kezdve ez a piac felügyelő, aki rendre megcibálta a muzsik szakállát, mindenkinek a portékájából kisápolt valamennyit, szóval jól el volt ott, és ezt a nagy felleghajtó köpenyeget, mondjuk, hogy reggel 8 órára egészen komolyan telerakta. Ettől kezdve, hogy nála van ez a holmi, nincs dolga. Hazamegy, feleség megkérdezi, hogy na mi van, hogy ilyen hamar jöttél, hoztál babot, hoztál? Nem hoztál, hát hogy lehet? Sőt, azt mondja, figyelj asszony, arra gondoltam, hogy vissza kéne adni ezt a 15 kopejkát annak a muzsiknak, akitől erőszakkal elvettem, és mi lenne a város szegényeit meghívnánk egy nagy arányú lakomára. Hát az asszony rögtön agyvérzést kapott, mondta, hogy ennek az embernek valami baja van. Rájött valamilyen úton, módon, hogy ez a holmihoz kötődik mindez, föladja a postára az uzsorásnak címezve. Megérkezik az uzsoráshoz, aki éppen a kamatos kamat számítására tanította az unokákat, mert jó, ha tudja egy uzsorás unokája, hogy hogyan kell majd kiszámítani a bevételt. És ugye ettől kezdve küldözgetik. Az a történet summája, hogy a lelkiismeret nem kell semkinek, mert hogy kellemetlen. Tehát, ha én kialakítok valamilyen életformát, és ezt elfogadom helyesnek, akkor ehhez mérem, tudatban, az agyban dőlnek el a dolgok, ehhez mérem minden tevékenységemet. Ha én megértem azt, hogy a csoki nem jó, és nagyon megkívánom, amellett, hogy mondjuk az örömérzetem átmenetileg rendbe jön, mert ezek a boldogság hormonok, endorfinok termelődnek, de a lelkiismeretemmel szembe kerülök. Na te milyen álhatatlan ember vagy, mondom magamnak. De nem szeretem, ha korholnak. Szóval, és éppen ezért valamilyen megoldást kell találnom. Hogyan működik a lelkiismeretileg, hogyan lehet elhallgattatni, hadd mondjam el ezt is. Ez egy nem kívánatos dolog, erkölcsileg legalábbis nem igazán értékelhető. Van a Bibliában egy kép, ez érthetővé teszi könnyebben. Ennek a bizonyos Saulusnak a damaszkuszi úton bekövetkező megtéréshez kapcsolódik. Azt mondja neki az ott megjelent Krisztus, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódozni, ebben az esetben az ösztöke a lelkiismeret. Mi az ösztöke? Hát én aszfalton nőttem fel, életemben nem láttam, de amikor elolvastam Kiplingnek a Dzsungel könyve című regényét, abban megtudtam, hogy van úgynevezett elefánt ösztöke, egy hegyes szerszám, gazdag embereknek ez ilyen drágakővel kirakott, de általában a nehezen kezelhető, vastagbőrű, érzéketlen állatok terelgetéséhez való. Mert ugye arra való, hogy ott, ahol az állat érzékeny, ott megszúrjam, hogy abba az irányba menjen, amere én akarom. Azt mondja ez az idézett gondolat, hogy nehéz az ösztök ellen rugódozni. Nem azt mondja, hogy nem lehet. Mi történik akkor, ha én az ösztök ellen rugódozok? Tételezzük fel, hogy önök nem mindannyian aszfalton nőttek fel, mint én, és van kiskert, ahol az ember akár ősszel, akár tavasszal bizonyos munkákat végez. Mondjuk fel kell ásni a kertet. Mi történik, hogyha az ásóval nagyon gyakran érintkezik a tenyér? És azt a jó bevált régi paraszti módszert nem alkalmazunk következetesen, ami az ásónyél tapadását lehetővé teszi. Na, mi történik? Hát ugye vízhólyag keletkezik. A vízhólyag kipukkad, én ki szoktam pukkasztani, hamarabb beszárad, igaz, hogy fáj. És mi történik? Mi van ott? Mi keletkezik a vízhólyag helyén? Hallani szeretném. Bőrkeményedés. Így van ez a lelkiismerettel kapcsolatban is. Minél gyakrabban megyünk szembe a lelkiismerettel, bőrkeményedés nő rá. Egyre érzéketlenebb. Van két unokánk, és megfigyeltem náluk, szólok nekik, fölkapják a fejüket, látszólag készséget mutatnak, hogy majd jönnek, de annyira lefoglalja őket a játék, hogy nem jönnek. Másodszor szólok, már a fejét se emeli fel. Vastagszik a dobhártyája. Szóval így működik, azaz, hogy így nem működik a lelkiismeret, tehát ez is az életmód változtatás szempontjából akadályozó tényező, mert ugye eldöntöm, hogy valamit csinálok, aztán ezzel szembe megyek, megingok sokszor. Minden egyes megingás, amellett, hogy szaporítja az acetilkolin mennyiségét, és egyfajta kényszerpályát alakít ki, ugyanakkor a visszahúzó tényezőket pedig erőtlenné teszi. Hát ennyit szerettem volna, hogy elmondani riasztásul, hogy ha életmód változtatással ragadtatnák magukat, akkor ezekkel a visszahúzó erőkkel, ezekkel az akadályozó tényezőkkel számolni kell, ezeket tudatosan fel kell őrölni, még a döntéshozatal időszakában, hogy az életmód változtatáshoz ne kötődjenek kudarcélmények. Tehát én nem elriasztani szerettem volna, hanem inkább segíteni, hogy ezek tudatossá váljanak. És a döntéseink is tudatossá váljanak, még akkor is, ha 22 ezeret hozunk naponta ezekből. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Van-e valakinek kérdése, vagy szeretné valaki kiegészíteni a hallottakat? Tessék!
1: Én szeretném kérdezni, hogy a homloklábán egy fordítva nem működik, olyan nem volt, hogy ő most egy fordítva szintén. indulatú ember, és akkor azt gyűjtötték, és jó indulatú.
0: Nem. Hogy mondjam, nem születik senki kifejezetten rossz indulatúnak. Ez a szocializálódásnak, a látott példáknak a követése bizonyos vannak gyenge akaratú emberek. Nyilván mi már sok-sok generációt tudhatunk magunk mögött, és nem tudjuk minden esetben, hogy milyen adottságokat örökölünk. Rossz indulatot nem, de mondjuk gyengén működő homloklebenyt örökölhetünk. Igen? Hát ahhoz se, egyféleképpen, úgy, hogy a homloklebeny működését kedvező irányban befolyásoló tényezőket befogadom. Például omega-3 zsírsavakat, tessék?
1: Ezt a
0: igen.
1: Hát
0: igen, a műtét kiment a divatból. 1950-ben egy Egász Moniz nevű orvos még Nobel-díjat kapott, mert kidolgozta a homloklebeny eltávolításának a műtéti technológiáját. Kiment a divatból. Hát hogy is néznénk ki, amíg mindig...
1: Egy komoly műtétet is meg lehetne
0: előzni. Igen. Az életmód változtatás nagyon sok műtétet feleslegessé tesz. Nem gondoltam, hogy az érdeklődés ilyen irányban is elmozdul. Nagyon sok olyan könyvem van, amelyek hátterében nagyon komoly tudós csoportok állnak, melyek arról szólnak, hogy életmód változtatással, életmód betegségek teljességgel visszájára fordíthatóak. Magas vérnyomás betegség, egyszerűen életmód változtatással. Le lehet szállni a gyógyszerről. Nem azonnal a változtatás előtt, hanem a változtatás. Csak elmegyek mondjuk egy fél órát biciklizni. Legalább 30 szisztolés egységgel alacsonyabb lesz a vérnyomásom. És ha ez rendszeres, akkor beáll. A szervezetnek van egy homeosztázisnak nevezett sajátos működési mechanizmus, ami arról szól, hogy egy belső egyensúly tart fenn a szervezet, és hogyha én valamilyen irányban kibillentem, életmód, hibás életmóddal, akkor azt fogadja el a szervezet etalonnak, és az összes többit ahhoz igazítja. De ha én normalizálom ezen a hibás területen, akkor egy bizonyos átfutási idő után a szervezet majd az így kialakított állapotot normalizálja. Visszafordítható a kettes típusú cukorbetegség. Jelentős javulás mutatható ki az egyes típusú cukorbetegség esetében is ott, ahol a hasnyálmirigyben még életképes őssejtek vannak, amelyek akkor lépnek működésbe, hogyha a feltételeket normális életmóddal biztosítom. Szív- és érrendszeri problémák reverzibilissé tehetők. Magyarországon 1998-ban megjelent egy amerikai szaklap tükörfordítása, sajnos nem ment át a klinikai gyakorlatba. Ez a címe ennek, radikális életmód változtatás szív- és érrendszeri problémák visszafordítására. A magyarországi protokoll még mindig a stentek és a különböző angiotechnikáknál tart, vagy bypass műtétnél, hogy ezeket a problémákat megoldja. Egy könyv, aminek ez a címe, hogy a szív- és érrendszeri betegségek visszafordítása, mint olyan. Egy orvosról szól a bevezető előadás, az orvos szívsebész, igen, az, amikor a hóért akasztják, és a barátját kereste fel, akiről elhíresült, hogy életmód változtatással meg tudja oldani az ilyen jellegű szívkoszorúér problémákat. Mert ő maga tudja, hogy milyen komoly életminőség változással jár az, ha valakinek az esetében bypass műtétet hajtanak végre, átvágják a szedcsontját, az ugye porcos anyag, nem csont, nem forr össze, összedrótozzák, nem emelhet. Szóval nagyon kíméletes életmódot kell folytatni, és ezért bevállalta ezt az életmód változtatást. Két kép van a könyvben, az egyik a beszűkült koszorúret mutatja, szinte teljességgel elzáródás határán van. Hozzátenném, hogy életmód változtatás után 3 héttel megszűnnek az anginás fájdalmak. Még az érvolumen nem rendeződik, de az anginás panaszok megszűnnek. 2,5 év elteltével a koszorúér teljesen átjárható. ugyanannak az embernek ugyanaz a koszorú ere és ugyanaz a szakasz. Tehát nem okvetlenül kell nekünk az életmód kiváltotta konzekvenciákkal együtt élni és esetleg belehalni. Ha visszatérünk az egészségeshez, a szervezet számára ideálisnak tekinthető életformához, akkor a szervezet lebontja azt, amit a védekezés jegyében kialakított. Sokszor autoimmun betegségek is létrehoznak ilyen jellegű elváltozásokat, és hogyha az ennek nyomán fellépő pusztítás nem teljes körű, akkor még nagyon komoly odafigyeléssel, karbantartott életmóddal az életminőség javítható, és gyógyszermentes életforma kialakítható. Szóval ez összefügg azzal, amit tetszett mondani, hogy hát én most csak az akadályokról kellett beszéljek, de hogyha mondjuk az érdeklődés fennmarad, és valamikor ősszel esetleg egy ilyen jellegű előadás sorozatra igény mutatkozik, akkor nagyon szívesen én is eljövök kollégáimmal együtt, és segítünk az életmódváltoztatás gyakorlati területein is, miközben eszmeileg megalapozzuk. Belépő díj ezeken az alkalmakon, hogy a Kína tanulmányt legalább valaki elolvasta. Nem kell megvenni, mert elég borsos ára van, még internetes rendeléssel is, de érdemes elolvasni. És lehet, hogy ha önök elolvassák és fellelkesülnek, akkor helyet cserélünk. És meghallgatom önöket, hogy ez a gyakorlat területén mennyi jó téteménnyel járt az önök esetében. Az én fiam fordította, de nem az a fordítás jelent meg, és miközben én elkezdtem olvasni, hát hogy is mondjam, arra a meggyőzésre jutottam, hogy az egész egészségügyi szakmai protokollt át kéne gondolni. De hát akkor mi lenne a gyógyszergyárakkal, szegények? És mi lenne? Kína tanulmány. Kína tanulmány. Colin Campbell írta. A Libri-ben, nem tudom, hogy itt van-e Fehérváron Libri, van. És interneten lehet megrendelni, a Park kiadó adta ki, az internetes megrendelés olcsóbb. Úgyhogy, hát ki merje mondani, 4900 forint. Hát elérhető, igen, de miközben ugye nincsenek benne színes képek, fekete fejtetnek a nyomda költsége az 1000 forintot se haladja meg, és úgy gondolom, hogy azért négyszeres bekerülési ár azért elég sok, vagy ötszörös. Mindegy, ez az én magán véleményem, minden esetre a könyv tartalma megéri, hogy az ember elolvassa.
2: A Szent Gábor könyv is majdnem ilyen drága.
0: Igen, hát persze, hát ez is.
2: Tessék. A vegetáriánizmus és a makrobiotika.
0: A vegetáriánizmus az mindenképpen hasznos. Éppen ma reggel itt, miközben felocsúttam az álomból, egy ilyen dokumentumműsor ment a tévében. Nem néztem, hogy ne villogjon, csak hallottam. Na jó, de nem azért. És arról beszélt, az állatvilág és az emberi életforma jelenségeit hasonlította össze, és azt mondta, hogy az volt a lényege, hogy az állatvilágban a legszívósabb és a legerősebb állatok mind vegetáriánusok. Ezt nem kell bizonyítani. Hát a legnagyobbak is, igen. Igen.
3: Ott van például a gorilla.
0: Igen.
3: És a nagy darab is.
0: Igen.
2: És a makrobiotika?
0: Hát a makrobiotikának is nyilván megvan a hatása, de én úgy gondolom, hogy nem, szóval lehet, hogy ezért önök megköveznek engem, de én nem hiszek abban, hogy egyetlen dologra lehet felépíteni egy egész rendszert. Én azt gondolom, hogy a legtermészetesebb életvitel a legegészségesebb, és ebben a táplálékok kérdése is benne van. Teljes kiörlésű buzaliszt, finomítatlan élelmiszerek, sok zöldség, sok gyümölcs, mozgás, pihentető alvás, tiszta levegőn, séta, a káros anyagok kiszűrése, ez egyszerűen elégséges ahhoz. Tehát az ember mindig gyanút fog, amikor ezekről hall, hogy ezek hátterében vagy valamilyen multilevel marketinges elképzelés, vagy valamilyen haszonelvű elgondolás található, és lehet adott esetben jó, de például Atkinsről írja ez a bizonyos Kína tanulmány, ugye az Atkins diétát is nagyon sokan itt felvállalták, hogy súlyos degeneratív jellegű betegségektől viszonylag fiatalon meghalt. Hát nem igazán szól mellette, illetőleg amellett, amit ő képviselt. Ez a Hulda Krug, ez ugye 106 évével azért átlagtól eltérő. Hulda Krug, C-vel, C-R-O-O-K. Igen, tessék.
3: Rabodán, mennyire igaz az ön előadásnak és saját dolgunk a tapasztalat, hogy én már mondjuk olyan 10 éves távlatban én déli csak gyümölcsöt fogyasztok. Na most, amikor ezt elkezdtem, a szervezetem olyan 3 hónapig tiltakozott ezzel.
0: Nem csoda.
3: De most, hogy ráálltam, ha véletlenül úgy héba hova úgy jön ki, hogy nem, akkor meg az ellen tiltak.
0: Biztos, igen.
3: Hát nem jó, nem érzem jól magam.
0: A szokások kialakítását állítólag mintegy 21 nap időkeretben el lehet végezni, és a leszokás is körülbelül ennyi időt vesz igénybe. Nikotin esetében a nikotin éhség az mintegy 5 nap után megszűnik, de a beidegződésekkel kell még számolni. Tessék parancsolni.
4: A kalóriabevitelt ezt említettem.
0: Igen.
4: Minél kevesebb kalóriabevitelt. Uh-huh. Most ezt hogy lehet érteni? Mennyi az a minimális, vagy uh-huh. hogy lehet belőni, hogy ne fogjon túlzott mértékben az ember?
0: Igen. Nem fogy. Először, amikor mondjuk egy ilyen nagy mennyiségű élelmezéshez szokik valaki, akkor a szervezet úgy reagál, hogy örökké éhesnek érzi magát. Egy egészséges, már kifejlődött férfi embernek, ha mondjuk olyan túlzottan sok fizikai munkát nem végez, akkor 1800 kalória elég. Hát ettől mondjuk lehet éhezni az első időszakban a nőnél, a nőknél 1600 kalória. Egyszerűen a városi életforma nem pusztítja a kalóriát. És ha hozzáteszem, hogy egy almás süteménynek, egyetlen almás süteménynek a kalóriatartalma, amellett, hogy mondjuk nem túl egészséges, 400. Hát ha én leülök süteményt tenni, nem állok meg 4-nél, ugye 1600. És akkor ugye ez jön majd a kiadós ebéd, mert ez csak a desszert volt, és akkor már is a 3500 kalóriánál vagyok, és akkor nem, ugye a fiam annyira rendes volt hozzám, hogy vett ilyen lépésszámlálót, hogy ha már megyek, akkor nézzem, hogy ez mivel jár együtt, és akkor ugye különböző funkciói vannak, kalóriafogyasztás. Már lejártam a lábamat, és mindig csak 300 kalóriát fogyasztottam. Szóval jobb akkor már nem enni. Mert ugye ennyit menni, hát már az ember körbejárja a földet.
3: Egyébként nekem az a tapasztalatom, uh-huh. hogy a gyomor meg az agy nincsen egészen szinkronban.
0: Biztos.
3: Tehát igen. Gyakorlatilag, amikor elkezdek enni, uh-huh. mire az agyam felfogja, hogy most már elég jól laktam, addig a túlzabáltam magam.
0: Igen. De azért, mert mikor érezzük a jó lakást? Amikor ki van sámfázva a gyomrunk. Szóval akkor érezzük jó lakotnak, pedig nem igaz. Tudom, hogy komoly erőfeszítést igényel minden korlátozás komolyan vétele. De ha úgy megyünk mondjuk a konyha felé is, ahogy vásárolni bevásárló cédulával, és sem mennyiségileg, sem a választék szempontjából nem lépjük túl az általunk meghatározott kereteket, akkor lehet ezt az étkezés terén is gyakorolni. A reggeli mondjuk 3 ilyen kis kocka alakú, teljes kérlésű, gabonából készült kenyérből vett szelet.
3: Köszönöm a figyelmet!

Kérdéssel kezdeném felétek, hogy mi voltok, mi az, ami már születésünk pillanatában egyre csak fogy? Micsoda? Igen. Igen. Az idő az fogy, ugye, és ezt mindannyian tapasztaljuk, főleg akik már korosabbak, hogy milyen gyorsan ellepül az idő, eltelik az élet ezen a földön. És nem arról szeretnétek beszélni, hogy most tekintsünk vissza az elmúlt egy évre, azt mondja, mindenki megteszi saját magában, hogy ha akar, akkor visszatekint, hanem arról, hogy egyáltalán az idő az, mi hogyan viszonyulunk. Mert az idő az egy olyan fogalom, hogy ugye a pénzünk nincs, de azt gondoljuk, hogy időnk az van. Mert az van, ugye mindenkinek. Kapott egy életidőt, amikor megszületett, aztán, hogy abból mennyit él le, vagy mennyit nem, azt nem tudjuk, de úgy gondoljuk, az idővel nem kell nagyon számolnunk, mert az idő van. Bár sokszor érezzük, az idő szorításában vagyunk, és ugye most azt mondják a mai világban, hogy rohan az idő, meg olyan sok mindenben az ember, csak mindenre kevés ideje van. Hiába ebből kaptunk talán legtöbbet, mégis ez a legkevesebb, de végül is nekünk, akik ismerjük az Isten igéjét, tudjuk, hogy az idő az egy irányba halad, és tényleg az idő az fogy, és nem tart örökké. Az a kérdés, hogy mi hogyan használjuk azt az időt, amit kaptunk, ugye az életidőnket. Nem tudom, ismertek-e Falusi Tamásnak a Kis vers nagymesterek című könyvben egy verse, ami úgy kezdődik, hogy elmúlik az élet a sok semmivel. Ismeritek? Ugye elmúlik az élet a sok semmivel, és míg az ember él, kevés jót mivel. És a történelem küszöbére lép, csak vizes szivacsal írják fel nevét. Hogy néha az ember úgy érzi, hogy elmúlik az élet a sok semmivel, nem? Halad az idő, mert azt nem tudjuk megállítani. Hát eltelnek az évek, hónapok, jönnek, mennek, hogy olyan gyorsan eltelik már egy év is. Néha az ember úgy érzi a saját életem is, hogy eltelt az idő a sok semmivel. Hogy nem érzi azt, hogy valami tartalmas lett volna esetleg az élete. Olyan tartalmatlannak érzi. Ugye az idő az Isten ezt nem így tervezte, azt tudjuk. Az Isten, amikor Ádámot és Évát megteremtettük, az időt azt milyennek tervezte Ádámnak és Évának? Ugye öröknek, végtelennek. Az Isten nem tervezte be a halált. Az idő akkor lett véges, amikor Ádám és Éva engedetlenek voltak, és ha nézitek a életkorokat, ugye ott még az özönvíz előtt életkorokat, figyeljetek, mindig úgy van megírva, hogy élt, mit tudom, Ádám 930 évig, és meghalt. Élt Noé 955 évig, és meghalt. Élt Matuzsáli 965 évig, és meghalt. Hát, hogy vége van. Ugye szörnyű, nem, hogy meghalt. Talán nekünk annyira nem szörnyű, mert mi ebbe beleszülettünk. De milyen lehetett a teremtett lényet, meg Istennek, akik azt kellett mondani, hogy és meghalt, és vége van. Szóval így veszük, hogy rettenetes az időnek vége van, vannak az ember számára, de az Isten ezt nem akarta, hogy vége legyen az időnknek. Tudtok olyan emberekről a Bibliában, akik bár mondjuk hívő emberek voltak, de mondjuk rosszul használták fel az élet idejüket? Ugye hát nem arra használtak, amire kellett volna. Elég nagy részét. De például Sámson, ugye? Vagy Salomon elhívta őket az Isten arra, hogy szolgálják az embereket és az Istent, és arra használták fel az idejüket, amire a Sámson is használta. Hát mire használta fel a képességeit, meg az életidejét? Elszórakozta, lehet ezt mondani, nem? Ment a saját kívánsága után, és élte az életet, ugye jónak gondolta. És bár hiába ismerte az Istent, hogy hívő ember volt, bár tudjuk, hogy hívőként halt meg, de az élet a nagy részét, mondhatnám, hogy hiába valóságra költötte el. És azt az időt, amit az Isten az embernek adott, még azt a kis időt is, ugye, azt sem jól használta fel. Voltatok már úgy, hogy sajnáltátok azt az időt, amit valamire elpocsékoltatok, hogy ez most úgy elfolyt. Ugye ki nem volt úgy, hogy sajnáltuk az időt, hogy elkelt semmire. Ugye elfolyt semmire. Talán, nem tudom, rá nincs is olyan nap. Nem mondhatná az ember, hogy na hát ez most elfolyt ez az idő, vagy elmúlt, és nem történt semmi, szóval nem tettem azt, amit kellett volna. Csak olyan semmi dolgokra, semmiségekkel. Az ember csak úgy van, és elmúlik. Eltelik úgyis egy nap, hogy elvégeztem a dolgomat, de nem éreztem, hogy valami értelmeset tettem volna, vagy legalább magamat építettem volna. Ezt Péter apostol így fogalmazom az első Péter 4. fejezetében, hogy mert elég nékünk, hogy az életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festlettségekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban,
Hát elég durva felsorolás, és ha visszagondolunk a megtért életünk, az időszak, amikor nem tértünk, akkor ez mi ránk vonatkozik valahol. Azt mondja, hogy elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében. Ezeket cselekedtük. Tulajdonképpen azok az időszakok, ha visszagondoltok egy kicsit arra az időszak, hogy hát az ember miket csinált, és azt mondja, az elfolyt, az semmi. Az hiába életidő volt. Épp ugye, hogy Salamonnak is elfolyt az ideje a semmire. Nem mindegy, hogy az időt hogyan használjuk fel, mert erről is fog később szólni, de nézzünk a Bibliában, hogy mennyire fontos, hogy maga az idő a Bibliában. Mennyire fontos azok, hogy az Isten adott nekünk időt arra, hogy ezt helyesen használjuk fel. Ugye ezen keresztül gondolkoztok, nézzétek meg a példázatok, mennyire erről szólnak például. Mennyire sokszor ott van a példázatok, maga az idő kérdése is. Ugye nagyon sok igét tudnánk sorolni, hogy az a pálapos, amit tartama, vagy hogy olvassuk most a szombatiskolába, hogy míg van időnk, cselekedjünk jót, ugye emlékeztek a Galata levélben. Hogy mennyire az Isten, mennyire próbál minket figyelmeztetni, hogy ne úgy éljünk a Földön, mint aki örökké fog élni. Nem tudhatjuk, hogy a holnapi nappal nem rendelkezünk. A múlt meg már nem a miénk, csak ma van. Hogy az a miénk, ahogy most vagyunk. Nem mindegy. Ugye a példázatokban tudtok olyan példázatot, ahol mondjuk ki is mondja, hogy bizonyos időszakokat. Mondjuk olyan példázatot, amikor megnevező, hogy mit egy hónap, egy esztendő, három év. Hát például, amikor a fár ki akarta vágni a gazda. Azt mondja, hogy már három esztendeje várok rá, hogy gyümölcsöt teremjen, de nem termett. És azt mondja, akkor még adott neki egy esztendőt. Úgyhogy is arra akar figyelmeztet a példázatnak egy bizonyos része, hogy az idő az véges. Kaptál három évet, még kapsz egy évet. Tehát a Jusen sokszor iránk is mondhatná, nem? Hogy kaptunk még egy évet. Ugye ez egy jelképes beszél természetesen, hogy Isten még ad, úgy a Biblia, kegyelem időt. Hogy gyümölcsöt teremjen. Vagy olvassuk a tíz szűz példázatát. Ugye ők mit csináltak? Várták Krisztus eljövetelét, és mert az Isten a Krisztus megérde, hogy eljön. És elaludtak, ugye. Hát mivel töltötték az időt, míg szunnyadtak? Ugye ez is képletes beszéd nyilván. Hát ki mivel, ugye? Megy az idő, és aztán riadtak fel, és azt látták, hogy Krisztus megjelent. És nem mindenki készült el. Vagy emlékeztek Jézus Krisztusnak erre a nevezetes mondására, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a napot és az órát nem tudjátok. Ugye se a napos, sem az órá, ami az embernek fia eljön. Itt is arra figyelj, vigyázzatok, se az órát, se a napot. Nincsen megadva ez az időpont, ezért mindig figyeljetek. Egy emlékeztek a talentumok példázatára? Nekem az mindig furcsa volt, hogy amikor mondja, hogy tudjátok, hogy adott mindenkinek talentumot, öt talentumot, meg hármat, meg aztán egyet, és az egy talentumos szolga visszajött, és mondta, hogy ő ezt elásta, és most itt van. Ugye a három az mondhatnám, jó használta fel az időt is arra, hogy a talentumait növelje, azaz egy meg nem csinált semmit. Olyan, mint hogyha kapott ő is egy időt, de mire használta fel? Vajon mit csinált, hogy neki nem lett semmi? Mivel töltött el az idejét, ha lehet így kérdezni? Ugye az nincs benne a például, Krisztus nem kérdezte meg tőle, hogy akkor mit csináltál az idő alatt, míg én távol voltam. Ha nem szabadod a talentumaidat. Vagy még egy példázat, biztos, hogy sok példázatban lehetne ezt így kikeresni. A magvető példázatában, a tövises talajnál emlékeztek rá, hogy mi vett el az időt attól az embertípustól, akinek nem tudott, ugye a tövisek megfojtották az Isten. Nem. Azt mondja, igen, az élet gondjai, mert hozzátett még valamit. Szóval van az élet gondja, ami elveszi az időt sok mindentől, meg azt mondja, és a gyönyörűségei. Ez érdekes ellentmondás, nem? Talán mi csak a gondra koncentrálnánk, de itt azt mondja, hogy úgy mondja a szó szerint, hogy és amelyik tövis közé esett, azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól, és a gazdagságától, és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Értetek, hogy a gyönyörűségei, a gazdagság, szóval a jólét is elvesz az időt. Attól, amit az Isten szeretne velünk tenni. Ugye hát az ördög tudja, hogy kinek hogy. Valakit megterhel gondokkal, hogy ne azzal foglalkozzon, az Isten teremtette őt,
ne növekedjen a talentumai, ha jelenben ne formálódjon, valakit meg a lekötik a gazdagság, meg a gyönyörűségei. Ugye, hát akinek mi a gyönyörűség egy életben természetesen. És megfojtja az emberben az Isten igaz, és nem fog gyümölcsötni, nem változik a jelleme, hanem meghal benne ez. Szóval ebbe is benne, és ugye ez is egy idő. Hogy ez meddig tart ez. A mi atyánkban van egy kérés, ami arra utal, hogy vigyáznunk kell, hogy az időnket valami ne rabolja el. Bármilyen hirtetlen vagy ilyen kérés. Így van, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Ami azt jelenti, hogy az Istentől kérjük azt, hogy ne cselekedjünk olyat, hogy ne essünk bele olyan dolgokba, amelyik elveszik az időnket. Tűnik a rossz cselekvéshez is idő kell. Bármilyen hihetetlen. Na? Ha mi bűnt cselekszünk, helyetlen dolgokat cselekszünk, rossz dolgokat cselekszünk, ahhoz idő kell. És ha mi kísértésekbe esünk, akkor kialakulnak rossz szokásaink. A rossz szokások pedig függőséget okoznak. A függőség meg pénzzel is jár, meg idővel is. Ez egy törvényszerűség, nem? A függőségek azok, gondolj bele, hogy igazság szerint mindenkinek van valami függősége, vannak jó függőségek, vagy jó szokások is, meg rosszak is, de a függőségek elveszik az embertől az időt. Mert arra idő kell. Ha olyan függőségem, ami ez pénzigényes, mert most nagyon durva példát mondjak, aki játékgépen játszik, ugye az pénzigényes duplán, mert az a függősége, akkor ahhoz, ugye az élet gyönyörűségében nagyon sok minden beletartozik, valaki úgy érzi jól magát, ha neki az van, és igyekszik megszerezni, az szintén időt vesz igénybe és pénzt. És elmúlik az élet azzal, hogy a függőségének, vagy a szokásének éljen. Vannak kicsi függőségek, mert nagyobbak is. Kis szokások, nagy szokások. Ugye például vannak olyan szokások, amelyek rabolják az időnket, apró szokások is. Felolvasok nektek egy idézetet, Ellen White, hogy milyen dolgokat ír le, amire talán mi nem is gondolnánk, hogy ezek elveszik az időt attól, hogy mi értelmes dolgokkal foglalkozzunk. És azt mondja, ezek is szokásként vannak jelen az életünkben. Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mint sem, hogy aggódva mulandó földi dolgok taposómalmában az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlóva töltsük el. Isten mégis arra szólít fel bennünket, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A munkában tanúsított szolgálom épp úgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb átok a semmittevés. Ez a legnagyobb átok. Nem is gondolnánk, ugye? Mi már azt hittük, hogyha nincs pénz. Az őszinte megtért ember szolgalmas munkás. Nagyon meg kell becsülni a perceket, amelyeket hiába való beszélgetésekre fecsérelnénk. Ugye ezzel kezdve, figyelj, mit fog felsorolni a perceket, a hiába való beszélgetés. A reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az ágyban, a villamoson, a vonaton, vagy az állomáson várakozással töltött időt, a perceket, amik az étkezésekre várunk, vagy azokra, akik elkésnek a megbeszélt találkozóról. Hogy ilyen, mondhatnám, ilyen kis apró dolgokat említnem, hát, hogy még várjuk a vonatot, vagy étkezéskor most ugye vége az istentisztnek, most miről beszélgetünk, hát eltölthetjük akármivel. Azt mondja, atomnyi dolgokkal foglalkozunk. Sokszor, olyan semmivel, hogy a költnek, elmúlik az élet a sok semmivel. Néha beszélgetünk egy órát a semmiről, de azt jól megbeszéljük. Azt mondja, hogy ha ilyenkor kéznél van egy könyv, és ezeket az időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmekedésre használnánk, mennyi mindent véghez tudnánk vinni. Mindenki, aki akar, megszabadulhat a nehézségektől és az időrabló szokásoktól. Ugye erre mondtam azt, hogy vannak ilyen időrabló szokásaink, amire talán mi nem is gondolnánk. Van ki valaki? Nem adja én. Ja. És ha most le kell írni egy papírra magatoknak, ki nem tudna írni a papírra valamit, hogy nincs, van-e időrabló szokásotok? Egy-kettő mindenkinek akad. Ugye? Nekem is van, onnan tudom. Amikor én ezen gondolkoztam, pont azért mondom el ezt nektek, mert pont a magam életében is nagyon sok időrabló szokásom van, és azt tettem észre, hogy sokszor tényleg az idő elmegy semmivel.
És tudjátok, a szokásokban az a rossz, hogy rögzülnek is, nehéz utána szembefordulni, mert megszoktuk. Megszokja az ember, hogy mit csinál. Ugye az élet napi ritmusában általában jönnek ezek a szokások, és a rossz szokások is elveszik az időt. Egyszerűen elveszik azokat az időket, és azok a ugye, percek, órák, az a kicsikre nem is gondolunk, hogy míg várjuk a vonatot, vagy a busz, vagy valahol vagyunk. Ugye kéznél legyen valami, belolvashatunk, vagy valamit olvassunk, vagy hallgassunk. Ugye a mai világban már még könnyebb dolgunk van, mert aki nem akar könyvet cipelni magával, mondjuk ül egy vonaton, akkor vihet a telefonját, és tudjátok, hogy le lehet a telefonon is tölteni már Ellen White-nak 10 vagy 12 könyvét, azt hiszem meg a Bibliát is, azon is olvashatja. Szóval Isten még ebbe is kegyes hozzánk, hogyha arra hivatkozol, nem akarsz magadra cipelni egy könyvtárat, de olvashatsz úgy is, kihasználtad azokat ilyen átmenet időket, ha lehet így fogalmazni. És nekünk nem figyelni kell, mert ugye elmennek az évek ezzel, meg elmennek hónapok, hogy nem használjuk ezeket a kis időket. Ugye sokszor azon panaszkodunk, hogy nincs időnk olvasni. Isten megmutatta nekünk, hogy melyek azok az időszakok csak a mai nap, amikor mondjuk olvashattál legalább ott 10 percet legalább, nem? Nem egy órát, vagy kettőt, mert nem értél rá, de mondjuk csak 10 percet, vagy 5 percet. És az 5 percekből is összeadódik, percekből adódik össze ugye az óra is. És nem használjuk ki mindig, és én magam sem használom ki, és engem is sokszor bánt ez, hogy emiatt most a legnagyobb lelkiismeret furdalás, mert a Jóisten ad nekünk időt, és ez nem úgy élek az idővel, hogy kell. Hát az idő, ahogy mondtuk, mikor megszületünk, az csak fogy. Több nem lesz. Az csak fogy. Emlékeztek, hogy zsidó népnek is mennyibe került a rossz döntése, a hitetlenségük, amivel vándoroltak a pusztába? Ugye 40 év, az nem kevés. Az egy teljesen felesleges, hogy Ellen White azt mondja, hogy hittel fogadták ma az Istennek a felhívását, hogy menjenek be az ígéret földje, az Isten nekik adta, akkor ezt a 40 évet megspórolhatták volna. Ha lehet így fogalmazni. És egy hitetlenségből elkövetett rossz döntés, mondhatnám ide, de az is időbe kerül. Még a Jóisten aztán megint vissza tud minket vezetni arra az útra, amiről letértünk. Hát a zsidóknak ez mondjuk 40 évbe került. Hogy mi életünkben mennyibe kerül ezek a kitérők, ezek a kacskaringók, hogy azt mondja, talán az itt előbe fogjuk megtudni. A Jóisten mennyit küzdött az, hogy visszavezesse minket arra az útra, és ne felesleges ilyen atomnyi dolgokkal töltsük el az életidőnket. Mit gondoltok, hogy hogyan lehet oda eljutni, hogy minden napunkkal, minden perccel jól gazdálkodjunk? Hogy Ellen White azt mondja, hogy az Isten el fog számoltatni minket az életidőnkkel, és hogy amit kaptunk kegyelemből, azt mi hogyan használtuk fel? Hogyan lehet ezt valóban jól felhasználni? Tudtok én igét, ami mondjuk kifejezi azt, hogy nekünk hogyan kellene értelmesen felhasználni az időt? De az Isten mire váltott meg minket amúgy? De. Azt mondja a Kolosse 3.1-ben, hogy annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az oda felvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istenek jobbján ülve. De ezt nem mondja a Pál apostol, hogy amikor ráértek. Hanem ha föltámadtatok a Krisztussal, ha ti hitben jártok, akkor az a dolgotok, hogy mindig az oda felvalókat keressétek. Mondhatnám, ez leköti az életidőnket, ha komolyan vesszük. És ugye most volt a szombatiskolában, most nem akarok arra nagyon kitérni, hogy emlékeztek, hogy aki vet, annak hogyan kellene vetni. Ugye ez nem egy alkalomszerű dolog, hanem az egész életünknek vetésnek kellene lenni tulajdonképpen. Vagy még egy igét szeretnék felolvasni. Azt mondja a zsidó 10.35-ben Pál apostol, az igaz pedig hitből él. Ugye ez egy állandó dolog, hogy él. Nem alkalomattán él, hanem él. Ha az embert a rossz szokásai időpazarlóvá teszik, akkor az nem él. És nem tudja jól felhasználni. Azt mondja Zsoltár 106.3, hogy boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Hogy itt is arra céloz, hogy minden időben, aki az Isten akarata szerint él, akkor azt ki tudja használni azt az életet, kapott maximálisan, mert az Istennek él. Jézus Krisztus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekeditek, és dicsítsék az Istent. A fényesség az nem, mint a viharlámpa, hogy bekapcsolom, meg kikapcsolom. Ugye? Ha mi az Istent keressük, az odafelelókat keressük,
ha mi az Isten törvényét akarjuk betartani, akkor lennének üres óráink? Vagy perceink? Ha a hit által élünk. Egy kicsit ez ennél, de kicsit olyan, hogy most, most kikapcsolom az Isten, most élek magamnak. Most nem hit által. Amikor engedünk, ugye, engedünk a saját, vagy a test kívánságának, akkor azt tesszük, hogy most letakarjuk azt a világosságot, mert most azzal nem foglalkozunk, most kicsit magamnak élek. Aztán majd esetleg ugyanik, akkor megint leveszem, mondja, hogy ne tegyenek kosarat a gyertyára, lefedjék le, akkor megint leveszem, és kicsit most világítok. De amikor letakarom, akkor az időm az halad, de semmire költöm el. Semmire. Emlékeztek, hogy ki volt a Bibliában az ember, aki minden percet, lehetni, hogy minden percet úgy használt fel, hogy mindet az Istennek élte. Azon kívül. Az igaz. Tessék? Még őtől még volt még egy ember, aki még pontosabban használta fel az életidejét. Annyira felhasználta az életet, hogy más sem csinál, csak az Istennel járt. Ugye? Neki nem volt üres járata. Ezért mindig Istennel járt, az Isten el is vitte magával. Jó használta fel, pedig azért neki többet kellett felhasználni. Gondolj bele, nekünk azt kell, mitől mondjuk 360 évet kérnének számon, nem 70-et. Hú, azt hogyan kéne megtölteni? Ugye értelmesen, nem? Pedig ő 365 évet élt, és az 365-et úgy töltötte a Földön, hogy ő az életidének minden percét az Istennel való kapcsolatot, az Istennel járt. Ugye az idővel is úgy vagyunk, hogy néha akkor hiányzik, ha nincs. Nem? Ha van, akkor, mint az egészség, akkor természetes. Ha nincs egészség, akkor már nem természetes, mert hiányzik. Ugye azt tudjuk, hogy tudjátok, hogy miért van nekünk amúgy időnk ezen a Földön? Miért van nekünk életidőnk? Miért van életidőnk? Vagy egyáltalán élhetünk? De azt mondja a jó könyvében, hogy életet és kegyelmét szereztél számomra, és a te gondviselőd őrizte az én lelkemet. Az Isten szerzett nekünk életet és kegyelmet, hogy élhessünk ezen a Földön. Isten adott nekünk, úgy mondja a Biblia, egy próbaidőt, hogy ebben az időben, amiben most élünk, hogyan tudjunk úgy élni, hogy aztán kapjunk végtelen időt, örökkét és halhatatlant. A Zsoltárokban így fejezik a 21. fejezet 5. versében Dávid, hogy életet kért tőled, adtál néki hosszú időt, örökkévaló időt és végtelent. Az Istentől az életet kért, és az Isten mit adott? Akiket megválott, milyen hosszút adott neki, azt mondja, hogy adtál neki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. És az Isten azért minket arra váltott meg, hogy ezt a hosszú időt nekünk, ezt a végtelent nekünk, és nem arra váltott meg minket, és nem arra kaptuk ezt a 70-et sem, hogy hát ugye magunk is atomnyi dolgaival játszadoznunk, aztán majd, ha van időm, vagy kedvem, vagy úgy gondolom, vagy olyan a lelki állapotom, akkor én az Isten dolgait is komolyan veszem, és vele is foglalkozok. Jézus Krisztus így mondta ezt a János 10. fejezetében, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölkedjenek. Ha ugye mi nagyon sokat fizetnénk annak az orvosnak, aki mikor valaki ugye halálos beteg, hogy meghosszabbítsa az életét egy, mit tudom én, héttel vagy hónappal, ugye? Az Úr Jézus pedig mennyit fizetett azért, hogy mi életünk meg legyen hosszabbítva? Hát ő az életét adta, hogy a mi életidőnk az ne véges legyen, hanem végtelen legyen, örökkévaló legyen, hosszú legyen. Ritkán gondolunk arra, hogy tulajdonképpen mi azért élünk, mert Krisztus meghalt, és így kaptunk életidőt, kaptunk kegyelmet az Istentől. És az Isten azt szeretné, hogy azt úgy használjuk fel, hogy már itt ebben az életben úgy éljünk, hogy ez az idő, amit élünk, ez végtelen legyen már innentől nézve is. Ugye az a kifejezés, amikor Krisztus mondja, hogy az Isten országa bennetek van, pont erre mutat. Az Isten országában van halál. És ha bennetek van, ugye akik megtértek, azt mondja, hogy által mentek a halálból az életbe. Hát testvérek, nekünk nagyon meg kell fontolni, én is eltöbbnek nézem, hogy mivel töltem el az időmet.
Ellenvált azt hívja, hogy fel is olvasom nektek, hogy az Isten ezt meg fogja tőlünk kérdezni, hogy mivel töltöttük el az időnket. Azt mondja, az időnk isteni, minden pillanatban az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy azt az ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fogunk szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Ugye mi nagyon sok mindent gondolunk, hogy mivel fog az Isten minket elszámoltatni, hogy most jó cselekedtünk, nem cselekedtünk, jó rosszul tettük, nem adtunk, vagy bűnkövettünk el, vagy stb. Azt mondja, hogy egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fogunk szigorúbban elszámoltatni, mint magával az idővel, hogy hogyan költöttük az időnket. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. Amúgy az élet nagyon rövid, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelem idő nem tart már soká, és e rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel és bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre. Az ember alig, hogy megszületik, már is elkezdődik a haldoklása. És ha a világ nem szerez igazi fogalmat az örök életről, minden munkája semmivé válik. Az az ember alkalmas Isten országára és a halhatatlan életre, aki megbecsülő az időt és munkára használja. Hát akkor most ugye mondhatnánk azt, hogy mi az időt ritkán szoktuk megbecsülni, nem? Szóval megbecsül az időt és munkára használja. Ennek az embernek érdemes volt megszületni. Elég súlyos kifejezés, nem? És annak az embernek volt érdemes megszületni, akkor az időt az helyesen használja és munkája. Aki pedig nem itt tesz, annak meg nem volt érdemes megszületni. Szóval ennek az embernek érdemes volt megszületni. Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem lehet bepótolni. Ugye ezt tudják mindenki a világban is, hogy amit ma megtetsz, ugye ne halasz holnapra, azt szokták mondani, nem véletlenül a közmondás sem, amit ma én megtettem volna, és nem tettem meg, azt én hogyan tudom bepótolni? Ami tegnap volt, az már nem jön vissza soha többet. Ami tegnap meg azért kellett volna megtennem, azt már nem tudom. Amikor lett volna a lehetőségem, hogy az Istennel komolyabban foglalkozom, amikor lett volna a dolog, amikor emberekhez komolyabban közeljön az ember, vagy magát is építse, és esetleg más csinált, mert olyan volt, hogy tényleg felesleges dolgokkal töltött az idejét, azt nem tudjuk bepótolni. Szóval az időnk nem lesz több. A múltat nem tudjuk visszahozni. Azt mondja, csak úgy tehetjük jóvá, feltesz itt a végén, és mondja elemájt, hogy hogyan tudjuk jóvá tenni végül is az elvesztegetett időt. Azért nem tudom, benneteket bánta a lelki is, mert az elpocsékolt idők miatt. De mennyi mindent megtehetünk volna, hogyha az időt úgy használjuk. És az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy akkor most te akkor olvassál reggeltől estig, már elnézést. Isten csak azt kéri tőlünk, hogy annyi időt töltsél velem, amin keresztül én tényleg meg tudlak erősíteni, és úgy tudsz menni az emberek közé, hogy én veled lehetek. Most én ezt nem tudom, nem mondja, hogy kinek mennyi az idő. De annyi időt szükséges, hogy te velem töltsél. Akár imádságban, akár olyan dolgokon foglalkozásban, olvasásban, ugye akár itt a szombatnapban, szükséges az idő. De hogy kinek mennyi az idő, én azt nem tudom. Ezt mindenki talán maga tudja. De az Isten ezt kéri tőlünk. De. És azt mondja, hogy te nem állt, hogy csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel. Valakinek sürgős. Úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel, dicső tervében a megváltási tervben. Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik, Isten fiai, a királyi család tagjai, a mennyei királynak gyermekei leszünk. Alkalmasakká válunk az angyalok társaságára. Szóval csak azt mondja, hogy tehetjük jóvá? Ha az ember ezt végül is belátja, ugye? És az Istennel együtt akar munkálkodni. És gondolj bele, hogy mit is jelent az Isten együtt munkálkodni, azt mondja, minden erőkkel együttműködnünk az Istennel. Az Isten sokat kér amúgy tőlünk.
De ki adja ebbe a legtöbbet? Ki adja hozzá a legtöbbet? Hát maga az Isten, nem? Hát mikor azt mondjuk, hogy minden az Istentől függ, minden, amit kapunk, az Isten ajándéka. Ugye épp felkeltünk, reggel örültünk, hogy leesett a hó. Mondom, Oglákának jöttünk lefelé, hogy látom, mondom, ez az Isten, ha akarja, akkor hó esik. De mi nem tudhatunk havat csinálni, mondjuk a hűtőszekrényben, hogy az kevés lenne. Megcsinálják. Ha az Isten akarata azt akar, hogy hó esen, akkor hó fog esni. Ha nem akarja, akkor nem esik. Azt mondta a Jobbnak, hogy tudod, hogy a hónak a tárházát hol van. Isten, és az Isten ezt megteszi. Ha mi együttműködünk vele, ha mi ezt akarjuk, akkor az Isten a mi életünkben tud nagy dolgokat cselekedni? Az Istennek amúgy hatalmában áll az idő, mit gondoltok? Tudtok olyat, hogy az Isten az idővel, már rossz szó, de úgy mondom manipulált, vagy kicsit játszott az idővel? Ugye, amikor visszament Akházon a napóra, mert Ezékiásnak mondta, amikor betegségből meggyógyult, hogy az lesz a jele, hogy te meggyógyulsz, és legyőzöd az asszírokat, majd épp az asszírok is megtámadták, hogy a napórán 10 fokkal visszamegy a nap. De érdekes volt, mert visszament az idő. Nem tudom, mennyi az a 10 fok, nem vagyok egy napóra szakértő, de a lényeg az, hogy visszament. Hát ugye az egy fura dolog, hogy az idő visszafele jár, ugye a cifibe szokták ezt eljátszani, de azt tény, gondolj bele, a keringenek a csillagok az égen, a nap. Az Isten hogy tette meg azt, hogy a napóra visszafele jár? Hát az Istennek van ilyen hatalma, hogy még a napot is képes visszafele forgatni, lehet így fogalmazni, vagy a földet hozzá képest, akkor mi életünkben nincs hatalma, hogy az életidőnket, azt mi jól tudjuk beosztani, és együttműködjünk vele? Ugye emlékeztetik, hol ilyen a Bibliában, az Isten valami nagy csodát tette, és ott is az időt vel kicsit másképp bent. Tessék kérünk. Az Istennek arra is hatalma, hogy megálljon a nap az égen. Sőt, nem csak a nap, azt még a hold is. Ott hozzátett, hogy megállt a nap is, megállt a hold egy egész napra. 24 órára. Értitek, hogy az Istennek van, ha van hatalma, hogy megállítsa a napot az égen. És miért állította meg napot az égen? Mert Józsué az ellenséggel küzdött. És tudjátok, a Bibliában az ellenség az nem kifejezetten az embert jelentette, hanem a bűnt. És az Isten el akarta törölni a bűnt és azokat, akik azonosultak vele, és Józsué felhuászkodott az Istenhez, és az Isten az ő kedvéért, mert ő győzni akart, megállította a napot és a holdat az égen. Hát az Isten erre képes. A mi életünkben nem volna erre képes. Voltatok már úgy, hogy én voltam, hogy emlékszem, hogy beszélgettem munkahelyen valakivel, úgy, mint hogy te, Dániel, beszélgettél a férfival, és beszélgettem, és akkor kicsit úgy magamba szorongtam, mert mondom, hú, nekem dolgozni is kellene, megy az idő, mikor leszek kész, így ez járt a fejemben, mert most meg így beszélgettek itt valaki, elmegy az idő, tudjátok, és hogy leszek kész, nekem azt kellene csinálnom. És akkor az volt a csoda, hogy olyan volt, mintha nem is telt volna az idő, a munkámmal is készítettem, és így beszélgetni is tudtam. De Isten tudja ezt megtenni, hogy ő kipótolja azokat a dolgokat, amit mi esetleg talán veszteségnek élünk meg, mert most akkor nem lesz arra időm, ha nekem ezt kell tennem, akkor ehhez nem lesz időm, ha nekem oda kell mennem, akkor meg ahhoz nem lesz időm. Ugye mindig így mérítsük magunkba, akkor most mennyi az idő, vagy akkor most már nekem mennem kell. Hát az Istennek nincs hatalma, hogy a napot is megállítsa az égen. Pont ezzel akarna nekünk megmutatni, hogy az idő az én kezemben van. Ha rám bízátok magatokat, én a ti életetekben mindenhez adok időt, hogy győzzetek, mint a Józsi is győzött, és le is győzte azt az öt emeleus királyt, akik igencsak hatalmasok voltak. Vagy az Isten képes az időt lassítani is. Olyan értelem, hogyha jelenségén olvashatjuk, hogy az Isten azt mondja, hogy az angyalok, hogy tartsák féken a szeleket, ugye? Isten fékez ezeket a dolgokat, hogy a féken tartani nem azt jelenti, hogy így maradt és nem megy tovább, az, hogy fékezik, de azért lassan előre halad. Ugye, de addig féken tartják, hogy ne szabaduljon el. És hogy az Isten népe elkészüljön Krisztus napjára. Vagy az Isten előre is tud az időbe menni, nem? Hát ezt látjuk a prófétáknál állandóan, nem? Az Isten mindig megmutat előre, hogy mik lesznek. Ugye János apostol előre látta azt, amik majd lesznek. Vagy Dánielnek Isten megmutatta a történelemben, hogy majd mik lesznek. Ugye? Vele tekinthetett a jövőbe is. Kedves testvérek, én azt kívánom mindenkinek, hogy
hogyha az időnket szeretnénk pontosan kihasználni, és hát tényleg a perceket is értelmes, azon kívül, hogy mi tényleg az Isten igéjével foglalkozunk, azon kívül, hogy imádkozunk, azon kívül, hogy igyekszünk helyesen cselekedni az életben, még egy nagyon fontos dolgot szeretne az Isten a fejünkbe vésni, hogy az az ember éli jól az idejét, ugye, és azt tudja kitölteni az élet idejének minden percét, aki valóban ki is bejár azon az ajtón, amit Krisztus adott nekünk. Ugye azt mondta Krisztus, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam bemegy, megtartatik, be is kijár majd, és legelőtt talál. Ha mi Krisztushoz menjünk, mert ő a jó ajtó, akkor Krisztus mit munkál bennünk? Azt munkálja bennünk, hogy valóban az a szeretet legyen bennünk, amely ő benne is volt. És tudjátok, hogy valami nem fogy el soha. Hát a szeretet soha nem, ugye? Az időnk bár elfogyhat, már az életidőnk, mert az ugye mindig folyamatosan fogy, de aki ebben az életben a Isten szeretetében jár, annak mindig lesz ideje mindenre. Mert a szeretet soha el nem fogy. És ha mi igyekszünk a szeretetben élni, fel a barátainkkal, egymással is, akkor azt hiszem mindenre lesz időnk, ha meg csak magunknak szeretnénk élni, akkor lehet, hogy arra lesz idő, de másra nem lesz idő. Én azt kívánom nektek is és magamnak is, hogy ezután ugye új esztendő lesz, nem a fogadkozások éve, nem szeretek fogadkozni, de az tökéljékel magunkba, hogy mi úgy éljünk, hogy tényleg az Isten szeretete legyen bennünk, hogy nyugodtan hajtsuk le a fejünket este, hogy tényleg, lehet, hogy nem tettem tényleg semmi látványosat, de az a szeretet volt bennem, és én úgy tudtam az emberekhez viszonyulni, és mindenkihez, hogy tényleg, ahogy is mondja a levágy, érdemes volt megszületnem. Érdemes volt élni. A szeretet nélkül az ember nem tud élni, de a szeretetben él, akkor az élet idejét jól fogja kihasználni. És abban tényleg ott van az Isten országa. És az Isten akkor tényleg fog adni neki hosszú időt, örökké való időt, és végtelen időt. Ez valami hallatlan ígéret számunkra, bár tudom, ezt se tudjuk fölfogni, hogy örökké valót és végtelent. A halált látjuk, de a Krisztus ezért jött el a földre, hogy minket felszabadítson az időbe zártságtól, hogy ne legyen vége. Azért halt értünk meg, hogy nekünk az időnk az tényleg végtelen legyen, és hosszú. Amen.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunkban elérkeztünk a 10 parancsolathoz, tehát Mózes második könyve 20. fejezetéhez, és a 10 parancsolatból most az első törvénytáblát fogjuk megvizsgálni a szívbe fogadott igék sorozatban. Nagyon jó lenne, hogy ezeket az igéket is szívbe fogadnánk, mert nem tudom, hogy ki emlékszik rá, a rendszerváltás idején volt egy, mondhatnám így, egy ilyen világméretű fölmérés. Az Egyesült Államokban is elvégezték, és Magyarországon is. Azt a kérdést tették fel 10 éves fiataloknak, hogy a 10 parancsolatból mit ismernek. És döbbenetes eredményre jutott már akkor ez a felmérés. Legtöbben a ne lopj parancsolatot ismerték. Ugye a mai világban a jól felfogott érdek, hogy az bűn, ha tőlem valamit ellopnak. Már az nem bűn, hogyha én lopok, és egyéb más dolgok, mint a ne ölj parancsolat is meglepően kevés ember által ismert, illetve fiatal által ismert parancsolat volt, de ami a legmegdöbbentőbb volt ebben a felmérésben, a ne lopj parancsolatot körülbelül 70%-a ismerte a fiataloknak, hogy ez talán ott van a 10 parancsolatban, de az első 4 parancsolatot, tehát amivel kezdődik a 10 parancsolat, az első 4 parancsolatot nem ismerték többen körülbelül 10%-nál. Ez megdöbbentő azért, mert hogyha a 10 parancsolatnak az első kőtábláját nem értjük meg igazán a másodikat sem. Ma az egész világon a 10 parancsolat, bár nevében sokan hivatkoznak rá, de az egyik legismeretlenebb törvénygyűjtemény. Mielőtt rátérnék az első 4 parancsolatnak a vizsgálatára, úgy gondolom, hogy néhány alapvető kérdést föl kell vetni a 10 parancsolattal kapcsolatban. Például ilyen alapvető kérdés, hogy tulajdonképpen mikori a 10 parancsolat? Mert a 10 parancsolatot kőbe vésve Isten az időszámításunk előtti 15. században adta Mózesnek. De ebből sokan azt a helytelen következtetést vonják le, hogy a 10 parancsolat csak 3500 éves, és egy ókori zsidó nép számára adatott törvénygyűjtemény. Hát akkor mi volt a 10 parancsolat előtti 2500 évben? Akkor nem ismerte senki sem, vagy nem volt ilyen, hogy 10 parancsolat? Ha a Bibliát elolvassuk addig, amíg a 10 parancsolatot nem közlik, Mózes

eset se írásba foglal 10 parancsolat. Ebből az egyik helyből is teljesen egyértelmű, amit egyébként az egész Biblia sugal, hogy a 10 parancsolat mindig ismert volt, illetve hogy egész pontos legyek, ameddig nem volt bűn, addig nem kellett ismerni a törvényeket, mert minden természetes volt. A hal sem tudja azt, hogy a vízben úszik, csak úszik a vízben. Amikor bejött a világba a bűn, azóta kellett, hogy az embernek ismerete legyen a helyes életről, tehát Isten már az ősszülőknek elmondta a 10 parancsolatot, ez nemzedékeken keresztül öröklődött, és ezért mondja a Biblián természetesen Ábrahámnál, a zsidó nép ősatjánál, hogy ő megtartotta, mondja az Isten, az én parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. A második kérdésünk, mondom, ezek ilyen gyors bevezető kérdések, hogy miért éppen a kivonulás után adta Isten a 10 parancsolatot? Miért ez volt az a pillanat? Miért itt kapta meg a zsidó nép a 10 parancsolatot? Miért nem korábban, mondjuk? Miért nem az egyiptomi tartózkodás idején? Vagy miért nem Ábrahámnak adta Isten a 10 parancsolat kőtábláit? Azt gondolom, hogy ennek is mélységes jelentése van, hogy egy olyan történelmi szabadulás van a háttérben, hogy egy népet az Isten kisegít Egyiptom földjéről, és ez be is került rögtön az első parancsolatba, ez a hivatkozás, hogy egy népet az Isten kisegít Egyiptomból, az akkori világbirodalomból, és ilyen csodákat átélve láthatták az Istennek az erejét, az Istennek a gondviselését. Szóval az Isten nem azt a képzetet akarta kelteni a zsidókban, mint ma sok ember azt mondja, hogy jaj, hát a 10 parancsolatot azt lehetetlen megtartani. Hát az olyan nehéz. Egyszerű, de nagyon magas szint. Hanem Isten azt szerette volna megértetni a zsidókkal, hogy azelőtt az Isten előtt, aki egy kis népet, egy kis rabszolganépet ki tud szabadítani Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ha Istenbe kapaszkodnak, akkor a 10 parancsolatnak is eleget tudnak tenni, tehát a 10 parancsolat nem nehéz és nem elérhetetlen magasság, hanem Istennel együtt minden lehetséges. Ezt akarta Isten sugalni azzal, hogy egy ilyen háttéren, a kivonulás hátterén láthatjuk a két kőtáblát, ahogy Mózes megkapja a Sínai hegyen. Akkor egy harmadik ilyen rövid bevezető kérdés, hogy tulajdonképpen gondoljuk meg, hogy mire szolgál a 10 parancsolat. Mert itt a Biblia 3 döntő dolgot letesz az asztalra, és ez a 3 döntő dolog a következő. Pál apostol mondja a Római Levél 3. fejezetében, hogy a bűn ismerete a törvény által van. Ha nem kaptunk volna törvényt, ha nem kaptunk volna 10 parancsolatot, nem ismernénk a bűnt. Nem látnánk a hibáinkat, nem látnánk a világban levő bűnöket. Tehát a 10 parancsolat adásának az első és legelemibb célja az volt, hogy az Isten rávilágítson arra, hogy az ember, az emberiség milyen messze sodródott a szeretet törvényétől, mennyire nem élünk mi a szeretet szerint, de ezt mi nem látjuk. Mi ezt nem akarjuk bevallani, mi úgy gondoljuk, hogy hát vannak hibák, vannak tévedések, ilyen az élet, de nem látjuk azt, hogy mi emberek vagyunk a felelősek abban, hogy Isten nem arra teremtett bennünket, hogy egymást bántsuk és öljük, és mégis mi ezt tesszük ezen a világon, tehát a 10 parancsolat tükröt állít elénk, a bűn ismerete a törvény által van. Ha nem kaptunk volna törvényt, nem látnánk a bűnt. És az az ember, aki nem ismeri a 10 parancsolatot, vagy aki nem gondolkozik Isten törvényeiről, hát hogy mondjam, nagyon finoman szólva, nagyon fogyatékosan látja az élet bajait és hibáit és bűneit. Az az ember viszont, aki bele pillant, hogy Jakab levele első fejezetében olvassuk, a szabadság tökéletes törvényébe, és nem feledékeny olvasó, hanem ott tartja egy kicsit a tekintetét, és látja a maga arcát ebben a tükörben, a törvénynek a tükrében, az láthatja a valódi helyzetét, az láthatja, hogy mi emberek milyen mélyen vagyunk, és milyen messzire vagyunk az eredeti rendeltetésünktől, az Isten által megteremtett igaz élettől. A második dolog, amiért Isten adta a 10 parancsolatot, és mondom, ezek egymáshoz kapcsolódnak szoros láncszemekként, a második dolog az, hogy amikor már látjuk, hogy hol vagyunk, amikor látjuk a valódi állapotunkat, akkor ez a helyzetfelismerés, ez az élet és önismeret, ez vezessen rá bennünket arra, hogy a megoldást keressük. Tehát, hogy szabadulás után nézzünk, hogy szabadítóra vágyakozzunk. Ezért mondja a Galata levél 3. fejezetében Pál apostol, hogy a törvény Krisztusra vezető mesterünk élet. Mert Isten először be akarja mutatni, hogy hol vagyunk, ember nézzél bele a tükörbe, lásd meg a nyomorúságos állapotodat, és amikor már látjuk a nyomorúságunkat, nyilván csak akkor tudunk vágyakozni,

arra, hogy ne ebbe a nyomorult helyzetbe maradjunk meg, hanem Isten segítségül kérve, az Isten segítségével kiemelkedjünk, a szabadító, a megváltó segítségével kiemelkedjünk ebből a helyzetből. Tehát a törvény elsődleges oka, hogy megtanít a bűn ismeretére, másodlagos oka, hogy vágyat érlel a szabadításra, vagyis Jézus Krisztusra. És soha igazán nem lesz bennünk Jézus iránti szeretet, és Jézusra való vágyakozás, ha a törvény ezt meg nem alapozza, ha a törvény nem mutat rá arra, hogy hol is vagyunk. És a harmadik oka a törvényadásnak az volt, hogy Isten egy mindig biztos útjelző táblát akart állítani, hogy igenis az igaz élet itt a Földön is megvalósítható, de ezt, hogy mi ellenőrizni tudjuk, hogy mikor vagyunk mi igazak, mikor járunk mi helyes úton, ehhez is kell az Isten törvénye. Az Isten törvénye leleplezi a bűnt, vágyat érrel a szabadításra, a szabadítóra, és mindig jelzi a helyes irányt, hogy igen, ez az irány, ami az életre és az örök életre vezet. Tehát ezt a három dolgot ne tévesszük szem elől. Egyébként az Alfred Vosé Üdvösség története című könyv ezt több fejezeten keresztül tárgyalja, mint hogy az egész bibliai kinyilatkoztatást is tematikusan, tehát dogmatikai szinten több fejezeten keresztül összefoglalja. És akkor még egy negyedik bevezető kérdés, hogy tulajdonképpen miért áll két kőtáblából a 10 parancsolat? Isten miért két kőtáblán adta ezt, és miért találkozunk azzal a jellegzetességgel, hogy ezt a két kőtáblát szinte állandóan rosszul látjuk ábrázolni? Ugye tartottam zsinagógákban is előadásokat, például a Bajai Könyvtár is egy zsinagógában van, és az előadást tartom, mögöttem ott van a 10 parancsolat, mármint hogy jelezve, tehát nem lerajzolva, hanem egy ilyen reliefszerű ábrázoláson. És úgy fölnéztem először, amikor ott voltam, láttam, hogy 5-5 parancsolat, így ábrázolják a zsidók például, hogy 5-5 parancsolat. Aztán tartottam más helyütt is, például a katolikus templomokban is, ahogy ábrázolják, ott 3-7 parancsolat. 3-7 parancsolat. Hát akkor mi az igazság? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy egyik sem. Sem az 5-5, sem a 3-7 nem helyes. És hogy mire alapítjuk, hogy mi a helyes, Pál apostol mondja az Efézus levél 6. fejezetében, hogy a tiszteld atyádat és anyádat az első parancsolat az ígérettel. Tehát a tiszteld atyádat és anyádat, az az első parancsa tudnik a második kőtáblán. Ha így nézzük a dolgot, akkor a 10 parancsolatot csak egyféleképpen lehet elfogadni, tárgyalni és ábrázolni, ez a 4-6-os beosztás. Tehát 4 parancsolat az Isten iránti szeretett kötelezettségekről, és 6 parancsolat az emberek iránti szeretett kötelezettségekről, és azt is nyilvánvalóvá teszi ez a beosztás, hogy miért jönnek először az Isten iránti szeretett kötelezettségek. Mondjuk, ha a felmérés Amerikában is, meg Magyarországon is azt mutatta, hogy a ne lopj a leginkább ismert parancsat, miért nem azzal kezdődik a 10 parancsat, hogy ne lopj? Vagy sokan azt mondják, hogy miért nem a ne ölj el? Ennek is egy nagyon fontos és logikus magyarázata van, és erre mindig ügyeljünk, hogy ezt állandóan értsük. Tudnék ennek az a magyarázata, hogy Isten azért kéri önmaga megismerését, és az Istennel való viszonyunk rendezését, mert ha az Istent nem tudjuk megszeretni és követni, akkor az embertársainkat se tudjuk igazán megszeretni és szolgálni. Istentől csak jót kapunk. Ha valaki, akitől csak jót kapunk, azt a valakit nem tudjuk szeretni, akkor hogy várható el tőlünk szeretet olyan emberek iránt? Hát az emberektől nem csak jót kapunk, hogy finoman fogalmazzak, tehát az emberektől azért nagyon sok rosszat kapunk, és ennek ellenére mondja a Szentírás, a szeretet törvényét, igen, ebben a világban, ahol annyi sok méltatlanság ér bennünket, annyi sok furcsa és különös és bántó dolog, ebben a világban meg kell tanulnunk, hogy föltétel nélkül szeressük az embereket, de ezt a föltétlen szeretetet csak az Isten szeretetből nyerhetjük. Röviden így is összefoglalhatnám ezt a tételt, hogy az ember szeretethez az Isten szereteten átvezet út. Embert szeretni úgy igazán nem lehet, hogy az Istent ne szeretném. Aki úgy gondolja, hogy szereti az embereket,
Isten szeretete nélkül, az majd fogja tapasztalni az életben, hogy lesznek olyan alkalmak, amikor nagyon csúfondárosan vizsgázunk emberszeretetből, és ennek az az oka, hogy nem tudatosítottuk, amit a tíz parancsolat már a formájával vagy a beosztásával is tudatosítani akar, hogy először Isten szeretet, és ebből következik az emberszeretet. Ugye a 20. század nagyon sokat hangoztatta az úgynevezett humanizmust. Most már nem beszélnek olyan sokat a humanizmusról. Hát a humanizmus nagyon szép eszme, de humanista csak az lehet a szó igaz értelmében, aki a világot teremtő és az értünk az életét adó Istent is meg tudta szeretni, az fogja az embertársait is szeretni. Úgy gondoltam, hogy ennyi előrebocsátás mindenképpen idik egy ilyen hatalmas nagy törvénygyűjteménynek, mint a Bibliában 16 versben található 10 parancsolatnak a bevezetéséhez. Ugye az emberiség történetében nagyon sok híres törvénygyűjtemény van, például a Hammurabi törvénygyűjteménye 4000 éves, vagy a Lükurgosz spártai törvényei, vagy a Szolónnak a törvényei a görögöknél, vagy éppen a legutóbbi európai nagy törvénygyűjtemény a Kód Napóleon. Tehát az emberiség is próbált olyan törvénygyűjteményeket csinálni, amelyekhez azt a várakozást hűzte, hogy az életet szabályozni fogják, és az életet egyensúlyban tartják, megfékezik a rosszat, és utat nyitnak a jó érvényesülése elé. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ilyen törvénygyűjtemény, mint a 10 parancsolat nincs, nem is lehet. A Biblia háromszor mondja, hogy Isten a saját ujjával véste kőtáblákra, tehát a Biblia egésze ihletett, emberek írták álom, látomás, gondolatihletés folytán, de olyasmi, hogy az Isten a saját ujjával, és amikor Mózes összetört először a kőtáblákat, ugye újra fel kellett mennie, és Isten újra a gondjaira bízta ezt a két kőtáblát, tehát formailag is jelzi a Biblia, hogy ez egy rendkívüli törvénygyűjtemény, bár a mi nagyon alacsony emberi színvonalunkhoz, már úgy értem, hogy a bűneset miatt nagyon alacsonyá vált emberi színvonalunkhoz szabott törvénygyűjtemény, de meg fogjuk látni, hogy minden parancsolat olyan hézagmentesen épül a másikra. Meg fogjuk látni azt, hogy minden parancsolatban van felszólítás, van tiltás. Meg fogjuk látni azt, hogy a törvénygyűjtemény még azt is magába foglalja, hogy külsőleg az emberekre nem lehet törvényeket ráerőltetni. Ez a törvénygyűjtemény a szívünkbe akar íródni, hogy belülről lássuk be ennek a 10 parancsolatnak az érvényét és igazságát, és belülről akarja mi átalakításunk munkáját véghez vinni. Szóval sok mindent lehetne még elmondani, ezt már nem előzetesen szeretném elmondani, hanem azután, hogy végigmegyünk az egyes parancsolatokon, és a végén majd összegeznénk ma az első kőtáblát, majd a második kőtáblának a tanulságait, és meg fogjuk látni, hogy nem lehet 11 parancsolatot, meg 12-t, de nem lehet 9-et sem. Ebben a 10-ben az egész ember élet le van fedve, ez a 10 parancsolat maradéktalanul képes szabályozni az életet, az egyes ember életét, társadalmak életét, és az egész történelem életére vonatkozóan is, hogy a Jelenések könyve proféciáiból már láthattuk, tulajdonképpen a 10 parancsolat nem csak az idők végéig érvényes, hanem az örök időkben is megmarad a 10 parancsolat. Tehát még erről egy nagyon szemléletes képet hadd villantsak fel, hol is őrizték a 10 parancsolatot a zsidók? A frigyládában. És a frigyládának a tetejére mi volt kimintázva? Két kérub, de a két kérub a négy szárnyával betakarta a frigyládát, ami minek volt a jelzése, hogy a 10 parancsolat nem csak az emberi világban, nem csak földi körülmények között tökéletes parancsolat, a mennyek országában, az angyalok világában, az egész világmindenségben a 10 parancsolat fölött őrködnek ezek a kérubok, mert a 10 parancsolat szent, igaz és jó, ahogy Pál apostol a törvényről mondja a Római Levél 7. fejezetében. Szeretném, hogy akinél van Biblia, lapozza fel Mózes második könyve 20. fejezetét, erre kérném most, aztán majd a következő alkalmakon arra, hogy ne lapozzuk fel, hanem ne felejtsük el a 10 parancsolatot. Tehát, hogy tanuljuk meg, ne felejtsük el. Mózes második könyve 20. fejezetében először az első 4 parancsolatot olvasnám fel. Mózes második könyve 20. fejezetében az első 4 parancsolat így hangzik. És szólta Isten mindezeket az igéket mondván. Én az Úr vagyok a te Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, tehát állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Luther Márton azt mondta, hogy az első parancsolatban benne van az egész 10 parancsolat. Nagyon nagy igazsága volt, de azt kell, hogy mondjuk, hogy az első parancsolat szinte a 10 parancsolatnak egyik legkevésbé ismert és értett része. Még csodálatos egyszerűséggel szól. Ugye az első parancsolatban még beletartozik a bemutatkozás, ugye? Mert így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. És utána sokan fölteszik a kérdést, hogy hol itt a parancsolat? Mert ugye a bemutatkozás után az, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Tehát a tiltást azt rögtön érezzük, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. De minden parancsolatban vagy kifejezetten benne van a felszólítás is, vagy látensen, tehát rejtetten, de sokan azt mondják, hogy mi is ez az első parancsolat. És Luthernek ezért kell nagyon megbecsülnünk ezt a kijelentését, mint a mi atyánkról is megjegyezte nagyon jól érzékel, ott is az első kérésben benne van az egész mi atyánk, tudnék, hogy szenteltessék meg a te neved. És itt is rámutatott arra, hogy ha valaki az első parancsolatot megérti, azelőtt ki fog nyílni a 10 parancsolat. Akkor egy kicsit most szálljunk több időt erre az első parancsolatra, és tényleg helyezzük nagyító alá, hogy mit is akar mondani ez az első parancsolat. Először is a bemutatkozás se véletlen. Mert azt mondani, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Ugye, mit fejez ki ez a nagyon egyszerű nyelvtani alakzat, hogy Isten én-te viszonyba akar kerülni minden egyes teremtményével. Én az Úr vagyok a te Istened. Személyesen mindenkinek az Istene szeretnék lenni, tehát az Isten szeretne kapcsolatba kerülni minden egyes teremtményével. Ez az Istennek a vágyakozása. Mennyire más vágyakozás ez, mint a mi vágyakozásunk, mert az ember mondjuk nem ezzel kezdi kifejezetten az életét, nem is ezzel folytatja sokszor, hogy ő személyesen szeretné az Istent megismerni. Nem az van az emberi szívben, amit Dávid mond az egyik zsoltárában, hogy mikor mehetek el és jelenhetek meg az Isten előtt. Mikor mehetek el és jelenhetek meg az Isten előtt. Egyszer nekem elmondta egy cigány származású asszony, hogy ő olyan faluban lakott, hogy őket lenézték, mint cigányokat, és még a templomba sem mert elmenni, de amikor reggel korán volt, vagy este késő, otthonról elszaladt, kilopózott a házból, és benézett a templom kulcsukán, mert ő szeretett volna az Istennel kapcsolatba kerülni. Olyan megindító történet volt. Hogy ő ott volt reszketve, ahol talán máskor kinézték őt a származása miatt, de ő hitt abban, hogy van Isten, nem tudta, hogy hol keresse, úgy gondolt, hogy a templomba kell keresni, és a kulcsukon ott bámult és meresztett a szemét, hogy hol van az Isten. Isten az első parancsolatba, a bemutatkozásba is már belerejtette a felszólítást. Tudnék azt, hogy ember, az életben tisztáznod kell azt a kérdést, hogy van-e Isten, ki az Isten, és hogy lehet az Istennel kapcsolatba kerülni. Ez egy döntő, ez egy alapvető kérdés. Ugye a
Zelk Zoltán kommunista költő volt, de az életműve legnagyobb darabjának az irodalom történet azt a két sort tartja, aminek ez a címe a versének, hogy Felej, ha vagy. Ugye ez Istenről szól ez a vers, hogy felej, ha vagy, és az egész vers ennyiből áll, hogy szélfutta levél a világ, de hol az ág, de ki az ág? Igen, ez egy nagyon jelentéken nagy vers, bár két kurta sor, hogy szélfutta levél a világ, de hol az ág, de ki az ág? Ezt minden embernek az életben tisztáznia kell, hogy van Isten? Ha igen, akkor ki az Isten? És hogy lehet vele kapcsolatba kerülni. Isten az első parancsolatban elrejtette ezt a felszólítást, a bemutatkozásban már ott van, hogy ember, én neked szeretnék Istened lenni. Én az Úr vagyok a te Istened, mondjuk függetlenül attól, hogy akár akarod, akár nem, akár tudsz róla, akár nem, de én nem úgy akarok lenni csak a te Istened, hogy nem tudsz róla, vagy nem akarod, én valódi, igazi kapcsolatba akarok kerülni veled, és az ember életben is melyek az igazi kapcsolatok? Az én-te kapcsolatok. A legszorosabb én-te kapcsolat, ahol két ember között szövődik mély vonzalom, ugye a szerelemben, a barátságban, a szülő-gyermek viszonyban, és a többi, és a többi. És ehhez még azért hozzáteszi, hogy ember, azért adok neked egy kulcsot, hogy én a világot teremtő Isten nem fogom erőszakolni azt, hogy te Isten hívő légy. Nem fogom rád erőltetni. Én a szabadság Istene vagyok. Én az Úr vagyok, ebben inkább a szeretet van ebben a bemutatkozásban, de rögtön utána azt mondja, az az Isten, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Tehát Isten azt szeretné érzékeltetni az első parancsolatban, hogy ő a szabadság Istene és a szabadítás Istene. Tehát Isten soha kényszert, erőszakot erkölcsi kérdésekben nem alkalmaz, mert ő a szabadság Istene és a szabadítás Istene. Ha nekünk olyan Istent akarnak bemutatni esetleg, mert ennek ki vagyunk téve a világon, hogy velünk különböző isteneket szeretnének elfogadtatni, de akik korlátozzák, gúzsba kötik az emberi gondolkozást, akikben csak babonaként lehet hinni, vagy kényszerből, vagy szokásból, azok nem istenek, nem az igaz Isten, az igaz Isten a szabadság és a szabadítás Istene. És ezért mondja ezután a tiltást, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ugye érdekes a Bibliában ez a szó, hogy idegen. Beszél a Biblia például arról, hogy a házasságoknál is vigyázni kell, hogy nehogy valaki számára, mint asszony számára idegen férfi jöjjön be a képbe. Férfiaknál is beszél, hogy nehogy idegen asszony jöjjön be a képbe. Mert van egy igazi társ, és van valaki, aki nem társ, csak bizonyos ideig, óráig akarja elvenni azt a másikat, az ez idegen, tehát aki nem a javunkat akarja. És itt az első parancsolatban ott van a felszólításban, a tiltásban, a felszólítás utáni tiltásban, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, hogy nagyon sok Isten arc van most a világon, nagyon sok Isten kép van forgalomban, de ezek az embereket megkárosítják. Ezek az embereket megfosztják az emberségüktől, a szabadságuktól, az igazságosságtól, a szeretettől. Tehát akkor hogy tudnánk összefoglalni az első parancsolatot? Az első parancsolat felszólítja az embert arra, hogy az Isten kérdés tisztázza az életben. Minden az Isten probléma megoldásától függ. Ha tiszta előttünk Isten arca, akkor a világ összes problémája meg fog oldódni. Ha viszont zavaros előttünk az Isten arca, hogy nem tudjuk, hogy kit imádjunk Istenként, akkor az életünk összekuszálódik. És ha mi igazán szeretnénk tisztázni ezt a kérdést, hogy a valódi, az igaz Isten szeretnénk követni, akkor viszont a felszólítás mellett ott van a tiltás is. Aki másként mutatkozik be, aki nem igazi Isten, attól tartózkodjunk, mert a világ történelme mindig is tele lesz idegen istenekkel. Tulajdonképpen mik ezek az idegen istenek egészen konkrétan? Idegen Isten, én egy ilyen meghatározást hallottam, erről ennél jobbat nem tudok, hogy mind az idegen Isten, aki az igaz Isten elébe áll.
aki a fontossági sorrendben elfoglalja az első helyet, tehát az igaz Isten elébe furakodik. Ilyen lehet például a pénz, ilyen lehet a hatalom, ilyen lehetnek az élvezetek. Maga a Biblia is beszél arról, hogy vannak emberek, akiknek Istenük a hasuk. Ugye ma is van ilyen megjelölés. Aztán vannak emberek, akik a pénzben látják az Istent. Ma is van ilyen megnevezés. Van, akik számára a hatalom az Isten. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy neki az életben ez az első és legfontosabb, és ez nem a teremtő, önmagát kinyilatkoztató Isten, az már idegen Isten. Tehát bárki lehet idegen Isten az életben, lehet például egy szeretett lény is. Vannak emberek, akik bálványozzák, nem tudom én, a házastársukat, gyerekeiket, ajnározzák, bálványozzák. Idegen Isten lehet ő is. Lehet a házastárs, lehet a gyermek, lehet bármi személy, tárgy, bármi, ami fontossági sorrendben az első helyet követeli meg magának, és ez nem az igaz Isten, az már idegen Isten. És figyeljük meg, hogy ahogy ez az első parancsolat, amire még vissza fogok térni, szóval még nem fejeztem be még a felszínes ismertetése róla, bizonyos értelemben ugye az embernek sietnie kell, hogy összeálljon a kép, de az végén majd a parancsolatokról még más szempontból is szeretnék megemlékezni. De most nézzük gyorsan, hogy az első parancsolatból hogy fejlik ki a második. Hogy készít utat az első parancsolat a második parancsolatnak? Mi a következő lépés? Ugye az első lépés az, hogy törvény legyen a számodra, hogy tisztázd az életben az Isten kérdést. És az Isten mindenféleképpen a szabadság és szabadítás Istene legyen. Az az Isten, az igaz Isten, aki a szabadság és szabadítás Istene. És ne engedjél meg idegen isteneket az életedben, hogy azok tönkre tegyenek téged. Most ebből mi következik? Ebből a második parancsolat annyira szorosan következik, mondom, mint a láncszem, hogy ahogy egymásba kapcsolódnak a láncszemek, a második parancsolatnak tulajdonképpen ez a veleje, ha egy mondatba kell összefoglalni, hogy ember, ragaszkodjál ahhoz, ahogy az Isten jelenti ki magát. Ne te találd ki az Istent, hogy neked milyen Isten kell, ragaszkodjál ahhoz, ahogy az Isten jelenti ki magát. Te ne csinálj magadnak hamis istenségeket, faragott képek formájában, mert hogyha ezt teszed, akkor az életben van egy nagyon nagy törvény, és a nagyon nagy törvény az, hogy amit dönt az ember, és ami mellett választ, annak mindig hatása van a környezetére, és a hatás törvényétől senki nem tudja függetleníteni magát. Tehát, hogyha te nem ragaszkodsz ahhoz, amit az Isten mond önmagáról, hanem te magad gyártasz magadnak isteneket, akkor ennek is futótűzként megjön a hatása, és a hatás törvényét majd a második parancsolat második felében külön is szeretném vizsgálni, azért is, mert ezt a részt általában félre szokták érteni. A második parancsolat így kezdődik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Tehát a második parancsolat úgy építi tovább az elsőt, hogy Isten újra bemutatkozik. Most nem csak azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, most már a második parancsolatban többet is elmond önmagáról, azt mondja, én féltőn szerető Isten vagyok. Figyeljük meg a kifejezést. Az első parancsolatban azt mondja, hogy én vagyok a szabadság, szabadítás Isten, a másodikban már azt mondja, hogy féltve szeretlek, tehát szeretlek is, de féltelek is. Tehát én a szeretet és az igazság Istene vagyok egyidejűleg. Az első két parancsolatból Istennek három döntő jellemvonása elénk tárul. Isten a szabadság Istene, Isten a szeretetnek és az igazságnak az Istene. Ha mi ezt megismerjük, hogy ez mit jelent a valóságban, akkor az életünk egész területére nézve ez a két parancsolat alapvető rendbehozatalt fog jelenteni, és az életünk valóban arra az útra kerül, amire való. Tehát a második parancsolat azt mondja, ragaszkodjál ahhoz, amit én mondok önmagamról. Nagyon szükség van erre a második parancsolatra, mert az emberi világban állandó hajlandóság nem az, hogy az emberek mondjuk azt mondják, hogy nincs Isten, ezt mondjuk kevés ember mondja viszonylag. Sokkal nagyobb kísértés az, hogy az emberek azt mondják, hogy van Isten, és elmondják, hogy szerintük kicsoda. Tehát az, hogy van Isten, de én elmondom, hogy szerintem kicsoda,
Ez tulajdonképpen nem az igaz Isten, hanem ez a bálványisten. Ugye az embereknek nagyon nagy hajlandóságuk van arra, hogy kitaláljanak isteneket, hogy Luther és Calvin mondta egymástól függetlenül, írták le egyébként a 16. században, az emberek lelke nagy bálványgyár. Az emberek mindig kitalálják a nekik megfelelő Istent. Én úgy gondolom, hogy az Isten ilyen, az Isten jóságos. Máskor az Isten azért szigorú. Az Isten ezt el fogja nézni. Az Isten azt neked soha nem fogja megbocsátani. Ugye, szóval csak úgy röpködnek Istenről a meghatározások. A második parancsolat arra szólít fel bennünket, hogy ne mi alkossunk képet az Istenről, hanem hagyjuk beszélni az Istent, hagyjuk, hogy az Isten önmagát kinyilatkoztassa, és abból ismerjük meg, hogy ki az Isten. Mert hogyha mi alkotjuk meg az Isten képét, hogy mondta az ókori materialista filozófus, hogyha a lovak alkotnák meg az Istent, akkor csak ló lenne. Hát mi is, hogyha mi emberek, mi alkotjuk meg az Istent, tessenek megnézni a mitológiáknak az isteneit. Hát ugyanolyan kegyetlenek, irigyek, önzők, házasságtők, mint az emberek, Zeus, Héra, stb. Az egész görög istenvilág, ugye itt van az európai kultúrába beágyazva, de más népeknek az istenvilága is. Ugye emberek kitalálnak, egyszer mondta nekem egy kedves hallgató, hogy ő nagyon szereti a sci-fi filmeket. De egy valamit nem tud megérteni, hogy a sci-fi filmekben olyan technikát állítanak elénk, meg az űrben úgy mozognak az emberek, meg olyan műszaki, meg technikai feltételekkel, hogy az el se lehet képzelni, de azt mondja, azt nem tudják kitalálni, hogy jó emberek mozognának, azok az emberek ugyanúgy kiabálnak egymással, vitatkoznak egymással, ölik egymást, bántják egymást. Szóval az ember nem tud jobbat kitalálni magánál. Amikor az ember kitalálja az Istent, hát az olyan is. Az ember kivetíti a maga jellem tulajdonságait erre az Istenre, és akkor előttünk áll mondjuk Zeus vagy Jupiter, aki ugyanúgy haragszik, ugyanúgy házasságot tör, ugyanúgy irigykedik. Tehát ilyen isteneket ki tudott találni az emberiség. Ezt a második parancsa tiltja. Ha valaki azt mondja, hogy ez csak az ókori világra vonatkozik, hogy faragott kép, hát most már nem szoktak képeket faragni, ugye a régi világban fából, kőből, fémekből is készítettek faragott képeket, de nagyon szellemesen jegyezte meg valaki erre a második parancsolatra, hogy a modern embernek a faragott képei itt vannak. A sok eszme itt van. A mai modern ember tényleg nem nagyon szokott Isten szobrokat kitenni, bár már ennek az iparágnak is újra föllendülő félben van a jövője. Emlékszem, a rendszerváltás után mennyi buddhaszobrot vettek, akinek a hasát kellett simogatni, hogy dőljön a pénz, és tízezresével vették, mert hát azt mondták ugye az eladók, hogy kell a buddhának a hasát simogatni. De hát ugye vannak más ilyen ábrázolások, tehát a gicsipar, a bizsúipar, stb. Most is azért támadásba lendült, de nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy most ilyesmi, mint az ókori világban, hogy Athéna agóráján ott álltak ezek a bálványistenségek, hát ma ilyen nincsen, mert hát a nagyvárosokban ilyesmit nem találunk, kivéve mondjuk néhány istentiszteleti helyet, ami tele van tömve mindenféle faragott képpel, de hát a mai embernek is lehet faragott kép, az az eszme, hogy ő így gondolja, és ő ettől nem tágít. Szerinte ez az Isten? Szerinte Jézus Krisztus forradalmár volt? Vagy szerinte Jézus Krisztus megnősült? Ugye a mai világban ezek itt vannak az eszmék, meg talán filmekre, nem, most már nem a szobrokra viszik, hanem filmekbe viszik ki, és akkor az emberek harsányan ilyen képtelenségekről vitatkoznak, azon kívül, hogy a legelemibb ismeretekre is szert tennének bizonyos tárgykörökben. Tehát ugye a második parancsolat ezt tiltja. És a második parancsolat tulajdonképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy az első parancsolat után, ami végülis a belső gondolkodásunkat szabályozza, a gondolkodás mikor lép ki a külvilágra, akkor, amikor a gondolkodásunkból döntések következnek. Hogy te döntsél amellett az Isten mellett, aki önmagát kinyilatkoztatja, aki féltőn szerető Isten, és ne olyan Istenek mellett döntsél, amiket a világ ad, vagy amiket te akarnál a maga természete szerint kipróbálni, vagy kigondolni, mert mind a két döntésnek következménye van. A második parancsolatban a döntés mellett még ez a következmény, a hatás törvénye is ott van, és így szokták félreérteni ezt a mondatot, hogy a féltőn szerető Isten megbünteti az atyák vétkét a fiakban.
Csak fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy itt vesző van. A fiakban harmad és negyed íziglen, ismét vesző, akik engem gyűlölnek. Atyák vétkeiért soha nem a fiakat büntette az Isten, de az atyák vétke ragadós. A szülők példája nagy hatás. Az idősek példája nagyon nagy hatást gyakorol a fiatalabb nemzedékekre. Azok, akik átveszik szabad akaratukból az idősebb nemzedékek példáját, azoknál érvényesül az, hogy a rossznak következményei vannak, harmad-negyed íziglen kisugárzó következményei, tehát ez előre kiszámítható, akik gyűlölik az Istent, és az apáknak a magatartását látják a fiak, vagy a fiaknak fiai, azok átveszik ezt a mentalitást, és tovább gyűrűzik ez a láncolat. Tehát a hatás törvényéről ne felejtkezzünk el, de nem csak a rossz hatásról, a jó hatásról is a hatodik vers megemlékezik, hogy irgalmasságot cselekszem ezer íziglen, tehát nem csak harmad-negyed íziglen, azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. A Biblia szerint mindig a személyes döntés a döntő, tehát ezért is mondja, hogy akik engem gyűlölnek, és ezért is mondja, hogy akik engem szeretnek. Tehát ilyen nincs, hogy az atyák ették az egrest, és a fiak foga vásod bele, hogy azt Jeremiásnál és Ezékielnél olvassuk. A zsidó nép történelmének egy bizonyos korszakában szokott erre hivatkozni, hogy hát az apáink ennyi meg ennyi rosszat tettek, és ezért a következményeket nekünk kell elviselnünk, de ez nem így van. Mindenki azért felel, amit a saját gondolkodásával, döntéseivel kialakított, annak viszont hatása van, messze sugárzó hatása van, és a második parancsolat erről rendelkezik. Tehát akkor mi a második parancsolat? Felszólít bennünket Isten szavának a követésére. Mondhatnám erre, hogy vegyük komolyan a Bibliát, ragaszkodjunk a Bibliához, a bibliai kinyilatkoztatáshoz, és tiltja azt, hogy az ember vegye azt a bátorságot, hogy önkényesen elgondolja az egyébként általa nem is látott Istent, ezért is képtelenség Istenről képet alkotni a saját magunk esze vagy felfogása szerint. Tehát ezt tiltja, és a tiltáshoz hozzá kapcsolja még azt, hogy hatása van a jó döntésnek is, ezer íziglen, de hatása van a rossz döntésnek is, harmad és negyed íziglen. Most a harmadik parancsat megint csak úgy, mint ahogy a jól csiszolt kövek egymásra alapozódnak, vagy illeszkednek. Hogyan jön ebből a harmadik parancsolat? Hát ugye, ha én a gondolkodásomban következetes vagyok, és a döntéseimben is következetes vagyok, akkor az egész beszédkultúrám, a megnyilvánulásaim, amit képviselek, az is nyilvánvalóvá teszi, hogy ki az én uram, és kinek a szolgálatában állok. A harmadik parancsolat a képviseletnek a törvénye. Mindenki képvisel valamit vagy valakit ezen a világon. De kit? A legtöbb ember önmagát, mások arra hivatkoznak, hogy valami eszmét képviselnek, megint mások bizonyos földi érdekek szolgálatában állnak. A harmadik parancsolat azt mondja a hetedik versben, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. A harmadik parancsolat azt szabályozza, hogy a mi számunkra Isten lénye legyen szent, Isten akarata legyen szent. Ha mi Istent akarjuk képviselni, akkor tudnunk kell, hogy ki az Isten, tudnunk kell, hogy mire késztet bennünket az Isten, ismernünk kell az Isten törvényeit és gondviselésének a szabályszerűségeit. Tehát ha valaki képviselni akarja az Istent, az jól gondolja meg, hogy mikor hivatkozik az Istenre, mit tulajdonít az Istennek, és az embereknek mit tanít az Istenről. Ugye, mert ha valakit elküldenek követségbe, a földi életben is úgy, hogy pontosan rábízzák, hogy mit kell mondania. A követ nincs felhatalmazva arra, hogy az őt elküldőnek a szavait megmásítsa, vagy a küldetését eltorzítsa. Tehát a földi életben is, akit követként küldenek, attól elvárják, hogy ragaszkodjék a megbízójának az utasításaihoz. Hát ha Istent akarjuk képviselni ezen a világon, akkor nekünk tisztán, világosan, egyértelműen kell bizonyságot tenni az Istenről. Akkor nem lehet jobbra-balra félrebeszélni, nem lehet itt hozzátenni, ott elvenni belőle. Tehát ha valaki az Istent képviseli, az
az valóban képviselje az Istent, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Ugye a név és a lény a Bibliában egy és ugyanaz a dolog, tehát az Isten nevében benne van a lénye, és Isten tiszta, tökéletes, szent lényét kifejezi a neve, hogy ő a semmiből teremtő, ő a világot fenntartó, és az emberért is az életét odaáldozni képes Isten. Tehát eljutottunk a harmadik parancsolatig. Nem tudom, hogy látjuk-e, hogy a 10 parancsolat első kőtáblája belülről halad kifelé. Először ugye a gondolkozás, másodszor a döntés, harmadszor már a beszéd, a szó, a képviselés. Tehát belülről akarja az embert megváltoztatni a 10 parancsolat, belül akarja átformálni, hogy minden, ami az életünkben történik, az belső meggyőződésből fakadjon. És itt jön koronaként a 4. parancsolat, ami lezárja az első kőtáblát, és ami szabályozza az életünknek azt a területét Isten irányában, amit eddig nem érintettünk, de ami mégis a legnagyobb terület. Hát egy emberben mi a legnagyobb terület? A gondolkodás? Az embernek a döntései, választásai? Hogy egy ember hogyan beszél? A Biblia azt mondja, hogy az emberben a legnagyobb terület az, hogy az ember hogyan cselekszik. Mert ugye az ember úgy van fölépítve, hogy a cselekedeteink mögött azért legyen háttér. Az ember nem úgy cselekszik, mint a növény meg az állat. Azok teljesen automatikusan, ösztönszerűen, vegetatív módon cselekszenek. De az embernek az Isten többet adott. Az embernek azt adta az Isten, hogy az ember meggondolásra legyen képes, dönteni tudjon a megismert valóságok között, ezt el tudja mondani, ezt tudja képviselni, és ahogy az ember rákészül és fölkészül az életre, hát aztán majd úgy fog cselekedni. Tehát az ember nem rögtön cselekszik, az emberi cselekedet mögött mindig van egy háttér, mindig van egy hátország, ami előkészíti a cselekvésünket. De végül is az emberi életben a cselekvés a döntő, nem? Hogy mit csinálunk? Milyen emberek vagyunk? Önzők vagyunk, vagy önzetlenek? Segítünk a másikon, vagy nem? Fontos-e nekünk a másik ember, vagy csak egyedül mi magunk vagyunk a középpontban? Tehát ezért a 4. parancsolat a cselekvésnek a törvényét, a tettek törvényeit tartalmazza, és a cselekvés világunkban melyek a legfontosabb összetevők? Először is döntő összetevő, hogy mivel foglalkozunk az életben, tehát hogy milyen a munkavégzésünk. Az ember tevékenységre van teremtve, munkára van teremtve. A 10 parancsolatból nem maradhat ki az, hogy az ember hogyan dolgozzék. És hogy az ember, amikor dolgozik, elsősorban nem embereknek kell dolgozni, még akkor is, hogyha ők adják a pénzt, hanem hogy Pál mondja a Kolossi levélben, hogy amit csak cselekeztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tehát a 4. parancsolatban ezért lesz ott, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. A 4. parancsolat a tisztességes munkát, a tisztességes munkavégzést erkölcsi parancsolattá teszi. Óbe sokat hallottunk mi arról, hogy mi az, hogy munka, meg mit jelent az, hogy dolgozni. Én vissza tudok emlékezni, hogy kisiskolás korunktól fogva tanították nekünk, hogy igen, dolgozni kell, meg a munka az szent dolog, meg becsület és hűség dolga a munka, de azt is tanították, hogy egyszer majd eljön egy olyan világ, hogy már végre nem kell dolgozni. Na akkor hogy állt össze a kép, hogy a munka egy szent dolog, az egyik serpenyő, a másik serpenyő pedig az, hogy jaj, de jó lenne, amikor már semmit nem kell csinálni, amikor már 2 szalmaszálat nem kell keresztbe tenni, mert terhes dolog a munka, ugye, mit csak izzadni, meg dolgozni, a legjobb lustálkodni és elpihenni. Ugye már emlékszem, hogy kis gyerekkorunktól fogva összezavarodtak a fogalmak, és mély meggyőződésem, bár eléggé kevesen vagyunk ilyen meggyőződésben sajnos, tehát ez éppen a 4. parancsolat ismeretlenségének is a következménye, hogy mély belső meggyőződésem, hogy ma azért van olyan világméretű lustaság, mert az emberek nem ismerik a 4. parancsolatot. Ugye Nietzsche írja az egyik korai művében, hogy egy világutazót egyszer megkérdeztek, hogy mi a legelterjedtebb emberi tulajdonság, ő, mint aki a világot bejárta, mivel találkozott a legtöbbet. Rögtön azt mondta, lustasággal. Megkérdezték tőle, hogy nem hibázott esetleg, nem a gyávaság. Hát ez a gyávaság is a lustaságból következik. A gyáva emberek igazából lusták is.
lusták utána nézni a dolgoknak, lusták meggyőződésre szert tenni, hát azért gyávák. Tehát a gyávaság mögött is a lustaság van, megvédte az álláspontját az illető. Nekem is mély meggyőződésem az, hogy mivel nem tanítják gyerekkortól fogva, és nem gyakoroltatják be az fiatalabb nemzedékek életében, hogy a munka, a tevékenység, a szent dolog, és annak a hátterében nem elsősorban a kenyérkereset áll. Mert ugye ezt is tanították velünk az iskolában, hogy azért kell jól dolgozni, hogy biztosítsuk az egzisztenciánkat, és azért kell sokat keresni, hogy jól éljünk. Ezért nagyon sok ember ma is a munkára nem úgy tekint, mint kedvel dologra, vagy örömforrásra, hanem húzom az igát, mert hát nekem ennyit és ennyit elő kell kerítenem, hogy fenntartsam az életet, vagy jól éljek. Ez is hibás felfogás, mert a Biblia szerint az az igazi munkavégzés, amit az ember örömmel csinál. Az életben végül is nagyon sok időnk megy el a munkával, azt kényszeredve és nyögve nyelve csinálni, hát enyhén szórva börtönbüntetés. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgot. Nem tudom, hogy érezzük ebben az egyszerű megfogalmazásban a csodálatos elemeket. Azt mondja, hogy végezd minden dolgodat, minden dologba, amihez hozzáfogunk, lelket kell belevinni. Amiben nincs lélek, amit nem lélekből teszünk, abban nem lesz köszönet. Mindent lehet lélekből csinálni, a takarítást, a mosogatást, a házépítést, a tanulást, mindent. Ha nem szeretetből tesszük, ha a belső motivációnk nem az önzetlen szeretet, hát akkor bizony az élet nagyon megkeseredik, és az emberek nagyon rosszul érzik magukat. Ez mind a mai napig így van, ezért menekülnek az emberek általában a szórakozásokba, mert azzal akarják felettetni a kinkeserves életet, és azon belül is a kinkeserves munkahelyeket. De a munka mellett a 4. parancsolat előírja nekünk azt is, hogy a munkában mértéket kell tartani. A munkában úgy lehet több veszélyforrás is leselkedik. Az egyik példa, hogy az emberek halálra dolgozzák magukat. A másik véglet, hogy az emberek a tétlenségtől halnak meg. De amikor az emberek halálra dolgozzák magukat, akkor jó arra is gondolni, hogy ez a 4. parancsolat rendelkezik afelől, hogy minden 7. napot teljes 1-24 órában szenteljünk meg, különítsünk el. Ez nem a lustaság napja, ez nem a tétlenség napja, ez a 6 napi kenyérkereső munkából való kikapcsolódás, kiállás napja, amikor levetjük a gondokat, levetjük a fizikai és lelki fáradalmakat, és szeretnénk a teremtőnkkel való kapcsolatra 24 órát fordítani. Ez estétől estélig terjed, tehát a nap nyugtától a másik nap nyugtáig. Isten nagyon sok mindent elmondott az Ószövetségben a zsidó népnek, többek között azt, hogy a szombat napot, tehát a 7. napot estétől estélig tartsák meg, mert igazában azt tudja kihasználni a nyugalom napot, aki megpihen előtte, és aki fel tudja értelmes módon használni az óráit, ezért nem 0 órától kezdik, vagy reggel 6 órától, mert az ember addig kiszipolyozná magát, és alig tudna reggel fölkelni, nem este tedd le péntek délután a heti fáradtságokat, tedd le fizikailag, lelkileg a terheket, és lépjél be a nyugalomba, ahogy a Biblia mondja. Lehet kapni nálunk Andrewsnak a Szombat története című könyvét. Ez egy 1870-es években megírt mű, ami végig tekinti az egész Ószövetségen, Újszövetségen keresztül egészen a mai korig, hogy mit jelent a 7. nap tisztességes megszentelése, mint ami lezárja az Istenhez való szeretet kapcsolatainkat, tehát ilyen szempontból is döntő helyen áll a gondolkodás, a döntések, a beszéd után a cselekvés törvényét szabályozza, és a cselekvés törvényében döntő dolog a munka és a megpihenésnek a kapcsolata. Néhány alapvető gyakorlati dolgot hadd említsek fel itt a szombatnap megszentelésével kapcsolatban. Azért is, mert erről külön fejezet van ebben a könyvben, ezt a parancsolatot rémségesen eltorzították. A 10 parancsolatból ugye a 2. parancsolatot a középkorban törölték, ezért lett egyel kevesebb parancsolat, és ezért számozták át a 10 parancsolatot, mert ahogy a 2. kiesett, a 3. lett a 2., a 4. a 3., és így tovább.
és 9 parancsolat maradt, és a 9-et ketté választották, és így a 9. meg 10. lényegileg ugyanaz, ne kívánt. Csak az egyiknél ne kívánt a másik ember házastársát, a 10-nél pedig a vagyonát, meg az állatait. Tehát tulajdonképpen a 2. parancsolatot törölték a középkorban, a 4. pedig átszövegezték. A 4. parancsolatból lényegileg ennyi maradt a katekézisekben később, hogy az Úr napját megszenteljed. 2 ismeretlenes egyenlet, mert tudni kell, hogy melyik az Úr napja, meg tudni kell azt is, hogy mi az, hogy megszentelni. Tehát ez olyan nesze semmi fog, meg jól parancsolat lett. Eltorzították, elhagyták az Isten parancsolatából, a 4. parancsolatból a döntő részeket. Például a középkorban nem tanították azt, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. Az ókorban a rabszolgáknak kellett dolgozni, a középkorban a jobbágyoknak kellett dolgozni. Azért voltak szép számmal, akiket el kellett tartani, azok nem akartak minden nap szembesülni ezzel, hogy Isten törvényében ott van az, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. Ugye a királyi udvartól a bárókon, a hercegeken át a nemes emberekig, ugye elvárták azt, hogy őket kiszolgálják. Miért legyen akkor benne a 10 parancsolatban egy ilyen parancsolat, hogy 6 napon át munkálkodj el és végezz minden dolgodat. De talán ennél is súlyosabb támadás érte a 7. napi nyugalmat. Mert mindenki tudja azt, hogy az igazán eredményes emberi életnek mi a titka. Az, hogy rendszeresség, ciklikusság van benne. Tehát egy olyan visszatérő és megállapodott időrend, amiben az ember tényleg ki tudja fejleszteni a képességeit, amelyben a munka újabb lendületet nyer a megpihenéssel, és a megpihenés után új erőt kap az ember, hogy folytathassa tovább a munkáját. Tehát az 1-24 órás munkaszünet az egyszerűen évszázadról évszázadra kiment a divatból, nem is tudták ezt az emberek. Ahogy a könyv szerzői is mondja, a középkorban a munkaszünet egy napjából, és az istentisztelet egy napjából, az istentisztelet egy óráját formálták meg, tehát a 24 órát lezsugorították 1-2 órára, amikor az embereket sokszor kényszerítették arra, hogy templomba járjanak, és azon a napon, amelyet a 321-es törvény előírt, Nagy Konstantin császár 321-es rendelete a mitrász kultusznak megfelelően a vasárnapot tette meg nyugalomnappá, tehát arra hivatkozott, hogy a keresztények ugyan szombatot ünnepelnek, de Jézus a világ világossága, a birodalomnak a nagy része mitrászt ünnepli, mitrász is a világ világossága, egy perzsa napisten, Mitrásznak az ünnepnapja a vasárnap volt, tehát 2 ünnepnapot nem tarthat egy állam, ezért a 2 ünnepnapot összevonta Nagy Konstantin, és a 321-es császári rendeletben 1 ünnepnapot jelölt meg, és ez volt a vasárnap. Én azt szoktam mondani, nem belebonyolódva a szombat-vasárnap vitákba és kérdésekbe, hogy azzal következett be a legnagyobb csapás, hogy a vasárnapra áttett nyugalomnap elveszítette a tartalmát. Itt nem egyszerűen csak egy nap fordult meg, hogy most nem ez a nap volt a nyugalomnap, hanem egy másik lett, hanem ami a szombatnap tartalma volt, azt nem vitték át a vasárnapra, különben nem is vihették át, mert ha átvitték volna, akkor miért változtatják meg az eredeti 10 parancsolatot. Miről van szó? Ugye a szombatnapra Isten elmondta, hogy az ember hogyan is használja ki a megpihenés óráit. Erre tanítani kell minket, embereket. Mi nem nagyon tudunk igazán ünnepelni és megpihenni. Mind a mai napig az egyik legnagyobb probléma az, hogy az emberek nem tudnak mit csinálni a szabadidővel. Sokszor nem tudnak mit csinálni a munkaidővel sem, azért van annyi tengés, lengés és lógás, de amikor beüt ilyen 2-3 napos ünnep, az egy világkatasztrófának nevezhető. Az emberek nem tudnak mit csinálni a szabadidővel. Például, ugye Isten, amikor szabályozta a szombatnap tartalmát, tehát elmondta Isten, hogy mit tegyen az ember szombatnapon, akkor a következőket mondta. Egyrészt estétől estérig számítsa az ember, tehát ne 0 órától kezdve, ne reggel 6 órától, lement pénteken a nap, pihenjen meg az ember a családja körében, jól aludja ki magát, pihenje ki magát, mert ünnepet ünnepelni csak azt tud, aki belép az ünnepbe, aki kipihente magát, aki nem piheni ki magát, annak az ünnepnap is valami más lesz. Vagy aludni fog egész nap, vagy el van rontva az a napja, vagy nem is tudom, mit csinál, de az biztos, hogy ünnepnapként nem fog számba jönni. A második dolog, amit az Isten mondott, hogy ez az 1-24 órás ünnepnap, pihenőnap, nyugalomnap,
ez minden egyes emberre vonatkozik, még az asszonyokra, a lányokra is. Ezért mondta Isten, hogy a lányok, az asszonyok a családban pénteken mindent készítsenek elő, a sütést, a főzést fejezzék be, őket is megilleti az 1-24 órás nyugalom, tehát ne tegyenek nem csak kenyérkereső munkát, de családokat kiszolgáló és fenntartó munkát se végezzenek, mert akkor nekik ez nem ünnepnap, ez nem nyugalomnap. Tehát Isten ezt Mózes második könyve 16. fejezetétől olvassuk a manaszedés történetét. Ugye elmondta a zsidó népnek, mannát is úgy hullatott Isten az égből, hogy minden nap csak egy napra valót szedhettek, de pénteken két napra valót szedhettek, anélkül, hogy az a manna megposhadott vagy megbűszödött volna. Egy harmadik dolog. Isten azt mondta, hogy ez a nyugalom nap, ez szent gyülekezés napja is kell, hogy legyen. Tehát meg kell teremteni az alapjait, hogy estétől estérig, meg kell teremteni az alapjait, hogy senki ne dolgozzék, ne úgy legyen, hogy a férfiakat kiszolgálják, és az asszonyok kétszer annyit dolgoznak, mint egyéb napokon, de meg kell teremteni a szellemi, lelki alapjait is, hogy szent gyülekezés napja legyen, tehát gyűjjenek össze a családok, ahol mód van rá, falvakban, városokban, ott közösségek is. Tehát szent gyülekezés napja, ahol nem is a gyülekezésen, hanem a szenten van a hangsúly, tehát hogy mindenki szánja oda magát arra, hogyha összejövünk, akkor ne, így mondja a Biblia, ne kárral gyűjjünk össze, hanem haszonnal gyűjjünk össze. A kárral való összegyűlés az, hogy mindenről beszélünk, meg megy a pletyka, meg minden, senki nem épült, csak hát jól éreztük magunkat, hogy szokták mondani. Nem, úgy lehet igazán összegyűlni, hogy szent legyen az összegyülekezés, hogy adni akarjunk, hogy értelmes, komoly dolgokról beszélgessünk, hogy építsük a másik embert, hogy meghallgassuk, hogy odafigyeljünk, és hogy segítsünk a másik embernek. Nehémiás könyve 8. fejezetében van erről csodálatos leírás, hogy ez hogyan is valósult meg egyik legtökéletesebb formájában a zsidó nép életében. Egy negyedik dolog, hogy Isten azt is elmondta, hogy ezen a napon tényleg az ember minden gondot tegyen le, ő a föld magaslatain járatja az ember, tehát az ember emelje föl a tekintetét, az ember nem mindig a hétköznapi bajokkal, problémákkal, feladatokkal, vesződtségekkel foglalkozik, az ember lásson egy kicsit túl az orra világán, vagy a három lépés, két lépés távolság világán. Az embernek legyen távlatos képe az életről, az ember tudjon tervezni, tudjon a jövőre, és tudjon a legfőbb jövőre, az örök életre is irányulni. Ez a negyedik dolog, a föld magaslatai járatlak. De van egy ötödik dolog is, tovább nem szaporítom már a szombatnapról adott, és itt a könyvben nagyon részletesen kifejtett tartalmi vonatkozásokat is, de számomra ez olyan szép dolog, hogy talán akinél van Biblia, kérném szépen, hogy Ezékiel könyve 20. fejezetét lapozza fel, és itt a kétszer is látjuk a fejezetben, Ezékiel könyve 20. fejezetében, a 12. és 20. versekben szinte szó szerint megismételni, hogy mi is a szombatnak a legfőbb tartalmi sajátossága, túl ezzel, amiket előbb is elsoroltam. Ezékiel könyve 20. fejezetében, mondom, a 12. és 20. vers párhuzamos, most talán csak egyedül a 12. verset olvasnám fel. Ezt mondja az Isten, és adtam nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Tehát mit mond az Isten? Ő azért adta a szombatokat, hogy jegyül, tehát mint a jegygyűrű, pecsétül legyenek az Isten és az ember között, tehát az Istent és az ember szoros közelségbe vonják a cselekvés után a megpihenés óráiban is. Mit mond ez után? Hogy azért adtam jegyül köztem és ő közöttük a szombatokat, és most jön a döntő, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Ez mit jelent? Ennek van egy nagyon egyszerű gyakorlati tartalma. Hogy minden ember megtudja, hogy van Isten, aki a megszentelőnk. Ez annyit jelent, hogy hétről hétre az embernek valamiben meg kell jobbulnia, valamiben előre kell haladnia. Tehát tapasztalatból
tudnia kell, hogy ki az Isten, éreznie kell az Istennek a munkáját a saját életén, hogy az Isten mindannyiunkat szeretne alkalmassá tenni az örök életre, vagyis olyanná csiszolni, olyanná formálni mindannyiunkat, hogy az örök életet elérjük. Hétről hétre az embernek valamiben az életében meg kell változnia. Hogyan tudunk mi emberek megváltozni? Ezzel a kifejezéssel olyan olcsó módon szoktak bánni, hogy hát miért nem változik meg a másik ember? Vagy a másik ember miért nem vesz észre? De jó lenne, hogyha a másik ilyen lenne, olyan lenne. Nem tudom, hogy úgy meggondoltuk-e, hogy lehet az embereket megváltoztatni? Hogy lehet az embereket megváltoztatni? Úgy, hogy ne legyen kényszerítés, úgy, hogy ők is akarjanak megváltozni. Én azt gondolom, hogy ehhez és legfőképpen idő kell. Idő kell, nyugalom, elcsendesedés, hogy tudjunk valakire figyelni. Megváltoztatni nem lehet rohan munkában, és nem lehet a rohanás közben sem. Parancsokat osztok.

nyugszik, az Isten szava hallatszik, hallják az emberek az igét, az Isten igéjéről beszélnek, az Isten igéjét megvitatják, az Isten igéje áll a középpontban, akkor az emberek hétről hétre kezdenek egy kicsit elmozdulni, hogy igen, ez nem jó, ezt nem jól láttam, ezt nem jól tettem, itt megint megfedd engem az Isten, itt megint az Isten elmondja, hogy ne ezen az úton járjak, mondom, magam jól felfogott érdekében. Szóval ehhez időre van szükség. Végzetes baj következett be az európai történelemben, amikor a nagy konstantini rendelet után, lényegileg ez 1700 év, 1700 év, hogy ezt a parancsolatot megváltoztatták, csak nem, ugye 1321 és 2006 között már csak nem 1700 év van. Lényegileg az emberek nagy tömegekben nem hisznek ebben, hogy meg lehet változni. Ebben nem hisznek az emberek. Hogy a költő mondja, a 20. századi költő, ahova estél, ott maradsz. Amilyennek születtél, olyan maradsz. Az emberek igazából ebben nem hisznek, hogy van megváltozás. Ami a Bibliának a legfőbb tanítás, hogy hitáltal van megjobbulás, van hitáltal megigazulás. Ha én Istenre figyelek, és hogyha adok időt Istennek, hogy dolgozzon az életemen, hogy munkálkodjék a jellememen, akkor az Isten és egyedül az Isten meg tud változtatni, de őnek is erre időre és közreműködésre van szükség. Rövid összefoglalás, nem tudom, hogy érezzük-e, hogy az első négy parancsolat a hitáltali megigazulás útja. Az első négy parancsolat a hitáltali megigazulás útja. Mert hogyan változunk meg mi hitáltal? Úgy, hogy elkezdünk gondolkozni. A helyes gondolkozás jó döntéseket érlel. A jó döntések után, meg hogy ha már beleléptünk ebbe a folyóba, akkor ennek áramában már ki tudjuk fejezni magunkat, tudjuk, hogy merre visz a sodrás, és hogy kit és hogyan kell képviselni, és hogyha az életünk egyszer ilyen sodrásba áll be, akkor egy bizonyos ritmikusság, egy bizonyos periódikusság a munkának és a megpihenésnek, ez a szabályos váltakozása, hát ugye a történészek szégyenkezve szokták mondani, hogy az emberiség erre se jött rá. Az emberiség soha nem biztosította maga számára nyugalomnapot. Tudjuk, hogy Egyiptomban dekádok voltak, tehát 10 napos ciklusok, de nem volt nyugalomnap. A görögöknél egyáltalán nem volt ciklikus megpihenés, a rómaiaknál sem tudni. A rabszolgatartó világban a gazdagoknak mindig nyugalomnap volt, a rabszolgáknak, a szegényeknek mindig robot volt. Azt a zsidó nép és a kereszténység hozta be, hogy 6 napon át munkálkodjunk, de minden egyes embernek joga van a 7. napi 1-24 órás teljes megpihenésre. Ha most ez az előadás mondjuk 1971 előtt zajlott volna le, amikor Magyarországon még nem volt szabad szombat, de akkor is voltak a szombatot komolyan vevő és megünneplő, megtartó emberek, nyilván más kérdések merülnének fel. Most már ez idő után élünk, tehát hogy úgy mondjam, az állam vagy a munkahelyek többsége általában biztosítja ezt a napot, de tessenek megnézni, az emberek maguknak nem biztosítják. A mai kultúra lényegileg abban áll, hogy az emberek se szombatot, se vasárnapot, se semmit nem tartanak. Egyszerűen ez nem szempont az embereknél, az mai emberiség, a civilizált emberiség lényegileg egy olyan felfokozott életritmusban, az időt ugyanannyira semmibe vevő kultúrában él, mint hogy a természetet nem veszik semmibe se, amiből a jó levegőt, a táplálékot kapjuk. Egyszerűen ott rombolja az ember, ahol látja és tudja. Ugyanígy az időben is nagyon súlyos eltorzulások vannak. Az emberek eltorzítják, elferdítik az időérzékelést, az éjjelekből nappalokat csinálnak, a nappalokból éjjeleket, az időritmus teljesen felből, a városi élet nem más, mint egy őrültek háza, képző hely. Tehát lényegileg az emberiség számára mind a négy parancsolat hatalmas evangélium, és Isten ezt nem kényszeríti senkire sem. Isten azt kéri tőlünk, hogy gondolkozzunk, döntsünk, képviseljünk, és amiben biztosak vagyunk, az Isten segítségével tegyük rá az életünket.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök az apostolok cselekedeteiről szóló folyamatos előadás sorozatunkban. A 8. fejezet 26. verséhez érkeztünk. Ma igen szép történet áll előttünk. Ez a Szerecsen komornyik megkeresztelkedésének története. Kérném szépen, hogy akinél van Biblia, akinél nincs, az követheti nyomon a kivetítőn. Mindenek előtt felolvasnám a történetet. A mai este során csak ez az egyetlen egy történet az elemzésünk tárgya, de sok szempontból szeretnénk megvizsgálni ezt a történetet. Egyébként sokan is szoktak rá hivatkozni különböző összefüggésekben, és nem is mindig helytálló összefüggésekben, úgyhogy erre is szeretnék kitérni. Tehát az apostolok cselekedetei 8. fejezetében a 26. verstől a következőképpen olvashatjuk. Az Úrnak angyala pedig szólt Fülöpnek mondván, kelj fel és menj el dél felé arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment. És íme egy Szerecsen férfiú, Kandakénak, a Szerecsenek királyné asszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe. És visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsajás prófétát. Mondta pedig a lélek Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Fülöp azért odafutamodván hallotta, mint Ézsajás prófétát olvassa. És mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon értetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kérte Fülöpet, hogy felhágván üljön mellé, az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt. Mint jó viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Fülöpnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-e, vagy más valakiről? Fülöp pedig száját megnyitván és elkezdvén ezen az íráson, hirdette néki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, míg átol, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe. Fülöp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Fülöpet, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. Fülöp pedig találtaték Azótuszban, és széllyel járva hirdette az evangéliumot minden városnak, míg lent Cezáreába jutott. Idáig a történet, tehát összesen egy olyan 15 vers az apostolok cselekedeteinek egyik kis gyöngyszeme, ez a történet, és ha most a történet elolvasása után egy térképet is kérhetnék, hogy hol is játszódott le ez a történet, tudnék Jeruzsálemből, tehát látjuk, hogy merre van Jeruzsálem, és azt is látjuk, hogy Jeruzsálemtől vezet egy út dél-nyugat felé, ez a gázai út. Gázába mentek azok, akik hajóra szálltak, ott ugye a földközi tenger keleti partján van ez a Gáza, és hajóra szállva elmentek Egyiptomba, és ott Egyiptomban a Níluson lefelé evezve pedig eljutottak Abesszínia felé. Tudnék, ez a Szerecsen komornyik több ezer kilométerről jött Jeruzsálembe az ünnepekre, és ezt az utat választotta, ez az út járatlan volt, tehát kevesen jártak rajta, de az egyik diakónust, ugye ez a Fülöp nem az apostollal egyenlő, tehát Jézus apostolával, hanem az egyik diakónussal, akit választottak ott az apostolok cselekedetei előző fejezetében volt erről szó, hogy az apostolok diakonusokat választottak. Fülöpről egyébként még ezen kívül két alkalommal van szó az apostolok cselekedeteiben. És erre az útra vetődik el Fülöp, és itt találkozik ezzel a Szerecsen komornyikkal, és itt történik ez a beszélgetés közöttük. Köszönöm szépen! A történetet tényleg lépésről lépésre meg kell vizsgálni, mert nagyon nagy kincseket rejt ez a kis történet. Ahogy olvastuk a történet elején, a 28. vers azt mondja, hogy ez a Szerecsen ember visszatérőben volt, tehát nyilván délről jött Jeruzsálembe, és az ünnepek után visszatért a hazájába, de milyen érdekes, hogy visszatérőben ő Ézsajás prófétát olvasta.
Ez ugyanolyan, mint hogyha most azt mondanám valakinek, hogy jön valaki az Isten tiszteletre, vagy az előadásra, akkor még csak-csak olvas valamit az ember, mert készül arra, hogy miről lesz szó. De hogy visszafelé őt még annyira foglalkoztatja ez a kérdés, hogy visszafelé is ezzel foglalkozik, sőt, fennhangon olvassa, mert ugye hogyan hallotta meg Fülöp, hogy mit olvas, csak úgy, hogy fennhangon olvasta. Tehát egyszerre két dolog is, ami szembeötlő, hogy miután megy haza a hazájába, nem úgy van, hogy elvégeztem egy vallási kötelezettséget, és megyek haza, mondjuk fáradtam, vagy a szeretteimet akarom már látni, és akkor már arra készülök, hanem ő továbbra is a bibliai igazságok foglalkoztatták, és Ézsaiás prófétával foglalkozott, sőt úgy foglalkozott Ézsaiás prófétával, hogy fennhangon olvasta. Ennél is hadáljak meg egy pillanatra, nem tudom, hogy ezt kipróbálta meg az életében, hogy mi a különbség a között, hogy a Bibliát olvassuk, vagy fennhangon olvassuk. Mert ne felejtsük el, hogy a Biblia nem olvasmány elsősorban, a Biblia azt mondja magáról, hogy beszéd, tehát ige. A Biblia felolvasva egy kicsit más, mint olvasva. Ezt én azóta tudom testközelből, mióta magam is kezdtem olvasni a Bibliát, tehát ez 25 éves koromban jött el ez az ünnepélyes pillanat, amikor én végre a Bibliát kezembe vettem és olvasni kezdtem. Feleségemmel ültünk az albéletünk konyhájában, egyikünk az asztal egyik sarkán, a másik a másikon. Magunk elé tettük a Bibliát, minden este egy Zsoltárt elolvastunk. Először magunknak olvastuk el, talán kétszer is elolvastuk magunknak, de ezután egyikünk minden nap más felolvasta azt a Zsoltárt. És már ott meg lehetett látni a különbséget, ha én kétszer elolvasom azt a bibliai szöveget, de csak magamban, és utána pedig hangosan valamelyikünk elolvasta, már a két olvasás között is egy sor dolgot az ember megértett. Tudnék, a Biblia ige. A Biblia Isten beszéde. Isten beszéddel fordul hozzánk, és ha valami megszólal, tudjuk, hogy annak nagyobb a nyomatéka azzal, hogy másképp hangzik. Például, hogy mondjak egy egyszerű példát, ugye sokszor olvastam én a Bibliában az egyik legsúlyosabb Biblia verset, Péter első levele, a 3. fejezet, 13. versét, hogy kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. Tehát ezt sokszor elolvastam, és akkor is nagy vers volt, amikor elolvastam, de amikor ezt én megtanultam, és hangosan mondogatom, hogy kicsoda az, aki bántalmaz engem, ha én a jónak követője leszek. Hát ha én követem a jót, akkor lehet engem bántani, lehet erről az útról eltéríteni, hogyha én valóban követem a jót, az Isten útját, és az Isten nekem erre ezt mondja. Kicsoda bánthat titeket, ha a jónak követői lesztek. De próbáljuk meg mi is otthon ezt, hogy a Bibliát próbáljuk fennhangon olvasni. És ha fennhangon olvassuk, annak sokkal nagyobb az ereje, és jobban meg is értjük az igéket, mint egyébként. És ennek illusztrálása véget hadd olvassam fel azt a részt, amit ez a Szerecsen Komonyik olvasott. Tudnék, ezt a részt is az életemben, amikor először olvastam, akkor is leírhatatlan hatást tett rám. Ugye Ézsaiás könyve 53. fejezete ez a rész, amit hazafele olvasott a Szerecsen Komonyik. De amikor otthon föl alá járkálva, én ezt hangosan fölolvastam magamnak, akkor kezdtem megérteni, hogy itt miről van szó. Akkor jelent meg a 80-as évek elén a Vizsói Bibliának a hasonmás kiadása. A Kortárs című folyóiratban engem kértek fel, hogy ismertetést írjak róla. Én meg is írtam az ismertetést, nagy szó, hogy akkor közölték is a 80-as évek elején, és az egész Ézsaiás könyve 53. fejezetét én beidéztem ott a végén, az eredeti Károlyi Bibliából. Egy fejezet, ami ennyire megragadott volna, ez volt az első fejezet. Tudnék, Ézsaiás könyvében 4 jövendőlés van, 4 jövendőlés az Úr szolgájáról. De ezek olyan hasonlíthatatlan jövendőlések, 800 évvel Jézus előtt hangoztak el, hogy ezeket jó felolvasni. Például maga a jövendőlés így kezdődik, hogy ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. Már maga egy nagyon nyomatékos dolog, hogy ki hitt, ki hisz az Istennek? Ki hisz a Biblia tanításainak? Így kérdezi a proféta, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki az, aki elfogadja az Isten erejét, segítségét, ugye ennyit nem, hogy a karja kinek jelentetett meg? Ki az, aki segítségül hívja az Istent? Ki az, aki befogadja az Istentől a világosságot, és az erőt is elfogadja az Istentől? Azért kezdődik így ez a fejezet, mert az egyik legnagyobb erő, amit kapunk az életben, benne van ebben a fejezetben.
Jézusról jövendől, és így kezdődik a második versben Jézusról a jövendőlés, felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Tehát az Isten előtt valaki felnőtt. Úgy nőtt fel, mint gyökér a száraz földből, éppen hogy csak. Mostoha körülmények között nőtt fel. Nem volt néki alakja és ékessége, nem volt rendkívüli a külemét tekintve, és nem dicsérték ugye azok, akik körbevették őt, és ahogy ránéztünk, nem volt ábrázata kívánatos, persze, mert hát az emberek meggyötörték, és végül is keresztfára feszítették. Nagyon visszataszító Jézus életének a vége. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Tehát valaki, aki itt volt a földön, akit az Isten küldött, az Isten előtt nőtt fel, az Isten küldetését teljesítette, de mi megvetettük, szó szerint megvetett volt. Tehát jó a magyar fordítás, hogy utál, tehát utálkozva néznek rá az emberek. Emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Tényleg azóta is az emberek az elgondolásaikból hányszor hagyják ki Jézus Krisztust? Egy valakit kellene csak a gondolkodásunkban komolyan venni, ez Jézus Krisztus, és állandóan kimarad az emberi megfontolásokból. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatotta mi vétkeinkért, és békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Csupa rendkívüli kijelentés. Nem is próbálom itt ezeket nagyon elemezni, a főiskolánkon külön tantárként tanítjuk különben ezt a négy Ebed Jahve kijelentést, így hívják héberül az Úr szolgájáról szóló kijelentést, ez a negyedik. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Többenetes, hogy minden ember megy a maga feje szerint, mint a juhok, így kóborol minden ember ebben az életben. Minden ember úgy hiszi, hogy neki igaza van, hogy ezt az életet így éli, vagy így gondolja élni. És így mennek szanaszét az emberek, mindenki érvényesíteni akarja maga érdekeit. És aztán eközben persze a sok koccanás, a sok rossz, amit egymással szerzünk. És az Isten mit tett, hogy mindannyiunk vétkét egy összegben egy valakire helyezi, hogy megmentsen bennünket a vétkes utaink végső következményétől. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémül az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Ugye, tehát mindent megtettek vele, kínozták, gyötörték, megölik, mészárszékre viszik, mint a juhok, de nem nyitotta, senkinek vissza nem vágott a legkiélezettebb helyzetekben sem, soha senki rosszat nem kapott tőle. Ki volt ez a valaki? Tehát ugye érthető is, hogy a Szerecsen Komornyik felkiált, és azt mondja Fülöpnek, hát kiről beszél a próféta? Kiről? Magáról beszél? Vagy valaki másról? Tehát mondom, ezt olvassa ez a Szerecsen Komornyik, és hazafelé ez foglalkoztatja, ez a profécia foglalkoztatja. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolta arra, hogy kivágatott az élők földjéről, hogy népen bűnért lőn rajta vereség. A gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mi ez, hogy az Úr akarta megrontani? Döbbenetes kifejezés, nem? De ugyanezt mondja csak nem a 2. Korintus levél 5. fejezet 21. versében Pál apostol is, amikor azt mondja Jézusról, hogy Jézus bűnt nem ismert, és az Isten bűnné tette miértünk. Tehát aki bűnt nem ismert, azt az Isten bűnné tette miértünk. Nem rajtunk hajtja végre Isten az elkerülhetetlen büntetést, ami különben a bűneink természetes büntetése, tehát ez nem az Isten büntetése, ez a bűn büntetése. De Isten nem bennünket akar elveszíteni,
hanem elküldte az ő fiát, hogy az ő életében mutassa meg Isten, hogy a bűnt nem tudja megmenteni Isten az örök életre. Aki a bűnnel azonosul, arról az Istennek le kell mondania, ha véglegesen azonosul valaki a bűnnel, még akkor is le kell mondania az Istennek, ha a saját egyszülött fiáról van szó. És Jézus életében, hogy beteljesedtek ezek a proféciák, ezek az igék, tényleg olyan megrendítő, hogy itt szó szerint az Ézsaiás jövendőlés beteljesedett. Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. És miközben viseli a vétkeinket, látja azt, hogy ennyit jelent, hogy lelke szenvedése folytán megelégszik, látni fogja és megelégszik, látni fogja Jézus azt, hogy sokan erre kapják fel a fejüket. Sokan az életben erre fognak megváltozni, hogy látják, hogy egy ártatlan szenvedett itt a világon, és a mi bűneink büntetését szenvedt el, és amit különben nekünk kellene elszenvedünk, de ő magára vette ezeket. És sokaknak a szeme felnyílik, sokan Istenhez fordulnak kegyelemért, megváltozik az életük. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Nem megvetette a bűnösöket, nem vádolta a bűnösöket, azokat se, akik őt keresztfára szegezték, hanem ugye Jézus 7 szava közül az első szó is az volt, hogy atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Most ezt azért olvastam fel, csak ilyen gyors futtában, mert a Szerecsen Komonyik ezt olvasta, fennhangon olvasta. Hogy úgy mondjam, ízlelgette a kijelentéseket, és mondta, de kiről van itt szó? Miről van itt szó? Megragadta őt a kijelentésnek a mélysége, drámai volta, de nem tudta pontosan azonosítani, ezért küldte Isten az angyalát, hogy Filip társuljon mellé, és Filip, amikor hallja, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, olvastam a 28. versben, akkor mondta pedig a lélek Filipnek, járjulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván hallotta, amint Ézsaiás prófétát olvasta, és mondta, vajon érted, amit olvasol? Na ez is egy szép mondat. Mellesleg ez a mondat is messze túlmegy az adott helyen, mert azt gondolom, hogy a Biblia megértésének az egyik kulcsmondata ez. A Bibliát ki fogja megérteni? Az az ember fogja megérteni, aki először magát a Bibliát olvassa, lehet, hogy sok mindent nem ért belőle, de magával először a Bibliával küszködik. És hogyha őt megkérdezik majd, Filip nem azt mondta, hogy most ez ennyit jelent, meg annyit jelent. Az emberi szabadságot mindig tökéletesen tiszteletbe kell tartani. Föltette neki a kérdés, hogy te fennhangod olvasod itt, hogy mész a szekereden haza, és fennhangon olvasod. Én is hallom, hogy mit olvasod, és látom, és hallom, hogy téged ezt foglalkoztat, de érted, hogy mit olvasol? Úgy gondolom, hogy idáig el kell jutni, tehát el kell jutni odáig, hogy az emberek olvassák a Bibliát, el kell jutni odáig, hogy az emberek fennhangon olvassák a Bibliát, el kell jutni odáig, hogy az emberek megközelíthetőek, megkérdezhetőek, hogy vajon érted, amit olvasol. És amit erre válaszol a Szerecsen Komornyik, ezt szokták sokat idézni, mert ugye azt válaszolja, hogy mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És sokan szokták idézni, na itt van, hát azért csak kell a magyarázó. Hát csak kell valaki, aki jön, és akkor hát többet tud nálunk, és majd ő megmagyarázza. De figyeljük meg az egész jelenetnek a logikáját. Magyarázóra nem akkor van szükség, amikor valaki nem olvassa a Bibliát. Sok ember akkor nyúl magyarázó, meg magyarázott után nem olvassa még a Bibliát, és ezért nem is fogja megérteni. Soha. Jöhet 100 magyarázó, akkor se fogja megérteni. Magyarázóra csak akkor van szükség, amikor az ember már olvassa a Bibliát, fennhangon olvassa, meg akarja érteni, de bizonyos dolgokban nem jut tovább. A magyarázónak nem olyan nagy a szerepe, mint szokták azt gondolni. A magyarázónak csak annyi a szerepe, amikor jövünk le egy hegyoldalról, és valakinek nagyot kell lépni, és valaki nyújtja a kezét, és azon a pár méteren átsegíti. A magyarázónak a szerepe, hogy mondjam, jelentéktelen. Hiába tudja valaki a Bibliát még magyarázni is, elmondani másoknak, ha nincs az emberekben az a lelki érdeklődés, vagy az az utánajárás, nagyon kockázatos magyarázni a Bibliát. Akik a Bibliát magyarázzák, nagyon jól tudják, hogy mi a legnagyobb dolog, hogy az embereket rávenni a Biblia olvasására.
Ez a legnagyobb dolog. Tehát a Biblia elsősorban nem a magyarázataiban nyílik ki, a Biblia elsősorban az olvasásában nyílik ki. Ha nem tudjuk rávenni az embereket, hogy olvassák a Bibliát, akkor jöhet a magyarázat, lehet nagyon magasröptű és részletes, nem ér semmit. Én az egyik legszebb dicséretet annyiban kaptam, valami nem tudom, külföldre eljutott kazetta alapján mondta, üzente nekem valaki, hogy hát hallom, hogy zizegnek a lapok. Hát igen, mondom, mert szoktam kérni, hogy hozzanak Bibliát, még a jogi egyetemi előadásokról írta ezt, és mondom, én nagyon szeretném, hogyha zizegnének a lapok, és az emberek olvasnák a Bibliát, mert hogyha olvassa, akkor lesz kérdése. Ha kérdése van, akkor fogadja el a magyarázatot. Ha én a Biblia olvasás nélkül magyarázok valakinek, hát ezt én is éreztem a saját bőrömön, 2 évig jártam úgy előadásokra, hogy nem olvastam a Bibliát, és akkor minden magyarázatba belekötöttem, ha nem elől, akkor hátul. Ez a rossz dolog. Isten olyan beszédet adott nekünk, ami érthető. Hogy ehhez bizonyos erőfeszítést kell tennünk, az nem az isteni beszédnek a nehézségéből adódik, hanem a mi rettenetes visszamaradottságunkból adódik. Először is az ember nem tud gondolkozni. Honnan jutottam én is erre a döntésre, hogy én nem tudok gondolkozni? Például nem tudok egy kérdést normálisan se föltenni. Kérdezni is a Biblia tanított meg, például, mint itt Fülöp tesz fel kérdés, hogy vajon érted-e, amit olvasol? Ugye I. és Gyula mondta azt az egész európai kultúráról, hogy az a baj a mi kultúránknak, hogy előbb hódított az írás, mint az olvasás. Mindenki ír. Hogy mit ír, az egy másik dolog, de hogy mindenki ír, és mindenki valami nagy dolgot tudomására akar hozni a másik embernek. Pedig a nagy dolgokat már megírták. Azt meg kellene tudni olvasni, meg kellene tanulni olvasni. És ezért Fülöp nagyon tapintatosan megy hozzá, fölteszi a kérdést, és hogyha ezt válaszolja és a kommunik, ez nem annak a hangsúlyozása, hogy mindig magyarázó kell, meg mindig magyarázat kell. Itt kellett magyarázat. Itt kell. Miért kellett itt? Mert ez egy profécia volt. Hadd tegyem fel a kérdést, proféciákat általában mikor szoktak megérteni? Minden bibliai proféciánál, több száz bibliai proféciánál egytől egyig mi a szabály, proféciákat 100%-ig a beteljesedésük után szoktak megérteni. Proféciákat előre persze, hát sok mindent értettek a proféciákból, persze, hát hogy Betlehembe fog születni Jézus, azon mit nincs megérteni előre, meg van írva Mikás könyvében, Heródes bölcsei, oda is küldték a napkeleti bölcseket, menjetek, hát megírta a proféta, hogy Betlehembe. Ja, tehát ezt meg lehet érteni előre is, bizonyos dolgokat meg lehet érteni, de a teljes proféciát, 100%-ig, amit egy profécia akar mondani, az csak a beteljesülés után lehet megérteni. Jézusra nézve is több mint 200 profécia volt az Ószövetségben. Itt volt ez a gyönyörű Ézsaiás 53. fejezete. Na de ezt megérteni, hogy az Isten elküldi az ő egyszülött fiát, és azt tesz vele az emberiség, amit akar. Hogy mondta ezt később Pál a korintusiaknak? Azt mondta, hogy hát a zsidóknak ez botránkozás. Hát nem ilyen Istent vártak, valami hatalmi Istent vártak, nem azt, amivel azt tesznek, amit akarnak. A pogányoknak meg bolondság, mert azok meg azt mondták, hogy miféle bűn áthárítás, meg bűnrendezés. Az emberiség egyik részének bolondság, másiknak botránkozás, mi akik hiszünk, mi nekünk az Isten ereje. Na de megérteni a proféciákat, az csak a beteljesülésük után lett, és a beteljesülés már megtörtént, és Fülöp erről már tudott, de a Szerecsen kommunik nem tudott. A Szerecsen kommunikot rá kellett vezetni, hogy nem magáról beszél a proféta, hanem arról az eljövendő messiásról, aki már eljött már pár évvel ezelőtt, egészen pontosan tudjuk, hogy ez a beszélgetés kb. 3 évvel Jézus halála és feltámadása után zajlódott le. Tehát ugye a hírek Abesziniáig lassan terjedtek el, tehát a komornyik számára még most is teljesen újdonatúj dolog volt. És akkor beidézi a proféciát, és ugye kérdezi a komornyik, hogy újra olvassa ezt a részt, ugye kérlek téged, hogy kiről mondja ezt a proféta, olvassuk a 34. versen, magáról-e vagy más valakiről? Filipp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdette néki a Jézust. Itt is figyeljünk nagyon erre a szövegre, tehát a 35. verse, mert Fülöp az égvilágon semmi saját magyarázatot nem adott. Elindult ebből az írásból, és a Biblia összes más proféciáit, ide vonatkozó proféciáit ide társította. Ezt csinálta. A Bibliát Bibliával magyarázta. Nem lelkendezett, vagy nem a maga élményei, tapasztalatait mondta, hanem szépen levezette
Ugyan kitől lehetett ezt megtanulni? Nem tudom, hogy emlékezünk-e, Lukács evangélium a 24. fejezetében van egy ilyen rész, hogy amikor Jézus feltámadt és az apostolainak magyarázta rá vonatkozó proféciákat, ott is azt olvassuk, hogy elkezdvén Mózestől elkezdte sorról sorra kibontani ezeket a proféciákat, és azt mondja, semmi más nem történt, amit évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt a proféták róla megjövendőltek. Tehát a Biblia annak fog megnyílni, aki a Bibliát Bibliával magyarázza. Sok embernek ma azért nem nyílhat meg a Biblia, mert vesznek egy Biblia szöveget, és elkezdik teologizálni, filozofálgatni, ezt gondolom, azt gondolom, más azt gondolta, amaz gondolta. Már elmondtam itt ezen a helyen, de soha nem felejtem el, egyszer egy egyházi gimnáziumba hívtak el, már 20 évvel ezelőtti eset ez, és kérdezem ott azt a lelkészt, hogy miért engem hív, hát miért nem ő magyarázza a diákoknak a Bibliát. Azt mondja, hogy hát mert a teológián nekünk azt mondták, hogy egy Biblia verset nem lehet megérteni csak 15-20 könyv elolvasása után. Kell a szakirodalom ismerete, de hát nekem arra nincs időm, hogy egy bibliai történethez 15-20 könyvet elolvasok. Hát hogy te meg veszed a bátorságot, hogy nem olvasol el 15-20 könyvet, hanem magából a Bibliából. Hát most nekem nem volt időm mást hívni, téged hívtalak, mondd el a diákjaimnak, hogy miről van itt szó. Elfelejthetetlen eset volt, hogy sok ember azért nem érti meg a Bibliát, mert nem magából a Bibliából veszi a Biblia jelentését. Ugye ezt már régen mondta Augustinus, a régi ókori egyházi tanító, így mondta szó szerint, aki az írás értelmét nem magából az írásból veszi, ellensége az írásnak. Mert ez mindennel így van. Ha én meg akarok érteni egy embert, akkor hagyjam beszélni, és magából az érveiből álljon össze előttem a kép, hogy ő mit akar mondani. Mert tisztességtelen dolog lenne, hogy valaki beszél, én hallgatom, és akkor egy harmadik ember érvelését viszem be, hogy biztos azt akarod mondani, amit a harmadik mond, hogy te azt akarod mondani. Ugye ilyesmit azért nem sűrűn csinálunk. De sajnos írásművekkel, és főleg a Bibliával kapcsolatban ezt megengedi magának az emberiség. Azt gondolta, vagy azt mondta, vagy így mondta, dehogy is. Tessék levezetni más bibliai helyekből, hogy Jézus is a tanítványai előtt, hogy Fülöp is elkezdvén ezen az íráson hirdette néki a Krisztust. Tehát tulajdonképpen a Szerecsen Komornyik előtt úgy kinyílt ez a Biblia vers, és nem csak ez a Biblia vers, hanem az egész Jézusról, a megváltásról szóló tanítás is kinyílt. Nagyon felkészített ember lehetett, ezt már az előzményekből is láthatjuk, aki elment több ezer kilométerről Jeruzsálembe, hazafele is olvasta a Bibliát, mélyen gondolkozott róla, de hadd kérdezzem meg, nagy dolgok ezek? Nem tudná ezt mindenki megcsinálni? Az életben mi mindent olvasunk, mi mindenen gondolkozunk. A Biblia igazán nem erőltet meg bennünket, a legkönnyebb szellemi erőfeszítésre késztet csak bennünket a Biblia. Így szoktuk mondani, hogy minden más emberi írásműhöz 10-szer annyi energia kell, hogy megértsük, mint a Bibliához. A legegyszerűbb író, mondjuk Tolstoj megértéséhez. Tessék elővenni a Háború és békét, ha nekem valaki azt megérti, hogy mit akar főleg a végső nagy összegző történet filozófiai soraiban mondani, meg az egész cselekmény, hát azért ahhoz egy fél élet nem elég, hogy valaki mások elé tudja állítani Tolstoj, hogy mit is akart a Háború és békével. Nem olyan egyszerű dolog. Könnyűnek látszik a feladat, de sokszor úgy vagyunk, hogy egyszer utána néztem, hogy Petőfi legegyszerűbb és legnagyobb verséről, a világosságotról mennyi irodalom van. Hát szinte alig van. A legnagyobb Petőfi vers. És 150 vagy 180 éve nem értik már, mert bizonyos problémákat minden emberi megnyilatkozás támaszt, mert nem olyan egyszerű, mert az ember, amit mond, abban azért van sok minden, kétértelműség, tisztázatlanság. Amit a Biblia mond, az igen, igen, nem, nem. Tehát ott, ha valaki veszi erre a fáradtságot, hogy valamit nem ért a Bibliából, utána néz itt, amott szépen kiegyenesedik, és a végén kijut a dzsungelből. És ezért ez a Szerecsen Komornyik is fokról fokra megvilágosodott, és amikor az úton egy olyan helyen értek, ahol víz volt, tehát gázló vagy patak volt, akkor azt mondja a 36. vers szerint, mondta a Komornyik, imhol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjen? Honnan ismerte például a keresztségről szóló bibliai tanítást?
Mert hát az ugye új szövetségi tanítás, ott már ószövetségben csak előképei vannak, halvány előképei, de én úgy gondolom, hogy Fülöp ezt elmondta neki, hogy Jézus miért jött a világra, Jézus hogyan győzött a rossz fölött, és hogyan akarja megosztani a győzelmét velünk, és hogy Jézus szövetséget ajánl a számunkra. Hatalmas bibliai tanítás, nem? Isten nem csak meg akarja ismertetni magát velünk, hanem az Isten szövetséget ajánl mindannyiunk számára, hogy ne egyedül éljünk, hanem Istennel együtt éljünk, sőt, annyira vegyük komolyan az Istennel való együttélést, hogy ez szövetség legyen, szövetség. Ugye a Biblia beszél házastársi szövetségről, az is egy komoly szövetség, és beszél hit szövetségről, az pedig, ha lehet mondani, még komolyabb szövetség. És ezt a Szerecsen Komonyik megismerte Fülöptől, és azt mondja, hogy micsoda gátol meg, hogy megkeresztelkedjem. Tehát telve volt a szíve azzal, hogy ezzel a Jézus Krisztussal, aki az ő életét adta érte, aki ennyit elszenvedett érte, hogy ezt ne csak úgy elfogadja, ne csak úgy hálát rebegjen, hanem ezzel a Jézus Krisztussal ő együtt éljen, hogy elfogadja Jézus felajánlását. Hogy én nem akarok tovább magamban élni, meg a magam elgondolása, meg magam egyszemélyi döntései alapján élni. Én Jézus Krisztus szövetségét elfogadom. A 37. vers itt csodálatos válasz. Mert ugye egy idegen ember, aki elfogadja ezt, hát Fülöp rögtön mondhatta volna, hogy hát akkor igen, hát persze, akkor megkeresztellek. De figyeljük meg, hogy ez a mondat is mennyire fontos, hogy Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Szóval a keresztség szent dolog. A keresztség az nem olyan dolog, hogy valaki érzelmileg felbuzdul, hogy most ő megkeresztelkedik, hanem a keresztségre fel kell készülni. Jézus nem készült fel a szövetségkötésre. Jézus több ezer évig készült, hogy eljön a világra. Jézus pontosan tudta, hogy mit kell tennie, és ő erre fölkészült. Az az ember, aki elfogadja Jézus Krisztus, az készüljön föl megismerni, hogy kinek a szövetségesi jobbját fogadja el. És ezért tartja vissza egy kicsit Fülöp. Mennyire más magatartás ez, mint hogy ma emberek lelkével vásárt űznek, és embereket gyorsan meg akarnak szerezni, főleg valami vallásnak, ahogy szokták mondani, valaki mondta nekem, hogy az interneten is rajt van, hogy most 6,5 milliárd ember él a Földön, de hát ennek az 5/6 vallásos ember. Ó, milyen csodálatos világban élünk, az emberiség 5/6 vallásos. Hát akkor hogy néz ki ez a Föld? Hát akkor miért így néz ki az egész történelmünk, hogyha 5/6 része az emberiség vallásos, és hogy mennyire növekszik, és bizonyos közösségek hogy növekszenek, milliószám növekszenek. Hát ahhoz egy kis figyelmeztető jel, hogy Jézus Krisztus, akire vonzást akar gyakorolni, arra szeliden, csendesen gyakorolja maga vonzását, és a tanítványok is mindig ezzel a lelkülettel értek. Ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Miért? Mert amit nem teljes szívből teszünk, annak van értéke. Isten előtt legalábbis nincsen. Az ember vagy ismerjen meg valamit, vagy tegye rá az életét, fogadja el, teljes szívből tegyen az ember, mert hogyha az ember csak olyan kényszerből, olyan tessék-lássék, vagy olyan 99%-ra, ez az Isten előtt elfogadhatatlan dolog. Az ember győződjön meg, van erre idő, Isten erre ad időt, és ha teljes szívből hiszel, akkor meg lehet. És hogy mennyire fölkészített volt ez a Szerecsen főember, rögtön feleli, az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Istennek fia. Tehát én hiszem azt, hogy Isten, akit elküldött hozzánk, ő a megoldás, ő a megváltó, ő az, aki által nekem új életem lehet, és én ezt szeretném megpecsételni, és szeretnék részesülni ebben az ő általa felajánlott módban. És ezért olvassuk a 38. versben, és megállította a szekerét, tehát ugye ezt a hintóba szokták így ábrázolni, egy díszes valami, amiben vitték, egy főember volt, és leszálltak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Hát holnap éppen keresztség lesz, innen nem messze, Zugligetben. Éppen arra is készülök, a holnapi keresztségre is. Hát minden keresztség egy keresztény közösségnek az egyik legünnepélyesebb alkalma. Ugye a Bibliából kiderül, hogy egy keresztény közösségnek milyen ünnepei vannak. Hát elsősorban a hetenkénti nyugalomnap, egy teljes 24 órás nyugalomnak, mint állandóan visszatérő ünnep, de másodszorban a keresztség,
időről időre, akik keresztényé lesznek, akik a gyülekezetbe kérik a fölvételüket, de hát a keresség nem is elsősorban ennyi, hogy felvételemet kérem egy közösségbe, hanem a keresség az Jézus Krisztussal való szövetségkötés. Sőt, ilyenkor a kerességről beszélünk és egy kicsit elgondolkozunk, hadd hívjam fel a figyelmet Máté evangélium a 3. fejezetére. Szeretném ott, hogyha látnánk magunk előtt ezt a verset, mert amit a kerességről Jézus kimondott, csak ennyit ne felejtsünk el, Máté evangélium a 3. fejezetében a 14. és 15. verset szeretném felidézni. Ez az a híres jelenet, amikor Jézus kimegy a Jordánhoz, és ő is beáll a sorba, és várja, hogy rákerül a sor, és keresztelő János megkeresztelje őt. És amikor a Máté evangélium a 3. fejezet 14. versében azt olvassuk, hogy János azonban visszatartotta őt mondván, nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Tehát keresztelő János felismerte Jézust. A Szentlélek késztetésére, meg maga, hogy Jézus jött, a lelkülete, a jelleme, a magatartása, rögtön leleplezte, hogy itt az emberiség megváltójáról van szó. Hát keresztelő János elszégyelte magát. Hát te jössz, hogy én kereszteljelek meg, inkább nekem kell hozzád mennem. És a következő vers, amit nagyon meg kell jegyeznünk, a 15. vers. Ha valaki megkérdezi tőlünk, mondjuk megkérdezi egy buddhista vagy egy muzulmán, hogy hát mi ez a Bibliában, hogy keresség? Akkor én a 15. verset idézném. Egyetlen egy vers rávilágít erre. A Máté evangélium a 3. fejezet 15. verse. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. A kerességet Jézus itt minek nevezte? Nézzük meg. Igazságnak nevezte. A minden igazságok között levő egyik legnagyobb igazságnak nevezte. Az életben mi az egyik legnagyobb igazság? Amit Jézus rögtön Nikodémusnak mondott az éjjeli beszélgetése során. Rögtön ezzel kezdte. Az életben az egyik legnagyobb igazság az újjászületés igazsága. Meg kell változnunk. Az ember lénye, természete folytán önigazoló lény. Mindig meg akarjuk magyarázni magunkat. Mindig jól akarjuk csomagolni a tetteinket, meg a szavainkat. De Isten rögtön mondja nekünk, ha újonnan nem születsz, nem láthatod meg az Isten országát, ha nem változol meg. Az életben nemet kell mondani valamire, és igent kell mondani egymás valamire. Az életben meg kell halni a bűnnek, és fel kell támadni az igaz életre. Az egyik legnagyobb igazság az, amire Isten még egy külső pecsétet is szerzett, hogy ezt pecsételjük meg egy külső szertartással is. De milyen érdekes, hogy Jézus nem szertartásnak nevezi a kerességet. Ma ha 100 embert megkérdezek a kerességről, biztos, hogy 91 néhány azt mondja, hát ez egy egyházi szertartás, nem? Hát van csecsemő keresség, van felnőtt keresség, hát egy szertartás. Jézus azt mondta, hogy amit ő elrendelt, amit már keresztelő János gyakorolt, az igazság. Az igazság megnyilvánul ezen a világon. Az igazság különben ezzel a világon nem szokott nagyon harsányan megnyilvánulni, és nem sokszor szokott megnyilvánulni. De itt Jézus külön fölhívta a figyelmünket, hogy ha valaki az életben eljut erre a döntésre, hogy látja, hogy mennyire gyenge, látja, hogy mennyire nem tud emberhez méltóan élni. Egyszerűen csak azt kell látnunk, ami a valóság. Hányszor elgondoljuk az életünkben, hogy hogyan fogunk élni, és nem sikerül. Nem mások kényszerítik ezt. Mi gondoljuk el, hogy így szeretnék élni? Most végre változtatni akarok az életemet. Nem sikerül. Erre azt mondja Jézus, hogy én ehhez akarok segítséget nyújtani, mert magadban nem is fog sikerülni, a magad erejéből nem fog sikerülni. A legnagyobb igazság az, hogy fogadd el az Isten közeledését. Fogadd el az Isten segítséget, ne magadban bízzál. Ne gondold úgy, hogy benned van erő kivitelezni a dolgokat, hanem ne egyedül éljél, hanem fogadd el az Istennek a segítségét. Az Ószövetségben is ott van állandóan ez a szó használat, hogy nem hívták segítségül az Úr nevét. De nem fogadták el az Úr segítségét. Nem véletlenül van ez a szó használat. Mózes első könyvétől fogva állandóan, ugye már a vízözön előtti világnak is ez volt a nagy problémája, hogy nem hívták segítségül az Úr nevét. Nem fogadták el. Jézus azt mondja, hogy én ajánlom a segítséget. Én ajánlom neked, én akarok szövetséget kötni veled, én az erősebb nyújtom a kezemet, hogy te gyenge ember más életet tudjál élni.
és én, amikor itt jártam köztetek, nekem nem lett volna szükségem a keresztségre. Hát Jézusnak nem volt bűne. Jézusnak nem kellett minek meghalnia. Jézusnak nem kellett föltámadni egy új életre, mert Jézus az egész életében ezt az új életet valósította meg. De Jézus miért keresztelkedett meg? Miért állt be oda a sorba a Jordánnál? Miért ment keresztelő János elé? Miért tartotta vissza? Szóval így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Azért, hogy ennek az igazságnak a 100%-os voltáról senki ne legyen, semmi kétely ne legyen az emberben. Hogyha ezt Jézus maga megpecsételte a maga példájával a keresztséget, akkor ne legyen az emberben olyan visszatartó erő, hogy hát én most ezért nem, vagy azért nem, vagy én ezt már túl soknak találom. Ha Jézus Krisztus ezt megtette, akkor azért tette meg, hogy felszabadítson bennünket arra, hogy ez számunkra a boldogságot hozza el, a beteljesedést hozza el, hogy végre nem magamban élek, hanem mással együtt élek. Ki az, aki alkalmas a keresztségre? Ki az, akinek az életében eljön ez a pillanat, hogy mélyen fogja érezni, ahogy a Szerecsen Komonyik is ezt mélyen átérezte? Erre is tudunk választ adni a Bibliából, a keresztség nem az erőseknek a döntése. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő majd hitben megerősödik, és majd akkor megkeresztelkedik, rossz úton jár, nehogy elinduljon ezen az úton. A keresztség azoknak a döntése, akik látják már, hogy az életben milyen gyengék, és elfogadják, sőt, igényelik az Isten segítségét. Én az Istenre, én Jézus Krisztusra vagyok utalva, engem csak Jézus Krisztus tud megmenteni, ő jobban szeret engem bárkinél. Ha ő jobban szeret engem bárkinél, és ő ajánlja fel a szövetséget, és ő ezt a saját életével meg is pecsételt, hogy ő is megkeresztelkedett, akkor előttem minden akadály le kell, hogy omoljék. És én is örömmel vágyakozom arra, hogy az ég és a föld előtt nyilvánvaló módon is megpecsételjem, hogy én Jézus Krisztusé vagyok. Egyébként, ha nem pecsételem meg, hogy Jézus Krisztusé vagyok, akkor kié vagyok? Hát, ha nem pecsételem meg, ugye lehet azt mondani, hogy én szeretem Jézust, lehet azt mondani, hogy én hiszek neki, lehet azt mondani, hogy olykor-olykor segítségül hívom, de Jézus nem véletlenül ragaszkodik ahhoz, hogy szövetségben élni. Hát a földi világban is, akit szeretünk, bár most ugye a házasság már kifelé megy a divatból, de hát ez semmit nem von le a dolgok természetéből, ha emberek csak ideig óráig akarják egymást szeretni, ez valóságban segít a másik emberem, vagy nem? Most szeretlek, de 2-3 év múlva nem biztos, hogy szeretlek. Ez most a másik embernek jelent valamit, vagy szinte kevesebb a semminél. Gondoljuk meg. A szeretetnek alap tulajdonsága a hűség, az álhatatosság, a ragaszkodás, a kitartás. De a szeretet enélkül nem szeretet, csak a szó van meg. A szó meg egy üres hüvely, amivel ha nincs tartalom, akkor annak semmi súlya nincsen. Tehát a keresztség is ilyen, ha valaki azt mondja, hát szeretem az Istent, én hiszem, hogy van Isten, én nem vagyok ateista, meg én szoktam is imádkozni néhányszor nehezebb esetekben. Ez most segít rajtunk? Ez most megváltoztatja az életünket, boldogát? Ezt nem. Az élet boldogá levéséhez ez kell, hogy mi szövetségben éljünk Jézussal. És hogyha mi nem döntünk Jézus mellett, ezt is tekintetbe kell venni a bibliai tanítások alapján, hogy aki nincs velem, az ellenem van ebben az összefüggésben. Aki nem én mellettem dönt, az nem tud más mellett dönteni, csak az ellenségem mellett tud dönteni. Vagy Krisztussal vagyunk, és vele gyűjtünk, vele takarunk, vagy pedig, ha nem, akkor az ellenségével együtt éljük tovább a tékozló életünket, csak a tékozló életünknek adtunk egy címkét, hogy vallásos élet. De az ugyanolyan tékozzó élet, csak mi adtuk neki a címkét, hogy vallásos élet, vagy Isten hívő élet. Tehát ezért ragaszkodik ehhez Jézus Krisztus, ezért mondta a tanítványainak is, hogy menjetek el szélese világra, és tanítsátok az embereket, kérlejétek, tanítsátok. És amikor az emberekbe beérlelődött így a vágyakozás, mint a Szerecsen Komornyékban, teszem én most ezt hozzá, hogy igen, hogy kicsoda gátol meg igen, hiszem, hogy Jézus az Istennek fia, akkor kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy ez a Máté Evangélium a 28. fejezetében, talán oda is lapozhatunk, mert ez a híres missziós parancs,
tulajdonképpen kiegészíti ezt a történetünket. Máté evangélium a 28. fejezetében, a 19. és 20. versekben található meg. Máté evangélium a 28. fejezet 19. és 20. versében itt van a missziós parancs, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és még Jézus hozzátett még ígéreteket is, tanítványnőket, hogy a következő 20. vers, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ne felejtsük el az ígéretet is, mert sokszor szokták mondani, hogy hát az elmúlt 2000 évben Jézus Krisztus hol volt jelen, meg a kereszténység pályafutása miért ilyen gyászos? Meg ma is miért annyira hiteltelen a kereszténység? Hát azért, mert hogyha Krisztus nem lehet a keresztényekkel, akkor a kereszténység csak egy üres szóbeszéd, nem? Azt mindenki mondhatja magáról, hogy ő keresztény, még egyház is mondhatja magáról, hogy ő keresztény, de hogyha Jézus nincs vele, akkor se a lelkülete, se az ereje nem az, mint ami ennek lennie kell. Jézus azoknak ígérte meg ezt az ígéretet, hogy minden nap, már pedig nagyon nagy az ígéret, nem, hogy minden nap velünk marad. Míg áll a világ, minden nap velünk marad. Akkor ígérte meg arra az esetre, hogyha azt tesszük, amit ő kér tőlünk. Megyünk, az embereknek hirdetjük az evangéliumot, hogy készségesen ment Filip a gázai útra, és emberekkel emberi viszonyba jutni, kérdezni az embereket kedvesen, nem kapacitálni az embereket, nem sürgetni az embereket, nem félelmet előidézni az emberekből, hogyha nem leszel keresztény, vagy ha nem leszel vallásos, hogy érted-e, amit olvasol? Teljes szívvel, ha teljes szívvel hiszed, akkor meg lehet. Tehát ez a keresztény lelkület, amit tanultak az őskeresztények, de mi nekünk is ezt el kell sajátítanunk, amit egy egyszerű kézmozdulattal így lehet mondani. Jézus nem ez, hanem ez. Jézus nem ez, nem az erőszakolás, nem a manipulálás, nem az embereknek a befolyásolása, külső lögdösés, hanem ez. Ez. És az ember erre a magatartásra felszabadul, erre a gondolkodás is kiszabadul, az ember elkezd

támasztani egyes embereket, de közösségeket is, akik vitték tovább az evangélium üzenetét, és ennek a világnak bemutatták azt, hogy ki az Isten, mik az Isten törvénye, és hogyan is kell élni ezen a világon. Ez egy hatalmas dolog, mert sokszor az emberek azt mondják, hogy voltak keresztény közösségek, meg ma is vannak, hát hol van? Hol van? Hát ha valaki elolvassa a 7 levelet, pontosan tudja azonosítani, hogy ezek mely közösségek. Én itt csak a korszakokat rajzoltam fel önöknek, hogy első század, második, negyedik, stb. Nem írtam ki a közösségeket. Nem is szándékozom ezt most sem megtenni, a könyv megteszi például, mert meg lehet tenni. Hogy az őskereszténység, hogy az üldöztetések egyháza, hogy a valdens kereszténység, hogy a lollard kereszténység. Minden korban meg lehet találni azokat a keresztény közösségeket, amelyek a Bibliából merítve világosságot mutattak az emberiségnek. Ezeket meg lehet találni, és ezeket meg is találhatjuk, hogyha a 7 levélben részletesen elmerülünk. Továbbá kifejezi azt, hogy Jézus a 7 gyertyatartó között jár kell, ami Jézusnak egyik legnagyobb ígérete volt. Máté evangéliuma utolsó versében, a 28. fejezet 19.-20. versei között mondta el Jézus a nagy missziós parancsolatát. Jézus azt mondta, hogy a kereszténység azzal egyenlő, hogy menjetek széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, tanítsátok meg mindazokra a parancsolatokra, amiket én tanítottam néktek, kereszteljétek meg őket az Atyafiú Szentlélek nevében, nyilván felnőttként megértetve vele a tanításokat, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez a bevezető látomás ezt fejezi ki. Jézus ma is itt van. Jézus velünk van a világ végezetéig. Jézus ezt az ígéretet adja, hogy ahol az ő missziós parancsolatának megfelelően élnek, ott Jézus ott van. A Szentlélek által, a Biblia által, és a mennyből jövő Istentől megerősített, az Atyától megerősített gondviselése által. Tehát, hogy Jézus Krisztus az egyház feje. Az egyháznak nincs emberi feje, mert nem is lehet. Ne embereket kövessünk, és ne emberi tekintélyeket kövessünk. Jézus Krisztus az egyház feje. Hogy most nincs itt látható formában, ez egy más kérdés, de azt mondta Jézus, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha itt maradnék látható formában, akkor csak egy meghatározott embercsoport férkőzne hozzám, de én minden egyes követőmhöz egyaránt közel akarok maradni, és a Szentlélek által én kapcsolatot tartok minden egyes hívő emberrel, aki hozzám fordul, aki bűnbocsánatért hozzám fordul, aki hozzám imádkozik, aki hiszi a tanításaimat és szavaimat, azzal vele vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy nagyon hangsúlyos kijelentés. Minden nap a világ végezetéig. Körülbelül így képzeljük el, mintha valaki a 7 gyertyatartó között jár kell, úgy van jelen Jézus is minden igaz hívő keresztény és keresztény közösség életében. Az első levélből például az is kiderül, hogy Jézus mit tesz akkor, hogyha egy gyertyatartó lángja nem úgy ég, ahogy égni kellene. Önök mit tesznek akkor? Azt mondja Jézus, hogy meg foglak rázni. Hát ha alább hagy a láng, valami piszok ment ott bele ugye a szerkezetbe, ugye Jézus nagyon sokszor megrázta ezeket a gyertyatartókat. Itt is volt egy nagy megrázás, azért mondja az első levélben, hogy már az őskeresztény korban bizonyos hajszálrepedések mutatkoztak a kereszténység épületének a falán, már nem volt meg az az első szeretet, az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetet elhagytad, mondja az első levélben, és Jézus megengedte ezeket az iszonyatos üldözéseket, és az üldözések közben magukra találtak a keresztények és a keresztény közösségek. Ennyit jelent például a gyertyatartó megrázása. Ne ijedjünk meg, hogyha valami nehézség, nyomorúság, vagy éppen üldözés éri a kereszténységet, abból az igazi keresztények mindig tanulnak, és mindig jobbak lesznek. Ugye a nagy veszély a kereszténység történetére nem az, amikor Jézus engedi a gyertyatartók megrázását, vagy amikor maga rázza meg a gyertyatartót, hanem az, amikor ugye a világi hatalom, a politikai hatalom a kereszténységnek pénzt és hatalmat ígér. Az a nagy veszély. Tehát a gyertyatartó jelképe röviden szólva ennyi. Mit jelent a másik jelkép, hogy Jézus a jobb tenyerén 7 csillagot hordoz? Itt is azonosítja az első fejezet 20. verse, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyal.

0: Ugye az angyal szó a görög angelos szóból származik, ami szó szerint annyit jelent, hogy követ küldött. Tehát így is le lehetett, sőt így kellett volna inkább lefordítani, hogy a hét csillag a hét gyülekezet követe, a hét gyülekezet küldötte. Mit fejez ki ez a csillag? A csillag a Bibliának egyik legtöbb értelműbb jelképe. Ennek a jelképnek nagyon sok vonatkozása van. Van egy olyan sorozatunk, azt hiszem a Benczúr utcában tartottuk egy-két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, éppen én beszéltem róla, hogy csak erről a jelképről egy előadás szólt. Miért? Mert a csillag először is Jézusnak a jelképe. Jelenések 22. fejezete szerint én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ugye? Tehát Jézus jelképe a csillag, mert ugye a hajnali csillag, vagy Vénusz, vagy esthajnal csillag az első, ami feljön itt az északi égövön a tavaszi nyári égbolton, az első csillag, ami mutatja az irányt, mutatta régen a pásztoroknak is az irányt. Tehát Jézus az, akihez mérhetjük az életünket, aki a mi életünk mértéke. Ezért Jézus jelképe a csillag. Ugyanakkor azt olvassuk Dániel könyve 12. fejezetében, vagy a Filippi levél 2. fejezetében, hogy Krisztus követői is csillagoknak nevezi a Biblia. Ugye Krisztus követői is olyanok, hogy úgy fényjetek, mint a csillagok, ez elvetemült és gonosz nemzetség közepett. De nagyon egyszerű ez a jelképi azonosítás, mert ha Jézus csillag, aki követi Jézust, tulajdonképpen azt is csillagnak nevezi a Biblia, ugyanaz, mint Jézus bárány, ugye Jézus bárány, ima az Istennek ama báránya, de mit mondott Jézus? Elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ott is a bárány Krisztusnak is a jelképe, meg a követőinek is a jelképe. Ezek úgynevezett kettős jelképek, nem csak egy személyre vonatkoznak, hanem többre is, de értelemszerűen. De a csillag más valakiknek is a jelképe, mert Ézsajás könyve 14. fejezetében látjuk a csillag jelkép 3. előfordulását. Miképp estél le az égről fényes hajnal csillag fia, aki seregeken tapostál. A csillag Sátánnak is a jelképe. Miért? Azért, mert ez világítja meg azt a proféciát, hogy már a földünk teremtése előtt Sátán kit irigyelt meg, kinek a helyébe akart állani, Krisztus helyébe akart állani. Ezért Sátánnak is jelképe a csillag, de a hulló csillag. Miként estél le az égből fényes hajnal csillag? Ez a leeső, ez a hulló csillag. És a hulló csillag értelemszerűen nem csak Sátán jelképe, hanem a Sátántól ihletett démoni történelmi személyiségek jelképe is. A Jelenések könyvében két démoni történelmi személyiséggel fogunk találkozni, a hunok Attilájával és Mohameddel, az iszlám megalapítójával. Attiláról a Jelenések könyve 8., Mohamedről a Jelenések könyve 9. fejezetben értesülünk, mint hulló csillag mutatja meg. Az egyik hulló csillag a folyóvizek mellé esik, ahol a hunok nagyon szerettek előre vonulni, hiszen lovas nép voltak, és Mohamed hulló csillaga, hogy a mélység útját fölszabadítja, óriási füstfelhő és sáskák jönnek ki, és Európára ráözönlenek délkeleti irányból. Teljesen egyértelmű azonosítások lesznek, hogy vannak a történelemben olyan démoni személyiségek, akik összetudják fogni a népeket, néptörzseket, és különös gonoszságokat tudnak előidézni a történelemben. Itt teljesen nyilvánvaló, hogy a négy dolog közül, amit most önöknek elmondtam, hogy melyik alkalmazható arra, amit Jézus itt tart a kezében, hiszen mondja az első fejezet 20. verse, hogy a hét csillag a hét gyülekezet követe küldötte. Tehát itt a sorrendben második csillag azonosítása helyén való, vagyis Jézus Krisztus jár kell a keresztény közösségei között, és különösen közvetlen kapcsolatot tart fenn a kereszténység lelki vezetőivel, nem politikai vezetőivel, nem hierarchikus vezetőivel, hanem a kereszténységnek a lelki vezetőivel. Ilyen lelki vezető volt ugye Luther Márton, vagy Calvin, vagy Wesley, vagy a többiek. Nagyon sok nagy keresztény lelki vezetőt tudunk felemlíteni a történelmből, akik nagyon közel voltak Krisztushoz, mert szerették Krisztust, és Krisztus beszédeit tartották mértéknek, és életük és közösségük meghatározó elvének. Ennyit mondjuk a csillag jelképekről, amelyek között most látjuk, hogy a csillag nyilván nem Jézus jelképe itt, nem is Sátán jelképe, nem is a démoni személyiségek jelképe, hanem a Krisztushoz rendkívül közel álló, a Krisztust leginkább követő hívő emberek jelképe. Ezeket olyan közel tartja Jézus maga előtt, mint ahogy szoktuk mondani, hogy a tenyeremet úgy ismerem, mint a tenyeremet. Azért van ugye a tenyerében. A Bibliában általános jelkép már Ézsajás könyvétől mondja, hogy a markaimba metszettelek téged. Tehát az Isten mindenkit így ismer, mint hogy ránézzünk a tenyerünkre, hogy igen, ez a mi tenyerünk. Az Isten mindenkit úgy ismer, mintha egyedül ő élne ezen a világon. A harmadik jelkép a legkülönösebb. De itt se lesz semmi probléma a harmadik jelképnél, mert a harmadik jelképet szó szerint három bibliai könyv is azonosítja. Egyrészt maga Jézus Máté evangélium a 10. fejezete szerint, utána a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versében, Pál apostol, és az Efézusi levél 6. fejezet 7. versében. Röviden írtam le, mert a térképtől nem volt helyem, tehát ha a fejezetet föltetszenek lapozni, mindenki megtalálja. Nagyon érdekes dolog, hogy a kard tehát nem Jézus kezében van. Kardot általában kézbe szoktak tartani. Miért a szájából jön ki? Ez furcsa. Kard a szájban? Ez csak abból érthető, hogyha a két élő éles kard jelképét azonosítjuk. A két élő éles kard a Bibliában mindig az Isten beszédét jelképezi. Mert az Isten beszéde hasonló a két élő éles kardhoz, mely elhat a szívnek és léleknek megoszlásáig, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív rejtett indulatait, mondja Pál apostol. Fogjátok kézbe a lélek kardját, mely az Isten beszéde, mondja az Efézusi levélben. Jézus azt mondja, ne gondoljátok azt, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem azért, hogy fegyvert, kardot. Sokan nem értik ezt a mondást, hogy a békés Jézus, a szeretet Jézus, ahogy mondhatott ilyet, hogy ő hát kardot jött hozni a földre. Igen, kedves hallgatók, a békesség csak akkor fog bennünk megteremtődni, csak akkor leszünk szeretetteljes és békés emberek, miután az igének a két élő éles kardja rendet teremtett bennünk. Elválasztotta, ami rossz és ami jó. Tudjuk, hogy mi ellen kell küzdenünk a természetünkben, mire kell törekednünk az Isten tanítása szerint. Csak akkor tudunk mi emberi életet élni, ha világosan látjuk, hogy ki az ellenségünk, meg mi a célunk, mit kell legyőznünk és mit kell követnünk. Ehhez kell egy fájdalmas operáció. Aki azt mondja, hogy neki nem kell ez az operáció, aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni azt. De aki elveszíti az életét, én érettem, meg fogja találni és tartani azt. Aki azt mondja, hogy Istenem, én szívesen hallgatom a te beszédedet, akkor is, ha a te beszéded leleplez engem, ha a Bibliából, ha olvasom a történeteket, a kijelentéseket, érzem, hogy itt rólam van szó, és én lennék ez a sötét ember? Én vagyok ez az önző ember? Én vagyok az, aki az Istent is képes volt keresztre feszíteni? Mert ha az ösztöneinknek és indulatainknak engedünk, akkor mi vagyunk azok a Krisztus és Isten gyilkosok, akik egykor is ott voltak Jézus környezetében. Ma, ha eljönne Krisztus, ma is ugyanezt tennénk vele, hogyha mi ezt elfogadjuk a Bibliából. A Biblia arról beszél, hogy sajnos mi emberek nagyon messze eltávolodtunk Istentől. Nagyon messze eltávolodtunk a szeretet forrásától. Nem is látjuk, hogy hol vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a tévejgő lyú, olyanok vagyunk, mint az elgurult drachma, és olyanok vagyunk, mint a tékozó fiú. Utánunk kell jönni a pásztornak, ki kell seperni a házat az asszonynak, és minden este a tékozó fiú édesapja is kimegy, hogy várja a faluja határán, hogy mikor jön meg a fia. Az Isten kezdeményez, és az Isten kezdeményezése irántunk abban nyilvánul meg, hogy Istennek van szava hozzánk. És aki élt ebben a történelemben, és közel került az Isten szavához, az magához az Istenhez került közel. És aki elfogadta az Isten szavát, az magát az Istent fogadta be az életébe. És aki befogadta az Istent, annak az Isten új életet tud adni. Ezért van Jézusnak a szájában a két élő éles kard. Ezért mondja ez a látomás, az a bevezető látomás az, hogy Ne várjuk azt, amit olyan sok ember ma vár a jó Istentől vagy Krisztustól, amikor azt mondják, hogy miért nem avatkozik be az Isten? Miért nem teremti trendet ebben a világban? Miért nem nyit ablakot a mennyben, mennyből, hogy eljöjjön ide is ezt a sok borzalmat megakadályozza, amit folyik a Földön? Jézus világosan mondja, hogy ő minden nap velünk van a történelem végéig. Jézus világosan mondja, hogy a Szentlélek által itt van, és a két élő éles kard által is itt van, mert ahol megszólaltatják Jézus beszédeit, ott a Jézus beszédei ugyanazt elvégzik az emberekben, mint hogyha Jézus itt lenne. Csak ha Jézus itt lenne, mondom, csak egy meghatározott közösségbe tudna elvégezni. Jézus nincs itt, de a beszéd által mindenki ez utat tud találni. Ahol megszólaltatják Krisztus beszédeit, ahol befogadják Krisztus beszédét. Persze ez egy éles, ez a két éles kard. Van ennek fájdalmas része, rájönni a bűneinkre, vagy rájönni arra, hogy nem olyanok vagyunk, mint ahogy addig elgondoltunk magunkat. Hát ez őszintén szólva, ez fájdalmas, és ez egy keserű dolog. De aki nem vállalja a keserűséget, az nem fogja megízlelni az édességet. Aki nem engedi be a világosságot, az nem fog eljutni a világosságba. Aki nem engedi be az igazságot, az nem fog igaz ember lenni. A kétélű éles kard által van jelen Krisztus a keresztények életében, és senki ne is kérje azt, hogy Jézus közbeavatkozzék, Jézus a halála és feltámadása után a mennybe ment, és legközelebb itt fog megjelenni. Itt, ahova kérdőjelet írtam, nem tudjuk a napot és az órát, de csak a történelem végén fog látható formában és személyesen úgy megjelenni, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus magáról el is mondta, hogy akkor viszont minden szem meglátja őt. Minden szem meglátja őt. És ahogy ellátszik a villámlás napkelettől napnyugatig, úgy fog sírni a föld minden nemzetsége. Akik elfogadták a két éles kardot, az örömtől fognak sírni, mert ők megváltoztak, és méltók lettek az örök életre. Akik nem fogadták el a két éles kardot, és azt mondták, hogy nekünk ez nem kell, Biblia nekünk nem kell, Isten gyógyító ereje nem kell, Isten segítsége nem kell, azok viszont attól fognak sírni, hogy most már nem tudják visszahozni a múltat, nem tudnak megváltozni, alkalmatlanokká váltak az örök életre. Ez a sírás kétféle sírás lesz, amikor Jézus eljön, az öröm sírása és a tehetetlen vergődés, a visszavonhatatlan, a jóvá tehetetlen rossz választásoknak a sírása. Jézusnak ez a megjelenése teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogyha ezt a bevezető látomást megértjük, teljesen nyilvánvalóvá teszi a következő dolgokat. Miért nem avatkozott közbe Jézus akkor, amikor a keresztényeket üldözték? Miért hagyta már Nérónál, hogy lefejezzék Pált, keresztre feszítsék Pétert, forró olajjal teli üstbe dobják Jánost? Miért hagyta a második, harmadik, negyedik századig ezeket a rettenetes üldözéseket? Vagy miért hagyta Jézus ezt a 13 évszázadig tartó középkort, ahol embereket elítéltek, tűzes vaspróbának tettek alá, mágiára vitték őket, kerékbe törték, karóba húzták, nem tudom én, mit mutatott fel az emberiség a kegyetlen kérdéseinek meglehetősen gazdag tárházából. Miért hagyta ezt Jézus? Második korintusi levél végén van Pál apostolnak egy vallomása, hogy ő is nagy betegségbe esett, és kérte az Urat háromszor is, hogy gyógyítsa meg. Az Isten nem gyógyította meg. És akkor azt mondja a Pál apostol, hogy én megértettem, hogy mintha az Isten azt mondta volna nekem, hogy elég néked az én kegyelmem. Elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Tehát Isten nem avatkozik közbe, de az igéjében, a Bibliában ad megfelelő bátorítást, vigasztalást, erőt, hogy vert helyzetekben, emberhez méltatlan helyzetekben is úgy tudtak viszonyulni az igazán hívő keresztények, hogy sokszor a nyomorúságokban, üldözésekben és mágián jobban terjedt a kereszténység, mint annak híján, ahogy Tertullianus mondta a II.-III. században, a keresztények vére magvetés lett. Kiontották a keresztények vérét, de a keresztények vére magvetés lett. Jézus ma sem avatkozik közben. Ma is Kínában például nagyon sok keresztényt elítélnek, bebörtönöznek. Arab államokban bizonyos ilyen fundamentalista, vagy ahol az államvallás az iszlám, mint Iraktól Marokkóig, vagy Algériáig, aki keresztény lesz, és bevallja, nemes egyszerűséggel kivégzik. Nem avatkozik közben Jézus Krisztus. De erőt ad ahhoz a két élő éles kard által, hogy azok az emberek, akik befogadták őt, ahogy mondja a János Evangélium első fejezete, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. És a kereszténység külső, látható segítség nélkül fog győzni. A kereszténységet nem úgy fogja támogatni Jézus, hogy megváltoztatja az életkörülményeket, hogy jobb lesz a történelem, nem, a történelem az egyre sötétebb. És Jézus maga is beszélt Máté Evangélium a 25. fejezetében, a 10 szűz példázatában arról, hogy amikor az éjféli sötétség köszön be, úgy látom, hogy nem messze vagyunk már ettől, az éjféli sötétségtől. Akkor lesz majd a legnagyobb a világosság, közvetlenül az éjféli sötétség előtt, és Jézus Krisztus akkor fog megjelenni, amikor a világ a legmélyebb ponton van, de a legmélyebb pontról nagyon sok ember elfogadja majd azt a világosságot, aminél láthatja is, hogy mi a különbség a szurok sötét, meg a napnál világosabb világosság között. Isten azért engedi ezt az egyház történelmet, engedte idáig, tulajdonképpen az egyház történet ilyen fölle-fölle, egy ilyen hullámzás története. A könyv is így mutatja be, van ebben is egy ilyen kis ábrázolás. A kereszténység történetében voltak felívelő időszakok, aztán nagyon hosszan mélypontra eső időszakok, megint felívelt, megint. Azt látjuk, hogy sajnos egy maximum két nemzedéknél tovább nem tud tartósan ezen a világon fennmaradni a kereszténység. Mindig jön az aláaknázás, mindig jön az elesés, mindig jön a bepiszkolódás. Ez is világossá teszi, hogy a kereszténység történetében eddig nagyon sok hívő keresztény volt, de tulajdonképpen a kereszténység történetében igazán hívő egyház, aki minden egyes tagjában megtisztult egyház ez a pünkösd napján, illetve a pünkösdi események, tehát a Jézus mennybemenetele utáni 10. naptól előállt egyház, és a végső időkben, ami még előttünk álló időszak, tehát ez a két közösség lesz az, amit egyébként a fehér színnel jelképez a Biblia, nem csak itt a második sorozatban, amire majd két hét múlva fogunk rátérni, hanem már Dániel könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy megtisztulnak, megfehérednek sokan, és majd nagyobbá lesz a tudás. Ez az őskereszténység idején, illetve a mi időszakunkban beteljesedő profécia. Kedves hallgatók, ha így végig gondoljuk, és tényleg én távirati stílusban, és csak nagyon általánosan foglalhattam ezt önöknek össze, hiszen itt egy egész sorozatot kell mindig bemutatni, részletekben nem tudok belemenni. Azt láthatjuk, hogy ez két oldalon a kereszténység teljes történelmét bemutatja, de ehhez kell ez a bevezető látomás, mert a bevezető látomás irányítja be a figyelmünket. Hogy Jézus Krisztus az egyház feje, nincs szükség embereket egyházfőnek kijelenteni, illetve tisztségbe iktatni. Jézus világosan mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus nem lehet helyettesíteni emberileg, erről már beszéltünk a sorozatunk keretén belül is. Jézus különösen sokat tud tenni az ő beszédét ismerő követei által, akik vezetnek keresztény közösségeket, de senki ember és senki, még hívő, nagyon hívő ember soha nem léphet a kétélű éles kard elébe. A kereszténység történetében a legnagyobb tekintély az Isten szavájé. Amit az Isten mond, az így szól az Úr tekintélyénél nagyobb tekintély nincsen. Lehet valaki nagyon képzett, művelt, még hívő is, lelkileg is nagyon értékes keresztény ember, de ha bármiben is mást mond, mint a Biblia mond, hogyan is mondta Pál apostol önmagára nézve a Galata levélben, ha talán én mást mondanék, vagy mennyből jött angyal mást mondana, mint amit az ige mond, átok legyen. Az Isten beszéde elé ne tegyünk semmi mást. És ezért azok a keresztények, a nemes keresztények és dicséretre méltó keresztények Krisztus előtt, akik hasonlítanak az apostolok cselekedetei 17. fejezetében megörökített, egy versben megörökített keresztényekhez, a Bérea beli keresztényekhez. Itt a mai Görögországban van Bérea városa, nem messze Tesszalonikától. Ezeket a keresztényeket azért dicséri meg ott ez a bibliai könyv, mert Pál apostol hirdette nekik az igét, de miután Pál apostol távozott, nem azzal az emlékkel tértek nyugovóra, hogy itt volt előttünk egy nagyszabású igehirdető vagy evangelizátor, milyen okos ez a Pál, milyen nagy dolgokat mondott, hanem a Bérea beliek naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta. Számukra a legfőbb tekintély a két élő éles kard volt. Pál apostol igen nagy igehirdető volt. Amilyen rendszerbe látta ő a bibliai tanításokat, és amilyen világosan kifejtette, ugye szeretnénk most is ilyen Pál apostolok környezetében élni. És Pál apostol mégis nem volt számukra olyan tekintély, egy eszköz volt, aki kinyitotta előttük a két élő éles kard világát, a Biblia világát, de a Tesszalonika belieknél nemesebb lelkűek voltak a Bérea beliek, mert naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. Kedves hallgatók, ezt kívánhatjuk mindannyiunk számára. A mi korunkban a Biblia már nem tiltott könyv, már nem a középkorban élünk, már itt lett a kezünkben a Biblia. De a Bibliát ki kell nyitni, olvasni kell, és nem is csak olvasni, mi volt itt a pontos kifejezés? Tudakozni. Tudakozni. Azt tudakozza a Bibliát, aki azt mondja, hogy most ez a problémám, vagy most a másik embernek ez a problémája, hozzám fordult. Ma a világnak az a problémája, hogy most a világ háborúra készül. Mi lesz ebből? Kérném szépen, ne reggeltől estig emberi véleményeket hallgassunk meg. Én nem mondom azt, hogy ne hallgassunk meg emberi véleményeket, de az emberek sokszor reggeltől estig kommentátorokat, politológusokat, történészeket, média embereket hallgatnak. Kinek jut eszébe az, hogy meg kellene hallgatni a jó Istent is? Kinek jut eszébe az, hogy Jézus Krisztusnak is van erről kijelentése? Ahogy Ézsaiás könyve 53. fejezet első versében olvassuk a szomorú, fájdalmas kijelentést. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki fordul az Isten felé? Ki tudakozza az Isten szavát? Vagy úgy gondoljuk, hogy az Isten bennünket homályban hagyott? Valamikor 2000 évvel ezelőtt még volt szava az Istennek, most meg már az Istennek nincs szava hozzánk? Istennek van szava hozzánk, meg is ígérte Jézus Krisztus, hogy segít meg is érteni a szavát. Ő jár a gyertyatartó között. Ő tart kezében embereket, akik által csillagfényű világosság árad másokra is. De miért áradhat? Mert az Isten beszéde élő és ható, és élesebb a két élő éles fegyvernél. Milyen boldog az az ember, aki tényleg az Isten szavából nyer bizonyosságot, hogy az életben mit kell tennie. Egy keresztény ember nagyobb választások előtt nem nélkülözheti az Isten szavának az imával és bőjtel való tanulmányozását. Amellett, hogy minden nap, Jézus így mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. De hogyha az életben a nagyobb döntéseknél, házasságoknál, továbbtanulásnál, munkánál, életcél váltásnál vagy változtatásnál mennyire biztos dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy most én akkor a Bibliából szeretném megtudni, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten tanácsa, hova akar vezetni az Isten. És most egy nagyon fortyogó történelemben élve nagyon csodálkozom azon, hogy az emberek úgy lenézik és azt mondják, hogy hát a Biblia, mit várhatok a Bibliától? 2000 éve írták, emberek írták, mit adhat ez a Biblia? Nagyon lekicsinik az emberek a Bibliát, a szomorú az egészben az, hogy anélkül, hogy elolvasnák. Én sem ismertem a Bibliát, nem ismertem a bibliai proféciákat, de valahogy úgy voltam, mint az a bizonyos Sába királynője, aki elment Jeruzsálembe, és amikor bemutatta neki Salamon az országlásának a színhelyét, akkor a szeme szája elállt a csodálkozás, hogy mi mindent látott ott Salamon udvarában. Ha valaki előveszi a Bibliát és elkezdi olvasni, a szeme szája el fog állni attól. Igen, a Biblia beszél az iszlámról, de a Biblia beszél Amerikáról is. És a Biblia beszél arról, hogy ez a világ hova fog haladni. És a Biblia beszél arról, hogy te és te és te egyes emberek hogyan tudnak kiemelkedni ebből a világból, mert ez a világ a tűz martaléka lesz. Ez a világ elpusztul. Ez a világ, mint a ruha, megavul és elpusztul, de aki az Isten beszédét követi, az megmarad örökké. Milyen egyszerű nyelven mondja a 37. Zsoltár. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Milyen egyszerű nyelven mondja ez a 37. Zsoltár 27. verse, milyen egyszerű nyelven mondja János első levelében is az ige, hogy a világ elmúlik, és annak ábrázata is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az Isten akaratát a két élő éles kardból tudjuk meg, és a két élő éles kard készíti elő az ember lelkét arra, hogy befogadva az Isten akaratát, tényleg aszerint az akarat szerint is éljünk. Ennyi fér bele egy előadásba, és itt kell befejeznem, hogy majd két hét múlva annak a bizonyos sokat vitatott hét pecsétes könyvnek a felnyitását, és ott már belemegyek majd a látomásokba, azoknak a látomásoknak az azonosítását végezzük el. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Látok, Szóljatok című bibliai előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalmunknak a címe, a mai előadásnak a címe, imé mindent újjáteszek. Ez az idézet, ez a rövid mondat a Bibliának az utolsó könyvéből, Jelenések könyvéből származik, és a mai alkalommal ezzel a jézusi kijelentéssel fogunk foglalkozni. Fogunk részletesen szólni arról, hogy mire vonatkozik ez, Jézus mit ígért meg ebben az ígéretében, amikor azt jelentette ki, hogy imé mindent újjáteszek. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném, hogyha a Bibliának a legelső könyvéhez lapoznánk, mielőtt erről a végső ígéretről szólnánk. A Biblia legelső könyve, Mózes első könyve első fejezetének a 31. versét olvassuk el, és nézzük meg, hogy a Szentírás mit ír a mi földünk teremtéséről. Mózes első könyve első fejezetének a 31. versében a következőt olvasom. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, imé igen jó, és lőn este, és lőn reggel, 6. nap. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy az Isten 6 nap alatt megteremtette a mi földünket, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten, amikor visszatekintett a 7. napon a teremtés hetére, akkor megállapította, hogy minden, amit teremtett, az igen jó. Az Isten mindent tökéletesen alkotott, a természetet, a mi világunkat, a mi egész földünket, és benne az embert is. Az Isten az embert a saját képére, hasonlatosságára teremtette, az embert örök életre teremtette, és igen, azt lehet mondani, hogy amikor az Isten értékelte ki a teremtés munkáját, kijelentette, hogy minden tökéletes, mindent jónak teremtett. De a Szentírásban azt olvassuk egy fejezettel, vagy két fejezettel később, hogy ebben az állapotban, a kezdeti jó állapotban egy változás következett be. Abban az állapotban, ami tele volt örömmel, hiszen a Szentírás arról beszél, hogy a mennyei angyalok is örvendeztek és vigadoztak együtt az Istennel a föld és az ember megteremtésén. De azt olvassuk, hogy ebbe az örömbe valami hatalmas szomorúság vegyült, hiszen az ember az Isten előzetes figyelmeztetése ellenére választotta a rosszat. Választotta az Isten akaratával való szembefordulást, bekövetkezett a bűneset, és a Szentírás arról beszél, hogy a bűn, a bekövetkezett bűn mindent, amit az Isten igen jónak teremtett, mindent megrontott. A Szentírás arról beszél, hogy az ember, akit az Isten örök életre teremtett, halandóvá vált. Az Isten előre kijelentette az embernek, hogyha az akaratával szembefordul, hogyha a mennyei alapelveket semmibe veszi, hogyha az önzés, az én központúság törvénye teret nyer az ő életében, akkor nem lehet örök életű. Igen, amikor az ember elkövette a bűnt, igen, az Isten ki is jelentette, hogy igen, így nem lehet örök életű. Tehát az ember halandóvá vált, tehát az örök életre teremtett ember elveszítette az örök életre való jogot. Azon kívül a bűn átjárta az egész embert, megrontotta az egész emberi lényt, az egész emberi jellemet, az ember gondolkodásmódját, akaratát, jellemét. Igen, az Isten képmására teremtett ember, azt kell, hogy mondjuk, hogy jellembelileg eltorzult. De még tovább folytatjuk ezt a sort, mert a bűn nem csak az emberben végzett hatalmas romboló és pusztító munkát, hanem a Szentírás arról beszél, hogy a természeten is otthagyta a maga pusztító nyomait a bűn. A Szentírás arról beszél, hogy igen, a természet is szenved emiatt. A Szentírás arról beszél, hogy a természetünk is pusztul folyamatosan a bekövetkező bűn miatt, a bekövetkezett bűn miatt. A Szentírás arról beszél, hogy az embernek a bűne odáig terjed, az ember önzése odáig terjed, hogy magát a teremtett világot, a földet is pusztítja. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy amikor az Isten kijelentette kezdetben, hogy imé minden igen jó, elmondhatjuk szomorúan, hogy a bűn mindent, amit az Isten igen jónak teremtett, mindent átjárt. És az Isten erre a szomorú és emberi szempontból nézve reménytelen helyzetre mégis talált megoldást. Az Isten egy megváltási tervet készített az ember számára,
megváltási vagy helyreállítási tervet, és ennek a tervnek az a lényege, hogy az ember ismét visszanyerheti az örök élethez való jogát, az ember visszanyerheti mindazt, amit elvesztett a bűn következtében, és ennek a tervnek, ennek a megváltási tervnek, ennek következtében két lépcsőfoka van, és két fő területre terjed ki. Az egyik területe a megváltási tervnek az ember helyreállítása. A bűn által megrontott, jellemben eltorzult embernek a helyreállítása, hogy az ember ismét Jézus képmását tudja visszatükrözni. Igen, a megváltásnak ez az egyik legfőbb témaköre, de ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy kiterjed a megváltás terve más valamire is. Arra, amit a címben így fogalmaztunk meg, idézve Jelenések könyve 21. fejezetét, hogy imé mindent újjá teszek. Tehát az Isten a bűn problémáját nem csak az emberben oldja meg, nem csak az embernek segít a bűnből való szabaduláshoz, hanem mindent, amit a bűn megrontott, az Isten mindent újjáteremt a megváltási terv befejező szakaszában, a megváltási terv befejezéseként. Először most egészen röviden szeretnék szólni a megváltási tervnek az első szakaszáról, az ember helyreállításáról, és utána majd részletesen fogunk szólni a megváltási terv záró szakaszáról, amelyben az Isten majd mindent újjátesz. De először röviden néhány szóban szóljunk arról, hogy mit jelent az Isten részéről az ember helyreállítása. Az ember helyreállítása magában foglalja azt, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy az ember elrendezhesse a bűneit. Hiszen az Isten kijelentette azt, hogy a bűnért járó jogos büntetés a halál. És az Isten ebben a tervben, ebben a megváltási tervben gondoskodott arról, hogy az embernek ne kelljen elszenvednie ezt a halálbüntetést, az örökké való elveszést, az örökre való elveszést, hanem legyen egy helyettes, ez Jézus Krisztus személyében valósult meg, a helyettes, a helyettesítő áldozatot ő hajtotta végre, ő mutatta be, és mindez azért volt, hogy az ember lehetőséget nyerjen arra, hogy a már korábban elkövetett bűneit rendezni tudja az Istennel. De ugyanakkor a megváltási terv még tovább terjed ebben a vonatkozásban és az ember helyreállítása tekintetében, és kiterjed arra, hogy az embernek lehetőséget biztosít arra, hogy nem csak, hogy az elkövetett bűnökre bocsánatot nyerjen, hanem hogy a jellemhibáiból szabadulni is tudjon, hogy meg tudjon változni, hogy a bűnei ne kötözzék meg, hogy ne essen újra és újra vissza azokba a bűnökbe, amiről az Isten kijelentette, hogy annak az eredménye, annak a következménye a halál. Tehát az Isten gondoskodott arról, hogy mi elrendezhessük a bűneinket, de ugyanakkor arról is, hogy mi szabadulni tudjunk a mi jellemhibáinkból, a mi bűneinkből. Az Isten bemutatja az ő igéjében, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami a mennynek az alapelve, de bemutatja azt is, hogy mi a rossz, mi az ennek az ellentetje. És minden eszközt rendelkezésünkre bocsát, minden segítséget megad az embernek ahhoz, hogy meg tudjon változni, hogy az emberben ismét az isteni képmás tudjon kialakulni. És a Szentírás azt mondja, hogy ha az Isten valakinek az életében ezt el tudja végezni, valaki ismét összhangba kerül a mennyei alapelvekkel, amivel kezdetben Ádám és Éva összhangban volt, ha valakiben ismét visszaáll a krisztusi képmás, valaki a menny alapelvei szerint megtanul élni ebben a földi életben, akkor az Isten azt mondja, hogy annak örökségként, annak jutalomként ad valamit. Amit így fogalmaz Jézus egyik kijelentésében, azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amelyet számotokra készítettem a világ alapítása óta. Tehát az Isten az ember elé célt tűz ki. Az Isten a megváltást, nem erre, a megváltásnak az eredményét és a célját nem ebben a 70-80 évben jelöli meg, ami az ember életideje ezen a földön, hanem a Szentírásban azt mondja, hogy a megváltásnak távlati céljai vannak. Az Isten nem ebben a földi életben akar rajtunk kizárólag segíteni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltásnak az ára hatalmas volt, túl nagy volt ahhoz, hogy erre a rövid pár évre szóljon. Az Isten más célt tűz ki az ember elé. Azt mondja, hogy egy olyan életet akar biztosítani az ember számára, amelyben ő mindent újjátesz, és ezzel fogunk a mai alkalommal foglalkozni. Igen, ezt tűzi a megváltott ember elé célul az Isten.
Az ember úgy sokszor elgondolkodik azon, hogy vajon miért is kell nekünk a megváltásnak ezzel a részével foglalkozni? Miért kell azzal foglalkozni, hogy az Isten milyen célt tűz ki a megváltott ember elé? Miért kell foglalkozni az újjá teremtett földdel, hiszen a Szentírás olyan keveset beszél ezekről a kérdésekről, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sokan idegenkednek is ettől a gondolattól, és egyáltalán az egész örök életnek a kérdése, meg az újjáteremtett föld, meg szóval ezek a kérdések olyan bizonytalanságot keltenek emberekben, és sokszor az ember úgy érzi, hogy hát talán kár is ezzel foglalkozni, és olyan idegenkedve gondolnak mindenre. De ne feledjük el, hogy a Szentírás ugyan nem beszél túl sokat erről a kérdésről, de nem véletlenül vannak igék, erre utaló határozott kijelentések a Szentírásban. És méghozzá azért, mert az Isten be akarja mutatni az ember számára, hogy milyen hallatlan örökséget akar biztosítani azoknak, milyen hallatlan értéket akar adni az embernek, annak az embernek, aki a menny alapelveit elfogadta ebben az életben, és valóban meg is valósította az életében. Az Isten felfelé akarja a mi szemünket emelni, hogy ne csak ebben a földi életben gondolkodjunk, hogy lássuk meg azt, hogy az Isten nem erre teremtett bennünket, hanem az Isten örök életre teremtett bennünket. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten életre teremtett. Miért hangsúlyozom ezt, hogy életre teremtett? Szeretnék egy bibliai történetet említeni. Jézushoz egyik alkalommal odajön valaki, és megkérdezi, hogy mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerje. És Jézus erre válaszol ennek az embernek valamit, és Jézusnak a válasza így kezdődik. Jézus azt mondja, hogy ha be akarsz menni az életre. Olyan érdekes ez a kijelentés, ha be akarsz menni az életre. Akkor utána elmondja Jézus, hogy ezt is ezt cselekedd. De mit akart Jézus ezzel elmondani? Jézus ezzel azt akarta elmondani, hogy igen, amit ő a megváltottainak örökségül fog adni, az az élet, az igazából az az élet, amit életnek lehet nevezni. Mert amit mi itt ebben a földi világban ismerünk, nyugodtan elmondhatjuk, hogy csak nyomaiban hasonlít ahhoz az élethez, amit az Isten teremtett, hiszen minden vonatkozásban megvan ez rontva. És az Isten valóban időnként fel akarja emelni a mi tekintetünket, hogy ne lefelé tekintsünk, hanem arra tekintsünk előre, amit ő akar az embernek adni. Olyan érdekes, hogy valóban így van, hogy mi erről keveset tudhatunk. Majd látni fogjuk, hogy azok a kijelentések is, amiket olvasunk, azok nagyon kézzelfoghatók, nagyon érthetők, de mégis majd látni fogjuk, hogy ezzel egy teljes képet nem tudunk kapni az újjáteremtett földről, a megváltottak örökségéről. Pál apostol így fogalmaz, azt mondja Pál apostol, aki elragadtatott, ugye a harmadik égig látott kibeszélhetetlen dolgokat, és ez a Pál apostol azt mondja, hogy ő ezt állítja, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. Igen, ez a Pál apostol úgy volt vele, hogy szavakat nem talált rá. Azt mondja, hogy emberi fogalom kevés ahhoz, hogy mindezt leírja, amit az Isten elkészít azok számára, akik ebben a földi életben a menny alapelveivel, az ő alapelveivel összhangba hozzák. Vagy ha jelenés

tették. És nézzük meg ezek után ezt az ige részletet kicsit részletesebben, ahonnan az alapigénk származik, Jelenések könyve 21. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el ezt az ige szakaszt, amelyben arról szól a Szentírás, hogy Isten a megváltási tervet véghez is fogja vinni, be is fogja fejezni, és nem csak az ember megváltását, az ember helyreállítását tűzi ki célul, hanem a bűn lezárásaként nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, Isten mit ígér, Jelenések könyve 21. fejezetében az 5-től terjedő versekben a következőt olvasom. És mondta az, aki a király székben ült, imé mindent újjá teszek. És mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. És annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Nézzük meg ezt az ige szakaszt, és kezdjük el ezt az ige szakaszt ott, amiről az előadásunk címe is beszél, hogy az a valaki, aki a királyi székben ül, milyen hatalmas kijelentés, aki a királyi székben ül, aki minden hatalom menjen és földön, akinek minden szava igen és ámen, az a valaki azt mondja, azt ígéri, hogy imé mindent újjá teszek. És nézzük meg, hogy a Szentírás különböző részein mit olvashatunk arról, hogy mi mindent foglal magában az, hogy az Isten mindent újjá fog tenni. Azt hiszem, hogy talán egy kicsikét furcsa is ez a megfogalmazás, hiszen amikor azt olvassuk, hogy mindent újjá tesz, akkor ebben a mindenben valóban minden benne foglaltatik. De nézzük meg mégis részletesebben, nézzük meg azokat a konkrétumokat, amiket a Szentírás különböző részeiben olvashatunk a tekintetben, hogy mi minden lesz más ezen az újjáteremtett földön. Az Isten mi mindent fog újjátenni. Először talán a legfontosabb részhez lapozzunk e tekintetben Ézsaiás könyve 25. fejezetéhez. Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 8. verséhez lapozzunk. Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 8. verse, a 8. versnek az első része a következő ígéretet tartalmazza. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könyhullatást minden orcáról. Tehát hogy szól a leghatalmasabb ígéretek egyike? Hogy mit jelent, hogy az Isten minden tekintetben újjá teremti a mi földünket? Azt jelenti, hogy a legnagyobb ellenséget meg fogja semmisíteni. A legnagyobb ellenségnek, hiszen Pál apostol a halállal kapcsolatban így fogalmaz, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Igen, a legnagyobb ellenséget is az Isten megszünteti. Nem lesz a legnagyobb ellenségnek hatalma többé az emberiségen, az embereken. Azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban a halál, mint a bűnért járó egyetemes büntetés, mindannyiunk életének a legnehezebben feldolgozható ténye. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ennél nehezebb kérdés az emberi életben nincs. Szembenézni az elmúlással, szembenézni a halállal, valóban ellenség. És figyeljük meg, amikor a Szentírás arról beszél, hogy halál majdnem mindig hozzáteszi a könyhullatást is. Azt mondja, hogy elveszti a halált örökre, és letörli a könyhullatást minden orcáról. Igen, legnagyobb ellenség. A Szentírás így fogalmaz egy helyen, a zsidókhoz írott levélben a Szentírás azt mondja, hogy Isten megszabadítja azokat Jézus Krisztus által, akik teljes életükben a haláltól való félelem miatt rabok voltak. Mennyire elgondolkodható, és mennyire találó ige, hogy Jézus Krisztus azért jött, azért van a megváltás terve, és azért volt ez a mérhetetlen áldozat, hogy Isten szabadulást tudjon hozni azok számára, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy az ember szinte teljes életében fogva van a haláltól való félelem miatt. Úgy gondolkodjunk el, hogy milyen ritka az a gyerek, amelyik ne félne a haláltól, amikor először tudatosan szembesül a halál tényével.

Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyerekkortól kezdve már elkezdődik a haláltól való félelem, és alig van olyan periódusa az emberi életnek, hogy az embert ez ne nyomasztaná, ne gyötörné ez a kérdés. Igen, a haláltól való félelem miatt az ember teljes életében szinte arad. És amikor az Isten azt mondja, hogy újjáteremti, mindent újjáteremti, az egész földünket újjáteremti, akkor azt mondja, hogy ebbe az is beletartozik, hogy ezen a földön nem lesz úr többé ez az ellenség, a halál. Hiszen miért nem? Miért nem? Mert az Isten azoknak fogja az újjáteremtett földet örökségül adni, akik a bűneiből megszabadultak, akik a menny alapelvével összhangra jutottak. És ahol nincs bűn, ahol az ember nem lázad az Isten törvénye ellen, ahol a szeretet törvénye uralkodik, ott nincs a halál. A halál csak ott uralkodik, ahol az Isten törvényével való szembefordulás, lázadás és bűn uralkodik. És az Isten azt mondja, hogy igen, eltörli, elveszti a halált örökre, és letörli a könnyhullatást minden orcáról. De nézzük tovább, mit mond a Szentírás, hogy mi minden vonatkozásban teremti Isten újjá a földet. Nem csak azt mondja, hogy a halál nem lesz, hanem a Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol a következőket mondja. A Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének a 21. versében azt mondja Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban, ezt mondja, hogy ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Tehát mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, hogy igen, örök élet lesz. A megváltott embernek Isten visszaadja az örök életet. De ezt az örök életet nem egy nyomorúságos testben kell leélni, amely a betegséget ismeri, amely valóban nyomorúságos, hanem azt mondja, hogy olyan teste lesz a megváltottaknak, amely Jézus Krisztus testéhez hasonló, amelyet a bűn nem rontott meg, dicsőséges, halhatatlan, örök életre alkalmas test. A Szentírás több helyen foglalkozik ezzel a kérdéssel, több helyen foglalkozik azzal, hogy akkor tulajdonképpen az emberből mi fog maradni, vagy az ember milyen vonatkozásban lesz ugyanaz az ember, akit ebben a földi életben felvette a bűnnel a küzdelmet és jellemet, isteni mintára jellemet fejlesztett, és a Szentírás a következőket mondja ezzel kapcsolatban. Szeretnék 3 Biblia verset felolvasni. Először a Korintusi 2. levél 4. fejezetének a 6. és 7. versét olvassuk el. A Korintusi 2. levél 4. fejezetének a 6. és 7. verse a következőt mondja. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Mit mond ez a Biblia vers? Ez a Biblia vers azt mondja, hogy az ember a bűn következtében sötétségben van, lelki sötétségben van. Az ember a bűn következtében a halálnak, az elmúlásnak a fogja. És az Isten azt mondja, hogy igen, ő szól, hogy sötétségből világosság legyen. Ahogy a teremtésnél az Isten világosságot teremtett, és mindent teremtett. Azt mondja, hogy ugyanígy az ő legyen szavával, az ő teremtő szavával, emberi életekben is, akik vágyódnak az Isten után, akik valóban vágyódnak az isteni alapelvek megvalósítása után, az Isten közelsége után, azoknak az embereknek az életében az Isten szól, és a sötétségből világosság lesz. Ő gyújt világosságot az emberi szívben. És azt mondja Pál apostol, hogy ez az embernek ebben a földi életben az egyedüli kincse. Azt mondja, hogy az ember ebben a földi életben múlandó, romlandó, romlandó testben van, nyomorúságok veszik körül, elmúlás vár az emberre. De azt mondja Pál apostol, hogy ez az embernek az egyedüli kincse. Az a kincs, amikor az Isten a sötétségből világosságot gyújtott az emberben, azaz az ember már nem a sötétségben, nem a bűnben él, hanem az Isten világosságában él. Igen, ez az a kincs, ami az emberé. Ez az egyedüli kincse az embernek. És mit mond Pál apostol?
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Igen, kincs, de cserépedényekben van, romlandó, múlandó, nyomorúságos testben. És nézzük meg Pál apostol, hogy folytatja tovább ezt a gondolatot más összefüggésben, a Timóteushoz írott második levél első fejezetének a 12. versét olvassuk el. A Timóteusi második levél első fejezet 12. verse a következőt mondja. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tehát mit mond Pál apostol? Ő biztos benne, meg van arról győződve, hogy igen, neki meg kell halni. Ugye mondja is a Timóteushoz írott levélben itt két fejezettel később, hogy ő tudja, hogy az ő elköltözésének, az ő halálának az ideje beállott. De miről volt meggyőződve? Hogy az ő kincsét, az ő megváltozott életét, az ő megváltozott jellemét, amelyben ő valóban összhangra jutott az Isten akaratával. Igen, ezt a kincset az Isten meg fogja őrizni a manapra. Az ő teste meghal, elporlad. De a feltámadáskor majd Isten már nem cserépedénybe fogja visszahelyezni ezt a kincset, hanem milyen testbe, olyan testbe, amiről az előbb olvastunk, ami dicsőséges lesz, nem nyomorúságos, amely Jézus Krisztus testéhez hasonlatos lesz. És nézzük meg, hogy a Szentírás erről hogy beszél, erről a tényről, a feltámadásnak erről a tényéről. A Korintusi első levél 15. versében, a Korintusi első levél 15. fejezetében, a 35-től terjedő versekben, tehát a Korintusi első levél 15. fejezetének a 35. versétől kezdve a következőt olvasom. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és minémű testtel jönnek ki. Balgatag. Amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem megrothad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, talán nem is olvasom tovább. Mit mond a Szentírás? Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy igen, így lesz majd a megváltott emberek esetében is. Hogy ahogy azt a búza szemet elveti az ember, vagy akármilyen gabonának a magvát elveti, az a gabona mag nem fog tovább élni önmagában, mert az megrothad a földben. De mégis az a mag, az hordja az egész búzának, vagy árpának, vagy teljesen mindegy, annak a növénynek minden jellemzőjét. Az összes jellegzetessége benne van. És amilyen az a mag, amit elvetettek, az fog kikelni. Igen, ezt a példát mondja a Szentírás a feltámadásra vonatkozóan, hogy igen, örök életre alkalmas testben, tehát nem ebben a nyomorúságos testben, de ugyanabban a személy azonosságban. Ugyanazok, akik voltunk itt ebben a földi életben, igen, Isten ugyanazt a személy azonosságot fogja visszaadni a megváltott embernek. De többet már nem cserépedényben lesz ez a kincs, hanem halhatatlan, örök életre alkalmas testben. És ehhez az első két gondolathoz szeretnék még egy harmadikat is társítani, hiszen első pontként megjegyeztük ugye, hogy a mindent újjáteszek vonatkozik arra, hogy nem lesz halál, az Isten eltörli a halált, örök élet lesz. A második pontként megemlítettük, hogy Isten az örök élethez alkalmas testet ad az ő megváltottainak, és ehhez az első két ponthoz szeretném még idézni Jelenések könyve 21. fejezetének a 4. versét. Itt bizonyos értelemben ismétléssel találkozunk, ugyanezt a gondolatot erősíti meg, de még valamit hozzátesz. Azt mondja a 21. fejezet 4. verse, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés. Tehát mindez, azt mondja, az elsőkhöz tartoztak, a bűnvilágához tartozott mindez. Sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak, és az Isten mindent, de mindent újjáteremt. Nézzük meg ezek után, hogy mi minden lesz még más az újjáteremtett földön.
A Szentírásban azt olvassuk, hogy amikor az Isten megteremtette az embert, már az Éden kertjében, az Isten